Jövője nincs, és múltja sincs, ő maga az öröklét. Mint fürdőző combját, ha hal súrolta, s tovalít bent, így néha megérezheted önön magadban Istent. Fél emlék a jelenben is, és később, mint az álom, s az öröklétet ízleled még innen a halálon. Suttogás a sötétben. Kútból szállsz föl, te kedves gyermek, fejed mágja, karod vízfolyás, törzsed levegő, lábad iszap. Megkötözlek, de ne félj, szeretlek, és az én kötelékem a te szabadságod. Fejedre írom, szilárd vagyok, készséges, biztos és otthonos, mint aki a nőnek tetszeni kíván. Karodra írom, ráérek, nem sietek, enyém az örökké valóság. Törzsedre írom, mindent betöltök és mindent befogadok, nem vagyok válogatós, de ki az, aki be tudna szennyezni engem? Lábadra írom, megmértem a sötétséget és lenyúlok annak mélyére, semmi sem süllyedhet odáig, hogy én ne legyek alatta. Aranyjá változtál, kedves gyermek, vegyél magadért kenyeret a vakoknak és kardot a látóknak. Öregek, oly árvák ők mind az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátukon, mind cipekednek hazafelé, vagy tikkat nyárban a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárban, vagy téli estén kályha mellett hogyan alusztak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan csüggeteg, mint hervadt őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember, jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág, mindazt dalolja az ő fülükbe. Életkatlanban régi étek, életszekéren régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz. Téged megettek, téged leszúrtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül, és már csomagol. És néha, hogyha a kezük játszik egy szőke gyerekfejen, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok. 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondást nem tűrő kéz parancsszavát. No, gyere, tedd le! Valstriszt, hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kucskóba bújnak a vének, ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik, mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros lázban, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.

Vals Triszt, Vörös Sándor költeménye. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. Fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték, mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kuntja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg.

0: Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, titi-titi, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl nem állsz, mert üszkös a fadereka kikorhat.
1: Szerinted mi lehet annak a magyarázata, hogy nem veszik észre, sokan nem veszik észre a művedben, a költészetedben, azt például, hogy te írtad az első Hitler ellenes verset a magyar költészetben még 1933-ban?
0: Hát az a helyzet, hogy mindenkire ráragasztanak egy címkét, Szép Ernő a gyermeklélek poétája, és Ady Endre a szenvedélyes, vagy a bohém, a züllött. Ráragasztanak egy cédulát, ami a verseinek egy részére illik, a többire pedig nem. Hát ugyanígy jártam én is, rám ragasztották a közélettel, a politikával nem törődő költő címkéjét, és azokra a versekre, amikben nincs ilyen vonatkozás, ez nyilván talál, és azokra viszont, amiben pont ez van, azokra nem találhat. Ars poetica, öröklétek dalodnak emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget, bár csillog néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az örök létből, tán egy üszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, otromba sárcipődet, szolgálj a géniusznak, add neki emberséged, mely pont és végtelenség akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek és megint messze szállnak.
1: Ide lehetne összefoglalni azt, amit költészeted mond az emberi történelemről?
0: Hát ez elég kényes kérdés, ugyanis én azt mondom, hogy a történelmen csattat most már túl kell lépni. Át kell menni egy történelem utáni korszakba, addig béke és nyugalom nem lesz. Sőt, atomfegyver és hasonló birtokába az ember előbb kifüstöli lába alul a talajt, mint mielőtt elérhetné a történelem utáni kor felnőttségét és békéjét.
1: De a régi természetével hogy tud átlépni az ember egy történelem utáni korba?
0: Úgy látszik, sehogy se, és itt van a baj.
1: És a remény? Hogy mégis át tud lépni?
0: Hát, reménykedni mindenbe lehet.
1: Te is reménykedsz ebbe, hát mit jelent, mi mást jelentene a kommunisztikus ember, akiről beszélni szoktál?
0: Amikor ezt leírtam, akkor talán még reménykedtem benne. Ma már ez a remény legalábbis nagyon halványka.
1: Miért?
0: Mert annyira a történetiség kategóriáján belül tud csak létezni az ember, ami viszont úgy látszik kisodorja alul a sámedlit. Nagyon nehéz helyzet ez. Az a történelmi nyomás, amiben mindnyájan élünk, ez nem bennem indult el. Ki tudja, hogy ez mikor. Ez az emberiségnek most már nagyon régi élménye, talán nem ősi, de legalább 5-6 ezer éves élmény.
1: Ezzel azt akarod tulajdonképpen mondani, hogy az emberiség...
0: Majomország. Hely, de messze majomország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom, lesz sok majom majonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom póznán, majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.

0: bevezetésül nem saját vers, hanem egy ausztrál néger esőhívó, esővarázs, minthogy nem szavakból, hanem indulatszavakból áll, lefordíthatatlan. Tehát az eredeti nyelven hangzik el.
1: Sándor Vörös, La Hund Bazar. Marden la strato mordo mal fermigis Hund Bazar, per tamburgini inauguris Hundorella Baltazar. Hund Bazar, Hund Bazar, Hundorella Baltazar. Bunta hundo ok forinto in blanca costas nure quar, ecz por du forinto estas jam hundet por clientar. Hund Bazar, Hund Bazar, Hundorella Baltazar.

A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, sok a hal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond, ne szedd le. Sejhaj fonóba, sok a lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi-tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falom közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemet világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilugozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke, a nyakke, beleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is, mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. Nevet a Rika, nevet a Rika, nevet a kicsi Sárika. Meg kell értetni a Sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika.

0: beszélnek erről a piacon és az utcán és akárhol is, csak az nem jelenik meg nyomtatásban, az elvész. Ha egy öreg parasztnéni, vagy egy külvárosi iparos ember, vagy bárki naplót ír, leírja az élete történetét, különösebb művésziség nélkül, a saját szavaival, abban ez az atmoszférikus nyomás ugyanúgy megjelenik.
1: Legújabb kötetedben egy egész ciklus vers van gyerekhangon, ami egészen más, mint mondjuk a Roncszőnyegnek, vagy a magyar etüdöknek a darabjai.
0: Igen, Karácsony Gábor, a festő és grafikus,

0: Apró gyerek közönség igénye nélkül oda rajzol egy telepnek a vaskapujára, vagy a háznak a falára, kerítésére. Ez egész más, mint amit gyerekversként ismerünk. Sokkal spontánabb és kidolgozatlanabb jelenségek, nagyon érdekesek, és sokat lehet belőle csinálni.
1: De ezek a versek, amikről beszéltem, nem a gyerekversek, a falakra írt gyerekversek lemásolásai, hanem egy kifejezési, új kifejezési lehetőség nyílott meg ebben számodra, amit eddig nem műveltél. Ezt azért tőlük kaptad, szemléletet, látásmód, nyelvet.
0: Igen, valóban.
1: És mégsem az övék.
0: Hát az baj, ha nem az övék. Én azt hiszem, hogy lényegében mégiscsak az övék.
1: Úgy értem ezt, hogy ők nem tudnák megcsinálni. Pedig rengeteg verset fölírnak a falra.
0: Sőt, ők tudják csak megcsinálni, hiszen én is abból veszem, amit ők csináltak.
1: Akkor mégiscsak jelen kell lennie a teremtés valamilyen elemének.
0: Jelen is van, csak ez a teremtés elem ilyenkor nem belőlem fakad, hanem azokból az ismeretlenekből, akik a falakra firkálnak, akik különben sokszor nem is gyerekek, hanem kamaszok.
1: Hát aki hallgatja ezt a beszélgetést, akkor most beleszólna nyilván, hogy mi a te szereped ebben az egész tevékenységben. Miben látod te, ha mindent elhárítasz magadtól?
0: Nem hárítok el mindent, mert lejegyzem, és ha szükséges, valami módon megformálom.
1: Hát valaminek eszköze vagy végül is te is, amikor a saját verseidet írod.
0: Igen, kétségtelen.
1: De minek?
0: Olyan erőknek, amiket nem egészen tudunk definiálni, nem egészen tudunk nevén nevezni. Van úgy, hogy amit megírni, amit megformálni nem tudok, az egyszerre csak zápor esőszerűen megjelenik az ember agyában, megformáltam készen. Ezeknek az erőknek a működése nagyon nehezen követhető, nagyon nehezen fejthető meg, vagy éppen se ugyan sem.
1: Előfordulhat a költővel, hogy a
0: A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pályon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet.

0: Most olyan ütem következik, amelyikben ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet.
1: Dal a jégpacsokról.
2: Jégpacsmacskák ez estelen, jégpacsmacskák mind ül meg áll. Jégpacs hold süt szépségesen, jégpacsmacskák meg jégpacsi bál. Jégpacsmacskák fehér-feketék, jégpacsmacskák kicsit kicsik, jégpacsmacskák vígfényesek, ha kornyikálnak, jól esik. Jégpacsmacskák vígarcúak, jégpacs szemeik ragyogó feketék, figyelt kecses úri modorukat, várják, kell a jégpacs holdkerék. Jégpacsmacskák lassan növők, jégpacsmacskák nem túl nagyok, jégpacsmacskák kigömbölyödők, s a tánctudományok dzsik-zsgabok. Míg a jégpacshold meg nem jelenik, toalettüket rengezgetők, mosakodnak és ringnak füleik, tappancsaik törülközők. Jégpacs fekete-fehérke kóc. Jégpacsmacskák arányosak, ugrálnak, mint dzsimegen fabohóc, jégpacshold pillantások. Még délelőtt mind hallgatag, még délután sziesta volt. Terpszikoréi tudományukat lejti, ha kél, pacs, macska, hold. Jégpacsmacskák fehér-feketék, és mondtam, nem figyelsz, kicsik. Amikor viharzik az éjjeli jég, halban fickántani jobb nekik. Mikor ragyogva ég a nap, azt hinnéd, mind mit sem csinál. Őrzik kondíciójukat. Lesz pacsmacshold, pacsmacska bál.

Sárban fetrengtek, és azt mondják, hogy mocsokasár. Milyen mocskosak. Sárban fetrengek én is. De nem mondom, hogy nem szabad így. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok. Lemarjátok egymást az elederről, és azt mondjátok, szeretet, milyen mocskosak vagytok. Elmarom társamat a vájú mellől, nem szeretem és nem is gyűlölöm. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok. Megeszitek egymást, és engem is, és azt mondjátok, ne ölj! Milyen mocskosak vagytok. A malacon fejét is leharapom, és jó ízű böffenek utána. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok.

gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, még iramodva merül a tél sötét retőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bukdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibb, és még titkosabbat. Figyeld csak! Ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemed csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora. Néha bizalmas kicsi, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba ölömlő. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csonkok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fény illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonyoltó lugas felettünk. Kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más. De látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösöket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak, a tünemények medrei, a világ elesztékei ragyog. Örvénylik a láng, parttalanul forog, az eleven tűz, az ezer szemű, párába borult paripák dobognak, megvillan tajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégből az olvadt acél. Szóri, vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled.

Most átlépünk a szanszkrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemül a szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méharajos szíromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsengefüzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kincsuka szála. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabiben ma vetekszik, méhraja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem. Két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű Atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben.

A második énekből rákához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovalengve lezengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli Madhuszúdan a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit, s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, happuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Lát szerelemre kíváncsi a másika, édese Hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádhához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti puha zene reszket, szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a testet. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted, gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged? Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad a takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár.

A hatodik énekből, Harihoz szóra barátnő. Édesed érted a pedve tekincét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyre s a búban elolvad. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged? Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul.

Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ű, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ű, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ű, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ű, ház, panyigai, kudora, ű, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ű, panyigai, ház, kotta.

Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga janegol mohitula e mante ukua haimanan. Jekale munni temme ajaja mimenu gulupandua menia ukua haimanan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili helyrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru burofuro furudozori klippipa kájrila. Áradó, sugárzó hangok. Kunai afhaist háj mengok álkén ovaj láj. Manés goliken unnu loimbopi, ai loiken osandestai.

Most néhány forró övi motívum következik. Maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első. Gyümölcsfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcsfürt hozzuk le, ad nekünk boldog ág, gyümölcsfürt ingatja a szél. A második. Madár, te madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, virágok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázsa, nagy szív, lélegzik a lánga, nagy tüdő. Mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk. A tűz, a tűz. Hetedik. Rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés. Én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének, sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, kövek, kövön, fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Kút csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton fényingája, kútban csöndajkája, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fény, halmai, föld, keblei, kút, karjai, kő, lábai, víz, szél, lomb, torkú, csönd, fűruhájú, fény, kő, arcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, dél sziklája,
alkuny karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövöngyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd, lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, hüve, béke, kutya, szállj, békés lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenk, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj, ima, fény, ünnep, lenk, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

Most egy részlet 11. szimfóniámból a harmadik tétel. Suhan éjféltájt, viszi lámpáját, laza felhőben, mit a fény jár át, habon eltáncol, fedi rőt bársony, s lila légfátyol, hol a tengerpart fordul a hegy alatt, mit a víz megmart, fut a fenyvesben, meg a tisztáson. De te honnan kelsz, hogy a tengeri szél sose fodroz a lepleden árnyékot, sose vonul a habok pásztáin tova, se a part kútsora, se a sivatagi tér, nem az árnyat helye, sem az alakod nyoma. Mégis a völgyben a suta hajlékok, szerelem paloták, ha te megjöttél. Mennyei, hova tűnsz, mi a szándékod, rőzsetűzünkkel, ahonnan a lángfoga lebegő lépteidig fel sosem ér. Sem a parazsak-e, tűzidarazsak-e, rózsák, csak az üszkök, a hűlt pernyék, hamupora, csak a bánat, vágy, fekete mohóság, mesztelen égi való, hova hívsz haza? Halad éjfélben, hol a fellegben, hol a felhőn túl lepi mennykatlan, tere bontatlan, maga rejtetlen, szíve befödetlen, szeme álmatlan, kegye akaratlan, heve hihetetlen, neve sértetlen, szava mondatlan, vágya segíteni áldatlan, soha míg vaslánccal leszegik a bika fejet, és patkány figa őrzi a kincseket, és disznóvér eteti a gyerekeket, a nagy istennő addig mostoha.

0: tuba, nagypapa leszállt a tuba, gyilúba. A magyar etűdök sorozatból. Aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján, aranyégen ül a bárány, belezendít citeráján. Piros alma szívem ágán, kivirító koronáján, aki kéri, neki szánnám, akinek kell, sose bánnám.
1: Volt nekem egy cimborám, mosakodni restelt, kéményseprő fogta meg, vitte a kisembert. Volt nekem egy cimborám, nem volt soha tiszta. Aki arra rátalál, mégis hozza vissza.

zebrák, csíkos szép lovacskák, afrikai vadlovacskák, jól játszotok ti bujócskát, dúsfűben a réten, dúsfűben a réten. Csupa csík a zebra írha, mint a megvonalazott irka, lábtól fejig vonal minta, rajzolódik szépen, rajzolódik szépen.

Chip, chap, egy csepp, öt csepp, meg tíz, olvad a jégcsap, lecsepeg a víz. Bolygó zápor libben táncol, suhog a füsülén, faágán. Kéklő halvány felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik három szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol három szép ló. Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó.

Érenádon sikló kúszik, kicsi patakágyon vízicsibe úszik. Hajló nád közt kotlós ízzen, vízicsibe népét tereli a vízben. Ér tükrében látszik az ég is, feje tetején a vízicsibe nép is. Siklók, békák, pókok látják vízicsibe pásztor vízicsibe nyáját. Alsó végen, felső végen, csoda nagy sürgés, forgás, malacok, oi, oi, disznók, röf, röf, csördít nagyokat a kondás. Alsó végen, felső végen, fakapuk nyílnak máskor, tehenek, birkák, be, be, ordít nagyokat a pásztor. Alsó végen, felső végen, nem öröm héjból kelni, akacsák, zsáb, zsáb, kujkák, rup, rup, őket sose viszi senki. Istár pokoljárása, Babilon rege, ama honba, amit ismersz, honnan soha sincs visszatérés, küldte vágyát Istár úrnő, hold leánya, emberek anyja, vonuló felhők szép nővére, mint nyilidegről lőtte vágyát árnyak házába, a sötétség hajlékába, ama házba, hol a betérő befele fordul, vissza se pillant, ama az útra, amely lefelé visz, vissza nem hoz soha többé, ama házba, hol a kapun világosság nem világol, ama helyre, hol agyaggal táplálkoznak, iszapot esznek, ama házba, hol madárként öltözködnek tollrugába, ama partra, hol a sás közt hódként fészkelnek a lelkek, ama házba, hol sírás sincs, féltésre sajog, vér se lüktet, ajtó és zár porlepet. Mikor Istár a határt elérte, a kapu őrének kiáltott, hely, te kapus, te nyisd ki a kapudat, hogyha nem nyitott ki, letöröm a lakatot, szétverem a kapufélfát, fölvezetem a holtakat, hogy egyenek, éljenek, az élőknél többen legyenek a holtak. Szólt Istárhoz a kapuőre, állj meg, úrnő, hely, ne rombolj, megyek, jöttödet, megjelentem, hadd tudjon róla, állatú asszony. Amint állatú hallotta a beszédét, a levágott fához, a levágott nádhoz lett hasonló, és sikított, mi vezette szívét hozzá? Menj víz őre, nyisd neki kapuidat, bánj vele rendjén áll a törvény, ment a víz őre nyitogatni kapuit. Első kaput rányitotta, koronáját elrabolta, mélység fia, a koronámat miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa. Másodikat rányitotta, ékes övét elrabolta. Mélység fia, ékes övem, miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa. Harmadikat rányitotta, melkendőjét elrabolta. Mélység fia, melkendőmet miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa. Negyediket rányitotta, szőttes ingét elrabolta. Mélység fia, szőttes ingem, miért veszed le róla? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa. Hold leánya, emberek anyja, vonuló felhők szép nővére, szült mesztelen fényességben áldogált a sötétségben. Siratni jöttem az ifjakat, kik szerelmük előtt elpusztultak, siratni jöttem a lányokat, kik hasztalan vártak, elhervadtak. Siratni jöttem a férfiakat, kik asszonyuk mellől földbe rogytak. Siratni jöttem az asszonyokat, kik emberükről leszakadtak. Siratni jöttem a nyíl halottait, kiontott vérükbe roskadókat. Siratni jöttem az aggokat, kik háznépük közt elszáradtak. Idejük előtt elpusztuló picinyeket siratni jöttem. Hömpölygette, kondította Istár hangját a pokolöble, árnya oszlott, csöndje foszlott, vízszállt a magasból, láng tört a mélyből, tűz hult a magasból, habkelt a mélyből, a halottakba élet nyilallott, jajgatás, kiabálás verte a házat, vergődtek a porban, nyüzsögtek a sárban, látták a fényességet és feléje tülekedtek, bokáját húzták, térdét ölelték, kezét kapkodták, lábát marták,
Istár szívét átfogta a mélység. Mikor látta Allatú asszony, kiáltott Namtárnak, szolgájának, vidd őt, Namtár, lökd a zuhogóba, szemét sújtom sötétséggel, derekát sújtom dermedtséggel, lábát sújtom súlyossággal, szívét sújtom homályossággal, fejét sújtom bénasággal, egész erejét semmiséggel, minden világ végeztéig. Vitte Namtár, a zuhogóba lökte, hidegér csordul a falakról, üres visszhang csörög a mélyben, ki itt alszik, hold leánya, ki itt alszik, tiszta derekát nem fedi inge, keblét kendő nem takarja, fekszik a vízben, mint a szikla, mint ár ellen beledült szálfa, halántékán zuhan a zúgó, térthajlásán zubog az örvény, minden világ végeztéig. Akkor föl kell Ea Isten, emeli fejét, szól fennszóval, férfit alkotok, harcos teremtek, Uddusunám írta győzhetetlent, fordítsa szemét az éjházára, négy kapu nyíljék sorra előtte, Allatú örüljön jövetelének, hárfákkal vigadjon és fuvolákkal, szálljon öröm az éjházára. Amint Allatú látja a harcos, csipejét veri, ujját harapja, rikoltoz a sötétségben. Ostoba dolgot kértél tőlem, tűnj előlem, Uddusunamir, a mélység iszapja legyen lakásod, az ösvény homokja legyen ételed, szemét dombot túrj körmeiddel, élő csontot kásává rohadjon, véred megbüdösödjön, fuldokolj saját szagottól, mert te házamba törtél, oda van az én uralmam. Kidöntöm a kapufélfát, szétzúzom a palotát, beverem a boltozatot, kővel, érccel összelapítom, tövig rontom a falakat, recsegjenek a küszöbök, hulljanak az eresztékek, égjen, ami éghet, törjön, ami törhet, a kapukat széthasítom, forgáccsá verem. Majd Istárhoz megy a harcos, megtört szemét megsimítja, dermedt derekát megsimítja, nehezült lábát megsimítja, homályos szívét megsimítja, béna fejét megsimítja, ruháját, ékét visszaadja. És majd föl kell Istár úrra, és majd föl kell és megindul, nyomában az ifjak, lányok mennek a földült palotából, tolongnak a férfiak, asszonyok tódulnak a csecsemők vének, és a nyíltól elesettek, kiontott vérnek halálát haltak, mennek, mennek nagy tömegben, áradatként föl a mélyből, lobogó lángból, törmelékből, mennek, mennek énekelve, majd ha föl kell Istár úrnő, majd ha föl kell és megindul, mennek mögötte hosszú sorokban, mint nagy folyamok hömpölyögve, mennek, mennek koszorús fejjel, fadobokkal, fuvolákkal, s raknak négy szép magas mágját, édes füstű ritka füvekből, s fényük, mint a nagy erős nél, beragyogja a négy tájat. Látja Istár a mágiákat, táncol és tapsol örömében, odalép az első tűzhöz, beledobja koronáját, odalép a másodikhoz, beledobja ékes övét, odalép a harmadikhoz, beledobja melkendőjét, odalép a negyedikhez, beledobja szőttes ingét, szűrt vesztelen fényességben világol a teljesség.

kínai templom. Szent kert, bőlom, tárcöl, szár, hönlen, tág, éjjő, kék árd. Négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leng, mint hűlt hang.

Piros Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és Vörös Sándorra emlékeztünk születésének 100. évfordulója alkalmából, amit tegnap volt. További jó tudósodást!

Piros Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöljük dr. Szentgyörgyi Albert akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagját, a Szegedi József Attila Tudományi Egyetem diszdoktorát, és természetesen, mint közismert, mint Nobel-díjast. A nemzetközi tudományos élet egyik kimagasló személyiségét. A tudós ismereteit részben az iskolában és nagy részt munkája során szerzi meg. De valahogy a szellemi karakter és talán a pályaválasztás alapvető kérdéseinek eldöntésében mégis jelentős szerepe van a családnak, a gyermekkornak, az ifjúkornak, az otthon kapott intencióknak. Az ön esetében hogy volt ez?
1: Én azt hiszem, hogy sokunknak a nevelés és a tanítás az már születés előtt kezdődik. Ugye az én neveltetésem az a múlt század elején, kezdve az 800-as évek elején, mikor egy mezitlábos paraszt gyerek, az akkor elmaradott szegény Észak-Magyarországon az útnak indult délfelé, hogy tudást keressen. És lement Pozsonyba, és ott elszegődött egy patikushoz kihordó gyereknek. De aztán két évtizeddel később már Bécsbe találjuk, mint a fiziológia professzorát. És akkor Bécs volt a tudománynak a központja. És ő lett a fiziológia és anatómia professzora. Aztán később visszajött Magyarországra, és ott a magyar egészségügyi főnöknek, az egész ország egészségügyi kezelte. Azt hiszem, onnan indul az én tanításom. Az ő fia egyetemi tanár volt, szintén kutató és professzor volt, és annak a fia az én nagybátyám, a Lenhasek Mihály anyai részről, az is professzor volt, egy nagyon neves histológus, szövettana, mikroszkópia anatómiával foglalkozott, és ő uralta az én családomba a szellemi irányzatot. Ugye az én édesatyám az egy földbirtokos volt, őt nem érdekelték annyira a szellemi dolgok, de a nagybátyám az uralta az egész családot. Ugye egy kis bajom volt a nagybátyámmal, mert ő egy nagyon kora érett gyerek volt valamikor, és azt hitte, hogy a kiválóság az mind nagyon kora érett. És én nagyon későn kezdtem fejlődni, úgyhogy a családban én rám, mint egy hülyére néztek általában. És amikor 15 éves koromban azt mondtam a nagybátyámnak, hogy én tudományos pályára akarok menni, akkor kézzel-lábbal tiltakozott, és azt mondta, hogy legfeljebb kozmetikus lehetnek csak belőle. Aztán később javult a véleménye egy kicsit, és aztán beleegyezett abba, hogy fogász legyek. Aztán amikor elvégeztem a középiskolát, akkor megengedte, hogy a laboratóriumában jöjjek dolgozni, és ő neki aranyerei voltak, úgyhogy itt nagyon érdekelte a végbélnyilás, úgyhogy az én első dolgozatom a végbélnyilásnak a szerkezetéről szól, tudományos munka, úgyhogy én a rossz végén kezdtem a tudományt. 3 évig dolgoztam anatómián, de ez nem elégített ki. Én az életet akartam látni, hogy micsoda, azt átmentem élettanra, de az se elégített ki. Egy házi nyúl, az túl bonyolult volt, azért egyszer kezdve nem bírtam átfogni. Úgyhogy aztán bakteriológiával foglalkoztam, azok a baktériumok nagyon kicsinyek. Aztán rájöttem, hogy az egy egész világ egy olyan baktérium, az is nekem túl komplikált volt, és aztán kezdtem én molekulákkal foglalkozni, és akkor kezdtem vegyész lenni. Akkor aztán rájöttem arra, hogy a molekula is nekem még túl komplikált, úgyhogy akkor kezdtem az elektronokkal foglalkozni, ami a molekulának egy nagyon kis része, és ez egy külön nagy tudományág, a kvantummechanika vagy a hullámmechanika, amelyik az elektronokkal foglalkozik, és én már egész őszfejjel kezdtem egy egész új tudományággal foglalkozni, úgyhogy én tudományról tudományra mentem, éreztem, hogy az élet az mindennek az összessége. Akármelyik szűk vonalon indulunk meg, sose értjük meg az életet. Csak akkor tudjuk talán megérteni, hogyha az egész tudományt átértjük, azért én tudományágról tudományágra mentem.
0: A szűkebb értelembe vett család.
1: Igen.
0: Hatása.
1: Igen.
0: Az nem játszott ez a tudományos művészet érdeklődés fölkeltésében?
1: Igen. A modern pszichológia mind nagyobb figyelmet szentel a korai gyermekkornak. Mert akkor tanuljuk meg, hogy mi az élet tulajdonképpen. Az élet tulajdonképpen. Annak, hogy észrevennénk. 3-6 éves korunkban tanuljuk meg, hogy mi fontos.

0: csodálatos, és az egyetlen szép dolog, amiért érdemes élni, az emberi tudást gyarapítani.
1: Úgy tudom, hogy egy nagyon jelentős világtörténelmi esemény jött közbe. Az első világháború.
0: Igen, amikor beiratkoztam, hogy orvostudommal az egyetemen, már több tudományos munkám jelent meg, jött a világháború, ahol engem besoroztak. Tehát ez egy teljes szellemi testpedést jelentett. Először fönt a Dnyeszternek a tájékán voltam a hadseregnél, de aztán körülbelül 2-3 év alatt rájöttem a teljes értelmetlenségére a dolognak, akkor egy kicsit tudott az ember gondolkozni, akkor látta, hogy a háború elvezett. Mindaz, amit nekünk gyerekkorunk óta beadtak, hogy a legnagyobb dicsőség a királyért meghalni, az mind csak maszlak, az mind csak hatalmi érdek volt, és abból mindegy szó se igaz, és minket mostan ezrével a magyarokat áldozzák föl a vezetők Bécsbe, hogy a saját bőrüket mentsék, mert látták ők is, hogy a háború elvezett. És rám olyan borzasztó vágy jött, hogy visszamenjek a tudományhoz, hogy egy nap elkeserésembe vettem a revolveremet, és átlőttem a csontot a karomon, ami akkor nem azért volt nehéz, mert veszélyes volt, mert ha rájönnek, felakasztják az embert azonnal, hanem azért, mert gyerekkorom óta velem volt préssel, vagy legnagyobb dicsőség a királyi meghalni. Hát most így kivonulni a hadseregből, lelkileg nehéz volt, de én megtettem. És így visszatudtam menni a laboratóriumban, és aztán olasz frontra kerültem. De ott is mindjárt bajba jutottam az olasz fronton. Egy kórház mellett egy laboratóriumban dolgoztam, mert ott volt egy magántanár Bécsből, aki olasz hadifoglyokon végzett veszélyes gyógyszertani kísérleteket. És amikor én a szavamat fölemeltem, akkor azt látom, ezek csak hadifoglyok. Ugye. Bennem már akkor is kialakult az nagy emberi közösség érzése, hogy olasz vagy magyar vagy, az mindegy, mindannyian emberek és testvérek vagyunk. Fölázattam és feljelentettem a hadseregnél ezt az orvost, de neki két csillaggal többje volt, tehát engem kellett megbüntetni. És büntetésből kihelyeztek a nagy olasz posványok közé, pocsolyák közé, mocsarak közé, ahol a tropikus malária dühöngött, és átlag 4 hétnél tovább senki sem maradt életbe. Ugye? De aztán szerencsémre 2 héttel később az egész háború összeomlott, és akkor haza tudtam még élve jönni. Úgyhogy ez az én hadi múltam.
1: És a továbbiakban hogy alakult? Én olvastam, hogy ön a trópusi betegségekkel is foglalkozott.
0: Igen, Pozsonyba mentem asszisztensnek, a Mansfeld professzor mellé, akkor elmentem először Prágába, onnan Berlinbe, hogy tanuljak egy is valamit, de akkor a pénzem kezdett kifogyni teljesen, nekem már családom, feleségem és egy kislányom volt, úgyhogy hát azoknak a jövőjét, hogy biztosítsam, onnan Hamburgba mentem a trópusi higiéniai intézethez, avval a gondolattal, hogy megtanulom a trópusi higiéniát, trópusi betegségeket, mert a trópusokon mindig kellett orvos, mert azok meghalnak ott mindig, a járványokat megkapják, aztán meghalnak, úgyhogy mindig van üresedés. Már megvettem a trópusi felszerelésemet, a szép fehér sisakot és fehér ruhát és mindent, amikor véletlenül ugyanott Hamburgban volt az ülése a holland élettani társaságnak, és ott volt Verzár professzor is, akinek ott egy jó állása volt Hollandiában.
1: Ő magyar származás.
0: Ő magyar származás, most Svájcban él. Éppen hazakészült Magyarország, és az állás üresedésben volt, és engem beajánlott ottani főnöknek, aki aztán befogadott, úgyhogy átkértem Hollandiába. Ott először Leidenben dolgoztam, aztán fölmentem Groningenbe, és ott kezdtem komolyan kémiával foglalkozni. Nagy szerencsém volt, mert hát állásom nem volt, általában is már pénzem se volt, de ottan a professzor, egy öreg professzor, egy bonyolult állatműtétet csináltatott, és az összes állatot megdöglöttek. És a professzor hallotta, hogy ott egy fiatal magyar fiziológus, hát azt mondta, hát próbálja meg ő is. Hát én is megpróbáltam, az én állataim mind életben maradtak.
1: De vajon a sejtlégzés tanulmányozása, amit először növényeken kezdett a professzor úr próbálni, az általánosabb következtetésekre, élettani következtetésekre is ad lehetőséget? Mondjuk az állatok, esetleg az ember szervezetének bizonyos megoldatlan életjelenségeit szempontjából?
0: Én azt hiszem, hogy igen. A természet az mind nagy elveke van építve. A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy virágnak, egy embernek. Az mind egy nagy közös alapelv van építve. Úgyhogy végedben mindegy, hogy mit tanulmányozunk. Ha elég okosak vagyunk, megértjük az életet, az egész életnek az alap elvei, az egész szerkezetét. Úgyhogy én akkor korán növényekkel kezdtem foglalkozni, mert az egyszerűbbnek látszott. És hamar láttam,

0: Azt, hogy kétféle növény van. Olyan, amelyik megbarnul, ha megsértem, például mindenki tudja, az almáját leejti, másnap egy barna folt keletkezik az alma megütődő. Ez az egyik fajta növény, amelyik megbarnul, és ez a barnulás ez nekem azt jelentette, hogy itt van valami rendkívül folyamat, amit lehet tanulmányozni, mert a tudománynál nem csak az a kérdés, hogy mit gondolunk, hanem hogy mit lehet kísérletileg megfogni. Azt a barnulást azt meg lehetett fogni, úgyhogy azt kezdtem tanulmányozni. Aztán kisült, hogy az egy érdekes folyamat, de nem vezetett oda, hova én akartam eljutni. Az inkább csak egy védekezési reakciója a sejteknek. Akkor aztán áttértem azokra a növényekre, amelyek nem barnulnak meg, például a narancs vagy a citrom. Az ember hiába ejti le, vagy lép rá, sose fog megbarnulni. De akkor ezeket kezdtem tanulmányozni, és azt láttam, hogy egy bizonyos reakciót elvégzek, akkor ott egy egész kis késés figyelhető meg. Ugye? Egy reakció, aminek azonnal kellett volna bekövetkezni, az késett egy másodpercet, vagy egy fél másodpercet. Eredményeimet annak köszönhetem, hogy én nagyon szeretem az életet, mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már mind fontosabbak lesznek, hiszen beteszik egy gépbe, aztán az csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó útra vezet.
1: Tehát nem az eredmény, hanem a folyamat.
0: Nem az eredmény, hanem a folyamat, igen. Úgyhogy én itt láttam egy kis késést, már most egy vegyész lát valamilyen folyamatot, tudja, egy anyag okozta, akkor amit kell csinálni az, hogy azt izolálja. Ez nagyon fontos. Izolálás azt jelenti, kérdésképpen, hogy meg kell tudni, hogy az anyag micsoda. És ez néha nagyon nehéz. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz, mert minden sejtben 100 és 100 különböző anyag van, mind rendesen, nagyon kis koncentrációban. És azokkül, hogy én megtudjam most, hogy egyik anyag micsoda, ahhoz ki kell tisztítsam, ki kell vegyem a többi 100 anyag közül. És ez néha egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat. De ez a vegyésznek a dolga. Úgyhogy én, mint leendő vegyész, hogy így mondjam, kezdtem nézni, hogy mi okoz ezt a kis késést. Ez kisült, hogy ez egy redukáló anyag, hogy én oxidáltam valamit, ez megint redukálta, úgyhogy ezért késett az egész folyamat, és akkor végre kikristályosítottam az anyagot, amiről aztán később kisült, hogy a C-vitamin.
1: Illetve az aszkorbinsav.
0: Az aszkorbinsav. Kisült, hogy az aszkorbinsav.
1: Na most, hogy az aszkorbinsav az azonos a C-vitaminnal, az rögtön kiderül?
0: Az nem. Engem a vitaminok nem nagyon érdekeltek. Úgyhogy vetettem a fiókomba egyszerűen az anyagot, de akkor pár év múlva jelentkezett nálam egy nagyon derék, magyar származású amerikai fiú, aki azt mondta, hogy ő ezt csinálta egész életén át, meghatározni, hogy valami vitamine vagy nem. Akkor azt mondta, hogy itt van egy por, nézze meg, azt fogja találni, ez a C-vitamin. Ugye, és akkor ő megnézte, és ez volt a C-vitamin. A C-vitamin sosem nem volt egyszerű, mert ugye mostan megvolt az anyag tisztán, most meg kellett mondani, hogy az micsoda. De ehhez nagyon kevés volt belőle. Én egyszer Amerikába átmentem, mert csak ott tudtam egy anyagot találni, amiből kristályosan elő tudtam ezt az anyagot állítani. Úgyhogy egy évi munka után 15 g-nyi anyaggal értem vissza, ami egy óriási eredmény volt, amire nagyon büszke voltam. De azt a 15 g-ot is elhasználtuk, anélkül, hogy megtudtuk volna, hogy micsoda. Úgyhogy tulajdonképpen a vizsgálat itt megállt. És én az világ összes növényeit átnéztem, és sehol se találtam kellő mennyiséget. És akkor Szegedre kerültem, mint tanácsvér. Szeged a paprikatermelés központja, és egy este a feleségem paprikát adott vacsorára, nekem, amit nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt mondani. Úgyhogy akkor nézve a paprikát, az jut eszembe, ezt a növényt én még sose próbáltam ki, és azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyen. És még aznap éjjel tudtam, hogy ez egy kincses tárháza a C-vitaminnak, és egy pár héttel később másfél kilogramm vitamin volt a kezemben, addig csak ezred gramm mennyiségek voltak, másfél kiló. A szétosztottam az egész világon, onnan tudtuk meg, hogy micsoda, és ennek a következménye, hogy máma tonna számra gyártják az emberi egészségnek egyik nagy kultforrása.
1: Tehát így lett egy vacsorai kifogásból egy Nobel-díjas.
0: Így lesz egy férj gyávaságából egy elfedezés.
1: A vitaminok körül heves viták folytak. Hogy reagált a tudományos világ? Elfogadták?
0: Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétbe áll az ösmert tudással. Ha nem áll ellentétbe, akkor csak egy kis adalék. Én életemben három dolgot fedeztem fel, az egyik a C-vitamin, a felfedezés lényegéhez tartozik, azonnal elvetik, és azt mondják, hogy ez hibás. Úgyhogy a C-vitaminnak akkor volt egy nagy szaktekintélye Londonban, aki azonnal egy cikket közölt, hogy ő nagyon keveset tud a C-vitaminról, azt az egyet tudja, hogy amit én csinálok, az hibás, és az rossz. Sajnálatomra később aztán őt kidobták az állásából pontosan ezért, mert ő föltartotta az egész fejlődést ezzel a kijelentésével. De aztán később izomról tettem nagy felfedezéseket, azokat is azonnal teljesen elvetette a standard tudomány, mert újszerű volt. És ma is úgy vagyok még, hogyha valamit mondok és elvetik, akkor mondom, ez nagyon jó, ez lehet, hogy ez egy felfedezés. És ha valamit elfogadnak azon, akkor elszomorodok, és azon úgy látszik öregszem, és már semmi újat nem tudok mondani.
1: Professzor úr, mi a véleménye arról, hogy az ember és a környezet közötti diszharmónia, és ez a vitaminellátásra is vonatkozik, egyre fokozódik? Mit lehet itt tenni?
0: Kell alkalmazni a környezetet, ami szervezetünk szükségletéhez. Ugye, szóval a mi szervezetünk nem csak szokva arra, hogy levegő helyett füstöt lélegezzen, vagy benzingőzöket, a környezetet kell magunkhoz alkalmazni, mert mi nem tudunk alkalmazkodni, az millió évekbe telik, amíg egy szervezet alkalmazkodik egy új környezethez.
1: De ez vonatkozik például a lakóházakra is. Hát a beton sem tesz nyilván jót a napsugárhoz szokott emberi szervezetre.
0: Ez mindenre vonatkozik, igen. Nem lehet azt mondani, hogy nincs jó környezet és rossz környezet, ugye, mert egy halat kiveszek és kiteszem a legszebb fűre, azt mondja, ez nem jó környezet. Viszont egy nyulat beteszek, azt nézett. Szóval nincs jó és rossz környezet, csak ahhoz mihoz vagyunk szabva.
1: Professzor úr beszélgetésünk elején röviden, összefoglalóan elmondotta, hogy először elkezdte a nyullal, mint kísérleti alannyal, aztán átért a baktériumokra, majd a molekulákra, majd tovább az elektronokra. Amikor a molekuláris biológia egy sor problémája még megoldatlan, akkor ön miért tartotta szükségesnek, hogy lemenjen a molekuláris szint alá, tehát a szubmolekuláris szinten keresse ezeknek a problémáknak a megoldását?
0: Az életnek a nagy bája, az a életjelenségeknek a finomsága és a gyorsasága adja. Az agynak a működése az hihetetlenül gyors, mert egy egyszerű mozdulat kiviteléhez sok-sok központnak, agyi központként együtt működnie, és az ilyen borzasztó gyors és finom reakciókat molekulák nem tudják elvégezni. A molekulák azok elég nagy egységek, amelyek nagyon nehezen tudnak mozogni, és hogy valamit csinálnak, ahhoz meg kell őket lökni, kvázi egy aktivációs energiát kell nekik adni. Az én érzésem szerint nagy molekulák az élet finomságát nem tudják létrehozni. Ahhoz sokkal kisebb és mozgékonyabb részek kellnek, és ilyen csak egy van, azaz maga az elektron. És az emberi szervezet össze lehetne hasonlítani az emberi társadalomhoz, és a tudományos ember, aki nem vesz tudomást az elektronokról, össze lehetne hasonlítani egy Mars lakóval, aki megpróbálná megérteni az emberi társadalmat, anélkül, hogy tudná, hogy van elektromosság, hogy van telefon, és vannak hullámok. Teljesen az emberi társadalmat elektromosság nélkül nem lehet megérteni. A tudománynak mindig az volt majdnem az a betegsége, hogy mindig a nagy problémákat mindig avval a tudással akarta megoldani, ami volt. Ugye én emlékszem, medikus koromban alig tudtunk valamit, de meg tudtuk magyarázni az életet. Azt hittük, hogy meg tudjuk. A mai molekuláris kémia is megmagyarázza az életet, de az én érzésem szerint ez egy borzasztó tökéletlen magyarázat, és azt a nagy finomságot és gyorsaságot azt nem tudja megmagyarázni. De az én vizsgálataim teljesen föltárták most ezt az elektromos dimenziót, úgyhogy most egy nagy fejlődést lehet várni. Az elektronok szabadon tudnak mozogni, nem az egész szervezetben, de bizonyos pályákon. Ugye, mert az elektron magában nem tud mozogni, csak akkor, ha egy vezetőre kerül. Ugye elektromosság csak akkor tud menni, ha a drót van. Úgyhogy az egyik nagy alapkérdés az, hogy a proteinek ezek vezetőke vagy nem.
1: Értem, tehát az élet fonalát kell valahol megtalálni. Megtalálni,
0: így van. Igen.
1: És ez nem feltétlenül a DNS.
0: Az nem a DNS, nem.
1: Értem, tehát a molekuláris és a szubmolekuláris biológia között tulajdonképpen ebben a kérdésben van az alapvető különbség.
0: Igen, igen. A molekuláris téma teljesen helyes, ez rendben van, de nem elég.
1: Egy más dimenzió.
0: Egy más dimenzióba kell
1: lenni. Vagy más szint.
0: Más szintre kell lenni, igen.
1: Most engedje meg, professzor, hogy egy olyan kérdést tegyek föl, amiért lehet, hogy egyes orvosok megharagszanak. ha az ember bevesz egy gyógyszert, ami jó arra, hogy elmulassza a fülfájását vagy a hascsikarását, akkor annak a hatásmechanizmusának bizonyos részével vagyunk tisztában, ha egyáltalán tisztában vagyunk.
0: Ezeknek a hatását csak akkor fogjuk megérteni, hogyha értjük az egész élet lényegét. Amíg nem értjük az egész élet mechanizmusát, addig nem tudjuk megérteni a gyógyszereket is. Amit eddig a tudomány csinált, az úgynevezett szimptomatológia, a szimptomákat írja le. Ha fejem fáj, veszek aspirint, akkor nem fáj a fejem. Ezt tudjuk, de ez nem magyarázat, ez egy tünet.
1: Tehát a tünetet és nem az okot szüntetjük meg.
0: De az okot nem ösmerjük. Ugye a tünetet, azt le tudjuk pontosan írni, és az orvostudomány erre alapítja a gyógyítást, tudja, hogy tünetek hogy változnak, de az igazi magyarázatot majd a kémia fogja megadni, de még ma nem tudjuk.
1: De nem az a kémia, amit mi klasszikus kémia.
0: Nem a klasszikus kémia, hanem az a következő nagy fejezet a kémiának, az úgynevezett hullámmechanika. Az elektronokról nem tudjuk, hogy azok részecskék vagy hullámok, lényegében mind a kettő egyszerre. De nincs még komoly elképzelésünk, micsoda, csak tudjuk, hogy nagyon kicsi és nagyon mozgékony. És az én nézetem szerint ezek magyarázzák meg az életnek a finomságát.
1: Az ön utóbbi évtizedben megjelent cikkei közleményei arra mutatnak, hogy érdeklődése szinte teljes mértékben a sejtbiológia problémái felé fordult. És mivel köztudott, hogy a rákkutatás alapkérdései a sejtbiológia alapkérdéseivel szervesen összefüggenek, ezért különösen érdekesek a számunkra. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a hagyományos rákkutatási módszerek, illetve irányokkal szemben ön egy bizonyos értelemben ellentétes, illetve újszerű megközelítést választott.
0: A legtöbb kérdés a tudományban, ami bonyolultnak látszik, az borzasztó egyszerű, ha már értjük. És az igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit már ezren láttak, de más fogalom. Ez a fölismerés. Szóval én kerestem ennek a rejtének a titkát, és egy gyermekesen egyszerű. A megoldás egyszerűen az, hogy a nagy életjelenségeket, amit tulajdonképpen életnek nevezünk, az, hogy gondolkozom, az, hogy mozgok, ugye vannak kiválasztások, mind ezek a nagy életjelenségek, amit az életet teszik, ezeket mind struktúrák végzik. Struktúra azt jelenti, hogy egy valami, ami szilárd, mert össze vannak kötve a részecskék benne. Ugye az agy az egy struktúra, a máj egy struktúra, a vese egy struktúra, ez mind struktúra. De ezeket a struktúrákat, amiket ezeket a nagy működéseket végzik, kiszolgálja egy nagy rendszere a fehérjének, ami egyes fehérjékből áll, és nem csinál struktúrát. És a lényege az, hogy nem csinál struktúrát, mert például ha azért véremben ott vannak ilyen fehérék, azok struktúrát csinálnak, akkor a vér megalvadnak és meghalnak. Szóval a lényeg az, hogy nem csinál struktúrát, és nem vezető, nem elektromos, mert minek legyen neki vezetője, az kis molekulákból áll, amik el vannak kölödve, nem működnek együtt, nem kell, nincs vezetésre szükség. Na most, ami mi történt, és ez nagyon mulatságos, az történik, hogy a struktúrából az egyes molekulákat kiszedni majdnem lehetetlen. Úgy bele vannak építve, hogy nem jönnek ki, ugye? A folyadékokban vannak ezek az egyes molekulák, amit vederszámra lehet kapni. Ha kimegyek a vágóhídra, kapok egy vedervért, amit az éppen protein. Most a protein vegyészek, akik protein kémiával akartak foglalkozni, azok mit csináltak? Próbáltak a struktúrából kiszedni, nem sikerült, vették az oldható proteineket, amik nem vezetők, ugye? De nekem vezetésre csak a struktúrában szükségem, amik azon életjelenséget csináltak. Most a vegyészek avval oldották meg, hogy kivonták ezeket a proteineket, amiket könnyű kivonni, és a struktúrát elnevezték maradéknak és kidobták. A megoldhatott megoldásnak nevezték el, és elfelejtették, hogy a lényeget kidobták. Ugye? Most én ezzel kezdtem a működésemet, hogy a struktúrákat kezdtem nézni, és akkor egyszer láttam, hogy ezt az ember megnézett, olyan színesek, színesebbek, mint ez a terítő. Majdnem feketék.
1: Mitől színes?
0: Ez kérem, azért színes, mert vezető. A vezető azt jelenti, hogy az elektronok mozgékonyak. És egy ilyen mozgékony elektron könnyen veszel fényt. És amint a fényből én kiveszek egy bizonyos hullámhozat, akkor színt kapok.
1: Tehát a telítettség az fehér.
0: Telítettség az fehér, az nem vesz föl fény.
1: Ahol az elektronoknak van mozgási lehetősége, ott színes.
0: Ahol meg vannak rögzítve, nem tudnak semmit se csinálni. Ahol mozgékonyak, ott fölveszik a fényt, és a fény fölvétel az szint jelent. Úgyhogy itt borzasztó egyszerűen megoldás. És most egyszer ez egyben el is vezetett engemet a rák kérdéshez. Aztán megnéztem a ráknak a struktúráját, és az teljesen szintelen. Teljesen szintelen, amint a papíros. És szóval ott hiányzik nekem a ráknak valami, ami azt vezetővé teszi, ugye? Most az a valami, ami hiányzik, az valami, ami kivesz elektronokat, és vezetővé teszi, és színessé teszi. És a rákban ez hiányzik, a rák ezt nem tudja megcsinálni. Úgyhogy aztán ellen lehet őrizni avval, hogy veszem ezeket az anyagokat, amik színesít, hozzáteszem a rák proteinhez, és abból olyan színes lesz, mint a máj, vörös-barna lesz. Úgyhogy egyszerűen átalakítom a rákot egy normális valamivé, azáltal, hogy beleteszem azt, ami neki hiányzik. És most ebből aztán magától adódik a rák betegségnek a gyógyítása, az, hogy egyszerűen bele kell vinni azokat az anyagokat, amik ott hiányoznak, amik a rákból vezetőt csinálnak, és nem csak vezetőt, hanem struktúrát is csinálnak. Ugye? Struktúra azt jelenti, hogy összeköti a molekulákat, mert hogyha ez az anyag, most van egy anyagom, majd kivesz elektront, kivesz egy elektront ebből, és kivesz egy elektront ebből a molekulából, az a kettőt összeköti, és abból struktúra lesz. Most a ráknak az egyik nagy veszélye épp az, hogy nem csinál struktúrát, és csinál áttételt, metasztázist. Szóval itt van egy rákom, és az elterjed, mert nincs, ami összetartja. Belejutnak a ráksejtek a vérbe, és elutaznak, és új gócot kezdenek.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne Szentgyörgyi Albert egy régi televíziós interjúját halljátok Bakelitről a C-vitamin felfedezésére emlékezünk.

0: megengedi professzor úr, a sejtbiológiára visszatérve,
1: tessék,
0: hallottunk arról, hogy ha valakinek a kezét egy sebet vágunk, vagy sebet ejtünk, akkor a hiányzó szövetek egymás felé nőni kezdenek. Mi az oka annak, hogy a hegedés akkor, amikor ezek a szövetdarabkák összeérnek, akkor megáll? Tehát a sejtek nem növekednek tovább.
1: Az én vizsgálataim tulajdonképpen ebből indultak ki. Ebből az egyszerű megfigyelésből, ha megvágom magamat, a sejtek kezdenek oszlani, hogy betöltsék a sebet. Aztán, amikor betöltötték, akkor egyszerre megáll minden. Ugye? Most ebből az egyszerű megfigyelésből három nagyon fontos dolog következik. Először, hogy van ott egy kapcsoló, amelyik megindítja a növekedést. Aztán van egy kapcsoló, amelyik megállítja a növekedést, és még egy nagyon fontos, hogy a sejtekben megvan egy óriási növekedési tendencia, mert avval, hogy én egy bajt csinálok, megvágom, mert én nem alkottam semmit, én nem tudok egy új valami képességet alkotni, ez benne van minden sejtben. Szóval a nagy probléma nem az, hogy miért nő a rák, és ez félrevezette eddig a rákutatást, a probléma az, hogy miért vannak ezek a sejtek csendbe, amíg meg nem vágom magamat. Mint vegyész, persze azt gondoltam, e mögött, mind a két kapcsoló mögött kell egy anyagnak lennie, ami ezt végzi, és azt az anyagot, amelyik megállítja a növekedést, vagy visszatartja, azt elneveztem retinnek, mert angolul retin az visszatartani. És prominnek neveztem azt az anyagot, amelyik megindítja a növekedést, ugye? Mert az promótol-e, promótolja azért. Prominnak nevezem. Előbb említettem, hogy az a rákba hiányzik egy anyag, amelyik összeköti a molekulákat egy struktúrába. Most, amíg egy struktúrám van, addig a sejt nem tud oszlani, mert egy szilárd anyag nem tud ketté válni, ugye? Úgyhogy a sejtoszlást meg kell, hogy előzze az, hogy elhasítja ezt az anyagot, ami összetartja a molekulákat struktúrává, ugye? Szóval a sejt megindul, akkor először el kell hasítani a retint, ugye? Ez az egésznek a magyarázata.
0: A sejtek növekedése az egy természetes folyamat, igen, és állandóan történik a testben.
1: Igen. Ha megvágom, akkor rendetlenséget csinálok tulajdonképpen, és akkor összekavarodik minden, és az enzimek megeszik a retin. A rák nem tud retint csinálni. Ott a rendetlenség megmarad. Szabályozni valamit mindig csak két ellentétes dologgal lehet. Egy dologgal nem lehet szabályozni. Például a forgalmat az utcán nem lehet zöld fénnyel szabályozni, se piros fénnyel. Csak úgy lehet, hogy zöld fény is van, és piros fény is van. Mindig két ellenkező dolognak lenni, csak úgy tudok szabályozni. Egy dologgal nem lehet szabályozni. Ezért a retin és a prominnak a kölcsönös viszonya szabja meg, hogy lesz-e mozgás, vagy lesz-e növekedés, vagy nem lesz. Na most a különböző életfeltételek között különböző hajlandóságnak kell készen létben lenni, hogy elkezdjen nőni. Valamelyik szövetnek gyorsan kell nőni, ha baj van, mások szövetnek lassan kell, vagy nem szabad nőni. Úgyhogy a természet ezt a különböző szövetekben, vagy állatfajokban avval regulálja, hogy ezt a két anyagot, annak a viszonyát egy kézbe tartja. A retin az az anyag, amelyik vezetővé teszi a proteint. Ez megeszi a retint, a protein többet nem elektromos vezető. Szóval akkor belejön most az elektromosság, az elektron, a kvantummechanika és összes többi.
0: A nagyon mély a kút.
1: Nagyon mély, de van feneke.
0: Egy nagyon népszerű ismeretterjesztő könyv jelent meg 1940-ben, ami nem régen a kezembe került, aminek ön írta a bevezetőjét. És abban egy olyan mondat van, ami szállóigévé vált. Úgy hangzik, hogy a természet az értelmesen feltett kérdésekre értelmes választ ad. Hogy kell ezt ismeretelméletileg értelmezni?
1: Hát erre van egy nagyon egyszerű magyar mondás, ami azt mondja, hogy ostoba kérdésre égben sincs felelet. Ez tulajdonképpen a válasz. De például, ha azt kérdem a természettől, hogy miért van fából a vas, arra a természet mit mondjon? Mond valamit, mert ha egy gépet megint, az valamilyen választ ad, csak az egy ostoba válasz lesz, aminek nincs értelme. Vagy azt kérdem, hogy 2x2 miért 5? Erre nincs válasz. Ha azt kérdem, hogy 2x2 az mennyi, arra a természet felel. Szóval egy értelmes kérdésre értelmesre felel. De értelmetlen kérdésre nem tud felelni. Vagy hogy mond valamit, hogy nesze semmi fog meg jól. Aztán ez a válasz.
0: Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a természet objektív válaszokat ad.
1: Objektív és a természet az egy tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak. 2x2 az 4. ugye?
0: Természetben van az igazság, és a rosszul feltett kérdésekben vannak a tévedések.
1: Azok a tévedések, igen. Igen.
0: Ön, amikor Szegedre került, már világjárott ember volt, és nagyon sok intézetben, egyetemen megfordult, és bizonyos értelme rendhagyó professzor volt, ahogy nevezték, rendhagyó professzori, pedagógusi, kutatói magatartást írt be. Mi az ön véleménye tulajdonképpen az oktatásnak, az egyetemnek? Milyen jelleggel kell bírnia, hogy megfeleljen a kor követelményeinek?
1: Én azt hiszem, és ezt már gyermekkorom óta magam iskolai tapasztalataiból tudom, hogy az egész oktatás ügyét áthatja egy nagy tévedés, egy óriási tévedés, ami abból áll, hogy azt hiszik, hogy a könyv az arra való, hogy az ember a tartalmát belenyomja a fejébe. Az én nézetem szerint a fej az gondolkozásra való, és a könyv arra való, hogy ne kelljen mindazt itt tartani. Az sokkal egyszerűbb a könyvtárba tartani, ugye? És akkor a fejemet használhatom sokkal jobb dolgokra, a gondolkozásra például. De a fejemet megtöröm szecskával, szóval mindenféle adakkal, akkor ezt nem tudom használni semmire, ugye? Nemrég valaki nekem küldött egy könyvet, amiben nagyon atyailag tanácsot ad, hogy hogy kell kutatói pályára menni. Az azt mondja, hogy először zárkózz be 4 hónapra egy könyvtárba, ugye? Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmire. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Ugye én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítattak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják, ez egy borzasztó kár tesz neki, mert megbénítják az ember. Mert az a sok szecska, amit az ember fejbe vele megy, az úgyis elpárolog, abból semmi sem marad. Azt az ember mind elfelejti. Ami megmarad, az a tudomány, vagy a művészet, vagy a szépség szeretete. Az, hogy egy problémát próbálja megoldani, a tetrekészség, ezek az egyéni kvalitások, ezek a fontosak. Amikor Szegeden voltam rektor egy évig, akkor én is próbáltam a tanügyet így változtatni, nem sok sikerrel, mert úgy beleette magát ez a régi gondolkozás, hogy nehéz volt egyszerűen irányt változtatni abban.
0: Tehát ezek szerint a kutatóképzés az elsősorban egy felfedezésre való készséget kell, hogy kialakítson az ember.
1: Először egy szellemi éhséget kell, hogy jelentsen, ami aztán megmarad egész életre. Mert ha én befejezem a tanulást, amikor befejeztem az egyetemet, akkor én ott úgyis mindent elfelejtek, ugye? Ami megmarad a szellemi éhség, és akkor tovább táplálom az agyamat tudással is, tetrekészséggel és problémákkal. Magam igyekeztem az egész biológiát megismerni, azért sokszor változtattam irányt, egész más és más irány, anatómiából végre hullámmechanikába kötöttem ki, ugye? És minden új iránynál úgy csináltam, hogy nem könyvet vettem először, hanem először bementem a laboratóriumba. És kigondoltam valami egész ostoba teóriát, és azt kezdtem bizonyítani vagy cáfolni. És aztán, amikor már ösmertem az önök, akkor elmentem a könyvtárba. Akkor már érdekes volt a könyvtár, mert volt hova betenni az adatokat. Voltak nagy lukak az én tudásomban, azokat aztán szépen betömtem a könyv. De ha engem a könyvtárba küldenek először, akkor én onnan vagy nem jövök ki élve, vagy pedig soha vissza nem megyek.
0: A Szabó Ervin könyvtárban találtam ezt a füzetet. Az Egyetemi Színjátszó Társaság ismeretterjesztő füzetei címet viseli. A Szegedi Egyetem adta ki, és ez történetesen a Hamlet szegedi bemutatók 100. évfordulójára készült. Szerkesztette Pakó Imre, és a bevezetőt a társulat elnöke Szentgyörgyi Albert rektor írta. Egy zseniális fiatalember volt a rendező ennek a darabnak, ifjú Horváth István, és nem sokkal a bemutató után a Gertrudis alakító színésznővel együtt öngyilkos lett. Ez az eset valahogy mindegy jelzésként eszébe juttatja az embernek azt a folyamatot, ami 33-ban megindult. Professzor úr, nehéz erre a kérdésre válaszolni, tudom, de hogy reagált a magyar értelmiség a fasizmus fokozódó előretörésére, nyomására, ami Magyarországra is nehezedett?
1: Igen. A véletlen úgy hozta, az én jó szerencsém azt hozta, hogy Ugyanakkor volt a hallgatók közt egy igazi ritka, zseniális fiú, a Horváth Pista, akinek a szenvedélye volt a rendezés, aki Stanfordba tanult, a Shakespeare iskolába, Angliába, és teljesen szakember volt, a fiatal korodacára egy nagyon zseniális fiú volt, és ő rendezte az egészet. De sajnos akkor ez az én tevékenységem már belejött a két ütköző közé, a faszizmus és a jó magyar régi felfogás közé.
0: Az egyetemi tanárok, most ne értsen félre, professzor, nem neveket.
1: Igen.
0: Hogy viselkedtek? Szóval általában hogy reagáltak? Hiszen a tudomány, a művészet, általában az emberi lét, az veszélyeztetett a faszizmus által.
1: Hogyne,
0: fölismerték ezt?
1: Igen. A tudósok általában a faszizmus ellen voltak. Ez nagyon előfordul itt-ott a tudósok között is valaki, aki megtévejeli, és aki elfogadja ezeket a faszista elveket, de a nagy többség a tudósok között, hála Istennek, mindig a faszizmus ellen volt, ugye? Sajnos ez a két fő alakja az én Hamletemnek is, ennek a nagy összeütközésnek lett az áldozatja, mert Horváth Pista Tóth Katiba nagyon beleszeretett, aki a királynőt, Gertrúdát játszott. A Horváth Pista zsidó származású volt, és a Tóth Katinak a szülei pedig faszisták voltak, és semmiképp se akartak beleegyezni abba, hogy összeházasodjanak. És a Pista érezte, hogy őt ez szét fogja zúzni, és az egyetlen megoldást, a halált választották. Sokszor kívántam, hogy hozzám jöttek volna problémájukkal, akkor én találtam volna más megoldást.
0: Professzor, visszatérve arra, hogy a magyar értelmiség, a magyar szellemi élet azért egy részben elzárkozott, egy részben elutasítóan viselkedett, amint ön mondotta. Voltak olyanok is, akik a fasizmusnak behodoltak. De voltak-e olyanok, illetve akadtak-e megfelelő számban olyanok, akik aktívan is ellenek?
1: Igen.
0: Azért kérdezem öntől, mert tudomásunk szerint ön azok közé tartozott, akik tettek is.
1: Igen. Nekem is volt egy nagyobb szervezetem, és akit mi rendes embernek ismertünk, az mind készséggel csatlakozott, ami akkor nagyon veszélyes volt ilyenben bármiben részt venni, és nagyon készséggel és nagy számmal csatlakoztak.
0: Professzor úr, a háború alatt, különösen amikor a németek megszállták az országot, akkor úgy tudjuk elég nehéz helyzetbe került. Erről nagyon sok legenda, mendemonda kering.
1: Igen.
0: Szeretnénk, ha a leghitelesebb forrásból öntől értesülnénk erről.
1: Igen. Hát ami ott történt, az volt, hogy egy nap hozzám jött egy úr, akit én nem ismertem, és azt mondta, hogy a magyar vezető értelmiség, egy pár kitűnő, akik nem vesznek részt a hivatalos kormányba, csak azok már látják, hogy a háborút elvesztettük, és most már csak lelkismertenül áldoznak föl mindent, hogy a bőrüket mentsék, akik a háborút csinálták. És hogy itt valamit kell csinálni, hogy az országot megmentsük. És arra eredményre jutottak, hogy nekem kell valamit csinálni, mert én tudok angolul, tudok a nyelvükön beszélni. Úgyhogy én menjek el Isztambulba, és próbáljak valamit csinálni. Ugye, és összeadták a pénzt az utazásomra, és én elindultam. De persze én tisztában voltam avval, hogyha én mint magánember megyek Isztambulba, én nem tudok semmit se csinálni. Nagyon veszélyes lehetőséget vettem a kézbe. Akkor Kálai Miklós volt a miniszterelnök, aki hirtelen ordított a zsidók ellen és a németek mellett. Ugye? De nekem az volt az belső érzésem, hogy egy rendes magyar ember, és ennek ezt muszáj csinálni, hogy Magyarországot valahogyan védje a németek ellen. És azt a veszélyes lépést tettem, hogy bementem hozzá, és azt mondtam, hogy most megyek Isztambulba, hogy felvegyem a kapcsolatot az angol és amerikai diplomáciával, és megnézzük, mit lehet csinálni. És én azt vártam, hogy erre azonnal letartóztatta, de meglepetésem, mert azt mondta, nagyon jó, menjél, mondd meg az angoloknak, hogy én azért ordítok a zsidók ellen, mert ha én nem ordítok, akkor egyszer jön a Hitler is kérde, mi van a zsidókkal. De amíg én ordítok, addig azok biztonságban vannak, és mondd meg az angoloknak, hogy én, mint miniszterelnök, kész vagyok bármikor átállni hozzájuk, amint a lehetőség megvan. De most nincs lehetőség, mert itt a német hadsereg.
0: Ez nem tartozott a híres Kálai-féle hintapolitika módszerei közé?
1: De igen.
0: Professzor úr, hogy sikerült az isztambuli kiküldetés?
1: Az egész vállalkozás nagyon furcsa volt nekem, mert én tudós ember vagyok, aki kémcsövek közt él, és Isztambul a világ kémközpontja volt akkor. És ez közben kioktattak, hogy igen, gyufaszálat se szabad elejteni, mert a kémek azonnal fölszedik és szabon mindent, és kiolvasnak. Úgyhogy amikor elmentem Isztambulba, először felkerestem egy magyar újságírót, akiről úgy gondoltam, hogy rendes magyar ember. Elmondtam neki a mondókámat, és azt mondta, hogy össze fog hozni két angol diplomatával másnap egy klubhelyiségbe, és összehozott két angolat. Most az ilyesmi nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon izgalmas volt, mert az ember nem tudta, hogy ez két német kém, vagy tényleg két angol diplomata. Nekik elmondtam mindent, és ők akkor azt mondták, hogy legyek másnap szürkületkor egy bizonyos kis mellékutcába, Isztambulba, és egy bizonyos számú ház előtt fog állni egy autó. És ne kérdezek semmit, csak üljek be. Ez az egész, amit mondtam. Hát másnap, mikor este ledett, sötétedett, elmentem a kis utcába, és ott állt egy bőjt szám előtt, és abban beültem, és fél éjjel hajtottunk, és akkor egyszerre megállt be egy ház előtt, ahol fölmentünk az emeletre, és ott egy úriember azt mondta, hogy ő az angol kémszervezetnek a feje. És hogy örül, hogy eljöttem, mert neki utasítása volt Londonból, hogy velem keressen kapcsolatot. De az angolok tudták, hogy én az ő oldalakó vagyok, mert én kiálltam mindig a fasizmus ellen, és azonnal jelentette Londonnak, hogy én ott jelentkezem, és a mondókámat is azonnal továbbította az admiralitásnak. És a másnap jött vissza a válasz Londonból, hogy én menjek vissza Magyarországra, állítsak föl egy titkos rádióállomást, és azután közvetítsek köztük és a Kállai között. Visszamentem, és a Bai professzor azonnal felajánlotta, hogy segít a rádióállomást összeszervezni. Most nagyon egyszerűen hangzik, mert azt minden szerelő meg tudja csinálni, de akkor az életveszéllyel járt. A németek fölfedezik, azonnal akasztás járt, érte? Úgyhogy ezt elkezdtük azonnal szervezni, azonban sajnos közben valamiképpen ez kiszivárgott, és a németek megtudták, és akkor elértem életem csúcspontjára, mert a Hitler teljes dühhel ordította a nevemet, és kirendelte a magyar kormányzót Horthyt magához, hogy követelje, hogy engemet kiszolgáltassanak Németországnak, hogy megtanítsa a világot, hogy egy ilyen disznóval hogy kell bánni. Úgyhogy biztosan nagy vendéglátásban lett volna részem ott. De Denikre a kormányzó se tudta, hogy hol vagyok, de nem is akart kiadni. De akkor aztán letartóztattak, és szobafogságba helyeztek, és megértették, hogy bejelentés nélkül nem hagyom el Szegedet. Én egyszer fel akartam menni Pestre, és így előre bejelentettem, és megkérdeztetem, mehetek-e Pestre, és azt mondták, mehetsz. De aztán utólag megtalálottam, hogy már az állomáson várt a titkos rendőrség, hogy azonnal letartóztassanak. És ami véletlenül megmentett, az, hogy a vőm, a leányomnak a férje váratlanul pont az elutazásom előtt megjelent kocsival, és azt mondta, nem menjek vonattal, menj, ő fölvisz kocsival. De alig indultunk el, jött egy német patrulj, hogy engem letartóztasson és elvigyen. A feje a patrulynak nőnek volt öltözve, egy ilyen nagykezű ember. Az a hírem járt, hogy én nőkkel nagyon barátságos vagyok, úgyhogy így gondolták, könnyen nem fogok mindjárt lőni, mert akkor az ember úgy járt, hogy az ujja mindig a pisztolynak a kakasán volt, hogy azt védekezzenek el. Így följöttem Pestre, elmentem a vőmnek a házába, és alig érkeztem, jött egy telefon a sógornőmtől, ami azt mondta, hogy a rendőrség náluk van, és azt hitték, hogy én oda mentem, magyarul, jöttek letartóztatni, és letartóztatták az ő apját, ahol összetévesztettek engem. Úgyhogy én azonnal tűnjek el, mert itt most már nagyon komoly a helyzet. A svédek akkor nagyon sokat segítettek, volt egy idő, amikor nem tudtam már hol bujkálni, akkor a svédek először bevettek egy kis svéd különítménybe Budán, de onnan aztán átvettek a főkövetségre, de szerencsére, mert azt a házat egész elrombolta egy bomba, miután én kimentem. A svéd követségen ott az volt a baj, hogy akadály, hogy a törvény szerint a svéd követség csak svédeket engedhet be a kapuján, magyarokat nem. Hát, hogy ezen túlessünk, mert a svédek tisztelik a törvényt, a svéd király engem kinevezett svéd állampolgárnak. Neki joga van. Még nevet is adott, én voltam Mr. Svensson, és a feleségem volt Mrs. Svensson. Útlevelünk teljes polgári összes jogai megvoltak, úgyhogy én sokáig a svéd útlevélen utaztam a háború után. Szóval ott voltunk egy darabig a svéd követségen, de ott is egy véletlen következtében ott is hamar kiderült, hogy ott vagyok. Tudnék, az történt, hogy mint svéd állampolgárnak nekem jogom van svéd tudományos lapokba közölni, azt csak svédektől fogadnak el. És én akkor komoly felfedezéseket tettem, mielőtt lebuktam volna, és azt nem akartam, hogy elvesszenek. Azért összeírtam,
0: és az izomkutatás.
1: Az izomkutatásról volt, összeírtam és elküldtem Svédországba egy barátomnak, Kirelnek, akarta igazolni az átvételt, és sejtelmes volt, hogy hol vagyok, azért küldött egy táviratot, hogy Szentgyörgyi Albertnek svéd követség. És ez a Gestapo, a titkos rendőrség minden táviratot elolvasott, és ez persze, hogy ott van. Ők nem mertek hivatalosan betörni, azonnal szerveztek egy nagy csőcseléket, amelyik másnap betört a követségre, és el is pusztította, avval a gondot, hogy engem ott megtalálnak, ugye? Aztán, ami engem ott akkor megmentett, az az volt, hogy a Gestapo mindig csinált egy-két hülyeséget. Azon a napon mindjárt átkutatták az összes szomszédos házakat, nincs egy föld alatti kijáró valahol, amit mi megtudtunk, de ami legfontosabb volt, volt egy német diplomata, aki Hitler ellenes volt, bár Hitler szolgálatába állt, de Hitler ellenes, és azonnal meghívta a svéd ügyvívőt, és kérdezte, hogy hol van a Szentgyörgyi. És a svéd ügyvívő persze azt mondta, hogy én ezt nem tudom, egyik se szólhatott semmit, de a német sokáig így nézett a szemébe, mereven és egy csószer szólt, ami azt jelenti, hogy mi tudjuk, ugye? Úgyhogy a svéd követ hazajött, és azonnal eltűnni, és bepakolt hátul alul a kocsijába.
0: Professzor urat, hol érte felszabadulás?
1: Én a legvégén a Városliget szélén bujkáltam. A út túloldalán az oroszok voltak, és oda a Gestapónak a kémjei nem tudtak jönni ügynöke, mert félték, hogy ott agyonverik őket. Veszélyes hely volt, mert lőttek ágyúval, de kevésbé volt veszélyes, mint a német szitkos rendőrség, de ott már nem mertem a feleségemmel együtt bujkálni, az túl veszélyes lett volna. Ő pár utcával bejebb volt a Vörösmarty utcába, és amikor az ő utcája is felszabadult, akkor én átmentem meglátogatni, megkeresni. Hát folytak a harcok, és jobbra-balra röpködtek a golyók, és a hullák szekítek. Megtaláltam a feleségemet, de alig voltam ott, egyszer jelentkezett egy orosz őrnagy, ki jól beszélt angolul, és azt mondta, hogy ő itt van egy csoporttal, és neki a személyes megbízás van a Molotovtól, hogy engem megtaláljon és biztonságba helyezzen. Úgyhogy aztán nagyon kedvesek voltak, mert azt mondtam, hogy a feleségem nélkül nem megyek, és a feleségem azt mondta, hogy a családja nélkül nem megy. Tehát akkor, hogy megoldják a dolgot, az egész család, 12 tagú családot, mind levittek Szegedre, ahol már biztonság volt. Engem pedig elvittek Malinovszky főhadiszállására, ahol egy szép házat adtak, és minden nap meglátogatott egy nagyon jó angolt beszélő kapitány, hogy megkérdezze, hogy van-e valamire szükségünk. Hát nagyon-nagyon kedvesek, mindennel elláttak, én akkor nagyon rossz egészségi állapotban voltam, de hát vissza tápláltak megint az élethez. És hogy ilyen kedvesek voltak, azt avval tudnám mutatni, hogy a kapitány egy nap megkérdezte a feleségemet, hogy nincs-e valami különös kívánsága, nem hiányzik-e valami. És a feleségem tréfakép, azt mondta, a mozi hiányzik neki, ami akkor egy tényleg tréfa volt, mert ott a háborúban a főhadiszállások. De másnap beszereltek egy mozit a házunkba, hogy az se hiányozzon a feleségemnek.
0: Ez egy komfortos vendéglátás.
1: Ez egy nagyon jó kedves. Ez, amikor ennek vége szakadt, akkor elvittek engem Moszkvába a feleségemmel, ahol egy nagy akadémiai ünnepség volt, valami több száz éves évforduló, és ott engemet egy nagyon szép szállodába, a legszebb szállodájukba helyeztek el, és úgy bántak velem, de azt mindjárt éreztem, hogy nem volt semmi politikai szándékuk velem, csak mint tudomány emberét becsültek, ami nagyon szép, ami kevés más nemzet tenne meg. Mert ugyanezt megtették Parnasszal, az egy nagyon jó lengyel tudós, aki zsidó volt, de Lemberget már elfoglalták a németek, akkor én beküldtek egy patrulyt és kiemelték a Parnasszt. És ez nem volt egyáltalán politikailag érdekelt. Szóval ezt az oroszok megtették a tudomány pártolásáért. Moszkvából úgy bántak, mint a legmagasabb diplomatákkal, amit avval lehet mérni, hogy hányszor adnak kaviárt az embernek. Nekem háromszor adtak egy nap kaviárt, ami a legmagasabb fok Moszkvában. Hát szóval ez volt a felszabadulás részemre.
0: Professzor úr, fogadja köszönetünket ezért a számukra rendkívül nagy jelentőségű és nagyszerű találkozásért, de kérem azt, hogy mind a film befejezéseképpen egy néhány szóval üzenjen a magyar televízió nézőknek.
1: Hát először meg akarom köszönni a türelmet és a szeretetet, amivel ezt hallgatták. a szellemi életnek nincsenek országhatárok. Én innen nagyon messze élek, és sok országhatár választ el bennünket, de a szellemi életben ilyen határok nincsenek. Én egy más országnak igyekszem a hasznos állampolgár lenni, Amerikának, sőt, egy még nagyobb egységnek is igyekszem a hasznos polgára lenni, az emberiségnek, a közös emberi célokat szolgálva. De mindez nem változtat azon, hogy épp úgy magyar ember vagyok, mint valaha is voltam. És épp úgy a hazám Magyarország, mint valaha is gyerekkoromban volt. És abból a nagy szeretetből, amivel itt körülvettek, és nagy figyelem, megnyilatkozásából látom, hogy az ország sem tagadott meg még engem, mint a fiát. És azért jöttem haza, hogy ezeket a szálakat is még erősítsük, nehogy azok elsorvadjanak. Amint ahogy említettem, a szellem életben nincsenek országhatárok, és egy országnak a nagysága attól függ, hogy mennyiben járul hozzá a közös emberi értékekhez. És mint magyar ember azt kívánom, hogy Magyarország a nagy hatalmak közé tartozzon, és legyen nagy mindenbe, amiben egy kis ország nagy lehet. És erre minden adottság és lehetőség megvan, csak a szellemléletet kell támogatni, és nem szabad elválasztani a nemzeti mi voltunktól, attól, hogy magyarok vagyunk. Ugyebár én a legbékésebb ember vagyok, szeretném, hogy Magyarország az egész világot meghódítsa. Az ország határait politikailag nem lehet bővíteni, anélkül, hogy másokat eltiporna az ember, vagy megbántana. A szellemi életben mindenki olyan nagy lehet, mindenki szabadon fejlődhet, olyan nagyra, amennyit az esze megbír. És ebben az értelemben kívánom, hogy Magyarország tartozik a legnagyobb országok közé.

0: School days, dear old golden rule days.
1: Nominate your favorite teacher to win a WMEX prize. Each day, Color Radio will award a prize to the teacher of the day. All teachers are eligible, grammar school, high school, and college. Be sure to include your teacher's name, school, and city, and your own name. Do something nice for your teacher. Send your favorite teacher's name to Teacher of the Day, the new WMEX Boston 15.
2: Hey, all the WMEX winners coming your way, Arnie Ginsberg Night Train Show on Color Radio. And checking the tops and pops, here's the number one song on the number one station with Del Shannon.
3: Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig Ips Bécs, Rajka Bezdán és Zimony Moldova veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 15. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. X 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve 155, 18. Gönyű 140, 17. Komárom 160, 18. Esztergom 168, 19. Nagymaros 88, 17. Budapest 195 cm, 18%. Dunaújváros 146, 15. Dunaföldvár 128, 17. Paks 166, 17. Baja 263, 21. Mohács 295, 20, 95, 25. Bezdán 134,

0: 418, 99, duzzasztott. Turnus Severin, 148, 25. Giurgiu, 170, 29. Csernavoda, 108, 31. Brajla, 197, 34. Gázló viszonyok a Dunán szeptember 18-án. 1814-1813 folyamkilométer között hajóút szűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1785 km között 25 méter, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter, szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal-Móricz-hidánál mínusz 6, 15. Az Ipoly-Nógrád-szakálnál 55, 8. A Kapos-Kurdnál 14, 6. A Sió-Siófoknál 20, 4. Simontornyánál 117, 15. Szekszárdnál 169, 25. A Mura Letenyénél 128, 17. A Dráva Varasdnál 35, 6. Őrtilosnál 98, 28. Barcsnál 14, 7. Drávaszabolcsnál 61, 9. Eszéknél mínusz 27, 13. A Száva Brodnál 234, 29, Belgrádnál 224, 45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77, 18, Huszt 109, 15, Tiszabecs mínusz 56, 11, Vásárosnamény mínusz 64, 14. Záhony mínusz 100, 19. Dombrád 96, 27. Tokaj 463, 57. Duzzasztott.
1: Tiszalök alsó mínusz 34, 29.
0: Tiszafüred 388, 53. Duzzasztott. Kisköre alsó 93, 29. Szolnok 198, 39. Csongrád 121, 37.
1: Szeged 201, 35. Zenta

252-41. Titel 230-36. A Szamos D-snél 184-1. Csengernél -30-6. A Kraszna alsószopornál 82-9. Ágerdő majornál 34-9. A Latorca munkácsnál -195-6. Az Ungvárnál -139-3. A Bodrog Felsőbereckinél 240-33. Sárospataknál 256-36. A Sajó Csoltónál 40-3. Sajópüspökinél 58-8. Felsőzsolcánál 47-9. A Hernád Aboskőszegnél 122-9. Hidasnémetinél -37-3. Gesztejnél 30-7. A Zagyva Apcnál 50-5. Jászteleknél 16-9. A Berettyó Szalárnál 44-3. Berettyó Újfalunál -126-9. Szeghalomnál 97-23. A Sebeskörös Csucsánál 20-14. Nagyváradnál 34-14. Körös Szakálnál -88-5. A Fekete Körös Belényesnél 25-3. Tenkénél 58-6. Sarkadnál 9-11. A Fehér Körös Honctőnél 19-3. Kisjenőnél 62-6. A Kettős Körös Békésnél 100 cm 21%. A Hármas Körös Gyománál 337-43, duzzasztott. Hunszent Mártonnál 130-31. A Maros Soborsinnál 71-9, Aradnál 15-5, Makónál 10-13. A Balaton közepes vízszintje 77 cm 57%. A vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok. A Velencei tó Agárnál 132 cm 38%. Vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.

0: De mogos ez a nyavallás potenciál egy, így már jó.
1: Aladár! Hagyd békén azt a kolbászt! Már úgyis olyan kövér vagy, hogy nem kész a nadrágodban.
0: Most ne veled, mi? Kitömte mindig csokival süteménnyel. Hízik, hízik, aztán egyszer csak eléri a kritikus tömeget, és hú, maghasad.
2: Jaj, csak nem a Flóriás!
0: Ugyan már az minimum dübög, meg üvölt, hogy frászt kapjak az ember.
2: Jé, két gyerek jön fölfelé.
1: Mit csinálhatnak ezek ilyen későn a potenciálban?
0: Hogy is te? Hát ti meg mit kerestek itt, ahol még a pacsitron sem jár?
1: Nem tudjátok, hogy mindjárt jön Flóriás, a rettenetes óriás?
3: Mit kerestek itt?
2: Hoztuk neki ennivalót.
0: Bizony. Hét gamma éjjel ezelőtt szörnyűséges hangon leüvöltött a hegyről, hogy minden este fel kell neki hozni, mert különben jaj a falunak.
3: Aha. És látta már valaki azt az óriást?
0: Úgy közelről még senki sem merte megnézni.
1: De messziről már látták sokan. Hatalmas.
3: Na, Katála meg Eszterre nem gondolsz. Maradj itt, maradunk!
1: No, de...
3: Nyomás, nyomás a bokor meg itt!
0: Befülő egy óriás. Egy hatalmas kukásláda.
3: Vigyázz! Kinyílt egy kis ablak, ott fölül.
4: Úgy látom, tiszta levegő. Mind elpucoltak. Na, kimászok. Megnézem, mit kaptam ma vacsorára.
3: Oda néz, ez a főnök.
2: Beöltözött óriásnak. Így szerzi a hipitronoknak az ennivalót.
4: Itt van minden a fa alatt. Kolbász.
3: Deme, a CB rádiót letette a földre.
2: Aha. Meg kéne szerezni.
3: Várjál, majd ha visszamegy a sonkáért. Most, gyorsan!
4: Na, készen is van, mindent bepakoltam. Viszem ezt is a varázslónak, no, meg az ajándékot.
2: A kötelet itt hagyták a falusiak.
3: Aha, kötözzük körbe Flóriást.
2: A kereke alá meg két nagy követ.
4: Na, még egy kis üvöltést, aztán indulás.
5: Hé! Hát engem beszálltak!
6: Segítség! Segítség! Segítség!
5: Tiszteletem, kedves Flóriás óriás!
7: Hát, hogy ityeg a fityeg?
5: Hogy ityeg a... Mi a csoda fityeg? Büdös hölgyei! Ha nem engedtek ki, mindjárt rendelek egy kis erőtérvihart, kvantumpantultok!
7: Csak tessék, tessék! Máj!
6: Jaj, nekem! Ha! Ellopták!
3: És most azonnal megmondod, hogy hol van az embergyerek, hol van Kata?
5: Jól van, jól van. Na, hol kuthatunk? Én visszaadom ezt a Katát, ti meg az adóvevőt. Oké? Okay?
3: Hát, ezt nem tudom, hogy...
2: Egy szóra visszaadjuk.
3: Jó.
4: Tehát, van egy kis rejtek ajtó a Flóriás hátába. Oda csomagoltam.
2: Na, lássuk csak.
3: Pedig milyen szépen becsomagoltam.
8: Ede! Döme!
7: Kata, jól vagy?
5: Quantum bevőt!
7: Tessék!
4: Quantum Phantom jelentkez, Quantum Phantom! Mi van?
5: Jaj, Istenem, hát ez nem működik.
7: Lehet, hogy azért, mert nincs benne elem.
5: Micsoda? Kiszedtétek belőle az elemet?
8: Az egyesség csak az volt, hogy adjuk vissza a rádiót, nem?
4: Végem van. Mi lesz velem? Gyerekek, engedjetek ki, na, igazán. Megjavulok be egy szóra, jó leszek, verseket olvasok, meg egy krumplit kaphálok. Na.
9: Már késő?
8: Indulni kéne már, gyerekek.
9: Persze. Még vissza van a digitális kanál is.
8: Gyerünk!

0: Figyelj csak! Nem hallod? Lehet, hogy kvantum-fantum hangja minket is el akar rabolni.
1: Segítség! Ha-ho! Ki van ott len?
2: Én vagyok! Mimikronapó!
0: Júj! Mimikronapó! Tudod, Döme, tudod a... Akiről tanultunk az iskolában is.
1: Az ősz öreg bölcs kóbor elektron.
2: Ez az iszonyú erőtérvihar belesodort a potenciál gödörbe.
3: Kihozunk Mimikronapó!
1: De hogyan?
2: A potenciál gödör mögött hagytam a fotonpuskámat. Azt hozzátok ide!
0: A híres fotonpuska. Gyere már, gyere, itt van. Jó, de nehéz.
2: Támasszátok a gödör széléhez, és célozzatok meg vele. Ha pontosan találtok, a fotongolyó a gödörből kilök, és megmenekülök.
3: Állj odébb, Mimikronapó! Még egy kicsit balra.
1: Dehogy balra, nem látod, hogy jobbra.
0: Ide, akkor lőj te egyedül.
2: Vigyázzatok! Pontosan kell céloznotok.
1: Egy, kettő, három.
4: Nagyon köszönöm, hogy kiszabadítottatok. De nincs csak, hisz ez a két elektron gyerek. Hogy kerültök ide Gamma Ének évadján? Elcsavarogtatok otthonról?
0: Ez úgy történt, hogy az elektromos viharban kvantum-fantum elrabolta a tesónkat, Esztert. És így a családunk szerkezete felbomlik. Mi ugyanis egy vasaton vagyunk. Proton, papa, neutron, mama is a sok kis elektron gyerek.
1: Ő az öcsém, Döme, vagy más néven a nagy fekete lábú elektronfőnök. Pardon. Én pedig Elektron Ede vagyok.
0: És szeretnénk megkeresni Esztert.
4: Aha. Nagy fába vágtátok a fejszéteket. De tudjátok-e, hogy még ha meg is találnátok kvantum-fantum félelmetes várát, akkor sem mennétek semmire, hiszen elektronoknak nincs hatalma az ő szippantógépe fölött.
1: Hát, még Mimikronapó sem tud vele elbánni.
4: Hát a gépével még én sem. De kvantum-fantumot már elfenekeltem egy párszor.
3: A nagy varázslót?
4: Nem egészen, tudjátok. Én tanítottam az iskolában annak idején. Nagy kopi volt már akkor is, pedig nagyon jól tanult.
1: Kedves Mimikronapó, nincs valami jó ötleted?
4: Hát, ha bátrok vagytok és ügyesek.
0: Igen, igen, bátrank vagyunk, és ügyesek vagyunk.
4: Na, akkor jól figyeljetek. Végtelen, beláthatatlan a világ mindenség. Benne a mi világunk bizony icike-picike. A ti családotok a vasatom. A millió és millió vasatom alkotja magát a vasat, és hogy a vasból mi lesz, azt egy hatalmas, csodálatos lény dönti el. Az ember.
0: Az ember.
4: Mi például egy kalapácsban.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre!

Bohumil Hrabal, sörgyári kapriccsó. Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt, mikor rongyal és összegyűrt nemzeti politikával tisztítom a lámpák üvegcilinderét. Gyufával ledörzsölöm az égett kanócok feketéjét, visszateszem a részsapkákat, és pontosan 7 órakor bekövetkezik az a gyönyörű pillanat, amikor abba hagyják a munkát a sörgyári gépek, és a dinamó, mely az áramot nyomja mindenfelé, ahol villanykörte ég, az a dinamó csökkenteni kezdi a fordulatszámot, és ahogy gyengül az áram, gyengül a körték fénye is. A fehér fény lassanként rózsaszínbe megy át, a rózsaszínű fény pedig szürkébe, flóron és organdin szűrődik át, végül a wolfram szálak piros, angolkoros gyermekujjakat mutatnak a plafonon. Piros violén kulcsot. Aztán meggyújtom a kanócot, felteszem a cilindert, felcsavarom a sárga nyelvecskét, felteszem a porcelán rózsákkal díszített tejüveget. Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt. Szeretek fölfelé nézni az alatt a néhány perc alatt, mikor úgy folyik el a körtéből a fény, mint a vér a kakas elvágott torkából. Szeretem nézni az elektromos áramnak azt az egyre halványuló kézjegyét. És borzadok a gondolatára, hogy eljön az az idő, mikor bevezetik a sörgyárba a városi áramot, és az összes sörgyári lámpa, az istálok összes viharlámpája, az összes kerek tükrös lámpa, az összes kerek kanótos hasas lámpa egy nap fogja magát, és nem gyullad meg. Már senki nem lesz kíváncsi a fényükre, mert ezt az egész ceremóniát felváltja egy kapcsoló, akár csak a vízcsap, ami azokat a szép nyomós kutakat váltotta. Szeretem ezeket az én égő lámpáimat, melyeknek fényében tányérokat, még evőeszközt hordok az asztalra. Újságok vagy könyvek nyílnak szép. Szeretem a lámpáktól megvilágított, csak hogy az abroszon pihenő kezeket. A levágott emberi kezeket, melyeknek ránc kézírásából kiolvasható annak az embernek a jelleme, akié az a kéz. Szeretem a hordozható petróleum lámpákat, melyekkel esténként a látogatók elé megyek, és az arcukba meg az útra világítok. Szeretem azokat a lámpákat, melyeknek fényében függönyöket horgolok, és mélyen álmodozom. Azokat a lámpákat, melyek egy erőszakos fújással eloltva szúrós szagot árasztanak, és ez a szag szemrehányással önti el a sötét szobát. Csak legyen erőm, ha bent lesz a sörgyárban az áram, hetente legalább egyszer meggyújtani este a lámpákat, és figyelni a dallamos sistergést. Azért a sárga fényét, mely mély árnyakat vet, és óvatos járása és álmodozásra késztet. Francin az irodában két kerek kanócos, hasas lámpát égetett. Két házmesterné módjára örökké morgó lámpát, melyek az óriási asztal szélén álltak, két lámpát, melyek úgy árasztották a meleget, mint két kis kályha, két lámpát, melyek óriási étvágyal habzsolták a petróleumot. E dundi lámpák zöld ernyői szinte vonalzóval meghúzva hasították fénytérre és árnytérre az irodát, úgyhogy ha benéztem az ablakon, Francin mindig szét volt vágva egy vitriollal leöntött Francinra, és egy fél homály elnyelte Francinra. Iszonyú húzatuk volt a sárga részszerkezeteknek, ezeknek a részkosaraknak, amelyekben viszinte sróffal le vagy felcsavart kanóc mozgott. Annyi oxigént fogyasztottak a Francin lámpái, hogy kiszipolyozták maguk körül a levegőt, olyannyira, hogy a Francin a közelükben tette le a cigarettáját, a részszáj kék füstszalagokat szürcsölt befelé, és a cigarettafüst, ahogy a bűvkörébe került ezeknek a hasas lámpáknak, kíméletlenül szürcsölődött befelé. És az üvegcilinder húzatában elemésztődött a lángtól, mely zöldesen fénylett a sapka fölött, mint az a fény, ami a korhat tuskóból jön, mint a lidérc fény, mint a szent illés tüze, mint a szentlélek, amely a kerek kanóc kövér sárga fénye fölött levegő lila lángocska formájában szállt le. S a lámpák fényében Francin a nyitott sörgyári könyvekbe írta a söreladást, a bevételt és a kiadást, összeállította a heti és a havi jelentéseket, hogy minden év végén megvonhassa a mérleget az egész naptári évre, és úgy ragyogtak-e könyvek lapjai, akár a keményített ing mellek. Ha Francin lapozott, a két hasas lámpa úgy felháborodott minden mozdulaton, hogy kialvással fenyegetett. Elterpeszkedtek a lámpák, mintha két álmából felvert nagy madár lenne ott. Az a két lámpa a szószoros értelmében mérgesen tekergette hosszú nyakát, széjjel haigálták a plafonon azokat a szüntelenül lélegző árnyátékokat,
azokat az özönvíz előtti állatokat. A plafonon ezekben a félárnyékokban mindig lobogó elefántfüleket láttam, lélegző csontváz melkasokat. Két nagy éjjeli lepkét odaszögezve ahhoz a fénycölöphöz, ami az üvegcilinderből állt ki és emelkedett egyenesen a plafon felé, ahol mindegyik lámpa fölött vakító, kerek tükröcske fény lett. Egy-egy élesen megvilágított ezüst pénzdarab, mely szakadatlanul, alig észrevehetően, de mégis mozgott, kifejezve melyik-melyik a maga lámpájának hangulatát. Francin, amikor lapozott, újra fölírta a vendéglősök kereszt és vezeték nevét. Ehhez hármas redisztollat használt, és ahogy a régi misekönyvekben és ünnepélyes oklevelekben szokott lenni, minden kezdőbetűből iniciálét kanyarított, tele díszes kacskaringókkal és dalmahodó erővonalakkal. Ahogy ott ültem az irodában, és a félhomályból néztem az irodai lámpáktól klórmésszel bekent kezét, mindig az volt a benyomásom, hogy a Francin azokat az iniciálékat az én hajamról mintázza, az inspirálja. Mindig a hajamon felejtette a szemét, szikrázott belőle a fény. Láttam a tükörben, hogyha én este ott voltam valahol, ott az én frizurám meg a hajam minősége miatt mindig egyel több lámpa volt. Francin a redisztollal felírta a főbb kezdőbetűket, aztán vékony tollakat mártogatott az impressziója szerint zöld, kék vagy piros tintába, és neki látott körülrajzolni az iniciálékat az én dalmahodó hajammal. Mint a lugast körülnövő rózsabokor, úgy díszítette fel Francin a hajam vastag vonalainak sűrű hálójával és ágabogával a vendéglősök kereszt és vezeték nevének kezdőbetűjét. Aztán, mikor fáradtan hazajött az irodából, állt az ajtóban az árnyékban, fehér manzsettái arról árulkodtak, mennyire kimerült a nap folyamán. Az a két manzsetta szinte a térdeit érte. Annyi gondot és bosszúságot vett a vállára Francin a nap folyamán, hogy mindig összement 10 centimétert, talán többet is. Én pedig tudtam, hogy a legnagyobb gond én vagyok. Hogy mióta először megpillantott, láthatatlan és mégis oly konkrét hátizsákban cipel a hátán. És az a hátizsák napról napra nehezebb. Aztán álltunk minden este az égő, lehúzós lámpa alatt. A zöld tányérja akkora volt, hogy mind a ketten aláfértünk, az alá az esernyőnyi csillár alá. Ott álltunk alatta a sziszegő petróleum lámpa fényzáporában. Félkézzel átöleltem Francint, és a másik kezemmel a tarkóját simogattam. Neki le volt hunyva a szeme, és mélyeket lélegzett, és mikor megnyugodott, átölelte a derekamat. Úgy nézett ki, hogy valami szalontáncba akarunk fogni, csak hogy valami többről volt szó. Tisztító fürdő volt ez. És Francin abban súgta a fülembe, mi minden történt vele aznap. Én megsimogattam, és minden kézmozdulatom a ráncait simította ki. Aztán kibontott hajamat simogatta. Minden alkalommal lejjebb húztam a porcelán csillárt. Sűrűn körül volt aggatva korallal egymáshoz erősített színes üvegcsövecskékkel. Zörgött az a sok csingilingi a fülünk mellett, mint meg annyi bádogmű gyürke és dísz egy török táncos nő dereka körül. Néha az volt az érzésem, hogy egy üvegkalap az a nagy lehúzós lámpa, mindkettőnk fejébe nyomva fülig, egy metszett jégcsapok záporával körülaggatott kalap. Hátra kergettem Francin arcából az utolsó ráncot, valahova a hajába, vagy a füle mögé. Ő meg kinyitotta a szemét, fölegyenesedett. A manzsettái visszakerültek a csípője magasságába. Bizalmatlanul rám nézett, és mikor elmosolyodtam és bólintottam, ő is elmosolyodott, aztán lesütötte a szemét, és leült az asztalhoz. Összeszedte a bátorságát, és rám szegezte a tekintetét, én meg rá, és láttam, mekkora hatalmam van rajta. Láttam, hogy a szemem megbűvöli, mint a tigris kígyói a rémült pintyet, ha rám ered. Ma este nyerítés hallatszott be a sötét udvarról, aztán még egy nyihogás, aztán paták dobogása hangzott fel, láncok csörgése és csatok csilingerése. Francin felegyenesedett és fülelt. Fogtam a lámpát, kimettem a folyosóra és kinyitottam az ajtót. A sörgyári kocsis kiabált odakint a sötétben. Hola, ide care, hola, istene! De mondhatta azoknak, vágtattak ki az istállóból a herélt belga lovak lámpával a szügyükön, úgy, ahogy megjöttek fáradtan, kifogva a kocsiból igástul, és a hám szegélyre akasztott istrángal, teljes szerszámmal az egész napi sörhordás után.
Amikor mindenki azt hitte, hogy ezek a Harrier csődörök másra se gondolnak, mint a szénára, a puttony cefrére meg a láda zabra. Szóval ez a két ló évente négyszer váratlanul visszaemlékezett csődöréveire. Még kifejletlen mirigyekkel, de mégis már mirigyekkel teli geniális ifjúságukra. És fellázadtak. Csináltak egy kis lázadást. Sötét alkonyokon jeltattak egymásnak az istállóba hazatérőben, és megbokrosodtak. Megbokrosodtak? Csak az emberek mondják, hogy ezek a volt csődörök megbokrosodtak. Nem bokrosodtak meg azok, csak nem felejtették el, hogy még mindig az utolsó pillanatig követeti az állat is a szabadság útját. Most a szolgálati lakások mellett száguldottak a betonjárdán, patáig szikrát hánytak. A vezetékló szügyén dühötten rángatózott és hánykolódott a lámpa, és röpködő csatokat és szakadistrángot világított meg. Kihajoltam, és a petróleum lámpa finom fényében átrepült a belga pár. A kövér, óriási herél csődörök Ede és Kare 25 métermázsát nyomtak együtt. Se 25 métermázsát most mozgásba hozták, se ez a mozgás minduntalan zuhanással fenyegetett. És az egyik lózuhanása a másikét is jelentette, mert egymáshoz láncolták őket a hevederek, meg a bőrcsatok, meg a gyeplő, de mint a folyton összebeszéltek volna abban a vágtában, mindketten egyszerre bokrosodtak meg, és hol az egyik, hol a másik vezetett, nem többel, mint néhány centiméterrel. Mögöttük szaladt a szegény kocsis az ostorral, kiverte a hideg verejték, hogyha az egyik ló a lábát törné, hány évig vonná az le neki a sörgyár igazgatóság. A két ló veszte, meg azt jelenteni, hogy fizethet élete végéig. Holá, Ede, Kare, holá, Istene! Ám a fogat már a malátázó előtti húzattal robogott szemközt. Most lágyabbak lettek patáik a kémény meg a szérű melletti sáros úton, lassítottak is a lovak, aztán az istállóknál a macskaköveken megint gyorsítottak, a folyosok petróleum lámpáinak szögletes fényakláitól bevilágított kis betonjárdán pedig, azon a járdán, melyből minden földön vonzolt csat, minden lánc, minden patkó szikrákat csiholt, szóval ott nekiíromodott a két belga, nem is rohanás volt az már, hanem a visszafogott zuhanás, mint a vásári trombita úgy fújtattak az orlikaik, szemük kimeredés iszonyú tele. Az irodánál a kanyarban mindkettő, mint egy börleszben megcsúszott a betonjárdán, de siklottak tovább szikrákat hányó hátsó patáikon, a kocsis megdermedt félelmében. Francin az ajtóhoz szaladt, de én az ajtófélfának támaszkodva álltam, és imádkoztam, hogy ne essék semmi bajuk a lovaknak. Nagyon jól tudtam, hogy az ő esetük az enyém is. És Ede meg Kare újra egyetértésben ügetett egymás mellett a malátázó húzatjával szemben. Patkóik lehalkultak a puha sárban a csiráztató szérű melletti úton, és megint jeltattak egymásnak, és harmadszor is nekiramodtak. A kocsis félreugrott, s a lámpa, ahogy az egyik ló megrántotta a kantárt, nagy ívben elrepült, és pozdorjává tört a mosókonyhán. A csörrenés új erőt adott a belgáknak, felnyerítettek, előbb egymás után, aztán mindketten egyszerre is nekiramodtak a betonjárdán. Francint néztem, mintha én változtam volna hát egy belga csődörpárrá. Az én lázongó természetem volt az. Havonta egyszer örjöngeni egy jót. Én is negyedévenkénti szabadságvágyban szenvedtem. Én, aki herélt sem voltam, épp ellenkezőleg egészséges, olykor túlságosan is. Franci meg rám nézett, és látta, hogy a megbokrosodott belga fogat, az a két világos, lobogó sörény, meg a két hatalmas, a barna test mögött a levegőben lobogó farkcsóva, mindez én vagyok. Nem én, hanem az én természetem. Az én sötét éjszakán végigröpülő, megbokrosodott aranyfrizurám, az én lobogó, össze nem fogott hajam. Félretolt, és most ott állt a Francin előre nyújtott kézzel a folyosóról áradó fény alagútjában, fölemelt kézzel a lovak elé lépett, és idudududududu holát kiáltott. A herélt belga csődörök lefékeztek, patkóik alól szikrák röpködtek, Franci hátraugorva kantáron ragadta a vezetéklovat, megrántotta a kantárt, a zabla belemélyedt az állat habzó pofájába, s a lovak mozgása lecsillapodott. A csatok, a gyeplő és a szerszám szíjai a földre estek, odaszaladt a kocsis, és kantáron fogta a nyergest. Gondok úr, dadogta a kocsis. Lecsutakolni őket szalmával, átvezetni az udvaron, 40 000-et ér ez a pár, érti, Martin úr? Mondta Francin, és ahogy berobogott a kapu, mint egy ulánus, akiknél a monarchiában szolgált, hát fellök, ha félre nem ugrok. Keresztül ment volna rajtam. Aztán a sötétből ostorcsapások hangzottak, és a belga lovak fájdalmas nyerítése. Káromkodás és ostornyélelmért ütések. Aztán a lovak sötétben ugrándozása és a hosszú ostor csattogása, mely a lábukra tekeredett és a bőrüket hasogatta.
Hanem hozzátartozik a portrémhoz négy sertés is, a sörházi sertések. Sörtörkölyön meg krumplin ízlattam őket, nyáron pedig, mikor ért a répa, a zöldjéért jártam nekik, azt aztán összevagdaltam, leöntöttem kovásszal, meg állott sörrel, és az állatok 20 órát aludtak, és 1 kilogrammot is gyarapodtak naponta. Mert az úgy volt, hogy mikor hallották az én malackáim, hogy kecskét fejni megyek, hát már visítottak örömükben, mert nem tudták, hogy kettejüket sonkának adom el, a másik kettőt meg levágatom házi disznótorra. Mikor megvoltam a kecskefejéssel, már visongtak elragadtatásukban a malackák, mert tudták, hogy az egész kifej tejet egyenesen elébük öntöm. Cicvárek úr csak ránézett a malacra, s már mondta is, mennyit nyom, és az mindig annyi is volt. Aztán felnyalábolta, és bedobta őket egy olyan böllérkocsiba, hálót vont fölébük, és azt mondta, ellenkeznek a kis dögök, akár csak az anyjukon, mikor fiúkoromban először csókoltam meg. Azt mondtam búcsúzóul a malackáimnak, pápá malackáim, remek sonka lesz belőletek. Tudtam, hogy a malacok nem vágynak ilyen dicsőségre, de hát egy halállal mindannyian tartozunk. A természet pedig könyörületes. Ha már nincs mit tenni, akkor minden élőt, aminek hamarosan meg kell halnia, elfog az iszonyat, mintha csak állatnak, embernek kiégnének a biztosítékai. Aztán már nem érez semmit, és nem fáj semmi, az iszonyat lecsavarja a kanócot, hogy az élet már csak úgy pislákol, és rémületében nem tud semmiről. A böllérekkel nem volt szerencsém. Az első annyi gyömbért tett a hurkába, hogy édesség lett belőle. A második annyit ivott reggel óta, hogy amikor felemelte a húságot, hogy elkábítsa vele a disznót, a saját lábát törte el. Ott álltam az odakészített késsel, mérgemben majd a böllért vágtam le, ráadásul vihettem kocsin a kórházba, és szaladgálhattam másik után. A harmadik böllér meg a találmányával jött. Felfedezte a forrázás helyett a forrasztó lámpával való perzselést. A leves helyett a böllért kellett volna WC-be öntenem, mert egyrészt benne maradt a bőrben a sörte, másrészt és főleg benzinszagú volt a disznó, és a kanálisba kellett öntenünk a levest, mert még a megmaradt disznónak se kellett. A miclik úr, az böllér volt, az én szájam íze szerint való. Kikevert márványkuglófot és teljes kávét hozatott, és rumot csak akkor ivott, mikor a májas hurka már az üstben volt. Egy olyan böllér, aki minden szerszámát konyharuhába csavarva hozta magával. 3 kötény volt vele. Az egyiket a leszúráshoz, a forrázáshoz és a zsigereléshez vette fel. A másodikat, amikor a deszkára szórta a belső részeket. A harmadikat meg, amikor már majdnem minden készen volt. Arra is kioktatott miclik úr, hogy vegyek egy üstöt tartalékba, és az csak a hurkák, meg a disznósajt, meg a belsőségek a bálására, meg a zsír kisütésére használja, mert amit fazékban abálnak, annak szaga marad. Márpedig a disznóölés az ugyanolyan a nagyságos asszonyom, mint amikor a pap misét mond, mert mind a kettőben vérről, meg húsról van szó. És miközben sütöttük a knédlit a hurkába, és hoztuk a teknőt, és főztem éjszakáig a darát, és készítettem ki a tányérra a sót, meg a borsot, meg a gyömbért, meg a majorannát, meg a kakukkfüvet. A malac délben már nem kapott tenni, és böllérkötényt szimatolt. A többi jószág is szomorú volt és csöndes. A malac előre remegett, mint a nyárfa levél. A többi fa nyugodt. A vihar valahol a Kárpátokban vagy az Alpokban dühöng, de a nyárfa levél remeg és zizeg, mint a disznóm, amelyet holnap ölni fognak. A disznót mindig én hoztam ki az olból. Nem szerettem, ha zsineggel felkötötték a pofáját, mire jó fájdalmat okozni neki. A böllérhöz csalva a füle mögét vakargattam, aztán a homlokát, aztán a hátát, aztán jött hátulról miclik úr a szekercével, felemelte és hatalmas csapással leterítette a disznót. A biztonság kedvéért odavágott még 2-3 mélyrehatót a szétroncsolt sertés koponyára. Átnyújtottam miclik úrnak a kést, lehajolt és beledöfte a gyilkot a nyakatövébe. Egy darabig kereste a hegyivel a verőeret, aztán előtört a vérsugár. Oda tartottam a fazekat, aztán még egy nagy lábast,
Miclik úr, mikor edényt váltotta, mindig udvariasan befogta tenyerével a sugárban ömlő vért, aztán megint elengedte. Akkorra már a keverővel kavartam a vért, hogy meg ne alvadjon, aztán a másik kezemmel is két kézzel egyszerre csapdostam bele a gyönyörű, gőzölgő vérbe. Miclik úr a segédjével, Martin Kocsis úrral belegurított a disznót a teknőbe, csöbrökkel öntötték rá a forró vizet, nekem meg föl kellett tűrnöm a ruhám ujját, és szétfeszített ujjakkal kavarnom a kihűlő vért. Alvat vérdarabokat haigáltam ki a tyúkoknak, mindkét kezemmel könnyékig a hűlő vérben. Egyre gyengült a kezem. Cincáltam vele az utolsó alvat vércsomókat, mint az utolsókat boxolnám a disznóba. Aztán engedett a vér. Kihűlt. Kivettem a kezem a fazekakból és a lábasból, miközben a leforrázott, megkopasztott disznó lassan emelkedett a krumholcon a nyitott szingerendája felé. A levágott disznó fej nyelvestül a deszkán feküdt. Éppen elhoztam a két lapockát. S már szaladtam is át az udvaron a kendőm alatt összefogott hajjal, hogy egy percet se szalasszak el, mert Miclik úr már kiontotta a beleket, és utasította a segédjét, hogy menjen és fordítsa ki, és mossa ki őket. Ő meg emlékezetből turkált a disznó belső részeiben, mint a vakhanus a toronyórában, elvágott valamit, kiszabadult a lép, a máj, a gyomor, végül a tüdő meg a szív is. Oda tartottam a csöbröt, és belefordult ez az egész gyönyörű pejsli. A nedves színeknek és formáknak ez a szimfóniája. Semmi sem lelkesített fel úgy, mint a halványpiros sertéstüdő, gyönyörűen dagadó, akár a laticel. Színben semmi sem olyan szenvedélyes, mint a máj sötét barnája, az epes maragdjával díszítve. Mint a viharfelhők, mint a sejmes bárányfelhők, ugyanúgy vonul a belek mentén a göröngyös zsír, sárgán, mint a szétcsöpögött gyertya, mint a mély viasz. A gége is kék, meg halványpiros gyűrűkből van összerakva, mint a színes porszívó csöve. És amikor kigurítottuk ezt a gyönyörűséget a deszkára, Miclik úr fogta a kést, megköszörülte a fenő acélon, aztán levagdalt hol egy még meleg husika darabot, hol néhány májfecnit, hol egy egész vesécskét, meg egy fél lépet. Én pedig oda tartottam a nagy lábast a pirított hagymával, és bedugtam azokat a sertésből kiszedett pirít darabokat a sütőbe, de még előbb gondosan megsóztam, paprikáztam az egészet, hogy meglegyen délre a disznótoros gulyás. Szitával kiszedtem a megfőtt disznó aprólékot, a lapockát, a félbevágott fejet, kifordítottam őket a deszkára, húsdarabot húsdarab után, Miclik úr kiszedte a csontokat, és amikor egy kicsit kihűlt a hús, ujjam közé fogtam egy darab fület, meg egy darab fejhúst, kenyér helyett disznófület haraptam hozzá. Francin kijött a konyhába, soha nem evett, egy falatot se tudott lenyelni. Hát csak állt a kájánál, és üres kenyeret evett, kávét ivott hozzá, és nézett rám, és helyettem szégyelte magát. Én meg jó ízűen ettem, és ittam a sört a literes üvegből. Miclik úr mosolygott, és csak úgy udvariasságból vett egy darab húst, de aztán meggondolta magát, és a teljes kávé meg a márványkuglóf mellett döntött. Aztán fogta a hintakést, feltűrte a ruha ujját, és a hatalmas mozdulatok kikezdték a húsdarabok alakját és funkcióját, és a hintázó kések félholdjaitól lassan töltelékké változott a hús. Miclik úr odatartotta tenyerét, beleszórtam a leforrázott fűszert. Miclik úr volt az egyetlen olyan böllér, akinek le kellett öntenem forró vízzel a fűszert, mert, mint mondta, és én azt nagyon is tapintólagosan értettem, finomabb lesz azoknak az illatoknak az eloszlása. Aztán hozzátette a beáztatott knédlit, és hatalmas tenyerével, ujjaival megint összedögönyözött és összekevert mindent. Aztán mindkét kezéről lehúzta a tölteléket, beletúrt, megkóstolta, és szép volt a percben, mint egy költő. Extázisban a mennyezetre nézett, és ezt ismételgette magában. Borsó, gyömbér, kakukkfű, knédli, fokhagyma. Miután eldarálta ezt a kis böllérimát, beledugta az ujját a töltelékbe, és oda nyújtotta. Az ujjamra vettem, azt meg a számba, megkóstoltam, én is a mennyezetre néztem, sertés extázissal teli szememmel széttártam, és nyelvemmel ízlelgettem ezt az egész illatlegyezőt, majd bólintottam, hogy mint gazdaszony jóvá hagyom az ízlajstromot, és semmi akadálya, hogy elkezdődjék a májas húrka készítés. Miclik úr fogta a levagdalt, egyik végükön behúrka pálcikázott béldarabokat,
bal keze két ujjával kitágította a nyílást, és a másik kezével csak gyömöszölte, és gyönyörű májas hurka nőtt ki a markából. Fogtam, és hurkapálcikával elkötöttem, és így dolgoztunk, és ahogy fogyott a töltelék, úgy nőtt a belek közlekedő edény lánca mentén a májas hurka halom. Martin úr, hol maradozik már megint? Kiabált minduntalan Miclik úr. És Martin kocsis úrral mindannyiszor az történt, talán egész életében valahányszor egy kis ideje akadt, hogy elácsorgott a színben, az ólban, a kocsi mögött, a folyosókon, elővette egy kis kerek tükröt, és bámulta magát benne. Annyira tetszett saját magának, hogy megrendülve azon, amit a kerek tükörben látott, egész órákat volt képes eláldogálni az istállóban. Elfelejtett hazamenni, mert csipesszel tépdeste orrából a szőrszálakat, tépkedte a pamacsokat a szemöldökéből, sőt, nem csak a haját, hanem még a szempilláját is festette, és púderozta az arcát. Mondtam magamban, nekem a következő disznóhoz más segédet küldjön a francina sörgyárból. Martin úr, hol volt már megint az Istenért? Szíveskedjék felvagdalni itt ezt a bélhájat. Darás meg zsemlésvéres urkát fogunk csinálni. Hol volt? Miclik úr töltötte a daráshurkát, már megitta a második stampedlit. Egyszerre csak belenyúlt a véres hurka töltelékbe, és vércsíkot kent az arcomra. Elnevette magát, apró szeme megcsillant, mint egy gyűrű. Belenyúltam a véres lábosba, és mikor arcon akartam kenni a böllért, az elugrott, mire tenyérrel a fehér falnak estem, de mire sikerült összekennem, Miclik úr már nyomta is rám a második flekket, és közben pálcikázta tovább a hurkát. Megint belenyúltam a vérbe, és nekieredtem. Miclik úr néhányszor félreugrott, mint a szavolyai táncban. Aztán összevéreztem az arcát, pálcikáztam tovább a darás véres hurkát, és nevettem, ahogy a böllérre néztem. Egészséges, öblös nevetéssel nevetett. Nem csak afféle nevetés volt az, hanem valahonnan a pogánykorból jövő nevetés, mikor az emberek hittek a vér és a nyál erejében. Nem tudtam megállni, hogy föl ne markoljak egy csomó darásvért, és megint össze ne kenjem Miclik urat. Újból félreugrott. Elvétettem, ő meg nagy röhögéssel újabb csikot kent az arcomra, közben szurkálta tovább a pálcikákat a hurka végekbe. Martin úr hozott egy rekes sört az erjesztőből, és amikor óvatosan lehajolt, egész maroknyi véres tölteléket mázoltam az arcába. Martin kocsis úr kivette a zsebéből a kerek tükröt, megnézte magát benne, és alig, hanem jobban tetszett magának, mint bármikor máskor. Egészséges nevetéssel felnevetett, és három ujja közé fogott egy csipet tölteléket, beszaladtam a szobába, Martin úr utánam, kiabáltam. El se jutott az agyamig, hogy a falon túl már ülésezik a sörgyár igazgatósági tanácsa, és áthallatszik a székzörgés meg a kiabálás. De Martin úr összekent vérrel, és nevetett. Az a vér valahogy közelebb hozott bennünket egymáshoz. Nevettem, leültem a kanapére, előre nyújtottam a kezemet, mint egy bábú, nehogy összepiszkítsam a húzatot. Martin úr is ugyanúgy tartotta összekent kezét, de lassanként testének egész többi részét elfogta a nevetés. Rázkódott, és a torkából fullasztó, újongó, köhögő röhögés tört fölfelé. Miclik úr odarohant, és beletenyerelt Martin úr arcába. Úgy villogott a dara azon az arcon, mint az igaz gyöngy. Erre Martin úr abba hagyta a nevetést, elkomolyodott, úgy látszott ütni akar, de nem. Elővette a kerek zsebtükröt, belenézett, és alig hanem olyan szépnek találta magát, amilyennek még soha. És felkacagott, felvont a torka zsilipjét, és röhögött bömbölve. Miclik úr egy terccel mélyebben hahotázott, gurgulázó nevetéssel, mely a fekete bajusz alól kikandikáló apró fogaira hasonlított, és így röhögtünk torkunk szakadtából, nem tudva miért. Elég volt egy pillantás, és már is kacagásban törtünk ki, hogy fájt tőle az oldalunk. Ekkor kinyílt az ajtó, és beszaladt Franci redingotban, mellére szorítva káposztalevél alakú kravátliát, és az összevérezett arcok meg az iszonyú röhely látán összekulcsolta a kezét, de én nem tudtam megállni, hogy három ujjal kinevegyek egy kis véres tölteléket, és a Francin arcába ne kenjem, hogy akarva akaratlan felnevessen, ám de ő úgy megijedt, hogy azon véres hurkásan visszaszaladt az ülésterembe, az elnökség két tagja hanyat vágódott, mert azt hitték bűntény esett a serfőzdében. Maga az elnök, Gruntorát doktor úr rohant be a konyhába a hátsó bejáraton, körülnézett, aztán mikor látta azt a nagy röhögést az összevérezett arcokon, fellélegzett, leült,
Én meg a töltelékes kezemmel piros csikot húztam a doktor úr arcára. Egy röpke pillanatra mindnyájan elhallgattunk, könnyefolyós szemmel néztük doktor Gruntorádot, ő meg felállt, és ökölbe szorította a kezét, és buldog állkapcsot vicsorított, ám egyszerre csak felkacagott, a vér ereje tette. Az a szakrális valami, hogy nem tudom mi, el legyen hárítva. Ember emlékezet óta így tombolták ki magukat az emberek sertésvérrel való összekenőzködéssel. A doktor úr belenyúlt a töltelékbe, és nekiíramodott. Kacagva szaladtam a szobába, nem talált el a doktor úr. Rátenyerelt a megvetett ágyra, megint kiment a konyhába, és teli marokkal jött vissza. Az asztal körül kergetőztünk, a fehér abrosz tele volt a tenyér lenyomataimmal. Gruntorát doktor úr pillanatonként otthagyta véres névjegyét az abroszon, megelőzött, visongva szaladtam ki a folyosóra, ami az ülésteremmel köti össze a lakásunkat. A teremben már égett a villany, én meg belerohantam az ülésbe. Aranycsillárok, alattuk zöld posztóval bevont asztal, rajta nyitott akták meg jelentések. Gruntorád elnök úr utánam szaladt, az igazgatósági tanács minden tagja azt hitte, hogy az elnök úr meg akar ölni, sőt, már meg is kísérelte. Francini ült a széken, és a homlokát törölgette a véres kezével. Az elnök úr néhányszor körülszaladta velem az asztalt, visongtam, mindkettőnkről csurgott az izzadság, akkor megcsúsztam és elestem, és doktor Gruntorád, a korlátolt felelősségű városi sörgyár elnöke az arcomba tenyerelt, és leült, lógtak a manzsettái. Rájött a nevetés, nevetett, akár csak én. Nevettünk, de a nevetés csak fokozta az elnökségi tagok rémületét, mert mind azt hitték, hogy meghibbantunk. Ha nem veszik rossz néven, uraim, meghívom magukat a disznótorra, mondtam. Gruntorát doktor úr hozzátette. Maga meg, gondok úr, intézkedjék, hogy hozzanak az erjesztőből 10 rekeszt ászoksot. Mit 10-et? 20 rekeszt! Jöjjenek, kérem, uraim, de a disznótoros gulyást leveses tányérból kell enniük, kanállal, csurig! És mindjárt jön a májas hurka tormával, meg a zsemlés véres hurkácska. Erre kérem, uraim, tessékeltem be véres kézmozdulatokkal a vendégeket a hátsó bejáraton. Aztán késő éjszaka az igazgatósági tanács tagjai szétszélettek a bricskáikban, kiki a maga kuckója felé. Mindüket lámpával a kezemben kísértem ki. A kapu elé beálltak a bricskák, a sárfogóra erősített égő kocsilámpák a lovak tompán fénylő farára világítottak. Az igazgatósági tanács összes tagjai kezet fogtak Francinnal, és vállon beregették. Azon az éjszakán egyedül aludtam a hálószobában. A nyitott ablakon hideg levegő húzott be, a székek között a padlót borító rozsaszalmán májas és véres hurkák csillogtak. Közvetlenül az ágy mellett hosszú deszkákon hűltek a disznó szétszerelt alkatrészei, a kicsontozott és felparcellázott sonkák, karajok és sertéssültek, lapockák, csülkök és lábak minden glédába állítva Miclik úr utasítása szerint. Mikor lefeküdtem, hallottam, hogy Francin föl kell. Langyos kávét tölt magának a konyhában és száraz kenyeret harap hozzá. Pazar lakoma volt. Úgy tönte magába az ételt az igazgatósági tanács minden tagja, mint a fizetnék érte. Csak Francin ácsorgott a konyhában, és itta a langyos kávét, és harabdálta hozzá a száraz kenyeret. Feküdtem a dunnák közt, és elalvás előtt még kidugtam a kezem, és megtapogattam a lapockákat, meg a sültet. És ujjaimmal a szűzérméket érintve aludtam el, és az egész disznót megettem álmomban. Hajnalban, amikor felébredtem, olyan szomjas voltam, hogy mezitláb mentem az üvegsörért. Kihúztam a dugót, és mohónittam. Aztán meggyújtottam a lámpát, és a kezemben tartva jártam falatról falatra. És nem tudtam megállni, hogy meg ne gyújtsam a petróleum főzőt. Levágtam két szép sovány szeletet a combjából, kiklopfoltam, megsóztam, megpaprikáztam, és vajban 8 perc alatt kisütöttem. Egy örökké valóságnak tetszett. Az egész idő alatt a nyálamat nyeldestem. Ez volt az én stílusom, megenni mindkét combot csak úgy. Natúrszeretekben, citromot rácsepegtetve. Végül vizet is öntöttem a snitzlik alá, befőttem, dühötten tört ki alóla a gőz, és már raktam is ki a húst a tányérra, és faltam mohón. Szokás szerint leettem a háló ingemet, mint ahogy mindig leeszem a blúzomat a lével vagy a mártással, mert ha én eszek, akkor nem eszek, hanem habzsolok. És mikor megettem, és kitörültem a kenyérrel a tányért, láttam, hogy a nyitott ajtón át a sötétben néz rám a Francin szeme. Csak az a két szemrehányó szem.
hogy megint úgy eszem, ahogy egy rendes nő nem eszik. Még jó, hogy addigra jól laktam, mert ez a tekintet mindig elvette az étvágyamat. A lámpa fölé hajoltam, de eszembe jutott, hogy a kanóc füstje beleenné magát a húsba. Kivittem a lámpát a folyosóra, és egy erőteljes fújással elfújtam. És visszamásztam az ágyba, és egy sertéslapockát érintve ujjaimmal lassanként álomba merültem. És előre örültem, hogy sütök ki, és kapok be reggel, ha felébredek két natúr szeletet. Bogya Cservinka mindig szívügyének tekintette a hajamat. Azt mondta, ez a haja régi szép

lehetett volna azokban a hajfolyamokban, mint a ezer borostyán körobbant volna szét. És amikor Bogya először húzta át a fésűt a sörényemen, hát pattogott és szikrát hányt a hajam, és felduzzadt, és megnőtt, és forrt, és Bogyának le kellett térdelnie, mint a két egymás mellett álló csődör farkát fésülnék kaparóval. És fény gyúlt az üzletében. A biciklisták leugráltak a kerékpárjaikról, és a kirakat üveghez nyomták az orrukat, hogy lássák és megtudják, mi vonzotta oda a szemüket. Maga Bogya meg elmerült a hajam felhőzetében, és hogy zavartalanul tehesse, mindig bezárta a boltot. Pillanatonként belém szagolt, és amikor végzett a fésüléssel, kéhesen felsóhajtott, csak aztán fogta össze a hajamat a maga ízlése szerint, de én rábíztam magam. Hol lila, hol zöld, hol piros vagy kék pántlikával, mintha valami katolikus szertartás részét képezném, mintha valami egyházi ünnep részét képezné a hajam. Aztán kinyitotta az üzletet, kitolta a biciklimet, felakasztotta a teljes kannámat a vázra, és udvariasan a nyerekbe segített. De akkora már egész tömeg verődött össze az üzlet előtt, mindenki azt a kamilla szagú hajat bámulta. Amikor beletapostam a pedálba, Bogya úr egy darabig szaladt mellettem, és fogta a hajamat, nehogy bekapja a lánc vagy valamelyik drót. És amikor eléggé felgyorsultam, Bogya úr a levegőbe lendítette a frizurám csücskét, mint ahogy csillagot hajítanak a levegőbe, vagy sárkányt lendítenek az ég felé, és kifulladva ment vissza az üzletbe. Velem meg szaladt a bicikli, és lobogva úzott utánam a hajam. Hallottam, hogy pattog, mint a só vagy a selyem, ha dörzsölik, mint ahogy a távolodó eső kopog a bádok tetőn, mint ahogy a bécsi szelet sül a zsírban, úgy lobogott mögöttem az a hajfákja, mint mikor a srácok szurkos seprővel szaladgálnak Szent Fülöpjak a vészakája előestéjén, vagy mint a boszorkányt égetnek, úgy lobogott mögöttem a hajam füstcsíkja. Az emberek pedig megálltak, és én egyáltalán nem csodálkoztam rajta, hogy nem tudják levenni a szemüket erről a lobogó hajról, mely mint egy reklám vonul feléjük. Nekem is jól esett látni, hogy látnak. Az üres kamillás kanna a kormányhoz ütődve csilingelt, és az áramló levegő fésülye hátrafelé fésülte a hajamat. Átvonultam a téren, minden tekintet az én lobogó hajdíszemben futott össze. Akár csak a drótok a bicikli kerekében, amelyen a pedál taposta az én mozgásba lendült énem. Francin kétszer látott így lobogni, és az én lobogó hajam mind a kétszer belé folytotta a szuszt. Meg se szólított, mintha nem ismerne. Képtelen volt oda kiáltani. Váratlan megjelenésem úgy megbénította, hogy odalapult a falhoz, és várnia kellett egy darabig, hogy újra lélegzethez jusson. Az volt a benyomásom, hogyha megszólítanám, összerogyna. A szerelmessége, az nyomta oda a falhoz, mint azt az árva gyereket az állásfestőtől az olvasókönyvben. Én megnyomtam a pedált, hol az egyik, hol a másik térdemmel bögtem bele a kannába. A szembe jövő biciklisták megálltak. Volt, aki megfordította a biciklihét és tépett utánam. Megelőztek, hogy visszafordulhassanak, és megint szembe jöhessenek velem. És köszönhessenek a blúzomnak, meg a kannának, meg a lobogó hajamnak, és teljes egészemnek. És én megértően és jó szívvel tártam elébük ezt a látványosságot, és csak azt sajnáltam, hogy nincs meg az a képességem, hogy egyszer is szembe biciklizhessek saját magammal, és én is örülhessek annak, amire büszke voltam, és amiért nem tudtam szégyenkezni. Még egyszer végigmentem a téren, aztán a főúton a Grand Hotel előtt. Ott állt egy Orion. Az Orion előtt Francin gyertyával a kezében. Ott állt a motorbiciklijével, és biztos látott, de úgy tett, mintha nem látna. Folyton baj volt az Orionjával, a gyújtással és egyáltalán. Francin ezért nem csak az összes kulcsot, meg fogót, meg srófúzót hordta magával az oldalkocsiban, hanem még egy kis lábmeghajtású esztergapadot is. Francin mellett ott állt a korlátolt felelősségű sörgyár igazgatósági tanácsának két elnökségi tagja. Mielőtt lepleccsent volna a cipőn talpa a kövezetre, hátra nyúltam, előre húztam a hajam, és az ölembe tettem. Szerbusz, Francin, mondom. Francin belefújt a gyertyába, és hogy meghallotta a hangomat, ujja közül kiesett a gyertya. Az arcán két piszok csík a szereléstől. Kezit csókolom, köszönt az igazgatósági tanács két tagja. Jó napot, uraim, szép időnk van ma, mi?
mondtam, és Francina feje bubjáig elvörös.

0: működött. Hova ejtetted Francin azt a gyertyát? Kértem. Lehajoltam, Francin letérdelt, és az oldalkocsi alatt kereste a gyertyát. Leterítettem a zsebkendőmet a kövezetre, letérdeltem, a hajam leomlott, de Giorgi úr a kémény seprőmester gyengéden fölemelte a hajamat, és átvetette a karján, akár a sekrestyé és a papírruhát. Francin térdepelt, és az oldalkocsi kék árnyolán merezgette a szemét, és láttam, hogy a jelenlétem úgy fejbe kólintotta, hogy csak azért keresgél, hogy magához térjen. Ugyanez volt az esküvőnkön, mikor ujjamra húzta a gyűrűt. Úgy remegtek az ujjai, hogy kiejtették a jegygyűrűt, és úgy elgurult valahová, hogy előbb Francin, aztán a tanúk, aztán a násznép, először csak lehajolva, majd négy kézláb, még a pap is négy kézláb mászkáltak a templomban, amíg végül a minisztráns gyerek megtalálta a szószék alatt a jegygyűrűt. Azt a gömbölyű jegygyűrűt, amely épp az ellenkező oldalra gurult, mint ahol négy kézláb kereste az egész lakodalmi gyülekezet. És én nevettem akkor. Ott álltam és nevettem. Ott van valami a kanális mellett, mondta egy fiú, és hajtotta tovább az abroncsát a főúton. A gyertya a kanális mellett feküdt. Francin felvette, és mikor be akarta csavarni a motorba, úgy remegett a keze, hogy a gyertya vacogott a menetben. Kinyílt a Grand Hotel ajtaja, kijött rajta Bernádek úr, a kovácsmester, az, aki együttében megivott egy negyedes hordó pilzenit, és hozott egy pohár sört. Nagyságos asszonyom, ne vegye rossz néven, igyon az enyémből. Egészségére, mester úr! Beledugtam az orrom a habba, föltartottam a kezemet, mintha imára emelném, és lassan élvezettel ittam az édesen keserű italt. És mikor elfogyott, mutató ujjammal megtöröltem a számat, és azt mondtam, azért a mi sörgyárunk söre is van ilyen. Bernádek úr meghajolt előttem, csak hogy a bőzeni sör nagyságos asszonyom jobban megközelíti az önhaj színét engedelmével, habogta a kovácsmester. Engedelmével megyek az ön tiszteletére tovább iddogálni az ön aranyhaját. Meghajolt és távozott, 120 kilós személyiség, hátul iszonyú lebernyegekben lengett a nadrágja, olyan lebernyegekben, mint az elefánté. Francin, kérdem, megjössz ebédre? Csavargatta beljebb, meg-meghúzta a gyertyát a motor fejében, színlelte, hogy összpontosít. Meghajoltam az igazgatósági tanácsbeli urak felé, beletapostam a pedálba, hátradobtam bilzeni sör folyamaimat, és sebességre tévén szert felkarikáztam a szűk utcán a hídra. És a korlát mögött kitárult előttem a vidék, mint egy esernyő. Illat szállt felém a folyóból, és a háttérben ott emelkedett a drap sörgyára malátázóval, a korlátolt felelősségű részvénytársaság polgári serfőztéje. Az Ander doboz fedelén ez állt. Önnek is ilyen szép teste lesz, hatalmas izmai és iszonyú ereje. És Francin minden reggel edzette az izmait, mert bár ugyanolyan ragyogóak voltak, mint az expander fedelén látható gladiátoré, Francin saját magát nyúzott nyúlnak látta. Öltettem a rezsóra egy fazék krumplit, felvettem a dobozt, amelyen annak a gyönyörű izomférfiúnak a fényképe díszelgett, és hangosan felolvastam. Önnek is akkora ereje lesz, mint a tigrisnek, amely mancsa egyetlen csapásával leüti a nála sokkal nagyobb marhát. Francin kinézett a járdára, és kezében lekókadt az expander, mint egy colstok. A heverőre rogyott, és azt mondta, Pepin. Akkor végre meglátom a bátyádat, végre hallani fogom a hangját a sógoromnak, a sógorkámnak. Ezzel neki támaszkodtam az ablakkeretnek. Ott állt a járdán egy ember, ovális kis kalapban, kockás lovagló nadrágja zöld tiroli harisnyájába gyűrve, fintorgatta az orrát, s a hátán katonai rükszakot hordott. Józsim bácsi, kiáltottam a küszöbről, kerüljön beljebb. Hát én volnék a maga sógornője, Isten hozta.
1: A minden, itt ez ám a szerencse, hogy ilyen helyre sógornőm van, de hol a Francin?
0: Kérdezte a bácsi, és csörtetett befelé a konyhába meg a szobába.
1: Hát te, mi van veled, fekszel? No, a minden, itt eljöttem hozzátok látogatóba, nem maradok tovább két hétnél.
0: Darálta a nagybácsi, és a hangja zúgva hasította a levegőt, mint egy lobogó, mint egy katonai vezényszó, és Francint minden szó áramütésként érte, felpattant és magára gabajította a takarót.
1: Mindenki üdvözöl, csak boha lenne, nem? Amál föld alatt van valami tahinire, puskaport tett neki a tűzifához, azt amikor a vénasszony betette a sparhátba, fölrobbant, s képen törülte a vénasszonyt, hogy rándult egyet, azt vége volt.
0: Boha lenne? Csaptam össze a kezemet. Az a maga nővére volt?
1: Nővérem a fenét, a komasszonyom volt, olyan vénasszony volt az, hogy egész nap almák meg bukták, röpködtek a keziből, és 30 évig mondta, gyerekek, én nem soká meghalok, én már legszívesebben semmit se csinálnék, csak alunnék, hanem rajtam is van valami kórság.
0: Mondta a nagybácsi, kibogozta a hátizsák zsinekét, és a padlóra szúrta a cipész szerszámait. Francin, ahogy meghallotta ezt a csörömpölést, tenyerébe temette az arcát, és úgy jajgatott, mintha az agyába szúrta volna a nagybácsi a Schuster szerszámot. Józsim bácsi, mondtam elébe tartva a tepsit, tessék egy kis bukta. Pepin bácsi megevett 2 buktát, és kijelentette.
1: Rajtam a kórság!
0: Nini, térdeltem le, és csaptam össze a kezemet a kaptafák, kalapácsok, mejpek és egyéb Schuster holmik felett.
1: Vigyázat! Össze ne kenje nekem a vala hosszú hajával, hanem hallod-e, Francin? A Zborzsil pap úgy eltörte a combját csípővel, hogy nyomorék lesz egész életibe. Zavicsák bácsi tetőt javított a templomtornyon, megcsúszott vele a balló, azt repült lefelé a bácsi, de elkapta az óra mutatóját, és itt fogta a toronyóra mutatót, de a mutató kilózult, azt 11:12-ről leszaladt 12:30-re, akkor a bácsinak lefele gurutába lecsúszott a keze a mutatóró, és zuhant lefele. De hársfák vannak ott, és a bácsi beleesett az egyik hársfa koronájába, az Zborzsil pap meg, ahogy ott nézte, összekúcsolta a kezét, és látta, hogy esik lefelé ágról ágra a Zavicsák bácsi, aztán meg hanyat, azt szaladt mindjárt gratulálni Zborzsil pap, de nézte a lépcsőt, és elesett, és eltörte a lábát, azt az öreg Zavicsáknak kellett fölpakolni a Zborzsil papot, azt már vitték is a Prosztyajovi kórházba.
0: Felvettem egy női cipőre való kaptafát, és megsimogattam. Gyönyörű holmi, ugye, Francin? Kérdeztem, de Francin felbődült, mint a patkányt vagy békát mutogatnék neki.
1: Gyönyörűség, de még mekkora?
0: Mondta a bácsi, és elővette egy cvikkert, fölrakta az orrára, de a cvikkerben nem volt üveg. És Francin, meglátva az üveg nélküli cvikkert a bátyja orrán, felvinnyogott, csak nem elsírta magát, a falnak fordult, és hánykolódott, hogy nyöszörgött az eped akárcsak Francin. Hát a Tomelléki bácsi mit csinál? Kérdeztem. A bácsi megvetően legyintett, vállon ragadta Francint, maga felé fordította, és hatalmas hangon lelkesen ecsetelte.
1: Hát a Tómelléki Metú bácsi olyan fura dolgokat kezdett mivelni, azt egyszer olvasta az újságban, hogy unatkozik, vegyen mosómedvét. Metú bácsinak nem volt gyereke, hát írt arra a hirdetésre, és egy hét múlva meggyűjt ládában a mosómedve. Na az volt csak, aztán akár egy gyerek mindenkivel barátkozott, csak éppen amit meglátott, megmosta, és megmosta a Metú bácsi vekkerit, meg 3 karóráját, hogy azt már helyre nem igazítja senki. Aztán egyszer megmosott minden fűszer, aztán meg Metúd bácsi szétszette a bicikliét, a mosómedve meg hordta kimosni a patakba, a szomszédok jöttek egymás után, és mondták, Metek bácsi, nincs szüksége ilyesmire, a patakba találtuk. Azt mikor már hoztak neki néhány alkatrészt, megy a Metúd, hogy utána nézzen, hát a mosómedve csak nem az egész bicikliét széthordta neki. De ez a bukta el jó. A medve csak az almáriumra járt, a dolgára, büzlött tőle az egész háza, végén mindent el kellett zárni a medve elől, sőt, még beszélniük is suttogva kellett. Ez a bukta el jó. Kár, hogy rajtam a kórság. De a medve megfigyelte, hová dugják a kucsot, és kinyitotta, amit csak eldugtak előle, de a legrosszabb a volt, hogy a medve este hegyezte a fülit, és ha a Metúd bácsi megcsokolta a nénit, a medve odarohant, és ő is akar. A Metúd bácsinak az erdőbe kellett randevúznia a Rozára nénivel, mint legénykorába, de még ott is folyton hátra-hátra fordultak, nem áll le mögöttük a mackó. Szóval nem unatkoztak, míg nem egyszer 2 napra elutaztak, pünkösd volt, és a medve unalmába széthajgálta a szobába a nagy cserépkályhát, és végleg úgy elintézte a bútort, meg a dunyhákat, meg a fehér neműt, hogy Metúd bácsi leült, és apró hirdetést írt a morva sasba, unatkozik, vegyen mosómedvét, azóta kigyógyult a buskomorságból.
0: Pepin bácsi beszélt, és ette a buktát egyiket a másik után, most belenyúlt a tepsibe, az egészet végig tapogatta, és hogy nem tapintott ki semmit, legyintett és azt mondta.
1: Rajtam van a kórság.
0: Mint a Bohalenán.
1: Miket zavarog itt össze? Bohalena olyan vénasszony volt, aki tömte magába az almát, éppen csak látomásai voltak.
0: Az almától?
1: Lófarát! Látomásai! No, hát a vénasszonyoknak látomásaik vannak. A templomból voltak a látomásai, hogy éjszaka nagy ló röpű a város fölött, és annak a lónak égett a sörénye, meg a farka, no és azt mondta akkor a Bohalen, a háború lesz, és tényleg volt. Ha nem, Francin, hát a mi városunk az föl volt bojdulva tavaly. A vénasszonyok térdre hullottak, én is láttam, a tér fölött, meg a templom fölött a kis Jézus röpült a levegőbe. Aztán kiderült, mi volt az, az a pöttöm lolan bárányt legeltetett, és ahogy gyakorlatoztak az aeroplánok, és egy olyan zsákot húztak maguk után, és golyószóróval lőttek bele, megfeledkeztek a kötérről, és ahogy csúszott a földön a kötér, átekeredett a lolan lábára, igen szép gyerek az a lolan, fehér a hajacskája, és ahogy az a röpülő röpült fölfele, ment vele a kötél is, és rajta a lolan, és a városunk fölött röpült a levegőbe a lolan. De a vénasszonyok azt hitték, hogy a kis Jézus röpül ott. Hát még amikor a kötér beleakadt a templomnál a hársvágba, és a kis Jézus hullott lefele ágról ágra, mint az Avicsák bácsi, és lolan leesett a földre, és azt mondja, hol vannak az én báránykáim? És a vénasszonyok meg letérgyepődtek, hogy megáldja őket.
0: Beszélt a bácsi, és hangja öblös volt, és lelkendező, és dörgött a szobában. Francin öltözködött. Most fölvette a kabátját, a redingotját, benyomta a káposztalevél alakú nyakkendőjét, megigazította a kajlasarkú kaucsú gallériát, felpillantottam és a szemébe néztem, megpuszíltam az ujjahegyét. 14 napra, suttogta. Majd meglátod, hogy 14 évig marad itt, de lehet, hogy életfogytiglan. Látva, milyen szerencsétlen, ajkára nyomtam szokásos csókomat, ő pedig szégyenkezett, szemrehányóan nézett rám, hogy egy rendes asszony nem viselkedik így a nyilvánosság előtt, még ha csak a Pepin bácsi képviseli is azt a nyilvánosságot. És kibújt az ölelésemből, és a hátsó bejáraton át bement az irodába. Hallottam a falon át, hogy kivágódik az üvegcsapóajtó. Ó, a Francina rendes asszonyozásával! Mióta csak hozzámentem, folyton fennen lobogtatta a rendes asszony ideáját, ecsetelte nekem a mintaszerű nőt, ami soha nem voltam, és nem is lehettem. Én úgy szerettem a cseresznyét, de a kedvemre ettem, amúgy Isten igazából móvón és vadul a feje bubjáig elvörösödött, én meg nem értettem, miért van úgy felháborodva. Aztán láttam magam is, hogy a számban levő cseresznye szolgáltatja az okot az elégedetlenségéhez, mert hogy egy rendes asszony cseresznyét ilyen mohón nem eszik. Mikor az ősszel kukoricát morzsoltam, hát megint csak nézte azt a morzsoló tenyeremet, meg a szememben villogó tüzecskéket, és megint, hogy egy rendes asszony így nem morzsol kukoricát, vagy ha igen, hát nem ilyen széles jókedvel és lángoló szemmel, mint én. Ha látná valami idegen pali, abban az én kezem dörzsölt ecsőben valami kedvező jelet láthatna a vágya számára. Pepin bácsi szétrakta a suszterkincseit a hokedlin, majd lehúzta a lábamról a cipőt, és miután sorban megnevezett minden alkatrészt, újból föltette üvegtelen cvikkerét, és ünnepélyesen kijelentette.
1: És minthogy rendkívül intelligens hölgynek tetszik lenni, megjavítom minden rossz cipőjét, mert én cipőt udvari szállítónak csináltam, aki nem csak a császári udvar kegyét élvezte, hanem az egész világét, ahova szállította a cipőt.
0: Biciklin.
1: Lófarát. Hát talán valami patkányírtó, egy ilyen udvari szállító, vagy bőrhulladékgyűjtő. Egy ilyennek hajói vannak, meg vonatai, a biciklinak adna rá a császár.
0: Hát a császár is biciklin közlekedett?
1: Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? Mondom, ha biciklinak adna rá a császár egy ilyen udvari szállítóra, hát elvenné tőle...
0: A biciklit.
1: Lófarát! Ezt a címet meg a sasta cég táblájáról.
0: Pepin bácsi krákogott és hörgött, de ahogy a hokedlire nézett, boldog mosoly ömlött el az arcán, elővett egy dobozt, kinyitotta, megszagolta, velem is megszagoltatta és intett.
1: Örülhet, sógorasszony, ez itt cipészurok, mi szerint Schuster csiriz.
0: És a székre tette a kinyitott dobozt. s az ülésteremből székzörgés, tompa beszédhangok, cipőtalp csusszanások hallatszottak át a falon. Aztán lassanként elcsöndesültek a székek, Franci megnyitotta az ülést, és halk hangon előadta a sörgyár előző havi gazdálkodásáról szóló jelentést. Józsim bácsi, kockáztattam meg. Egy ilyen udvari szállító az nagy birtokokra, udvarházakba szállított cipőt, ugye?
1: Lófarát! Mit locsog itt össze-vissza, mint egy taknyos kölyök? Mi dolga volna marhákkal meg gabonával egy udvari szállítónak? Egy ilyen udvari szállító szörnyű ideges, az öreg Kafka olyan ideges volt, hogy mikor a kislánya pillanatonként beverte a fejét a bútor sarkaiba, akkor az öreg Kafka, az udvari szállító, kihozott a műhelyből egy egész kosár váltömést, és körülbélelt vele minden bútor sarkot, no és már olyan ideges volt, olyan hevesen nyitotta ki az ajtót, hogy elkábította vele a kislányát, a láttal meg azt javasolta neki, hogy csak egy váltömést ragasszon, de azt a kislánya homlokára.
0: Józsim bácsi, a láttal az a Francin unokafivére volt?
1: Szart! Láttal volt a tanító! Tavaly lezuhant az első emeletről, mikor azt magyarázta, hogy mi az, hogy egyenletes idő, meg hogy az olyan, mint amikor a vonat megy, az megy, és csapkodott láttal mindkét kezével, és mint egy vonat ugrált oda a nyitott ablakhoz, és kiesett rajta, és az egész osztály boldogan tódult az ablakhoz, hogy a tanító biztosan eltörte a lábát a tulipán ágyásba, de láttal már nem volt ott, az udvaron át megkerült az épületet, fölment a lépcsőn, és megint megy a vonat, megy, és úgy lépett be megint az osztályba, az ablakon kihajoló tanulók háta mögött.
0: Az ülésteremből megint áthallatszott a falon az elnöklő gruntorát doktor úr hangja. Gondnok úr, ki bömböl itt ilyen istentelenül? A bátyám jött, kérem, látogatóba, mondta Francin. Akkor menjen át, gondnok úr, azt üzenem a bátya urának, hogy csillapodjék, és hogy ez a sörgyár itt a miénk. Ennek a láttalnak a Mercina volt a felesége, a maga unokahúga, ugye, Józsim bácsi? Kérdeztem gyengéden.
1: Dehogy! Mercinát Vanyura bácsi vett el, Balkáncúgon volt szakács, itt lakott Csehországban valahol Nihovoh Radistében, és amikor a Balkáncúg hetente egyszer átment Nihovoh Radistén, Mercina délelőtt 10:30-kor elengedte a kutyát, az kiment a pályaudvarra, Vanyura bácsi kihajolt a Balkáncúgból, és leejtett egy nagy csomag csontot, a kutya hazavitte, de az idén, amikor Vanyura leejtette a csontot, a csomag leütötte az állomásfőnököt, és Vanyurának fizetnie kellett az uniformis bepiszkításáért.
0: Újból kezébe vette a cipőmet, fölvette az üvegtelen cvikkert, és boldogan ordítozott.
1: Mire megy ezekkel a szamárságokkal? Még egyszer elmondok mindent, aztán a kezébe adom, most maga megpróbálja. Szóval ez egy parízer snit. Ez meg itt a cipőn a lágyék, avagy glenk, mi szerint hajlat. Ez meg itten az aljarész, mi szerint tag. Ez meg a sarok, avagy abzac. Jegyezze meg sógornő, hogy aki cipész akar lenni, avagy lábbeli készítő, annak segédlevéllel kell rendelkeznie, és egy ilyen levél az olyan, mint az érettségi vagy a doktorátus. Weinlich, udvari szállító.
0: Ulrich!
1: Weinlich! Wein, mint bor. Szóval egy tök fej elfuserálta a cipőt, és úgy vitte be Weinlich udvari szállítónak, azt mondja a szállító ember. Maga ezt a cipőt elrontotta, mit csináljak én most ezzel? Az a tök fej meg azt mondja, adja el a zsidóknak. A Weinlich maga is zsidó volt, azt már üvöltött is. Mi az? Hát a zsidók talán valami disznó?
0: Pepinke!
1: Szart! Én mindenütt dicséretet kaptam, majd épp egy ilyen uracska fog velem komázni, még hogy Pepinke, sógorasszony ostoba kent, mint az egyszeri gyerek kora reggel a vizsgán.
0: S olyat csapott öklével a homlokára, hogy a cvikker az almárium alá repült, de egy cipőmre vetett pillantás lehűtötte a bácsit, leült, és az ujjával mutogatva és bömbölve továbbogtatott.
1: Ez meg itt, amint már mondottuk volt, az abzac, avagy sarokrész, és a sarokrészen, avagy abzacon a sarokráma, mi szerint keret, hivatásos lábbeli készítők között úgynevezett kéder.
0: Fölvettem egy hosszú vaskanalat, a végén érdes volt, mint a marha nyelv, és megkérdeztem. Józsim bácsi, ez ugye egy abnémer.
1: Micsoda? Az abnémer az ez. Abnémer, mi szerint leszhető kés, de az, amit a kezében tart, az egy ráspoly, avagy reszelő, mi szerint fareszelő.
0: Kivágódott az ajtó, és az ajtókeretben ott állt Francin. Begyűrte a nyakkendőjét, széttárta a karját, és letérdelt. Két rét görnyet Józsi bácsi előtt, aztán előttem is azt mondta.
2: Mit övöltöztök itt, mint két kozák őrmester, Jóska? Miért óbejlatsz úgy?
0: És beletenyerelt a nyitott csirizes dobozba.
1: Nem én voltam.
2: Hát ki? Talán én?
0: Mutatott magára mindkét kezével Francin.
1: Valaki itten, bennem.
0: Mondta Pepin bácsi, és az ujját fonogatta egymásba zavarában. Csillapodjatok! Ülésezik a Sörgyár igazgatósági tanácsa, maga az elnök úr küldött ezzel az üzenettel. Mondta Francin, felemelte a kezét, és curikolt kifelé a folyosóra. Aztán ismét hallatszott halk hangja. Francin mondta tovább a jelentést, kifejtve benne, mi módon egyenlítődik ki a jövő hónapban az éppen elmúlt hónap passzívája. Behoztam a zsíros bödönt, és egymás után kentem Pepin bácsinak a zsíros kenyereket, amikor beszélni akart, adtam a következő karét, de az ülésteremben elhallgatott a franci hangja. Felhangzott a cipőtalpak csusszanása, majd kiáltások, zörögni kezdett a tonetszékek lába, mintha az igazgatósági tanács minden tagja fölkelt volna róluk. Azt hittem, hogy már vége az ülésnek. De felhangzott a Sörgyár igazgatósági tanácsa elnökének, Gruntorát doktor úrnak a hangja. 10 percre felfüggesztem az ülést. Úgy vágódott ki az irodát a folyosótól elválasztó ajtó, mintha belerúgtak volna, és berontott a szobába Francin, nyakkendőjére szorítva a kezét, és ordított. Kirakta a székemre ezt a ragasztót, barzalom! Úgy összeragasztottam vele az ívet, hogy nem tudtam tovább lapozni. De Georgi úr segíteni akart, és úgy összekente magát, hogy még a kezét se tudta levenni a zöld posztóról. Az elnök úr meg úgy összekente a cvikkerét, hogy az orrára ragadt, és főleg nekem ragadtak oda az ujjaim a nyakkendőmhöz. Ide nézzetek! Francin eltartotta magától a kezét, a nyakkendő tartó gumi megfeszült.
3: Hozok egy kis langyos vizet, mondtam.
0: De Francin hevesen megrángatta a kezét, mire a gumi megfeszült és elszakadt. A nyakkendős kéz kivágódott, és a gumi Francin nyakára csapódott, ő pedig halkan feljajdult, mint egy kisfiú. Au! Pepin bácsi felvette a doboz tetejét, Franci szem elé tartotta, és büszkén így szólt.
1: Ezt a lábbeli készítő világ bécsi központja, a Salamander cég gyártja!
0: És feljebb tolta orrán az üveg nélküli cvikkert. Francin minden hónapban felment Prágába, de minden alkalommal eltörött valami a motorbiciklijében, és azt kellett javítgatnia. De visszajövet mindig sugárzott, és részletesen végig kellett hallgatnom, mi mindent kellett csinálnia hozzá, hogy az üzemképtelen Orion újra az a motorbicikli legyen, amely mindig célba ér. A célba érés azt jelenti, hogy visszajutott vele a Sörgyárba, vagyis néha úgy tolta be. De nem káromkodott soha. Tolt a 10-15 kilométeren is az egész bazárt, de néha csak 5-ön, és ha az Verzsinekből egy 3 kilométerre lévő faluból tolta haza, örvendezett a Francin, hogy már javul a helyzet. Francin ma tehénfogattól vontatva jött meg Prágából. Kifizette a parasztot, és berohant a konyhába. Én, mint mindig megöleltem, megint odaléptünk a lehúzós lámpa alá, és ha valaki benézett volna az ablakon, csodálkozott volna. Ugyanis valahányszor megjött Prágából Francin, olyan rituálé következett, hogy ő behújta a szemét, én benyúltam a szivar zsebébe, de Francin megrázta a fejét, aztán a bal zsebébe nyúltam, és Francin rázta a fejét, aztán kigomboltam a kabátját, és a zakója zsebébe nyúltam, és Francin a fejét rázta, aztán a nadrág zsebébe nyúltam, és Francin bólintott, és még mindig boldogan le volt hunyva a szeme. És én a ruhái valamely zugából mindig előhúztam egy csomagocskát. Lassanként kibontottam, elképedést és örömet színlelve. És hol egy gyűrűt, hol egy brost csomagoltam ki, egyszer egy karórát. De ez a rituálé nem az első volt. Régebben, mikor Francin megjött Prágából, ahová a serfőző székházba járt be havonta egyszer, megjövet mindig megvártam, míg besötétedik, rám szólt, hogy csukjam be a szemem. Én becsuktam, alig, hogy belépett a konyhába. Bevitt a szobába, leültetett a tükör elé, megígértette velem, hogy nem fogok leselkedni, és miután ezt megígértem neki, a fejemre tett egy gyönyörű kalapot. Akkor mondta a Francin, hogy lehet, és én a tükörbe néztem, és megfogtam a kalapot, és a magam feje szerint raktam a fejemre, megfordultam, és a Francin megkérdezte, Na, kivette ezt neked, Mariska? És én azt mondtam, a Francin. És megcsókoltam a kezét, ő pedig megsimogatott. Máskor meg a nyakamra hozott valamit, ami hideg volt. Kinyitottam a szememet, és a tükörben egy jabloneci nyaklánc csillogott. És a Francin megkérdezte, na, kivette ezt neked? És én megcsókoltam a kezét, és mondtam, te, Francin? És ő megkérdezte, és ki az a Francin? És én mondtam, az én férjecském. És így kaptam ajándékot minden hónapban. Francinek az összes testméreteim megvoltak, kívülről tudta őket. Mindig kipuhatolt, amit szeretnék. Soha nem mondtam meg nyíltan. Beszéltem valamiről. Francin meg kiokoskodta belőle. Aztán, mikor előszörre hozta a gyűrűt, odalépett a zöld lehúzós lámpa alá, és először megtanított, hogy kutassam át nagy és kis zsebeit, én meg mindig kitaláltam, hol lehet az ajándék, de mindig utoljára nyúltam oda, hogy örömet szerezzek Francinnak. Ma, ahogy megjött tehénfogattól vontatva, megkért, hogy csukjam be a szemem, és valamit bevitt a szobába. Aztán leoltotta a lámpát a szobában, kézen fogott, és behúnyt szemmel magával vitt, leültetett a tükör előtti kis fotelba, aztán elment összehúzni a függönyt. Hallottam, hogy kattan egy fedél, azt hittem kalapdobozt vett. Aztán hallottam, hogy bedug egy dugaszt, azt hittem, hogy valami robotgépet, szuperforralót vagy kvarclámpát vett. Aztán sercegő, lassan erősödő zúgást hallottam. Francin finoman a vállamra tette a kezét, és szólt, hogy lehet. Kinyitottam a szemem, és amit láttam, gyönyörű volt. Úgy állt ott Francin, mint egy varázsló. Kezében egy cső, a csőben halványkék fény világított, egy olyan dús, lila fény. És a Francin kezére is, arcára is, ruhájára esett. Folytott lila tűz az üvegcsőben. Francin a kezemhez közelítette, és a karom mágneses lett. Éreztem, hogy lila vasreszelék pattog ki abból a fényből, anyagtalan szikrácskák, melyek belém hatolnak, és úgy átillatosítanak, hogy egy nyári vihar illatát árasztom. A szoba levegőjének is olyan illata volt, mint villámcsapás után. És Francin lassan az arcához emelte a szép tárgyat. Megint láttam azt a szép profilját. Olyan ünnepélyes pózban állt ott Francin, mint a Gunnar Tolnes. Aztán a csövet óvatosan leeresztette a nyitott bőrönt fölé, és ott a fedelét is beborító piros plüssön legyező alakban mindenféle ecsetek, csövecskék, csengettyűk voltak. Minden üvegből is lezárva, mint a palackok, üvegszerszámok tucat szám. És Francin kihúzott egy csövecskét, és kivette a bőröntből, és az egyik ilyen gyönyörű tárgyat a másik után kapcsolta be a bakelit kapcsoló táblába. Az üvegedénke minden alkalommal felragyogott, és megtelt lila fénnyel, mely szikrázott és átszűrődött az ember testébe, kinek hogy volt rá szüksége. Francin cserélgette és kipróbált az összes neongázzal töltött elektródát, és halkan beszélt. Mariska, most aztán bömböllet a Pepin bácsi. Most aztán csinálhatnak nekem kalamajkát a sörgyárban. Sértegeted, akinek jól esik. Itt vannak ezek a gyógyszikrák, amelyek egészségé változnak. Nagy feszültségek, amik új életörömöt adnak, új életbátorságot. Neked is, Mariska, neked is jót tesz a te idegeidnek, a te egészségednek. Ez itt az a katód, amelyik a fület gyógyítja. Ez a katód meg a szívet masszírozza, gondold el? Egy foszforeszkáló szikrázás, amely megnemesíti a szívedet. Ez meg itt a hisztériára való, meg az epilepsziára. Ez az ibolyaszín ózon megszabadít attól a vágytól, hogy olyasmit tegyél a nyilvánosság előtt, amire egy rendes embernek csak gondolnia szabad, vagy odahaza csinálni. A többi elektród az árpára meg a májfoltokra van, meg izomszakadásra, migrénre, a 15. agybővérűségre, meg hallucinációra. Beszélt halkan Francin, és mindig másmilyen neon töltetű formák vonultak el a szemem előtt. Ezek az elektródák inkább hatalmas orchidea bibékre, vagy porzókra, vagy szirmokra hasonlítottak, mintsem gyógyászati eszközökre.
3: Füleltem, és először úgy meg voltam lepve, hogy meg se tudtam szólalni. És bár a hallucináció elleni elektródák és a hisztéria meg az epilepszia elleni magas frekvenciák rám való egyenes célzást jelentettek, nem volt miért védekeznem, annyira levett a lábamról az a viola szín szépség. Francin beállított egy telefonkagyló alakú elektródát, a homlokomhoz közelítette, a tükörbe néztem, hát az volt csak a látványosság. Olyan voltam, mint egy szép vízitündér, mint azok a hölgyikék a szecessziós képeken. Lila, egy hajfürttel, amit rőtesre perzsel az esthajnal csillag. Egy légüres doboz lila északi fényviharral. Francin megint a kis koffer fölé hajolt, és bedugott a bakelit táblába egy neonfésűt. Úgy sugárzott az a neonfésű, mint valami bécsi vagy párizsi divatáruház fölött a reklám. Francin lassan odajött, hajamba illesztette a szikrázó fésűt, néztem magam a tükörben, és tudtam, hogy most már nem lehet más vágyam, mint hogy újra meg újra végigfésüljem a hajam azzal a fésűvel. Francin pedig, mintha csak tudta volna, újra és újra végigjártatta a világító fésűt földig érő makrancos hajamban, és újra meg újra végigment rajta magas frekvenciákkal töltött fésűvel. Egész testemben elfogott a remegés. Át kellett ölelnem saját magamat. Francin halkan lihegett. Egy alkalommal sem tudta megállni, hogy bele ne merítse az arcát a hajamba. Annak meg olyan jó volt az ibolya hideg vihar, hogy amikor visszaért hozzá a fésű, a hajszálak vége felé ágaskodott, és megint az a hajamon át lefelé törtető lila fésű, az a hajam örvényein, vízesésén lefelé rohanó kék csónakocska, az a lila velővel teli üreges üvegfésű. Mariska, suttogta Francin mögém ülve, és lassan megint végigkuzogatva a fésűt elektromossággal töltött hajamon. Mari, ezt minden nap megcsináljuk. Azért hoztam ezt, hogy a kék színnel enyítsek minden élet zajlást. Megnyugtassam az idegeidet. Nekem pedig inkább a piros színű elektródák lesznek jók, mert gyorsítják a vérkeringést, és felpesdítik az életorganizmust. Bukta Franci, és kalapácsütések hangzottak fel a konyha mögötti kamrából, és egy türelmét vesztett és egyre dühösebb hang emelkedett egyre feljebb, Pepin bácsi, aki 14 napra jött, már egy egész hónapja nálunk volt. És Francin miközben a lámpa alatt simogattam, és a kezem hajlatával törölgettem róla a félelmet, azt mondta, attól iszonyodik, hogy Pepin bácsi 20 évig itt marad, de lehet, hogy életfogytiglan. Pepin bácsi meg foltozgatta a cipőinket a kamrában, ott is aludt. De nem cipő volt az, amivel Pepin bácsi birkózott. Valami élőlény volt az. Föltette a kaptafára, és úgy csepülte szitta. Olyan káromkodásokat hallottam, amilyeneket még soha addig. Ráadásul fél óránként felkapta a foltozott cipőt, és ha már eléggé lehordta, hagyta a fenébe, odavágta, csak ült a széken és truccolt. Amikor lecsillapodott, lassan megfordult, ránézett a cipőre, bocsánatot kért tőle, és megint kézbe vette, megsimogatta, és faszegezte tovább, és foltozta dratvával, és mivel valahogy olyan ügyetlen ujjai voltak, mindig akkorákat kiabált, hogy beszaladta, mert azt hittem, az ujjába szaladtak nejt. De csupán annyi volt az egész, hogy nem ment át a dratva a cipő talpán, és az egész cipő elrepüléssel fenyegetett, és meg is tette, mint amikor a megcsavart rugó ugrik ki a lemezjátszóból. Úgy lőtte ki magát a cipő, mint a szappan a tenyeredből, és fölugrott egészen a szekrény tetejére meg a plafonra, mintha valami motor volna benne. És amikor kirepült a bácsi kezéből, a bácsi a cipő után vetette magát, mint a kapus Robinsonáddal a labda után. És most kiabált a bácsi.
1: Anyád! Anyád!
3: Francin letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüsttakaróval, a bácsi ordítása felé nézett, és azt mondta. Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a ruletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant, a gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót. Egy munkás, egy aszaló ment fel a lépcsőn az első emeletre, vasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant, lépcsőfokonként emelkedett. Mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant. És ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki járt ott csak úgy át a botában? Ki vitt ott lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban? Álltam az ablaknál, és mint egy vadász, úgy vártam a dámvadat, melynek ki kellett jönnie elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, már pedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkor a medence áll, mint egy jéghoki pálya, az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl, fickó sör. És most ott megy a lámpa. Az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem, az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáterlét. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt. Láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak. Valaki a lámpával kiment a jéghonvár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghonvár vagy vödrös lift. Egy jéghonvár, melyet felül félméteres homok és folyami kavics réteg véd. Tavasztól őszig kövér rózsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövér rózsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot. Kellemes férfi hangot hallottam fentről, mintha az égő lámpa énekelne. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, aranyos szép kis cicám már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. A kamrából felharsant Francin kiáltása. Az Istenért, Jóska, hagyd abba! Lassan kimentem a szobából. Nem is néztem meg, hogyan huny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, amely a vízbe veszett. Francin már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francin a sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ilyettembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve. Úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok... Mi szerint csiriz úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francint, megpróbáltam Francin mögé feküdni és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mintsem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit. Kézbe vettem a hajamat, bevontottam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt. Mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve. Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, s a hasadó szövet gyönyörű hangja horkant végig a kamrán. Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után beszélt.

0: szesz után.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: A tábori oltárokat e nagy időkben egy zsidó cég szállította, Móricz Máler Bécsből, amely a legkülönbözőbb misekellékek és kegyszerek gyártásával foglalkozott, így például rózsafűzérekkel és szentképekkel is. Megfelelő fantázia nélkül nem lehetett volna megállapítani, hogy tulajdonképpen mit is ábrázoltak az oltár három részére festett képek. A galambon egészében véve semmit sem ronthatott el a festő. Odamázolt valami madarat, ami épp úgy lehetett galamb, mint fehér gyöngytyúk. Az Atyaisten viszont úgy nézett ki, mint egy vadnyugati rabló vezér, akit valami hátborzongató film mutat be a közönségnek. Ezzel szemben a fiúisten vidám fiatalember volt, csinos kis pacakkal és valami fürdőnadrágszerű ruhával. Sportember benyomását keltette, nagyjából. A keresztet olyan eleganciával tartotta a kezében, mint egy teniszütőt. Messziről azonban mindez összefolyt, és olyan volt, mintha éppen egy vonat futna be az állomásra.
1: Emiatt a csoda miatt még meggyűlhet a baja. Egy dívány tetszett vásárolni, nem egy oltárt. Ez a dolog a kincstár tulajdonát képezi. Jobb lett volna, ha nem tetszik bedőlni annak az angyalnak. Szorzsban is. Kiszántott egy ember a mezőn valami kelyhet, ami egy templomrablásból volt. És az is az Isten újját látta benne, és elvitte a plebánusokhoz, aki mindjárt a csendőrökért küldött. És ezt az embert elítélték templomrablásért.
2: Jézus Mária, tiszt urak!
1: Legjobb lesz, ha eltetszik jönni velünk a plebánushoz, hogy adja vissza nekünk a kincstári tulajdont. Egy tábori oltár az nem macska vagy fuszekle, amit oda lehet ajándékozni, akinek tetszik.
3: Dicsértessék!
4: Jó reggelt! Ez az ember behozott ide magának kollégám egy összecsukható tábori oltárt, amely a kincstár tulajdonát képezi. Egy bőrdiványban találta, amely bőrdivány...
3: Érem, egy tábori oltár nem való bőrdiványban.
4: Ez egy katonai tárgy, és még kevésbé való egy olyan sekrestyébe, ahova csupa civilek járnak. Jobb lesz, ha nem vitatkozik velem a kolléga úr. Gyerünk, Svejk, fogja!
5: Igenis.
4: Az lesz ott az ordinári tarka. Vegye a hón alá, és alá szolgálja. Sietünk! Egy tábori mise az nem vicc. Fele az ilyen csuhásokban.
6: Itt a mise, úr! Svejk!
5: Itt van, jelentem alásom.
6: Adja ide!
5: Tessék!
6: A fenébe! A minisztrásról meg megfeledkeztem. Tud maga minisztrálni, Svejk?
5: Én? Még sose próbáltam, de hát háború van, feldkurátor. És a háborúban az emberek sok mindent csinálnak, amiről nem is álmodtak. Mikor azt tetszik mondani, hogy Dominus Vobiscum, én rávágom azt a nyavajás et cum spiritu tuo-t, és majd kerülgetem a feldkurátorat, mint macska szokta a forrókását. Megmosom a kezét, és bort töltök a kancsó.
6: Jó van, de én nekem ne adjon semmiféle vizet. Inkább töltsön mindjárt a másik kancsóba is bort. Legfőjebb fröccsöt. Aztán majd figyelmeztetem, hogy jobbra menjen, vagy balra. Ha egyet füttyentek, balra megy. Ha kettőt, jobbra.
5: Egyet balra, kettőt jobbra.
6: A misekönyvvel sekrestyük a cipekedjen. Különben is készrő hely az egész. Nincs lámpaláza.
5: Én semmitől se félek, feldkurátor. Feldkurátor, a minisztráns ugyanolyan felekezetű kell legyen, mint a pap, akinek minisztrál?
6: Persze. Különben nem volna érvényes a mise.
5: Az pek, jelentem alásam, mert én felekezeten kívüli vagyok.
6: Nem baj. Húzza meg. Jól van. Érezze úgy magát, hogy visszatért az egyház kebelébe. Katonák! Máma mi? Ti elindultok a frontra, és a többi. Most forduljatok az Úristenhez, és a többi, na persze. Nem tudjátok persze, milyen sors vár rátok, és a többi. Nem akarlak benneteket sokáig feltartani. Nem. Svejk, nem. Hanem...
1: Most akkor merre? Balra?
6: Szívünk mélyén vezessen győzelemre! Na persze! Mindenkinek a legjobbakat kívánom! Fizetni? Volt egy feketém!
7: Et cum spiritu tuo!
6: És a többi! És a többi!
8: Rosszul van? Kacz, atya! Jó magam, szívesen segítek!
6: Egyedül is elintézem, kolléga! Úgy is szabad levegőn akarok lenni, mert máma szörnyen fáj a fejem. Imához!
9: Csodálom, hogy nincs magánál a falon feszület. Hol szokott a breviáriumból imádkozni? És úgy látom, szent kép se díszíti szobája falait. Azok milyen képek?
6: Az ott, kollégám, balra a Zsuzsanna meg a vének. Alatta a mesztelen nő. Régi ismerős. A breviáriumot kint tartom a konyhában. Svejk!
10: Parancs!
6: Hozza be és nyissa ki a harmadik oldalon.
10: Igenis, a harmadik oldalon.
6: Az a japános kép, amit csak balra tetszik látni, az egy gésa és egy öreg japán szamuráj szexuális aktusát ábrázolja.
10: Svej! Graj! Egészen könnyű mise borja lett a Balázsan.
1: Nem iszom.
6: Nem.
9: Azért jöttem, hogy a lelkére beszéljek.
6: Jó, jó, jó. De még kiszárad a torka. Nagyon jó minőségű rizling. Hasonlít a Mosellire. Egy kortyot.
9: Egy kortyot.
6: Fene jó bor, ugye?
9: Úgy látom, ön káromkodik.
6: Szokás kérdése. Néha még Isten káromláson is kapom magam. Isten fáját, hétszentségét, a Szűz Máriáját. Ilyesmiket. Na, tessék, kolléga úr, hallgatom.
9: Nos.
6: Na, hallgatom. Na, egy kortyot. Na.
9: Köszönöm, egy kortyot.
6: Na, gyerünk, kettőt.
9: Isten nevében.
6: Engem érdekelnek az ellenvélemények is. Hallottam, hogy ön egyszer tévedésből sertéskotlettet evett pénteken. És kitetszett menni a klozetra, és letetszett dugni az ujját a torkán.
9: Na, egy kortyot még.
6: Na, jó, persze. Én is hittnék a maga helyében. Hát én ettől nem félek. Meg a pokoltól sem. Az egy jó móka lehet. Na, még egyet. Na, gyerünk.
9: Egyetlen egyet.
6: Sokkal izgalmasabb, mint a paradicsom. Higgy el! Ahol az angyaloknak repülőgép propeller van, az se.
9: Fenekükben. Micsoda szavak.
6: Hogy ne dolgozzák nagyon magukat a szárnyukkal. Svejk!
10: Igenis?
6: Töltsön egy konyakot a feldkurát úrnak. Nem érzi jól magát.
9: Nem iszom. Többet. Nem iszom. A vallásosság, barátom, a vallásosság. A vallásosság észszerű megmondásból fakad.
6: Na.
9: Már most, aki nem hisz, a Szent Háromság létezésében.
6: Réges konyakot, Svejk. És meséljen valami ájtatossat a feldkurát úrnak, hogy magához térjen.
9: Jelente Malásang feldkurát úr. Volt egyszer Vlasinban egy esperes, aki azt olvasta Szent Ágostonnál, hogy aki hisz az antipódusokban, szóval az ellenlávasokban, akik a földgömb ellenkező részén laknak, az elkárhozik. És ekkor ez hivatta a takarítónőjét, hogy ide hallgasson. A maga fia kivándorolt Ausztráliába, ugye? Na hát, Szent Ágoston szerint nincs semmiféle Ausztrália. De a takarítónő mondta, hogy a fia küld neki pénzt, meg levelet. Az csak az ördög szemfényvesztése, mondta az esperes, és vasárnap kiprédikálta a templomba, hogy Ausztrália már pedig nem létezik. Úgyhogy egyenesen a bolondok házába vitték.
10: Locsogás.
9: Még sokan odavalók volnának feldkurát úr téren. Hát például a Benasovi árvaházban az árvák olyan hasmenést kaptak a lurdi víztől, hogy az csuda. És akkor...
11: Maga hallgasson már el! Egy pucer ebben ne szóljon bele!
9: Feldkurát úr!
11: Hisz maga egyáltalán az Úristenben? Ha nem, akkor minek ment tábori lelkésznek?
6: Jaj, kedves kollégám, amíg az állam be nem látja, hogy a katonáknak, mielőtt kimennek a csatatérre, semmi szükségük az Isten áldására, addig ez egy jól honorált foglalkozás marad, nem kell bele megszakadni. Se feljebb való, se hadgyakorlat. Olyas valakit képviselek, aki nem is létezik.
9: Nem bírom hallgatni.
6: És magam játszom az Isten szerepét. Ha valakit nem akarok feloldozni, nem oldozom fel. Ha térden állva könyörög is. De ilyen hülye úgyse sok akad. A hét szentség itt neki.
11: Én szeretem az Úr Istent. Én nagyon szeretem őt.
6: Én...
11: Adjon már egy kis bort!
6: Kérjen az Istentől.
11: Isten egy nemes jellem. Egy emelkedett dolog. És puktum!
6: Svejk!
10: Megyek már! Megyek.
6: Az a kis vörös nőkeres. Nem vagyok itthon.
10: Értettem.
9: Nincs itthon, kérem a feldkurát úr. A kávéházban tesz...
12: Húj! Kávéházra van pénze. Az adósságait meg nem fizeti meg. Fúj! És fúj!
9: Uram, ne köpködjön itt neked.
12: Ne köpködök! Csak azért is köpök még egyet! Fúj! Nem szégyelli magát. Egy katonai lelkész. Szégyen és gyalázat!
9: Ha maga egy rendes ember, akkor letesz arról, hogy idegen lépcsőházakban köpködjön és randalírozzon. Maga hülye civil!
12: Igen! Hogy nem vagyok én rendes ember? Hát akkor mi vagy rendes ember? Hát akkor mi vagyok, hallja?
9: Egy szarházi. Nem tudtam, miért lóg a villamosokon az a cédul.

0: és az apró szentekben is hiszek. Meg a Szent Ludmillát is szeretem. Meg a Szent Bernátot is szeretem.
1: Ajaj.
0: Csak a Szent Szerápiót nem szeretem, mert olyan csúnya neve van.
1: Az legyen le jó.

0: Jaj,
1: akkor nem töltök, ha nem mondod, hogy nem hiszel az Úristenben.
0: De hiszek benne! Én nem tagadom meg őtet.
2: Nem kell a borot. Én is küldhetek borét, ha akarok.
0: Hiszek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenben. Hiszek.
1: Hiszek.
0: Adjatok egy belőle. Adjatok egy belőle, járja.
1: Az Isten lehet ilyenkor. Schweig! Megtesse le ezt a marhát, és adjon neki valami könyvet.
0: Igen, értettem.
1: Ott az ágy mellett a Boccaccio Decameronja. Tégedet én ismerlek. A Suha Bordélyházból.
3: Uram, közlöm, hogy ön itthon volt. Láttam az ablakból, hogy ön itthon volt. Holott a maga modortalan és bugris pucerja.
1: Hát hol lettem volna, kedves uram? Hitbéli kérdésekről beszélgettem egy kedves kollégámmal. Mit csinál maga, Schweig?
4: Ide teszem ezt a köpőcsészét, Feldkurát úr, kérem, mert ezzel az úrral már volt differenciám a padlóra köpés miatt.
1: Hagyja minket most, Schweig!
4: Igenis.
1: Ön ugyebár azért jött, hogy pénzt kapjon a váltójára.
3: Igen, és remélem.
1: Ó, igen, az ember gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy semmi egyebe nem marad, csak a remény.
3: Remélem, tábori lelkész úr, hogy az összeg...
1: Hát igen, a remény. Ön szüntelenül reméli, hogy visszafizetek önnek 1200 koronát, mikor összesen a 100 van a zsebembe.
3: Ön tehát?
1: Igen, én tehát.
3: Uram, ez csalás! És felőlem ön lehet akármilyen lenség.
4: Feldkurát úrnak jelentem, hogy ez egy elpusztíthatatlan alak. Olyan, mint a libenyi bósek. Azt egy este 18-szor dobták ki az Exnerből, de mindig visszamászott. Olyan kitartó volt, hogy lehetett volna akár képviselő is belőle. Azt tetszik akarni, hogy kidobjam?
1: Hagyja csak! Készíts elő a köpenyemet! Kávéházba fogok menni.
3: Igen. Uram! Uram, ön gúnytűz belőlem! Beszéljünk nyíltan! Békeidőben hagyján! De most háború van!
1: Na.
3: És nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak a tiszt urakkal!
1: Ja, nem!
3: Tessék, kérem! Tessék! Janata hadnagy 700 koronámmal esett el Adrinánál. Werner kapitány a saját katonáival lövette magát agyon Ravaruszkánál. Folytassam.
1: Ja, tessék nyugodtan, Schweig a sapkával.
3: Tessék. Mátyás tábori lelkész 1800 koronámmal elmegy a kolerák barakba utolsó keretet feladni. És meghal egy hét múlva egy járványkórházban.
1: Uram, csak a kötelességét teljesítette. Holnap én is megyek utolsó szentséget föladni, alászolgálja. Schweig!
4: Igen?
1: Ha felolvasta a noteszét, dobja ki ezt az urat.
3: Értettem. Hallatlan. Azért folyik ez a háború, hogy kipusztítja nekem az összes adósaimat.
4: Ne féljen. Majd, ha maga is kimegy a harctérre, akkor imádkozunk magáért a Feldkurát úrral, hogy tépje szét az első gránát, és akkor minden meg lesz oldva, ahogy a Nuszlei próbek mondta. Most pedig kifelé.
3: Micsoda? Mi nem mozdulok innét, amíg meg nem kapom a pénzemet.
4: Dehogy nem tetszik mozdulni. Ugyanúgy tetszik mozdulni, ahogy az előbb. Csak tessék vigyázni, hogy meg ne tessék ütni magát a lépcsőházban.
1: Hát, mi újság, Schweig?
4: Semmi különös.

0: bölcs feltkurátúr. Csak az a szigorú feltkurátúr, az elment. Fölébredt és becsavarta magát abba a sárga kínai ágytakaróba. Azt mondta, hogy ő Szent Ferenc, és az álló lámpával a kezében eltávozott.
1: Baj? Nem baj. Nem az a baj, Svejk. Ma valami rendkívüli dolog történt velem. Megütöttem a bankot, és egy ász volt a kezemben. Kaptam rá egy tízest, és a bankárnak alsója volt, és addig húzott rá, amíg neki is 21-e lett. És ez így ment, Svejk. Elvesztettem az összes pénzemet. Még a 100 koronát is, amit maga adott kölcsön. És a végén elvesztettem magát is. Úgyhogy maga holnaptól már nem hozzánk tartozik, hanem a Lukás főadnagy úrhoz. Szélellen nem lehet, Svejk.
0: És jó kövér volt a bank. A rossz alapjárás az nagyon bosszantó, de néha még szörnyűbb, amikor túl jól megy. A Nazderáze utcába élt egy Vejvoda nevű bádogos. Az mindig máriásozott, de egyszer belebújt az ördög, és elkezdett 21-ezni. És egyszerűen nem tudott veszíteni. Már csalt is, hogy veszítsen, de nem tudott. Csak nőtt a bank, csak nőtt, és már senkinek nem volt pénze, hogy megüsse, és megegyeztek, hogy cédulákat fognak betenni. De hiába. A Vejvoda csak nyert, csak nyert. A legjobban egy utcakövező káromkodott, aki készpénzben összesen 8 koronát tett be. És egyik cédulát írták a másik után, és Vejvoda már megkért egy kéményseprőt, hogy játszon helyette, amíg kimegy a klozetra. És ő maga szaladt el a patrulyér, és jelentette, hogy itt és itt tiltott hazárdjáték folyik. A rendőrök azt mondták, menjen előre. És amikor visszatért, azzal fogadták, hogy egy medikus elveszített 2 milliót, egy házmester 3-at, és azt is mind ő nyerte meg. És akkor berontottak a rendőrök, és a bankban több mint 500 milliárdról voltak cédulák, tiszta Monte Carlo. Az öregnek meg azt mondták, hogy mint feljelentő megkapja a lefoglalt bank 1/3-át, több mint 160 milliót, de ő beleőrült ebbe. Össze-vissza járkált Prágába, és bombabiztos páncérszekrényeket rendelt. El tetszik tudni, képzelni? Feldkurátor. Eltetszett aludni a feldkurátor?
1: Eladtalak, kamerád. Gyalázatosan eladtalak. Átkozz el engem. Üssél. Törni fogom. Bedobtalak az oroszlán torkába. Nem bírok abba a jámbor hülye szemedbe nézni, kamerád. Nem bírok. Tépázzál meg. Tessék. Üssél meg. Nem számít. Tudod, mi vagyok én? Én egy jellemtelen lator vagyok. Lator.

0: A tiszti szolgai intézmény eredete az ősidők homályába vész. Valószínűleg már makedóniai Nagy Sándornak is volt pucerje. Csodálom, hogy eddig még senki sem írta meg a történetüket. Olvashatnánk benne, hogy Almavér hercege Toledo ostroma alatt nagy éjségében só nélkül megette a tiszti szolgáját. Ő maga számol be erről az emlékirataiban, megjegyezve, hogy a szolgának lágy, porhanyós, könnyen rágható húsa volt, s az íze valamiféle átmenetet képezett a tyúk és a szanárhús között. Sosem felejtem el azt a fogságba esett tiszti szolgát, aki a többiekkel együtt ment Dubnótól egészen a Kijev melletti Darnicéig. Vele volt a saját hátizsákja, azon kívül még 5 különféle kézikoffer, 2 takaró és 1 párna, nem beszélve az egyéb csomagokról, amelyeket a fején vitt. Áj, keservesen panaszkodott, hogy a kozákok ellopták 2 kofferjét. Olyan volt, mint egy eleven szállító kocsi, és még ma sem értem, hogyan bírhatta ki mindezt, a sok száz kilométeres cipekedést, majd az utat, egészen Taskentig. Ahol végre biztonságba helyezte csomagjait. Ledőlt rájuk. És a hadifogoly táborban belehalt a flektifuszába.
1: Lukás Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy én vagyok az a Schweik, akit a feldkurátúr elkártyázott.
2: Nos, igen. Magát Katz tábori lelkész úr ajánlotta nekem, és szeretném, ha nem hozna szégyent erre az ajánlásra.
1: Értettem.
2: Igen. Volt már egy tucat szolgám, és egy sem elegedett meg nálam. Tapasztalataim szerint a tiszti szolga egy alacsonyabb rendű élőlény.
1: Ezt is értettem.
2: Ezt hagyjuk. Figyelmeztetem magát, hogy én igazságos vagyok, de szigorú, és kíméletlenül megbüntetek minden gazemberséget és hazugságot. Megkövetelem, hogy szó nélkül teljesítse minden parancsomat. Ha azt mondom, ugorjon bele a tűzbe, akkor bele kell ugrania, akár tetszik, akár nem. Hová bámul?
1: Főhadnagyónak alázatosan jelentem, az ott egy harci fajta kanári.
2: A tábori lelkész úr azzal konferálta be magát, hogy maga egy nagy hülye, és azt hiszem nem tévedett.
1: Főhadnagy úrnak alázatosan jelentem, hogy a tábori lelkész úr tényleg nem tévedett. Amikor a tényleges időmet szolgáltam, notórius hülyeség miatt kiszuperáltak. Tőlünk az ezredből 2 embert küldtek el emiatt. Engem és még egy kapitányt, a von Kaunitz urat.
2: Nos, igen.
1: Nos, ez az úr, igen. Kérem főhadnagy úr, tisztesség, ne essék szólván.
2: Igen.
1: Folyton az orrát túrta.
2: Nos, igen. Aztán... Nálam rendnek és tisztaságnak kell lennie, és nem szabad hazudni nekem. A hazugságot gyűlölöm és könyörtelenül büntetem. Meg vagyok értve?
1: Főhadnagy úrnak alázatosan jelentem, hogy megtetszik értve lenni. Annál nincs is rosszabb. Ha az ember belekeveredik, már is el van veszve. Perzsimov mellett volt egy Marek nevű tanító, aki a Spera erdész lánya után járt, és az erdész megüzente neki, hogy még egy randevú, és sót lő ennek a tanítónak a fenekébe. De csak randevúztak, méghozzá az erdőben. Az erdész persze rajta csípte őket, és épp emelte a puskáját, amikor a tanító elkezdte magát kimagyarázni. És annyira belegabajodott a hazugságba mindenféle bogárgyűjtésről, meg virágokról, hogy a végén ilyettében megesküdött rá, hogy csapdát akart állítani a nyulaknak. Na, erre aztán az erdész már vitte is a csendőrségre. Ha megmondta volna az igazat, csak a sót kapta volna a fenekébe. Úgyhogy főhadnagy úr, a becsületesség, az egy nagyon szép dolog. De vagy például ezeknél a gyalogló versenyeknél, ahogy szokott lenni. Mihelyest az ember svindlizik és szaladni kezd, hogy ugye tovább érjen, ahogy mondani szokták, mindjárt ki is van zárva a versenyből. Így járt egyébként nekem egy unokatestvérem.
2: Nos, akit... igen.
1: Tetszett akarni mondani valamit?
2: Nos, igen. Nálam legyen kipucolva a bakancsa, egyáltalában úgy nézzen ki, mint egy katona, ne pedig, mint valami csavargó civil. Különös, hogy maguk a puccerek nem tudják magukat katonásan tartani. Összesen egy szolgámnak volt harcoshoz illő külseje, az is ellopta a végén a víz egyenruhámat, és eladta a zsidóvárosban.
1: Igen.
2: Érti, amit mondok?
1: Főhadnagy úrnak alázatosan jelentem, hogy nagyon is értem.
2: Továbbá, senkinek nem szabad beszélnie arról, ami itthon történik, világos?
1: Világos.
2: Hozzám hölgy vendégek járnak. Van, amelyik itt marad éjszakára is, ha reggel nem vagyok szolgálatban. Ilyenkor ágyba hozza nekünk a kávét, ha csengetek, megértette?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, megértettem.
2: Ja.
1: Mert ha mondjuk váratlanul mennék oda az ágyhoz, hát az esetleg kellemetlen lenne valamelyik hölgynek.
2: Igen?
1: Egyszer egyébként főhadnagy úr, én is vittem fel kisasszonyt a lakásomra, és a takarítónőm épp akkor hozta ágyba nekünk a kávét, amikor hát a legjobban szórakoztunk. Úgy megijedt, hogy az egész hátamat leöntötte. Hát ha tetszik érteni, szóval én tudom, hogy mi való, ha egy hölgy alszik valahol.
2: Jól van, Schweck. A hölgyekkel szemben mindig rendkívül tapintatosan kell viselkednünk. A hölgyek... Nos, a hölgyek...
1: Igen?
2: Meg vagyok értve. Nos, ma a szolgálatban vagyok, csak éjszaka jövök haza. Vigyázzon mindenre, és tegye rendbe a lakást. Itassa meg a kanárit, etesse meg az angóra macskát, te mint a szeme fényére. A legutóbbi szolgám ma ment ki a frontra a gazembersége miatt. Meg vagyok értve?
1: Meg.
2: Na, Schweck, rendben van minden?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, minden rendben van. Csak a macska viselkedett pimaszul és fölfalta a kanárit.
2: Micsoda? Hogy?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, én tudtam, hogy a macskák nem szeretik a kanárikat, ezért aztán össze akartam ismertetni őket, és odadugtam a kanárit a macskának, hogy szagolgassa, és szokja meg. Mi nálunk a házban van egy kalapos, akinek majdnem sikerült bedresszírozni a macskáját, és ezt akartam én is kipróbálni. De mire észbe kaptam, ez a dög, ez a majom leharapta neki a fejét, és fucs volt az ismeretségnek. Ha még egy veréb lett volna, Oberleutnant úr, kérem, nem szólnék egy szót se. Ez egy ilyen szép kis kanári, ráadásul harci fajta.
3: Himmelhárgott!
1: Én is nagyon leszittem ezt a macskát, jelentem alásan, de hát Isten őriz, hogy csináltam volna vele valamit. És vártam a főhadnagy urat, hogy tessék elhatározni, mit kapjon ezért ez a dög, ez a rühes.
2: Schweck! Maga tényleg ilyen hatökör?
1: Tényleg, Oberleutnant úr, kérem. Kiskoromtól fogva ilyen pechem van. Mindig arra törekszek, hogy megjavítsak valamit, hogy jót tegyek. És sosem jön ki belőle más, csak valami kellemetlenség nekem is, meg a társaságomnak is. Egyébként a Stupart házban évekkel ezelőtt egy macska, még egy papagájt is fölfalt, mert az a papagáj kinevette őtet, és utánozta neki a nyávogását. De a macskáknak borzasztó szívós életük van, úgyhogy ha azt tetszik parancsolni, hogy végezzem ki a főhadnagy úrét, akkor muszáj lesz, hogy az ajtó között törjem ketté, mint az a kalapos mi nálunk a házban. Bár nem is mindegy, hogy milyen az ajtó. Ennek a kalaposnak már a harmadik ajtaja vetemedett el. És a macska meg még mindig...
2: Hatakör! Magának aztán van érzéke az állatokhoz.
1: Oberleutnant úrnak jelentem. Nagyon is van. Leginkább persze a kutyákhoz. Jaj, azokat nagyon szeretem. Mert az egy nagyon jövedelmező üzlet annak, aki el tudja őket adni. Kérem, én adtam el ilyen kutyákat. Persze mindenki mindjárt pedigrét is akart. Úgyhogy muszáj volt nekem hozzá pedigréket is nyomatni. Hogy valami kors dögből, aki mondjuk a kosírzsei téglaégetőbe született, abból az Arnim von Bahnheim bajor kutyatelepének a legfajtisztább nemes kutyáját csináljam. És akkor az emberek örültek, hogy egy fajtiszta kutyájuk van otthon, pedig olyan, hogy fajtiszta nincs is, főhadnagy úr, kérem. És az az eladó dolga, hogy a kutya pont úgy nézzen ki, mint ahogy azt a vevő szeretné. Hát például, ha egy tiszta őszkutyát egy éves kölyöknek tetszik akarni eladni, azt először be kell festeni előbb feketére, durranó ezüsttel. Aztán ki kell smirglizni neki a fogát, és nem árt, ha egy kis szilvóriumot is tetszik neki önteni a pofájába. Mindjárt ugrándozni fog ez a nagypapa, és olyan barátkozós lesz, mint egy részeg városi tanácsnok. Oberleutnant úrnak jelentem alásan. Eladni nagyon nehéz dolog. Egyszer, amikor én direkt állatkereskedéssel foglalkoztam, eljött hozzám egy hölgy, hogy vegyen egy papagájt, mert az övét valami kölykök széttépték, a tolla végett. És nekem semmim sem volt otthon éppen, csak egy vak buldog. És hát én 3 órán keresztül győzködtem ezt a hölgyet, mire a papagáj helyett megvette azt a vak buldogot. Mondhatom, nehezebb volt ez, mint egy diplomáciai helyzet. És amikor elment, még azt mondtam neki, na, ennek próbálják kitépni a farkát azok a kölykök. De nem találkoztam többet a hölgyel, mert ez a kutya megharapta ott neki az egész házat, és hát el kellett költözek egy kis időre Prágából.
2: Nos igen, én nagyon szeretem a kutyákat.
3: Néhány bajtársam, aki a fronton van, kutyát tart magának, és azt írja, hogy egy ilyen hűséges, odaadó állat társaságában jól telik a háború. Maga szerint melyik a legjobb fajta?
4: A legjobb?
3: Én persze olyanra gondolok, amelyik társaságot nyújt. Egyszer volt egy szálkásszőrű pincsim, de nem tudom.
4: Én szerintem főhadnagy úr, kérem, a szálkásszőrű pincsi. Az kedves kutya.
3: Igen.
4: Olyan csúnya, hogy az már szép, és amellett okos is. Arról én sokat tudnék mesélni.
3: Rendes vejk, késő van. Ki kell aludnom magamat. Bocsánat, szerezzen nekem egy ilyen pincsit. Holnap szolgálatban leszek, úgyhogy lesz ideje utána járni.
4: Igen.
3: Jó éjszakát.
4: Oberleutnant úrnak jelentem. Nem kaptam semmi parancsot a macskára vonatkozólag.
3: Három nap laktanyafogság. Atréten.
4: Női levél, Oberleutnant úr, kérem, és az nem várhat. Nagyon egy agilis kisasszony, úgy máskülönben. Nem úgy van, azt mondom, hogy a lakásba tetszik várakozni a válaszra. Azt én nem hagyhatom, mert ez a hölgy teljesen be akar telepedni. Hozzá még két kofferral jött, mint aki hazaérkezik. Egyszer nálunk a Bielcsicki cukrászhoz beengedtek egy embert, és az kirámolta neki az egész ruhásszekrényt. Úgyhogy tessék sietni, főhadnagy úr, kérem. Egy ilyen kényes ügy nem várhat. Tisztára, úrinő.
3: Uramisten, Svejk, adja már ide!
4: Tessék.
5: Lieber Heinrich, az uram üldöz engem, feltétlenül nálad kell vendégeskedem néhány napig. A legényed egy nagy barom, szerencsétlen vagyok a te kandidát.
3: Ajjaj!
5: A legrosszabbkor. Most, amikor pont jön a micegnél Csrebonyból, Svejk, a hölgy azt írja, hogy maga egy barom. Mit csinált vele?
4: Én semmit se csináltam vele, Oberleutnant úr, kérem. Én nagyon is illedelmesen viselkedtem. Megmondtam neki, hogy nekem parancsom van az Oberleutnant úrtól.
3: Jézusom! És mikor jött a hölgy?
4: Elég korán, Oberleutnant úr, kérem. 9-kor.
3: Most dél van, Svejk.
4: Éppen ezért tessék nagyon sietni a válasszal, Oberleutnant úr, kérem. Mert az a hölgy szegény ott áll azóta az ajtó előtt.
3: Hol volt maga idáig, Svejk?
4: Jelentem, én a főhadnagy úr parancsa szerint a szálkásszőrű pincsi ügyében voltam. És alázatosan jelentem a főhadnagy úrnak, hogy nyomon vagyok, csak még harap.
3: Maga idáig várakoztatta a nagyságos asszonyt. Jézus Mária, Svejk.
4: Tényleg Jézus Mária, főhadnagy úr, mert az ilyen az nehéz eset. A Vojtyek utcába 2 éve egy kárpitoshoz is beköltözött egy ilyen nagyságos asszony, és ő se tudta kitenni. Úgyhogy meg kellett mérgezze a nőt is, meg saját magát is világító gázzal. Áj, a nőkkel mindig baj van, főhadnagy úr, kérem. Na de én átlátok rajta.
3: Maga tényleg egy nagy barom, Svejk. Én most írok egy levelet, és ezt maga futó lépésben elviszi a nagyságos asszonynak.
4: Igen.
3: Megparancsolom, hogy tisztelettudóan és tapintatosan viselkedjék vele, és minden óhaja parancs legyen magának.
4: Igen.
3: Itt van 100 korona, majd elszámol vele. Vegyen 3 üveg bort, 1 doboz Memphis-t, és rendeljen neki ebédet. Megértette?
4: Igen.
3: Hátréten, és futó lépés.
4: Igen.
6: Az ágy alatt is nagyságos asszony.
7: Á, de bráve, szoldát. Az ágy alatt is.
6: Csak nem a baldahint is levegyem.
7: Vegye csak le nekem. És a szőnyegekkel együtt porolja ki.
6: Igenis.
7: De hallani akarom a pufogást, mert különben jelenteni fogom a főhadnagy úrnak, hogy maga... Hogy is hívják?

0: Ilyen férfias neve van.
1: Igen.
0: József. Finom ebédet hozott.
1: Hát...
0: Na jól van. Ne siessen annyira. Bontson ki nekem még egy üveg bort. Sovájt.
1: Parancsára, másos asszony. Szabad töltenem, másos asszony?
0: Tudja, hogy elfáradtam maga miatt, csúnya fiú. Úgyhogy jöjjön és segítsen nekem felhúzni az ágyat. Abban a szekrényben tartja a főhadnagy úr az ágy, nem üt?
1: Jelentem abban.
0: Szeret maga ágyazni. Szövájk.
1: Jelentem. Szeretek.
0: Én is szeretek. Magának azt parancsolta a főhadnagy úr, hogy mindenben álljon a szolgálatomra. Ugye?
1: Jelentem, igen. És hogy a nagysors asszony minden szava parancs legyen a számomra.
0: Akkor igyon velem egy kis bort.
1: Parancsára a nagysors asszonynak. Egészünkre. A főhadnagy úr nekem a lelkembe kötötte, hogy teljesítenem kell a nagysasszony minden kívánságát, amit csak kiolvasok a szemébe.
0: És most mit olvas ki a szememből? József.
1: Jelentem. Azt én nem nagyon merem megmondani a lassás asszonynak.
0: Meri? Ilyen szemérmes fiú, hogy nem meri? Akkor ne mondja. Mutasson!
1: Főhadnagy úrnak jelentem alánsan, nem tudom, hogy a Kati őnagysága szereti a kutyákat, de napokon belül meg lesz a szálkás szőrű, amit rendelni tetszettek. Gyönyörű állat, de csak nehéz lesz megkapni. Harapadög.
2: Harapadög. Harapadög. Harap. Harap az magával nagyon meg van elégedve, a Kati kisasszony.
1: Azért, főhadnagy úr, kérem, mert én nekem meg van parancsolva, hogy minden kívánságát, amit csak a szeméből kiolvasok...
2: Olvasd meg! Csak túl sok van neki!
1: Ajaj!
3: Ami azt illeti, nem bánnám, ha...
1: Alázatosan jelentem, jól tetszik gondolni, hogy meg kéne szabadulni.
3: Kati nagyságos asszony.
1: Igen, a Kati nagyságos asszonytól.
2: Igen.
1: A legjobb lenne, ha a férje, aki keresi, mint ahogy mondani tetszett. Hát szóval, ha kapna, főhadnagy úr, egy telegramot, hogy a nejének jelenlegi címe, és itt odaírnánk a mi címünket, se szó, se beszéd. Senoriban tavaly egyébként volt egy ilyen eset egy villában, de akkor maga a nő küldte a táviratot, és az ura eljött, és mindkettejüket jó fölpofozta. De ez az úr egy tisztelt biztos nem fog merni kikezdeni. Különben is. A főhadnagy úr egyáltalában nem bűnös. Mert az az asszony a saját szakállára szökött meg. És aztán, ha leesik is egy pár...
4: Nagyon intelligens ember. Komló nagy kereskedő. Táviratozok neki.
5: Okos kutya, okos kutyuska.
1: Na, maradj szépen. A fenébe.
5: Foxy, na jó, maradj.
1: Hogy hívjam? Tényleg Fox voltál? Ez a Max. Max leszel, na? Tetszik neked ez a név?
5: Max. Max bizonyú.
1: Kell egy kis májte.
5: Hiába vonakodsz, úgyis elvesztél.
1: Van pedig Réd is. Most írta meg a Blackney.
6: apád Anheim von Kanzberg, anyád Emma von Trautendorf, apai részről Siegfried von Busenthal családjából, ne?
5: Jó van, nyugodj meg.
6: Hát ha úgy veszük, tulajdonképpen a katonák is minden vannak lopva hazulról. Okos kutya.
7: Parancsoljon, Wendler úr.
8: Overlander úrnak alázatosan jelentem, itt a dög.
9: Hagyjon most minket, Schweik.
8: Nem látja, hogy vendég van? Igen is, értettem. Fox, vagy Max, vagy Fox. Max, gyere.
7: Parancsoljon, helyet foglalni, Wendler úr. Szivart. Kati!
0: Jézus Mária!
7: Kati!
0: Helmut!
7: Kati?
0: Helmut!
7: Hát én nem is dolgozom, hogy mit mondjak le. Hát.
10: Szivart!
7: Szivart? Szivart! Köszön! Köszön! De... Rövidesen kimegy az első vonalba, főhadd nagy úr.
10: Igen, Wendler úr. Rengeteg tisztre van szükségünk el nehéz időkben.
7: Igen. A háború igen sokat ártott a gomló üzletnek.
10: Mikor érkezett, Wendler úr?
7: Ma reggel.
10: Ezer szerencse, hogy összefutottunk. Én ugyanis úgy nappal, mint éjszaka, szolgálatban vagyok. Ergo a lakás voltak éppen egész nap üres. Módonban volt, tehát a nagysajós asszonynak felajánlani vendégszeretetemet, így ugye senki nem háborgathatja prágai tartózkodása
7: során. Igen, Kati határozottan különös asszony, főadnagy úr.
10: Igen.
7: Fogadja a legőszintébb köszönetemet, mint azért, amit értettett. Hát, egyszerre csak eszébe jut, hogy Prágába utazik kúráltatni magát, se szó, se beszél. Én üzleti úton, és amikor hazamegyek, a ház üres, hallatlan. Azt hittette, kis hamis, hogyha én úton vagyok, akkor te is utazhatsz. Ennyi. Arra persze nem gondoltál?
10: Bocsánat, Wendler úr, hogy az előbb a térképet nézte, hol hadi helyzetünk állását vezetem napról napra. Csodálkoznék is, ha egy ilyen intelligens úr, mint ön, nem érdeklődne intenzíven a téma iránt. Úgyhogy, ha megengedi, felhívom a figyelmét néhány érdekes körülményre. Parancsoljon ide fáradni. Nos, mint látja, a keleti beszkidek kiváló hadműveleti támpontot képeznek számukra. Egy erős átütés ezen a vonalon, és meg sem állunk Moszkváig.
7: Moszkváig?
10: Moszkváig, de ez azt hiszem világos. Wendler úr.
7: Minden világos, főhadnagy úr. Kati, te most azonnal hazajössz velem. Ötözködj! Jól mondom, főhadnagy úr.
10: Igenis, Wendler úr.
0: De jól vannak. Az okos agyú férfiak úgy bánnak az emberrel, mint egy tárgyal. Öltözködj! Öltözködj! Hát mi vagyok én?
7: Megmondjam! Azt akarod, hogy
10: akarom mondani, Wendler úr! Majd elfeledtem ezt a vasútvonalat itten. Ha ezt, ugye, elvágjuk, mely a hídfőt, mint tudjuk, összeköti az ellenség fő védelmi vonalával, akkor a jobb szárny és a Visztula mentén felsorakozott hadsereg között, Wendler úr, megszakad minden összeköttetés.
7: Különös.
10: Valóban, bizonyos fokig egy hídfő,
7: különös
10: ugye?
7: Egy asszony.
10: Igen.
7: Nagy úr, nem ez az első eset. Ezt megmondhatom. tavaly elutazott egy segédtanítóval. Így csak Zágrábban találtam rá. Ebből az alkalomból mindjárt csináltam a zágrebi városi sörgyárral egy kötést 600 zsák komlóra.
10: Nyilván a komló üzletnek igen sokat ártott a háború, Wendler úr.
7: Sokat, főadajon, sokat.
0: Na tessék, felöltöztem.
7: Akkor gyerünk innen.
0: Mi lesz a kofferjaimmal, mi?
7: Majd elhozatjuk, Kati. Legfőbb ideje, hogy elinduljunk, ha még vásárolni is akarsz egyet s mást. Hisz ezért jöttél Prágába, nem igaz?
0: Férfiak, férfiak. Csupa júj és pfoly.
7: Főhadnagy úr, hát ajánlom magamat.
10: Wendler úr, részemről a szerencse. Na csak sasszonyom.
0: Strici! Pityáner kis Strici!
10: Hajj! Főadagy hozzám! Ezreves úr! Oberleitnant Lukács jelentkezem! Elnézést kérek, hogy nem vettem észre az ezreves urat!
0: Nem vett észre! A katonának, főhadnagy úr, állandóan keresnie kell feljebb valóját a tömegben! Én semmi másra nem szabad gondolnia, mint hogy teljesítenie kell a kötelességét! Mikor elesik a harctéren, a halál előtti szalutálnia kell! A katona adja bele a lelkét a szalutálásba! Tudja mi az, hogy szalutálás?
10: Jelentem?
0: Nem tudja! Az alacsonyabb rendfokozatú egyének mindig kötelesek tisztelegni a magasabb rangok előtt! Ez a szabály, tudtom, amíg ma is érvényes! Tudja mi az, hogy szabály? Nem tudja! Másodszor pedig, mióta szoktak a tiszturak lopott kutyákkal sétapikálni? Igen, lopott kutyákkal! Az olyan kutya, amely más valakinek a tulajdonát képezi, lopott kutyának nevezzük!
10: Ez a kutya? Ez a...
0: Az én tulajdonomat képezi, főadagy úr! Friedrich Krauss von Zillergut ezredes tulajdonát! Ez az én fogsom! Fogs! Komcsubi! A lopott kutyákkal való sétálgatás, főadnagy úr, nem fér össze a tiszti becsülettel, nem tudta? Nem olvasta a hirdetésemet a Bohémiában és a Tágladban, hogy elveszett a szálkás sérű pincsém? Nem, maga nem olvassa a fejjebb valója hirdetéseit. Hihetetlenek ezek a fiatal tisztek. Az ezredes hirdet a lapokban, és a főhadnagy nem olvassa.
10: Ezredes úr,
0: gyere, fogsz! Micsoda egy ócskanyakot? Hallgatlak. Megy sétálni tovább, főadagy úr! Afréti!
5: Ausztria. Az komám előbb-utóbb kampec lesz. A császár őfelsége már bele kellett, hogy hűljön ebbe. Sose volt valami okos, de ez a háború biztos beteszi neki a kaput.
11: Hülye az! Hülyét már nem is lehet! Talán az se tudja, hogy háború van. Szégyeltél megmondani neki. Hiába van az ő aláírás azon a kiáltványon az összes nemzeteihez. Biztos, hogy tudtán kívül nyomtották ki, mert neki már semmire sem mozog az agya.
5: Ki van készülve? Kérsz a kávét, baruma?
11: Igen.
5: Mindig összecsinálja magát. És úgy kell tömjék, mint egy csecsemőt. A múltkor mesélték a kehelyben, hogy két dajkája van, és a császár őfelsége minden nap háromszor van szoptatva.
11: Bár csak ott tartanánk már, hogy jól kiporolnak bennünket.
5: Komán, ilyen hülye monarchiának nem is szabadna a világon lennie.
11: Én, ahogy kiérek a frontra, rögtön meglógok neki. Oberlajtnant úrnak áldatosan jelentem, iratokat hoztam a kazárnyából, aláírás véget.
12: Rendben, adja ide. Lelépni!
11: Megtettem!
13: Mike!
5: Oberlajtnant úrnak alázatosan jelentem, hogy sajnos búcsú nélkül megtetszett válni a macskájától. Felfalta a cipőkrémet, és volt pofája megdögleni. Bedobtam a szomszédház pincéjébe. Ilyen prima angóra macskát sose tetszik többet találni.
11: Kus! Kus! Kus! Maga! Maga! Maga ellopta azt a kutyát, Schweik!
5: Én ilyenről nem tudok, jelentem alásan. És legyen szabad, figyelmeztessem az Oberlajtnant urat, hogy délután eltetszett menni sétálni a Maxal, úgyhogy nem is lophattam volna el. Nekem persze mindjárt föltűnt, hogy a kutya nélkül tetszett megjönni. Ez aztán a kázus. A Spalenau utcában...
11: Meg! Maga barom! Himmler! Fogja be a száját! Micsoda maga!
2: egy rafinált gazember, vagy egy teve, egy tehetetlen dodó? Maga mindenre tud példát, de velem ne tréfáljon, hallja? Honnét hozta azt a dögöt? Hogy jutott hozzá? Tudja, hogy a Krausz ezredes úré volt? Tudja, hogy ilyen botrányt még nem látott a világ? Mondja meg az igazat, lopta, vagy nem lopta?
13: Oberlantentúrnak alázatosan jelentem, hogy nem lopta.
2: Tudta, hogy lopott kutya?
13: Oberlantentúrnak alázatosan jelentem, tudtam, hogy lopott
2: kutya. Dácsek! A szűzmárja! Én nagyon lövöm magát, maga marha, maga ökön, maga piszok!
0: Ilyen hülye maga?
13: Ilyen, Oberleutnant úr, jelentem alással.
2: Miért varta a nyakamba azt a bestiát?
13: Hogy örömet szerezek a főhadnagy úrnak.
2: Jézusom! Miért büntet az Isten ezzel a marhával? Van itt hon újság?
13: Jelentem vettem. Bohémiát is, meg Tagblattot is. És benne van, Oberleutnant úr, kérem, a hirdetés. Olyan gyönyörűen leírja az Oberstúr ezt a szálkás szőrű pincsit, hogy öröm olvasni. És még 100 korona jutalmat is ígér a megtalálónak. Pedig mindig csak 50-et szoktak. Kosírzsében volt egy Bozsetyek nevű, aki kizárólag ebből tartotta fönn magát. Egész addig, amíg azt nem mondta neki egy ilyen tulajdonos, hogy ő elvből ellene van, hogy a becsületességet jutalmazzák. Viszont neki ajándékozza a könyvét a házi és kerti virágok ápolásáról. És ez a Bozsetyek ekkor megfogta a kutyát, egyébként fekete spiccet, főhadnagy úr, kérem, és hozzávágta ehhez az úrhoz. Nem tetszik parancsolni, hogy holnap szerezek a főhadnagy úrnak egy kutyát?
0: Tudja, Svejk, hogy kedvem volna hadbíróság elé állítani magát. De felmentenék, mert ilyen kolosszális hülyét ott se láttak soha életükben. Nézzen a tükörbe. Nem lesz rosszul attól a hülye arc kifejezésétől?
13: Alázatosan jelentem, hogy igen, mert ez a tükör nincsen rendesen kicsiszolva. A Stenyekféle kínai üzletben volt egy ilyen görbetükör, és ha belenézett valaki, mindjárt rókázni kellett neki. Addig, amíg a helytartó úr arra nem ment, és akkor, hát akkor le kellett venni azt a tükröt.
2: Tudja, Svejk, mi az a Mars bataljon?
13: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, az egy menetszázad.
2: Na, akkor biztos lehet benne, hogy 3 napon belül egy ilyen menetszázadba kerül velem együtt. De ne képzelje, hogy a fronton ilyen hülyeségeket művelhet, mint itt. Most már boldog?
13: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy borzasztóan boldog vagyok. Az valami csodaszép lesz, amikor mi ketten együtt elesünk a császár őfelségéért és a családjáért.
14: 2 évvel ezelőtt, főhadnagy úr, ön áthelyezését kérte a Bugyajovicei 91-es ezredbe. Tudja, hol van Bugyajovice?
15: Ezredes úrnak jelentem.
14: A Moldva partján, igen. És ott tömlik a Moldvába az Orzse, vagy valami hasonló. A város nagy, hogy úgy mondjam, barátságos, és ha nem tévedek, rakpartja is van. Tudja, mi ez a rakpart?
15: Jelentem.
14: Az egy fal, amit a vízpartján építenek. Jegyesse meg, egy fal.
15: Igenis.
14: De ez nem tartozik ide. Ott voltunk hadgyakorlaton.
15: Igenis.
14: A kutyám elrontotta önnél a gyomrát. Semmit se akar zabálni.
15: Ezredes úrnak
14: sokat
15: jelentem.
14: Sokat gondolkoztam rajta, főhadnagy úr, hogy mit csináljak önnel, hogy az ilyesmit ne ismétlődhessen meg, és eszembe jutott, hogy ön egyszer kérte áthelyezését a 91-esekhez. Ott, főhadnagy úr, pillanatnyilag nagy a tiszthiány, mert a szerbek megölték az egész tisztikart. Tudja, mik azok a szerbek? Meg fogja tudni? Becsületszavamat adom önnek, hogy 3 napon belül Bugyajovicében lesz, ahol marsbataljonokat állítanak össze a szerb frontra. Nem kell megköszönnie! A hadseregnek olyan tisztekre van szüksége, akik... De ez nem tartozik ide. 10:30. Nem tartóztatom, főhadnagy úr. A trétnyi! Hogy eltűnt?
13: Hát úgy, hogy alig, ha nem ellopták, főhadnagy úr, kérem.
14: Maga vattarom, igenis vattarom.
15: Bocsánat, kedves uram.
14: Teljesen kihoz a sodromból egy civil előtt, ellopták egy kofferunkat, és ez csak így mondja, maga bitang.
13: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tényleg ellopták. Az állomáson mindig sok ilyen svindler van. Egyiknek Nyilván megtetszett az Oberleutnant úr kofferja, és kihasználta, amíg én elmentem jelenteni a főhadnagyúrnak, hogy a mi csomagjainkkal minden a legnagyobb rendben van. Ezek direkt lesik az ilyen pillanatokat. Hát 2 éve egy anyától lopták el a kislányát a pályaudvaron, gyerekkocsis túl, de a gyereket leadták a rendőrségen, hogy találták. Az újság meg azt írta, hogy az az anya milyen egy szívtelen anya, főhadnagyúr, kérem.
14: Meg egyszer még nagyon csúnya véget fog érni. Egy hónapja van nálam, és még mindig nem tudom, hogy csak tetteti magát ilyen ökörnek, vagy pedig csak ugyanilyen ökörnek született. Bocsánat, uram. Mi volt abban a kofferban?
13: Egészébe véve semmi. Oberleutnant úr, kérem, csak a tükör a szobából, meg az előszobai vasfogas. Úgyhogy mi tulajdonképpen semmilyen veszteséget nem szenvedtünk, mert a tükör is, meg a fogas is a házi úré volt.
14: Hallgasson már a kesermit ennek az egész.
13: De ne tessék izgulni! Én bejelentettem a házi úrnak, hogy vissza fogjuk neki adni, ha megjövünk a háborúból. Az ellenséges országokban nagyon sok tükör és fogas van, úgyhogy ebbe az esetben se lehet semmilyen bajunk a házi úrral. Hát mihelyst elfoglalunk valami várost, majd faszolunk.
14: Tudja, hogy le fogom csukatni is meg.
13: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy ezt nem tudtam. Ezt még nem tetszett említeni.
14: Akkor most említem, és fogja be végre a pofáját.
13: Igenis. Bocsánat, tisztelt uram. Nem a Purkrábek úrnak tetszik lenni véletlenül a Szlávia bankból?
14: Hogy? Nem mondtam, hogy hallgasson.
13: Főhadnagy úrnak jelentem, alássan. A Purkrábek úr pont ilyen kopasz, mint ez a civil úr itten. És én egyszer olvastam egy újságban, hogy egy normális embernek átlag 60-70 ezer hajszál kell, hogy legyen a fején. Egy medikus meg egyszer azt mondta, hogy az ilyen kopasság sokszor valami lelki megrázkódtatástól van, ami még a gyermekágyba érte az embert.
14: Hinaus! Mars kifelé maga disznó!
13: Igenis.
16: Főhadnagy úr, hol járt ön kadétiskolába?
17: Prágában.
16: Ön tehát kadétiskolába járt? És még azt sem tudja, hogy minden tiszt felelős az alantasáért. Az utóbbi években én ezt megfigyeltem. A tisztek úgy beszélnek az alantasaikkal, mint valami intim barátjukkal. Ez demokrácia.
13: Kérem szépen, Vasutas úr, szabad leülnem nekem is egy ilyen kalauzülésre?
18: Üljön.
13: Ó, igazán, nagyon köszönöm. Hát ezt én nem értem. Ott ül bent egy úr, és teljesen olyan, mint a Purkrábek úr a Szlávia bankból. Olyan kopaszfejű embert maga még nem látott. Ez oda járt mi hozzánk a vendéglőbe. És egyszer, amikor az asztalra dőlve elaludt, egy jó akarója ráírt mindenféléket a koponyájára tintaceruzával. Magától értetődik, hogy mind elmentek, és csak én maradtam ott ezzel az úrral. Nem, mert mindig pechem van. És amikor felébredt, megnézte magát a tükörben, és azt hitte, hogy én csináltam. És hát ez az úr ott bent tisztára olyan, mint az az úr. Én ezt nem értem. Kérdezhetek valamit, Vasutas úr?
18: Kérdezhet?
13: Én hozzám régebben el szokott járni egy nagyon derék ember, egy Hoffman nevezető, és az mindig azt állította, hogy ezek a vészfékek soha nem érnek semmit. Szóval, hogy nem működnek, amikor meghúzzák azt a fogantyút. Ez engem soha nem érdekelt különösebben, de ha már a szemem elé került itten, hát ez a vészfék. Szeretném tudni, hogy mi is a helyzet. Hát, ha egyszer szükségem lenne rá.
18: Már hogy nem működnének? Az az ember hazudott, ha azt mondta, hogy nem működnek. A vonat mindig megáll, mert ez az összes vagonon keresztül össze van kötve a mozdonnyal.
13: Tényleg?
18: Ezt szerint csak meg kell húzni a fogantyút. Na, ezt hitni.
14: Fogja maga is?
13: Na? Hát én egyedül nem merek hozzá nyúlni, de ha már így ketten fogjuk, Vasutas úr...
14: Mit csináld maga?
13: Hát ez tényleg?
14: Szóval meghúzta a vészféket.
19: Mi történt itt, kalauz úr?
14: Fő kalauz úr, kérem, ez a katona meghúzta a vészféket.
13: Micsoda katona? Én csodálkozok a legjobban, hogy miért állt meg ilyen hirtelen a vonat. Megy, megy, az egyszerre csak megáll. Hát miért húzta meg, Vasutas úr?
14: Nem igaz, fő kalauz úr, ez volt.
19: Szóval maga volt.
13: Hogy én? Rosszul tetszik gondolni. Hát érdekem én nekem, hogy megálljon ez a vonat? Nem érdekem, mert én kérem, a frontra megyek. Igen, is a frontra.
7: Ismerem az ilyen. Azt hiszi, mert egyenruha van rajta, mindent kimagyarázhat.
17: Ennek a szemese áll jól, fő kalauzó.
7: Maga csak hallgasson. Az a kalauz, akinek az orra előtt egy ilyen jött, mert meghúzhatja a vészféket, az nem kalauz, hanem bakter. Megértette?
13: Inkább jobb lenne, ha most már indulnánk tovább. Az nagyon nem szép dolog, kérem, amikor egy vonat késik. Még ha béke volna, csak hagyján. De háborúban mindenkinek tudni kell, hogy minden vonaton katonai személyek utaznak. Overlightnantok, tiszti szolgák, és még Isten tudja, hogy kicsodák. A Napóleon 5 percet késett Waterloo-nál, és fucs volt a dicsőségnek.
7: Engemet ez nem érdekel. Magának 20 korona bírságot kell fizetni. Ellenkező esetben kénytelen leszek táborban átadni az állomás főnöknek.
13: Jó, adjon át. Én szeretek művelt emberekkel beszélgetni, és nagyon fogok örvendeni, ha megismerkedhetek ezzel a tábori állomás főnökkel.
20: Leszállás! Leszállás!
21: Atya úr!
20: Indulás!
21: Le ne maradj! Gyorsan! Gyorsan! Ugorj!
22: Ezt jól megcsináltuk. Régóta van már a vasútnál kalauz úr. Nem csodálom, hogy hallgat.
13: Ismertem egy Mlíček František nevű embert. Az is meghúzott egyszer egy ilyen vészféket. És úgy megijedt, hogy 2 hétre elveszítette a beszélő képességét. És csak akkor kapta vissza, amikor elment a Hostivárzsi Vanyek kertészhez látogatóba, és ott verekedni kezdtek, és azok eltörtek rajta egy bikacsököt.
17: Švejk! Mi történt?
13: Overlightant úrnak alázatosan jelentem, hogy rám fogták, hogy én állítottam meg a vonatot. Nagyon furcsák ezek a vasúti plombák, kérem. Az ember csak rájuk néz, aztán mindjárt 20 koronát követelnek tőle, ahogy tőlem is követelnek. Ellenkező esetben táborba le leszek szállítva, és visznek az állomás főnök
17: úrhoz. Az jó lesz! Remélem, az állomás főnök úrnak van pisztolya, és azonnal lelövi magát, mint egy rühes kutyát, mint egy... Mondja, mi az ördögnek kezdett ki azzal a kopasz úrral a fülkében? Tudja, hogy az nem más, mint generál major Schwarzburg?
13: Jézus Márián... Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem. Nem tudtam. Én is csodálkozok ezen, mert hajszára olyan, mint a Purkrábek úr a Slavia Bankból. És éppen meséltem itt ennek a vasutas úrnak, hogy az...
17: Csak! Életem legboldogabb pillanat lesz, amikor látom magát lemaradni a tabori állomáson, és remélem, hogy soha ebben az életben nem látom többé a maga hülye pofáját. Érti?
13: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem. Értem. A vonat taborban 5 percet áll. És ha tetszik gondolni, hogy valami ennivalót tetszik rendelni, azt én még nagyon szívesen fölhozom a főhadnagy úrnak. Egyébként évekkel ezelőtt itt egy nagyon...
17: Fatbarom! Fatbarom!

0: Xenofón az ókori harcos, keresztül ment egész Kis-Ázsián, és Isten tudja, hová el nem jutott térkép nélkül. A régi gótok szintén minden topográfiai tudás nélkül hajtották végre expedícióikat. Mindig csak előre masírozni, ezt hívják anabázisnak. Utat törni, ismeretlen tájakon, ellenségek közé kerülni, akik lesik az alkalmas pillanatot, hogy kitekerjék a nyakat. Cézár légiói is térkép nélkül találtak vissza Rómába, a galliai tengertől, méghozzá más úton, mint odafelé, hogy érdekesebb legyen a kirándulás. Hát valószínűleg azóta mondják, hogy minden út Rómába vezet. Hasonlóképpen minden út Cseszke Bugyajovicébe is vezet. Miért ne?
1: Szabad leül!
2: Mi?
1: Nem tudni se!
2: Ja, persze, értem. Üljél csak le, te magyar!
1: Magyarul?
2: De, hogy én cseh vagyok, cseh kamerád. Akarsz inni egyet?
1: Nincs, nincs!
2: Pézed? Ah, ne törődj vele, hozatok én te neked, ha vannak még jó emberek. Hé, pincér! Még egy korsóval! Látod, engem is megsegített egy úr, és kifizette helyettem a 20 korona bírságot. Meg még adott egy ötöst is vonatjegyre. Abból iszunk most, kamerád. Mert én nekem Cseszke Bugyajovicébe kell mennem az Overlight-tantúrhoz. De hiába mondtam ennek az állomás főnöknek, csak a 20 korona bírságot hajtogatta. Na, szervusz, te magyar!
1: Szervusz!
2: Ismertem egy ilyen állomás főnököt. Az úgy bánt a galantasaival, mint egy sintér. Legjobban egy Jungwirt nevű váltóört nyúzott meg. Az bele is ölte magát a folyóba kétségbeesésében. Előtte viszont levelet írt az állomás főnöknek, hogy kísérteni fogja. Bizony Isten kamerát! Nem hazudok? És aztán ül az állomás főnök a távírógép mellett éjszaka, és kopogni kezd a gép. Hogy vagy te, Bitang? Jungwirt. És ez így ment egy hétig. Az állomás főnök teljesen megőrült. Elkezdett táviratokat küldözgetni mindenfelé, hogy bocsáss meg nekem, Jungwirt. Na jött a válasz. Akaszd föl magad a szemaforra a híd mellett. Jungwirt. És az állomás főnök úr szót fogadott. Aztán emiatt lecsukták a szomszéd állomás távirdászát. Na, mit szólsz?
3: Hát ezt nem is érted. Na mindegy.
2: Sok dolog van, amit nem is érti.
1: Néke meg a karomat, komát! Pif-pop-puf! Otthon meg három gyerek. Nyisd a hám! Nincs ham-ham!
2: Ham-ham.
1: Na, Isten fizesse meg a jóságodat, kamerát!
2: Na jó van. Így áll csak, te magyar! Tudod, nem így vendégelnétek meg minket.
4: Ír-e dokumentum? Hol a dokument? Én látni maga ülni, ni fáren, ülni, inni, furt inni? Kérem dokument.
2: Az nincs, apuskám. Azt Lukas Oberleutnant úr elvitte magával.
4: Was ist das, apuskám?
2: Apuskám az annyi, mint Herr Felwebel. Azt jelenti, hogy őrmester úrnak.
4: Aha, ja. Aki dokument nélkül, becsukni állomás parancsnokság. Kom, jönni, losz!
5: Mit csinál itt a pályaudvaron?
2: Lajtnant úrnak alázatosan jelentem, hogy várom a Cseszke Bugyajovicébe menő vonatot. Hogy eljuthassak az ezredemhez, illetve Lukás főhadnagy úrhoz, akit kénytelen voltam elhagyni egy vacak vészfék miatt, amivel engem meggyanúsítottak, hogy én, holott nem is én, hanem az a vasutas.
5: Mondja el röviden, ne fecsegjen mindenféle marhaságokat.
2: Értettem. Lajtnant úrnak jelentem, minden a bőröndünkkel kezdődött, ami először is elveszett, aztán, hogy össze ne keverjem, egy generálmajor úr, aki egyébként teljesen kopasz
5: miért
2: volt.
5: Miért beszél ennyi hülyeséget?
2: Jelentem, hogy át lehessett tekinteni az egész helyzetet a Lajtnant úrnak. Ahogy a boldogult Petrlík Schuster szokta mondani, amikor ráparancsolt a fiára, hogy vegye le a nadrágját, hát mielőtt porolni kezdte.
5: Micsoda?
2: Szóval én kilettem küldve a folyosóra, ahol azzal lettem vádolva, amit az előbb is mondtam. És akkor aztán lelettem szállítva, és úgy elment a vonat. Az Oberleutnant úr, dettó.
5: Hogy?
2: És ennek már 8 órája. És én ottan nagyon is hiányozni fogok.
5: Azóta 4 vonat ment Bugyajovice felé. Miért mulasztotta el ezeket?
6: Jelentem alásom, mert miközben mindig a következő vonatot vártam, egymás után ittam a söröket.
5: Degenerált! Még be is vallja. Tudja, mi az, hogy degenerált?
6: Jelentem, mi nálunk a Bojistje és a Katerzsina utca sarkán volt egy ilyen. Az apja lengyel gróf volt, az anyja pedig egy bába asszony, és...
5: Na hát, maga vassza már! Takarodjon, azonnal vegyen magának jegyet, és utazzon el Butyajovicébe! Abtreten! Na! Abtreten!
6: Jelentem alásan, nincs pénzem, és iratok nélkül nem visznek el ingyen.
5: Akkor menjen gyalog Butyajovicébe, és késsen el, és csukják le az ezredénél, hogy belefeketedik!
6: Értettem!
7: Pasírozik Greneville, száz nagy ablak is kinyíl, csillog neki a kardja, de sok szép lány
8: csiratja. Hajtonisten, jó napot, katonácska! Hová merre igyekszik?
6: Hát csak Butyajovicében élik én a regimentemhez. Megyek a háborúba.
8: Jaj, hát akkor nem jó felemegy katonácska. Erre Vrás felé sosem jut oda, mert ez az út egészen más fele visz, Klatoviba.
6: Én azt hiszem, nénikém, a becsületes ember onnét is eljut Butyajovicébe.
8: Értem én, katonácska. Értem én az ilyen. Mi nálunk is volt egy ilyen csibész, bizony. Egyszer csak beállít civilbe, hogy hazaerisztették úrlabra. A községi bíró meg mindjárt szólt a csendőröknek. És vége is volt az úrlabnak rögtön. Már írt a frontról, hogy meg van sebesülve. Oda lett a fél lába. No, fogja ezt az egy koronát. Jó lesz majd az úton.
6: Jaj, nagyon
8: és köszönöm. És nagyon vigyázzon a csendőrökre.
7: Elmasíroztunk komár, sírt utánunk minden
9: hová,
7: lány.
9: Hová, édes fiam?
6: Butyajovicébe, az ezredemhez, öregapám.
9: Ismerem én az ügyet. Megszakik a katonaságtól, becsavarogja az egész környéket, és ott lop, ahol tud. Közben mindegyik úgy néz ki, mintha kettőik se tudna számolni.
6: Hát Isten áldja, bácsikám!
9: Isten áldja, és máskor butábbat keressen magának!
6: Isten áldja!
9: Még hogy Butyajovicébe megy a regimentje, Staborból, és előbb Horázsgyovicébe megy a zsivár. Hisz ez megkerüli az egész világot.
7: Katonának mindent lehet, minden kislány minket szeret, pénzteleget faszolunk, nincsen gondunk és bajunk.
9: Hová, hová, cimbora?
6: Butyajovicébe.
10: Atya Isten, hát ott mindjárt elkapnak, pláne ebben az uniformisban. Hát egy csupa rongy öltözet kell neked, meg hogy nyomadéknak tettesed magad. Aztán miért pont Butyajovicébe?
6: Megyek az ezredemhez, komán.
10: Hát nekem aztán nem kell hazudnod. Hát te azt hiszed, hogy én a putyimi csendőröknek dolgozok? Egy tonyicsek maskó a Flanderka őrmesternek? Hát mi vagyok? Hát mi vagyok én, az ugort Pepik?

0: meg a barátságos modor. Semmi üvöltözés. Megvárjuk, amíg belefullad a Flanderka-féle keresztkérdések özönében. Na, hívja be!
1: Schweig!
2: Adjon Isten!
0: Na, hozta Isten Putyinban, kedves bajtás! Üljön le, szépen! Biztos elfáradt az úton.
2: Köszönöm.
0: Na, hát mesélje el szépen nekünk, hogy hová igyekszik.
2: Mondja jó vicébe, az ezredemhez.
0: Aztán persze eltévedt a bajtás. Mert maga éppen Bugya Jovice felől jön. Ott lóg maga fölött Csehország térképe. Mutassa meg neki, tizedes.
3: Nézze csak meg szépen. Tőlünk délre van Protyivin, Protyivintól délre van Hloboka, és Hlobokától délre van Bugya Jovice.
0: Na, hát látja, hogy maga nem oda megy, hanem onnan jön.
2: És én mégiscsak Bugya Jovicébe megyek.
0: Ó, nézze csak, barátom. Én szépen bebizonyítom magának az igazat, és a végén maga is meg fogja látni, hogy minden tagadás megnehezíti a beismerést.
2: Ez így van. Nagyon is jól tetszik mondani. Minden tagadás megnehezíti a beismerést. És fordítva.
0: Bizony. Bizony. Na hát akkor. Mondja meg nekem nyíltan, hogy honnan jön.
2: Taborból jövök.
0: Taborból. És mit csinált Taborban?
2: Vártam a Bugya Jovicébe menő vonatot.
0: Vártad? Hogyne? És miért nem utazott el Bugya Jovicébe?
2: Mert nem volt vasúti jegyem.
0: Ennyi. És miért nem kapott, mint katona, ingyen jegyet?
2: Mert nem volt nálam semmilyen igazolvány.
0: Ez az. Látja, tizedes. Nem olyan buta, mint amilyennek tette tilányát. Kezd már szépen melegeverenni. És mit csináltunk Taborban az állomáson?
2: Beszélgettem a katonákkal.
0: Hát ez az. Hajra, tizedes. És például miről beszélgetett velük?
2: Hát, például megkérdeztem tőlük, hogy melyik ezredből valók, és hová mennek.
0: Nagyszerű! És azt nem kérdezte például, hogy hány emberből áll egy ilyen ezred, és milyen a beosztás?
2: Azt nem. Hát, mert azt már régen tudom fejből.
0: Fejből! Nagyszerű! Szóval maga tökéletesen informálva van a mi hadseregünk felépítéséről.
2: Hát hogyne, őrmester úr?
0: Tud oroszul?
2: Nem tudok.
0: Nem tud? Micsoda ravasz? Hallotta tizet? Még hogy nem tud. Ez egy minden hája a megkezicó. Mindent bevallott, csak a legfontosabbat nem vallotta be. Ez valami magas rangú tiszt. Bizony. Az oroszok csak nem küldenek ide egy közönséges tizedest. Ne bárom, gyújtson rá! Üljön le oda, a kája mellé.
2: Köszönöm, őrmester úr.
0: El vagyunk árasztva orosz kémekkel, tizedes. Itt van-e a titkos lejadban? Szigorúan bizalmas. Valamennyi csendőr állomás szigorúan utasítat, igaz, nem? Nagy számú orosz kép Csehországba is eljutott. Megállapítást nyert, hogy igen sok orosz cseh is van közöttük, akik tökéletesen bírják a cseh nyelvet, és a csalakosság körében hazaáruló propagandát üzetnek. Érti, tizedes? Propagandát. Holnap elküldjük vízegbe a körzeti parancsnokúrhoz. Micsoda ravasz, fickó! De hát a Flanderka-féle keresztkérdések ellen nincs orvosság. Hát van orvosság, tizedes?
3: Nincs orvosság.
0: Nincs. Hát. Ül és pipázik. Pedig tudja, hogy főbe fogják lőni. Ehhez acélidegek kellenek. Az ilyen embert tisztelni kell, még ha az ellenségünk is.

0: bedarom. Pedig a biztos halálba megy. Nem tudom, hogy mi képesek lennénk ilyesmire. Talán mi megijednénk, beadnánk a derekunkat. Ehhez acélidegek kellenek. Önfeláldozás, szilárdság, lelkesedés. Ha ilyen lelkesedés volna Ausztriában... Köszönjük.
1: Őrmester úr, szeretnék kimenni az árnyékszékre.
0: Szóval ki tetszik akarni menni?
1: Igen.
0: És nincs ebben valami hátsó gondolat?
1: Ebben igazán csak egyetlen egy nagy hátsó gondolat van, őrmester úr, kérem.
0: Csak ne legyen benne semmi más. Magával megyek. Látja ezt a revolvert? Ez egy nagyon jó revolver. Hét lövetű és halálosan pontos. Ebretauf, tizedes! Eljön majd a budi mögé, hogy ki ne ásassa magát a pöcegödrön keresztül.

0: Mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

csirály. Vak szemgödör halott sirály, kiholt a tenger medre már, vak szemgödör halott sirály, lelke víjogva visszaszáll. Megyek az utcán sehova, megyek se ide, se oda, de jön talán a villamos, mely téged végre visszahoz. Hát állok itt, hát várlak itt, nyitja, becsukja szárnyait a tél, a nyár, borul, ragyog, fű voltam, mostan sár vagyok. Sár voltam, mostan zuzmara, nem jössz haza, nem jössz haza, hallod, rám szólnak, kire vár, már ezer éve itten áll. Igen, százezer éve már, vak szemgödör halott sirály, villamosok és évszakok, és fű és sár és hó vagyok. Milyen ifjú a temető, mi zöld a tuja, a fenyő, az erdő már halotti váz, de örök zöld a gyász, a gyász. Miként a rab cella falat, úgy kopogtatnám sírodat, megtanultam ott a jelet, de más rabság ez, a tied. Talán a fény, a fergeteg, s a vadgesztenye levelek, míg sírodra keringenek, ők tudják a morze jelet. Talán az emlék, mert lehet, hogy zuglót járom most veled, lábunknál rég holt kiskutyánk, a régi eső hullrejánk. Ó, milyen szegények vagyunk, de élünk és együtt vagyunk, de fülelem lágy lépteid, de behozod a reggelit, de összebúva hallgatunk, vagy egy gyermekdalt dúdolunk. Gyengék vagyunk, elfáradunk, talán bizony meg is hallunk. Talán bizony, ó a Balázs, utcában az a kis lakás, benn kályha szó kün hó szakadt, és megvetem az ágyadat. És kinézek az ablakon, a tél híreit hallgatom. Nézd, mennyi kedves hírhozó, varja körvénye csókaszó. Miért is lettem hűtelen, mi más hír kellett én nekem? Tavalyi hó, tavalyi táj, vak szemgödör halott sirály. És megyünk a hegyoldalon, vár a mennybéli cimbalom, földid a földre szállt cigány, és játszott egész délután. A húrokon gyermekkorod villant, cikázott, pattogott, kuprel, akkor is jársz belém, tornác, leander, lámpafény. Csak zugló és csak jászberény, mert addig élek véled én, csak lépteid lélegzeted, csak kócos gyermek éneked, csak az a tél, csak az a táj, csak az a hóra szállt madár, csak az az ág, mely ott remeg az ellippent madár felett. Mert ami van, el nem hiszem, én szívem messzibre izen, nem a jövőbe, múltba már, vak szemgödör halott sirály. Az ágakon a cimegék, a sírok közt a nénikék, egyik oly régen térdepel, mintha soha se kelne fel. Az arca föld, az arca rét, nagy sárga könnye margarét, és jő a szél, s úgy fújja szét, mint szirmokat a nénikét. Aluszik már a cinege, röpül a sír a nénike, a tujabokor a fenyő,
az égre száll a temető, mert alkodjú Isten veled, én is megyek, hová megyek. Megyek az utcán sehova, megyek se ide, sehova. Esik, esik, megyek, megyek, mondják, akkor is így esett. A június végi eget megszállták őszi fellegek. A kis csapat a gyász mellett, a néma-néma döbbenet. Barátok árva asszonyok. És zokog és zörög nevem a koszorún, jelen, jelen. Nem láthattam holt arcodat, kifosztották a gyászomat. Most már tudom, miért megyek, most már tudom, hová megyek, most már tudom, hol is megyek, örökkön koporsód megett, és villoghatnak az egek tükrei tavaszt vagy telet. Göröttem az az őszi nyár, vakszemgödör, halott sirály. Kié kulcs, mit nyit ez ár, kié nélkület kopár, szoba ez a farkas verem, nem otthonom, csak fekhelyem. Háltam bokorban én spadon, volt szúnyog zöngés paplanom, és ébresztőnek berregett a zápor, hogyha megerett. S az ágyra járás, amikor hét égő szájon a pokol, horkol, hörög, a nappalok, kénköves kínja bugyborog. S azok a téli éjszakák, kapu alatt vacog a vágy, egy konyhazug, egy szalmazsák, ha ennyi lenne a világ. Mert ennyi volt a nincs a kín, melynek lángjánál álmaim perzselt pille szárnya, repes, meleg vacok, tányér, leves. Tudtam egyszer az is akad, nagyobb karé, hű dunyhaszag, s egy este csak kigyúlt a nap, egy este megtaláltalak. De ez a nincs, ez a hiány, e vonító farkas magány, ez a négy fal, ez a fedél, szívemre tekereg a szél. Szívem körül süvöltenek a nem vagy és a nélküled, vánkos fölött és takaró alatt befúj temet a hó. Így fekszem egyedül, ágyam szélén az Isten ül, csak nézd, mert nincs rám szava már, vak szemgödör, halott sirály. Mi ez a boldog riadás, hajnali patkó csattogás, ébreszt Istenem, hát lehet, álmodhatta ezt egy gyerek, lehet, hogy amennyi halál egy gyermek álmaiba száll, hogy lehunyt pillái mögött csontváz staféta fut, zörög. Csattogj hát, patkó csattogás, tűnjél lidérc, múlj rossz varázs, bojtora vén fiá keres, egy hajnali kaput keres. Minket keres, ugye, apám? Hányszor ígérted most talán, Pestre viszel, csattogás, Miskolc, Mozdonyfügy, állomás. Vagy már Szatmár, az új major, anyám teknő fölé hajol, sziszeg a tűz, kél a kalács, és künn a csattogás. Én ifjú szép özvegy anyám, hajolj fölém, mint hajdanán, ha mint hajdanán, mint most, ma, itt, űzzük el végre álmaink és halálaink. Hol vagy cipős, te foltos ing, korán kell az inas gyerek,
gyárkürtje, szénás szekerek. Meglát, utánam fut, csobog, fűsz fáival a homoród, s mintha gyümölcsük nyújtanák, jönnek elém a szilvafák. Kertek, vagongyár, rét, malom, behunyt szemekkel is tudom, és mégis megvakít, hogy téged nem talállak itt, hogy nem oszthattam meg veled e tájat, mintha két gyerek felizne zsíros kenyeret, egy harapás nekem, neked, mintha ott, akkor két gyerek, de csak a kína nem lehet, a soha sehol nem lelek te rád már, kínyas istereg. Kínomból villám sistereg, fölperzsel lombot és füvet, s az üszkös holt füzek alatt a homoród is kiapad, és már csak a por füstölög az elhamvat vidék fölött, csak por, csak füst, csak pernye száll, vak szemgödör, halott sirály. Hamuban járó reggelek, élek vagyok, hát felkelek, halál után halál előtt, bevégtelen a délelőtt, bevégtelen két pillanat között a lét, a sivatag, úgy múlik el itten marad ez a szélütött téli nap, ez a vetetlen párna és ez a tányér és ez a kés, ez a kóvájgó lehelet, nyolc Celsius fagypont felett. Az ákác hattyú szárnya száll, de ittben ez a január, s a papíron a szótagok, mint üszkösödő végtagok. A semmihez csak semmi nő. De mondják, múlik az idő, de mondják, alkony délelőtt, halál után, halál előtt. Mint lányok a tükör előtt, öltözködünk a sír előtt, hordjuk, mint halotti ruhát, a hajnalt délt, a délutánt. És mondjuk tél, nyár, évszakok, azóta kitavaszodott, füstölgő réteg zöld romok, fölött egy holt sirály zokog. Hát miféle szerzet vagyok, hogy felkelek, élek, vagyok, ágyat vetek, ajtót nyitok, nem értem, miért nem ordítok. Mert mit üzentem onnan én, s velem a szószágyár remény, száll cérnán két hegy csúcs között, úgyis visszajövök. Hát visszajöttem, hát megint ablak és párna és kilincs, s a nap, s a hold reflektora, s én nem megyek haza soha. És kávéház, és Balaton, és villamoson, s vonaton, kattog a kerekek dala, nem megy haza, nem megy haza. Ha rigó füttyel fürtös ág, bezúzza a tél ablakát, s elsőt kiált az orgona, én nem megyek haza soha. Ha domb tetőre lép az ősz, mint dobogóra vén dizőz, véres a szél, sikolt az a, nem megy haza, nem megy haza. Ha dér, ha sár, ha nyár pora, ha égbolt utca és szoba, ha kilincs párna és pohár, vak szemgödör, halott sirály. Barátaim, megértitek, egy ember él közöttetek, van kulcsa és van ajtaja, hazamegy és nem megy haza.
lefekszik és nem alszik el, egy néma istennel perel, míg rákövül az éjszaka, az álom kényszer zubbonya. És hályok színű virradat, s ő fölkés megy, megy, mint a vak, villamosok autók alatt, csak megy, mintha vizek alatt. És hallgatja, hogy nyikorog, mint szakszofonok s vad dobok között egy árva nyenyere, a gyászhintó négy kereke. A temető, a temető, behallgatag most a fenyő, beharsog a rózsa bokor, s a két napig élő csokor. Zihál a föld, márvány az ég, s kit őszi szél fújt szerte szét, lám újra visszaszállt ide a halhatatlan nénike. Mint cellafalát a rabok, kopogtatom-e kőlapot, verem, miként a fergeteg, ráhullok, mint a levelek, hogy bekiáltozom veled a mindenséget az egek, vásznára vetítem neved, te szemérmes, nem sértelek, de értsd meg, ha kiáltozok, Irén, Irén, nincsen jogod a földbe ásni homlokod, tekinteted, mozdulatod, miért vártad másfél éven át kinyílni cellám ajtaját, ha nem tudod, hogy nyitva már. Vakszemgödör, halott sirály. Hát jöjj és hívjad holt ebed, és hozd a vézna kerteket, és hozd a rákos patakot, a zuglói alkonyatot, mert mind elföldelték veled. Micsoda poggyászt vitt kezed, hogy bírtad el, hogy bírtad el? Jaj, Istenem, hogy bírjam el, ha az a perc, csak azt, ha még, már este van, lámpát sem ég, csendé alvadnak a neszek, én állok, én csengetek. Csengő sikolt aztán az a másik, a lélek sikolya, aztán a száj, a szó, az a hazajöttél, haza, haza. Aztán hallj meg, ha jobb neked, arcod a sárba rejtened, ha iszonyatos gyöngy sorok, szép melleden hólé csorog. Hallj meg, de karjaim között, hallgassam én is a rögök deszkán didergő dobszavát. Megértem én már a halált. Nem értek én már semmi mást, nem hallok én már semmi mást, csak azt a néma suhogást, azt a szárnyatlan szárnycsapást. Csak azt tudom, hogy visszaszáll egy szárnya vesztett holt sirály. Lebeg, lebeg, aztán leszáll, szívem vak tengerére száll.

0: Köszönts rám, vers! Köszönts rám, vers! Várj meg a tengerparton este! Tárd felém pálmáit, felső szoknyáit, mutasd meg nekem a biztos csillagot. Köszönts rám, vers! Emeld meg szalmakalapod az utcán, incs vissza, ha rád nevetnék, hiszen téged kereslek minden tájon. Csak érted vállalom ezt a prolongált, gyönyörű nyomorúságot, amit az újságok az egyre biztonságosabb és szakadatlanul fejlődő létnek neveznek. Te tudod legjobban, 20 éves korom óta többször meg kellett volna halnom, és én túléltem a biológia baleseteit, a mikrobák hadjáratait, többször túléltem saját halálomat. S ma már csak puszta ajándék éveimet élem. Mit kapok, mind nem várt ráadás. Ezért csak nevetek ezen a pimasz szerencsén. Amit én élek, halálon túli élet. Azok akarata ez, kik annyi nyomorúság ellenére kénytelenek élni. Az ő tiszteletlen, vigyorgó grimaszuk vagyok én, hogy a szabályszerűek pofájába nevessek, s mocskos kis törvényeiket sértegessem puszta létemmel naponta. Sokan élnek itt lehajtott fejjel. Az ő arcukat emelem fel arcomon. Sokan harapnak ajkukba közöttünk. Azok helyett nyitom ki én a számat. Sokan görnyednek alázatos robot ritmusában. Kell, hogy valaki közülük felálljon egyszer. Nálunk a nép az úr. Azt mondják, hát legalább néhányan közülük, jártassuk itt a szánkat, ha már annyian kushadnak közülük, s ha már annyian beszélnek helyette mások. Ki beszélne róluk, ha én nem, aki annyiszor meghaltam közöttük, kinek temetésére összegyűltek a tanyai parasztok, súlyos szívüket szánokon hozták a betemetett tanyákról, s akit feltámasztott minden halálból a tanyai parasztok új öröme, új káromkodása. Ki beszélne róluk, ha én nem? Ki meghalt közöttük annyiszor, s ki feltámadott közülük annyiszor, mert fel kellett kelni itt a halottnak is, hogy ne maradjanak némák, akiknek föld tömi száját. A föld fia vagyok, de kiköpöm számból a földet, s most sokak igazsága jár kél szabadon. Feltámad végre egyszer minden, aminek élni kellett volna. A korán haltak élete tovább ég, a koplalók most mindent megkóstolnak. S mindenhez te adtál erőt, vers. Köszönj hát itt is. Lépj ki a tömegből, fogd át a vállam, kísérj a tengerpartra este, s kezd hát el, hogy is volt itt minden, amiért újra érdemes élni. Építs tetőt. Az alapot mélyre lerakták. Te emeltél rá falokat. Reád dőlne, ha nem folytatnád. Eltemet, amit abba hagysz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavar. Mire építsz, tiéd az ősi telek, s mit raktál rá, a fal. Tetőt fölé, ha gerendának magad feszülsz is. Magasan. Csak építsz. Foglald el hazádat, mert gürcölhetsz benn hontalan. Építsd magad. Egymásba illő, kegyetlenül kiszámított, egymást égre tartó, feszítő gondolatból boltozatot. Építsd magad. Akár a kristály rendeződik tökéletes, belülható törvényre tisztán, jövője rég örökletes. Építsd világod, lenn a mélyben tervezi lombját a gyökér, tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad, mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, s te csendben örök jövőd így szervezed. Csak annyi légy, mint a kés éle. Ne látsz, ne légy, helyet ne kérj. A bajban ott leszel a kézben, s a szegésre kész a kenyér. Ezer nyelven hallgatok, ezer erdő zsong bennem ébren, mindent érző levelével, ezer rét fűszálával érzem, hol jár barátom, ellenségem, tenyeremben fut mind, tudom ki, hol jár sok ezer úton, kilopakodik ellenem, lépte visszhangzik mellemet. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer hunyt szemmel őrizem, mit felednek már csendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elém, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok. Ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondatot. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok, beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja egy dallamot, beleborzad és feldobog. Ezer elhallgatott dolog kinyitja ajkát és susog, lábak alatt a föld mozog, nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöld folyók, hörög a kút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, miről hallgatok, százezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonul, nem pihen. Vakkan, szemvillan, száll a kés, pénztől, vértől mocskos a kéz, őserdők ösztöne üvölt, kitör, borzadva vár a föld. Hatalom, pénz és babonák, fajgők, vallás, politikák, tüzelt, vadritusára ráng, újra elvadított hadak árja, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok, de egyszer még megszólalok. Ezt itt most. Én itt lakom lenn Pest talpa alatt, és angyalföld keményen összeszorított öklében, és a dobutcai ágyak lepedőin alszom, ha felkelnek belőle a bérlőtársak rongyolt mosolyokkal, és lágymányos pohárnyi tiszta otthonaiban iszom a csend édes lélegzetét. Csak itt, ezeken a makacsul kitérő utcákon indulok el engedelmes útjaimra. Itt kell a napok hordalékából kimosni életem maroknyi haranyát. Itt kell szeretnem, ha van kit szeressek, itt kell vacognom 20 fokos magányom, itt kell megállnom, mint a pompei őrnek, amíg elönt a város láva fénye. Én nekem ezt a homloknyi országot, ezt a kitépet szívnél nem nagyobb hazát, e népet és ekkor meredekjeit adta sorsomul a lét, ezt a néhány rövid tavaszt és hosszú telet, ezt a földet és ezt a levegőt, s a levegőhöz ezt, ezt a tüdőt, ezt a rendet és ezt a zűrzavart. ebben a földben kell meggyökereznem. Akácnak homok, gyopárnak a kő. Nem várhatnak trópusi televényre. A kőre hult magnak kőbe kell marni. A rozs futó homoknak könyörög. Barázdával nem vitázhat a mag. Csírázni kell. Rövid az egy tavasz. Virág lesz vagy trágya, de mégis a barázda győz. A tüdő nem tagadhatja meg a levegőt. Ó, most kell élnem ezt az életet. Gyorsan, forrón, mély lélegzettel. Most kell élnem, ha élni, sírni, szeretni és szenvedni akarok. Ha barátokat akarok karolni, őket kell szívemre ölelni, kik most élnek köröttem. Nincs időm megvárni tökéletes unokáikat, s nem szerethetem bölcs atyáikat. Ezt az életet kell megértenem. Forró, piros, tisztító vészeit átdobogtatni hulló szívemen. Ezen a kövön vessétek meg ágyam. Piros és sárga lámpák tilosaiban és tolongások fájdalmai közt, a törtetések dárda erdejében, itt, ez utak rácsai közt, merre menjek, s az elzugó napok melyik partjára, hova álljak, ha maradok? Utat, irányt, célt, itt mutassak. Aki előttem akar járni, itt járjon az, és itt vezessen, ki azt akarja, hogy kövessen. Méltó hatalmat. Mély, súlyos, barna sóhaj ez a föld. A láthatáron sötéten lebeg. Galambrajokként drága kört suhog lelkem a szórt tanyák felett. A gépkocsi, mint zümmögő bogárka dönög az alkony üvegablakán, de mint aranypor az útszéli fákra, megül a bánatom, leszáll a tájra, s itt hagynám lelkem, mint tollát a szárny a tájon, mely felett terítve száll. Már nem a szél zilált kazdait bánom, a roskalászok porát térdemen, a csillagok mészcsepjeit a számon, s nyírfákra vésett sebed, szerelem. Csak álmaim homokban kelt vetését, mely oly nehezen emeli kalászát, s hogy már is jól lakott az ezer éves éhség, mert naponként jó ebéddel kínálják, s a honfoglalni felzúdult merészség egy új házban már megleli hazáját. Mert bár szorongatott hazában éltem, nekem szabadságnak az nem elég, ha a nyomorúság leveszi népem szájáról folytogató tenyerét. Azért csupán, mert már nem szolga régen, még nem szabad a nép. Nem szolga már! De még nem szabadult fel urai zsarnok erkölcse alól. Szabadsága csak néhány eltanult jel, miket fentről lesett el valahol. Nem érti, úrrá lennie nem úgy kell, ahogy úrtól tanult nótát dalol. Nem érti, hogy a ház, a jó lakás csak a lencsén eladott jog, s történelmi látszat. Így nem hatalmat nyer, helyet cserél, s az uralkodásról lemond a szerepért. Volt urai még biztatják, zabált csak, amit kihánytunk mi már undorodva, legyőzhetetlen rendünk udvari bolondja, bohózkodj és imádd sok korcs szokásunk, míg pózaid mögött mi nem is látszunk, megszervezzük kitartó országlásunk. Nem! Nem ezért folyt 100 évig a vér. Minden hatalmat, a mindenséggel mérd magad. Ez éltette a földre vert hadat. Hát vezényszónak kevés ma, egyél! Ma áruló az, ki csak hű marad, mihez, ha csak majmol kis urakat szolgaként parancsol, sunyít, henyél! Hogy kiáltsam, hogy ráébredjenek, csak az uralkodik. Azé a hatalom, az hódít hazát, jövőt, lelkeket, kié az erkölcs, tudás, szorgalom. A teremtés démona szállta meg, tetteivel nyert érdemet, művében hisz, hát él már szabadon. Ó, teljesedj ki értünket, forradalom! Teremts már egyenlő esélyeket a jövőbe emelkedő úton. A nép kielégülten, gazdagon lássa be horizontjait, a terepet, meredek pályáit a szabadságnak, a jogokat, kötelességeket, melyeket vállalva nekivághat, hogy méltó hatalmát hódítsa meg. Legkorszak. Íme így termeljük a legmodernebb technológiával a legkülönbözőbb célokra a legazonosabb termékeinket a legkülönbözőbb osztályozásban, de azon belül a legegyformább méretekre a legéberebben vigyázva, a legérthetőbben, nem de, mivel egy-egy osztályon belül a legkisebb különbözés a legnagyobb zavart okozná, ez csak a legvilágosabban a legérthetőbb, ugyebár. A legnemzetközibb érdek kívánja a legegyedibb szükségletek leguniverzálisabb kielégítését. Ma akkor a legegyénibb valami, ha a legáltalánosabban elterjedt, akkor a legeredetibb, ha a legeslegolyanabb, mint a legeslegkülönbözőbbek legtöbbje. Mindenki leginkább olyan szeretne lenni, amilyen ma már leginkább mindenki. Az a legegyénibb egyéniség, aki a leghasonlóbb mindenkihez, és akihez a legkönnyebben hasonlíthatunk. Az a legeredetibb, ami a legtöbb által a legkönnyebben megvalósítható. Ma az a legellenállóbb, aki a legkönnyebben elfogadható. Az a legellenzékibb, akivel a legkönnyebb a legtöbbnek a legtöbb dologban egyetérteni. Az a legforradalmibb, ami a legkevesebb kockázattal, a legártatlanabb céllal, a leghaszontalanabbul, a legtöbbnek eljátszható. Ma az a leg, ami csupán csak. Ez talán a legérthetőbb, a legkevesebbek előtt is, a leghiába valóbban, ugyebár. Staccato. Ó, hajnali felkelések, ébresztők doppergése, vekkerórák sortüze, az öntudat puskatusa, eszmélet szomorú szélütése, ébredés. Az álmatlanság koronája, a kábulatok sisakja fejünkön. Esdeklés hűs zuhanyokhoz, a friss levegőhöz, a kávé varázsigéi, motyogás, mákonyaink, új mi atyánkjaink, jaj, az ingomb, a reggeli torna, a reggeli hírek, a halottak, földrengés, kolera, lezuhant, feldarabolta, figyelmezteti, forradalmi, kivégzi. Fürdők, tornák, kávék szertartása, undorító italok hordóbűzeti mérgek, porok és ihletek, szánalmas hiúságok rajta, segítsetek élni, rohanni a buszhoz. Tárgyalások ritusai, imamalmai. Igen, az elvtárs, építés, fegyelem, szociális, pénzügyi érdek, találkozók vallásos áhítata, presszók, sekrestje homályai, füst, vita, átok, főpapi méltóságú fotőjök, cigaretták, áhítatos konyakok, uralkodói gőg, államtitkok úrvacsorája, ostyában bevett fogadalmak, kávonalak, deus ex machinája, titkárnők szentpéteri kegyei, napidíjak. Félájultan az utcán. Na, végre pihenhetsz. Dehogy. Itt jön a költő, a korfia, hősünk, a régi barát, az egykori iskolatárs. Ölelés, ima, csók, hogyne, igyunk rá. Az volt az idő. Hagyd le, az a tróger. Eladta a hazát. Nem közlik a versem. Nincs Isten az égben, rend idelen. Így áll, ha magyar vagy, gyere fel feketére. Mit az a gyűlés? Jaj, tényleg a gyűlés! Villamos, átszálló, balra 2 kilométer, ott kell a kultúrforradalomba avatkozni. Üdvözöljük a döntő súlyponti időben. Mi persze nem olvastuk. A kezdeti nehézségek 20. éve a front szakaszon. Na végre, arra tessék a kijárat. Hazadöcöghet a szív. Kerestek ezek és ezek is, hívd őket azonnal. Telefon, humanizmus, vicsorgó mosolyok. 10 óra, barátok, kezdődik előről. A probléma merő hipotézis, a vidék ugyan a nép. Ezt a lemezt újra, imádom, hülye vagy. Tölts még a vesém. Holnap a tárlat. Elmentek. Ablakokat. Olvasni, de hol kezdjem el? Kihull a kezemből. Jaj, a levél. Haza sürgöny. Apám neve napja. A cikk, az anyag, az elemzés, Lajosék is, a röntgen, Marival séta a várban, a kontroll az orvos, ma is hova lettek, de mikor? És ott az a fasor, nem arra mentem, arra hosszú az út. Végül mit is értem el? Mit is végeztem, tettem e nap? Csak az van eszemben, amit ma megint kiírtottam a szívemből. A bevégzett kis ügyecskék rajzolják ki a dolgaidat, amit tenni kellene itt. A legürcölt robotocskák írják fel a fejfa keresztre. Mi az, amihez kezdeni kellett volna nekünk? A felépült házakat többé sose nézzük, csak a foghíjas telkek kezdenek hangosan ordítani. Te bolond, már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond? Kibiztatott e sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel odaállj, hol a veszély szíven talál. Honnan vetted rá a jogot? Ki volt ki felhatalmazott, hogy érte és a neviben egy szót is szóljál? Senki sem. Ki választott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Ki kérte forró haragod? Szeretni, kibújtogatott. S hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lobogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervezd, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra add, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se várt? Látod, már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űsz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza, gond, kamasz szerelem, mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond! Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága, szép ügyhöz szegődött hű cseléd. Kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó. Tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vad ügynöke, paraszt fiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod a jövő. Eszpresszók és tanyák között bújkáló, mindig körözött, népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz. Jelszava, járda, villany, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott pimasz, számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng. Halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd, terjezd, dadogd jogos igazad, igaz jogod. Kiáltsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak? Légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak egond. Magad értük halálra roncsd, míg össze nem rogysz. Te bolond.
1: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni, élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. Csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem, ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresti, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rét. Csak nem látják még, hogy nem elég, még nem elég.

kortársak. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett, új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak puha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. A tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 6.

30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50. Béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

0: distanță.
1: Ugori să marcia. Aro port bogancio. Iartki de iartki. Sognia da torcia fülle nerancia forgo usil a karki. Tele a bende, cifra a kendő, magad kelendő. Jártki kilássa, rengjen a padlat, pengjen az ablak. Világ a vaknak, látónak légy vakulása. Legény szívek nem gyemekjenek, de lásd! Hét az hét. Már nem is éltél, fültél, féltél, fáztál, égtél. Nyolc ősz, nyolc nyár. Lejött te volnál. Sose is voltál. Ugorsz addig, hajnali kallik, pikula, brácsa, ebbvonítása, szaporász, kopogóst, járjál lassú, csúgas, csúlyogóst, hadd hallgassuk! Ej, Mari Marcsa, Máriskón! Legény szíveknek gebedjenek meg, áriston! Ugorsz a marcsa, a szemed sásnyás, a bukszán, a tűzőn, a tinón, az üszőn átlás. Ugorsz a marcsa, csurog a máslás, járd ki te! Tartsa szoknád az áldás, járd vele csizma, járd vele bakancs, cincok, hegedű, bőgő, vakancs, rajta, de rajta, máriskom! Legény szíveknek gebedjenek meg, áriston! Ugorsz a marcsa, áró fogáncsa, járd ki, járd ki! Szoknyába tartsa, fölle ne ráncsa, forgó szél, akárki. Csapon a pendely, szárnya nőtt, hoppon, hagy zsindej, háztetőt, istállót, hatökör, hombárt, gabona, markot, az ököl, boszorkát, babona, tudósta, tudomány, koldust, adomány, fináncot, adohány, voltat, koporsó, vizet a harcsa, s itt hagy utolsó ingem.

0: óda. Méhet bezárva fényre szomjas fiat kiáltott vajudó anyám, anyánk. Simogató vagy faggyal hűvös, mint a hó, ki fölemelsz vagy porrá rontasz, rejtőzős, megmutatkozó. Hozzád kiáltok, drága öl, ki megapol és meggyötör, vakíton csillog messziről, de mégis-mégis valahol itt sejlik bennünk a szavad, és értelmed elménkben ég, és minden kínod a miénk, mintha szívünkbe öntenéd, s harc, béke, jóság és harag köldök zsinórként összeköt. Hozzád kiáltok, szűj meg, és fényedből minden rezzenés, és agyadból minden merész gondolat, s minden eltörött álom, és minden épp való, s minden, amilyet toldozott életben minket összefog. Hújjon belém a pórusok tárt kapuján, s a szem, s a szó, s a szív, s a zilált idegek minden moccanása alatt őrejtőzzék, s a pillanat, s a végtelen idő szabad tág terein, míg életet lehel a tüdő, míg a szem színeket olvas, míg a száj csókolni tud, s hozzád kiált, míg az izom parancsra vár. Izzó anyatej, értelem, ömölj a sejtekbe, kohók érc folyamánál égető végéssel, s add, hogy más előtt, mint te előtted, te örök, ne hajoljak meg, minden ok telé és minden okozat. Ó, Európa, légy otthonom, te lobogj minden szavamon, élezgetőm, dajkálgatóm, anyám, szüld meg magzatodat, ki félni lassú, tenni gyors, ki benned ég, de távolod fája, ki téged áhított, hegyeidet, ezer folyót, városaid, a szűz s a torz lelkűeket álmodja kis életek istájaira, s nem tudja elhinni soha, hogy az önző, az ostoba vadembertelenségnek is jogot adsz uralkodnia, ki hóhérok, kégyilkosok véres kezén túl csillagod lángját kutattas tiszta szód, víjon Majakovszki szava az intés, hívás, drága jel, az emberségé és a lét értelméé, ki mindenét ránk bízza szigorún, ki épp szívünkben szítja szép tüzét, míg földet magába ölel.
1: Bartók Amerikában. Milyen széles az óceán annak, ki hazagondol.

Bartók Amerikában. Milyen széles az óceán annak, ki hazagondol, s rossz hír számára mi rövid az út, s százszor jajabb annak, ki már-már gondolkodni se tud a gondtól. Jaj neked, húsvér idegen, szerves gép itt az ember, próbált szeretni, hisz mégis az a dolgod, nem kilóra mért szerelemmel. Hova vetemettél, hova vetemettél, szivárvány havasról, szivárvány havasról, tűzre tevettettél, hamuvá vedlettél, mint jó Rádúj Péter szömemönyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka, ifjú Rádúj Péter szömemönyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka. Jaj, Istenem a világ, kinek szoros, kinek tág. Jaj, de szoros a világ, csontig hatol, velőt vág, hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát. Dolgos állat az ember, így bírja ki magát. Lesz még célszerű is az agyon tervezett világ, mindennek oka, s célja, s valami haszna van. A jövő alaprajza az arcráncaiban, emez már föld alá nő, amaz csillagokig. Komponálni lehet még, de hát az ember dolgozik.

más értené, ha nem Bartók tanár úr. Gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák lábaikkal, és fordulván meg ne szaggassanak titeket. Estéiben, frakban, urak, hölgyek, urak, zongoraszónál szebb zongorafödélen a lak, gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcer, pucérfüleknek szól, veszett ez a hangszer. Kicsi ember, tudsz-e szépeket hazudni, szép álságot hinni? Van-e erőd utolsóig minden poharat kiinni? Kin veszed meg végül, hogy nem alhatol? Ten bűnöd az is, ha megszaggattatol. Fáj az otthon, ki megtagadott. Fáj az otthon, a megtagadott. Halál elől meghalásba menekül, aki él. Út-e az út, mely nincsen? Kevés helye az életnek ott, hol túl sok a vér. Kevés helye az embereknek, hol túl sok az Isten. Akit sorsa meg akar tartani, síriglan reményben ég el. Akit sorsa el akar veszteni, megveri tehetetlenséggel. Gond a pénz is, míg szabadságot ad, gond a csönd is, ha nincs. Hogy mindent megértesz, ne áltasd magad, a lélek végül rád pirít, hisz nem olyannak ismer, ki az alázatra is ráér, körön feketényi szabadságért. Mert a lélek, a lélek, a lélek már semmiségnek örülni sem által. Ó, boldogság az is, ha mond Vernonben, barátságot kötsz egy cicával. Marinka, Marvitka, hamvassák hamvedre, ajkadból rózsanő, rögtapos kezedre. Jó rád új Péternek szöme szép mönyecske, Marinka, Margitka, hamvassák hamvedre. Távol a gyűlölet, a szeretet is, távol. Akad-e, ki a soha többé kísér a West Side hospitálból? Egy fájdalom sem érhető mással. Megértik-e, mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy, hogy a legtörpébb is értse? Jaj, Istenem, a világ, kinek szoros, kinek tág, jaj, beszoros a világ, csontig hatol velőt vág, hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát, fából paragott fájdalom, kőbe kalapál gyűlölet, a legró barbaró jelen! Polifón álom, ó jövő! Rezdőj végig a megismeréstől a fölismerésig a céltudatos húrokon. Rezdőj végig a végestől a végtelenségig tudatos, észszerű varázs, mert csak az igaz, ami végtelen. Minden véges, megalkuvás. Tűz, víz, föld, ég. Vasapestát megölték. Fű, füst, zöld, kék, tűz, víz, föld, ég. Vasapestát megölték. Tűz, víz, föld, ég. Fű, füst, zöld, kék, hívó hűség. A természet zenévé szerveződik. Figyeljetek hangjaira. Dúdol a mélybarna szemű, itt csak Mr. Bartók, amerikaiak közt egy európai, felhőkarcolók közt az elemek rokona. Könnyel áztatott, jajszóval súlykolt idegeken világot lépik az értelem. Aj, múló élet, múlhatatlan hangjainál pusztuló vörös vértestekben gondolkodik a halál. Van-e jogod elítélni? Hisz benne, s belőle is élsz, a jelent,
mert kínjában kérész éltű fogalmakat teremt. Aki alkot, visszafele nem tud lépni, s ha már kinőtt minden ruhát, mesztelenül borzong a végtelen partján, míg fölzárkózik mögé a világ. Szereti a világ, ha újra költik, hisz objektív valósággá válik az újraköltés is, így lesz a világ halhatatlan. Mit számít a te, az ő, az én halhatatlanságom? Egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmaradásért. Értetlenül él-hal, ha ki az érzelmek dialektikájához nem ért. Sajnálhatod a himnős fajokat, kettős, tehát kettőzött magányukért, kik sose tudják fölfogni, hogy az élet, a reménytelenül szeretett, egymásra utaltság, s az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája a szeretet. Minden élőre ezer halál jut, könnyezik a kő is, a borzalom napjaiba belefárad az idő is, dolgos állat az ember, a cél remény is egyben, így hát a félt halál sem oly kérlelhetetlen. Éjek zuhogó titkát engeszteli a nap, ki messze fényekig ellát, az a boldogabb, s fájóbb. Már nem áltatja semmi. Unokák szeme tükrén, jó lesz elpihenni. Mert nincsen immár se sötétség, se menedék, se némagyász. Mesztelenül a vallató fényben, hány szemünk is van már? Hány fülünk? Ki ismeri még szeretőjét? Ki meri anyját hívni a bajban? Feltámaszthatatlan Krisztusok, glória nélkül, lecsupaszítva, betonlövész árokban lökve, árván a jövő célpontjai, szó lehasítva a szájról, távirányított lélegzetvétellel, megoszthatatlan fájdalomban, egy kiáltásra kiakasztva, rácsokkal a tüdő körül, mert nincsen immár se sötétség, se menedék, se némagyász. Lóden kabát, Kelet-Európa szegény. Sorba minnyájan belebújunk a közös esőben. Hull a szemét a szánkból, hajunkból a rozsdás szegek, arcunkról a vakolat, fejünk felett összecserélhető lóden kabát az égen, összecserélhető sorsok térképei, összecserélhető halálok, összecserélhető hitek részgombjai, összecserélhető népek belei, összecserélhető szerelmek rúsfoltjai, összecserélhető kampók, kiakasztott lódenkabát a szélben!

Bartók hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz. Azt, földre húlt pohár föl csattanó szitok szavát, fülész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű, s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen derű, a bearanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívedben. Hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van, van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak, s kőnek szitok változatait bár a zongora, s a torok fölhangolt hurjaira, ha így adatik csak vallani a létnek a maga zord igazát, mert épp e hangzavar, e pokol zajt, zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ, hanem a nép szólal újra fölségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahova leszálltál, hogy épp e mélység még szűk bányatorka hang tölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg, rideg, óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki léha vigasz húz a fülembe. Anyánk a halott, a bucsúzótnek kuplé zenezengje, hazák vesztek el, ki meri siratni verekli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni s élni. S jogunk van, hisz halandók, s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztesz azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal, be más beszéd ez, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordhabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte az erőért a győzelem vevéshez a poklokon is. Ime a vég, mely előre viszi. Ime a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Ime a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs igen. Picasso két órú hajadonai, hatlábú ményei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kinyeríteni, amit mi elviseltünk, emberek. Amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, s tán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk mind oda tapintasz, ahol a baj
s be különös, be üdvös ívt adsz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged húrjaival.

Abból az emberfajtából való, amely örök elégedetlenségtől hajtva mindent meg akar változtatni, mindent szebbé, jobbá akar tenni, amit csak a Földön talál. Ebből kerülnek ki a művészet, tudomány nagyjai, a nagy felfedezők, feltalálók, politikában a nagy forradalmárok, Kolumbusok, Galilei, Kossuthok, akik mind másképp hagyták maguk után a világot, mint ahogy találták. Természetesen sok az elégedetlen, aki szeretné megváltoztatni a világot, de nem tudja. Bartók tudta, mert műveiben megvan az a titokzatos, eleven éltető erő, ami hiányzik sok külsőre hasonló műből. Mert sokan próbáltak az utolsó félszázadban új zenét írni, azaz sokakban tört a világszerte bontakozó új szellem művészi kifejezésre, de keveseknek sikerült azt maradandó formába önteni. Bartók e kevesek közül való, s ezért már ma is világszerte a legtöbbet játszott szerzők egyike. Noha világszerte sokan vannak, akik a régihez, megszokotthoz ragaszkodva nem szívesen hallják az új hangot. És valahányszor előadják egy művét, egy percre Magyarországra is gondolnak, ha nem többet annyit, mégsem lehet utolsó ország, ahol ilyesmi megterem. Ezt köszönjük neki külföldi viszonylatban. Lássuk, mit köszön neki a magunk kis világa. Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? Sokan választották az utóbbit, ma is sok kiváló zenészünk él külföldön. Bartókot is kísértette a külföldi siker, készült is rá, próbálgatta, de erős hazafias érzése győzött, és már 22 éves korában írja egy levelében, én részemről egész életemben minden téren és minden módon egy célt fogok szolgálni, a magyar nemzet és magyar haza javát. Nem tudta még akkor, milyen áldozatot jelent ez. A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Ez sok ember hosszantartó, áldozatos munkáját jelentette. Sok esztendei munkát, még csendes békeidőben is. A lefolyt félszázad eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra neki látnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdalt kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.
hogy Bartók a magyar zeneszerző közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. De más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. A majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: Pályázati felhívás következik. Tilos sci-fi pályázat. Novella. Vers.
1: Zene. Ide vele. Sci-fi. Pont.
0: Tilos.
1: Pont.
0: Pályázati
1: felhívást hallottatok?
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kell takarul.
4: Jó.
3: Jó. Jó. Jó. Kell takarul.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kell takarul. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyre.
5: Tilos Rádió.
3: Jó.
2: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
3: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

nagyba megy már a jelvénycsere, és a furcsa nemzetközi terepere.

0: visszatér a jó kedély, ha énekellek. A Jimmy, a Joe meg a kicsi, és azóta várom, mikor jelenik meg. A Jimmy, a Joe meg a kicsi,
1: a Jimmy, a Joe meg a kicsi,
0: a Jimmy, a Joe meg a kicsi.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok, és folytatjuk a múlt héten megkezdett regényfeldolgozást. Bohumil Hrabal szigorúan ellenőrzött vonatok című művét, és figyelem, elképzelhető, hogy csúnya szavak lesznek benne. Szóval kiskorúak, kérjük, hogy felnőtt felügyelet.

0: A kastélyból értesítés jött, hogy Kénszky gróf úr szívesen látja a főnök urat vacsorára. 7 órakor eljön érte a lovász. Lehúztam az első tétítést, és felgyújtottam a villanyt a forgalmi irodában. A főnök úr irodájában, bár ott is volt villany, a kerekkanócú, zöld ernyős petróleum lámpát gyújtottam meg. Aztán kijártam Hubicska forgalmista úrral a peronra, az áthaladó vonatokhoz, és leadtam nekik a jelt a zöld szolgálati lámpával. A főnök úr lehozta az irodába a bárói mundérját, a szürke nadrágot, vadászzekét és a fajtolla Schwarzenberg kalapot. Nyitva hagyta a forgalmi irodába nyíló ajtót, és örült, hogy látjuk, miképp öltözködik. A mezei úton a kastély felől már közeledett is a lovász. Fehér kancán ült. Mellette vezetékszáron egy másik fehér ló ügetett. Az égen csillagok remegtek, és az este különös fényeket sugárzott. A hó ropogott az esti fagytól. A zöld lámpa csendesen sziszegett az irodában, és a főnök úr mereven bámulta magát a tükörben. Már rajta volt a gála öltözet, a szarvasbőr kesztyű, meg a Schwarzenberg kalap is. A lámpa fehér kört vetett a plafonra, és a kör körül újabb körök keletkeztek. Az egész kép egy csontváz mellkasához hasonlított. Gyerekkoromban nagyanyámhoz jártam a szünidőben. Ott is ilyen lámpa volt, és este az ágyban fekve mindig azokat a köröket meg árnyékokat néztem, amelyeket a lámpa vetett a plafonra, és akárhogy is próbálgattam a szemem, mindig a csontvázat láttam. Még a takarót is hiába húztam a szememre. Folyton előttem volt a plafon meg a csontváz. Egyszer, ahogy így néztem a plafont, nagyanyám fát hozott be a kötényében, és nagy lármával leszórta a padlóra. Felkiáltottam. Leestek a halál csontjai! A lovász fehér kancáján belovagolt a peronra, a felnyergelt vezetéklóval. Olyan fehér volt az a két ló, hogy szinte világított, mint a virágzó jázminbokor éjszaka. A főnök úr kijött az irodából. A lovász leugrott a lóról, és kengyelbe segítette a főnök úr lábát. A főnök úr rövidre fogta a gyeplőt. A galambház alá léptetett, és felszólt.
1: Aludjatok szépen, nem sokára visszajövök! Ne féljetek, visszajön a főnök úr! Aludjatok szépen, gyermekeim!
0: A lengyel hiúz galambok turbékoltak, szárnyukkal csapkodták a röpnyílás rácsát, és a főnök úr a lovász kíséretében elügetett. Átlovagoltak a vágányokon, aztán a mezei úton ügettek tovább. Hallani lehetett a dobogásukat, de a fehér lovak egybeolvadtak a hóval. Csak a főnök úr meg a lovász sötét ruháját lehetett élesen kivenni, úgyhogy olyan volt az egész, mintha a levegőben ülve mozognának. Hubicska forgalmista úr kiteregette maga elé a menetrend grafikonokat, és a ceruzája hegyével követve a vonalakat beléjük mélyedt. Én pedig félrehúztam a zöld függönyt, és megkezdtem a jegykiadást. A váróterem homályából felmerültek az utasok. Megvették a jegyüket, és megint visszabújtak a sötét zugokba. Nem szívesen mentek volna ki a fagyos peronra. Ha hideg volt, mindig a forgalmistához igazodtak. Tudták, amíg nem megy ki a vonatot várni, addig ők is nyugodtan benn maradhatnak. Néha gonoszul megtréfáltam őket. A személy még legalább egy fél órányira volt, de én felvettem a kabátomat, feltűrtem a gallérját, és kimentem a peronra, mintha a vonatot várnám. Az utasok kijöttek utánam, de én csak sétáltam egyet, aztán a sinek mellé állítottam a lámpát, és visszamentem a meleg irodába. Az utasok még áldogáltak egy ideig, de amikor már nagyon átjárta őket a fagy, újra bementek a váróterembe a kályha mellé, és onnan néztek rám ellenségesen. A főnök úr is kihasználta néha az éjszaka sötétjét. Gumisárcipőt húzott, úgy járta be az állomást, és megleste, mit csinál a személyzete. Engem is tetten ért egyszer, amikor éjfélkor édesen aludtam. Egy széken ültem, az állam a mellemen nyugodott. A főnök úr pedig a váróteremben a pénztárablak előtti korláton állt, és a zöld függöny fölött benézett az irodába. Aztán kalocsnival a lábán hangtalanul a peronra ment. Hangtalanul kinyitotta az ajtót, hangtalanul bejött, megállt fölöttem, és gyönyörködött bennem. Aztán a vállamnál fogva megrázott, de én nagyon álmos voltam, és azt hittem, hogy otthon vagyok.
2: Hány óra van, apuka?
0: Kérdeztem, és a főnök úr nagyot ordított.
1: A főnök van itt, nem apuka! És azon kívül szolgálatban vagyunk! Apuka!
0: Aztán jelentést küldött az esetről Hradecbe, és én néhány nap múlva piros megrovást kaptam. A személyvonat bejárt. Én elfoglaltam a helyemet a peronon. Az utasok kidódultak a váróteremből, a vonat lassan előbbre húzott, a második kocsi lépcsőjén megláttam Mását. Fehér sája messzire világított a sötétben. Mellén szolgálati lámpa pislogott. A csuklójáról vékony szíjon lyukasztó lógott, és mása tiszta volt, mint mindig. Még akkor is, amikor az államvasúti műhelyek kerítését vestettük, akkor is mindig tiszta volt. A műszak végén éppen úgy, mint az elején. Leugrott a lépcsőről, fekete cipő és fehér harisnya volt rajta. A gödröcskék vidáma mosolyogtak a szája két oldalán, és az arca úgy ragyogott a kék sötétségben, mintha éppen most törölte volna ki a fülét a törülköző csücskével. Piros almát nyomott a kezembe, és én az egyik kezemben az almát tartottam, a másikban a szolgálati lámpát. És más a hozzám sem volt. Megölelt. Erősebb volt, mint én. És az arca tejszagú volt, és olyan erősen ölelt, hogy az olajlámpa a mellemet sütötte. A lángja a szívemig harapozott. És más a fülembe sugta. Milos, én annyira szeretlek. És mindenről, ami történt, csak én tehetek. Megkérdeztem a lányokat, mit kell csinálni. Az idősebbeket kérdeztem. Biztos, hogy most már minden rendben lesz. Egész biztos, mert... most már tudom, hogy kell. Tudod? Hátra lépett. Kihúzta zsebéből a menetrendet, kinyitotta, és egy fényképet nyújtott felém. Éreztem az ujjam hegyével, mennyire össze van fogdosva. Az én képen volt, amit akkor adtam neki, amikor a kerítést kentük, Miniummal. Kisfiú voltam rajta fehér matrózruhában. Mikor megfordítottam, láttam, hogy a másik oldalán is fénykép van. Rögtön tudtam, hogy Mása önmagát ragasztotta oda. Ő is kislány volt a képen, és ő is matrózblúzban volt. És mind a két fényképet ovális alakúra nyírta ollóval. Milos? Mikor jössz el hozzánk? Mikor? Kérdezte. Holnap után, ha akarod, dadogtam. Aztán el kellett fütyülnöm a V9 jelzést, vonatkísérők helyre, és a kalauznők lámpával jeltattak, hogy kész, és én is felemeltem a zöld lámpát, és a vonat elindult. És Mása megint hozzám simult olyan szorosan, ahogy a gyerekkori képeink simultak egymáshoz, hogy egyben maradjanak. És Mása megcsókolt. Aztán felugrott a kocsi lépcsőjére, a mellén kéken világított a szolgálati lámpa, és én mozdulatlanul álltam, mert éreztem, hogy igazi férfi vagyok. Meg is győződhettem róla. Oda nyúltam. Igen, férfi vagyok. De hát akkor hogy történhetett az, ami történt? Hogy amikor odáig kellett volna kerülni a dolognak Másával, hirtelen lehervadtam, mint a liliom. Legutóbb a kórházban volt nálam, az ágyam fölé hajolt. Kék kabát volt rajta ezüst gombokkal, és amikor a kabát fölém hajolt, a gombok úgy világítottak rajta, mint a lámpások a hídon. Mása megcsókolt, de előbb kiesett a zsebéből a fekete szolgálati fütyülő, és megütötte a fogamat. Aztán Mása leült az ágyra és a bekötözött kezemre, de nem sokára el kellett mennie, mert az egyik páciens felébredt a narkózisból, és fel akart kelni. De oda volt kötve az ágyhoz, és azt kiabálta, hogy Maxi, lazítsd meg a kormányt, lazítsd meg, Maxi, és kiszabadította az egyik kezét a kötelékből, kihúzta az ágy alól az üveget, és borzasztó erővel elhajította. Az üveg átrepült az egész kórtermen, és ezer darabra tört a falon, ahol az én ágyam állt, és a szétfröccsenő vizelet megpermetezte Mását. A sárga csöppek gyönyörűen csillogtak a hajában, amikor felállt, hogy elbúcsúzzon. De az ajtóból még visszafordult és csókot intett. És én csak akkor néztem meg igazán. Aztán, amikor kijöttem a kórházból, hiába tekintkedtem jobbra-balra. Senki se jött elém. Aznap nagyon szomorú voltam, mert mellettem egy 15 éves lányka feküdt. A szekrényben megtalálta azt a pár posztó csizmát, amit a szülei vettek neki a születésnapjára. Nem tudott ellenállni a kísértésnek, felhúzta a lábára és elutazott Prágába. De a vonat Szatalicénél a sziklák között összeütközött egy másik vonattal. És ahogy a kocsi padjai egymásba torlódtak, levágták a kislány lábát, és amikor felébredt a narkózisból, folyton ezt kiabálta. Tegyék a csizmát a szekrénybe! Egyedül mentem el a kórházból, és amikor belenéztem a kirakat üvegbe, nem ismertem meg magamat. Kerestem az arcom. de nem volt ott, mintha valaki más lettem volna. Megvártam, míg egyedül leszek a kirakat előtt. Szinte leselkedtem magamra, de mégis azt hittem, hogy az valaki más. És akkor felemeltem a kezem, és a tükörkép szintén felemelte a kezét. Felemeltem a másik kezem, és a tükörkép is felemelte a másik kezét. Jobban odanéztem, és láttam, hogy a korlát mellett egy hatalmas ember áll fehér ruhában. A kőműves volt. Egészen elborította a mész. A kőpadlón egy Minimax oltókészülék hevert, és a kőműves rám nézett, és az ujjai között cigarettát sodort. Aztán a szájába tette. Meggyújtott egy szál gyufát, és befordította a tenyeréből formált kosárkába. Oda tartotta a lángot a cigarettához, de közben folyton engem nézett. Mintha a bisztricei kis hotelszoba ajtaja volna közöttünk, de csak résnyire nyitva. És a résbe az egyik oldalról én tettem bele a szemem, a másik oldalról a kőműves. Úgy éreztem, mintha valaki ugyanazt a kilincset nyomná le a másik oldalon, amelyiken én tartottam a kezem. És most rájöttem, hogy ez az óriási öreg kőműves a mésszel borított ruhában az Isten volt, állöltözetben.
3: Lok 58-236 schiebt nach.
0: Az állomáson néhány tehervonat ment keresztül, aztán egy személy. A szolgálati kocsi ablakszélein fénycsíkok bukkantak ki, mint nyáron a szőrszálak a lányok fürdőruhájának aljából. A fűtők szenet lapátoltak a kazán alá. A mozdonyból fény fröccsent a sötétbe, és a fűtők mozgó alakja mozgó árnyékot vetett a szerkocsi falára. A bejárati és kijárati jelző vörös és zöld fényt váltogatott. A fényjelzések a váltókon keskeny, álló téglalapot mutattak, az egyenes pályajelét, és fekvő téglalapot, a kanyarodó pályajelét. És a Liverpool mellett, ahol a vakvágány végződik, egész éjszaka világos kék lámpa áll, és a szemaforok karja messzire hallhatóan zörög a fényváltozásoknál. Az irodában kattognak a gépszerkezetek. Néha halkan megcsendül a telefon, ha a tévedésből egybe kapcsolják a vonalakat. A blokkban zakatol a kerékkioldás. Megcsörennek a kerekek, és Hubicska forgalmista úr fel alá jár a csicsergés közepette, tele gonddal, mert állandóan az általa szigorúan ellenőrzött vonat jár az eszében, amelyik éjfélkor 28 vagon lőszert visz át az állomásunkon. És Hubicska forgalmista úr grafikonon követi a vonat mozgását, majd felemeli a fejét, fülel, kinéz a peron sötétjébe és a váróterem félhomályába. Én pedig ez alatt mására gondolom. És megfagy bennem a vér, ha elképzelem, hogy megint arra kerül majd a sor. Én is gyakran áldogáltam mostanában a peronon. Én is gyakran néztem az éjszakai eget, ahol most az én filmem pergett. Lefektettem mását a mennyboltra, ahogy Hubicska forgalmista úr Zdenyicskát a Dávid asztalra, és egyik fehér nemű darabot a másik után húztam le róla. De amikor másra már mesztelenül feküdt az egész égbolton szétterülve, nem tudtam, mit csináljak vele. Illetve tudtam, de még nem voltak tapasztalataim ilyen téren, mert még sohasem voltam női testben, kivéve azt az időt, amikor még az anyám hasában voltam, de erre nem tudtam visszaemlékezni. Aztán hallottam, hogy a főnökné asszony lejön a lépcsőn, az egyik kezében lámpát tart, a másikban egy fazék galuskát. Aztán bemegy a pincébe, ahol ilyetten gágogni kezd a gúnár. A peronon álltam, és a kisablak négyszögén át benéztem a pincébe. A főnökné asszony meg az árnyéka, lehajolt. Kivett egy galuskát a fazékból, kinyitotta a gúnár csőrét,

0: Olyan emberi ez az egész, mondta. Aztán a falat tapogatva óvatosan kereste a lábával a lépcsőfokokat, egészen fel az első emeletre, majd ide-oda járkált a konyhában, mint ahogy a főnök úr szokta, amikor nem merte a szemünkbe mondani, mi kifogása van ellenünk, és ezért mindent a Lichthofnak mesélt el. És aztán már nyugodtan és megtisztultan jött le a lépcsőn, mert ha nem kiabált bele a Lichthofba, akkor a feleségébe kiabált. Borzasztó dolgokat mondott neki, mindent kimondott, ami tisztátalan volt benne, és egy perc múlva már nem tudott semmiről. És ezért sose kellett felvágni az ereit, mint nekem, és nem kellett feltűrnie a távirász kisasszony szoknyáját, hogy lebélyegezze az ülepét. Előre láttam, hogy a főnök úr soha se fog megbolondulni, mert olyan lelki higiéniája van, hogy mindent kikiabál magából a Lichthofba, a maradékot meg a feleségébe, aki tudja, mikor kell az arcába vágni a nedves rongyot, vagy egy borzasztó durva mondatot, amely éppen úgy leterítette a főnök urat, mint az a negyedévi pofon, amely után mindig, mintha felébredt volna. Hubicska forgalmista úr annál nyugtalanabb lett, minél jobban közeledett az éjfél. Megállt járkálás közben, és folyton fülelt, meg az ajtót nézte, mikor nyílik már ki. Mikor nyúl be rajta egy kéz valami levéllel, vagy csomaggal. Amikor a főnök úr órája 12-t ütött, megszólaltam. De szépen üt ez az óra! Az ajtó kinyílt, mintha a húzat támadt volna, és bejött egy fiatal nő nyitott lóden kabátban, amely alatt tiroli blúz volt, hímzett tölgyfaágakkal és makkokkal, meg szürke szoknya. A lábán fehér gyapjú harisnya és nyelves trottőrcipő. Egy kis csomagot hozott.
1: Bitte, mondta, ich muss nach Kerskó.
0: Kerskó, mondtam, az a folyón túl van, oda csak reggel lehet menni.
1: Aber ich muss nach Kerskó, fújta a magáét.
0: Kerskó messze van. Kihez megy oda? Kérdeztem.
1: Ich habe einen Freund dort.
0: Nevetett és rámutatott az ujjával.
1: Sie sind der Herr Fahrdienstleiter?
0: De, hogy mondom, ez itt a Fahrdienstleiter.
1: Hubicska forgalmi tiszt úr?
0: Fordult arra felé, ahol Hubicska forgalmista úr állt.
1: Ja,
0: hangzott a válasz.
1: És ő?
0: Mutatott rám.
1: Mein Freund,
0: felelte Hubicska forgalmista úr.
1: Milos Rma, mutatkoztam be.
0: Viktória Freje, hajolt meg és kezet nyújtott. Viktória Freje, csodálkozott Hubicska forgalmista úr. És én tudtam, hogy ez az a hír, amit Hubicska forgalmista úr vár. Tudtam, hogy Viktória Freje az a kéz, amely üzenetet és hírt hozott, de a hír egyelőre nem örvendeztette meg Hubicska forgalmista urat. Szegény még jobban elsápadt. A tiroli blúzos jelenés egészen kiforgatta a valójából. Láttam, hogy egy csöpnyi szerelmi vágy sincs benne, sőt, rá se nézett a nő fenekére meg mellére. Pedig mindig mesztelenre szokta vetkőztetni a nőket a szemével. És ez a csinos kis tiroli, ahogy láttam, igazán faros cica is, meg melyes cica is volt egy szemében. Kimentem a peronra, és szabadot jeleztem egy tehervonatnak. Meghintettem zöld fénnyel. Mire visszamentem, hogy a szomszéd állomással közöljem, mikor haladt át állomásunkon a teher, a csomag eltűnt. Viktória ásítozott és nyújtózkodott, és a szemét meregette rám. És én hirtelen nagy bizalmat éreztem iránta, úgyhogy amikor kijelentette, hogy szívesen aludna egy órácskát, kinyitottam a főnök iroda ajtaját, mint Hubicska forgalmista úr Dobrovicében, mielőtt kirepesztette a kanapét, és Viktória bement az irodába. Én meg bevittem a kabátomat, és a kanapéra terítettem. A zöld lámpaernyő gyengéden világított. Hallottam, hogy a galambok nyugtalankodnak a házukban. Még jobban nyugtalankodnak, mint mikor a főnök úr este vacsorára ment a kastélyba. Olyan ilyetten turbékoltak és csaptosták a szárnyukat, mintha menyét vagy görény surrant volna be hozzájuk.
1: Milos Mának hívnak, mondtam. Felvágtam az ereimet, mert állítólag ejakuláció prékoxban szenvedek. De én ezt nem hiszem el. Igaz, hogy lehervadtam a mennyasszonyomnál, mint a Lilium, de azért igazán férfi vagyok. Tessék elhinni.
0: Magának még nem volt dolga nővel? Csodálkozott Viktória. Nem volt, mondtam. Csak próbálkoztam, és most szeretném megkérni, hogy adjon tanácsot.
1: Tényleg nem volt?
0: Csodálkozott egyre jobban. Nem volt, mert mása ugyan mellettem feküdt Nonemán bácsinál Karlinban, de mégse volt, mert, amint már mondtam, úgy lehervadtam, mint a Lilium.

0: Hát magának még nem volt dolga nővel. Mosolygott, és gödröcskék voltak az arcán, mint másának. És a szeme ellágyult, mint aki a szerencséjén elmélkodik. Vagy valami becses dolgot talált, és a hajamban játszott az ujjai hegyével, mintha zongora volnék. Aztán a csukott ajtóra nézett, áthajolt az asztalon, lecsavarta a lámpakanócát, és elfújta a lángot, aztán megfogott a sötétben, és elhátrált velem a főnök úr kanapijáig. Ráfeküdt, és magára rántott, és úgy becézgetett, mint az anyám, amikor kicsi koromban öltöztetett, vagy vetköztetett. Aztán éreztem, hogy felhúzza a szoknyáját, és megengedte, hogy segítsek neki. Aztán széthúzta a lábát, és tiroli cipőjének sarkait bevájta a főnök úr kanapéjába. Aztán egyszerre úgy összetapadtam Viktóriával, mint a matrózruhás képem a más a matrózruhás képével. Aztán valami fényáradat öntött el, és egyre erősödött. Úgy éreztem, hogy felfelé szállok. Remegett a föld, valami megdördült, valami robbant. De mintha mindezt kívülről hallottam volna, aztán remegni kezdett a ház, megzörrentek az ablakok, és az én dicső és sikeres életbelépésem tiszteletére megcsendültek a telefonok, a távírógép csak úgy magától adta le a morzejeleket, mint a nagy viharok alkalmával. Hallottam, hogy a főnök úr galambjai mindegy szálig riadtan turbékolnak, a látóhatár felemelkedett, és tűzőrs fényben égett. Aztán az állomás épület megint megrázkódott, és mintha az alapja is elmozdultak volna egy kicsit. Aztán éreztem, hogy Viktória teste ívbe feszül. Hallottam, ahogy szöges cipője belefúródik a kanapé húzatába. Hallottam, hogyan szakad ki a viaszos vászon. Egyre tovább szakad. Aztán valahonnan a kezem és a lábam körmei felől újjongó görcs összpontosult az agyamba. És minden hirtelen fehérré vált előttem. Majd szürkére, majd barnára, mintha a forró víz hirtelen leapadt volna, és hideg zúdult volna a helyére. Aztán kellemes ütést éreztem a gerincemen, mintha valaki kőműves kanállal hátba vágott volna. Kinyitottam a szemem. Viktória még mindig a hajamat gerebjézte az ujjaival, és halkan liegett. Én pedig az ablak résein láttam, hogy az égen valami távoli tűzvész vörös és borostyán színű víz fényelüktet, mintha száraz villámok lobbannának valahol messze. A főnök úr galambjai riadtan turbékoltak, ide-oda röpködtek a galambházban. Nekivágódtak a deszkafalnak, leestek a padlózatra, és kétségbe esetten csapkodtak a szárnyukkal. Viktória felült, és hallgatózott. Lesimította a haját, és megszólalt. Valahol borzalmas légitámadás van. Kinyitottam az ablakot, és felgöngyölítettem az elsötétítő papírt. Messze a hegyeken túl új meg új tüzek lobbantak fel. A látóhatár vörös volt, levált az égről, és a széle valami szörnyű szerencsétlenség központja felé hajlott. Drezda lesz, mondta Viktória, majd felállt és megfésülködött. A fésű különös hangokat csiholt a hajából. Visszaemlékeztem rugalmas testére, és hirtelen trapézon lengve láttam magam előtt. Mivel foglalkozik? Kérdeztem. Artista nő vagyok, felelte, és féloldalt hajtva a fejét tovább húzogatta a fésűt a hajában. A háború előtt volt egy nagy számunk, légi attrakciók tarka palettája. Leültem a kanapéra, és csöndesen végig tapogattam a viaszos vásznat. A közepetáján keresztben végig volt repedve, az afrik kibomlott belőle. Az állomáson tehervonat haladt át, a mozdony kéményéből szikra eső hullott. Viktória az ablaknál állt, és szikrákat fésült ki a hajából. Aztán a mezei úton két lovas tűnt fel a vörös látóhatár hátterén. Felálltam, és életemben először nyugalmat éreztem magamban. Köszönöm, mondtam. Én is, felelte Viktória. Aztán magára terítette a lódennyét, bement a forgalmi irodába, és az órára nézett. Felsóhajtott, majd benyúlt a blúza alá, és megigazította a mellét a melltartóban. Aztán kilépett a peronra, ahol Hubicska forgalmista úr terbeszállásban az eget nézte. Néhány szót váltottak, majd Viktória visszajött és megszólalt. Und jetzt musst ich wirklich nach Kerszko. Elmosolyodott, és a főnök úr kertje mentén nekivágott az éjszakának. Néhány perc múlva eltűnt a hársfasorban. A főnök úr közben a peronig léptetett a fehér lovon. Könnyedén leugrott róla, a gyeplőt odavetette a lovásznak, aki a két lóval visszaügetett a kastélyba. A főnök úr egyenesen a galambház alá ment és felkiabált.
1: Miért riadoztok, cicuskáim? Hát kibántott, drága kis szárnyas gyermekeim, visszajöttem a főnök úr.
0: Aztán bejött a forgalmi irodába. Lovagló ülésben egy székre ereszkedett, és ezt mondta.
2: A hercegő kegyelmessége üdvözletét küldi magának, Hobicska. Batman Holweg báró elhozta a vacsorára Zdenyicska fényképeit. Az egész arisztokrácia el van ragadtatva, és látni óhajtja magát Hobicska. A hercegő kegyelmessége azt üzeni, hogy irigyli magát. Neki ilyesmi nem jutott volna eszébe. Még azt is üzeni, hogy jövő héten szívesen látja magát a kastélyban. Nekem részletes beszámolót kellett tartanom az asztalnál, hogy hogyan folyt le a dolog.
0: A főnök úr felállt, a távíró a mi állomásunkat hívta. Bahnhofsperre, Dresden, Pirna, Bautzen. A főnök úr kiment a peronra, és nagyot kiáltott abba az irányba, ahol még mindig dörgött a sokszínű ég alja.
1: Kellett nektek az egész világgal háborúzni!
0: Hobicska forgalmista úr felgyújtotta a zöld irodalámpát a távíróasztalon. Kinyitotta a távírókönyvet, és egészen az asztal szélére húzta. Aztán intett, hogy valami fontosat akar mutatni a jelentésekben. De én tudtam, hogy egész másról lesz szó. Hobicska forgalmista úr gondterhelt volt, és amikor a jelentésekre mutatott, a ceruzája hegye annyira remegett, hogy olyan vonalakat hagyott maga után a papíron, mint a kardiográf. Hobicska forgalmista úr óvatosan kihúzta a fiókot, és én úgy tettem, mintha a jelentés utolsó sorát olvasnám, de közben a fiókba sandítottam. A helyiségben csak az irodalámpa világított, és az éles fénykúp rávetődött a fiókban lévő tárgyakra. Egy revolverre, meg egy zseblámpaforma dobozra, amelynek az egyik végén üveghelyett valami óraféle volt, még ketyegett is. Milos? Suttogta Hobicska forgalmista úr, és tovább mutogatta a jelentést, sőt, még alá is húzogatta a sorokat. Legjobb lesz a peronon állni, és onnan dobni be a középső kocsiba ezt a nyavaját. Ájt jelzünk a vonatnak, de az utolsó pillanatban zöldet adunk. Szóval szépen lelassítjuk magunknak. Jó lesz, mondtam, de éreztem, hogy a váróterem minden ablakában, az elsötétítés minden kis rése mögött mindenütt kutató szemek figyelhetik majd a peront. Így hát fogtam a ceruzát, és én is aláhúzogattam a jelentés sorait, miközben suttogva mondtam. Emlékszik forgalmista úr arra, amikor leesett a szemafor karja, amikor a gyors teher haladt át. Na látja, ezt is ugyanúgy csinálom meg. Fölmászom arra a szemaforra, előre hajolok így, és bepottyantom a középső kocsiba ezt a békát. Aztán lejövök, és majd együtt nézzük, mi lesz tovább. Hol van most az a mi szigorúan ellenőrzött transportunk? Áthaladt Pogyebradin. Fél óra múlva itt van. Suttogta a forgalmista úr. Benyomta a hasával a fiókot, és egészen értelmetlenül aláírta a nevét a lap aljára. Nem félsz? Nem. Sose voltam ilyen nyugodt, mondtam. Tudja, forgalmista úr, most már férfi vagyok. Épp olyan férfi, mint maga. És ez isteni. Minden lehullott rólam. Fogtam az ollót, és belenyírtam a levegőbe. Így. Így levágtam magamról a múltat. Elnevettem magam, és felemeltem a telefonkagylót. Lejelentem a gyors tert, mondtam, és már adtam is a jelentést a blokkháznak. Állítsák be a váltókat az 5361-es gyors tehernek. Kihúztam a blokkulcsot, és kimentem az éjszakába. A látóhatáron még mindig ott volt az a nagy vörös folt, mintha most ment volna le a nap. Könnyedén átdobtam az előjelzőkart. Soha se volt ilyen tiszta a fejem. És folyton úgy éreztem, hogy az anyám simogat, mint gyerekkoromban, amikor rosszat álmodtam. Hobicska forgalmista úr felalá járt az irodában. A padlót figyelte. Már az eget sem ment nézni. És én is jól láttam azt, amit ő. A felelősséget, meg azt, hogy mi lenne, ha nem sikerülne, de ha sikerül, akkor mi lesz? De nem gondoltam rá. Nem, mintha nem képzeltem volna végig a dolgot, végig képzeltem én. Egészen végig. De hogy mi lesz azután, az már nem érdekelt. Csak az volt a fontos, hogy a szemaforról pontosan a megfelelő vagomba találjak bele. Hogy az egész vonat kaput legyen. Semmi egyébre nem vágyottam. Folyton ezt a felfelé szálló nagy felhőt láttam magam előtt, amelyik majd magába szívja a vagonokat, meg a sineket, meg a tapfákat. Arra gondoltam, hogy már régen is gondolhattam volna erre, hiszen palacsintává állapították a nagyapámat, pedig egyes-egyedül ment ki elébük. Egyes-egyedül az egész hadtest ellen, kinyújtott karral és azzal a hipnotizőr gondolattal, hogy forduljanak meg, és menjenek vissza, ahonnan jöttek. És hiába volt nagyapa feje beszorulva a hernyó talpba, a szelleme mégis egyik hadtestet a másik után, egyik katonát a másik után nyomta vissza Németország szívébe, ahonnan kirajzottak, és ahová az orosz seregek is nyomták őket. De én azelőtt nem gondoltam nagyapára, mert ha gondoltam volna rá, más dolgokat is megpróbáltam volna. 20 perc múlva itt lesz az én lőszervonatom, és egy nagy dolgot vihetek végbe. Mert már nem vagyok Hervat Lilium. Soha se hittem volna, hogy ilyen erő van bennem. Mint ahogy azt se hittem volna, hogy Hubicska forgalmista úr ilyen gonterhelt lesz. Már járni se tudott. Folyton ott állt a blokk előtt terpeszállásban, és várta, hogy megszólaljon a telefon, és jelentse a mi szigorúan ellenőrzött vonatunkat. Bementem az irodába. Kinyitottam a fiókot, beletettem a kabátom zsebébe a robbanó szerkezetet. Hubicska forgalmista úr pedig falazott. A revolvert a másik zsebembe tettem, aztán az ujjammal végigmentem a távíró jelentések sorain. Aláírtam az utolsó jelentést, és a ceruzát betettem a fiókba. Hubicska forgalmista úr odament a fekete táblához, amelyre tegnap óta krétával ráírtuk minden szigorúan ellenőrzött vonat számát. Az egész 20 transportból álló sorozatot, amely arra volt hivatva, hogy megszilárdítsa az áttört frontot. Ujjával rámutatott egy számra, és azt mondta, az utolsó percre időzítem be neked. Igen, feleltem, de most egy másik gyors teher jár be. Kimentem a peronra, a gyors teher éppen befutott. Megállt, és a vonatvezető leugrott a szolgálati kocsiból.
3: Borzasztó, mondta, egész Dresda kaput!
0: Aztán még egy csomó ember szállt ki a szolgálati kocsiból. Mintha valamelyik koncentrációs táborból szöktek volna meg. Csíkos nadrágot viseltek, de mikor bejöttek a forgalmi irodába, láttuk, hogy pizsama van rajtuk meg kiskabát. Csak a puszta életüket mentették meg. Mereven maguk elé néztek, és nem pislogtak. A vonatvezető lerogyott egy székre, és a homlokát dörzsölte.
3: Egész Dresda egyetlen fáklya. Ezek itt bebújtak a szolgálati kocsiba, mondta,
0: és erőlködve felállt, mint egy halálra fáradt ló. Öklével a távíróasztalra támaszkodott, majd a kezét váltva elment az asztal végéig, újra megállt, és lehajtotta a fejét. Mintha elaludt volna. És a németek ugyanígy álltak. A földet nézték. Lehet, hogy azokat a pillanatokat látták, ahogy kiugrálnak az ablakokon, végigrohannak a kerteken, az utcákon, és a ledőlő fák, meg falak, meg gerendák mindent elvágnak előttük. Mindannyiuknak hosszú keze volt. A térdükig lógott. És még mindig nem pislogtak. Egyikük se pislogott. Mintha a rémület lemetszette volna a személyukat. De én már nem sajnáltam őket. Én, aki minden levágott kecskét megsirattam. Én, akinek a szíve összeszorult, ha bárkit vagy bármit valami baért. Én már nem sajnáltam ezeket a németeket. Amikor még a kórházban voltam a csuklómmal, sokszor elmentem a déd nagynénimhez, aki már 50 éve ápolónővér volt a kórházban, és azon az osztályon dolgozott, ahová halálos égési sebekkel hozták be az embereket, mostanában főképp katonákat, akiket olajban szállítottak ide a frontról. Amolyan kétéltűek voltak már szegények, és Beatrice néném zöldséglevest főzött nekik. És ha valamelyik nagyon szenvedett, akkor morfium injekciót szúrt a karjukba. És én minden nap elmentem hozzá, mert Beatrice néni békességet árasztott magából. Olyan hatalmas,
3: Olyan erős volt, hogy akire ránézett, abban mindjárt nyugalmat oltott. Talán azért, mert már annyi éve volt ezen az osztályon. És mégis, amikor könnybe lábadt a szemem valamelyik német katona miatt, amikor láttam, hogy eljött utánuk a szerelmesük vagy a feleségük, és ők abból az olajfürdőből tolba mondták a végrendeletüket, és meghagyták a feleségüknek, hogy kihez menjenek, majd férhez meg, hogy mit, hogyan kell intézni a gyerekek meg a vagyon körül, és én felálltam, mert már nem bírtam el ezt a sok szomorúságot, akkor Beatrice néni visszanyomott a székbe. És mielőtt sárgarépát, zellert, meg petrezselymet vágott, csendesen énekelt. Mindig más melódiára. Gefreites úr, te holnap meghal, meghal, meghal, dudorázta a prágai hídon gyöngyvirág nyílik dallamára, és vágta a répát, a zellert, a petrezselymet. És tudta, hogy holnap valamivel több morfiumot fecskendez be Gefreites útébe, hogy néhány nappal megrövidítse a szenvedéseit, mert Gefreites úrte már elbúcsúzott a családjától. És másnap csendesen azt énekelte, hogy Oberleutnant D, te az holnap meghal, az holnap meghal. Az aranygyűrűt kaptam egy kislánytól dallamára, és vágta a sárgarépát, a zellert, a petrezselymet, és én a fiatal férfiakat néztem a kádakban. Olyanok voltak, mintha fürödnének, és én nem kívántam, hogy holnap már halottak legyenek, hanem azt kívántam, hogy holnap visszamehessenek a feleségükhöz, a szerelmesükhöz, akikkel ma utoljára beszélgettek. Mert akit ide Beatrice nénihez beengedtek, annak már befellegzett. De ezeket itt, akik Dresdából jöttek, már nem tudtam sajnálni. Csak ők maguk tudták sajnálni magukat. És ők érezték ezt. A vonatvezető felemelte a fejét, feléjük fordult, és azt mondta.
1: Maradtatok volna otthon, a seggeteken!
3: Aztán kiment a peronra, felemelte a kezét, a mozdony elindult. És ő beugrott a szolgálati kocsiba.
4: Ezeket a németeket az Isten küldte nekünk,
3: suttogta Hubicska forgalmista úr.
4: Tanúskodni fognak, ha véletlenül.
3: A pálya felül most meghallottam a jelző hangját, amely olyan volt, mintha kalapáccsal ütöttek volna meg egy repet harangot. Futott a jelzés az egyik őrháztól a másikig. És én mindjárt tudtam, hogy ez már az én vonatom. Bementem az irodába, láttam, hogy Hubicska forgalmista úr felemeli a telefonkagylót, és abból, ahogy elsápadt, kitaláltam, hogy az általunk szigorúan ellenőrzött vonatot jelentik. Oda mentem a blokkhoz, és kihúztam a kulcsot. A németek még mindig úgy álltak a kályha körül, mint a szobrok a pestis oszlop aljában a főtéren. Egyikük most hirtelen sírva fakadt. Furcsán, mélyen turbékolt. Majdnem úgy, mint a főnök úr galambjai, amikor a légitámadás felriasztotta őket. Aztán a sírása emberi hangokkal telt meg. Végre a teste is felengedett, a többiek szipákoltak. Majd ők is sírva fakadtak, mind. És mindegyik másképp. De alapjában véve emberi módon sírtak amiatt, ami történt. Az egyik németnek, aki folyton a falhoz dörzsölte a fejét, vérezni kezdett az orra. Aztán megingott és összerogyott, és estében véres csíkot húzott a falon. Hubicska forgalmista úr rám nézett, a sapkája megint a szemébe volt húzva, úgyhogy fel kellett emelnie az állát. Odaléptem a fal mélyedéshez. Beállítottam az előjelzőt és a bejárati jelzőt, de a kijáratit álljon hagytam. Aztán odajött hozzám Hubicska forgalmista úr, én meg kihúztam a zsebemből azt a gépet, és rávilágítottam a zseblámpámmal, mire ő megforgatta rajta a gyűrűket, mintha egy fényképezőgépet élesítene be. A galambok sehogy se tudtak elaludni. Még mindig turbékoltak és nyugtalanul vertesték a falat. Hubicska forgalmista úr felém nyújtotta hideg, nyírkos kezét, és én úgy éreztem, mintha egy halat szorítanék meg. Aztán elindultam a pálya mentén. A holdat hosszú, keskeny felhő takarta, finom porhó hullott belőle. Hátrafordultam, és megláttam a mozdony tompa fényét. A hold kiúszott a felhő mögül. A mezők szikráztak a fagyos éjszakában, és megint hallottam a hókristályok ketyegését. Mintha színes másodpercmutatók mozogtak volna bennük. Aztán felmásztam a szemaforra. Megint felhő takarta el a holdat, és megint hullani kezdett a finom porhó. Szétvetett lábbal ráültem a lámpára. A mozdony befutott az állomásra, és panaszosan fütyült, mert a jelző A-t mutatott. Aztán éreztem, hogy a szemafor karja felemelkedik a kezem alatt. A kezem vele emelkedett, és a lámpa zöldre váltotta piros színét. A szemaforkar szabad állásban kitűnő fedezéket nyújtott, mert nagyobb volt, mint én. A mozdony megint füttyentett egyet. Láttam, hogy Hubicska forgalmista úr zöld lámpával jelzi a mozdonyvezetőnek, hogy tovább mehet. Én meg csak ültem a szemaforon. Hullott a hó. Éreztem, hogy csípi a nyakamat, és láttam, hogy nagyon sűrűn hull. Meg sem moccantam. A kezemben már ott volt az a dolog. A ketyegése átáramlott belém. Aztán a mozdony átfutott alattam, ponyvával volt álcázva, hogy a repülők ne lássák meg a tűzfényét, amikor a fűtő szenet tölt a kazánba. Aztán a vagonok jöttek. Csupa nyitott kocsi, tele lőszeres ládákkal. A közöket szalmával töltötték ki. 3, 4, 5 kocsi. Figyelmesen számoltam, a hold egy drap felhő mögé bújt, és a felhőből sűrűn hullott a hó. De a holdacskát mégis látni lehetett. Olyan volt, mint egy vasabron csapatak fenekén. 7, 8, 9. A hú úgy megsűrűsödött, hogy nem láttam a mozdonyt se a vonat végét. 11, 12, 13. És most könnyedén elhajítottam a kis gépet, mintha egy szál virágot dobtam volna a folyóba. Minden pontosan ki volt számítva. Akkor dobtam el, amikor megláttam a vagon elejét. Úgyhogy a közepe pontosan belefutott a gépecskébe, amely most már ott feküdt teljes kényelemben, és vitte az élesen követett vonatot a biztos végbe. És itt csak néztem. Az utolsó pillanatig néztem azt a vagont, azt a foltot középen, azt a 14. vagont, amíg csak a hó be nem srafírozta, és elhatároztam, hogy innen a magasból még 4 percig fogok arra felé nézni, amerre a vonat majd eltűnik. Egészen addig fogom nézni ebből a lesállásból, mint a vadász, amíg be nem következik a romlás pillanata. Aztán megláttam az utolsó kocsit, és egy bódét a végén. És a bódéból hirtelen hosszú fénykóp csapott ki, és rám összpontosult. Kirántottam a revolvert a zsebemből, és láttam, hogy alattam puskacső villan. Lőttem. És ugyanakkor valaki kilőtt a bódéból, és egy zseblámpa esett a földre, és tovább világított a kavicságyon. És a bódéból valaki a lámpa mellé esett, és begurult az árokba. Éreztem bálom. A revolver kiesett kezemből, és fejjel előre lezuhantam a szemaforról, de a kabátom beleakadt a vaslétrába, a szemafor megzörrent, pirosra váltotta a lámpát, és a karja vízszintes helyzetbe került. Én meg fejjel lefelé lógtam, és zúgó füllel hallottam, hogy szakad a kabátom. A zsebemből kiestek a kulcsaim és az apró pénzem. Láttam, hogy a vonat távolodik, majd eltűnik a kanyarban. Kerékkel fölfelé mutatta meg magát, mintha az éjszaka mennyezetén futna. A piros lámpa a végén egyre kisebb lett. A szemafor aljában egy katonát láttam az árokban, ahogy gombolyaggá húzta össze magát. Sűrű hó hullott rá, és elvesztette a sapkáját. A feje kopasz volt. A kabátom lassan szakadt tovább. Éreztem, hogy az ingem alól a nyakamon keresztül a fejemre folyik a vér. Aztán végre elszakadt a kabátom. És én fejjel lefelé ráestem az olajtól fekete kavicságyra. A kezemre estem, és a kövek éles szélei felhasították a tenyerem. Aztán begurultam az árokban. A német katona mellé. Az oldalán feküdt, és helyben menetelt. Nehéz csizmájával a havat kapálta. Sarkai már a fagyott földet csapkodták, miközben a hasát fogta és jajgatott. Szájam elé tettem a kezem. És amikor végre sikerült köhögnöm, csupa vér lett a tenyerem. A német katona bizonyára a tüdőmbe lőtt, én meg a hasába. Csak most jöttem rá, miért krákogott és köpködött egész este Hubicska forgalmista úr. Biztosan előre látta ezt az én végemet, mert Hubicska forgalmista úr soha semmitől se félt, de ez erősebb volt nála. Mintha minden, ami azután történt, már előre megtörtént volna. Az eget néztem. Sűrűn hullott a hó. Aztán megfordultam, és közvetlenül a katona mellé kúztam. És a katona jajgatott és folyton folyvást egy szót ismételt.
2: Mutti, Mutti, Mutti, kiabálta. És én néztem, és vért köhögtem.
3: És tudtam, hogy a katona nem az anyját hívja, hanem a gyerekei anyját. Mert már kopasz volt a feje. És amikor föléje hajoltam, annyira hasonlított Hubicska forgalmista úrhoz, hogy megijedtem. És folyton a hasát fogta. És mintha el akart volna menni az átlőtt testétől, megállás nélkül menetelt a helyén, és nehéz csizmájával a havat meg a fagyos földet kapálta. Szétvetettem a karomat, és a hátamra feküdtem. A szájam sarkából folyt a vér, és a mellemet tűz sütötte. És egyszerre csak megláttam azt, amit Hubicska forgalmista úr ma este szüntelenül látott. Azt, hogy végem van. Hogy legfeljebb már csak azt várhatom meg, amíg a vonat a levegőbe röpül. És hogy ezzel, ebben a helyzetben meg kell elégednem. Mert semmi másra nem számíthatok, csak a halálra. Mert vagy a tüdőlövés viszel, vagy pedig élve találnak meg. Akkor meg a németek felakasztanak, vagy agyonlőnek, ahogy szokták. És így ráeszméltem, hogy másfajta halált szemeltek ki nekem, mint amilyennel Bistricén próbálkoztam. Csak az bántott, hogy hasba lőttem ezt a németet, aki folyton a beleit fogta, és állandóan menetelt a csizmájával. És én tudtam, hogy rajta sem segít már senki se. Mert a haslövés is halálos, csak hogy az a halál, amelyik felé ő menetel, úgy látszik nagyon messze van. Azért nem tud sehogy se odaérni. És azért ismétli unos untalan a menetelés ütemére, hogy Mutti, Mutti, Mutti. A csizmája az agyamat kalapálta. Átfordultam a hasamra, és könyökön kúszva odavonszoltam magam a csizmájához. Meg akartam fogni, meg akartam állítani. De a katonalába olyan erős mozgásban volt, hogy minduntalan kicsúszott a kezem közül, mintha valami gép lett volna. A zsebemből kihúztam egy darab spárgát, amivel a számokat szoktam az utasok bicikliéhez vagy a gyerekkocsikhoz kötözni, ha személypodgyászként adják fel őket. Letöröltem a vért a szájamról, és a spárga egyik végét rákötöttem a katona egyik lábára. Aztán elkaptam a másikat, és azt is megkötöztem. És a lábak egy pillanatra abba hagyták a menetelést, csak rángatóztak. De a gép olyan erős volt, hogy elszakította a spárgát, és a lábak tovább kapálták a földet, sőt, még gyorsabban, mint azelőtt. És a katona még hangosabban kiabálta. Mutti, Mutti, Mutti! És ezzel még jobban eszembe juttatta azt, amire nem akartam gondolni. Hogy az anyám reggel ott fog állni az ablakban a függöny mögött. És várni fog. De én már soha se jövök meg. Soha se kanyarodok ki az utcából a térre. És ő nem mozdítja meg a függönyt, jelezve, hogy vár. Hogy lát. És boldog, hogy már itt vagyok. Mert az én anyám sohasem alszik nyugodtan, ha éjjeli szolgálatban vagyok. Mint ahogy talán ennek a katonának a felesége se alszik azóta, amióta ő a fronton van. Lehet, hogy az is a függöny mögött áll és vár, hogy valaki bejöjjön az utcába is, bekanyarodjon hozzá is. Az a valaki, ez a katona itt, aki helyben menetel, és őt hívja, és megy, de csak a halálba érkezik meg. Felkúsztam a fejéig, és a fülébe kiabáltam, hogy hallgasson. Ruhe, ruhe! De a katona már tudta, mi a dolga. Ahogy a kezemet letettem a hóba, hogy megtámaszkodjak, megéreztem a puskája hideg csövét. Megmarkoltam, és oldalra fordultam. Szemben feküdtem a katonával. A puska csövét rányomtam a mellére, oda, ahol a szívnek kell lennie, de összetévesztettem a bal oldalt a jobbal, és előbb meg kellett próbálnom, hogy melyik kezemmel tudok írni. Aztán már tudtam, melyik a katona bal oldala. És a szívére nyomtam a puska csövét, hogy már ne kiaváljon, és már ne meneteljen az agyamban. És meghúztam a ravaszt. Dörrenés hangzott, és az elfojtott tűz megpörkölte a katona egyenruháját. Éreztem az éget gyapjú és gyapott szagát.
4: de a katona még hangosabban hívta a gyerekei anyját, a feleségét is. Még gyorsabban menetelt helyben, mintha ezek már csak az utolsó lépések volnának. Már csak a kert jön is, aztán már itt van a ház, ahol az ő legdrágább kincse lakik. A hóesés elállt. A hold gyönyörűen ragyogott az égbolton. A mezőkön színes másodpercmutatók ketyegtek a hókristályokban. És a katona nyakán ezüstlánc csillogott. És az ezüstláncon még valami, amit most a katona két kézzel megragadott, és ugyanakkor még hangosabban kiabálta. Mutti, Mutti! Most a személyhez nyomtam a puskacsövet, és meghúztam a ravaszt. És közben olyan furcsán feküdtem. Aztán hallottam, hogy a katona elhallgat. Láttam, hogy a lába lassan, csendesen megérkezik, és megáll. Ráfeküdtem a testére. Éreztem, hogy nyugalom és csend költözik belé. Hogy minden megáll benne, mint a gépben, a vége a műszaknak. A számból csurgott a vér, és beszennyezte a katona ruháját. Kihúztam a zsebkendőmet, és megpróbáltam kitisztítani azt a foltot, lihegtem, és elkezdtem fuldokolni, de minden eremet összeszedve oldalra fordultam. Kinyújtottam a kezem, és megragadtam a katona láncocskáját. És a katona olyan volt, mintha aludna. Csak nem volt meg a jobb szeme. Egy pörkölt szélű lyuk volt a helyén, mint egy kék monokli. Leszakítottam a láncot a nyakáról, és a holdfényében láttam, hogy egy kis medalion van rajta. Az egyik oldalán zöld négylevelű lóhere, a másik oldalon felírás. Brinke Glück. De ez a négylevelű lóhere nem hozott szerencsét se a katonának, se nekem. Pedig ő is olyan ember volt, mint én, vagy Hubicska forgalmista úr. Neki se volt semmi kitüntetése, se rangja. És mégis egymásba lőttünk, és halálba küldtük egymást. Bár ha civilben találkoztunk volna, lehet, hogy megszerettük volna egymást, és szép csendesen elbeszélgettünk volna. Aztán meghallottam a robbanást. És én, aki egy pár perccel ezelőtt még annyira örültem ennek a látványnak, most itt feküdtem a német katona mellett, kinyújtottam a kezem, kinyitottam merevedő tenyerét, és beletettem a szerencsét hozó négylevelű lóherét. Mielőtt az eget gomba alakú felhő homályosította el, amely egyre magasabbra és magasabbra emelkedett. Egyre újabb emeletekkel gyarapodott. Hallottam, ahogy a légnyomás átvonul a tájon, ahogy a fák és bokrok ágai között sziszeg és fütyül, ahogy megrázza a szemafor láncait, belekapaszkodik a karjába és megremegteti. De én csak köhögtem, és a számból vér bugyborékolt. Az utolsó pillanatig, amíg csak nem kerültem kívül a saját látókörömön, kézen fogva tartottam a halott katonát. És nem halló fülébe egyre azokat a szavakat ismételtem, amelyeket a dresdai gyors tehervezetője mondott azoknak az elkínzott németeknek.
5: Maradtatok volna otthon!

szerzett vonatokat hallottátok. A múlt héten az irodalmi lépegetőben kezdtük, és ez volt a befejezése, itt a keltakaróban. És tovább jó hallgatást. Még háromig folytatjuk.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Ahogy öregszem, érezem, mind forr a múltba életem. Lentebbre báj a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom, tündér, manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi. Mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozón lovolt, szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább a nagyapát, a dédabát, Mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát, percert, réges merén, úgy szólítám, uramöcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalok. Láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, ső pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékkort könnyedén a teremtésből hoztam én. Kóvájgó senki a nevem, ajtéja, álma, szerelem. Ős kezdet óta itt vagyok. De a lepkével meghalok.

Du nemlig har du. Du kata. Ahogy öregszem, érezem, mint forra a múltba életem, lentebbre válj a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozón lovolt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, ső pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bukor fölém hajolt, apónak hívott a bukor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.

merülő Szaturnus. Elvették nyájamat, bánjam el, többé semmi dolgom, nincs felelősség, menhelyen könnyű az agnak élete. Legelőbb a papot kergették el az agancsos félrebeszélőt deszkájáról, ahonnan égbe röppett naponta bolond és okosabb papokat válogattak. Később a királyt, a védő védtelent és kardos királyokat fogadtak, aztán a bölcset, hiszen van tudósunk elegendő, végül a költőt, minek számlálja ujjait gagyogva. Tódulnak helyébe a kívánalmak célszerű dalnokai megbízás szerint. Így állok, arccal falnak fordítva, törött pásztorbotommal. Csordám a vájúnál tolong, mennyi vidám vadonatúj nagyszerűség húzkál benne, orr-orr mellett, orr az orrot kitúrja, bánja, mert már nem hivatásom, agyarat döfnek belém, ha látom, mi lesz a roppant szaporulatból, a kapart anyaméből, falánk bódulatban, gyorsuló iramban, a gyilkos sugarakból, a kapuba rakott robbanásból. Mintha sinén a vonat rohan a szakadékba, melynek túlsó partja nincs, bánja, mert lehet megállítják a végső percben. Vagy a szakadék felett is pálya visz, csak vak vagyok. Talán a meredély szélén szárnyat bont, felröpül. Ők tudják, nem én. Bajuk, ha ők se tudják. Nekem már mindegy, pásztorbotom eltört, könnyű szalmán heverni, évezredek fáradalmát kipihenni. Nem látnak, fejük a vájúban, én is csak farukacs lobogó füleiket látom. A kiukadt világ. Külön árkaink s gátjaink miatt az áldás tengerét fövény elissza. Világunk, mint sútba vetett kulissza, tekints rá, itt is, ott is átjukad, de résein nem tárul a valóság, a szétfeslő tarka látszat helyett, csak a poros hülyesztő gépezet, a döglött jelmezek, a papírrózsák. Néhány részeg dühött komédiás markában bicska játsza még a régi rémdrámát, és unja mindenki más, fillérei csoki statiszta félti. Vászonrongyfal zuhan a koponyákra, a végítélet korcs paródiája. Fuga, mennyi forró szakadékból szobja felkél, minden hűvös kútban veszti szomját, kútból emelt fejű kígyó, ahány tűzből habját gyűjti folyton, annyi áradatban elfolyatja süket éjbe, zártan mélyen boltozódó, mellbordái közt kovában és palában, teste gyűrűjébe bilincselten, földcsújával elnyomottan, fúrja vakfejét emelten álmot hengerítő áramokba, forva kószán, kúszva folyvást, emelt égkőfejű táncos imbolyogva, mennyi álmot folytat ébren, annyi ébren létet forgat álma, őrzi s elfolyatja, folyton elfolyatva őrzi, fúrva, hogy a palapattok kova sercen teste gyűrűjét kibontja, forró szakadékból felszökelve, éles feje tajtékozva, múlhatatlan múlását dörögve, búborékát sziporkázza égre, táncol koronája égkő fenn, de len csörren összetörve, kútból emelt fejű kígyó széttiporva, hengerítő áramokban elomolva, hamvatlan kihűlve, sárral egyesülve, hol a tajték álom, az álom égkő, az égkő valóság, a valóság kígyó, a kígyó tajték. A meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs.
A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zubból manó leskelődjék, torkot tátson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom belem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létezem. Még most sem szoktam meg egészen, hogy minek olyan lényeges ezt vágyni, amazt elkerülni, s hogy szeressenek és szeress. Még most sem szoktam meg egészen, hogy látó vagy rágótagot szépnek vagy csúnyának tekintsem, és hogy van élő és halott. Még most sem szoktam meg egészen, hogy teljest föl nem foghatok, hogy csak a részek kavarognak, és rajtuk túl nem nyúlhatok. Toccata. Ahogy öregszem, így...

0: Mibe lehetne összefoglalni azt, amit költészeted mond az emberi történelemről?
1: Hát ez elég kényes kérdés, ugyanis én azt mondom, hogy a történelmen szaptak most már túl kell lépni. Át kell menni egy történelem utáni korszakba, addig béke és nyugalom nem lesz. Sőt, atomfegyver és hasonló birtokába az ember előbb kifüstöli lába alul a talajt, mint mielőtt elérhetné a történelem utáni kor felnőttségét és békéjét.
0: De a régi természetével hogy tud átlépni az ember egy történelem utáni korba?
1: Úgy látszik sehogy se, és itt van a baj.
0: És a remény, hogy mégis át tud lépni?
1: Hát reménykedni mindenbe lehet.
0: Te is reménykedsz ebbe, hát mit jelent, mi mást jelentene a kommunisztikus ember, akiről beszélni szoktál?
1: Amikor ezt leírtam, akkor talán még reménykedtem benne. Ma már ez a remény legalábbis nagyon halványka.
0: Miért?
1: Mert annyira a történetiség kategóriáján belül tud csak létezni az ember, ami viszont úgy látszik kisodorja alul a sámedlit. Nagyon nehéz helyzet ez.
2: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: 20. századi freskó. Felhőkaput vár, 3000 éve telik díszekkel és lomokkal, nagy ládákkal. Felírásuk, én, enyém, nekem, engem, s falát mindenfelé kinyomta, az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm, végre felbillett, s az alatta felgyűlt ganajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek, nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában, jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva egymásra tiporva cipelik törött recsegő holmiukat, vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közöttük, és szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak, kétségbe esett világosság, eleven fákja. Páran rámutatnak, mi a bolond szurokba mártotta magát, és elhamvad, ahelyett, hogy menteni segítene. Mások kiáltják, az ő fényénél látunk, és még gyorsabban húzzák, vonják a törött lomukat. Mit látnának, mit mutatna nekik az eleven fákja? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit, honnan már hiányzik felhőkapukvár, és eltűntek az angyalok. A biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi, még a háború angyala is. Mert amit ezek háborúnak néznek, egymásba botlók szüntelen marakodása a sötétben, hol már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás? S még a gyűlölet angyala is, mert mindenki annak bokájába mar, akiében bír, de hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt, a tétlen, közönyös lélek, az undor angyala, mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fákja fénynél, őt látnák, az undor angyalát, amint lábával haraggoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel, s nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik. S ha közelről látnák, nem hinnék, hogy az undor angyala, mert oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord. A gyilkos megrészegül tőle, vágytól zokogva öklére morul fogadkozik, s a tiszta is megdöbben előtte, mi a szépség, hogy így sodra van. S az üvöltve lobogó fákja, se végső édesség ugyanegy. Ha kérdik őt, felel, ne fontoskodj. Ajkát vigyeztve szól, ne fontoskodj. Harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj, s elhallgat. Az eleven fákja körbe szalad és ordít. Hallottátok-e, ne fontoskodjatok, e két szó a nektek röpített ige, e két szó a nagy könyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok, ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni. Hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok, semmi előnyt ne kívánjatok, előny értékében ne higgyetek, s leválik rólatok a százféle téboly, mely mind előnyt kínál, és olyanok lesztek, mint a szívverés, nyugalma a működés, és működése nyugalom. Így kiállt az eleven fákja, végre összeroskadt, száján dül a pernye, a korom, még csontja is fekete, az undor angyala egykedvűen játszik a rom felett, vár.
1: Hely, de messze majomország! Ott terem majomkenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól, majom lány, majom ABC-t tanul, gaz majomak, majom börtönt rúgja irgalmatlan. Megépül a majom malom, lesz sok majom majon néz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom póznám, majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, bávián, orángután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom retedát, majom bakák menetelnek jobbra és balra. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyve.
0: A majmoké a világ. Majomország. Hely, de messze majomország, ott perem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom, lesz sok majom majonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom póznán majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.

mint a lámpás a pejlovakén, és mint az égen a hold. Mozgott a fülem, amikor rászállt a légy. Mozgott az orrom, amikor szagláztam a légy után. Emlékszel? Te még síró baba voltál. Én ott bókláztam a bölcsőd körül. Elkergettem a kotlóst, hogyha felét közelített. Később a hátamon is lovagoltál. Egyszer le is estél. Engem raktak meg a rémületben. A kezedből ettem. Kicsi kezed volt, halványpiros, és néha sáros, néha homokos. Egészben nyeltem le a falatot. Nagy-nagy falánk kutya voltam. Ismersz-e? Egyszer világos este volt, teli hold. Vonítottam az égre, a holdra. Árnyékom hosszan úszott utánam, mint mikor lópusztult a háznál, és elcipeltem a belet. Hallottam a hangodat akkor. Elővágtattam a kazlak közül. Táncoltam melletted. Ugattam. Emlékszel? Aztán éjjel a kertek köz csavarogtam. Doronggal hátba vágtak akkor. Elgörbült a gerincem, a bundám mocskos lett és fakó. Beteg kutya lettem, nagyon lövettek. Akkor vacsoránál csak lassan járt a szájakhoz a villa. A kis asztalnál ültél te külön. Kip, kop. A lábaiddal harangoztál nekem. Kipi, kop. Emlékszel?

aranyoség, egy csupa szürke ház. A részegekre angyalka vigyáz, s a villanyfényben, mint aranykehelyben alusznak a tűzfalak, háztetők. S a sorompón túl, ében szint delejben zizegnek a láthatatlan mezők. A messzeség öblén pár pislafény ég, mögöttük nyugodt mélység, a sötétség. Ha becézésem és csókom se kell, kicsi lány, mivel ringassalak el, ha elzár tőled a buta lakat, lesajnál minket majd a virradat. Bámuljuk egymást búslakodva, és szánk sarkát bontja már a nevetés. Te, ha hiszed, ha nem hiszed, én úgy szeretem nevetésedet, mint kinnezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Aranypor mállik az éj válláról, szemközt a sarkon a cégtábláról, furcsán szökken a pentameter sor elő. Tudjul a bádogos és vízvezeték szerelő. A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik, és semmit sem mond. Üldögélünk csendesen, két jó gyermek rendesen. Messzi kocsma zene halszik, a környéken minden alszik, az alkóvban oda át, mélyen alszik anyukád, szomszédban a vakos néni, ferdeszájú vígláb néni, balogúra vasutas, s imádód a kis inas. Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmot, nagyfülű bagoly őrzi az álmot, mint kinnezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Itt is, ott is, emitt is, amott is, dongnak az öreg fali órák, bánatos hangú ingaórák fodrozzák az éjszakát. Alvó lélek ússzad tájon, álmodon, mint pókfonálon, hús, hús, föl a légbe visz az út, tág a lég, tág az út, tág a lég, tág az út, hozd az örömöt, hozd a bút, hozd az örömöt, hozd a bút, hús, hús, nézd! A ház, mint a felhő, fénycikáz, mozdul, mint a barna béka, vele mozdul az árnyéka, és belőle alvó lelkek párolognak, légbe kelnek, kéményből, mint a füst, ereszről, mint ezüst, szállak kövér vakos néni, deszkavékony vígláb néni, és köröttük nagy sereg, libben, szökken, hempereg. Mi? A gőspék ketté bomlott és kergeti önmagát. Balog úr a templom tornyot fújja, mint a furuját. Azt fújja, hogy ne sírasson, mégis könnyezik belé. Ott meg a cukrász kisasszony tipek fejjel lefelé. Vígláb néni peckes módon sétálgat a sürgöny dróton. Krinolinja lyukas hordó, kezében egy napraforgó, vékony nyakán férfi gallér, oldalán egy szép gavallér. Vígláb bácsi nagy kesergőn kuporog egy lámpaernyőn, nézi párját. Lássa kérem, parádéra megy a pénzem, nekem pohár sörre sincsen, neki fodrász, ruha minden én. Megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer. Államreform kéne régen, persze nem hitték, ma tessék adó, lakbér, nem csekéség, öt gyerekem van kérem. Oda nézsz ez magár, ott a boltos lánya áll. Boltnak hisz egy fecskefészket, benne várja a vevőket. Ez már mégis hajmeresztő, hogy ma senkibe se néz. Majd belép a szívdöglesztő hollywoodi filmszínész. Kérek 9 fokkefejt, s ráadásul a kezeit. Röptük össze-vissza húz, rá ne néz, mert megvakulsz. Magyaró Pál ez alatt megfogott egy sült halat. Tanár úr, tudná talán milyen hal ez? Macska, cápa? Órá van írva uszonyára, de nincs itt az ókullám. Pál örül, hogy futhatott és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon. Majd vadászni megtanítom. Teljes ember a kéményen üldögél, mint nyári réten. Kisgyermek lett újra szépen, mézes kenyér a kezében. Távol öreg bükkfalat labdázik egy fiú csapat. Ő a szemét rajta felejti, mézes kenyerét halkan elejti, kicsúszik alól a rét meg a kémény, és eltűnik az éjcsipkéi mélyén. És erre-arra az alvó csapat potyog a falról, mint a vakolat. A villanyfényen átdereng az ég, a városon túl látszik a vidék, a dombok gyengéd rajzú háta, és elcsitul az alvó karneválja. Jön a söprőgép tompa morajjal, mögött a hajnal fut lobogó szőkehajjal. Csörömpöl a reggel, száll a fény,
és az éjj tág csodát, ezt a fura mi csodát.

dicső nagy költőnek, mint Goethe, Dante, Homerosz. És csak nagynak lenni dicső, nagy költőnek, mint Goethe, Dante, Homerosz. És csöppet se dicső, de nékem kedvesebb a nagyság álmából kibújni, valamennyi dicsőség fogadja ásításomat. Természetes emberi méret vonz engem, nem a nagy ragyogás, a szörnyű talapzat. Létrehozni a velem született s a szerzett képességtől telhető legjobbat, ha cipőt szegelek, ha fát ültetek, ha verset írok, ennyit kívánok önmagamtól. Munkámat használni lehessen, ne szájtátva csodálni. Nem akarok óriás hulla lenni, melyen tízezer évig araszolva majszol meg annyi puhány kandiság, mit izélt hol, és katedra éhű hódolat. Se példakép, melyel az új kezdeményeket dermeszti meg a múltba mutató zsandárkodás. Se fönkölt szobor a sarkon, melyről csurog a vidám verebek és galambok kritikája, nem is ő róla, mit bánják, ki fene volt, hanem az életről, kinek szobra nincsen. Minden nagyság kicsiség is, mert van még nagyobb, vagy ha nincs, lehet. De most elképzelek egy fehér elefántot, áll képzeletem benső terében, és nézegetem mekkora. Most az asztalra vetítem, mint porcelán szobrocska figyel. Most ablakon át a hegyre vetítem, a világot beborítja. Állandó mérete nincs, nála se kisebb, se nagyobb nincs, tehetem mogyoróhéjba, vagy a mennybolt teknőjébe, mindegy. Így mérettelen legyen a munkám, se kevesebb, se több, mint amennyi kinyújtózás vagy zsugorodás nélkül erőmtől telik, se pompás, se szegényes, a mérettelen Istennek teremtésével közös ütemű.

0: variáció. Illatok, ízek, az ízek színek, a színek hangja, a hangok íze, az ízek illata, az illatok színe, a színek íze, az ízek hangja, a hangok színe, a színek illata. Az illatok hangja.
1: Relációk.
0: Konyhán.
2: Manci. Hajló hátavonala, kék fazék előtt, babfőzelék.
3: Manci.
2: Hajló hátavonalán lüktet a falak közti üresség, lüktet az ablak üresség. Szakadék a semmi bércei közt, végtelen híd a semmiben. Papfőzelék krátere zubog, zubog.
3: Manci szíve.
2: A falak közti üresség, az ablak üresség, kék fazék körül.
1: Népgyűlés.
4: Fej.
1: Hely.
4: Könyök.
1: Fej.
4: Hullámzás eleven tenger.
1: Egy kopasz tarkó pillanatra.
4: Sapka.
1: Sapka.
3: Manci.
4: Ember falba falazva.
3: Éjjel, X-Y-on, éjjel, X-Y-on, éjjel.
4: Ágaskodik Manci, izzadt szegény Manci, ágas, ágaskodik Manci, izzadt szegény Manci.
1: Halljan elögdösön, hogy a fene.
4: Szuszogás.
5: Férfi vár.
4: Nőkebel.
1: Tolongás.
4: Gépkocsit ülök, hangszóró.
6: Mert mindenkinek saját érdeke, hogy az idő sürgetését felismerve korompóba lépjen, és öntudatos meggyőződéssel, és a boldogabb jövőre épülő felelősség tudattal.
4: Cégér a fejek fölött.
1: Jó szív temetkezési vállalat. Koporsók részletei.
7: Kiránduláson.
4: Vízesés. Villog, morajlik. Köveken bukfencezik. Víz, mozog, szalad, tajték, remek, szakad, csillogás, rezeg, marad. Lát, hall, boldog. Fárad.
5: Kereszt.
4: Öltés.
5: Kövér béka tavon hinták.
4: Kövér árnyék habos csillag.
5: Árnyék moccan akácágán.
4: Béka moccan virág mellett.
5: Habos virág szirom ezer.
4: Tavon akác szirom felhő.
5: Csillag mellett felhőfátyol.
4: Hintáz ágán ezer fátyol.
5: Kövér moccan szirom fátyol.
4: Csillag virág akác hintáz.
5: A megmozdult szótár.
4: Csillag és rózsa násza.
5: Csillag. Asztal felszekrényedő.
4: Asztrény. Borjúból birka, berúgsz belőle.
5: Borjú. Egymásból mintázódnak.
4: Egymáson kirajzolódnak.
5: Egymásba vetkőznek.
4: Hullámok.
8: A kőbéka lassan ment. A kőbéka lassan ment.
9: Kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét.
8: A kőbéka lassan ment.
10: A mozdulatlan utazás. Önmagad beutazása, a mindenség beutazása. A térbeli világ úgy viszonylik a mindenséghez, mint egy ruhazseb az élő testhez. Éjjel a csillagos ég alatt felfohászkodsz, mély nagy a világ. De ládd, egyetlen gondolatod a legtávolabbi égi testen is túlfut pillanat alatt. Egy gondolattól a másikig végtelenül hosszabb az út, mint csillagtól csillagig. Az ember a teret végtelennek érzi, de valójában úgy szorong a térben, mint egy börtönkamrában, melynek sem hossza, sem szélessége nincs egy teljes lépés. aki lényében a végtelen áramokig hatol, a kamra falán kis részt ütött, aki személyiségét feloldotta, a kamra falán akkora részt ütött, melyen már kifér.
1: Kettő vagyok, alany és tárgy. Csak halál szülhet egyé engem,
10: tokkálta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba életem, lentebbre válj a gyökerem, a történelmet visel. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé se rádió, kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi. Mögötte gyors kölyök csapat csodálkozó loholt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángja. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt régösmerém, úgy szólítám, uramöcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak néz. Oly vén vagyok, hogy borzom. Láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szegfény. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor született? Semmi. Két jó marék port könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvágó senki. A nevem Maitréja, álma, szerelem. Ős kezdet óta itt vagyok, de a lettével meg.
2: A lámpa nem látja önmaga fényét. A méz nem érzi önmaga édességét.
10: Csak játék, mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfelejt. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
2: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.
10: A kő és az ember. Amerikai néger spirituál szom.
11: Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem. Szólt a szikla, rejtőzködnöm nem. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szólt a szikla.

Ausztrál néger esőhívó varázslat.

0: hullott ki, vaskapuha váglak!
1: Kemenes aljai mondóka.
2: Lalita lavanga latápari síla nakómala malaya samíré, madukara nikara karambita kókila kudzsita kunzsakutíré, haririha viharati sarasava szánté, nritjati juvati dzsanéna samamsaki virahi dzsanászia durante.
3: Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méherajos sziromárban emelkedik a bakula tárt legyezője, harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futóka füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyom árjaitól a vadomba kibomlik a bimbó, harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mészfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon. A remetes szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.
2: Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü,
4: kudora, panyigai, panyigai, kudorai. Panyigai, kudora, kudora, panyigai.
2: Kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü. Kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü.
4: Ház, panyigai, kudora, ü. Kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü. Panyigai, ház, kotta.
5: A hettita, a hettita. Különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
6: A hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
7: Furcsa madár a sirály, azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi fáj, az nem igazi sirály.
8: Furcsa madár a sirály.

0: Őket a fuvalom az égbehol, érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa, bársony a cifra szalagja, de virrad a kicsi öcsikés húgok álmait, hajnali légcsiga fonatain újra le földre pörögnek.
1: Súlyos buraközi ló dobog, a kövön a patakopog, a paripa fölnyihog, a falon a lófeje, hószínen a fekete tovasuhan, ablakon és puha keszekusz a mennyei álmokon átfut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekere kerezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágain ezer üvegizmú, saláta bokájú, kakuk fejű tarkalovat lát. A teljes lét
2: élet nélküli.
1: A teljes örök lét
2: idő nélküli.
1: A teljes működés
2: változás nélküli.
1: A teljes hatalom
2: erő nélküli.
1: A teljes tudás
2: adat nélküli.
1: A teljes bölcsesség
2: gondolat nélküli.
1: A teljes szeretet
2: érzés nélküli.
1: A teljes jóság
2: irány nélküli.
1: A teljes boldogság
2: öröm nélküli.
1: A teljes zengés
2: hang nélküli.
1: Csip, tik, cseppi, tak. Üresen jár az idő malma. Áll valahol háttal a gyermek, három évesen, mint örökké. Nagypapát nézi a zöld hal, leszállt a tó.

jóra. Perzselő szó miatt kell tennie a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra. Korgó éhet kell tennie a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak. Ha nem iszol meg engem, torkod lángot vet. Beled összefacsarodik, ha nem eszel meg engem. Nem kérdem, akarsz-e követni, választhatsz köztem és kínod között, s a kínt választani gyáva vagy, igen gyáva. Nem tervem, hogy vonjalak a jóra, lépést sem teszek érted. Nem tervem, hogy várjalak a jóra, magad kívánsz jönni hozzám, hogy vonjalak és várjalak, nincs olyan jelem. Kicsiny vagyok, mint a porszem, szolgád vagyok, de meggörnyedsz előttem. Királyom vagy, de meg kell görnyedned előttem, mert ostobán bántál hatalmaddal, igen ostobán. Kicsiny vagyok, mint a porszem, s az atya megnevez engem, s az anya karján visz engem, mert comjat fakasztok benned a jóra, mert éhet támasztok benned a jóra, mert hiába hívtak téged a jóra. Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű verslább dominál, titi-titi, négy.

rövid. Árok mellett üszkös a fadereka, üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl nem állsz, mert üszkös a fadereka, üszkös a fadereka kikorhat.

A következő ritmuslázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, sok a hal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond, ne szedd le. Sejhaj fonóba, sok a lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi-tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falomb közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilúgozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke, a nyak kebeleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is, mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. Nevet a Rika, nevet a Rika, nevet a kicsi Sárika. Meg kell értetni a Sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pájon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet. Egy kis szöveg, amelyikben a molosszus és a pájon dominál. Nádicsibe fészken hál, kell a szellő, suttog már. Szállj, te szállj, velem égre szállj, aranyága holdban vár. Nádicsibe fészken hál, kell a hajnal, ébred már. Várj, te várj, pihe még a szárny, a göröngyre hullnod kár. A másik tiszta molosszus verslábakból áll, szóval csupa tá-tá-tá ütem, a száncsengő. Halljuk a száncsengő közeledését a télben, és amint az ablakunk alatt kopognak a lópaták, és aztán ahogy eltávolodik. Éjméből fölzengő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling télcsöngyén halkan ring, földobban két nagy ló, kop, kop, kop, nyolc patkó, kop, kop, kop, csöndzsákból hangot lop. Szétmálló hangerdő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblén, távolring. Most olyan ütem következik, amelyikben
ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet. Ez elhangzik először magyarul, utána pedig egy nem létező idegen nyelven. A nem létező nyelven írt vers volt az első, és kvázi lefordítottam magyarra, de most vegyük előbb mégis a magyar alakját. Barbár dal. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajjaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajjaj! Földet, tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajjaj! Ugyanez most egy nem létező, kis egy cigányos hangzású nyelven. Gyegul, berár kicsi, rejni busz, teszé moa, enni mankotuan, teszé moa, deni marúva, bátó, jemán. Ole gyúró, nanni jé, ole csillambó, abábi jé, ole bulló, nyingi jé, lindlardai jé, jemán. Va pucu combo i kede va imla gulmo bugliavi yele va leli gulmo ni dede va oda jaru moge yaman. Most átlépünk a szanszkrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek. Az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet, zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyai szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méhárajos szíromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsenge füzérű pamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kinsuka szála. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabibe ma vetekszik, méhraja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem. Két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben.
sűrű atimukta futók a füzérre lövezve felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime, táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime, táncol a vadörömű lányka seregben. A második énekből Rádkához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja, rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovaleng vele, zengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli Madhuszúdan a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit, s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, happuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Lát szerelemre kíváncsi a másika, édese Hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádhához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti puha zene reszket, szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a tested. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted, gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad ad takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. A hatodik énekből Harihoz szóra barátnő. Édesed érted epedve tekintszét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyres a búban elolvad. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre.
Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba sibul. Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ű, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ű, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ű, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ű, ház, panyigai, kudora, ű, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ű, panyigai, ház, kotta. Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga ianegol mohitula e mante uku ahai imanan. Iekale munni temme ajai amimenu golopandu amenia uku ahai imanan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili helyrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru bulofuro furudozori klippipa kájrila. Áradó sugárzó hangok. Kunai afhaist hai mengok alken ovai lai. Manes goliken unnu loimbopi. Ai loiken osandestai. Most néhány forró övi motívum következik, maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első. Gyümölcsfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcsfürt hozzuk le, ad nekünk boldog ág, gyümölcsfürt ingatja a szél. A második. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk te a mi hugunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, virágok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázs, a nagy szív, lélegzik a láng, a nagy tüdő, mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk, a tűz, a tűz. Hetedik. Rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének, sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc.

Bombon, sönd fényes béket, kőlomban fény. Kút csöngye fű, kútra hajló béke csönd, kút békéje inda fű, inda kő. Lombhintája kúton fényingája, kútban csönd ajkája, csepp, csepp, kút cseppje, cseppek csengő csöndje, csönd cseppje fény. Kút habja kő, lombja fény, csöndje béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fény, halmai, föld, keblei, kút, karjai, kő, lábai, víz, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kő, arcú béke.

Jó napot kívánunk mindenkinek! A rádió tanextadását halljátok, innen a távoli Kispestről jelentkezünk, hamarosan farsangi előkészületekkel, Jóci Attila, Rebeka és Feri a házban, rádió tanext, ébredjetek!

0: Jó napot kívánom mindenkinek, szevasztok, a Rádió Tanex adását halljátok, innen a távoli Kispestről jelentkezünk, egyfajta farsangi előkészületekkel, ahogy erről már volt szó. Itt van velünk Rebeka, itt van Joci és itt van Attila is. Rebeka, egy picit kérlek, hogy foglald össze azért a hallgatók számára, hogy mi is lesz ez a pénteki farsang, mire készüljünk?
1: Pénteken 3-tól 7-ig lesz a sulis farsang, ami nagyon várunk, mert a dökösök már hónapok óta készülnek a nagy eseményre. Lesz Ki mit tud, jelmezverseny és tombola.
0: És minek öltözöl be?
1: Én a főszervezőnek öltözöm.
0: És nem öltözöl be?
1: Meglepetés, ha jelmezem, amiből tavaly az lett, hogy nem vettem fel semmit, mert annyira izgultam. Úgyhogy
0: mert
1: idén...
0: Mert semmilyen jelmezt nem vettél fel.
1: Nem, de a táskámban volt végig. Úgyhogy tartalékban volt nálam jelmez,
0: és
1: most
0: mi volt
1: is
0: az?
1: Lesz nálam. Tavaly ananásznak akartam öltözni.
0: Ne.
1: Nagyon fantáziós.
0: És ez hogy volt kialakítva?
1: Hát van az a fesztivál haj, amikor beraksz egy üveget a fejedre, és így felrakod a hajad.
0: Hát már mint én nem, de...
1: Te nem, de én igen. És meg van egy ilyen ananászos felső, meg egy ilyen zöld fűszoknyalszerűség, és ezt hordoztam magamnál, majd utána megfutamottam.
0: De végül elfelejtetted, vagy egyszer csak nem akartad?
1: Nem, csak annyit kellett rohangálnom, hogy úgy voltam vele, hogy nem lehet menedzselni ezt mind egyszerre, úgyhogy úgy gondoltam, hogy átadom a lehetőséget a többi gyönyörű jelmezes alaknak.
0: És mire számíthatunk? Milyen jelmezek lesznek? Mit tudom, dobozba fognak beöltözni emberek, robotnak, vagy ősember, vagy mik a jellemző jelmezek?
1: Tavaly volt ilyen takarítónő, akkor kalóz, volt... mik is volt, valami Pokémon, vagy valami hasonló, de idén is hallottam már, hogy mik lesznek, de nem akarom ellőni a poént.
0: Nagyjából hány jelmezre számíthatunk a jelmezversenyben?
1: Szerintem a benevezők olyan 10 körül lesznek, de általában többen szoktak benevezni.
0: Hát az egész hosszú azért.
1: Igen, de attól is függ, hogy mit alakítanak, amikor kijönnek a porondra. Mert volt tavaly olyan, aki előadott egy számot.
0: Performance volt?
1: Igen, úgyhogy nem csak egyszerűen a jelmezőt vonultatta fel, de nem tudom, ez mindig. Igen, volt koreográfia, meg ugye hát persze a Ki mit tudban is van, aki egyszer a Ki mit tudban is, meg a jelmezversenyben is részt vesz, ez mindegy nagy koncepció része.
0: Mi lesz ez a Ki mit tud?
1: Hát a tehetségeinket felvonultatjuk, lesz táncprodukció, lesz éneklés, rappelés, remélem, úgyhogy ilyenek, van ilyen gitáros szám, ami tavaly is volt, és szerintem a Betty idén is fel fog lépni, ő egyébként magánénekes, de biztos lesznek még ilyen meglepetés vendégek.
0: Hát akkor itt óriási show fog kibontakozni, ez világosan látszik. Itt van velünk Attila is, aki majd ennek az egész napnak a technikai menedzsere lesz velem együtt. Attila, te voltál tavaly már, vagy te most jöttél először a Tanexba?
2: Ja, nem, hát én már egész régóta itt vagyok a Tanexban. Hát én már ide jártok, 9. óta igazából. Hát egyszer sajnos megbuktam, sajnos.
0: Spondja rá, én is egy párszor.
2: Igen, igen, úgyhogy, na mindegy. Voltam már farsangon amúgy az iskolában. Egész jó kis bulit tudnak összehozni. Szóval, hogy én beöltözve, nem tudom, talán egyszer voltam beöltözve.
0: Minek öltöztél?
2: Hogy minek? Lehet nem is voltam beöltözve, nem tudom. Viszont most tervezek beöltözni.
0: Ne, és minek? De...
2: Hát igazából...
0: Ha nem titok.
2: Nem titok, de én azon gondoltam, hogy lehet, hogy ez még engedélyt is kéne kérnem így a suliból, mármint valakitől, mert hogy hát az a lényeg, hogy én nyomok egy olyan sportot, aminek az a neve, hogy airsoft.
0: Aha. Ez amikor ilyen lőni kell.
2: Igen, igen, igen. Na és hát nekem ebből van egy ilyen full felszerelésem, szóval hogyha fölveszem, akkor úgy nézek ki, mint egy ilyen SWAT ügynök, vagy nem is tudom, szóval tényleg egy ilyen kommandós valaki.
0: És milyen terepruhában a világosabb nyár?
2: Sötét, fekete.
0: Ne.
2: De fekete.
0: Hát az beöltözőben mindenki.
2: De hogy rendes ilyen taktikai sisak, meg szemüveg, meg maszk, meg minden van hozzá mellénnyel együtt, és hogy a fegyver az, ami ugye...
0: Azt nem lehet behozni.
2: Kérdeztem az osztályvezetőt, a Gulyás Tamást, hogy Hát az van, hogy ugye most ráadásul ez a fegyverem most nem is működőképes, mert a motorról le van mindegy, a motorsorról le van csúszva, lényegtelen, nem tud lőni, és azt mondta, hogy szerint elképzelhető, ugye, hogyha töltény egyáltalán nincs a képben, hát nem is terveztem, szóval igazából, hogyha be is hoznám, annyi lenne, mint egy játékpisztoly, szóval nem tudsz vele semmit csinálni, de hogy azért ezt majd megkérdezem, szóval én ennek tervezek beöltözni.
0: Hát csak most. Azért mégis azért érzés szintjén az embernek mindig összeszorul a gyomról, hogyha az iskolába hát verni a módon fegyverkerül. És hogyan ismerkedtél meg az Airsoft-tal?
2: Hú, az Airsoft-tal? Hát úgy ismerkedtem meg, hogy én 18 évesen hát utógondozásba költöztem a 18. kerületbe, és ott megismerkedtem egy-két tök jó arccal. És volt ott egy gyerek, akinek a bátyja egyszer földobta, mert autóval elmentünk, nem is tudom hova mentünk, valahova elmentünk, hát csak így autóztunk, kirándultunk egyet. És azt beszéltük a kocsiba, mert egy ilyen egyórás út volt, elég hosszú volt, hogy egyszer csinálhatnánk olyat, hogy veszünk ilyen fegyvereket, és akkor így kimegyünk játszani. És akkor ebből végül az lett, hát először az volt megbeszélve, hogy ilyen kis 1-2000 forintos pisztolyokat, aztán végül nem úgy lett, hanem ilyen, hát ilyen 80-100 000 forintos gépfegyvereket vettünk. Ugye
0: 80-100 000 forintba kerül egy ilyen airsoft cucc.
2: Hát igen, vannak olcsóbban is, de megéri minőség, mert igazából mi járunk ugye rendes rendezvényekre, versenyekre, most is fogunk menni, és igen, hát...
0: Ez ilyenkor olyan, mint amikor a számítógépes játékban egy ilyen küldetés végre kell hajtani?
2: Hát megmondom neked, ez nagyon komoly, szóval, hogy ahogyha játszod ezt élőben, akkor tényleg annyira háború élménye van az egésznek, szóval három ilyen testület van a játékban, van a NATO, az ENSZ és a szerb haderő. Na, mi a szerb haderőbe szoktunk lenni, mert annak van a legjobb... ilyen feladata. Például legutóbb az volt, hogy 5 rakétát kellett elvinnünk egy kilövő állomásra, ahol minimum 3-at ki kellett lőnünk, és ezt a másik a NATO-nak meg kellett akadályozza. Oh. És akkor ez egy óriási, nem tudom hány hektáros terület, ott Imrén, egy hatalmas nagy terület, erdővel, épületekkel, romos épületekkel, meg minden egyéb, és akkor hát ilyen, tényleg ilyen egész jó, nagyon komoly játékok vannak megcsinálva, és minden egyes fegyvert meg lehet találni a játékban, amit az életben, csak ugye ez megcsinálva ilyen, szóval gránát is van.
0: Nagyon érdekes, én voltam katona, és én azt gondolom, majdnem mindennel lőttem, amivel lehet lőni a...
2: Nekem egy M4A1-esem van, meg egy G36C-m.
0: Nálunk az egyik sem volt hadrendbe állítva, úgyhogy én AK-67-essel lőttem PA-pisztollyal, lőttem
2: RPG-vel. Van AK-nk is amúgy.
0: Halom dologgal, és én, aki egyébként pacifist vagyok, és nem mélyen elítélem az erőszak minden formáját, megdöbbentem, hogy mennyire feltölt energiával az, amikor tényleg úgy csattog a gépkarabély a kezedben, hogy úgy érzed, hogy tényleg valami nagyon-nagyon durva erőt birtokoz. Szóval azért a sport, a küzdelem, meg ez a harc, itt az Airsoftban azért Airsoft esetében nagyon-nagyon elmosódik a határ. Biztos főben, hogy fogunk még beszélgetni az Airsoftról, mert rendkívül izgalmas, de itt van velünk Joci is. Joci, te már öltöztél be valaha farsangon valaminek?
3: Hát igazából nagyon sokszor.
0: Na, és minek szoktál beöltözni?
3: Hát ez változó volt. Például, hogyha jól emlékszem, tavaly előtt akkor anime figura voltam.
0: Melyik?
3: Gara.
0: Ki az?
3: A Naruto-ból. Az egyik jelmez Attila csinálta.
0: És melyik volt a kedvenc jelmezed eddig?
3: Hát a Gaara, az Narutós.
0: Győztél vele?
3: Nem, de igazából nem is az számított nekem.
0: Megmondom az őszintét, nálunk anyáméknak nagy becsípődése volt a jelmezversenyen való pozitív szereplés, ezért állandóan nagyon, nagyon jó jelmezeink voltak, de sose bírtam menni, pedig esküszöm, egyszer szépségkirálynőnek voltam beöltözve a negyedik általános iskolai osztályban. Arra gondoltam, hogy most ezzel, mert ez akkor is, ami Csicska ősember nyert, és nem akartam elhinni, hogy tényleg... Tényleg az ősembernek annyi ember beöltözhet, és biztos voltam benne, hogy valami bunda lehet, hát hogy ott voltam egy szál fürdőruhában, parókával, magas sarkom, és még így sem sikerült nyernem, pedig hát előtte indiánnak is, és még csikós gyereknek is be voltam öltözve. Na, jó a farsang, jó dolog. Itt van velünk Piroska is. Piroska, te beöltözöl valaminek?
4: Semminek.
0: És öltöztél már be valaha? Királylánynak, nem?
4: Nem.
0: Pedig a lányok beszoktak mindig királylának öltözni. Köbben megérkezett Chester, aki viszont úgy tűnik, hogy igen, ott üve a srácok közé, és akkor ha odahúzol magadnak egy széket, akkor őt is addig Piroskát fogadom tovább, hogy de öltöztél már be valamikor?
4: Hát kiskoromban.
0: És minek?
4: Már nem emlékszem.
0: Érdekes, pedig az emberek szoktak emlékezni arra, hogy minek öltöznek, mert lányokat azért általában így a gender jegyében királylánynak szokták beöltöztetni, hópihének, meg ilyen hasonló dolgoknak. Azon gondolkodom, hogy hello. Talán láttam, hogy bármilyen más jelmezt a általános iskolában a lányok esetében, ami más lett volna. Chester, kérted a mikrofont.
4: Egy pillanat.
0: Te leszel a konferencia, ugye a pénteki eseménynek. Hogyan készülsz erre? Kérlek, hogy ismertesd a programot a rádió hallgatókkal, élőben vagy. Ne fújj kell, élőben vagy.
5: Hello. Én nagyon szeretem a farsangot. Már csak azért is, mert gyermekkoromban volt, hogy fiú-lánynak költöztem be. Egyszer fiú, vagyis na, fiú-lánynak, hogy az egyik...
0: Akkor mások is vannak itt, mint én, aki ezzel játszik.
5: Ja.
0: És mi lesz a program?
5: Pénteken?
0: Aha.
5: Hát én bejövök 8 óra előtt, 5-10 perccel, vagy 4 órával.
0: Már reggel?
5: Igen, miattad, meg a rádió miatt, radio.
0: Nagyon jó, mert te leszel a konferencia, azt vágod?
5: Nem egész nap, de reggel akkor... meg délután.
4: Az reggel is egész.
0: Hát az kb. Mi reggel készítünk egy reggeli rádió műsort.
5: Talk show.
0: Így van, egy talk show-t. Ebben felvázoljuk majd, hogy mik lesznek nagyjából. Ez egy 10 óráig tartó program lesz. Ide érkezhetnek
5: majd vendégek. És hozod a számot, igaz?
0: Melyik számot?
5: Stretched out.
0: Igen.
5: Köszönöm.
0: Átküldted?
5: Felírtam a plafonra, és le.
0: Jó, megbeszéljük külön ezt technikai részt. Jó. Tehát 10 óráig lemegy majd egy ilyen rádió műsor. Azt követően szétbontjuk majd ezt a stúdiót. És egy úgynevezett pop-up rádió keretén belül fogunk rádiózni, levisszük a 7-8-as teremben, nézek Rebekára, jól mondom el. A 7-8-as, igen. A 7-8-as a 7-8-as teremben lesz akkor a rádiókészülék, vagy a rádió stúdió felépítve, és akkor oda fognak majd érkezni a versenyzők.
5: Sajnos nincs itt velem Herner Tünde, szóval kicsit szomorú vagyok, nem tudom, hogy látszik-e rajtam.
0: Ketten lesznek majd a Tündével ilyen speakerek?
5: Reggel?
0: Aha. Remélem. Nem reggel, hanem...
5: Nem, ő beöltözik, meg gondolom tanítása lesz.
0: De azt tudod, Chester, hogy utána, ha jól látom, nézek föl ide, te vagy az az általános konferenci, aki végig nyom a... Én ebben foglak támogatni Rebekával.
5: Köszönöm szépen.
0: Az Attila lesz a másik
5: technikus.
0: De a Chester
5: technikus. Meg a Piroska az miért kisbetűkkel elméletek keresztnevek?
0: Jaj, ne gágyóskodja meg, komolyan mondom. Mert
5: jó van, cigány vagyok, roma vagyok, nem tehetek róla, hogy itt szeretem a magyar.
0: Az azért van így írva, ezek becenevek, meg nickneveket, hát ott se írjuk ezeket nagybetűvel.
5: Ja.
0: Jó. Van-e neked szükséged valamilyen segítségre a konferenci szerepedet illetően?
5: Igen.
0: Mire?
5: Például kellene zene alap, de szerintem hoz majd a fellépő is, mivel hogy szeretne Rácenikő szeretne majd énekelni a Kimitjúba, és hogy neki kell majd zene alap.
0: Azokat be kell neki akkor majd szereznie.
5: Szerintem behozza.
0: Jó.
5: De telefonon az
0: a
5: nem
0: Kimit... A Kimitud esetében nyugodtan, hogyha valaki hallgatja az adást, akkor természetesen lesz kiállás mobiltelefonra, mint ahogy a most is van, és akkor ezeket majd be tudjuk oda tenni. A Kimitudot követően a jelmezverseny jön majd, de mindegyiket megelőzi még egy esemény, erről lehet beszélni, Piroska?
1: Igen.
0: Piroska, kérek foglald össze, hogy mi történik veled pénteken?
1: Hát akkor töltöm be a 18. életében.
0: Aj, de jó lesz. Tehát Piroska 18 éves lesz a farsang és a Kimitudnak a napján, ami azt jelenti, hogy ott is lesz majd egy ilyen kis esemény előtte, de erről most többet nem beszélhetünk szerintem, legyen ez meglepetés. A jelmezversenynek mi lesz a lefolyása, hogyan fog majd minden pontosan történni?
5: Hát ugye vannak a zsűritagok.
0: Igen.
5: Mint például én.
0: Nem, te a konferencié leszel, Chester.
5: De én zsűritag is vagyok.
0: Jó, akkor ott ezt megoldjuk. Amikor kiesünk, az Attilában mindig meg fogjuk oldani a konferenciáskodást.
5: Megoldjuk. Lesznek beöltöző emberkék, akik beöltöznek. Mint például a szupercsapatból Flóra.
0: Oh. Minek öltözik?
5: Onnét tudjam.
0: Titok. Ezek titkosak ilyenkor egyébként? De te
1: igen,
0: tudod?
1: Igen.
0: De te
1: nem,
5: tudod?
1: Nem,
5: nem
1: ez titkos szokott lenni. Majd akkor tőlem.
0: És akkor ez hogy van ilyenkor, Piroska, hogy az ér külön pontot, hogyha nem ismerjük meg azt, hogy ki van a jelmez mögött?
1: Hát megmondom az őszintét, hogy nem tudom, mert ugye tavaly voltam elsőnek, az legelső tanács farsangján, és így most lesz a második.
0: Aha.
5: Az a legjobb, mivel hogy a farsangnak ez a lényege. Hogy öltözzünk be, és ne tudják, hogy kik vagyunk a való életben.
0: Te úgy fogsz beöltözni?
5: Én nem öltözöm be, mert zsűri tag vagyok, konfermester.
0: Konferenci. Attila?
2: Csak akartam mondani egy nagyon jó, csak hogy, mert ugye, hát nem titok szó, hogy én nem izélek vele. Na, hogy ugye, amikor én gyermekotthonban laktam, ugye ott nekünk nagyon sok farsang volt. Úristen. És volt egy nevelő, és eszembe jutott erről, hogy annyira egyszerű, de mégis akkora dolgot talált ki.
0: Láthatatlan légió.
2: Láthatatlan ember volt, és így akkora jól megcsinálta, hogy ugye bent voltunk a teremben, ahol voltunk, és akkor ott volt ugye a konferenci, és akkor ő tartotta csak így a levegőbe a mikrofont, és közben ugye beszélt, és közben a nevelő pedig kint volt amúgy hátul, és ott volt nála a mikrofon, és ugye fülesen hallott, hogy mit kérdezték.
0: Azt
2: és tök jól meg volt csinálva, neki. Hogy tényleg olyan volt, mintha ilyen láthatatlan
0: ember. Hát ilyet most is csinálhatnánk.
2: És így tök kicsik voltunk, és tök elhittük, hogy ő láthatatlan. És
0: hát úgy tudnánk csinálni, hogy előtte fölveszünk. Tehát például azt úgy tudnánk megcsinálni, hogy lemodellezzük előtt, mondjuk tegyük fel, hogy Piroska lenne mondjuk a láthatatlan lány. És akkor a láthatatlan lány, fölvennénk előre az alábbi párbeszédet. Szerbusz, hogy hívnak téged? És akkor te elmondod, hogy Piroska, vagyok a láthatatlan lány. Utána megint kérdezek, és te válaszolsz. De az egészben csak a te válaszaidat rögzítjük, és én mindig fölteszem tulajdonképpen egy ilyen rögzített felvételnek a kérdéseket. Szeretnél láthatatlan lánynak öltözni?
2: Ez tök jó ötlet szerintem. Szerintem tök végre, nagy poén.
0: Végre egy védett szerep.
2: Mondom, mi tökre így nagyon rajta voltunk.
0: Chester, te szeretnél láthatatlan lány? Chester, te nem lesz láthatatlan lány. A Piroska volt, aki először ráborított, akkor vele fogjuk megcsinálni.
2: Igazából azt terveztem, hogy én csinál meg, mert hát nem igaz, viccelek. De nem lesz jó. Azért is dobtam fel, mert akkor legalább...
1: Mert zsűritag leszek.
0: Nem. De jó, de hát attól az, várjál, az azt
1: jelenti... Felvesszük a zsűri reakcióját.
2: Addig beülök zsűrinek.
0: Vagy akkor a láthatatlan lány, másik Piroska a láthatatlan lány. Ez a
1: jó, tényleg, legyen ilyen.
0: Jó, akkor lerögzítjük a héten, megcsináljuk akkor ezt, és akkor ezt lejátsszuk ott, ami azt jelenti, ez egy ilyen 4-5 szavas dolog. Ez jó, ez nagyszerű, akkor a láthatatlan lány, Piroska a láthatatlan lány lesz majd. Joci, te beöltözöl most végül akkor?
3: Nem. Nem fogok beöltözni.
2: De azt igen. Mondtad, megcsináljuk.
0: Milyen jó rappernek.
6: Joker.
3: Na igen. Szóval, hogy hát nem tudom, mert ugye a P9-es csoport, az a vendéglátó is, ők főzni fognak, és én is abban vagyok benne, szóval most így nem tudom, hogy milyen kavarodás lesz, vagy mi. Uh-huh.
0: Hát meglátjuk, hogy kik lesznek akkor, akik még beöltöznek majd a farsangra. Most van 15 óra 14 perc, egy picit zenélünk, és akkor utána további részletekkel szolgálunk majd még itt a Tanex farsangot illetően, a rádió Tanex adását halljátok.
6: Mondtam volna valamit.

0: Jó, Tanex Rádió, jó reggelt kívánunk mindenkinek, sőt, jó reggelt, hanem már jó napot kívánunk mindenkinek, innen a távoli Kispestről jelentkezünk. Hát én azt gondolom, nagyjából egy ilyen 4 óráig tart majd ez a műsor, addig beszélgetünk itt farsangról, beöltözésről, Tanexes dolgokról, itt van velünk a stúdióban Piroska, itt van Chester, itt van Attila és itt van Joci, az én nevem Feri, így együtt fogunk majd rádiózni. És hát arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mi lenne, hogyha ezt az Attila által említett láthatatlan sztorit most újra elővennénk, és hát csak bízhatunk abban, hogy senki sem fog majd elárulni minket, aki hallgatja ezt az adást akár felvételről, mert akkor Piroskával fogjuk ezt az egészet megjátszani. Kérlek, Piroska, foglald picit össze, hogy akkor pontosan mi is lenne ez a láthatatlan jelmez. Van valaki, aki nincs ott, ugye őt fogjuk majd bejelenteni. Te bent ülsz a zsűriben. Igen. Ugye ez fontos.
1: Igen.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy miközben a konferencé, vagy én, az interjút készítjük, addig neked az arcoddal nem szabad elárulnod, hogy ez a te hangod. Tehát most játsszuk el úgy, hogy én vagyok a kérdező, te pedig a láthatatlan lány.
1: Jó.
0: Jó? Na, szia! Neked mi a jelmezed?
1: Én a láthatatlan emberke vagyok.
0: Miből készült a ruhád? Láthatatlan szövegből.
1: Igen, láthatatlan.
2: Aurából.
0: Aurából, tényleg. És lehet segíteni, hiszem azt, hogy aurából készült ez a szöveg. Jó. Igen, igen. Mit kérdezzünk még?
3: Nem mióta tudom. Vagy láthatatlan?
0: Ez nagyon köszönjük, Chester. Hát akkor tessék, hogy Chester kérdezzen.
1: Hát...
0: Mióta vagy láthatatlan?
1: Már régóta.
0: Mondjuk legyen az, hogy a hétfői adás óta.
1: Igen.
0: Na és akkor ezeket lerögzítjük, és akkor utána úgy csináljuk, hogy annyi helyet hagyunk ki a válaszait között, amennyi az oda illő kérdésnek a helye.
1: Rendben.
0: Én azt gondolom, én be fogok öltözni, de...
4: És ezt tudhatjuk, hogy minek?
0: Én kecstárgyas Ferinek fogok beöltözni.
1: Ez jó.
0: Kecstárgy díler leszek, aki különböző kecstárgyakkal üzletel. Ideverek, odaverek mindenhol a feszületek, és hasonló mottóval fogok majd dolgozni, ami azt jelenti, hogy egy sapka lesz rajta, ami amúgy is szokott, illetve meglátom még, de hogy ki fogunk majd akkor sorsolni valamilyen kecstárgyat a tombolán. Sikerült ezt a projektet megszerezni magamnak, tehát tombola sorsoló leszek.
4: És ami te az... amúgy tombolázol már, mint hogy vettél tombolázat?
0: Nem
1: itt
0: én vettem,
1: a
0: hanem
1: úgyhogy...
0: az Ivett megvette a 7-es számú szelvényt, a szerencsés számom is egyben. Úgyhogy ha én nyerek, akkor majd más fogja.
4: Nekem van egy 6-os.
0: Ó, amíg az is jó, a 6-os is.
1: Nekem egy 6-os,
4: meg egy 10-esem van.
0: Chester?
3: Nekem van egy 13-as.
0: Aha.
3: Meg van 2-21-es, szóval az egyik 21-es remélem a torta lesz.
4: De nem, azt majd vissza kell adnod, ha 2 van. Azt mert az vissza. Egyik az, ami nálad van, a másik az, amit beledobnak a dobozba, a harmadik
1: nem.
4: Pedig... Nem. Hogy
3: több
4: nem.
3: Szín van.
1: Két szín van, kék
0: a
1: és
0: elnök
1: piros.
0: Elnök azt mondja, hogy mondja, hogy van.
4: Ja.
1: Kék és piros, és ha például a kékből szeretnél, akkor ugye ott mond a számot, és abból kapsz.
4: Egy... Ja, hogy külön lesz a kék, meg a piros is. Szóval,
1: nem,
4: hogy külön...
1: két szín van, igen. És abból választhatsz.
4: Igen. Számú. Azt tudom, na. Azt tudom, oké, okay, de hogy a kék tombola, meg a piros tombola, az külön lesz? Külön húzás lesz
1: nem.
4: A kettő?
1: Nem, egybe lesz egybe. A kalapba.
4: De
1: kettő.
4: Akkor lehet benne kék 21-es, meg piros 21-es.
1: Igen, és hogyha a piros 21-est húzták ki, akkor az megy ki, vagy ha a piros, akkor az.
4: Értem, és akkor neked egy kék, meg egy piros van.
3: Igen, és lehet, hogy az egyikkel levegőt nyerek, a másikkal meg
4: tortát.
3: Tortát.
4: Igen, ez a legjobb.
0: Oh. Jó, akkor szerintem, akkor legyen az, hogy akkor az a projekt, hogy a láthatatlan lány, az tulajdonképpen az akkor a Rádió Tanexnak a jelmeze végül is. Akkor ez az első közös projekt jelmezünk, igen. Hiszen közösen jött létre.
4: Igen.
0: Minden rendben van? Csak közben jó van. Nem is tudjuk, de azt gondolom, nem mindent kell bemondani a rádióban.
4: Nem.
0: Jó, közben visszaérkezett hozzánk Rebeka. Rebeka, mik az időhatárai, az időkorlátai, mik az pontos időpontok a farsangi napot illetően?
5: Farsangi napot kb. Úgy terveztük, hogy
2: a Kimi Tud, a Tombola, meg a jelmezverseny, azok kb. Ilyen fél óráig fognak tartani.
0: Elég lesz az idő arra?
2: Hát reméljük.
0: Kell majd, nem?
2: Igen, de hát attól is függ, hogy hányan lesznek, mert a tavalyiból kiindulva az így nagyjából elég volt, de lehet, hogy itt ilyen sokkal többen jönnek, mert
4: és mi van, ha többen jönnek, akkor hát húzzátok akkor az időt vele, vagy?
1: Na, akkor meghosszabbítjuk.
2: Hát akkor meghosszabbítjuk, hát mert amúgy értem. A... Igen. Tehát a végén kb. Ilyen 2 órát hagytunk a táncolós részre, de hogy abból nyilván le lehet csippenteni.
4: 2 óra volt a táncolás?
2: Mikor?
4: Vagy mit mondtál még?
2: Hogy 2 órát terveztünk most a táncolást.
4: De tavaly... És ez a tánc amúgy ez hogy lesz? Ez is ilyen fellépések és verseny lesz? Vagyis ilyen zsűrizés a táncban is? Vagy csak simán táncolnak?
2: Hát erről lehet beszélni, de eleve úgy terveztük, mint tavaly is úgy volt, meg általában szokott menni, hogy van ilyen szabad tánc.
4: Ja, hogy arra gondol. Igen.
2: Amikor mindenki táncol, ahogy szeretne, de lehet persze azt is zsűrizni, hogyha minden áron mindent zsűrizni akarunk.
4: Nem feltétlen, én csak kérdeztem, mert hogy nem tudtam.
2: Nem, ezt így
0: meg megpróbálom addig még elhozni a keverőt is, mert rájtólag a Bagol Vivi meg tud keverni. Ja. És akkor hát, ha rá tudnánk venni, hogy egy picit akkor villancson abból. Vagy bárki, aki tud keverni, de mintha róla hallottam volna, hogy egyébként ő akár még keverni is. Tehát ezt megláttam még, de minden esetre kitelepítünk ide egy keverőt 2 CD-vel. És akkor CD-re rá lehet tenni a zenéket, és akkor lehet itt kevergetni egész nap. Azért lenne, hogyha valaki tudna keverni, mert akkor megtaníthatna engem is legalább valamennyire.
2: Van itt ez a srác, akinek nem tudom a nevét, de itt ül az ajtó előtt, és ő volt ez, aki még a múltkor mondta, hogy ő a szcenikus képzésre jár, és amúgy szokott
0: diszkózni. Itt most hárman ültek kint a közülük.
2: Igen, közülük az egyik, aki most éppen rajzol. Úgyhogy esetleg még
0: jó, bevonjuk majd még őt is.
4: A Simonra gondolsz?
0: Te nem csinálzol keverni, Attila?
4: A másik fiú, mert a Simont...
0: Nem csinálzol keverni?
4: Hát... Próbáltam, de annyira nem dzsanázom.
0: Nagy nehéz egyébként.
4: Tudom, én inkább énekelek. Aha. Szóval, hogy én azt szeretem, hogyha nekem csinálják a zenét.
0: Nem. Én meg szelektorkodok. A szelektor ugye az, aki nem DJ-zi, csak egymás mögé rakja ezeket a számokat. Hát nagyobb biztonság mégis, mert a DJ-zés az művészet, mert hát én elképesztő ritmusérzéke meg ilyesmi.
4: Van egy ismerősöm, aki versenyszerűen DJ-zik.
0: Mert nem is a rádióban vannak ugye tilos rádió DJ-k, és tényleg én legutóbb így ízébe lekukkantottam, nem gondoltam volna, hogy ez ennyire nehéz. Tehát tudod, hogy látod, patikat csavargatnak jobbra-balra, semmi.
4: Persze, kívülről vagy... minden olyan könnyebbnek tűnik, nem, mint hogyha meg már benne vagy, az már úgy már nem olyan egyszerű.
0: Így van. Jó, Joci, hogy lesz egy kis reppelés, lökjünk-e be esetleg egy kis alapot? Nem elegítésnek, hát ha látha?
4: Persze,
0: jó, mindegy, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. A rádió Tanex adását halljátok. Most innen Kispestről, most innen mindig Kispestről rádiózunk, tehát ez nem egy ilyen most, és akkor zárásképpen

0: érde ez. Ja. Facebookon fogsz nekem könyörögni. Aztán a kezedet össze fogod tenni. Ja. Kár, hogy nincs itt velem a Benji. Pedig ő nagyon jól tud rappelni. De tudom, hogy fejlődök hétről hétre. Mert én eltaposok minden kis férget. Ja. Ennyit tudtam mára. És befejeztem. Mert én nem vagyok egy páva.
1: Jó. Én azt gondolom, hogy tényleg hétről hétre fejlődsz, hogy nehéz, bárki, aki egyetlen...
2: Freestyle, ez nagyon nehéz.
1: Nagyon egyébként. Én pont azért meg sem merem kockáztatni.
2: Én soha nem is próbáltam.
1: Párszor belefutottam, és tényleg a Joci hozzám képest egy rappelő, a kín rímeknek a legszélét hoztam össze, és valóban az van, hogy akkor működött, hogyha káromkodtam én is. Tehát, hogy valahogy ez annyira érdekes, hogy ilyen erős érzelmeket kell beletenni ahhoz, hogy az ember valóban tudjon mondani valami tényleg ilyen releváns dolgot, túl azon, hogy ilyen Petőfi anyám tyúkeszerű rímekkel próbálkozik az ember.
0: Meg amúgy most meg is erőltettem magamat, mert olyan, mert most így az érzés nehezebb kiadni így csúnya beszéd nélkül, meg minden, szóval, hogy így furcsa. És így azért nagyon parás volt, meg ilyesmi.
1: Igen, mert nekem is például, ami érdekes, hogy ami jobban megy, az, hogyha így valami ismert számra saját magam által költött szövegeket énekelek rá, és akkor ki is jönnek a rímek. De abban a percben, hogy el kéne kezdenem ütemre mondani, abban a pillanatban hasonlóan Jocihoz én is elveszítem a fonalat. Valószínűleg ez amúgy gyakorlás kérdése. Tehát minél többször, minél inkább, aztán azt nem tudom, hogy mikor kinek jobb a freestyle, vagy kinek a megírt szöveg, mert a Benji például mindannak ellenére, hogy nagyon tehetséges, nagyon jó nyomja, azért ő is panelekből dolgozik. Mindannyian paneleket szedünk elő ilyenkor, 2-3 jó megírt szövegünk van, és akkor utána azokat próbáljuk így előhozni. Rebeka, te próbáltál már rappelni?
3: Hát ez túlzás, de régen nagyon sok rappet hallgattam.
1: Na, és miket szerettél?
3: Hát igazából a negyedikesen az MC Ducky volt a hatalmas példaképem.
1: Az MC Ducky, ő a...
3: Aki az Emergency House-ban, igen, vagy ilyesmiben volt énekes.
1: Nagyon ritka magyar MC-k egyike.
3: Igen. Ez csodálatos volt ez a kazetta.
1: Ő volt az, aki ilyen autóbalesetet szenvedett, nem?
3: Nem
1: ő az a lány, aki...
3: Az nem a Judy.
1: Vagy az a Judy?
3: Igen, azt szerintem.
1: Akkor sztorikat összekevertem.
3: Igen, az MC Dekivel fogalmam sincs, hogy mi van, aztán egyszer még visszatért azon kívül, az egy közetten kívül, és ennyi. Nem voltak olyan nagy számai utána.
1: Megnézzük mindjárt, hogy mi újság mostanában MC Dekivel, bár nem lepődik meg, hogyha az MC Dekivel egy picit valami több lenne egyébként, vagy legalábbis... MC Ducky, az igazi. Na hát akkor most akkor szóljon nekünk. MC Ducky, Nőből vagyok című száma 5 évről ezelőttről.

0: Jó napot kívánunk mindenkinek, a rádió tanexadását halljátok, innen Kispestről jelentkezünk a Tanex szakképzőből, ezt a rádiót a stream.tilos.hu/radiotanex linkre klikkelve tudjátok hallgatni, és azon beszélgettünk itt Piroskával, hogy milyen jó lenne egy ilyen kívánság műsor, vagy egy ilyen szemküldős műsor a Facebookon. Hogyan tudod ezt elképzelni, hogyan tudnak ezt megvalósítani vajon?
1: Hát úgy tudom elképzelni, hogy kérjük ezt Facebookra,
0: mert egy,
1: kommentelve odaírják, hogy kinek, és hogy milyen zenét.
0: Akkor legjobb talán ilyen Facebook live-val összekötni ezt, ugye?
1: Igen, igen.
0: És akkor lehet küldeni számot mindenkinek, és neked egyik már lenne, akinek küldenél, úgy lehet.
1: Na, igen.
0: És kinek küldenél számot?
1: Az egész iskolának.
0: Já.
1: Já.
0: Küldöm. Szóval, és melyik számot, akkor Attila most ilyen technikusunká vált, és akkor ő megmond...
1: Még nem tudom, melyik számot.
0: Ja, még nem tudjuk, hogy melyik számot. Neked már megvan egyébként a kis készülő performance?
1: A Chester mondja.
0: Igen. És akkor Chester, kérlek, hogy akkor mondnak, hogy akkor melyiket. Neked tévézned kéne, Chester, egyértelműen látszik, hiszen...
2: Hello. Szép jó napot minden embernek. Innen a távoli Kispestről jelentkezem. Chester Brightmore vagyok. Chester Chet Brightmore.
0: TV műsort neki.
2: Fecó. Hello, Fecó. Feri.
0: Szóval?
2: A 21 Pilots-tól kérném szépen a Hathens című számukat. Küldeném Herner Tündének és csak neki. Szeretlek, babám. Nem vagy a babám.
0: De úgyis, hogy bepötyögöd, hogy ne kelljen itt a... Igen, 21 Pilots.
2: A legelső.
0: Ki ez egy rock banda, vagy kik ezek? Igen?
2: Ők egy kéttagú zenekar.
3: Uh-huh.
2: Az énekes az egy fiatal, szép hangú bácsi.
0: Aha.
2: A másik tag pedig egy dobos.
0: Jó, nagyszerű, akkor szóljon nekünk a 21 Pilots. És akkor kinek, küldöd? Piroska, te küldted.
2: Még tudok beszélni az énekesről, ha gondoljátok.
0: Szerintem külön rock műsorban majd.
2: Jó.
0: Amit úgy látom, hogy így a külsődet, illetve most így ilyen, elmondom a hallgatóknak, hogy egy nagyon divatos napszöveg és egy rendkívül trendi sapi az, ami Chesterre fölkerült, és azonnal úgy néz ki, mint az, ami MTV-s rock műsor készítő lenne. Biztos vagyok benne, hogy ilyen műsor is lesz. De kinek küldi Piroska ezt a számot?
1: Hát én ezt senkinek. Nem ezt a számot szeretném.
0: Hanem melyiket szereted volna? Akkor azt küldjük, hogy te találtad ki. Ezt most a Chester mondja, hogy ő küldi, de egyébként a Piroskának volt az ötlete. Úgyhogy, Piri?
1: Egy remixet.
0: Melyik remixet?
1: Nem tudom.
0: Jó, akkor ameddig Piroska kitalálja, hogy mi addig elküldjük akkor a Chesternek a szemet. Chester, te kinek küldenéd?
3: Herner Tünde.
0: Kinek?
1: Herner Tünde.
0: Herner. Akkor Herner Tündének szól néhány másodperc, akkor most ebből a számból.

0: Sajnos bekapcsolva. Jó napot kívánunk mindenkinek, a Rádió Tanex adását halljátok, továbbra is folynak a próbaműsorok, a próbaadások. Jelenleg Jóci, Attila, Chester, Rebeka, Piroska és jómagam Feri rádiózunk itt. Ez egyfajta ilyen kis, hogy is mondjam, farsangi előkészület. Most jelenleg éppen a számküldést próbálgatjuk, arra figyeljünk, hogy ne nyúljunk hozzá a mikrofonokhoz. Itt elsősorban most magamra gondolok, illetve Piroskára, aki ráhajol, de kérlek, így van. Nagyszerű, és akkor közben már is Horváth Tamás Kék Végtelen című száma. Kinek küldöd ezt, Piroska?
1: Ezt az egész iskolának és mindenkinek.
0: Jó suli, ezt szeret ide járni?
1: Igen, nagyon.
0: Óriási királyság szerintem is egyébként. Itt végre lehet rendesen rádiózni.
1: Sok szeretettel hallgassátok.
0: Hajrá! Wakata kumpukul.

0: és már is itt vagyunk, Horváth Tamás Kék Végtelen című számát hallhattuk, amit Pirosra küldött az egész általa rajongásig szeretett Tanex szakképzőnek, és hát akkor már is utolsó programelemünkhöz érkezünk, ami mi lesz most, Attila?
1: Ja, hát... Hát a Rebbi megkért engem még a múltkori adásnál, hogy énekeljem el mert hát sajnos kimondtam, hogy el tudom, de mindegy, a lényeg az, hogy azt megkért, hogy énekeljem el az Oroszlán királyból az Egyek vagyunk című dalt, és japánul.
0: De egyébként te foglalkoztál énekléssel, vagy ilyen fontos szerepet tölt be az életedben az éneklés?
1: Én 4 évig tanultam énekelni. Magánéneken ugye itt, meg én eleinte is, szóval én nagyon szeretek zenélni, meg nagyon szeretek úgy hangszeren is játszani. Nem nagyon tudok, de mondjuk zongorán eléggé megyeget, de amúgy igen, szóval szeretek énekelni. Már mondjuk egy ideje kijöttem a gyakorlatból, mert már egy ideje nem próbáltam, úgyhogy biztos, hogy lesz benne hamis, biztos, hogy lesz benne egyéb, de megteszek minden tőlem telhetőt. A japán nyelv az meg hát furi lesz, meg senki nem fogja biztosan érteni, de nem halandzsázok, azt megígérem. Szóval tényleg japánul fogok beszélni.
0: Szóval sem merült bennünk.
1: Rendben.
0: Akkor
1: annyi, hogy
0: kis előkészületek zajlanak Joci segítségével, és akkor induljon a show.

0: 私たちは親子なんだから。
1: よいしょ。

0: Jaj, jaj. Fantasztikus. Fantasztikus volt, nagyobbat kérünk. Hát azt gondolom, ez a Tanex Rádió, ez, ami tényleg épp észre felfoghatatlan, hogy ebben a rádióban tényleg japánul az oroszlán királyt hallottuk Attila előadásában. Az is lehet, hogy ezt megvillantott a farsangon, ki tudja. Erő lesz készítve, úgy mondom.
1: Bár mondjuk egy kicsit izé volt, mert ugye énekelt alatt a... Hát ugye a playbackről ment, és ugye egy picit nehezebb ilyenkor, mert... Ugye van, hogy az ember ugye megtanul valamit énekelni, és egy kicsit olyan sajátossá teszi. Szóval, hogy ugye nem lesz mondjuk az eredeti, hanem mit tudom én, mondjuk mások egy kicsit más hanglejtéseket csinál, más ugye, és ugye én is így vagyok például ezzel a zenével, csak ugye így nehéz volt, mert ugye énekelt alatta, de hát jó, igen, ez volt.
0: És lámlám, hogy repül az idő, a Tanex Rádióval már is mindjárt 4 óra van, ami azt jelenti, hogy 1 órás adásunk most itt véget ér, nincsen más hátra, mint hogy a terveinket megbeszéljük a jövőt illetően. Ami biztos, az az, hogy pénteken akkor farsang van, giga kitelepülés, 7-8-as terem, ha jól emlékszem, fellépők, Chester konferenci. Ami biztos, még péntek reggeli rádiósót nyomunk akkor Chesterrel és Attilával így hármasban, mert technikai személyzetre szükségünk van. Jó, akkor Chester nem, azt mondja a kezével. Nagyszerű, akkor a kifordulás nagymestere, akkor a piroska, viszont meg kell csinálnunk a láthatatlan jelmezt, és ha meglátjuk, hogy akkor azzal meg, akkor holnap fölvesszük a láthatatlan jelmeznek a szövegét. Mikor lenne jó neked?
2: Holnap azt hiszem délig van órám.
0: Nagyon jó, prima. Én itt leszek már holnap szinte egész nap, és akkor lerögzítjük ezt egészet. Igen?
3: Én viszont, ha a pénteken tényleg nem jönnék, akkor csak egyetlen egy kérést szeretnék, hogy teljesítsetek, hogy reggel vagy a talk show előtt, vagy a talk show után egy számot szeretnék küldeni egy személynek, a Bíró Vivian Enikő nevezetű hölgynek, a legjobb barátomnak szeretném küldeni a Stretched Out című számot a 21 Pilots bandától.
0: Jó, akkor vagy küld el nekünk, vagy gyere be, és akkor szerintem én azt javaslom neked egyébként, hogy erőszakold meg magad, és akkor gyere be talán morning show-t csinálni együtt, és akkor akár vele is, de az fontos, hogy ez az adás, ez 8 órakor fog kezdődni, 8-tól 10-ig, és mivel legalább 3-an kell lenni minden egyes alkalommal, mert technikai személyzetre van szükségünk, illetve 2 speakerre, és akkor ezt már valószínűleg Facebook Live-on is meg fogjuk majd lökni. A mai napon Joci volt velünk, Attila, Chester, Rebeka, illetve Piroska, az én nevem Feri, és akkor közben, igen, Attila, mondja. Láttam, hogy közben, mint hogyha lett volna egy ilyen...
1: Nem akartam semmit mondani.
0: Jó, és akkor közben itt kisebb stúdió átalakítások, és akkor már is folytatódik zenével, illetve hát véget ér mai napra a Rádió Tanex aktuális próbaadása itt a kispesti Tanex szakképzőben.
3: Rádió.

0: akkor is adjatok.
1: Oké. Sziasztok, ez itt a Pergőképek a Tilos Rádióban, az FM 90.3-on. Adástelefonunk 2153773. A pultban Ozi, helyettesíti doktor át. Vendégeink Szabán György, Müller Dora, és exkluzív vendégünk egy másik műsorban, Dávid Fecó. Melyik nevedet szereted jobban?
2: Feri.
1: Feri?
2: Most én a Feri egy ideje.
1: Feri. Jó, tehát a kettárgyas Feri. Az előbb láthattam őt, volt szerencsém, Francesco, hogy hívják a szakállasnőt?
2: Wurst.
1: Francesco Wurst vagy szerepében.
3: Mindig.
1: Látni.
2: Hát buziskodtunk itt a rádióban. Azt mondjuk Wurst.
4: De és tök jól áll a paróka.
3: A paróka jó műfaj.
1: Ja. És
3: arról beszéljünk.
4: Miért tabu a paróka?
3: Szerintem nem is annyira tabu, mint tabu.
2: Hát nagyon.
4: Hát figyelj, menj ki az utcára, és sétálj el a bláig, és mutass egy pasit, aki parókába tökül.
3: Hát a jó parókán nem látod, hogy paróka.
2: De akkor is...
4: Mindenkinek a fejét emeljük meg a haját.
2: Azt hinnék, hogy ciki, hogyha most parókáznék, vagy hogy bajom van.
3: Hát nem, igen, ez már ez egy mondás, hogy ugye összekötődött egy komoly betegséggel, meg az ahhoz kapcsolódott terápiával, a kopasság és arra paróka.
2: Pedig ez régen ment.
3: Abszolút, hát és a zsidónöknek meg igen. Ugye kötelező is.
2: Meg anyámnak volt, pedig megvan a hajnak minden.
3: Én anyámnak is.
2: De tényleg, és kajak volt, aki parókája.
4: Én azt mondtam, hogy a betegségre arra utaz, hogy bizonyos hajlamok a másik nem iránti tisztelet, vagy...
2: Nem, a medikalizáción túléptem. De egyébként emlékszem, muternak volt, és
3: más színű volt, mint a haja?
2: Igen, és sapkaként használtam.
3: Hát persze, milyen,
2: melegítésre.
3: De hát a karafiát például hord, tehát ott ugye az meg art.

0: Ez tényleg ez a... Nekem van hangom.
1: Igen.
0: Putyinparóka.
2: Bőrparóka.
0: De ez tök, egyébként ez iszonyú perspektívát nyit előttem, mert én nyáron szeretem levágni a hajamat, mert az olyan jó, amikor süti a nap, meg fújja a szél, és akkor mindig ősszel meg szoktam növeszteni, hát hogy a hideg miatt. De hát, hogyha van 6 parókám otthon, amit váltogatni tudok, és a sapka helyett hordom, akkor az tök oké, nem?
3: És akkor mostantól mindenki rakja el a levágott haját.
1: Hát, vagy
3: de a hosszú tincseket főképp.
1: Meg vegyen 2-3 parókát, mert jön a tél például, és akkor...
3: Füles paróka?
0: Olyan nincs, hogy paróka kölcsönző?
2: Biztos, hogy van. Meg most már biztos, hogy a parókák nagyon jó minőségűek. Vagy így gondolatban is van valami paróka fejlődés.
3: Hát biztos, szeretném. Hogy van prémium paróka. Tehát, hogy ez igen. Valami fejbarát. Már azért ezek elég kényelmetlenek, amiket itt kipróbáltunk. Ja. Ezek a nylon harisnyaljú ilyen...
0: Azért egy doktori disszertáció címje az, hogy paróka fejlődés történet.
2: Hát meg ugye az, hogy valaki eladja a haját.
3: Simonovics biztos.
2: Hogy eladja a haját.
1: Tudom, hogy erről beszélünk, akkor behívom Andy Vajnát, mert van nagy szakértője.
3: Parókának?
1: A parókáknak.
2: De ő hord is?
1: Nem, ő kereskedett.
0: Hongkongból. Azzal alapozta meg a...
1: Ez a filmes vonatkozásunk volt.
0: Mert egy filmes
2: műsorban szép átkötés, kétségkívül szép átkötés.
0: Figyelj, itt végtelen sok átkötés.
2: Éreztem.
0: Ugye a parók az...
3: Ne is kötődik.
0: Halló.
4: Jó napot kívánok, a Golyos vagyok.
0: Hello.
2: Hi.
4: A parókákról van szó tényleg?
0: Is. Nem, minden másról.
4: Képzeljétek, nekünk van ilyen vállalkozásunk, hogy ilyen üzletberendezéseket forgalmazunk, és van benne kirakati baba is, és van olyan is, amihez paróka kell.
3: Tadám.
4: Úgyhogy én, ha kell ilyen, akkor én tudok.
2: Ilyen bobberre is kéne.
4: De van olyan is,
3: de mi van egy paróka nagyker?
4: Nem, hanem egyébként azt nem tudom, hogy van-e, de mindegy, de hogy az egy bibi van, hogy ezeknek a ilyen kisebb általában a babáknak valahogy kisebb a fejük, vagy lehet, hogy az én fejem nagyobb, nem tudom. És az emberre olyan furcsán megy rá az ember fejre, mert ott van olyan a...
3: Kis fejűek.
4: Na, kisebb fejűek, igen, és hogy van olyan egyébként paróka bőr is, tudod, amiből a haj kijön, és nem tudom máshogy nevezni, ami ilyen fejformára van szabva, de van olyan is, ami ilyen netháló, ilyen netszerű, tehát ilyen hálószerű valami.
2: Én csak olyat láttam.
4: Idomul a fejhez, és akkor ráadásul van rajta ilyen gumi is, amivel meg tudod szorítani, fejedre tudod szorítani.
0: Figyelj, erre jársz, dobjál be néhányat.
4: Nem, csak az jutott eszembe, mert hát szoktak hozzánk vevők járni néha. Tehát kijönnek a bemutató terembe.
1: Néha vevők is.
4: És akkor van, tudod...
0: Jól megy a biznisz.
4: Na várjál, de olyan vicces, hogy tudod, ilyen komoly üzletemberek, hogy itt órákat ott tárgyalnak, hogy akkor kéne, nem tudom, üzlethálózata van, és akkor itt kéne 20 üzletben, nem tudom, hány baba. De hát a végén, mikor meglátja a parókát, hát akkor mindenkiből elszabadul a gyerek, és akkor jaj, még ezt is föl, jaj, de azt is, jaj, meg azt is.
0: És szelfiznek?
4: Véletlenül nálunk van ilyen nagy tükör, tudod, amit
0: ha és ha betéved néhány
4: szegény
0: kóbor.
4: Embereknek a lelki világát, és akkor ott el lehet, és akkor mondjuk, hogy jó, akkor mi már csinálnánk a dolgokat, de ti maradhattok persze nyugodtan, és akkor van még, mikor a tárgyalásnál rég véget ér, de még fél óra múlva is ott vannak, és akkor tényleg fényképezkednek meg, szóval
0: nem.
4: Szóval nagyon érdekes. Szerintem ez ilyen szociológiai akármi is lehet.
0: Bővítsétek ez irányba az üzletet.
4: Aha,
0: de paróka, egyébként selfie,
4: az a baj, hogy nem nagyon ajánljuk senkinek, mert tudod, hogy ez nem emberfejre való, és úgy félünk, hogy valami olyan anyag kerül a fejre, meg tudod, hát ugye a másik az, hogy már mitől próbálgatták.
0: Néha hipózzátok ki.
3: Biztos van paróka fertőtlenítő spré.
4: Igen, persze, nyilván.
2: Hát ezek után el tudom képzelni, hogy a kirakati babák, amit műveltek.
0: Júj, ne! Ne, ez 18 párunk alul, ez fölüli műsor.
2: Elhányom magam, lévegolyós, elhányom magam.
0: Tényleg. Na ne vaduljunk.
4: Tavaly képzeljétek el, hogy én belőlem is kitört ez a dolog. És akkor
0: a babákkal kapcsolatos
4: a Facebookra is felraktam egy 5-6 ilyen fotót, hogy különböző paróka van rajtam, és különböző hülyebbnél hülyebb arcot vágok hozzá.
0: Kiruzsoztad a szád?
4: Nem, azt nem bírtam, de van ilyen, hogy ilyen vörös, tudod, ilyen hullámos is, ami úgy néz ki, mint mitten Lenke néni, vagy nem tudom kicsoda, amikor...
0: Műszempilla?
2: Nyugjön
4: valami. Akkor lemegy, az sincs. Na, szóval, hogyha ilyen kell valakinek, akkor...
0: Figyelj, indítsunk...
4: Téma szerkesztőségben.
0: Oké, indítsunk egy mozgalmat, hogy mindenki tegyen ki egy selfit a Facebookra, a parókába.
4: Hülye parókákból.
0: Ja, nem kell hülye, lehet jó is. El tudunk
4: képzelni. Volt olyan is, hogy a kisebbik fia, amikor beszabadult pár éve, hátulról meg se ismertem, tehát felrakott egy olyat, ami, tudod, van ez a, hogy a dán meg a svéd lányok hogy néznek ki, hogy ilyen ez a sztereotípia, hogy hosszú, egyenes szőke haj, és akkor toppa, vagy bepompa. Mm. És azt fölvette a fia, mert ilyen is van, piros izével, nem tudom én,
3: szalaggal,
4: és akkor... És hát hátulról én sem ismertem meg a gyereket.
2: Még egyszer az a hátulról nem ismertem meg a gyereket.
0: Hagyjuk. Ne, ez tényleg.
1: Tényleg ez a
0: gyerekek is hallgatják. Köszi, hello.
2: Na, nagyon mélyen szégyen magad.
0: Pedig olyan ismerős lehetett volna.

0: Tilos Rádió.
1: Sziasztok!
2: Hello!
3: Hello!
1: Belgő képek vendégeink Müller Dóra, Dávid Fecó, Feri. Szaván György a pultban. Ózi.
2: Az is te vagy.
3: Meg a Prezi Feri is.
2: Tényleg.
0: Prezi Feri.
3: Az most az új.
2: Az új Feri. Jó ez a Feri.
1: Prezi Feri legyen parókás most már. Parókás Prezi.
0: Én nagyon meglepődtem, amikor kiderült, hogy az Andy Warhol az parókában járt. Tehát az nem
2: az a fehér haj,
0: az, amiről is, amit is. Hát ilyen ezüstös.
3: De az ilyen menőségű, nem?
0: Igen, tehát ő nem volt kopasz, vagy ilyen izé, hanem ez mint ilyen dizájnelem, popkulturális dizájnelem. És arról jutott eszembe, hogy a popkultúra Jeff Koon.
1: Na.
0: Feri, ja. Mit csináltál? Feri, mit csináltál, mielőtt bejöttél az adásba?
3: Ja, így kötjük át.
2: Értem.
3: Igazából éppen repülőjegyet akartam levadászni, majdnem sikerült is, de még egy félbehagytam a regisztrációt. Majd lesz Jeff Koons kiállítás Párizsban, és lesz a megnyitója 25-én, és utána nem tudom, x ideig lehet majd nézni. És én mondjuk, én nem ismerem a munkásságát így test közelből, vagy bármi ilyesmi. A Jeff Koonsnak, csak legutóbb készítettünk egy iPrezit, egy új típusú bemutatkozási formát a Mikó Ivettel, és ott például Jeff Koonsnak a művén keresztül vittük a szálat, és hogy akkor került így közel hozzá.
0: Mert hogy most így, hát, hogy mondjam, felnőtt fejjel ismerkedsz a kortársként.
3: Én teljes egészében. Én nagyon távol
0: egyszer csak
3: voltam.
0: Arra ébredtél egy reggel.
3: Nem igazából, gondolom, hogy van egy ilyen a fejlődés története, mert volt egy barátnőm, amikor 16-17 éves voltam, vagy már nem tudom, hát ilyen nagyjából. Nem, 16. Hogy volt? Nem, ilyen,
0: 9, mindegy.
3: Vagy. Mindegy, ilyen 16-17 éves koromban. Igen, hát na. Már kirúgtak pont az elsőből. És neki a faterja grafikus művész volt, Hibó Tamás, egy nagyon, nagyon tehetséges, ugyanakkor nagyon nagyon tragikus sorsú művész. Mai képei azt gondolom, hogy ha tudnánk kiállítást szervezni számára, akkor nagyon, nagyon, nagyon erős társadalom kritikát fogalmazott meg mind az akkori államszocialista rendszerrel szemben, mind pedig az akkor kibontakozó fogyasztói világgal szemben. Nagyon éles, pontos vonalvezetéssel az a típusú művész volt, aki...
2: És nem didaktikus, hanem ilyen jó.
3: Jó, igen. De alapvetően az a típusú művész volt, aki azt mondta, hogy ha nem tudsz rajzolni, akkor ne vedd a kezedbe a cerkát.
2: Tehát ne, nagyon artisztikus is ebben.
3: Varsóban tanult, és hát ugyanakkor teljes egészében távol tartotta magát az akkori rendszertől, ami az alkoholizmust és az öngyilkosságot vázolja föl nagyjából a 60-as, 70-es években. Hiszen nem tolod a többiek szekerét, akkor nincsenek megbízások, ha nem rajzolsz úttörőket.
0: Ez a 60-as években így volt.
3: És hogyha nem rajzolsz úttörőket, hát akkor marad a többi. És nagyon nagy hatása volt a világlátásomra arra, hogy mit is jelent a szabadság. Emlékszem, azt magyarázta, hogy figyelj, ez a rendszer most leköszön. A Tamarisi Konyec MDF plakát korszakában járunk. És azt mondta, hogy meg fogod látni, hogy ami mögötte jön, az sokkal embertelenebb lesz.
2: Fú, de vidám.
3: És aztán évtizeddel később jöttem. És akkor utána tulajdonképpen az én életemben a művészet nem volt jelen semmilyen szinten. És
0: nem mondod, az egész életet, hát te is egy műalkotás vagy.
3: De úgy, hogy nem kapcsolódtam hozzá, nem akartam értelmezni. Mindig valamennyire...
1: Nem is tagadja egyébként.
0: Nem, hát ja, nem.
3: Tudatosan.
0: Látnak a hallgatók, hogy milyen klasszebb az ezüst szőke paróka.
1: Szóval te is ott tartottunk, hogy te is egy műalkotás vagy, igen?
3: Hát nem, hogy annak tartom az életet igazából. Tehát az életművészt annak tartom, aki tudatosan formálja, néha rátekint, messziről, néha elgondolkodik, megakad, inspirációt gyűjt, próbál megújulni, próbálja megérteni azt, ami mögötte van, akár kiradírozni, akár hozzátenni, de hogy formálni nagyon tudatosan az életet, tervezni ezzel az egésszel. És olyan értemben is művész, hogy megtanulni az eszközt, amiben formálható az élet.
0: És nyilván kortárs művész, hisz ma él a...
3: Ilyen szemben mindenki az lehet, én azt gondolom, aki tudatosan formálja az életét, vagy próbál tudatosságra törekedni benne, akár annak tragédiájával, vagy veszteségeivel. És valamennyire mindig szerettem művészek környékén lógni, mint azt gondolom sokan, mert hogy nagyon inspirálóan.
0: Azok már jó fejek, igen. Meg bohémok, nem?
3: Hát meg az egész olyan nagyon, és nagyon
1: jó. A furák, így hívja őket a Bereményi, ők a furák.
3: Nem, mert jó velük lógni igazából, mert hogy valahogy sok energiát adnak. És mindig volt valaki a környékemen, de az, hogy mondjuk tudatosan tekintsek mondjuk galériákra, vagy kezdjem ezeket kutatni, vagy megforduljon a fejemben, hogyha lenne egyébként nagyobb összegem, akkor amúgy én vásárolnék, az mondjuk a 30-as éveim végén kezd először megérinteni, és a, mondjuk a Blue Noses Transition and Transition kiállítása az első, amire már úgy megyek el, hogy megnyitóra, nagyon későn, tavaly, sőt, akkor igen, és hát azóta törekszem arra, hogy próbáljam befogadni, és hogy keressek olyan embereket, akik képesek megfoghatóvá tenni számomra, aki képes végigvinni egy tárlaton, mert hogy az azt gondolom nem megy másként. Tehát elmehetek én egy kiállítás, egy hantaira, hogyha fogalmam nincs, hogy ez hogyan készült ez a kép, hogy milyen életút van mögötte. És valahogy azóta megtalálnak emberek, akár művészként, hogy egyébként van egy projektjük, amit szeretnének megvalósítani, főleg általában végzős momés diákok, nem tudom, valahogy az utóbbi ők bukannak fel, és hogy segítsek ebben vagy abban egy bizonyos ponton átbillenni. Általában persze drog felül érkeznek, hogy ők pályáztak valamire, és
0: a
3: akkor, hogy...
0: Ilyenek.
3: Hát akár úgy érkeznek, mondjuk, hogy valaki mondjuk anyagos volt, mint a szegény sorsú Kim, és ugye most kiállítás van éppen a Pepper Art Galériában Dunaújvárosban, millió kötődéssel a rádiónkhoz. Nem titkol dolgokról beszélek, jövő héten lesz egyébként vendégünk hétfőn a tárlatnak a vezetője, és a Kim után itt maradt egy videófelvétel, amit egy darabig le lehet tölteni, de mondjuk azt, hogy hogyan kezeljük a helyén valakit, aki nagyon fiatalon, kvázi junkiként egy nagyon nagyot alkot, majd ebbe belehal, és öngyilkos lesz, és hogyan tudjuk ezt kontextusba helyezni a lakosság számára, mondjuk Dunaújvárosban, az egy nagy kérdés.
2: Hát jó, de mondjuk ott legalább van egy kortárs művészeti, nem tudom, mennyire dunaújvárosiak járnak bele, de csak hát ott van a kortárs
3: az itza?
2: Komoly műgyűjtemény a Dunaújvárosban.
3: Aha. Nem tudom, nekem egyből azzal kezdte mindenki, hogy az Intercízában volt-e. Na de nem, hanem a Pepper Artban. De ezt hétfőn kibontjuk majd, mert hogy itt lesz a műsorban a Pepper Art Galéria vezetője is, meg az egyik lánya, Brigi, aki kezelik a hagyatékát a Kimnek. Na most a
0: Kimnek, Kim az egy név.
3: Igen, igen, mert a lánynak koreai volt a valamelyik szülője.
2: És lány. De érdekes.
3: És nagyon sokféle vér keveredett az ereiben. És a képei, amennyire én ezt meg tudom ítélni laikusként, picit így a fotorealizmus és az akvarellnek az átmenetei, de óriási freskókról beszélünk, nagyon nagyokról. És hogy az ő művészeti hagyatékát én azt gondolom, hogy akkor lehet megérteni, vagy valamilyen módon kontextusba helyezni, hogyha más határterületű is bevonunk embereket, szakértőket. Tehát mondjuk ma Magyarországon ma a legkirekesztettebb társadalmi csoport a kábítószer használó. Ő injekciós kábítószer használó volt.
2: És akkor
3: volt.
2: Festett. Tehát,
3: igen,
2: hogy...
3: igen.
2: Tehát,
3: és hogy ahhoz, hogy mondjuk a művészetnek legyen társadalmi küldetése, úgy, ahogyan mondjuk a Schilling elképzeli, hogy töltsön be valóban funkciót, akár közpolitikait, ahhoz egy nagyon jó eszköz. És hogy valahogy itt érzek ilyen kapcsolási pontokat a saját magam élete, meg a művészeti terek között, hogy valahogy ilyen hidak, és hogyha amennyire...
0: Azért azt meg kell jegyeznem, hogy ez egyfajta attitűd, mert hogy a kortárs képzőművészetnek van egy olyan nagyon erős vonulata, hogy ez semmiképpen, tehát hogy nincs üzenet, ha üzenni akarsz, akkor hívjál fel valakit telefonon. Tehát, hogy nem érdekel, nincs üzenet.
3: Tehát
0: a Jeff Koons, ez nehéz lenne a társadalmi szerepvállalás klisébe belehúzni.
1: Trash,
0: ez nem. Jó, biztos, tehát egy komoly disszertációba rá lehetne húzni.
3: Hát, hogy attól függ, hogy én mire használom. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a Jeff Koonsnak az alkotásait mondjuk egy iPrezibe ágyazva, egy ilyen prezentáción keresztül mutatom ezt be, és kötöm valamihez, akkor tulajdonképpen a művészet eszközeit emelem be a hétköznapokba, úgyhogy egy nagyon, nagyon exakt célt rendelek hozzá, valakinek az életét és a munkásságát kötni egy hétköznapi ember önéletrajzához.
2: Na jó, most már muszáj megkérdeznem, hogy az iPrezi az hogy néz ki.
3: Az iPrezi tulajdonképpen
2: ki az a Jeff?
3: egy...
2: Ja, azt is.
3: Ugye van a Prezi, mint prezentációs szoftver, és akkor annak egy olyan változata az iPrezi, az InPrezentáció, amely alkalmas arra, hogy egy konzulár segítségével a te életednek az általad fontosnak tartott részeit vizualizáljuk. Ezek nem jelenti azt, hogy többet teszünk bele, mint ami vagy, de kicsit felturbózzuk abból a célból, hogy akár megmutasd másnak, de akár abból
2: hogy
3: a célból...
2: Hogy értsem, mit
3: akár, tartom. Igen, hogy akár saját magad számára tedd megfoghatóbbá.
2: Ez egy terápiás módszer is.
3: Hát lehet mondjuk arra használni, hogyha mondjuk felépülésben gondolkodunk, és valaki számára a felépülés állomásait előre vetíteni. Vagy a saját álmait, vágyait jeleníteni meg. Vagy valakinek mondjuk nagyon rossz példa lesz, levágja a lábát a villamos, és újra el kellene kezdeni élnie, de nem képes vizualizálni azt, amerre menni kell, akkor igen. És mivel egy alapvetően nagyon erős vizuális vákumban élünk, tehát a Facebook óta mindenki a Facebook óta mindenki kicsit szeretné a vizualitását, a homlokzatát valamilyen módon formálni, tudatosan megjeleníteni, és van is erre egy kényszer. Muszáj vagy valamilyen módon a Facebookon jelen lenni, és ez a jelenlét, ez egy ilyen kényszert okoz. Muszáj, nem kell lájkurvává válni,
0: nem
3: de...
0: Nem rossz a vákum, vagy nem hát, értem, hogy ilyen, mit mondasz, hát, mert én gondolom, éppen fordítva gondolom, aha. Hogy egy ilyen iszonyatos kényszer dömping. Van. Igen,
3: hát a vákumot is úgy jön, hogy kényszer, mint beszippant.
0: Tehát hogy ez a selfizés, most akkor ez egy nem tudom, selfie, prezi.
2: Ha végignézed, amiket hogyha elpakod az összeset, és mondjuk megnézed évente egyszer, hogy milyen selfie-ket csináltál magadról, az még lehet, hogy érdekes lehet,
3: tulajdonképpen
2: ha akarsz gondolkodni.
0: Hányféle parókában.
3: A legegyszerűbb úgy megfogni az iPrezit, hogy azt mondom, hogy az önéletrajz felül a self-branding felé mozdulunk el.
0: Ez kurva jó mondat. Még egyszer.
3: Az önéletrajz felül a self-branding felé mozdulunk el. Tehát alapvetően
1: én ismerek egy pár ilyen, mert most éppen hongkongi embereket keresek, és a külföldieknek az önéletrajzai már elképesztően néznek ki, tehát hogyha mondjuk valaki egy olyan témában kutat, hogy természetvédelem, akkor nem csak azt írja, hogy ő az ő végzettsége kutató, és nem tudom mennyi időt eltöltött azon a helyen, hanem van egy leírás arról, hogy konkrétan milyen munkát végzett, és az végig van fotókkal dokumentálva, kurva jól néz ki, olyan, mintha egy ilyen
0: nap,
1: ezt a kis naplót olvasnád, amiről az ember berakja az ilyen fényképeit, az amire büszke, nem tudom mi, és marha jó olvasni ettől az életrajzot például.
3: Hát meg abból a szempontból nagyon hasznos lehet, hogy ugye az interneten a társadalmi távolságok le tudnak rövidülni, nagyon. Tehát amikor valaki mondjuk egy gátutcai cigánygyerek, akinek mondjuk az életében azt gondolnánk, hogy nincsenek olyan elemek, amiket egy önéletrajzban akár csak értékelni is lehet, hogyha ezt megpakoljuk vizuális elemekkel, jó minőségű HD fotókkal, és az ő érdeklődési körét vizualizáljuk, akár maga számára, akkor a folyamat során ő jobban megérti önmagát, jobban rátapint a saját értékeire, és jobban tudja, mint brandet megmutatni kifelé, hogy lám, ez vagyok én. Egy izgő, mozgó, színes valamiben, és nem kamusztunk semmit. Nem tettünk többet mögé, csak valamilyen módon vizualizáljuk. Tulajdonképpen a jelenkorunkban a vizualizálás egy ilyen elképesztő tempót vet föl. Tulajdonképpen szakítunk szinte a betűkkel, és nagyon-nagyon durván, már csak a headline-okat olvasok,
0: én
3: és
0: alatt a kép.
3: Hát nem mindenki, meg én is azért olvasok.
0: Szerintem ez megfér a kettő együtt.
3: Persze. Csak billen a képek felé nagyon.
0: Hát az biztos, hogy az jön fel.
1: Telefonálunk. Szia!
4: Nem tudom pontosan mi a témátok.
0: Az élet.
4: Ja, akkor jó. Mert azért a Facebooknak olyan aspektusai is vannak, hogy emberek, akikkel a büdös életben meg nem találtál volna soha többet, mondjuk, most nem mondom hány

0: persze páran már meghalnak, és akkor az ember le tud tisztázni dolgokat, be tud zárni köröket.
1: Nem ez a téma, Zsuzsa, bocs.
0: Jó, hát ezért kérdeztem.
1: Az iPrezi, az iPreziről beszél a fecó, hogy, hogy ez mi.
2: Tehát, a Jeff
1: meg a Jeff Koon, meg a parok.
0: Jó, egy ideje a Facebookról beszéltetek.
3: A képekről tök beszélünk, jó. Alapvetően képekkel, jó, hogyan fejezik ki magát az ember. Igen, igen.
1: De az élet. Nem, de a Facebook is elég jó téma, majd csak most nem van.
0: Jó, nekem ez elég frenetikus élmény volt, hogy többen megtaláltak engem a Facebookon. Olyanok, akiket évtizedekkel ezelőtt elvesztettem. Ez egy fontos aspektus szerintem, és lehet újraindítani olyan nagyon fontos, meghatározó kapcsolatokat, amelyek eltűntek az életedből. Ennyi?
2: Kérdés, jó, hogy kellene.
0: Sziasztok!
3: Hello, szia!
4: Ami szerintem érdekesség még ebben az az, hogy a mai... Ja.
2: Bátran.
1: Hogy a mai...
4: De csak azt akartam, hogy a mai élő fiatalok között a bemutatásnak az igénye az sokkal nagyobb, és hogy sokkal egyszerűbb velük ebben dolgozni, hogy mutass be valamit.
1: Innen folytatjuk.

0: Pric, prac, ruc.
1: Csodálatos a zene.
2: Otomo Yoshihide.
3: Ajá.
2: Egyik új albuma. Új album, Gyuri?
0: Nem. A Tilos Rádió birtokában.
2: Szóval ez még mindig a Pergőképek 2.15.37.73 az FM 90.3-on a Tilos Rádióban, és még mindig ugyanazok ülnek az asztalnál. Müller Dora, Dávid Fecó, Szabán György, a pultban Ozi, én pedig a Csilla vagyok. És ez az egész műsor, amikor kezdődött, akkor a Naimányi cikk kapcsán jutott eszembe, hogy bizonyos dolgokról beszélgessünk, egy csomó témát érintettünk, amit kapcsolni lehet egyébként a Naimányihoz, a Kunsztok kezdve.
0: Ez nem lehet, hogy ez a kortárs rádiózás?
2: Igen, de ez egy rendes kortárs.
0: Milyen kérdés
1: van, kortárs rádiózás?
0: Mi a téma?
2: És ennek minden, a cikknek, amit mindenképpen javaslok elolvasni, az a címe, hogy félelmekkel teli korszak jön vissza, és a Naimányi pont arról ír, hogy amikor ő elment, akkor mi volt, és akkor mi már éltünk, és mi már itt kulturálottunk.
0: És közben találtunk egy cikket, a Naimányi írt a Jeff Koonsról, egy elég érdekes cikket.
1: Egy New Yorki kiállítása kapcsán, ami a Guggenheimben volt.
4: Az lesz most Párizsban.
1: Az jön át.
2: És a Bobburba megy, vagy hova?
4: Jó, ezt nem tudom most pontosan megmondani.
0: Mert hogy erre vadászott jegyet. Most
4: ez volt a kirobbantó.
0: Ez volt a kirobbantó. Ferenc erre vadászott jegyet. És hogy ez számomra marha érdekes, hogy hát hogy mondjam, meg lett fejjel belecsöppentél a kortárs kézművészetbe, és annyira, hogy most már tehát nem sokan lesztek magyarok ott, mert azért az ugye kicsit arrébb van. Bécsben Miró kiállításon megjelenik, tehát nem irreális az, hogy az ember kimegy, mert itthon, hát hogy milyen szerény a felhozatal, de
1: hát legalábbis ebből hogy, a műfajban mindenképpen.
0: Hogy akkor most kiröffensz és megtekinted a Jeff Koonst, és remélem elsőként majd beszámolsz.
4: Ez mindenképpen, természetesen.
1: Fogsz szelfizni?
4: Biztosan.
2: Jaj, nem tud nem szelfizni.
0: Én nemrég láttam egy Jeff Koonst Bilbaóba. A Guggenheim Múzeum előtt van egy hatalmas virágkutya, de mennyi lehet a 3 emelet magas virágkutya.
4: Az drágom meg. Ja, akkor a fotón láttam nálad.
0: Lehet.
2: És közben még annyi kapcsolódás pluszban, hogy a Soskata, aki meg a vendégünk lett volna, akivel egyébként kortárs képzőművészetről forgattunk az elmúlt évben egy filmet, ő pedig a Miró kiállításra ment Bécsbe, azért nincs most itt.
0: Tehát minden
2: nem biztos.
1: És a paróka.
0: A paróka, ugye az Andy Warhol, és ki volt az egyik
1: nagy mestere. És egy művész hozta nekünk egyébként egy fotót.
0: Mestere, a Jeff Koonsnak.
2: Hát a Salvador Dali.
0: Meg a Dali szerette.
1: Én egyébként ilyen, mint amilyen ez a kutyája a Kunstnak, először Madridban láttam egy falat egy utcán, az egyik kortárs galériájuk mellett, ami be van ültetve, tehát függőleges fal, mint a tűzfalak, tele van növényekkel, az ugyan nem kép formájú, de hogy egy ilyen élő fal, és minden évszakban persze tök máshogy néz ki, virágok, leve, tehát hogy az egész egy ilyen zöld, fehér színe, hát amikor én láttam, akkor éppen fehér volt, elképesztő volt.
0: És ki volt a felesége, egyik felesége
1: na,
0: Jeff Koonsnak?
1: Az a valami, ezt tudod?
0: Betelefonáló egy pár
1: én is csak,
0: mi csak az zokni,
4: és
1: utána néztünk.
2: Közel vagy.
0: Ország jó.
1: Magyar vonatkozása van, és az ország mégis jó.
0: Na.
1: Kemény.
0: Egy pár tilos zoknél, 2 pontos kérdés. A hát 4 pontos is. Kérdés az, hogy mi ez. Ja, igen, azt már mondtuk.
2: Csetet nem nézünk.
0: Szóval
1: kikon próbált lenni. És az is volt bizonyos szempontból.
2: Tehát Olaszország jó, magyar vonatkozás jó, de nem Gina Lollobrigida.
0: Nő, azt eláruljuk.
2: Ennyit segítek.
4: Jó, most persze feltolulnak bennem gyermekkori emlékeit, de hogy mondják, volt egy jó magyar vonatkozás.
0: Ismersz magyar származású.
1: Már valaki megkereste, megtaláltam.
5: Na, sziasztok, Csicsolina!
4: Nem mertem kimondani.
1: Láttam, hogy nem mered kimondani.
4: Steyer Ilona?
5: De miért?
0: Steyer Ilona, és ezt csinált róla.
5: Sőt, meg is alkotta, így van. Tehát szeretkeznek, megcsinált a plasztikból.
1: Hát de ő maga is egy próbált lenni vizuális ikon, nem a Csicsolina? Arra hajtott
2: úgy. Igen, talán még a kígyó is vagy.
0: Tiéd a filozóknia, majd legyártjuk kapsz.
5: Köszi, és Fecó oda megy megnézni most a Jeff Koonsot New Yorkba.
1: Párizsban. Európában.
0: Ide jön a Jeff Koons.
4: Áthozattam, nem volt most idővel menni.
0: Nem járnak már Concordnak.
1: Csak ott ledumálod, hogy áthozzák Pestre.
4: Jó. Mindenképpen.
1: Jó.
0: Hello, köszi.
5: Ciao.
1: Azért a Múzeum Sopra kíváncsi leszek egy Koons kiállításnál. Az biztos, biztos, hogy lesznek jó tárgyak, igen.
0: Kis táska meg.
2: Kis nyuszi.
1: Igen. Hú, hogyha lenne egy kis mackó izébe cserébe. Kis, azt nagyon bírnám, ez a kis virágmoci.
0: Csicsolina?
1: Nem, virágmoci. Plastik.
2: Kis csicsolina, virágból.
4: Nem gondoltam volna ezt a csicsolinát egyébként. Ugye? Nem illik valahogy nekem így a képbe.
0: És a marketing ereje a kapcsolatban. Igen.
4: Hogy?
0: Marketing.
1: Hát egy megalkotvány. A csicsolina kinézetten. De hát igen, az igaz szerelmet nem tudod elképzelni.
0: A Madonnára is
4: biztos, hogy ez
0: sorozatot.
4: A határok átlépése az gondolom így megeddi az embert. Mert azért, tehát, hogy mondjam, az, hogy valaki egy pornósztárral kösse össze az életét, nagyon erős vállalás. Ahhoz olyan két lábbal kell állnod. Talajon.
2: Hát nagyon tudatos.
4: Nagyon, iszonyatosan tudatosnak kell lenni.
0: Ahhoz, én gonosz vagyok, és azt gondolom, hogy a marketing az olyan nagy szó. Olyan
4: hát vagy egyszerűen jó
1: az is a tudatosságnak
4: egy rész. Benne egyébként, hogy annyi, egyszerűen annyira jó csicsolinával lógni, hogy az ember azt mondja, hogy nem érdekel, mert amúgy meg annyira jól érzem magam vele, annyira inspirál, annyira hozzám tesz, hogy...
1: Meg azért igen, azért ez egy ilyen erős sejtés, hogy igen, végig is miért lehetne a pornosztár is emberért.
4: Persze, gondolom. Hát
1: nem úgy értem ezt, de nem ezt úgy értettem, hogy hát azt mondjuk, hogy kiállni, mert tehát, hogyha az én pas, nem tudom persze, hogy mi van akkor, hogy pasiban ez hogy van, tehát, hogy az ember, de hát nyilván...
4: Hát többet kell
0: az
4: vállalni.
0: Is ember. De, ugye, de,
1: hát ráadásul igen, csak hogy
0: a... ember a pasi csak meg plastikból.
1: Ne legyünk kirekesztők.
4: Pont itt volt a tilosban az a kétórás rádió felvit, az Oligoni Rend aztán később, meg az Aleska Diamond-szal, aki ugye egy ilyen pornósztár. És ő például itt az egy zseniális rádióműsor volt. Két órán keresztül beszélt a lány, mindarról, hogy hogyan élte meg akár a szüleivel kapcsolatban az, hogy ő pornósztár lett. És például ő mesélte, hogy hát amikor bejelentette otthon, akkor nagyon, hát nagyon, nagyon megharagudtak rá azért a szülők. Nem is beszéltek vele egy hónapig, de utána megenyhültek.
1: Egy hónap, az tök jó.
4: Igen. És utána, amikor mondta, hogy megy ki Amerikába forgatni, és hogy híres pornósztár lesz valószínűleg majd kint, akkor leült mellé az édesanyja, és azt mondta, hogy jó, rendben van, csak egyet kérek, négerrel ne. Szóval a határok átlépésén az egyébként, hogy pornósztár a lány, ott megemészszük. Az, hogy miért?
1: Amerikában megemész ki. Na de.
4: Nehéz ez. Igen, és akkor utána, hogy a lány, utána az Aleska, ő azt gondolta sajnos, hogy ami sokunknak talán az életében volt egy ilyen felismerés, hogy műsorban vendégként lenni egy picit könnyebb, mint a műsort csinálni. És akkor mivel nagyon jól mozgott a műsorban vendégként, próbált rádió műsort csinálni, de az már sajnos nem sikerült. Az végül az elvérzett valamelyik kereskedelmi csatornán, és most átment ilyen aerobik fitnessbe, és nagyon szépen leépítette magáról a stigmát. Nagyon tudatosan építette az Instagram feedjét, a Facebook feedjét, nagyon pontosan tolta le magáról, és mostanra már mögötte van a pornós Aleska, és feláll egy másik.
1: Persze az embert, és nagyon jól, teljesen...
4: Nagyon jó lett visszacsatolni az iPress-ire, hogy ha akarod, ebben a korban a vizualitással le tudod mosni magadról a stigmát. Akár kaptad, akár vetted.
0: Jó reggelt! Szia.
3: Hello, sziasztok! Hello. A Jeff Koons Cicsolina sztorihoz, hogy Cicsolina gyermeke is Jeff Koons-tól van.
4: Hoppá!
1: Szuper!
2: Akkor de ez szerelem volt.
1: Akkor ez igazi, ez tök jó.
2: Az igen, és
1: ugye mondtam én.
3: Viszonylag sokáig pereskedtek is.
1: Oké!
4: Okay. Jó, az remek végén! Ilyen
1: romantikus történet, hurrá!
3: Hello!
2: Köszi! Hello!
4: Szájtól! A maga módján azt gondolom, nem is a maga módján, hanem azt gondolom, hogy Csicsolina ugyanúgy egy életművész, aki azért az élet szakaszait nagyon pontosan, tudatosan építi, üzletasszonyként, politikusként, pornósztárként.
1: A politikus az erős, nem? Tehát, hogy azért az egy erős vállalás. Tehát, hogy akkor én...
0: Parlamenti képviselő volt Olaszországban.
1: Itt is volt próbálkozás, nem?
0: Igen, de az nem jött.
4: Itt kicsit erősebb a mezőt. Itt azért nem könnyű talpon maradni.
1: És sem eddig se jutott el?
0: Hát, csak nem.
1: Jelölődött? Igen, vagy, és pártban, vagy független volt?
0: Szerintem független.
4: Hát nem bocsátottuk meg neki, hogy elhagyta az országot.
1: Ja, az igaz, az igaz.
0: Meg talán még Négerrel is.
1: Csak nem.
0: Szóval a kortárs képzőművészet. Igen.

0: Sziasztok, ez még mindig a pergőképek, és sok mindenről beszélgettünk most már, parókákról, meg szocializmusról. Beszélgetünk szocializmusról?
1: Hát a Neumanni kapcsán említettük többek között.
0: Csicsalinról is.
1: Hát végig a kortárs képzőművészetről, beszéltünk.
2: Igen, volt a Tollas Bálban, annak idén volt az az újság. Emlékeztek, az egyetlen magyar ilyen halvány erotikával megáldott újság a Tollas Bál volt, és abban a Csicsalina rendszeresen felbukkant.
1: De az mennyi időközönként jelent meg az a Tollas Bál, mert azt úgy láttam fel.
2: Havi lehetett az.
1: Tényleg?
2: Legutóbb a Bakancsoson egy egész évfőt akartam menni, olyan árat mondtak rá, hogy
1: persze.
2: Mondom, mennyi ez a színes újság? A Tollas Bál teljes évi észre gondol, ja?
1: Akkor tudod, mi
2: több ezret mondtak, nem kell, mert ahogy átnéztem volna, de érdekes módon az inges küszöb elcsúszott, ki hitte volna.
1: Tök érdektelen volt.
2: Hát amennyire megdobott tinédzserként, a Tollasban ahhoz képest, meg a Superbola, az volt aztán tényleg a nagyon komoly kiadása, meg hát ugye Jugoszláviában már azért egy körrel beljebb engedték a bugyiba a dolgokat, és akkor onnan érkeztek még így lapok, meg hát az Németországból, ugye akkor már a szivárogtak át azért.
0: Szuper 8-as filmek.
2: Azok is, meg hát aztán később
3: utána videók. Megvan még a MOVS-ban az NDK, szuper, hogy ez...
2: Amit ki akartatok sorsolni, meg jó.
0: Hm? Igen. Abban kettő volt, egy elment a tilos
3: ilyen árverésen. Pajesz, bajusz, virli, minden.
0: De
3: az nem az az osztrák.
2: Jeremy Irons, vagy hogy nem az.
3: Nem, ez kelet-német.
2: Hogy hívják a másik? Ron Jeremy.
3: Ron Jeremy. Nagyon képben van a csávó. Nagyon képben van a csávó. Ferenc. Az is.
2: Engem foglalkoztat egyébként ennek a változása. Tehát az, ahogyan vizualizáltuk a szexualitást és a pornográfiát az elmúlt egy évtizedben, és ahogyan kategóriákra bontottuk egyébként az aktusokat, a helyszíneket, az tényleg egy olyan elképesztő változás, ezt nem gondoltuk volna. Tehát valaki például beírja mondjuk a Google fordítóba, betesz mondjuk egy pornó szájtnak a címét, ami mondjuk videók vannak, és lefordítatja a Google fordítóval, magyarra, megdöbbensz a fordításon. Tehát, hogy a nyers fordítás, nem akarok mondani.
1: De jó, vannak szavak rá, vagy nincs?
2: Hát egyrészt a nagyon komolyakra nincsenek, aha, amiket meg próbál kényszeren a fordító
1: gép,
2: azok teljesen csíz a
3: lehűgéstől.
2: De ugyanakkor az egyébként nagyon jól leképezi a társadalmi szerepeknek a változását, az, ahogyan a különböző helyzetek előtérbe kerülnek. A reality hogyan kerül előtérbe, a profizmusnak a rovására. Most tulajdonképpen teljes egészében a homemade az, ami uralja, és bár nem az, de egyértelműen afelé...
3: Van homemade.
1: Hát és jön a trash.
2: Hát én amúgy nem tudom, van-e, tehát azon a szinten mondjuk, onnantól kezdve, hogy a HD kamerázás ennyire elérhetővé válik.
3: A telefonodon van HD.
2: Igen, de azért nagyon pontosan lehet látni azt, hogy azok a legnagyobb nézettségnek, legnagyobb népszerűségnek örvendő tartalmak, amelyek nagyon profin utánozzák le a házi
3: az
2: gyártást.
3: Az is van, nyilván.
2: És hogy ez sem volt eddig, ez is egy nagyon újszerű dolog.
3: Hát mert
2: dolog.
3: Ugye húzós a dolog, és akkor ez nyilván valami.
2: Hát meg gondolom, a képzeletünket folyamatosan leképezzük, és visszahat.
3: Mennyi pornót nézel egy nap?
2: Hát nincs napi szintű pornó nézés, vannak szakaszok, ahol nagyon foglalkoztat a téma, és akkor mondjuk ez így ilyen, hát ilyen éves szinten tér mondjuk vissza, hogy most hol tartunk, és akkor így megnézem, hogy milyen a technológiai fejlődése, hogyan csúszunk el a tube-ok felé, a különböző videómegosztók felé, hogyan tűnnek el a nagy filmek, tehát az időben.
3: És tehát mint közösségi média érdekel, hogy osztódik.
2: Hát az nincsen szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy ez annyira profit-orientált tér, hogy itt igazából a közösségi megosztás is igazából profit szempontok alá van rendelve. Tehát a különböző, mondjuk például vannak országok, akik nagyon sikeresek mondjuk különböző swinger tartalmak megosztásában, de már-már azon a szinten, hogy nem érted, hogy hogyan tudják ezt így összehozni. Tehát honnan szednek össze ilyen karaktereket, akikről azt gondolod, hogy egyébként ők amatőrök, de nem azok, mert egy amatőr nem képes egyébként ezt letenni az asztalra, vagy például a különböző casting videókon hogyan tudják azt megcsinálni, hogy egy felismerhető pornó színésznő képes eljátszani az utcán felszedett amatőr lennek a karakterét annyira vérprofin, hogy nem tudod, hogy hogyan, hogy honnan van ez a színészi adottság. Hogyan építik föl annyira hétköznapi elemekből a történés, hogy te elhidd azt, hogy ez valóban ott történik, de nem történik, nem történhet. Mert látod, hogy technológiailag nincs, ez le van hangosítva, ez le van rendezve. Szóval nagyon érdekes, hogy ez hogyan változik az elmúlt időszakban, és ez 5-10 év.
3: A TED-en láttam egy előadást, azt hiszem, hogy az a cím, hogy a nagy pornó kísérlet. Az előadást most nem mondom el, hogy miről szól, tök érdekes, de volt benne egy olyan motivum, ami nagyon érdekes, a fiatalok pornó fogyasztási szokásait próbálják így-úgy vizsgálni, vagy próbálták az előadás szerint, és azt mondja, hogy hivatkozott egy vizsgálatra 10 évvel ezelőtt, és most próbálták, és azt mondja, hogy ez a baj, hogy nem találnak olyan kontrollcsoportot, ahol nincs. Igen. Tehát ugye az lenne érdekes, hogy megvizsgálják, hogy a szorongás, meg a nem tudom, viszont párkapcsolat kialakításának a nem tudom, vagy nem tudom, és ugye ehhez az kéne, hogy egy nagyszámú kontrollcsoportot mellé állítani, aki nem. Hát most azt nem tudom, hogy ők beengednek-e amerikai
1: szociális. De a nemek megoszlása hogy van? Az nincs, ez nem derült.
3: Ezzel nem foglalkozott a dolog, nem tudom, de ez szóval nincs kontrollcsoport, aki nem.
1: Tehát hogy nézik nők is, nem?
2: Valószínűleg a nők egyébként mindig ugyanannyira nézték, mint a férfiak, csak kevésbé tudunk mondták, erről beszélni. A nemek megjelenése a pornóiparban, tehát a férfiak emelkedése, meg a meleg pornó felbukkanása az alapvetően az elmozdult, tehát emelkedik felfelé. Úgy, ahogyan kezd darabokra törni a férfi-nő modell, meg a hetero, úgyhogy, de hogy igen, csak arra akartam kifuttatni, hogy mostanra a pornó az a narkó szintjére emelkedett, és pontosan tudjuk azt, hogy addikciót okoz.
0: És nincs még olyan, hogy igen, a TED-es, hogy állandóan frissülnie kell, hogy nincs olyan, hogy pornó reality. Tehát, hogy... Hát, hogy mint a foci, hogy marha jó nézni, hogyha nem tudod, hogy mi az
3: eredmény. Olyan, mint a Big Brother, meg ilyen valóság sok, csak kemény.
2: Nem, a pornó az agyunknak a képzelethez van igazítva, ezt fel kell gyorsítani. Tehát a pornófilmben a történésnek nagyon gyorsan kell menni, mint az álomban, vagy mint a képzeletben.
0: Nem csak, hogy ez a TED-es előadásban volt az, hogy mindig nagyon megugrik a nézettség, hogyha valami újdonság kerül föl. Tehát
2: hogy karácsonykor, húsvétkor, családi ünnepeken.
3: Nem, most ez nem ezt mondja, hanem az, hogy tehát, hogyha beültetik a tesztközönséget, és akkor mérik a vérnyomást, meg a ízet, és akkor pornó jeleneteket, és a 15. egy egészen más típus.
1: Ami eddig nem volt.
3: Ami eddig vagy nem egy volt, akkor így felugrik
2: az
3: íze. De ugyanezt megvizsgálták birkáknál is, mondjuk. Tehát, hogyha a birka úrnak ugyanazt a birkahölgyet kell, nem tudom, akkor az aktivitása ennyi, de hogyha elé hoznak 18 birkahölgyet, akkor megugrik az aktivitása. Tehát ezek mérhető cuccok.
2: Szerintem ugyanaz, tehát minden egyes ilyen kérdéskörben azért valahol mögötte az húzódik meg, hogy a technológiai fejlődésünk és a morális fejlődésünk ilyen ollóként kettő nyílik. Biztos vagyok benne, hogy ez a szintű pornográfia, ami elérhető, a tévéhez hasonlóan ki fog derülni róla, hogy nem jó, hogy ennyit nézzük. Ugyanúgy, mint a tévé is kiderült, hogy az elaboráció elmarad, és hogy egyébként nem egészséges az emberre nézve, de sokáig hagytuk. Generáció nőtt fel, úgyhogy de hát most ez csak a tévé, hát hagyd nézze.
0: Ez az előadás azt mondja, hogy még ráadásul agyi elváltozást is okoz, tehát egyszerűen személyiségfejlődésben valami nagyon komoly.
3: Hogy MR-rel kimutatható az addikció része, le lehet róla jönni, tehát nem
2: ja, mindenről lehet ezzel jönni.
4: És csak azt szeretném mondani, hogy Stanislav Lemnek van egy, nem is tudom, minek mondjam, novellának, regénynek, bárminek, az Úr hangja, az a címe. Hát abban arról beszél a szerző, hogy a technológia segítségével a különböző érzéki vágyainkat remekül ki lehet elégíteni. Tehát hogy vérizgáljuk ezt az érzékünket, vérizgáljuk azt az érzékünket, és ott onnantól kezdve nekünk ez jó lesz. Ezt egyébként speciál a tudósokra, tehát hogy a tudósoknak mindenféle belső vágyát levezethessék, és csak is a korlátlan hatalom szolgálatába állítsák, ezért volnának ezek a megoldások.
3: De ez fikció. Ez fikció, ott? Nem? Ez irodalom, fikció.
1: Aztán, aztán megérkezett a fikció a valóságba, ja. Ahogy szokott.
2: Hát csak pont, hogy nem elégül ki pont az a függőségnek, pont az a központi, egyik központi elme, hogy nem tud kielégülni az ember soha. Nem megy, hiába újabb és újabb adagok kellek, de nem elégülsz ki, nem nyugszol meg, mindig kell újabb és újabb.
3: De ez ugyanolyan, mint bármilyen függőség, teljesen. Nem? Mint a számítógép vagy a drog vagy a...
2: Hát ez maga, maga a drog igazából.
4: Nem, mert ugye itt vannak dolgok, tehát a kutatások elindultak más irányba is. Tehát, hogy például a kielégülés, vagy a vagy a párkapcsolat, vagy a bármi, nem használjunk ilyen nagyon kedves, becsomagolt kifejezéseket. A lényeg az, hogy csak akkor működik, hogyha ez valamiféle mentális kapcsolatban is működik nálunk. Ugye te a birka példát hoztad, igaz?
3: A TED-es előadásból, igen.
4: De ez nem teljesen igaz, ugyanis ez nem egészen így van. Én a szakmám miatt bizonyos ügyekben azért eléggé benne vagyok. Tehát mondjuk a ló fedeztetés az egyáltalán nem olyan egyszerű történet, hogy megjelenik a...
2: Csőder.
4: Tessék, hogy?
2: A csőder.
4: Igen. És kitágulnak az orlukai, szuszog és... És ez távolról sem olyan egyszerű.
0: Te állatorvos vagy, Zsámoki?
4: Igen.
0: Igen?
4: Nem. Mondom, nem.
0: Ja, jó. Oké. Okay. Jó, csak nem, megkérdeztem.
4: Csak a bizonyos múltam miatt vannak tapasztalataim. Tehát ez nem úgy megy. És ugye, nem tudom, ez a kifejezés a rádióhallgatók több milliós táborának ismerőse. Kénytelen vagyok bemondani, de kifütyüljem a köztes.
2: Tudom, miről lesz, hogy egy igazgató a vége.
4: Így van. Tehát ló... igazgató. Uh-huh. Most ugye ez azért van, mert a lónak a szerelmeskedés az egy nehéz dolog. És ő nem biztos, hogy szerelmes abba a... Tehát
0: az kémia, nem?
2: Nem kell ahhoz szerelem mindig.
4: Kezdek teljesen is hülye lenni. Tehát, hogy ugye a birka, mondhatnak, birka fiúnak, azt a birka lemutatják, és akkor nem szereti. Te oda is egy üzenetet mondtad, igaz? Akkor azt szereti. De ez nem így van. Hát egyszerűen az van, hogy hát úgy, hát...
2: Rá kell vezetni a dologra.
4: Hát finoman szólva, de hát ez egy ötemberes melóám.
0: Rávezetni.
3: Ugye a részleteket most ne beszéljük meg. Este 10-kor szólunk egy ilyen ezt a részleteket ne beszéljünk meg, mert most indulnak hazafele a kis gimnazisták, és a mindig felé
2: megy. Kocsiba hátul is, hogy ülnek, és apa, milyen igazgató.
4: Én nem mondtam egy szót sem.
3: Jaja, azért.
4: De mondjuk, hogy azt mondom, hogy fedeztető állvány, az még belefér, nem?
3: De ez nagyon jó, igen.
1: Láttunk egyszer valami független filmszemináról, egy ízszeminálásról készült filmet, arra nem emlékeztek, hosszú órákon keresztül ment és mutatták. Nem tudom, egy portréfilm volt egy pasiról, aki
3: fedeztetőállványról.
1: Igen, tehát mi ez, szarvasmarhákat.
3: Oké, értjük.
1: Nagyon kemény.
3: Figyelj, én a Tedről idéztem. Jó, én.
4: Akkor bocsánat, csak a dolog élőt elmegyem az együtt, de azt hiszem, ugye, hogy az inszeminálásra tulajdonképpen ugye a normál körülmények között az egy fújással. Ez így megvan.
3: Ne hagyjuk a részleteket.
4: De jó, mindegy. Tehát egy fújással történik, és a...
3: Igaz, hogy na jó.
4: Akkor előfújja,
3: nem mindegy,
4: nem
3: tudom,
4: nem tudom.
3: Oké.
4: Csak azt mondom, hogy a ló itt tud szerelmes lenni.
5: Nem azt szereti, akire rávezetik. Halló, és tudsz, hogy lesz.

0: Sziasztok, ez itt még mindig a pergőképek, még mindig Müller
1: Dóra. Kortárs képzőművészetről.
0: Dávid Fecó, igen, filmes közéleti műsor és témánál vagyunk. Szabány Gyozi és Győri Csilla. És akkor hol is hagytuk abba a...
2: Ne, az nem így.
3: Azt az állat ne
1: legyük újra.
0: Mondjuk néhány témánk volt, ami konkrét műsort megérne. Egyrészt, hogy embere a pornosztár is.
4: Jó van már,
1: hogy
4: de ezt nem
1: is
4: úgy mondom,
1: szerelmes lenni.
0: Igen, a ló is tud szerelmes lenni. Ez a nagymányi cikk is egy egész műsort megérne, hogyha egyszer összejönnénk és mind olvastuk volna. De el tudjátok olvasni. A HVG-ben jelent meg, és...
1: Például tök érdekesen nem magát a Neumannit behívni. Ha már Neumanni cikkről beszélünk, van, akkor igen. Nem könnyű esett a úr, de...
3: Interjú. De... Hát, mint a pankok általában.
0: Bécsben Miró kiállítás van, Fecó mindjárt megy Párizsba.
4: Kunsz volt a másik lét.
0: Igen, megnyit óra.
1: Asszociáció, hogy van egy könyv, azt én nagyon szeretem, mert Ülbek nevű úr, Michel Ülbek, van egy film a moziban most, a Ülbek elrablása, azt meg kell nézni, mert hogy ő szerepel, mint akit elrabolnak, nem még. Mond ez neked valamit, Fecó?
3: Csak ugye neve, nem
1: nagyon, nagyon remek író, és az utolsó könyvben megjelent magyarul a térkép és táj, abban egy festő a főszereplő, és a főszereplő megcsinálja a főművét, a Jeff Koons és Damien Hirst felosztja a képzőművészeti piacot. És ez hosszan, a csávóról azt kell tudni, hogy egyrészt zseniális, tehát szája, Nietzsche, Schopenhauer beleoltva a bulvárba, és a nem tudom, a pornográfiába, és a lektőrbe, és a mély filozófiába, és nagyon jól ír, és egy nagyon nehéz eset a csávó, Swinger klubot neveztek el róla Párizsban. És egy bátor ember, tehát ezeket pacekba hozza, de például ebbe az egyik könyvében szerepel egy író, azt is Michel Houellebecqnek hívják, és kegyetlenül lemészárolják a könyvlapjain ilyen rituálisan, tehát az egész szobában az összes beleit szétszórják minden, és arra gondoltam, hogy azért ezt, amikor úgy megírja az ember, akkor nem fél a nem babonás, mondjuk, hogy a...
4: Ja, hogy az önmagát beteljesítő,
1: hát nem, hát igen,
4: maga,
1: tehát, hogy ilyen, művészet, igen, nem, tehát hogy van egy pont, önmagát. A taburól beszéltünk, hogy a paróka, uh-huh. meg a izé, hogy az tehát a saját
4: hát
1: halálával nem
4: viccel
1: az ember.
4: Hát vagy pont
1: még
4: az
1: a Halász Péter csak... is csak akkor viccelt, mikor már egy irányú utca volt.
3: Ez érdekes egyébként.
1: Az megvan ez a Halász Péter?
4: Mikor felravatalosztottam, hát a színész.
1: Gyönyörű volt az. Mikor feküdt a koporsójába, és egy kicsit kiemelkedett, és kinyúlt a kezével egy pohár borért, és hívott, és visszafeküdt, hát hogy jó lesz ez a beszéd.
4: Egyszer a Szőke is csinált egy olyat, hogy lemosat, most a Szőke vagy a Badár, nem mindegy, szóval, hogy lemosatták magukat, és rejtett mikrofonnal felvették, tehát, hogy rendesen hát kvázi felölt, tehát benne a proszektúrán belefeküdt.
1: Na jó, vidám.
4: Na, szóval, hogy menjünk a vidéken. Tehát, hogy valószínűleg
1: nem könnyű vele viccelni. Ja, hogy mindig belemerül, tehát, hogy az egyik könyve az a turizmus, nem arról szól, de a főszereplők a turizmus iparba utaznak, és akkor látszik, hogy nagyon mélyen bele van ásva a dolog, tehát a történet, ez meg a kortárs képzőművészetbe, tehát neked is ajánlom Jeff Koonsról is sokat.
4: Csilla meg sírhanműveket nézett a hétvégén.
0: Igen, mert találkoztunk már a múlt héten is, így véletlenül itt volt a Dori, és akkor azt mondja, hogy olyan szívesen kimenne egy ilyen...
4: Az is Párizs ráadásul, tessék a igen, következő
1: kapcsolatban. Össze lehet kötni Jeff Koons és a temetkezési
0: vállalkozók expójára, tehát hogy ez őt nagyon érdekli.
1: Az kell.
0: Igen, és ettől kedvet kaptam a sírhanművekhez, úgyhogy hétvégén gyorsan megnéztem az első évadot, amiben még hirdetések vannak, tehát ilyen balzsam hirdetések.
4: És semmit nem öregedett. Mi a sorozat?
0: Semmit, fantasztikus.
4: Az mondjuk szerintem egy, igen, alapmű.
3: Egy darab, így jártam Kriminál Expóra, itt volt mindig Budapesten. Ott meg
4: az
3: a,
4: is kemény, de ott miről van
3: szó? Hát a biztonságtechnika, ja, biztonság. Bűnüldözés, zsaruk, szientológusok is, ugye a kriminonnal mindig ott voltak, lehallgatókészülékek, előadások, ilyesmi. Nem minden volt a lakosság számára nyitva, de volt, hogy szakmai előadóként, belső részvevőként tudtunk elmenni, és akkor mondjuk ott voltunk egy-egy ilyen mit tudom én, kábítószerrel kapcsolatos bemutató, hogy ahol elmagyarázták, hogy tulajdonképpen azok az eszközök, amik a levegőből vesznek mintát, azok miért alkalmatlanok bármire is, mert hogy ha itt levegőből, nem a legjobb példa, hogyha...
4: 4-es, 6-os.
3: Bárhol, viccelek, bárhol Blahá. Levegőből mintát veszel, mindig van. Aha. Mindig van benne valami...
4: Azt mondják, hogy az ivóvízből
3: is. Hát ott a bomlás termékből lehet következtetni, ugye ebből tudják azt, hogy melyek azok a városok, ahol a legmagasabb a kokain használat. Egyébként Zürich meg egy másik kis álmosvájci város a két legelső, és, már, és a harmadik New York.
4: Na
3: hát. És ott például ott elmondta egyik előadó, hogy a felszállsz a villamosra, megfogod a kapaszkodót, lejössz, bejössz ide, és pulira mindenképpen be fog jelezni, mert hogy annyira benne van a térben, hogy a részecskék mindenképpen jeleznek, tehát inkább ilyen preventív funkció van ennek, hogy kiteszik az asztalra, a börtönbe elhatnál, és akkor pontosan tudják azt, hogy az olyan hatással lesz valakire, aki jön be, hogy tudja, hogy ez a gép ez bejelez, meg egy ilyen érzékeny műszer. Szigeten volt egyébként ilyen egy pár éve paró, hogy hú, akkor a binta vételes ember ott ül kint. Kevesebben próbálkoznak, hogy ezt várják.
4: Ja, mert hogy lelki hadviselés
3: legyen. Igen, tehát nagyjából ez.
0: Hazugságvizsgáló.
3: És ott például ott elmagyaráztak, hogy hogyan lehet elkapni a videójeleket a levegőben, hogyan lehet lehallgatni valakit. Már akkor világos volt, hogy mindenkit lehet, nagyon egyszerű eszközökkel, nem nagyon van ennek gátja, de hogy érdekes volt, egyszer a Kriminál Expón kint voltunk egy standon, és akkor ott jöttek körbe ezek az Artisiusos csávók, hogy akkor mindenki csengessen be pénzt, akinek van hangfala, mert hogy hangfala
4: jön
3: van,
4: belőle a hang.
3: Csak azt felejtették el, hogy a főszervezők az Ügyészek Országos Szövetsége volt. Úgyhogy mondtuk a csávónak, hogy na, egy pillanat, mindjárt szólunk a főszervezőknek. Jó, majd akkor is, akkor megmondják. Jöttünk vissza két emberük, egyből, kicsoda maga, honnan jött? Aha, jöjjön velünk. Azt már vitték is.
4: Kriminális.
3: Nem vagyok rá büszke, de hát. Szóltunk, hogy itt...
4: Megszállnak.
3: Mindegy. Szóval érdekesek ezek az expók. Ugye most már vannak ugye Amerikában egyre inkább, ugye most, hogy már Colorado-ban, meg Washington államban a marihuana az legálissá vált. Ugye ott vannak ganja expók, amiken azért lehet látni, hogy olyan termékek jelennek meg, amiket nem gondoltunk volna.
0: Tehát a... Mindjárt Szerbiában is azt mondja a Bakács.
3: Nem mondod.
0: De.
3: Az közel. Hát az az első lépés. Egyébként ez végig söpör. Tehát, hogy az, hogy a hivatkozás most már nem Amsterdam és a Kupi, hanem Washington DC, innentől kezdve drogháborúnak vége, és akkor azt gondolom, hogy pár éven belül lezajlik ez a folyamat, ja, és akkor ez a helyére kerül.
4: Itt
3: ez
4: is. A
3: dolog. Itt is, mindenhol.
1: Hát nem itt legutoljára.
4: Hát de itt megmondták, hogy nem lesz drog.
3: Kábítószer nem lesz, és 2020-ra.
4: 20-ra? Nem 20-ra nem lesz semmi?
3: Hm. Azt hiszem addigra. Hát, hmm. Van még egy, van még egy kis idő.
4: A nyugdíjban már úgyis nehéz, nem?
1: És ilyen izélt, ilyen expo, és akkor azt mondta, hogy afgán barnát
4: nem a tárgyakra ráépülő zék, tehát
3: meg maga a
4: vaporizátoroktól a szekrényekig? Vagy
3: igen, mi? De hogy inkább, ami leginkább érdekes, izgalmas benne, az az, hogy ez a barbár dohánnyal kevert növény ez elmúló filmben van, és helyette inkább a nagyon kevés árt, vagy kevesebb ártalommal járó kristályosított THC az, ami felbukkan, tehát tulajdonképpen te a liftben betépve vízpárát fújsz ki.
4: Vízpára.
3: És hogy ez egy nagyon nagy előrelépés, hogy...
1: Inhalálsz.
3: Igen, így van pontosan.
4: De és úgy, nem égés terméket.
3: Igen. Tehát igazából mindent kiszed belőle, miközben nálunk a bio, ugye a JVH nevű műanyagnak lett a neve, és biofűként, vagy herbálfűként, most Egerben voltam, gyerekek, az egész vidék rászakadt a designer dolgokra, de nagyon-nagyon durván. Herbálozás, mert nagyon olcsó, 200-300-500 forint gramja a herbálnak. Herbálnak hívják, nincsen köze a herbálhoz, mint a nylon zacskó, annyira bio nagyjából ez a cucc. Egy JVH nevű szer.
4: Ezt megjelent, ugye potpurinak is ez ugyanaz?
3: Hát ott úgy is szokták, hogy akár holland ajándéktárgyként is szokták szélsőséges esetben árusítani. És a legdurvább az, hogy az injekciós droghasználat végül a roma közösségeken keresztül megtámadta a vidéket, és most a túlmutatva az agglomeráción kis falvak szegény telepein lehet nézni. Az EGRI Büntetés Végrehajtási Intézetben végeztek hepatitis C felmérést, önkéntes alapon lehetett, tehát nem célzott volt a mintavétel, és így volt 20%-os a fertőzöttség. Ez a vírus jelenleg csak injekciós úton képes fertőzni.
4: Azért a 20% az nagyon kemény.
3: Az nagyon durva, úgy, hogy Egerben olyanok töltik a büntetésüket, akik elsősorban a körzetben laknak. Tehát, hogy ez a dolog, ez átlépett,
1: minta.
3: Igen, ez átlépett a 8-kernek a keretein, a határain, és elsősorban a roma közösségek felé indult el, ami abból a szempontból problémás, hogyha ebben a közegben felbukkan a HIV vírus, ugye a HIV, akkor az a, az a sztereotíp kép, ami életre kell, ami föláll, az nem más, mint az injekciós, fertőző, drogos cigány. És ezzel a képpel nem fogunk tudni megküzdeni, mert ez a hivatkozás alap az lesz, hogy tényleg, tényleg őt akarod behozni? Aki éces, cigány, szúrja magát, drogos? Tehát olyan szintű kirekesztési hullámot generálhat, mint a feketékkel kapcsolatban a krek idejében az Egyesült Államokban. És ez nagyon, ez egy olyan probléma, amit a családsegítő visszajelez, amit a terepen dolgozók visszajeleznek, és nincsen semmilyen ellátás. Nem tudod azt mondani valaki egy Tiszavasváriba, hogy figyelj, menj be az addiktológiai központba, mert nincs. Gyere föl Budapestre, vagy
1: hova?
3: Tűcsere, szitok szó. Nem mondod ki. Hát,
4: és akkor tényleg mi van?
3: Hát semmi, gondolom, el kell venni a falig. Tehát el kell mennünk a robbanásig. Aztán, hogy ez
4: hány
3: most
4: év, vagy
3: nem
4: hogy
3: tudjuk,
4: van,
3: hát
4: azt
3: nem tudjátok? A Józsefváros injekciós dzsokhasználói szintén, mire felfedezzük, már 10 éve van. Aha. Tehát 10 éve ott van, és most is ott van, és most el fog megint tűnni, és megint nem látjuk.
4: És mi volt, ha neki mentünk a falnak, akkor utána egy ilyen...
3: Hát az hívrobbanás, akkor az azt jelenti, hogy... Mert ugye a HCV, a hepatitis vírus nem lép ki, bennmarad, mert csak injekciós úton terjed. Elvben terjed amúgy máshogy, de nem, nincs lejegyzett eset. A HIV vírus viszont a szexmunkások által kilép. És onnantól kezdve, hogy kilép, nem tudod, hogy hol van.
4: Hogy nem tudod megfogni.
3: Hát Görögország, Románia, ugye Svájc. Görögországban, a Svájcban megfogják nagyon gyorsan.
4: Mert azért ott van rá...
3: Pont azért
0: védettebb
3: egy svájci szexmunkás, vagy egy Svájcban dolgozó magyar szexmunkás, mert olyan szűrési rendszereken megy keresztül, hogy azért védett nálunk, mert egyébként onnan jön. De Athénban, meg a nagy görög városokban, ott 6 eurót kellett adni utána szűrésenként az embereknek, a szűrését, hogy eljöjjenek. Mert nem tudod lokalizálni a vírust, mert nincsen kockázati csoportban, kilépett belőle. És a szexmunkások jelenléte ebben a térben elsődleges, hiszen úgy kerül nagyon sok esetben a pénz jelentős része ebbe a térbe, hogy valakinek szexmunkával kell foglalkoznia. A Józsefvárosban jelentős részben szexmunka, de legalább majdnem ilyen jelentős részben kukázás, vasazás, nagyon fontos bevételi forrása a nyomorolapú cuccozásnak, plusz a lehúzás, rablás, lopás, betörés, amit úgy nagyjából lehet, de hogy a szexmunka által lép ki.
1: Láttad ezt a filmet, amit most...
3: A Viktóriát? Csak a bemutatót még, de a gondot, hogy kéne szervezünk ilyen tilos vetítés, mert ott is mondta a hölgy, aki rendezője.
1: Aki nem tudná, ez egy új film, mert hogy magyar azt nem tudom mennyire.
3: Hát magyar, csak svájci támogatása jött létre.
1: Hát igen, csak tudod, ilyen bonyolult ez a pontozás. Egy magyar-svájci film, svájci-magyar film, ami a játékfilmes fikciós elemekkel dolgozza föl ezt a kérdést.
3: De ahogy amennyire ismerem mondjuk a virágon keresztül a történetet, meg magát a svájci helyzetet, azért ez súrolja mondjuk a dokumentum elemzés kategóriáját.
1: Dokumentalista.
3: Hát igen, megközelítéssel él. Hát ugye a Svájcban dolgozó, vagy a Zürichben, a Strichplatzon dolgozó lányok jelentős része magyar, nagyon nagy részük Nyíregyházáról, Észak-Magyarországról, de a 8. kerületből is nagyon sokan mennek ki a szebb

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

Maros András vagyok, és a készülő könyvemből fogok felolvasni ma néhány novellát, novella kezdeményt. Az elsőnek címe Nyúlizmus, feljegyzések Dél-Franciaországból, ezt egy két hónapos franciaországi ösztöndíj

ezért nem szed pénzt. Önkéntes alapon van itt, hostess. Kerékpárja a WC előtt parkol, a vázán kopott, napszittas spárkassze matrica. Alig, hanem az egyik környékbeli faluból tekert ide. Mentem a kuthoz, puszi! Kiáltotta el magát az agancsokkal díszített előszobában, majd becsapta maga mögött az ajtót, és felpattant a bringára. Megy a kúthoz, jó vicc, vénfejjel, a kút lett a mindene. Zsörtölődött a férje, majd a székébe visszazöttyenve folytatta a bábozást két üres jégermeiszteres üveggel. A piszoárok előtti térben magas termetű, hosszúkás fejű, szigorú arcú pap sétál fel alá. Szolzsenyicén ritkított szakálumása. Terepszemlét tart, melyik csészébe csurgasson. Ideges. Hiába az osztrák igyekezet, a tisztasság iránti elkötelezettség, a löketenként érkező levendula illatbefúvás, az összes piszoár egyformán undorító. Az egészségesen működő emberben a vizelési ingert háttérbe szorítja a hány inger. Az összes piszoár alján újnyi vastagságban áll a sötétsárga folyadék. Nem isznak elég folyadékot az emberek. Ahogy jobban szemügyre veszem a papot, rájövök, nem a választás nehézsége okozza benne a tanácstalanságot, rászánná ő magát a vizelésre, tudna dönteni a 6 szabad WC között, csak épp nem tudja, hogyan lásson hozzá. Nincs slitz a reverenden. Se gomb. Semmi. Mint egy egybeöntött acélruha olyan. Ez a baj. Láthatóan most szembesül először a problémával, új szettet kaptak. Ma avatja fel. Most kell megtalálni a megoldást. Visszasírja az előző kollekciót, amit nyilván körültekintőbben szabtak. Akkor még számoltak vele, hogy a pap is vizel. Bal szerencsére aránytalanul kevés az angol vécés kabin, összesen 2 van, foglaltak. Pedig ott háborítatlanul kísérletezhetne az új ruhával. Ha sehogy sem megy, a nyakába kaphatná. És egy göndör szőröcskékkel cicomázott csészénél keveredem, és eszembe jut a 70-es években Amerikában megrendezett gusztustalansági világbajnokság második helyezettjének száma. A versenyző összegyűjtötte New York nyilvános WC-i pereméről a fanszőrzetet, 2 szelet kenyér közé tette, és a szendvicset a zsűri előtt elfogyasztotta. A készszárítást befejezve még egyszer bekukkantuk a piszoárokhoz. A pap türelmetlenül sóhajtozva, gyorsított sétatempóban járkál. Tankkal jönnek. A Velence és Milánó közti autópálya szakaszon megelőzök 3 Fagioli feliratú kamiont, amelyek egy-egy tankot szállítanak. Az egyik harckocsinak tisztán látszik, rám van állítva az ágyúcsöve. Beletaposok a gázba és elhúzok mellette, de a cső követi a kocsim mozgását. Egyszerű perspektíva játék vagy súlyos paranoia? Kávé, desszert. Utolsó olasz benzinkút, utolsó olasz kávé. Dupla eszpresszót rendelek az autogrillben, desszertnek egy kapucsinót. A koffeinbomba felpörget, dobolok a kormánykeréken. Később magyarázni kezdek az onyós ülésen terpeszkedő képzeletbeli utasomnak. Határeset. A francia határnál, az autópályadíj bevasaló kapu után vámosok intenek félre. Kiszállítanak. Egy egyenruhás férfi arrébb tol, majd 3 társával az autómba bújik és kutakodni kezd. Csendben dolgoznak, 4 kézláb. Felbukkan egy 5. személy, aki rám parancsol, hogy szedjem ízekre a kocsimat. Mi van a piperetükör mögött? Semmi. Mutassam. Tényleg semmi. Ülés alatt? Jégkaparó. Nyáron? Sose lehet tudni. Igazán? Igen. Kinyitogatom a szendvicseimet, magyarázom, mi micsoda. Paprika, sajt, szalámi, másik típusú sajt, vaj, kenyér. Nem hiszik el, hogy a sajt alatt vaj van, emeljen föl. Hát, ha akarom vaj, ha akarom nem vaj. Hova van leírva, mi az, hogy vaj? Az egyik tiszt belenyal a házi linzerre hintett porcukorba, de csalódnia kell, anyám nem kokainnal szórta meg. Végeztek, mehetek. A kipakolás arra volt jó, hogy fejben leltárt készítsek, és rájöjjek, otthon hagytam a 2 legfontosabb dolgot –

0: francia szótárakat, amelyek nyelvvizsgai, de nyelvvizsga oda nélkülözhetetlenek, és a diktafont, amely az utóbbi időben minden kategóriában legyőzte nagy riválisát, a jegyzett füzetet. Francia területre érve Renault típusú gépkocsi motorház tetejéből gőz csap fel, örömgőz. Kétszer két pöffenésnyi. Megérzi, hogy hazaérkezett. Vive la France! Boldogságát enyhe értetlenség követi. Mit keresett eddig Magyarországon?
1: Je prends un whisky.
0: Francia tevék.
2: Qu'est-ce que vous prenez?
0: Ním környékén, közvetlenül a leállósáv mellett egy pupu tevék legelnek. Ilyenkor milyen telefonszámot kell vajon hívni? Mellesleg itt 2 euróval drágább az autópálya használat, tehát mégiscsak tudnak a tevékről, 2 euró nyilván a safari felár. Európa útjai. Közeledem a célállomáshoz. Összegzésképpen az útról. Sem Horvát Rudolf, sem Bajusz Transz feliratú kamionnal nem találkoztam. Utóbbi sárga ponyváján kb. 15 méter nagyságú kackiás magyaros bajusz virít. A Kalio Kemnek viszont ezúttal üzenem, mi hamarabb cserélje le kamion parkját, mert olasz és francia parkolókban több sofőrjüket láttam káromkodva rugdosni a füstölgő járgányukat. La Bastide-Esperberang. Carcassonne-tól 30 kilométeren keresztül kacskaringós, keskeny út vezet a hegytetőre. Mire felérek, háromszor pattan ki a fülem. La Bastide-Esperberang. Ez a falu neve, a Montagne Noire csúcsai közt szétszórt középkori falvak egyike. Csak két sorban fér ki a falu névtáblám. Itt fogok élni. A házban barátságos művészek fogadnak. Ír írónő, amerikai fotóművésznő, 2 amerikai prózaíró, 1 amerikai forgatókönyvíró, 1 japán festőnő és 1 ír zenész. Ők hamarosan mind elutaznak, és egyedül maradok. Körbeülnek, magamról mesélek. Kapok egy takarót. Pattog a tűz a kandallóban. A 9 szoba a 9 múzsa nevét viseli. Engem a tánc istennőjéről, Terpszikoréről elnevezett szobába dugnak. Remélem, ez semmit nem jelent, semmilyen kötelezettséggel nem jár. Nincs bolt, nincs posta. Naponta egyszer, kora reggel feljön a Pék Kongból, mikrobusszal és dudál 2-t. Aki nem hallja meg, aznap nem eszik. Nincs internet, nincs térerő. 2 Magyarországról küldött szöveges üzenet valahogy mégis átpasszírozza magát a rendszeren, összekapaszkodva együttes erővel felkúsznak a hegyre. Egy jó hír, egy rossz. Az első túra. Első hosszabb sétámra elkísér az apró termetű ír írónő. Túrafüggő. Ha egy nap 15 kilométernél kevesebbet gyalogol, estére migrénje lesz. Meredek, kavicsos erdei ösvényen kapaszkodunk fel, én lihegek, ő rőzsét szed. Jó egy óra séta után kinyílik az erdő, és egy szikla tetején találjuk magunkat. Fúj a szél. Alattunk részletes domborzati térkép terül el, patakok, vízesések, hegyek, völgyek, falvak. Ha sas lennék, itt üldögélnék egész nap. A szemközti lankát lombok egybefüggő fodrai borítják. Óriás brokkolik. Ha kinézek és sokáig szemmel tartok egy pontot, látni vélem a világegyetem tágulását. Az se baj, ha zörög a bokor. A külföldi művészek megmutatják, melyik szekrényben lapul a kígyómarás utáni balzsam. Mostantól nem kell izgulnom, ha megcsörren egy bokor. Gyűszűnyi krémmel dörzsölje be a kiharapott felület helyét, gondosan simítsa körbe a halálos méreggel befecskendezett területet. Jean-Claude szeme. A művésztelep lakóinak kedvenc étterme, a Cire de Cabaret, a szomszédos faluban, Rockfairben található. Esténként így gyűlik össze a környék apraja nagyja, 26 fő. A hely nevezetessége a félállásban dolgozó főpincér, egy őszhajú, ijesztő mosolyú idióta, Jean-Claude, aki a szószoros értelmében talán nem is bolond, elvégre akadnak épelmére való megnyilvánulásai, inkább csak szubnormális. Jean-Claude déltől kettőig sétabottal csapkodja a Sire de Cabaret előtti kövezetet, este 7-től zárásig pedig főpincér. A köztes időben fiatal lányoknak udvarol, méghozzá sajátos módon. Odalép a kiszemelt lányhoz, pincér mellényének zsebéből előkap egy kanalat, amelynek segítségével kiemeli a bal szemét, és a lány felé mutatja. Kicsit vár, majd a kanál lágy mozgatásával megforgatja a szemet, finoman dekázik vele, aztán óvatos csavarásokkal visszahelyezi a gödörbe, és azt mondja, voilà. A sas és a bárány. Vadregényes erdei gyalogúton, virágoktól tarkáló réten, patakmenti kavicsos ösvényen vezet az utam Pradelből hazafelé. Friss színek mindenütt, zsengés bongás, eufóriában szlalomozó muslicák, ébredő vegetáció. A gyalogtúra során a következő állatokhoz van szerencsém. Bárány, láma, sas, ló, őz, szarvas, mókus, tehén, nagy testű piros madár. Parádés szereplőgárda egy állat meséhez. Íme a mese, nyitó jelenet. Egy öreg sas, már gyenge a látása, tévedésből egy bárányt ejt zsákmányul, felkapja, de a pocokhoz szokott karmai nem győzik a szokatlanul nagy terhet. Gyanús lesz neki, maga alá néz, és látja, mert közelre jól lát, ez se nem pocok, se nem nyúl, ez bizony egy kapálódzó bari. A sas megpróbál fogást váltani, de elvéti. A bárány kicsúszik, zuhan, még mindig, puff. A láma mellé pottyan, az esést megúszza kisebb zúzódásokkal, mázlista. Még nem nyírták le róla a téli gyapjú pulcsit. Barátságot köt a lámával, aztán bejön a többi szereplő. A tehén fürge, az ősz kövér és lomha. Hogy érdekesebb legyen a mese. A végén nagy jelenet, a bárányjal meg a sassal, a madár bocsánatot kér, magányos és beteg öregkorára panaszkodik, nehéz fióka korára hivatkozik. A bárány megbocsát. Ösztánc virtuóz szóló betétekkel. Nyúlizmus. Részt veszek a polgármesteri hivatal által szervezett csoportos kiránduláson. Egy parkolóban gyülekezünk. Rajtam kívül mindenki francia. Az első kilométer után egy 50-es hölgy lép mellém. Elhatározta, hogy társalogni fog velem. Kérem, hogy beszéljen lassan, és ha lehet tőmondatokban, használjon egyszerű szavakat, és ha értetlen képet vágok, nyugodtan térjen át mutogatásra. Rendben, mondja, és az erdő különleges növényvilágáról tart előadást. Néha megállít, rámutat egy növényre, megszagolja, röviden beszél róla, mindennel egyetértek. Azután sietve felzárkózunk a többiekhez. Majd megint megállunk, kis előadás, felzárkózás. Így megy ez egy darabig, míg nem egyszer csak megáll, rábök egy korábban már bemutatott növényre, és megkérdezi, mi az. Vizsgáztat. Három kérdést tesz fel, egy válasz se kap. Csalódik bennem. Faképnél hagy, keres magának egy jó tanulót. Utódomat egy 20 év körüli fiúban találja meg, aki valóban érdeklődő, okos diák benyomását kelti. Egy darabig. Aztán, bejelentés nélkül váratlanul, mint akit kilőttek, rohanni kezd lefelé a gyalogúton irgalmatlan sebességgel. Egy 60-as hölgy mosolyogva legyint. Un lapinist, azaz nyúlista. Felvilágosít, hogy a nyúlizmus követői hasonlóan a downhill kerékpárosokhoz lefelé száguldanak, csak épp nem biciklin, hanem lábon. Tépnek lefelé az erdei ösvényeken, árkon bokronát, ahogy azt a domborzati viszonyok kiadják, lényeg, hogy lefelé és teljes erőből. Aki orra bukik, feláll és szágul tovább, egészen addig, míg véget nem ér a lejtő. A nyúlizmus szakértő nője tisztábban, érthetőbben beszél, mint a növényhatározó. kitér a nyúlisták életkorbeli és regionális megoszlására, ismerteti a rájuk jellemző szociodemográfiai mutatókat. Az átlag nyúlista 18-25 év közötti természetszerető fiatalember, ám bátor, egyre több a nyúlista lány, iskolába jár, közepes tanuló, értelmiségi szülők gyereke, legalább egy testvére van. A térdét soha be nem gyógyuló sebb csúnyítja, az arca össze-vissza van karistolva. A nyúlizmus népszerűségével magyarázható, hogy ez az eredetileg természetben űzött tevékenység a városokba is beszivárgott, kialakult a városi nyúlizmus, amelynek hívei értelemszerűen a lejtős utcákon élik ki szenvedélyüket. A kimerítő ismertető után az első uzsonna szünetben a hölgy elárulja, három nyúlista unokája van, ebből egy városi.
2: Megyen a hegyen a turista, a turista, a turista, és meggörnyedve cipeli a cókmókját. A szíved dobog és szúr is ma, mert nagy lusta a turista.

kancsom, régen új bál a fabotomon, egymást érik a jelvények. Az von jó, ha a nyári vasárnapokon ágyhoz jönne a Gellért hegy. Nyápic hős, az a sok kocatúrista, aki hármat gondol, ha

František a recepciós. A Hotel Martinka éttermében ücsörgök a sarokasztalnál. Egyik kezemmel sörös kriglin fülét kapirgálom, másikat az Ismerd meg Prágát című útikönyv fényes lakkos borítóján pihentetem. Fiatal sportolók vacsoráznak, piros-fehér melegítőben, hátukon Polska felirat. Különböző alkatúak, atléták. Hosszú lábú magasugrók, kövér súlylökők, deltás sprinterek, inas hosszú távfutók. A három edző egy külön asztalnál ücsörög. Söröznek és dohányoznak. A legnagyobb feltűnést egy előre görnyedve ülő szőke lány kelti, testfelépítéséből ítélve súlylökő vagy diszkoszvető, szaggatott mozdulattal tolja magába a húst, mintha egy evés nevű számítógépes alkalmazást futtatnának át rajta. Szájhoz közelít, betesz. A lábával dobogva adja a falatok követési ütemét. Miután sajátjával végez, elkéri mások tányérjait is, hogy vadul kiszürcsölje belőlük a maradékokat és a zsíros barna húslét. Minden porcikája részt vesz az étkezésben. A plafonból narancssárga gömb hangszórók ereszkednek alá, eféléket osztogatott Egri János a vetélkedőjében. Michael Jackson Beat It című száma rázza őket, Marek Panski énekel csehül. A magasabb hangtartományokban Marek vokalista nők segítségére szorul. Az étterem ajtajában megáll és bekandikál František, a szálloda főrecepciósa. Súlyos ajkai egy szál könnyű Sparta mentolt fognak közre. Egész nap dohányzik, kés segítség nélkül. Eznál a nem holmi hóbort vagy beidegződés, hanem a kényszer viszi rá, máshogy ugyanis nem tud cigizni, mindkét keze folyton foglalt, aláír, telefonál, hadonászik, kezet ráz. František nem enni jött az étterembe, hanem integetni. Az egyik lengyel sportoló fiú felé hadonászik, a srác visszaint, František pedig tisztán, egyértelműen elmutogatja, hogy vacsora után a recepciós pultnál. Františekkel vigyázni kell, mert az ápolt szőke bajsza alól előhúzott mosolya ugyanúgy taktikai jellegű, mint az a mozdulatsor, ahogy egyik válláról a másikra dobja göndör hajtömegét. Vagy kitárja a karját. Nincs egy őszinte mozdulata, én már átlátok rajta. Bár átláttam volna az első pillanattól fogva. Nyájos gesztusaival a szálló vendégek kegyeibe férkőzik, hogy a bizalmi viszony létrejöttével a recepció melletti vitrínhez csalja őket, és rájuk tukmáljon legalább egy darabot az üvegnyúl kollekcióból. A legkisebb példány 500 cseh koronába kerül, a legnagyobb nyúl árát nem írták ki. Tegnap, késő délután a szobámból felhívtam a prágai útikönyvben ajánlott legolcsóbb taxis társaságot. Három csöngés után beleszólt egy férfi jellegzetes, rekettes hangon. Ismerős hangon. Igen, František volt az. Mérlegelés nélkül lecsaptam a telefont, és az útikönyv második számú ajánlatát hívtam. Ezúttal egy csöngés után vette fel, František. A Hotel Martinka telefonrendszerét úgy alakították ki, hogy minden kimenő hívás a recepcióra fusson be. Lényegében teljesen mindegy, mikor és kit hív a szálló vendég, Františekkel fog beszélni. Csak rajta keresztül lehet érintkezni a külvilággal. Lejegyzi a bemondott számot, felhívja és felszól, ha létrejött a kapcsolat. František közbenjárására szorulok, ha anyámat akarom elérni a születésnapján. Ha súlyos rosszul lét fog el, és azonnali segítségre van szükségem, František kezébe adom az életemet. A nehézségek ellenére nem adtam fel a célt. Volt egy szabad estém, be akartam menni a belvárosba. A tömegközlekedést nem ismertem, a séta a nagy távolság miatt nem volt észszerű választás. Csak a taxi jöhetett számításba. Örömmel láttam, hogy František helyett egy fiatal nő posztol a recepción. Gyorsan megkértem, hívjon egy taxit. Moment! Mosolygott, megvillantva felékszerezett fogsorát, majd hátat fordított, és tarkójából kiálló merev cofját billegtetve eltűnt. Bekaptam két cukorkát a recepciós pultról. A fiatal nő jó 5 perc múlva érkezett csak meg,
Frantisek társaságában. Ő a taxifelelős, mondta a nő. Frantisek a szálloda bejárata elé kísért, és rámutatott egy zöld dévúra. A gépkocsi a taxik egyetlen ismert jegyét sem viselte, se kívül, se belül, se taxis múltra utaló jeleket sem mutatott. Se kockás matrica foszlány, se CB antenna csonk, se szélvédőre cuppantható jegyzettömb. Taxióra sem volt benne. Frantisek két puszival búcsúzott el a sofőrtől, aki a Vencel tér északi csücskében tett ki, kereken 400 koronát kért. A számlát nem tudott adni, az előző fuvar végén írta meg az utolsót. Bizonyíték gyanánt megmutatta a számla tömbjének fedőlapját, illetve a belső lapok hűlt helyét. Ugyanez a távolság visszafelé, utcán leintett, taxijelzésű járművel, hajszál pontosan onnan, ahol kiszálltam, 110 cseh koronába került. Éjfélre értem haza, fáradtam. Frantisek mosolyogva szökkent elő a szálloda új lenyomatos üvegajtaja mögül, hogy készségesen kitárja a kocsi ajtaját, és kiráncsa a knédita és sörtől elnehezült testemet. Tetszett Prága? Kérdezte. Tetszett, bólintottam. Jó kis város, ugye? Szoba kulcsomat a pultra rakta, de még nem kaphattam meg. Még rajta tartotta szőke pihékkel borított eres kezét. A szemembe nézett és megkérdezte. Nem gondoltam-e meg magam az üvegnyalakkal kapcsolatban? Adjon egyet, mondtam, a legkisebbből. A fiú, akivel Frantisek jelbeszédbe elegyedett, most feláll, kirúgja meggémberedett lábát, az edzők asztalához cammog, és az egyik szakvezető fülébe súg valamit. A tréner hátradől, végigméri a fiút, elgondolkozik, majd vállat von, és sajátos szájbigyeztéssel olyasmit üzen, hogy felőlem aztán csináljátok. A fiú vidáman magához inti két másik társát, hármasban hagyják el az éttermet. Az ajtóban Frantisek várja őket. Intek a pincérnek, vacsorámat írja a szobámra, aztán én is távozom. Az étteremből kilépve látom, Frantisek a recepciós pult előtt a zöld dévus sofőrjét mutatja be a három sportolónak. Indul a fuvar a városba. Tetszeni fog Prága, kiáltja a fiúk után a recepciós, és cigijét elnyomja az álló hamutartóban.

Sziasztok, Maros András vagyok, és készülő novellás kötetemről olvasok föl. Most a Ketté fűrészelve című rövidírás következik. Szergej, kérem, foglalja össze röviden, mi történt magával. Hát, úgy is fogalmazzak, hogy ne legyen túl ijesztő. Az a baj, hogy nem tudom más, hogy mondani, csak ahogy történt. Ketté vágtam magam körfűrésszel. A középkorú mérnök Szergej Alekszejevics Pozdorjanov a Volvográdi Kórház harmadik emeleti kórtermében fekve nyilatkozik a tévés ministábnak. Két kérdés megválaszolása után Szergej nyaka megfeszül, a fejét megemeli, hogy belemosolyogjon és belekacsincson a kamerából. Szia, Sasenyka! Szia, Svetlana! Szia, Jura bácsi! Nem kell aggódni érte, üzeni a megszólított rokonságnak, már jól van, hamarosan felülhet. Még egy hónap talán. A rendező egy olló nyisszantást mutat az ujjaival a kollégái felé, ki lesz vágva ez a fölösleges rész. Mivel rengeteg a teendő otthon a ház körül, mondja a szája elé nyomott mikrofonba Szergej Alekszejevics Pozdorjanov, a mozdulatlan fekvést tétlenségnek, időpocsékolásnak tartom. Kit érdekel? Tátogja a rendező ingerülten, miközben arcát masszírozza. Szergej Alekszejevics Pozdorjanov egy közepesnél valamivel vékonyabb farönköt készült kettévágni nyaralója kertjében, mely művelethez 10 emberből 9 fejszét ragadna, de hát van egy, aki nem. Szergej Alekszejevics Pozdorjanov. Ahogy mondani szokás, sikított a körfűrész, a bestiális szerkezet, mely úgy hatol át több száz éves fatörzseken, mint kés az elölhagyott margarintömbön. Helyszínelő mentő osztagok szokták alkalmazni ezt a típust, mert a fémet is viszi. A baleseteknél ezzel a szerszámmal szabadítják ki a sérülteket a roncsok fogságából. Az iszonyatos hangra összecsődült a szomszédság, és a kerítésre tapadva nézték, mire készül a mérnök úr. Szergej Alekszejevics Pozdorjanov ráhelyezte a fűrészlapot a farönkre, ám a lap azonnal visszapattant és elkapta a férfi mellkasát. A szomszédok egy szólamban felsikítottak, majd fejvesztve rohantak át segítséget nyújtani, de Pozdorjanov úr közölte, nincs semmi baja, mindenki menjen szépen vissza dolgára. Azzal bement a házba a jogsiáért, a kis műbőr autós batyujáért, és ha a szomszédok nem állják útját, valószínűleg beül a kocsiába, és szétvágott mellkassal hajt a kórházba. A szomszédok azonban kihívták a mentőket, és míg a rohamkocsira várakoztak, a földre fektették és betakarták az egyre csökkenő ellenállást tanúsító mérnököt. Az egyik szomszéd azt javasolta, szorítsanak tiszta törülközőt a sebre, de végül nem tették, mert egyik szomszédnak sem volt tiszta törülközője. A mentőautó 9 perc alatt érkezett a helyszínre. Két mentőorvos és két asszisztens ugrott elő, egyikük egy 2 méteres, de arányos alkatú férfi, hiányzó metszőfoggal. Letépték Pozdorjanov úr vérben tocsogó kockás ingét, és a keletkezett seben keresztül felismerni vélték a sérült tüdejét és a lüktető szívét. A 2 méteres asszisztens félrehúzódott és ordítva hányt. Csak egy kis háztartási malőr, mondja zárszóként a riporternek a 12. napja bentartott férfi, majd mosolyogva megígéri a nézőknek, ha legközelebb ezzel a masinával dolgozik, felhúzza a védőpajzsot. Talán nem kéne rakétával lőni csatorna patkányra, szellemeskedik a háttérben egy mély hangú nővér. Megszólalását a hangmérnököknek nem sikerül utólag leszedniük, mert Szergej Alekszejevics Pozdorjanovval egyszerre beszél. Így az adás kazettán a nővér mondata is hallható. Miközben a nézők a riportot látják, a képernyő alján Pozdorjanov úrral kapcsolatos információk futnak. Ezekből kiderül, hogy volt már 2 autóbalesete, ebből a második súlyos, és egy hosszú utókezelésben részesült, miután önkéntesként szerepet vállalt a csernobili nukleáris hulladékok elszállítási munkáiban és a takarításban. A riport végén elhangzik egy telefonszám, amelyre emeldíjas SMS-ben lehet gyógyulást kívánni a ketté fűrészelt embernek.

kávéházban Kovács és a Schwarz. Kovács minden partit megnyer, ezért áll a harc. Hamis játékos vagy, fordíts Schwarz, mint egy sakál, mert a Joker ismered a hátlapjáról már. Gazember vagy, nem is tudom, mit mondjak még. Nem kívánok neked mást, csak azt, hogy egy tölgyfa légy. Azt kívánod, tölgyfa legyek, Schwarz az Istenért, de legalább magyarázd meg azt is, hogy miért. Ott állsz egy dombtetőn, esőben, szélben, tikasztó melegben, zivankó télben, bogáncsok ágai utánnak nyúlnak, elől is, hátul is szúrnak és szúrnak. Hiába szorított kezed ökölbe, lábait gyökeret vertek a földbe, helyedről nem tudsz egy lépésre menni, de ez még mint semmi, ha-ha, ez még semmi. Turista családok meglátogatnak, mielőtt távoznak, picskát ragadnak, testednek feltűnő helyét kinézik, s monogramjukat a hasadba vésik. Kutyusok jönnek és körülszagolnak, megöntözgetnek és tovább loholnak, szövegként álszott és nem tudsz mit tenni, de ez még mint semmi, ha-ha, ez még semmi. Favágók jönnek, a kezükbe balta, ütik a bokádat jobbra és balra, eldőlsz a dombról, ne gurul a tested, lennál egy telet, ott munkába vesznek, fecnikbe húzzák le a háncsot rólad, aztán egy gőzfűrész élére tolnak, hasábra vágnak, ez így szokott lenni, de ez még mint semmi, ha-ha, ez még semmi. Egy forró vízzel telt rézüst bedugnak, bejössz a présbe, ott nyomnak és nyomnak,

karomba dobnak, senki se akarhat kezébe venni, de ez még mint semmi, ha-ha, ez még semmi. Jön egy kis nénike, ollóval nagyjal, egyforma nagyságú papírrá magdal, félre visz téged és magadra hagyva, hárván lóksz ottan egy szögre akasztva, de ez még mint semmi, most jön, ami éget, elsőnek én szakítalak le téged,

A sárkány új hazát keres. Totál kész vagyok, sóhajtott a hétfejű sárkány legtürelmetlenebbik feje. Balról a harmadik, ha szembeállunk a szörnyel. A sárkány szemszögéből nézve pedig az ötödik. Ötös, így hívták a sóhajtót. Az egyszerűbb kommunikáció és a könnyebb hivatkozás véget nevek helyett számozással látták el egymást a fejek. Hosszú tüskéjű fenyőcsemetékkel ültetett erdőben ácsorgott a szörny, erdőmérnökök kerítéssel körülhatárolt kísérleti területén, Dániában. November 25-e volt, 0 fok. Sarkvidéki szél fújt, hol erről, hol arról. Egymásba olvadó, sötét felhők lepték el az eget. Csaknem napra pontosan 3 éve hagyta el a hétfejű álomország tengerpartját, ahol játékok közt élt a paféval szemközti bungalóban. A bungaló szót a telep sárkányai rangon alulinak érezték. Elfogadhatatlannak találták, hogy szeretett településükre mindenki így hivatkozik. Ezért közös költségen legyártattak és kitűztek egy világító táblát Dragon Beach House Resort felirattal, nem törődve azzal a szemet szúróan nagy szakadékkal, amely a luxus lakóparkot sejtető név és a valóság között mélyedt. Divatos loftok, penthouse-ok helyett roskadozó, sárkánybűzös fatákolmányok, hullámlevezli vityillók álltak itt, volt, amelyiket csupán néhány rozsdás szög tartotta egyben, vagy épp csak a Szentlélek. 4-2-es szavazati arányban határoztak a költözés mellett. Ez 6 szavazat, nem 7, egy fej átaludta a döntést. Ez a fej, ha ébren lett volna, sem ad le érvényes szavazatot. Valahányszor voksolásra került sor, vagy tartózkodott, vagy bekiabálással zavarta meg a többiek munkáját. Ő volt 1-es, a sárkánytest labilis idegzetű 1-hetede. Egy állandóan remegő fej, aki egy éjjel, még amikor álomország tengerpartján éltek, megpróbált végezni magával. Egy gyanútlan fürdőzés alkalmával, hirtelen, elementáris erővel egy rücskös sziklához csapta a fejét, aztán még egyszer és még egyszer, de túlélte. Megoperálták, a Ctrl-CT nem igazolt visszamaradó károsodást, a szó fizikai értelmében tehát meggyógyult. A sárkánytest regeneráló képessége meseszerű. A sikertelen öngyilkosság is kísérlet után 1-es, közönyös lett, érdektelen és lusta. Nyomaiban sem hasonlított ifjúköri önmagára, amikor is szabadságra szomjazó lénye kirít a sárkányi egységből. Fiatal fejjel nem bírt megbékélni a számtalan megalkuvással, ami a hétfejű léttel járt, egyfejű akart lenni, időről időre meg is fogant benne a szétválasztási műtét gondolata, amiről a többiek hallani sem akartak. 6 fejű sárkányok legfeljebb egy-egy elhalt fej művi eltávolítása során jöttek létre, amely beavatkozás költségeit a legtöbb országban, például álomországban is, a társadalombiztosítás fedezte. Viszont egy élő fej leválasztása komoly egészségügyi indok nélkül elképzelhetetlenül sokba került volna. Ilyen műtétet Európában egyedül Svájcban, a Berni Artificiális Patológiai Intézetben végeztek. A 7 kicsi agy valami egészen furcsa rendszert alkotva egyfajta soros kapcsolással állt egymással összeköttetésben. Azt a gondolatot, amelyik az egyik fejet hosszasan foglalkoztatta, a másik 6 belső hangként hallotta meg a maga fejüregében, és mivel elég jól ismerték egymást, szinte mindig be tudták azonosítani, melyik fejben született meg az éppen aktuális gondolat, kivéve a pornográf tartalmú képzelgéseket, melyek mind a 7 agyban egyformán sűrűn előfordultak. A titkos terveket hirtelen felindulásból a gondolat megszületése után azonnal lehet csak kivitelezni, még mielőtt az közkincsé válik, és vagy szavazattárgya lesz, vagy megakadályozzák. Totál kész vagyok, ismételte 5-ös, bízva benne, hogy másodszor is sóhajára végre odafigyel egy fej. Legalább visszakérdez, ugyan miért vagy totál kész? És akkor elindul egy beszélgetés, amit 5-ös már igencsak hiányolt ezen a riasztóan rideg, ismeretlen tájon. Zsongott a feje, fázott a nyaka, nyelve felhólyagosodott. Magányosnak érezte magát.
Még mindig jobb, hogy kész vagy, mintha paf lennél, szellemeskedett kettes, aki nem csak intelligenciájában múlta felül a többieket, de a garatában megülő tűzmirigyekből is több volt neki az átlagnál, így minden egyes felhorkantásával, hirtelen kitörő nevetésével tűzcsóva tört elő az orrából. Most is. Paffot hadd ki a történetből, ha megkérhetlek, mondta szigorúan ötös. Nem méltó rá, hogy egy szó is essék róla. Még hogy bűvös sárkány. Annyi benne a bűv, hogy szemgödörrel nyitja ki a sörös üveget. Média sárkány. Egy villanykörtét se tud kicserélni. Felmenői közt van egy tehén. Ez például miért nem hozza a bulvár? Hiába tagadja, ott csücsül egy szarvasmarha családfáján, és nem is olyan magasan. Az elhangzottakhoz senkinek nem volt hozzáfűzni valója. Ötös ingerültebb lett, amiért sóhajai, utalgatásai, pafról szóló értékelése nem indít el beszélgetést. Elhatározta, hogy direktebben fogalmaz. Mi a szárnyas lónak a lila eres faszát csinálunk itt, de tényleg Dániában vagyunk az Isten szerelmére, valami faiskolába vagy hol az anyámba. Hideg van, lefagy az összes fejünk, egy mukkot se tudunk dánul. Komolyodjunk már meg egy kicsit, gyerekek, legyen már valami elképzelésünk erre a nyomorult életről, valami koncepciónk, ne csak éljünk bele a világba, eleget szoptunk, nem? Vagy nem volt még elég? Esküszöbb olyanok vagyunk, mint kölyök sárkány korunkban, bemászunk a kerítésen. Ez birtokháborítás. Nem lepődnék meg, ha jönne valami zöldruhás Jensen és belén keresztene 7 golyót. Bocsáss meg, szólt kettes, de ami a nyelvtudást illeti, légy szíves, csak a magad nevében beszélj. Hanwarden und den Kriegen. Tudod, mit jelent? Ő ott volt a háború alatt, hímnemű alany, mindegy. Tudsz dánul? Kérdezte döbbenten hármas, aki csak keveset értett a világ történéseiből. Tudok, bólintott kettes. És mi miért nem tudunk? Értetlenkedett hármas. Hát ebben most nem mennék bele, mondta kettes. A mozgásszerveket működtető fej, a középső, négyes, egyetértve a tétlenségtől dübegurult ötössel kiadta a parancsot a helyváltoztatásra. A lábak néhány összehangolatlan lépés után szépen szinkronba jöttek, surrant a pikkelyes zöldtest a fenyő csemeték között, a kerítésnek afelé a pontja felé, ahol nagy küszködések árán bejutott. A vergődéskor megrodjant kerítés szakasz jó megoldásnak tűnt a távozásra, itt már csak alacsonyra kellett felmászni. Ennek ellenére nem ment könnyen a művelet. A felkapaszkodással gyűlt meg leginkább a sárkány baja, nem volt meg a megfelelő fogás. A kapkodó satnya melső végtagok lelecsúszkáltak. A földetérés sem volt kimondottan elképzelés szerinti, külön-külön ritmustalanul landoltak a lábak, mintha nem is egy testhez tartoztak volna. A döccenés dobverésszerűen szaladt végig a behemút sárkány testen. A fejek egymást szittek, többen lecsukták szemüket a szégyentől. Kettes volt az egyedüli, az elszúnyókáló egyes mellett, aki most is, mint mindig, felül tudott emelkedni a hétköznapi nehézségen. Kettes leragadt a paf témánál, és éppen azon az óriási ellentéten kuncogott, ami a megdalolt paffi bátorság és a dal hősének valódi kvalitásai között feszült. A dal így szól, paf a bűvös sárkány, ki senkitől se félt. Az igazság pedig paf rácsajtóval, emelő karosszárral és dupla hevederzárral felszerelt bejárati ajtó mögött él, a bádoggal fedett fészerét dupla lánccal tekeri körbe. Amikor a hétfejű átkopogott hozzá egy fél körvésőért, negyed órába telt, mire paf az összes zárat kinyitotta, kioldotta. Hát Magyarországon kellett volna maradnunk, mondta hetes, aki ritkán beszélt, akár csak hatos, leginkább együtt szólaltak meg. Ők ketten különös titkos beszédet fejlesztettek ki egymás közt, aminek létezésére ugyan felfigyelt a többi fej, de nem sokat tudtak tenni ellene. Hatos és hetes a fejükkel egymást bögdösve kommunikált, attól függően jelentett más is mást a bökés, hogy fejük mely részével bögtek, mely testrészre és mekkorát. Kettes azt gyanítja, hogy szerelmesek egymásba. Szerinte, ha valaki venni a fáradtságot és átvirrasztana titokban egy éjszakát, leleplezne egy csókcsatát. Magyarországon te fogyatékkal élő, üvöltötte el magát ötös. Azok után, amit süsüművelt? Soha.
inkább lőjenek hátba tiltott határátlépését. Olyan helyzet többé nem lehet, hogy én még egyszer annak a ganénak a vendég szeretetére szoruljak. Jaj, hagyjátok már süsütkelt a magyar egyfejű védelmére kettes. Neki is van épp elég baja. Gyerekkora óta... Kórosan nagy a feje? Azt mondod, kettes. Ne vidd azt a mocskot, mert leköplek tüzes nyállal, fenyegetőzött ötös. A szörny azzal a tervel hagyta el álomországot, hogy majd Olaszországban, a tengerparti vendéglátásban helyezkedik el. Talált is munkát Riminiben, egy nyugány kölcsönzőnél, ahol beütött szénsavas vizet is árult. Népszerű volt a hétfejű, főleg a gyerekek körében, de szűk egy hónap alatt a vadászok körében is híre ment a sárkány felbukkanásának. Az állat megijedt és Magyarországra menekült. Vízum nélkül, illegális bevándorlóként sokáig süsű balatonkenesei nyaralójában bujkált, lomtalanításokról összehurcolt mocskos bútorok között folytó olajbűzben. Az egyfejű mindenféle jóval kecsegtette, ígéretet tett például, hogy elintézi a papírokat, megszervez egy állásinterjút a nagy cirkuszban, haknikat szervez vidéken. Hát ezek közül semmit sem teljesített. Hanem írt egy álomországi bélyeggel ellátott levelet, amelyben közölte, hogy megnősült, elvett egy házi sárkányt. Álomország tengerpartjára költöztek, és egy bungaló felújításra szakosodott kisvállalkozásba kezdtek. A levélben egyúttal felszólította a hétfejű fajtársát, hogy mielőbb hagyja el a kenesei házat, mert azt időközben eladta, és jogos tulajdonosa heteken belül felbukkan két költöztető furgonnal és három szobafestővel. Aki még egyszer Magyarországot említi, azt esküszöm leköpöm tüzes nyállal, fenyegetőzött ötös. Fejek, meg tudja nekem valaki mondani, de őszintén, miért jöttünk el álomországból? Kérdezte hármas. Tudom, akkoriban átbeszéltük, beszéltünk róla előtte is, utána is, meg előtte is, szóval sok szó esett róla, még amikor csak terv volt. Tudom, emlékszem, de bevallom, én már akkor se értettem. Szerintetek nem volna jó ötlet visszamenni oda? Álomországba? Süsűhöz? Te címeres barom! Örjöngött ötös, és sercintett egyet, de a földön szaglászó négyes éppen ebben a pillanatban egyenesedett fel, így őt érte halántékon a forró köpet. Bocs, nem téged akartam. Négyes dühösen a földbe rúgott, és arcát ötös nyakába törölte. Nem megyünk vissza. Nem megyünk vissza álomországba, magyarázta hármasnak hatos, türelmesen, tagoltan, mintha egy csecsemőhöz beszéltne. Emlékeztetlek, hogy elegünk lett belőle, egész álomországból, meg a tengerpartból is. Gondolj csak vissza, milyen ramaty volt az utóbbi pár évben a játékállomány. És hiába ígérték, hogy új játékok jönnek, nem jöttek. Mi megjött, az mind kínai volt, lemáló festékkel, egészítette ki hetes. Na ez az, szólt kettes. Pont erről akartam beszélni. A legjobbkor jött fel ez a hol jó nekünk téma. Just a tempore. Jelenleg nincsen hazánk, fejek. Ez a nagy büdös helyzet. Újat kéne keresni. Újra kéne definiálni magunkat. Csak hogy... Nem, ezt most nem úszátok meg. Most elmondom, mit gondolok erről. Azt, hogy nekünk teljesen mindegy, hol élünk. Úgy se lesz jó sehol. Úgy is ki lesz a tökünk egymástól. Köpködünk, csapkodunk, káromkodunk. Ez itt, bökött egyesre, előbb-utóbb kinyírja magát, de így se jutunk messzebbre. Ezek vagyunk mi, kész. Ha Vancouverben laknánk, ami a világ legélhetőbb városa, Vancouver, vetette közbe hármas. Az jó, az hol van? Kanadában. Kanadaival is tudsz, ugye? Kanadaival, kanadaiul is tudsz? Tudok, de most nem ez a lényeg. Mondhattam volna Yosemite Nemzeti Parkot is, vagy Luxemburgot, ahol 113 ezer dollár az egyfejre jutó GDP. Az a lényeg, hogy nekünk teljesen

van, ez itt, ez ott, az elmegy, a figyelem, nincs meg a fókusz, fejek, én azt javaslom, törődjünk bele ebbe, más nem igen tehetünk. Lássuk be, ezt mindannyian nem tehetünk más, tengődjük végig szépen, szerényen azt a pár évet, amit még kijelölt nekünk az Úr. Mi van? Ez hisz Istenbe, horkant fel Ötös. Te mocskos tetű, hogy csinálod? Mi se vettük észre, mondta Hatos. Mi se, tette hozzá Hetes. Én tudtam, mondta álmosan Egyes, éreztem rajta, amikor még én is hittem. Aztán én rájöttem, hogy nincs. Hogyan hittél? Értetlenkedett Négyes. Szívünk, tudta, már csak egy van, és az közös. Azzal kell Istenbe hinni, nem? Vagy lélekkel? Tényleg az van nekünk? Nincs, mondta Ötös. Az csak az embereknek van, meg a palackorú delfinnek. Tudattal hiszel? Fordult Kettes felé Hatos és Hetes egyszerre. Fejjel! Kettes nem felelt. Négyes gyorsította séta tempón. Öljük meg magunkat, javasolta Hármas. Én benne vagyok, bólintott Egyes. De hát az bűn, kiáltott rá Kettes. Bűn az eszed tokja, morogta Egyes. Megkönnyebbülés. Neked igen, te nihilista senkiházi, rivalt rá Ötös. De mindenképpen valami egyedi módon csináljuk, mondta Hármas, és szemlátomást izgatottabb lett. Ne szíven szúrjuk magunkat, az túl egyszerű, olyat bárki tud, hanem vágjuk le egymás fejét. Jó fej vagy, milyen sorrendben? Kérdezte Kettes. Igen, ez jó kérdés. Szavazzunk, javasolta Hármas. Ment tovább a sárkány csöndben, egyenletes sebességgel, a kietlen betonút menti földes talajon. A fejek lágyan ingottak a hét izmos nyak tetején. Távolodtak a dán erdőmérnökök kísérleti területétől, de nem közeledtek semmihez. Minden megtett méter olyan volt, mint az előző. Látványban is, érzésben is. Apró hópihéket kavart a mindig más irányból fújó szél, mintha fehér bogarakból álló raj röpködne a levegőben. Csak Négyes, a test kormányosa szegezte előre a tekintetét. A többiek a földet bámulták, és megpróbáltak semmire sem gondolni.

hanem szeretsz beugrom a Dunába. Természetes nem utcai ruhába, előbb egy trikóba öltözöm, mielőtt a vízbe költözöm. Versenyezni fogok én a halakkal, háton úszva szemezek majd a nappal. S ha egy hullám ordul csap felé, a pontyokkal pertut iszom én. Persze nem mondom, hogy már nem szeretlek, de talán majd így könnyen.

Sziasztok, Maros András vagyok, és a készülő novellás kötetemből olvasok fel még egy utolsó novellát, melynek címe A szabadság hídja. Borús szombat délután. Donald Andor újságíró a március 15-e téren csoszog a nála 42 évvel idősebb feleségével. A Duna korzó felé tartanak. Nincs mit mondaniuk egymásnak. Az asszony a férje alkarjára támaszkodik, és vörösre lakkozott körmét 4-5 lépésenként a férfi húsába válja, mintha ezzel valami érdekességre óhajtaná felhívni a figyelmét. Csak hogy 4-5 lépésenként semmi érdemleges nem történik körülöttük, de 20 lépésenként sem. A marásokat jelzéseknek szánja, ő itt van, odafigyelést igényel. Az újságíró a magasba tekintve elmélkedik, milyen címet adjon az interjújának, amit a puszta szabolcsi Tigris kölykök papájával készített. A korzón Donaldné kihúzza magát, ez az ő terepe. Boldogan csörgeti aranykarpereceit, megigazítja súlyos, csüngős, brilliáns fülbevalóját, amely a hosszú évek alatt kiméletlenül megnyújtotta a fülcimpáját. Parókája több számmal nagyobb a kelleténél, gyakran félrecsúszik. Az újságíró egy időben még figyelmeztette rá, szívem, elcsalinkázott a vendéghaj, de ma már ahelyett, hogy szólna, csak magában kuncog. Milyen fes fiatal úr! Néz egy hajpántos férfi prostituált után Donaldné, majd a Duna felé tekint. Az újságíró tudja, mit fog most mondani az asszony, és lám mondja is, Istenem, di Donau! Egy utcai árusnál Donaldné vatta cukrot vásárol magának. Donald Andor mindig örömmel veszi, ha a felesége cukrot zabál. Bízik benne, hogy a mértéktelen édességfogyasztás végre megcsúnyítja azt az idilli vérképet. Valaminek most már történnie kell. 6 éve, amikor feleségül vette, Donald Andor 39 éves volt, a hölgy 81. A nő mellkasröntgen felvételén foltokat találtak, a szíve össze-vissza vert, a csontjai elmeszesedtek, elkoptak, a nyelőcsöve is a gyomra fekélyesedett, és gyakran felfázott. Donald Andor korábbi házasságai közül egyik sem indult ennyire biztatóan. Ám az esküvő óta az öregasszony leletei határozottan javulni kezdtek, a kellemetlen tünetek egymás után megszűntek. Az utolsó rutin vizsgálaton 3 hónapja az orvos megállapította, Donaldné csontjairól eltűntek a meszesedésre utaló jelek. Efféle jelenséggel bevallja, 30 éves praxisa során még nem találkozott. Donaldné egyik kezében a rózsaszín felhőcskékben végződő hurkapálcát tartja, másikkal az újságíró alkarját szorítja. Így totyorásznak a Roosevelt tér felé. Az öreg asszony a budai hegyeket bámulja, míg férje a korzó teraszán ücsörgő turistákat nézi érigykedve, eljátszva a gondolattal, hogy ő tartózkodik külföldön, egy európai nagyvárosban, és épp kényelmesen lötyög a díszköves sétáló utcán a szállodája felé, ahol svéd asztalos vacsora várja. Ebben a pillanatban az öreg asszony belekarmol a férjébe, mindig ráérez, ha Donald Andor elvágyódik. A teraszról fehér zakós középkorú úr mosolyog Donaldékra, majd az üveg pohárban felszolgált forró csokoládéja felszínéről lekanalazza és bekapja a tejszínhabot. A szomszédos asztalnál egy házas pár ül, ők is rájuk mosolyognak. Az újságíró gyanúja szerint a turisták tisztában vannak vele, hogy ők férj és feleség, nem pedig anya és fia. Ettől rossz érzése támad. Menjünk át Budára, javasolja az újságíró. A hangja rekett, mert az elmúlt 2 órában egyszer sem szólalt meg. A Dunára? Az se rossz. Kérem, Budára, Budára. A Lánchídon Donald Andorné 2 kilométeres óránkénti sebességgel gyalogol, az újságírónak nehezére esik mellé lassulnia. Aztán az asszony megáll, elengedi férje kezét, lenéz a hídról és összecsapja a tenyerét. Istenem, di Donau! Donald Andor 2 kézzel a felesége feneke alá nyúl, gyors mozdulattal megemeli és a korláton átlendíti a könnyű testet. Donaldné hang nélkül méltósággal zuhan a vízbe.
Az újságíró futásnak ered. Jó leső csiklandozást érez a tüdejében. Lánchíd, te vagy az én szabadsághidam, mondja magában. A felhőségre emeli a tekintetét, és széttárja a karját.

0: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, Maros András olvasott föl novelláiból. Ezek még nem jelentek meg kötetben, de András, hol lehet téged olvasni könyvformában? Milyen kiadók, hol? Mi a címe a könyvnek?
1: Eddig három könyvem jelent meg. Az elsőnek a címe Puff, ez 2001-ben jelent meg. 2003-ban a Neveket akarok hallani című novellás kötet, mindkettő a Palatinus kiadó.
0: Ezekből olvasta el is még annak idején, mind a kettő.
1: Igen, voltam én már itt vendég. Igen. A harmadik könyv az Ulpiusnál jelent meg, Limonádé címmel 2008-ban, és most a következő, amiből most felolvastam, az még nem jelent meg. Egyik másik novella megjelent ugyan folyóiratokban, vagy hagyományos, vagy online folyóiratokban. Ebből, hogy mikor lesz kötet, azt még nem tudom. Nagyjából így tömegre már összeáll, de még azért egy kis munka lesz vele. Ez lesz a következő, és emellett pedig...
0: Van már címe.
1: Van, de még nem, meg nem jó.
0: Kíváncsi vagyok.
1: Az a címe, hogy Egyelőre kapufa. Igen, ez innen indult, tehát ezt elmeséltem, hogy készül a novellás kötet, megkérdezték, hogy mi a cím, és mondtam, hogy Egyelőre kapufa. És akinek mondtam, azt mondta, hogy ez elképesztő a cím, Egyelőre kapufa, ez nem pontosan, mondom, kapufa a címe, azt mondta, hát az nem, az viszont nem jó. Úgyhogy
0: Egyelőre kapufa maradt.
1: Aha. Egyelőre kapufa, Egyelőre a címe, igen, és hát emellett színházi munkám is van, ha minden igaz, most próbálják Pécsen a Nemzeti Színház kis stúdió színpadán Gyanús mozgások című darabomat, ami elvileg egy idei decemberi bemutató lesz. Meglátjuk, hogy...
0: Na, pécsiek, hallgassatok, és Pécsre menni szándékozók.
1: Gyanús mozgások a darab címe.
0: Hát nagyon köszönjük, és reméljük, hogy előbb-utóbb újra bejössz felolvasni.
1: Én is köszönöm, és köszönöm, hogy hallgattatok. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: record.
1: Chocolate banana tot que actilas radio.
2: De ne legyél mérvadó! Neked alkalmi a kötényed!
3: Múltkor jövök ide, azt akkor lettem itt.
4: Öreg, az álmos komoly?
5: Ténylegesen öreg. Ide jött és aztán itt is volt. Ja. Normális. Mire célod ezzel?
1: Csakolat, bocsánatot kérek, tilos rádió?
2: Ezt kérdezted 3 perccel ezelőtt, belezavarodtál. Ha én kútba ugrok, akkor ne vonatkoztas hol ide, hol oda, hol ide, hol ide. Álljunk meg akkor itt most egy percre. Hátrább a vicaverzával. Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
5: Tilos fiam, hát itt aztán tényleg nem szabad.
1: Ja, hát be csak, hogy itt van ez az FM 90.3, izé.
5: Hát a pont ez a tilos. Ide figyelj, szia. A FM 90.3, hát az tilos. Ott tilos a rádiózás végig.
6: Tilos.
5: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálunk.
1: Ha, adószám. Adószám, nem?
5: Na, ezt öreg, ezt bugarásza ki.
2: Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
1: Jó, van, megmondom, jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
5: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de...
1: Aztán meg a 2.
5: Meg a 43. Na most ezt jó megmondtuk.
1: Jó, van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
5: De mit, fiam, micsoda?
6: 1%.
5: Hány száz? Mennyi sok száz?
1: Hát de nem száz, csak 1%.
5: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
6: Igen, már valaki nem fizeti be, pofárogjuk, jó?
5: Az igaz?
6: Tilos.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok. És benne folytatjuk Mihail Bulgakov, a Mester és Margarita című regényéből készült rádiójátékot. A szokásos zenei aláfestéssel. Jó hallgatást!

0: Én csak annyit mondok, hogy a regénye még sok meglepetést okoz.
1: Ez nagyon szomorú.
2: Bulgakov, a mester,
3: Darvas Iván
2: és Margarita.
3: Rutkai Éva.
2: Harmadik rész.
4: Én boldogul, ne tudom!
5: Margarita Nikolájevna! Hol van?
4: Láthatatlan vagyok! Láthatatlan vagyok!
6: Utánam hallgatom. Kiállította, hogy nincs a földön igaz, hűséges, örök szerelem. Megérdemli, hogy kitépjék a hazug nyelvét. Utánam hallgató, csak én utánam, majd én mutatok neked ilyen szerelmet. Mindenek előtt tárjuk föl a titkot, amelyet a mester nem akart elárulni Ivánnak. A mester szerelmesét Margarita Nikolájevnának hívták. Különben híven rajzolta meg szerelmét. Margarita épp oly szép volt, mint amilyen okos. Amikor Poncius Pilátus történetét olvasta, így kiáltott föl.
4: Ebben a regényben az én életemet írtad meg.
6: Amikor egy Latumszki nevű kritikus az Óhit harcosa címet gyalázatos förmedvényt írt a kéziratról, Margarita szép arca eltorzult. Öklével az asztalt verte.
4: Megmérgezem ezt a Latumszkit! Megmérgezem!
6: És amikor a gyalászkodó cikkek özönétől a mester mélakórba esett, milyen okosan szólt.
7: Ne haragudj, amiért arra bíztattalak, hogy próbálj közzétenni egy részletet. Tudod, mit kellene tenned? Itt hagyni csapot, papot és elutazni délre, a Fekete tengerhez.
6: Makacsul kitartott emellett, és a mester, bár valami azt csukta benne, hogy nem fog elutazni, nem ellenkezett tovább, megígérte, hogy a napokban elmegy.
4: Én magam váltom meg a jegyedet.
8: Ennyi maradt a 100 000 rubelből. Körülbelül 10 000. Tessék.
7: Miért adsz ilyen sokat?
8: Mert félek. Félek a tolvajoktól. Tartsd magadnál. Vigyázz rá, csak amíg elutazom.
4: Jó. Drágám. Drágám. Most mennem kell. Szívesebben meghalnék sem, hogy ilyen állapotban magadra hagyjalak, de várnak. És nem tehetem meg, hogy de holnap jövök. Kérlek, nagyon kérlek, hogy addig se félj. Ne félj semmitől.
6: Ez alkonyatkor történt. Egy októberi napon. Talán még emlékezel rá, hallgatom, hogy a mester ezután éjjel 2 óra tájban elégette a kéziratot. Arra ébredt, hogy beteg, és a félelem, a magány. Margarita ugyan váratlanul megjelent, de későn. Megsiratta a kéziratot, megígérte, hogy reggel mindent beval férjének, s utána örökre visszajön a mesterhez, s már is elsietett, nehogy a távol léte feltűnjön otthon.
4: Ne félj, már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
6: Még nekem, a kívülálló elbeszélőnek is elszorul a szívem, ha arra gondolok. Mit érezhetett Margarita, amikor reggel elment a mesterhez, és már csak hűlt helyét találta? Még szerencse, hogy a férjével nem szakított. Férje ugyanis nem érkezett haza közben. Margarita minden tőle telhetőt megtett, hogy valamit megtudjon a mesterről. Persze, hiába. Akkor ismét hazament kis palotájába, és élt tovább, úgy, mint addig. Tehát hogyan élt? Úgy gondolom, erről is illik végre ejtenem néhány szót. Bízvást állíthatom, hogy sok asszony szíves örömest felcserélte volna az életét az övével. A gyermektelen, 30 éves asszony egy nagynevű, híres tudós felesége volt, ki fiatal, jóképű, becsületes, csupaszív, és imádta feleségét. Egy gyönyörű, szép kertes magánpalota egész felső emeletét lakták ketten,
8: az Árbát egy kis mellékutcájában. Istenek, isteneim, hát mit kívánhatott még ez a nő? Mit kívánhatott ez a nő, akinek a szemében örökké rejtélyes tűz lobog? Mi kellett ennek a fél szemére kissé bandzsi boszorkának, aki akkor azon a tavaszon mimózával ékesítette föl magát? Nem a gót stílusú palota, nem a körülkerített park, nem a pénz. Nyilván a mester kellett neki. Szerette. És hogy a mesternek nyoma veszett, és beröppent a nyugtalan földszagú tavaszi levegő, Margarita Nikolajevna sokkal jobban búslakodott, mint télen. Egyre gyakrabban gondolta, kivált a szürkület óráiban, hogy halott az, akit szeret.
4: Vagy én is meghalok, vagy el kell felejtenem. Így nem élhetek tovább. El kell felejtenem. Bármi áron is, de felejtenem.
8: Egy májusi napon, két nappal azután, hogy a mester a klinikán éjfél utáni hajnal előtti órán keserűen azt mondta a szerencsétlen poétának, Ivánnak, hogy szerelmese elfelejtette őt, két nappal ezután déltájban Margarita furcsa előérzettel ébredt a hálószobájában.
4: Ma történik valami. Az nem lehet, hogy ne történjék. Végre is miért kellene életem végéig gyötrődnöm? Igaz, hazudtam, megcsaltam a férjemet, kettős életet éltem, de ezért nem járhat ilyen kegyetlen büntetés. Nem, nem, nem, ma vége a szenvedésnek.
9: Mit főzzek ma ebédre, Margarita Nikolajevna?
4: Mindegy, felöltözöm, és azt hiszem, lemegyek egy kicsit sétálni.
9: Jaj, Margarita Nikolajevna, hogy mi történt tegnap a színházban? Pogoli zűrzavar, egy bűvész vagy egy mágus, hát olyan mutatványokat produkált, hogy mindenkinek tátva maradt a szája. Azt a párizsi divatboltot varázsolt a színpadra, és minden néző, mármint a nők, olyan ruhát vagy cipőt vagy harisnyát választhatott, amilyen csak akad, és teljesen így.
4: De már Natasa, hiszen maga nem is volt tegnap színházban.
9: Hát én nem, de a Darja mesélte, aztán amikor az előadás véget ért, és a közönség kitódult az utcára, egyszer csak minden nő anyaszült messzelen álltott.
4: Miket beszél? De Natasa nem szégyeli magát. Sorban állás közben a nők tücsköd bagarat összehordanak, és maga mindent elhisz.
9: Anya szülte? Hát hogy a mágus segítje, egy kétlábú járó kandúr állítólag lefejezte a konferenciét, mert hogy ez mindenfélét hazudott.
4: Látja, látja, csak vigyázzon.
9: De ez nem hazugság, Margarita Nikolájevna.
4: Jó, ha máskor nem hallgat Darja fecsegésére. Na jól van, ma szép idő van. Azt hiszem, elsétálok a Kremlig.
10: Miért nem adsz hírt magadról? A számüzetésbe küldte. Onnan is üzennek az emberek. Már nem szeretsz? Nem, nem, ezt nem tudom elhinni. Talán meghaltál. Akkor kérlek, bocsáss el. Engedd, hogy végre szabad legyek. Szabadon lélegezhessek.
8: Szabad? Azt hiszed, visszatarthatlak.
10: Ugyan már miféle válasz ez? Előbb tűnj el az emlékezetemből, akkor szabad leszek.
8: Határozottan szép idő van ma, nem de? Bocsánat.
10: Tessék, itt a példa. Unatkozom. És ebben a szoknyapecérben igazán nem volt semmi kellemetlen. Kivéve talán azt a buta szót, nem de? Mégis, miért kergettem el a pillantásommal? Miért gunnyasztok itt a fal tövében egyedül, mint a füles bagoly? Miért vagyok kirekesztve az életből? Ma történik valami. Milyen furcsa temetés. A kísérők arcán csodálkozás, tanácstalanság. És ez a bumbogás. Esküszöm, eladnám a lelkemet az ördögnek, ha megtudnám, hogy éle még. Vajon kit temetnek?
11: Mihály Alekszandrovics Berlioz, a Tömegér nevű irodalmi intézmény elnökét. Bizony furán érezhetik magukat. Halottat kísérnek, és közben folyton azon kell töprengeni ők, hogy hová lett a feje.
10: A feje? Hogy a feje?
11: Ma reggel ugyanis ezt tetszik tudni. Az írók házában, ahol a halott fel volt ravatalozva, kilopták a fejét a koporsóból.
10: Hogy lehet az?
11: Ördög tudja. És főleg érthetetlen, hogy kinek kellhet az a fej, botrány.
10: Várjon csak, ez az a Berlioz, akiről az újságok azt... Akinek a fejét a villamos vágta le.
11: Az, az.
10: Akkor hát irodalmárok követik a koporsót.
11: Azok bizony, írók, irodalmárok.
10: Ismeri őket?
11: Mindet ismerem, kivétel nélkül.
10: Mondja, nincsen közöttük Latunszky, a kritikus?
11: Már hogy ne volna. Ott vanni a negyedik sorban balról.
10: Az a szőke?
11: Inkább hamuszínű.
10: Olyan papos?
11: Az. Úgy látom, maga gyűlöli ezt a Latunszkyt.
10: Erről nem érdemes beszélni.
11: Mert hogy ne volna érdemes Margarita Nikolájevna.
10: Maga ismer engem?
11: Már hogy ne ismerném.
10: De én nem ismerem magát.
11: Honnét is ismerne, pedig fontos ügyben küldtek magához.
10: Miféle ügyben?
11: Azért küldtek, hogy ma estére vendégségbe hívjam.
10: Miféle vendégségbe? Kihez?
11: Egy híres külföldi úrhoz.
12: Várjon, hová siet?
10: Aljas gazember!
12: Miért? Itt ült magába roskadva azon a padon, és könyörgött neki, hogy bocsássa el magát, hagyja szabadon lélegezni, tűnjön el az emlékezetéből. Nem így volt?
10: Honnan ismeri a gondolataimat? Ki maga? Milyen intézménytől van?
11: Én nem tartozom semmiféle intézményhez, és üljön vissza.
10: Kicsoda maga?
11: A nevem az Ello. De nem mindegy ez magának.
10: Mondja. Tud róla valami.
11: Hát mondjuk, hogy tudok.
10: Csak annyit mondjon meg, hogy él.
11: Él hát él.
10: Oh, hála Istennek.
11: Jaj, kérem, lehetőleg ne tessék lelkendezni és sopánkodni.
10: Igen, bocsánatot kérek, és mit akart tőlem az a külföldi? Vendégségbe hív, csak úgy az utcáról van, bocsásson meg.
11: Hát, hogy mit akar, azt majd idejében megtudja.
10: Értem már, azt akarja, hogy adjam oda magam neki.
11: Csalódást kell magának okoznom. Ilyesmiről szó sem lesz. Nagyon nyomós érdeke fűződik ahhoz, hogy oda menjem.
10: Talán ott megtudhatok valamit róla? Igen, megyek.
11: Na, itt van. Akkor tessék, itt van ez a doboz. Dugj el gyorsan, mert mindenki ide néz. Jó hasznát veszi majd Margarita Nikolájevna, mert mi tagadás, jócskán megöregítette a bánat az utóbbi fél évben. Tehát ma este pontosan 9:30. Szíveskedjék mesztelenre vetkőzni, és ezzel a krémmel bekenni arcát és egész testét. 10:00 felhívom, és mindent közlök, amit tudnia kell. Megértette?
10: Meg. Ez a doboz színarany. Érzem a súlyát.
12: Bá! Oda nézel, ott!
10: Mi a? Hol? Nem látok semmit. Az az Ello! Ez meg hová lett? Csodálatos. 20 évesnek se látsz. Ez a szára krém. Éve krém. Mi ez? Súlytalan lettem. Lebegek.
7: Tasson, mit szól hozzá? Szép vagyok.
9: Hát csinálta ez Margarita Nikolájevna? És milyen mocsárszag van? Vagy mint a korhadó avar?
7: A krém.
9: A bőre? Ha, milyen a bőre? Sugárzik. Ha, világít.
7: Matasava, vigyél ezt a sok rongyot, vigyél a párfőmet, mindent. Tegyél, dugjél. Ékszert értéket ne vigyél, nehogy lopással vádolják.
9: Köszönöm. Csodálatos,
7: mindjárt 10 óra. Igen, amit éreztem ma reggel, az történik. El innen, el örökre. Hol egyszer üzem. Bocsáss meg, és felejts el. A sok bajtól, bánattól, boszorkánnyá lettem. Indulok, éboldogul, Margarita.
13: Itt Azazello beszél.
7: Jaj, drága Azazello.
13: Itt az idő. Repüljön fel. Ha elszáll a kapu fölött, mondja azt, hogy láthatatlan vagyok. Röpdösen egy ideig a város felett, aztán szálljon le a dorogomilovói régi temetőben. Ott várom. A bár egyébként a megboldogult Berlioz lakásában lesz.
7: Egy seprő, drága Eltor! Gyerünk! Éboldogulj, Natasha!
9: Margarita Nikolájevna! Hol van?
7: Láthatatlan vagyok!

0: Kid I knew.
1: Nej, gyermek. Volt fényben, vörösebb a hajam, s nagyobbak az agyarai, mint a valóságon. Egyébként ő érzi, milyen kellemesen melegít a hold. Nos, hogy tetszett a repülés?
2: Gyönyörű volt. Csodálatos.
1: Jó a seprű.
2: Tökéletes.
1: Egyébként kissé megkésett, királynő. Na igen, a bosszú.
2: Összetörtem Latusz kilakását. Az ablakon át repültem be. Kinyitottam az összes vízcsapot. Kalapáccsal szétvertem a zongorát, az ablakait. Tintát öntöttem az ágyába, aztán a térdig érő vízbe bedobtam a ruháit, meg a kéziratait.
1: Szerencsés csillagzat alatt született ez a Latunszky. Ha otthon lett volna, ha őt is otthon találja.
2: Megölöm.
1: Kár, hogy már nem az ókorban élünk. Nos, akkor szálljunk fel újra. Hey!

0: ez Berli az lakása?
1: Ez volt, királynőm.
0: Ő a házigazda. Ez a hóri horgas a mécsesse.
2: Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Nevem Korovjov. Csodálkozik, hogy nem ég a villany. Csak a legutolsó pillanatban gyújtjuk meg.
0: Csak azt nem értem, hogy fér el egy ilyen széles lépcsősor, meg egy ilyen óriási terem, vagy oszlopcsarnok, egy közönséges lakásban.
2: Mi sem egyszerű, hölgyem. Aki jártas az ötödik dimenzióban, annak nem kerül fáradtságba bármely helyiséget a kívánt méretekre tágítani, többet mondok, ördöngős méretekre. No, de térjünk a tárgyra. Kegyed okosasszony, valószínűleg kitalálta közben, hogy ki a házigazdánk.
0: Tudom.
2: Nagyon helyes. Eskütelenségei vagyunk mindenféle titkolózásnak, ködösítésnek. Volandúr, vagyis messzire minden évben bátor. Mivel azonban messzire aglegény, minden évben gondoskodnunk kell háziasszonyról. A háziasszonyságnak két feltétele van, ugyebár? Az egyik, hogy a hölgy Margarita névre hallgasson, a másik, okvetlenül a bál színhelyén kellett születnie. Nos, itt, Moszkvában, ahol jelenleg éppen tartózkodunk, 121 Margaritát találtunk, és tessék elképzelni, egyetlen egy sem megfelelő végül a szerencsés véletlen. Na de ne vágjak elébe. Nem utasítja el a háziasszonyi tisztet?
0: Nem utasítom.
2: Rendben, kövessen kérem. Egy pillanat. Nem fog félni semmitől.
0: Nem félek.
2: Messzire bal szeme üres és fekete, mint egy feneketlen kút. A jobb mélyén pedig aranyszikra villódzik, melyel mindenkinek a veséjébe lát. Parancsol! Itt, ebbe a kis szobába.
3: Üdvözlöm, királynő. És kérem, bocsássa meg házias öltözékemet. Megfájdult a lábam. De hát, nincs pardon. A bál mindjárt kezdődik. Jó.
0: Talán reuma?
3: Igen, a kíséretem is ezt állítja. Nekem azonban határozott meggyőződésem, hogy a fájdalmat egy elbűvölő boszorkány hagyta emlékül, akivel 1571-ben ismerkedtem meg a Brocken-hegységben, az ördögsziklán. Ne, semmiség, nem. Általában 300-400 év alatt elmúlik. Apropó, mondja, magának nincsen valami fájdalma? Testi? Vagy lelki?
0: Nem messzire. Most, hogy itt lehetek az ön társaságában, éppenséggel kitűnően érzem magam.
3: Jöjjön hát. Előre is köszönöm a fáradozását. Ne izguljon és ne féljen. Most majd megfürdik és felöltözik. No, menjünk. Itt az idő.
4: Oda, a zuhany alá, királynő.
0: Mi ez? Hiszen ez sós.
4: És piros.
0: Vér.
4: Most a másik zuhany alá.
0: Rózsaolaj. Máskor mindig megfájdult tőle a fejem. És most kábít. Elkábít.
4: Ez itt Behemoth, a kandúr.
0: Ó, a két lábam. Hallottam róla.
5: Pár rózsaszirom cipő, egy darab diadém a hajába, gyémánt, egy darab medáljon, fekete úszkárral a nyakába, aranyláncol.
0: És a báli ruha.
4: Kézem?
0: És a báli ruha.
4: Kezdődik a bál!
0: Ki akar, mester?
2: Johann Strauss, mondja neki, köszöntöm, keringő király. És most jöjjön, fogadjuk a vendégeket az első zsákkúra feleségével. Figyelmére ajánlom, királynő, rendkívül érdekes egyéniség, pénzhamisító, hazaáruló, de igen tehetséges alkimista. Attól vált híressé, hogy megmérgezte a király szeretőjét. Itt megállunk. Általában kivétel nélkül gyilkosok. Látja, az ott Caligula, mögötte Messalina. Gyilkosok, de nagyon kedvesnek kell lennie hozzájuk. Zsák úr és a felesége, ott, a kandallóban.
6: Királynő.
2: Most egy kellemetlen nő személyen örökké a zsebkendőjéről panaszkodik.
0: Miféle zsebkendő?
2: Már elégette a kájában, a folyóba dobta, de nem ér semmit. Mire fölébred, az éjjeli szekrényén a zsebkendő.
0: Miféle zsebkendő?
2: Egy kis kék szegély. Tudnélik, a kávéház gazdája, ahol pincérlány volt, behívta a kamrába, a lány 9 hónappal később a fiúcskát, akit megszült, kivitte az erdőbe, a szájába zsebkendőt gyömöszölt, aztán elásta a kisfiút. A bíróságon azzal védekezett, hogy nem volt mivel etetnie.
0: És hol a kávéház gazdája?
5: Már engedje meg, királynő. De mi köze ehhez a gazdának? Elvégre nem ő folytotta meg a gyereket az erdőben.
0: De vissza! Hogy mersz beleszólni?
5: Jaj, a fület!
0: Nagyon örülök, királynő, hogy eljöhettem a bálba. Én is örülök, hogy látom, kedves Frida. Frida, jó király. Ma este igya le magát a sárga földig, Frida, és ne gondoljon másra. Királynő!

0: fáradt vagyok, s fáj a jobb térdem. Mindenki azt csókolta meg.
1: Befejeztük. Az utolsók a brokkoli kézengúzok voltak, több gyilkos már nem jön. Most végigjárjuk a termeket, hogy a tisztelt vendégek érezzék gondoskodásunkat. Jöjjön!
2: Királynő!
3: Királynő!
4: Királynő!
5: Királynő!
3: Királynő!
5: Királynő!
3: Királynő!
1: Látja, a medencében pezsgő, abban fürdenek. A más, konyak.
0: Fáradt vagyok.
1: Aja, a bárban jeges medvék mulatnak, meg tigris.
0: Fáradt vagyok.
1: Az utolsó jelenésünk. Aztán vége.
6: Szabadok vagyunk. Mi van a tálcán, azaz Ellu?
7: Egy emberfej, királynő.
6: Ki?
1: Messzire.
0: Felnyílik a szeme. Hiszen ez él. Lát.
6: Ki ez a fej?
8: Mihály Alekszandrovics Berlioz. Ön mindig lelkes terjesztője volt annak az elméletnek, hogy a fő levágásával az élet megszűnik, és az ember a nem létbe távozik. Itt vendégeim előtt, noha a jelenlétük éppen nem igazolja az ön elméletét, örömmel közölhetem elmélete szellemes és helytálló. Egyébként egyik elmélet sem különb a másiknál, és nem is rosszabb. Van olyan felfogás is, miszerint mindenkinek az ő hite szerint adatik. Hadd legyen így! Ön a nem létbe távozik, én pedig örömmel iszom a létre, az életre, abból a serlegből, amely az ön koponyája változik. Egészségükre, hölgyeim és uraim!
9: Természetesen vért.
0: Nézze, átalakul a foltozott hálóink helyett fekete köntes.
9: A kardja pedig eredeti damaszkuszi.
0: A koponya pedig...
8: Te is vigyel belőle.

0: Bäume, wisser als Engelse.
1: Kísérlet tagjai és önt bálkirálynőn szobájában várja a messzire.
2: Szabadok vagyunk.

0: Az első villamos.
1: Hála Isten.
2: Na. Asztalhoz, barátaim. Nos, hogy van? Nagyon elfáradt?
1: Nem, messzire.
2: Margó királynő, ide mellém. A telihold éjszakáját a végén szűk körben ünnepelem barátaim és szolgáim társaságában.
1: Azt hiszem, ideje lenne hazamenni. Késő van.
2: Hová siet?
3: Hová siet?
1: Köszönöm a meghívást, messzi.
2: Üljön csak vissza. Jutalmat nem vár? Nem akar valamit mondani, búcsúzó?
3: Nem akar valamit mondani?
1: Nem, semmit. Legfőjebb az, hogy nagyon jól mulattam a bálon, és ha még tartana, készségesen oda tartanám a térdem, hogy ezrével csókolják meg a gyilkosok a kasztófa virágot.
2: Helyes, nagyszerű. Így kell viselkedni.
3: Így kell.

0: ilyen nyíltan most már megteheti. Én szólítottam fel. Na, bátrabban. Bátrabban. Nos?
1: Tehát kérhetek valamit.
0: Követelhet, asszonyom. Egyetlen követelését teljesítem.
1: Azt akarom, hogy Fridának ne tegyék többé az ágya mellé a zsebkendőt, amelyikkel a gyermekét megfojtotta.
0: Maga kivételesen jó szívű, nemes lelki teremtés. Így van?
1: Nem. Nem. Az én szívem megkeményedett.
0: Intézz el.
2: Hívja Fridát.
1: Frida! Királynő! Bűnöd meg van bocsájtva. Többé nem teszik melléd a zsebkendőt. Hová lett?
0: Elintézte. Itt többé semmi szükség rám.
1: Köszönöm. Akkor minden jó.
0: Tudod mit, Behemót? Ezen az éjszakán nem élünk vissza egy gyakorlati dolgokban járatlan ember balfogásával.
3: Várjon!
2: Várjon!
0: Ez a kérésre nem számít, hiszen én semmit sem csináltam. Mit kíván saját magának?
4: Gyémántos Donna, legyen okosabb, hiszen a szerencse könnyen kisiklik a markából.
1: Azt kívánom, azonnal, ebben a pillanatban adják vissza szerelmemet! A mestert!
0: Legyen.

0: A hold. A teli hold. Te!
1: Ne sírj, Margó, ne kínosz. Nagyon beteg vagyok. Félj.
0: Nem, ne félj. Veled vagyok.
1: Na, ezt az embert jól elintézték. Adjatok inni neki valamit.
0: Így áll. Ne félj, hidd el, segítenek rajtad.
1: Köszönöm.
2: Látja, már magához tér.
1: Ígyni, ez már egészen más. Most már tárgyalhatunk. Ki maga?
3: Most már senki.
1: Honnan jön?
3: A zárt osztályról. Elmebeteg vagyok.
0: Szörnyű szavak. Micsoda szörnyű szavak. Messzire ez az ember mester, az írás mestere. Gyógyítsa meg, megérdemli.
1: Tudja, kivel beszél?
3: Tudom. A szomszédom az elmeklinikán, Hontalan Iván, az a fiatal gyerek. Ő is beszélt magáról.
1: Jó, igen. Azzal a fiatal emberrel volt szerencsém találkozni a Pátriárka tónál. Engem is majd megbolondított, annyira bizonygatta, hogy nem létezem. De remélem, ön elhiszi, hogy én csak ugyan vagyok.
3: Kénytelen vagyok elhinni. De mit agadás? Jobban szeretném, ha hallucinációs jelenségnek minősíthetném. Bocsásson.
1: Hát minősítsen annak, ahogy jobban tetszik.
0: Nem! Valóban ő áll előtted.
1: Mondja, miért nevezi magát Margarita mesternek?
3: Megbocsátható gyermetegség. Túlzottan sokra tartja a regényt, amit írtam.
1: Miről szól a regénye?
3: Poncius Pilátusról.
1: Miről? Kiről?
2: Miről?
1: Hát ez fantasztikus. Mutassa.
3: Sajnos nem tudom megmutatni. Elégettem a kéziratot.
1: Már engedjen meg, ezt nem hiszem el. Ilyesmi nem létezik. Kézirat soha nem ég el. Gyerünk, Behemót. Hadd csak ide azt a regényt. Na, rajta ülsz.
4: Parancsoljon.
0: Itt a kézirat. Megvan a kézirat.
3: Soka sincs nyugton, ha süt a hold. Miért zaklatnak? Istenek! Miért zaklatnak? Nem, hagyd el engem, értsd meg, el kell hagynod, különben velem pusztulsz el. Nem írtam.
0: Nem hagylak el.
1: Nos, Margarita, rendelkezzék, mit óhajt.
0: Nagyon kérem, vigyenek vissza az alaksori lakásba, az Árbát mellék utcájába. Gyulladjon ki a lámpa, és legyen minden úgy, mint az előtt.
3: De

0: megjelente ennek a szerencsétlen nőnek a szavát messzire. Abban a pincélakásban réges-régen más lakik, és az életben általában sose fordul elő, hogy minden úgy legyen, mint az előtt.
1: Messzire.
0: Szegénykém, szegény.
2: Sose fordul elő, azt mondja? Ez igaz. De mi mégis megpróbáljuk. Jó? Korovjov!
3: Mogarics!
4: Igenis, kérem. Alojzi Mogarics.
3: Maga jelentette föl ezt az embert, miután regényéről elolvasta Latunszki cikkét.
4: Kérem, én...
3: Azt írta róla, hogy illegális irodalmat őriz a lakását.
4: Kérem, én... Soha többé! Soha többé!
1: Na megállj! Tanuld meg, mire képes a boszorkán!
4: Segíts!
0: Ez a Margó, mint egy dühös macska, nem szégyen.
5: Tiltakozom! Ez nem szégyen!
3: Na, jó, elég. Tudnélik, kiszemelte a lakását, ugye? Bár aztán be is költözött.
4: Fürdőszobát is építettem. Maga a meszel és a fürdőkára.
3: Nagyon helyes, hogy fürdőszobát épített, úgyis fürdőket rendeltek, a mesternek jól van. Takarodjon!
4: Igen is, kérem!
0: Maguk még azon is túltesznek, amit Iván mesél. Bocsánat, te voltál... Az, hogy akarom mondani. Ön az a kandúr, aki felszállt a villamosra, ugye?
5: Én? Jól esik, hogy ilyen udvariasan beszél velem. A kandúrokat általában tegezni szokták, bár egyik sem volt Brudert soha senki emberfiával.
0: Szerintem nem is egész... kandúr. Biztosan keresnek már a klinikán.
3: Ugyan, dehogy keresik. Ez a korlapja?
0: Igen.
3: Tűzbe vele! Látja, ez bizony megsemmisül. Ez a lakónyilvántartó könyv a régi lakásból, ugyebár?
0: Az, igen.
3: Ki van ide bevezetve? Alojzi Mogarics. Volt? Nincs. És vegye tudomásul, nem is volt. És ha a szállásadója csodálkozni merészel, mondja, hogy csak álmodta azt a Mogaricsot. Mogarics. Ki az a Mogarics? Nincs dokumentum. Tehát ember sincs. A könyv ugyanis már ott fekszik a szállásadó polgártárs asztalán.
0: Ha nincs dokumentum, akkor ember sincs. Hát ezért nem létezem én sem, mert nincs dokumentumom.
3: Bocsánatot kérek, ez halucináció. Tessék a személyigazolványa, és a magáé is, Margarita Nikolajevna. Önök igenis léteznek. Minden. Elvégeztünk messzire.
2: Tehát vissza az Árbáti Pince lakásba? És a regénye? A Pilátus?
0: Meggyűlöltem. Túl sokat szenvedtem miatta.
1: Ne beszélj, kérlek! Miért kínozol? Hisz tudod, hogy az egész életemet a regényedre tettem föl.
2: És az ihlet, az álmodozás nem fog többé írni.
0: Nincs már ihletem, és nem álmodozom többé.
2: Én csak annyit mondok, hogy a regénye még sok meglepetést okoz.
0: Ez nagyon szomorú.
2: Nem, cseppet sem szomorú. Nos, Margarita Nikolajevna, minden el van intézve. Nem haragszik rám?
6: Hogy mondhat ilyet messzire?
2: Akkor fogadja ezt el tőlem. Emlékül.
6: Aranypatkó brilliánsokkal. Nem, nem semmi szín alatt.
2: Vitatkozni akar velem? Fogja. Most pedig sok boldogságot kívánok maguknak.
6: Minden jót. A viszontlátás.
2: Viszontlátás. Viszontlátás.

0: panemam čevoća i etak da Vajon, ne hallatszott ki? A muzsika? Általában a báli zene volt.
1: Ó, de! Hogy úgy kell rendezni, hogy ne hallatszik. Akkurátusan kell szervezni.
0: Ki az az ember ott a lépcsőfordulóban?
1: Az nem lát, legfeljebb hall minket. Ezért nyugtalan kicsit.
0: Nem a lakást figyeli.
1: Szó, ami szó, holmi szórakozott magántudósnak néztem, vagy holt fényben a lépcsőn epekedő szerelmesnek, de teljesen igaza van Margarita Nikolajovna, hát persze, hogy a lakást figyeli, és az a másik is, lenn a kapuajban, és a harmadik is ott a kapuban.
0: Na, és ha bemennek a lakásba, és letartóztatják.
1: Föltétlenül bemennek, föltétlenül, érzi a szívem, hogy ez lesz a vége, nem most persze, hanem majd, ha elérkezett az ideje, de akkor már nem lesz érdekes.
2: Egy varjú vezeti a kocsit.
1: Nagyon jó sofőr. Pontosan hazáig viszi magukat. Kényelmesen ülnek. Indulás!

0: kis ház alaksori lakásában minden pontosan ugyanolyan volt, mint az elmúlt esztendő a ma tragikus őszi éjszakája előtt. Az ernyős lámpa alatt ott ült Margarita, és halkan sírdogált boldogságában, meg az átélt izgalmaktól. A másik szobában a díványon a mester feküdt, kórházi köntösével betakarva, és méhen aludt. Margarita gyengéden simogatta a kéziratot.
1: Milyen füllett a levegő. Estére zivatar lesz. Az egész csak varázslat. A kézirat mindjárt eltűnik, és én otthon a hálószobámban felébredek, és akkor nincs más hátra, mint hogy a vízbe folytsam magam. Nem. Mindennek így kellett történnie. A mindenható Voland csak ugyan mindenható. Mindenható. Mindenható.
0: És egy perccel később már Margarita is aludt. És aznap reggel semmiféle álmot nem látott. Ugyanabban az időben azonban, vagyis szombaton hajnalban, nem aludt egy moszkvai közhivatal egész emelete. Lázas nyomozás folyt Voland ügyében. Egy nyomozó Iván Nikolajevics Hontalant kereste fel az elmeklinikán.
2: És mondja Iván Nikolajevics, messze volt a forgókereszttől, amikor Berlioz a villamos elé esett?
0: A költőt azonban sajna már nem érdekelte a konzultáns elfogása és a megboldogult Berlioz fejének eltűnése. Igen, messze voltam.
2: És a Pepita ruhás a forgókeresztnél állt?
0: Nem, egy közeli padon ült.
2: Pontosan emlékszik rá, hogy nem lépett oda a forgókereszthez, mielőtt Berlioz elesett?
0: Pontosan emlékszem. Nem ment oda. Elterpeszkedve ült a padon.
2: A másik pedig maga mellett ült. Értem. Tehát hipnotizálták Berliozt.
0: Igen. Már tudták, hogy kit kell elfogni, és azt is tudták, hogy hol. Csak az volt a döggenő, hogy ez egyelőre semmiféle módszerrel nem sikerült. Többször jártak a Szaduvája 302 B számú házban, Berlioz volt lakásán. Még a kéményeket is átvizsgálták, de a lakásban soha senkit nem találtak. Pedig kétségtelen volt, hogy a lakásban valaki lakik. Annak ellenére, hogy az illetékesek határozottan kijelentették, hogy semmiféle Voland nevű mágus és bűvész nincs nyilvántartva Moszkvában, tehát nem is érkezhetett oda.
2: Aha, fölvették.
3: Mi a fenét akartok? Mit akartok? Hát, békén.
2: Ha pedig kimegyünk, megint senki nincs ott. A hátsó lépcsőt is őrizni kell. Persze, már azt is őrzik. A háztetőre, a kéményekhez is őrséget kell állítani. Rejtély, rejtély. Várjunk csak. Haló?
4: A Szadovájáról beszélek. Életjelek. Kinyitották az ablakokat, és zongora meg énekszó hallatszik ki.
2: Igen.
4: Az ablakpárkányon pedig egy fekete kandúr sütkérezik a napon.
2: Óriási.
4: Bizony, elég óriási.
2: Köszönöm. Igaz, estére zivatar várható. No, gyerünk!

0: köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
1: Ja, Hegemon.
2: Bulgakov, a Mester és Margarita. Befejező rész.

0: A rekkenő nyári délután, miután a szadovájáról azt jelentették, hogy a volt Berlioz lakásban az élet jelei mutatkoznak, polgári ruhás férfiak csapata szállt ki 3 gépkocsiból a szadovája 302B számú ház közelében. Úgy látszott, hogy behatolásuk a 4. emeleti lakásba ezúttal eredménnyel jár. A nyomozókat egy hatalmas fekete kandúr fogadta, amely mancsai közt benzinfőzőt tartott, és rövid szópárbaj után tűzpárbajba bocsátkozott velük. Bár szinte mindegyik lövést talált, különös módon senki nem sérült meg. Aztán a kandúr, vagyis Behemót, meghallotta Korovjov hangját a szomszéd szobában.
1: Messzire! Szombat van! A nap leáldozóban! Ideje indulunk!
0: És tüzelőállásából a csillár tetejéről leszólt ellenfeleinek.
2: Sajnálom, uraim, de abba kell hagynunk. Mennem kell?
0: Revolverét elhajította, és benzint locsantott szét a szobában, amely magától meggyulladt, és mennyezetig érő lángot vetett. Amikor a szadováját fölverte a mindenfelől közeledő hosszú, piros autók vérfagyasztó harangszava, az udvarra kicsődült lakók láthatták, amint a 4. emelet egyik ablakán hatalmas füstcsóvában 4 sötét sziluett repül ki. Moszkva egyik legmagasabb épületének tetőteraszán 2 sziluett állt napszálltakor. Volant és Azazello. Maguk alatt látták az egész várost.
3: Már hűvösödik. Közeledik az ivatar messzire.
4: Érdekes város, ugye?
3: Engem azért Róma jobban inspirál.
4: Ízlés dolga. Hová lett a 2 jó madár, Korovjov és Behemót? Nélkülük mégsem indulhatunk.
3: Ahogy ismerem őket, valami csíny még biztosan kieszeltek búcsúzóul.
0: Korovjov és Behemót a bulváron állt, az írók háza előtt, és gyönyörködve bámulta a kovácsolt vaskerítésen túl emelkedő oszlopos krémszínű palotát.
5: Tudod, Behemót, nagyon sok szépet és jót hallottam erről a házról. Nézd meg jól, drága barátom! Jó leső gondolat, hogy e födél alatt garmadával tenyészik a tehetség.
2: Ó, mint az ananász a melegházban.
5: Szóról-szóra úgy! Édes borzongás fogja el a lelkem, ha arra gondolok, hogy ebben a házban most talán éppen egy eljövendő Don Quixote, Faust, vagy éppen egy holt lelkek szerzője érlelődik.
2: Mit csinálnak azok ott a verandán?
5: Ebédelnek. És ehhez hozzátehetem, édes barátom, hogy ez igen jó, és nem is drága étterem. Jó magam pedig, mint minden turista, a továbbutazás előtt szívesen harapnék valamit, és meginnék egy korsó, jégbe üntött sört.
2: Én is. Gyerünk be.
5: Macskát nem engedd meg be.
2: Ha nem, nem.
5: Így megfelel? Kövér, rongyos, sapkás fickó, a képe, mint egy kandúré, kezében benzinfőző. Majd meglátjuk.
6: Kérem az igazolványokat.
5: 1000 bocsánat, kisasszonykám, miféle igazolvány?
6: Maguk írók?
5: Föltétlenül.
6: És hol az igazolványuk?
5: Elragadóan bájos hölgyem.
6: Nem vagyok elragadóan bájos.
5: Ej, de kár. Hát, ha nem volt elragadóan bájos lenni, akkor ne legyen az. Nos, ha meg akarunk győződni arról, hogy Dosztojevszki író, akkor az igazolványát kell kérnünk. Nem. Lapozzuk föl bármelyik regényét, és igazolvány nélkül is azonnal meglátjuk, hogy íróval van dolgunk. Egyébként azt hiszem, nem is volt semmiféle igazolványa. De mit gondolsz?
7: Akár így befogadok, hogy nem volt.
6: De maga nem Dosztojevszki.
5: Ki tudja? Ki tudja?
6: Dosztojevszki meghalt.
5: Tiltakozom! Dosztojevszki halhatatlan!
6: Az igazolványokat kérem, polgártárs!
5: Engedje meg, de ez igazán nevetséges. Elvégre nem az igazolvány teszi az írót, hanem az, amit ír. honnan tudhatja kegyet, hogy milyen gondolatok rajzanak az én fejemben, vagy ebben a kobakban ittni, vagy ebben.
3: Szabad lesz, polgártársam? Szabad lesz?
6: Adjanak utat a vendégnek!
5: Jaj, tessék, csak tessék!
3: Köszönöm.
5: Nem nekünk szegény vándoroknak, hanem ennek a szerencsés flótásnak jut a korsó jégbe hűtött sör. Helyzetünk síralmas, szinte reménytelen. Nem is tudom, mihez fogjunk.
8: Engedje be a polgártársakat, Szofia Pavlovna!
6: De Archibald, Archibald!
8: Erre micsit? Parancsoljanak, polgártársak! Tessék! Gyerünk! Nem hallott még róla, hogy ki okozta szegény Berlioz polgártárs halálát a villamos alatt? Egy pepita ruhás alak, meg egy kandúr képű, illetve egy kandúr.
6: Igaz, igaz.
8: Na hát?
6: De én mindjárt tudtam, hogy ezek nem írók. Mi az ott, Ben? Jaj, csak el ne találjanak. Értem. Megvagytok! Megvagytok!
4: Mit jelent az a nagy füst ott lenn a bulváron?
3: Ég az írók háza, messzire.
4: Feltehetően ez a két jó madár.
3: Pontosabban Behemoth benzinfőzője. Hát ez meg ki? Lévi Máté.
4: Ejha, téged aztán igazán nem vártalak. Mi áradban vagy, hivatlan vendég?
9: Hozzád jöttem, gonoszság szelleme, árnyak fejedelme.
4: Ha hozzám jöttél, miért nem kívánsz jó napot?
9: Én azt szeretném, ha mindörökre leáldozna a napod.
4: Légy szíves egy pillanatra eltűnődni, hogyan festene a föld, ha eltűnne róla az árnyék. Csak nem akarsz eltávolítani róla minden fát, minden élő lényt, hogy elgyönyörködhess a kopár fényben.
9: Nem óhajtok vitatkozni veled, vén szofista.
4: Nem is tudnál vitatkozni, mert ostoba vagy. Na, miért jöttél? Mondd el röviden, ne untass.
9: Ők küldött.
4: És mit üzen általad te, te rabszolga?
9: Nem vagyok rabszolga, tanítványa vagyok.
4: De? Nos?
9: Elolvasta a mester regényét, és arra kér, hogy vedd magadhoz őt, és jutalmazd meg örök nyugodalommal.
4: Miért neveszitek ti magatokhoz a fénybe?
9: Mert nem érdemli meg a fényt. Nyugodalmat érdemel.
4: Mondd meg, hogy rendben van. Most pedig hagyd magunkra.
9: Uram kéri, hogy az asszonyt, aki szereti a mestert és aki szenvedett érte,
4: Margarita,
9: hogy őt is vegyétek magatokhoz.
4: Nélküled nem is jutott volna eszünkbe. Na, hord el magad! Azazello! Menj hozzájuk, intézzel mindent.
3: Meg lesz. Messzire.
4: Mielőtt az ivatar kitör, siess! Hát ti mitől vagytok ilyen kormosak?
10: Megjelentünk messzire, és várjuk a parancsait. Várjuk parancsait.
4: Zivatar közeledik. Nem sokára indulunk.
11: Amikor tegnap este elaludtál, a Jeruzsálem fölé érkező fekete felhőről olvastam. És most, itt is, ugyanúgy eltűnnek a házak, és talán a hidak is. Érzed, hogy hűvösödik a levegő?
12: Az ördögbe is, ha az ember meggondolja, mondd, Margarita, te okos nő vagy. Nem zártok a bolondok házába. Mondd, te komolyan hiszed, hogy mi tegnap a sátánnál jártunk vendégségre?
11: A leges legkomolyabb.
12: Persze, persze. Most már ketten vagyunk bolondok egy helyett. Nem, ördög tudja, hogy mi volt ez az egész. Ördög, ördöngőség.
11: Az ördög tudja, hogy mi volt ez, és hidd el, az ördög mindent jóra fordít. Hála néked, sátán!
12: Engem elraboltak a kórházból. Ez rendben.
0: visszahoztak ide. Tegyük fel, hogy nem fognak el. De mondd meg nekem az Isten szerelmére, hogyan és miből fogunk élni. Hidd el, csak érted aggódom.
11: Kedvesem, egyetlenem, semmi se törd a fejed. Ezt már én gondolkozom helyetted. És ígérem neked, hogy minden jó lesz. Káprázatosan.
0: Légy eszednél, miért kötnéd össze az életedet egy roncs beteg koldussal?
11: Mennyit szenvedtél, szegényként. Ő száll a kohajadban, a szájad mellett ránc, és a szemed milyen üres. Tönkretettek, megnyomorítottam.
0: Akárhogy is esett, akármi jön, ezután ketten együtt fogunk elviselni.
11: Esküszöm az életedre, esküszöm a Pilátusra. Minden jóra fordul.
13: Béke veletek!
11: Azazello! Jaj, de jó! Jaj, de nagyszerű! Látod, nem hagynak el minket! Nyitom, drága Azazello! Nyitom!
0: Azért legalább összefoghatnád magadon azt a lebernyeget.
11: Hol vagyok én már ettől?
13: Üdvözlöm a mestert!
11: Jaj, de
13: üdvözlöm!
11: Még sose örültem így semminek! De bocsásson meg az Azazello, hogy mesztelen vagyok.
13: Sose feszélyezzem.
11: Mit iszik? Ugye konyakot?
13: Nagyon hálás leszek.
0: Margaritának igaza lehet. Azt ördög küldötte ő itt. Nem is olyan régen, még tegnap előtt este azt bizonygatta Ivánnak a könyékán, hogy a Pátriárka tónál igenis a sátánnal találkozott. Aztán valahogy megriadtam ettől, és hipnotizőkről, hallucinációkról kezdtem fecsegni. Mi köze ennek a hipnózishoz?
13: Az ördögbe is. Igazán kedélyes ez a kis pinceodú. Csak az a kérdés, hogy mihez kezdjen benne az ember.
0: Aztán én is ezen töröm a fejem.
13: Majd elfelejtettem. Messzire üdvözletét küldi, és azt üzeni, hogy meghívnám magukat egy kis sétára. Feltéve, ha van hozzá kedvük.
11: Mondd, hogy igen.
0: Örömest elmegyünk.
13: Jaj. És még valamit. Messzire ajándékot küld önnek. Egy üveg bort.
0: Nekem?
13: Ugyanaz a falernomi, amelyet Judea helytartójai volt. Nézzék. Milyen csodálatos a színe. Mindent vérszínűre fest. A zivatar felhőket ott kin?
11: Voland egészségére.
0: Ja, ez... méreg!
11: Mester!
0: Ja, Margarita!
13: Jó. És most nézzük, mi történik otthon a kis gótikus palotában.
11: Natasa! Segítség! Jöjjön valaki! Asszonyom! Mi történt? Úristen! Meghalt! Meghalt!
13: Minden rendben. Gyerünk a pinceóba.

0: így a... csak néhány csepp. Ugyanaz a vár. Falernó.
1: Azazello, miért tette ezt velem? És a mester?
2: Mit tett vele? Gyilkos!
0: Jaj! Miért olyan ideges? Mindjárt feltámad. Na, jöjjön. Itassuk meg őt is.
2: Mester! Mester! Így áll.
3: Margarita. Margarita.

0: ビトルで itt az idő. Dörög az ég, hallja? A lovak kinn a földet kapálják, a ház belére meg.
1: Már ért.
2: A regény kéziratát hozd, bárhová repül.
1: Nem kell, minden szavát tud.
2: És egyetlen szavát sem felejted el?
1: Ne félj, én most már soha többé nem felejtek el semmit.
0: Akkor hát, tűz! Minden a tűzzel kezdődött, és minden azzal végződik.
1: Ég el, pusztulj régi élet!
2: Égj el, szenvedés!
0: Búl a városon, vár Bóland!
1: Szeretnék elbúcsúzni valamit.
0: Margarita, kísérd el! Itt, ezen a tisztáson várok. Búcsúzzatok el, de siessetek vissza!

0: Dios.
1: Nincs. Maga. Én meg csak várom.
0: Egyre várom. Hát eljött, kedves szomszéd.
1: Ugye a 118-asban van.
2: Már nem. Azért jöttem, hogy elbúcsúzzam. Az utóbbi időben maga volt az egyetlen ember, akivel szót értett.
0: Én állom a szavamat. Többé nem írok verset. Tudja, sok mindent megértettem, mi alatt itt feküdtem. Másról akarok írni.
2: Ez igazán nagyszerű. Írja meg a folytatást.
0: Miért? Maga nem akarja megírni? Ja, persze. Mit is kérdezek?
2: Én többé már nem írok semmit.
0: Dörög az ég.
1: Várjon! Még egy szót! Megtalálta azt az asszonyt? Nem pártolt el magától?
2: Itt van ő is.
1: Milyen szép!
3: Szegényként.
1: Látja, minden jó lett.
3: Ahogy lennie kellett. Most megcsókolom magát, és úgy lesz magánál is, ahogy lennie kell.
2: Isten veled. Tanít meg.
0: Nővér! Nővér!
4: Fél a hivatartó. Nincs semmi baj.
3: Hívom az orvost, segítünk.
0: Nem kell, köszönöm. Csak azt mondja meg, hogy mi történt odaállt a szomszédban. A 118-asban.
4: Odaállt? Semmi se történt.
0: Nővér, mondja csak meg az igazat. Én úgy is érzem. Nos, mi történt?
4: Meghalt a szobaszomszédja.
0: Tudtam. És azt is tudom, hogy még valaki meghalt most odakinn a városban. Egy asszony.

0: Istenem, milyen gyászos az estébe borult föld, milyen sejtelmes a köd a láb felett. Aki bolyongott ebben a ködben, aki sokat szenvedett halála előtt, aki erejét meghaladó terhet cipelve röpült földünk fölött, tudja mindezt, és könnyű szívvel adja magát a halál kezére. A hattáltos paripa száguldása meglassult, és lovasaik előtt a hegyek peremén felbukkant a vérvörös teli hold. Hatalmas terméskövek csillantak odalent, köztük mély hasadékok feketén lettek, ahová nem hatolt be a holdsugár. Egy sivár, lapos, köves fennsíkot a hold zöldes fénnyel árasztott el. Ide ereszkedett le Vóland, és nyomában a többiek.
1: Nézd! Ott, a sivatag közepén. Egy karos székben ülő férfi. Fehér palástban.
0: Nem hall minket. Talán sikert. A kezét dörzsöd.
1: Magában beszél.
2: Szeretnék végig menni a holdsugár ösvényen.
3: Mester! Regényét elolvasták, csak egyetlen kifogást találtak. Azt, hogy befejezetlen.
2: Cserélni szeretnék.
3: Ezért akartam megmutatni a hőseit.
1: Mit beszél ott az az ember?
3: Hallgassák meg!
2: Hánocri van. Gyűlölöm halhatatlanságomat. Gyűlölöm érdemtelen hírnevemet. Cserélni szeretnék Lévi Mátéval, a toprongyos csavargóval. Szeretnék végigmenni a holdsugár ösvényen. Hánocri van!
1: Bocsássa!

0: egyekben nem szabad kiabálni.
1: Bocsáss előtt.
0: Ne könyörögjön érte, Margarita. Már úgyis közben járt érte az, akivel együtt akar fellépni a holtsugár ösvényre. Na, most már egyetlen mondattal befejezheti.
2: Szabad vagy!
3: A hegyek mennydörgésé fokozták a mester hangját, és ez a mennydörgés leomlasztotta őket. Csak a kis fensík maradt rajta a márvány karosszék, és a vörösbélésű fehér palástot viselő ember felállt a karosszékből.
2: Te is szabad vagy! Te is!
3: És fogva megindult a holtsugár ösvénye. A fekete volánt pedig búcsút intett a mesternek és Margaritának, és kíséretétől követve eltűnt az égben.
1: Hallod, mit mondott? Te is szabad vagy.
3: Elbocsátott, ahogy én is elbocsátottam ő, Júdél 5. helytartóját, Poncius Pilátus lovagot.
1: Engem pedig soha többé nem kergetsz el. Én fogom őrizni álmodat.
0: Epilógus. Elmondja Iván Nikolájevics Ponirjov professzor, a Történeti és Filozófiai Intézet tudományos munkatársa.
4: Jó néhány esztendő telt el azóta. Amikor elbocsátottak a pszichiátriai klinikáról, emlékszem, még javában gyűrűztek Moszkvában a Voland ügy hullámai. A nyomozó hatóságok neves pszichiáterektől kértek tudományos szakvéleményt. Íme az egyik.
5: Egyszerű szuggesztióról van szó. Sebezhetetlen kandúr ugyan, kérem. A csillára nem lógott semmiféle kandúr. A polgártársak a hallucinációra, a semmire céloztak. És természetesen senki nem lőtt vissza önökre. Korovjov pedig, aki önökbe szuggerált, hogy a csilláron egy kantúr csimpaszkodik, ez alatt a hátunk mögött szórakozott. Visszaélve rendkívüli hipnotizőri képességeivel.
6: És ki gyújtotta fel a lakást?
5: Természetesen ő, Korovjov, miután lelocsolt a benzinnel. De az is lehet, hogy maga Voland.
4: Ennek ellenére a fekete kandúrokra akkoriban országszerte rossz napok jártak. Mint például Armavírban.
7: Rendőrpolgártárs! Megvan! Megvan, behoztam!
8: Mit hozott be? Egy üveg vodkát? Egy macskát?
7: Macska! Ő a hipnotizőr! Csak most némának teteti magát. Illetve macskának, pedig ha egy jót belerúgok, teszem itt! Látják? Akkor a hátsó lábán kezd járni. Úgysem szöksz meg, összekötöztem a mellső lábaidat, hipnotizőr uram. Nos, tehát itt van.
9: A cicám! Hol a cicám? Jaj, cicuskám, hát itt vagy. Képzeljék, csak nem ellopták. Na gyere szépen. De miért kötöztek meg?
8: Mert állítólag hipnotizőr.
9: Hogy micsoda?
7: Ki kell írtani?
9: Jaj, mikor kiírtani? De rendőrpolgártársak, én kezeskedem érte.
8: Az állat mikor járt utoljára Moszkvában?
9: Moszkvában? Ez? Soha. Itt született Armavírban. Itt nőtt fel. Itt tanult egerészni.
4: A kandúrt kioldozták és visszaszolgáltatták a néninek. Szegény kandúr. A maga bőrén kellett tapasztalnia, mit jelent az alaptalan rágalmazás. De legalább 100 fekete kandúrt kiírtottak, vagy megcsonkítva szolgáltattak be a rendőrségnek. És a fekete kandúrokon kívül néhány embert is ért kisebb múló kellemetlenség. Rövid időre letartóztatták többek közt a következő személyeket. Leningrádban Volman és Volper polgártársakat, mindketten dupla V-vel írták nevüket, úgy, mint Voland. Szaratovban, Kijevben és Harkovban egy-egy Volodyint. Penzában pedig végképp érthetetlen okokból Vodcsinkovicsot, a vegyészeti tudományok kandidátusát. Azon kívül az ország különböző pontjain 9 darab Korovin, 4 Korovkin és 2 Karavajev került horogra. Mert
10: most már kétségtelennek látszik, hogy Korovjov taszította a villamos alá Berlioz-t, a kitűnő irodalmárt. Korovjov vagy Voland tébolította meg Hontalan Ivánt, a szerencsétlen költőt.
4: Ekkor ugyanis még bent voltam a tébolydán, bár, Isten tudja, abszolút gyógyultnak ma sem mondhatom magam.
10: A bűnbanda, mely közben feltehetően külföldre szökött, tüntette el Moszkvából Margarita Nikolájevnát.
4: Eltűnt? Na, persze.
10: Miután a nyomozás végkövetkeztetése szerint előbb hipnotizálta őt. Fogadjuk el ténynek, hogy a bandát tette elkövetésére a nő szépsége bírta rá.
4: És a mester?
10: Amit azonban a nyomozás végképp nem tudott földeríteni. Mi vitte rá a bűnöző bandát, hogy a pszichiátriai klinikáról elrabolja a magát mesternek nevező elmebeteget? Nem sikerült megállapítani az elrabolt beteg valódi nevét sem.
4: Igen, ő is eltűnt.
10: És a bandavezér Voland szugerált a Hontalan Ivánba,
4: Iván Nikolajevics Ponírjov professzorba,
10: hogy rémálmaiban az ősi Jeruzsálemet lássa, meg a napperzseltek koponyahegyet a három akasztott bűnössel a tetején.
4: Még ma is. Ma is. Az emberek közben lassacskán elfelejtették Volandot, Korovjovot és társaikat. De én telihold éjszakáján még ma is ugyanarra ébredek. Mindig ugyanarra. Koponyahegy, a három kereszt a fölfeszített testekkel, a kegyelem döfés.
11: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
12: Jó, Hegemon.
4: Az álomban a természetellenes megvilágítás a legfélelmetesebb. Egy különös viharfelleg, amely tajtékozva borul a földre, mintha végpusztulásra fenyegetné. A feleségem ilyenkor injekciót ad, és az álom folytatásában minden megváltozik. Az ágyamtól széles holcsugáros fény indul el, és rongyos kitomba öltözött veréstől megtépázott arcú fiatal férfi lépked rajta, a hold felé. Mellette vörösbérésű, fehér palástban egy másik.
13: Isten, Istenek, micsoda fertelmes halál. De mondd, kérlek, ugye ez a kivégzés nem történt meg igazán. Könyörögve kérlek, mondd, hogy nem volt.
4: Nem történt meg. Csak rémlátás.
13: Megesküszöd el?
4: Esküszöm.
13: Ez nekem elég.
4: És feljebb, egyre feljebb emelkedik a hold felé, magában vonva utitársát.
9: Elég!
4: A holdfény felszökik, hold folyam árad belőle, és kiömlik mindenfelé. A hold bolondozik és játszik, táncol és szögdécsel.
9: Elég! Ez nekem elég!
4: A hold áradatból egy mesebeli szépségű nő válik ki, és egy riadt, borostás arcú férfit vezet kézen fogva lefelé.
13: Esküszöm.
9: Megesküszöm rá?
13: Csak rémlátás. Nem történt meg.
9: Ugye nem volt kivégzés?
13: Nem.
4: Mester, így végződött tehát?
13: Így végződik, tanítvány.
9: Így.
4: Látja, minden jó lett.
9: Minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Megcsókolom a homlokát.
4: Margarita! Az asszony hátrál, távolodik, és útitársával együtt egyre emelkedik a hold felé. A hold kitör magából, fény áradatot zúdít le, mindenfelé fröccsen a fény. A szobát hold árvíz lepi el, egyre emelkedik, már az ágyamat is elölti.

super fly. It's super self.

0: Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3, hallgass!
1: Kertész 2, vagy reménytelen szerelmem rövid története. Nem voltam egész bizonyos benne, vajon emlékszem-e rá, de viszont lehetségesnek tartottam, hogy egyszer már találkoztunk. Ő már messziről rám mosolygott, alig hogy a kávéház ajtaján kiléptem. Holmi bús mosoly lebegett az arcán, egyenesen felém jött, és mind a két kezét nyújtotta. Már egy órája várom, hogy kijöjjön, mondta lágyan, és egy kicsit szomorúan. Ne csodálkozzék, hogy itt talál. Kötelességemnek tartottam, hogy felkeressem, és megmondjam magának az igazat, bármennyire fáj is, de becsületes, és őszinte akarok lenni. Barátom, nem tehetek róla, és kérem önt, ne átkozzon engem. Beleszerettem Kertész 2-be. Úgy rebegtem, és törtem a fejem, kihez lehet szerencsé. Sokáig küzdöttem magamban, folytatta. Szóljak-e magának? De aztán elvégeztem, hogy nem áltathatom önt,

0: Szívesen megmagyarázzam ezt önnek, és megvigasztaljam. Higgye el nekem.
1: Hidd el nekem, Lajos. Lajos, túl fogod élni,
0: és el fogsz felejteni engem. Jön majd valaki, egy tiszta és kékszemű leány, aki elfelejteti veled ezt a boldogtalan szerelmedet, és a szíved újra kinyílik mató. Hidd el nekem, Lajos. Hidd el, leszel még boldog. És eszedbe se jut majd az a gonosz, gonosz nő, aki összetörte a szívedet. Aki nem akarta ezt, mert nem tehetett róla, hogy beleszeretett kertész kettőbe.
1: Megfogta a kezemet, és megindultan simogatta. Ki az a kertész kettő? Törtem ki dühösen, remélve, hogy így valahogy mégis megtudom majd, ki ez a nő. Lesütötte a szemét.
2: Csak semmi hevesség, mondta. Lajos az Istenért, nyugalom. Kertész kettő az FTC hátvédje.
1: Ennyi, hiszen nekem dolgom van. Én nem vitatkozom ezzel a nővel, legyen neki igaza.
3: Hát, ha beleszerettél, légy vele boldog, mondtam, felháborodást megéjezve. Isten veled!
1: Sarkon fordultam, és elmentem. Hallottam, hogy ilyetten is felindultan kiabált utánam, de nem fordultam meg. Másnap levelet kaptam.
0: Szegény, szegény barátom. Egész éjjel nem aludtam. Borzasztóan aggódom érted, hogy még valami kárt teszel magadban.
2: Rettenetes volt, amikor a múltkor úgy otthagytál az utcán.
0: Nem vehetem a lelkemre, hogy miattam tönkreted magad. Azt akarom, hogy belenyugodjál sorsodba, és megértsed, hogy mi azért barátok lehetünk. Szépen, szeliden beszélhetünk egymással, megvigasztalhatjuk egymást.
2: Hát mit tegyek, mondd, Lajos, mit tegyek? Küzdhetek-e én egy érzés ellen, mellyel küzdeni nem áll hatalmamban? Küzdhetek-e az ellen, hogy beleszerettem kertész kettőbe?
0: Szegény, szegény barátom, nyugodj meg, légy erős, el fogod felejteni tudni a te boldogtalan kis anyádat.
3: Egy darabig mérgelődtem, hogy még mindig nem tudom, ki az én kis anyám. Aztán vállat vontam.
1: Dolgom volt. Otthon vacsoráztam, olvastam a lapokat, egy pohár szódásbort hörpingetve.
3: Egyszerre egy női kéz szeliden kiveszi kezemből a poharat.
2: Megfordulok?
1: Ő volt az.
2: A nyitott ajtón jött be. Bús szemrehányással nézett rám.
0: Szegény barátom,
2: suttogta könnybe lábadt szemekkel.
0: Már iszol is.
1: Gyorsan kiitta a boromat, és leült mellém.
0: Nem engedhetem meg,
2: suttogta lágya, hogy miattam elzőj.
0: Vigyázni fogok rád. Melletted maradok, míg nem látom, hogy lemondtál szörnyű tervedről, hogy valami kár tégy magadban.
1: Ilyetten biztosítottam, hogy már letettem erről a tervemről.
2: Bús mosollyal rázta a fejét.
0: Tudom,
2: erősnek akarsz látszani,
0: de én ismerlek.
2: Nem megyek el addig.
0: Van még valami vacsora.
1: Vacsora után kényelembe helyezte magát, és mosolyogva végigfeküdt a sezlonon.
0: Igen, itt maradok nálad. Vigasztalni foglak. Addig nem megyek el, míg bele nem nyugszol a változtathatatlanba. Szegény barátom.
1: 3 hónap múlva jobbnak láttam, ha elveszem feleségül. Mégis kényelmesebb dolog.
0: Hozzád megyek,
1: mondta egyszerűen.
0: Hozzád megyek, mert becsüllek férfias, nemes bánatodért, kitartó, reménytelen szerelmedért. Hozzád megyek,
2: sose

0: Szeretni nem is tudlak, tisztelni foglak, mint legigazibb barátomat. Negyedik gyermekünk után egyszer óvatosan megkérdeztem tőle. Kérlek, édes kisanyám, én igazán nem tudom nézni, hogy te így hervadsz mellettem. Úgy érzem, most már el tudnám viselni a fájdalmat. Tehát csak azt akarom kérdezni, tudja-e az a kertész kettő, hogy szerelmes vagy belé? Mit gondolsz? Kiáltott felháborodva. Milyen nőnek tartasz engem? Soha se hallott rólam, és soha se fogja megtudni, hogy szerettem őt. Csak legalább tudnám, honnan ismerem a feleségemet. Két nő beszélget.
1: Én nem értem, hogy lehet annyit beszélni róla. De milyen ostoba dolog, milyen smogság szólsz hozzá. A tejbegrízéktől jövök. Ott hagytam őket, mert már nem viselem el, hogy egyébről sincs szó. Milyen színvonal, édesem, látod? Ez az oka annak, hogy egy barátnőm sincs. Nem szenvedhetem az ostoba nőket.
0: Hát én is csak azért szeretem a férfi társaságot, mert ott beszélhet az ember. Gondolatok vannak. Nichts über intelligenz, mondhatom neked. Ezek a nők, csak ruhákról beszélhet velük az ember. Most meg, mióta itt van, mind megbolondult. Tele van vele a fejük.
1: Utálatos. Én nem értem, hogy lehet annyi szót vesztegetni rá.
0: De ennyit beszélni róla, két szóval el lehetne intézni az egész esetet. Jóképű fiú, kész! Csinos megjelenés, fertig. Érdekes arc, hát aztán férfias fellépés, nincs tovább. Tűrhető látvány, semmi egyéb. Kellemes külső, ennyi az egész. Fiatalos alak, elég. Jó leső jelenség, pont. Artisztikus forma, csönd, finom vonalzás, muzik, gyengéd arabeszk, de hogy ennyit kelljen róla beszélni, hogy ekkora szárnyitogatást érdemes volna csinálni, hogy így kelljen forgatni a papulájukat, hogy ennyit gágogtassák a fejük nyílását, nem mondom, még ha valami nagy költőről volna szó, vagy valami nagy gondolkodóról. Az én is csak azt akartam mondani, egy-egy olyan nagy gondolkodó, az igen, az már igen. Arról már érdemes, akivel az ember beszélhet fizikáról, matematikáról, Philadelphiáról.
1: Philadelphiáról?
0: Vagy filológiáról, bevánom is én, vagy valami milyen macak. Persze, de így folyjon a nyáluk egy ilyen mitugrász miatt, egy ilyen reklám pofa, egy ilyen mozifigura, egy ilyen szívdöglest, egy ilyen férfi démon.
1: Nem megy a fejembe, mi van az egész emberen, amivel fél percnél tovább érdemes volna foglalkozni, ugye? Egyébben sincs annál a kis csinosságánál, annál a kis férfi szépségénél, meg az a kis szuggesztív erő, annál a kis szájánál, meg hogy az a szeme van neki. Kettő, hogy egy kis szívdobogást kap az ember. Nagyszerű, hát mi van azon, hogy az ember pejzslia egy kicsit rángatózik, ha látja, meg egy cseppecskét a szeme kéjebb jön, mint rendesen. A szemüregéből. Nagyszerű, hát aztán. Hát én is azt mondom, de hogy ezeknek a nőknek van képük leveleket írogatni neki, meg hogy körülállni a Royal kapuját, mikor lejön az utcára, meg szaladni a kocsija után, mintha volna eszébe törődni velük. Hiszen körül se néz. Összehúzza a szemöldökét és megy. Na és ha nem húzza össze, muszáj ezért mindjárt végigesni az utcám? Hát elvesztettem én mindjárt a fejem, amikor láttam, hogy egy kicsit rám nézett, mielőtt a kocsiba ugrott. Vagy én talán olyan nagy dolgot csináltam belőle, amikor azt a kis kártyát küldte a pincérrel, hogy szeretne velem megismerkedni? Vagy én talán nagyon meg voltam lepve, mikor bezörgetett az erkély ablakon éjszaka, ő sírt, mert nem nyitottam ki? Vagy én talán csodálkoztam, mikor egy revolvert szorongatva kezében, vérben forgó szemekkel méregette a férjemet?
2: vagy amikor így kinyújtotta a lábát.
0: Pardon, kérlek, azért nem muszáj belém rúgni. Ó, édesem, csak nem?
2: De, igen, egészen belém rúgtál. Érzik a lábam.
0: Ó, drágám, parancsolj egy kanál vizet. Mosd le, vagy ülj bele egészen a kanálba, és tartsd le a fejedet.
2: Jó, ha ilyenkor az ember egy kicsit visszatartja a lélegzetét, egy fél perccel tovább, mint ameddig az ember kibírja.
1: Hölgyeim és uraim! Nem, kérem, ez már kicsit túl cifra lesz, ez a sok mindenféle hang a térben. Rádió, gramofon, hangos film, nem gondolják, hogy összezsúfolódnak a dolgok? A hang, a sok hang, ami világ kezdete óta elhangzott és szétfoszlott, nem hangzik el, s nem foszlik szét többé. Visszajár kísérteni, jelenné teszi a múltat, túldimenzionálja, felfokozza. Ki van számítva, ha minden élőlény élne, aki eddig meghalt, nem volna hely a földgolyón. De lesz-e hely fülünkben és a levegőben, ha minden zörej és zönge, ének és beszéd, ami elhagyja a hangok örökké bugyogó forrásait, összeömlik egy nagy, egyre dagadó tengerévé valami földön túli ordításnak. Egyelőre a zűrzavar állapotában vagyunk. Az ember már nem tudja biztosan, ha hangot, beszédet, éneket hall a szomszéd szobában, vajon emberi lény van-e a közelében, vagy egyszerűen rádió és gramofon szólalt meg. Felfogott hang és eredeti közt évek óta alig van különbség. Most azonban egymással zavarodnak össze a különféle gépek. Új Bábel. Gépek Bábele fenyeget. Múltkor is, hogy megjártam. Jó kis rádiómat forgattam éppen a szélrózsa minden irányába, szimatolva, hangverseny és előadás töredékek után. Toulouse és Barcelona közt egyszerre csak éles, zavaros sipítás üti meg a fülem. Megállok, mert ezen a szakaszon eddig nem fogtam állomást. Finomítok. A sipítás átalakul. Hangok. Zagyva kiabálás, francia, német, angol nyelven. Közben dühös, követelő, makacs morzejelek. Odafigyelek, és a vér megdermed ereimben. A lármából egy végső veszedelemben kavargó tömeg halál ordítása alakul ki. Folytott hangok, zokogás, sikoltozás, revolver dörrenés.
2: Segítség! Help, help! Oxikol! Hife!
0: Süllyedünk!
2: Kegyenek! A mentőcsónak! Miss Stuart! Lője le, aki oda talakszik! Lője le!
3: Le a fedélzetről!
1: S hozzá recsegés és ropogás, és a hullámok bősz mennydörgése. Kirohanok a másik szobába. Halálsápadtam.
0: Gyerekek, rémes! Valahol szörnyű hajókatasztrófa folyik egy óceánjárón. Véletlenül elfogtam. Úgy látszik, a rádió leadójuk magától működik. Azonnal telefonálni kell a kőnyomatosnak. Tudnak-e róla? Nagyobbik fiam unottan néz fel. Hol fogtad?
1: Barcelona és Toulouse közt.
0: Legyint.
4: Ja, az Milánó.
0: Mindjárt megnézem.
1: Felvesz egy újságlapot, átfutja egy pillanat alatt, bólint.
4: Megvan, Milánó. 4:10-kor a Süllyedő hajó című hangosfilm közvetítése Lozánból.
1: Kaland. A szőke fiatalember fehér krizantémummal felöltőjének gombjukában sietve lép a standhoz.
0: Ez a kiskocsi szabad?
3: Igenis, kérem.
0: Szabadnak szabad, de...
1: Mi az, hogy de?
0: Hát, ha nem hosszú útra, mert éppen leváltok. Haza akartam menni. No, egy fél órája csak van még.
3: Hát, ha nem több, tessék beülni.
0: Hová megyünk?
1: Ide figyeljen, öregem. Előbb a Seregély utca 36 alá. Onnan egy hölgyet hozunk, aztán onnan ki Budára, a Márvány mennyasszonyba. Tudja, hol van?
3: Hogy ne tudnám. Csak,
0: hogy tetszett mondani, hogy
3: Hová megyünk előbb? Seregély utca, 36-os. Aha. Hát csak tessék. Na, mozgás, öregem, már is elkéstem.
4: A kocsi lódul. Utcák szaladnak. Híd, keresztezés, közlekedési rendőr. Seregély utca, 36. A sarokról éppen most fordul be a kocsi. Lassít, megáll a ház előtt. Szaporán ugrik a sofőr, nyitja az ajtót. A krizantémus azonban nem száll ki.
3: Hát most jó figyeljen, öregem. Látja ezt az erkélyt az első emeleten?
4: Hogyne.
3: Na jó, szóval, maga felmegy az első emeletre.
4: Nem kérdi a házmestert, nem kérdez senkit egyáltalán, hanem jobbra, mindjárt a lépcsőháztól bekopog. Érti? Bekopog, és nem becsönget. A 7-es szám konyha ablakán. Akkor az ajtóhoz odajön egy cselédféle. Annak szép halkan megmondja, hogy szóljon a Rózsi nagyságának, Bubi van len. Érti? Bubi.
0: Ha a cseléd nem jön ki rá, akkor se csönget. Vár egy percig, aztán lejön, mert ez azt jelenti...
3: Értem, kérem. Azt jelenti, hogy közben megjött az ura.
0: Úgy van. Egyes. Maga nagyon intelligens pesti gyerek, öregem.
3: Hát akkor nem is magyarázok sokat. Gyerünk!
4: A sofőr nem mozdul.
0: No, mi az?
4: A sofőr csak áll.
0: Hát miért nem megy? Mit bámul?
3: Én nem bámulok, könyörgöm. Csak hát már mondtam, hogy megjött az ura.
0: Hogy megjött az ura? Hát azt honnan tudja maga innen alulról?
4: A sofőr vállat van. Hát csak onnan, hogy magam volnék az ura a Rózsinak,
3: csak úgy véletlenül.
4: Aztán bátorítóan és megnyugtatóan, látván, hogy a másik nem tud felelni, még hozzáteszi. Mondtam, hogy leváltok és megyek haza. Tessék kifizetni a kocsit. Egy pengő, 65. A hóember és a kája. A hóember exkluzív életet élt. Már zsenge hógyerek korában feltűnt zárkózottságával és hallgatagságával. Nem beszélt az emberekkel, és tudta a módját, hogy mindenkit távol tartson magától. Ezzel hamar feltűnt, és nagy jövőt jósoltak neki. Amint egyre sűrűbb rétegekben rakódott rá a hó, vastagodott és felnövekedett, és a tekintélye egyre nagyobb lett. Kezdtek foglalkozni vele. Egy érdekes egyéniség tűnt fel művészi életünkben, írták a lapok. Elhatárolt, különös egyéniség. Hallgatag és önérzetes. Nem kenyere a közlékenység, nem áradozó, nem bőbeszédű, nem fecsegő. A hóember divatba jött. A lapok hozták a fényképét, kritikusok véleményt mondtak róla, hogy milyen nagy dolgokat várnak tőle. Meg is magyarázták, hogy miért várnak tőle nagy dolgokat. Ezért, mondták, mert nem olyan, mint mások, nem erőlködik, nem keresi a közönség kegyét, nem hevül fel semmin. Gúnyos, hideg és objektív, mondták róla. Világosan látja a dolgokat, azt érezni rajta, anélkül, hogy beszélne, és fölötte áll az eseményeknek. Valamelyik kritikusnak az a szerencsés ötlete támadt, hogy a hóembert szembeállítsa a kályhával. Mennyivel nagyobb, értékesebb, izmosabb egyéniség, mondta a kritikus, ez a hóember. Mennyivel mélyebb, igazabb művészet az ő hallgatagsága, mint a kályhoz szuszogó, handabandázó sustorgása, amivel az egész világot meg akarja főzni, mindenkire rá akarja erőszakolni az ő unalmas és köznapi lelkét, és hosszú, unalmas ódákat zeng a nyárról, a szépségről és a nőkről. Milyen más a hóember? Egy odavetett szava, aforizmája, mennyivel értékesebb, arisztokratikusabb dolog volna, ha érdemesnek találná beszélni. Arisztokratikus. Így, ez a helyes kifejezés. Ebben megállapodtak, és ez a szó rajt is ragadt a hóembere. Főleg a nők voltak elragadtatva a hóembertől. Ez már más. Ez igen. Ez egy igazi férfi, mondták a nők. Ez nem udvarol az embernek.
1: nem olyan, mint a kája, például. Nem áradozik, nem for fel mindjárt, nem lángol. Ennek gerince van. Önérzetes ember. Igazi férfi, aki megbecsüli magát, és nem zoklog és nyafog a szerelemtől. Az ilyent lehet szeretni. Az ilyennek mindent oda lehet adni. A hóember naponta ezrével kapta a szerelmes leveleket, de ő egyikre se válaszolt, és csak gúnyosan mosolygott. Ettől aztán csak nem megőrültek a nők. Egy csomó öngyilkosságot követett el, ami csak növelte a hóember tekintélyét. Dicsőségének tetőpontján a hóember megkapta a Nobel-díjat. Nagy bankettet rendeztek másnapra. Ezen a banketten a hóembernek végre fel kellett volna szólalnia, hogy beszéljen valamit, mondjuk a szerelemről. Mindenki izgatottan várta a hóember nyilatkozatát. Aznap éjjel a hóember titokban, hogy senki se tudjon róla, felkereste a kályhát. Leereszkedően köszöntötte. A kályha alig tudta tűrtőztetni boldogságát, hogy a nagy ember szóba áll vele. Nézze, barátom, mondta a hóember. Nekem holnap beszélnem kell egy banketten, de nem tudom mozgatni a szájamat, mert meg vagyok ülve. Aztán meg nem is méltó hozzám, hogy a saját értékes gondolataimból pazaroljak a csőcseléknek. Nem volna szíves valami csekészséget kölcsönözni, valami olyan népszerű ostobaságot. Hát, nagyon boldog vagyok. Hebegte és sustorogta, és lángolta a kája. Talán parancsolná ezt a csekélységet? És egy parazsat nyújtott át. A hóember leereszkedően biccentett, és könnyedén zsebre vágta a parazsat. Másnap a nagy hóembert elolvadva találták, az orvosok agylágyulásból származó paralízist állapítottak meg. Azonnal összeült a bizottság, hogy a hóembernek szobrot állítsanak márványból, mely hirdesse dicsőségét az idők nagy végeztéig. Egy kritikust bíztak meg, hogy a szobor táblájára foglalja össze röviden, milyen volt a hóember. A kritikus 3 napig gondolkodott, de nem tudta megmondani, milyen volt a hóember. Csak azt tudta megmondani, hogy milyen nem volt. Nem volt olyan, mint például a kályha. Végre azt ajánlotta, hogy írják, nem volt olyan, mint mások. A bizottság azonban kijelentette, hogy ez nem hangzik szépen, így kell ezt kifejezni, különb volt másoknál. Ezt rá is vésték a márványtáblára, és hazamentek a kályha mellé, mert nagyon hideg volt. Karácsonyi szám. Hajnalban 4 órakor mégis abba hagytam az olvasást, a karácsonyi szám kiesett a kezemből, és leragadt a szemem. De nem volt nyugtom. Betűk szaladgáltak a paplanomon, karonfogva szétszaladtak, és megint összeálltak. Egy hosszú novella cím a nyakam köré csavarodott, és folytogatni kezdett. Szerencsére segítségemre sietett egy gondolatjel, és elvágta a novella címet. A gondolatjel meghajtotta magát, és mondta, hogy sietnie kell, egy Erdős Zsené novellából jött a szondja, és vissza kell menni neki. A karácsonyi számból sürgetve és követelődve szaladgáltak a betűk. A cikkek beszélgettek. Egy novella siránkozva.
0: Szalaklan! Micsoda indolencia! Elkezd olvasni, aztán abba hagy! A közepemen hagyott abba! Talán nem vagyok neki elég érdekes!
4: Másik novella, finoman, kicsit gúnyosan. Ne búsuljon, kisasszony.
0: Megtörtént ez előkelőbb novellákkal is, például velem. De engem például ez nem alterál. Látja, én úgy vagyok megírva, hogy engem akárhol abba lehet hagyni, és a hangulat mégis teljes. Én egy úgynevezett hangulatnovella vagyok, a féle finom, modern műfaj. Nincs se elejem, se végem.
4: Egy Móricz Zsigmond novella.
1: No, kiskésik neki. Majd adja még a láb is a kisasszony, mert amondó vagyok, hogy kezd már a hasam összefacsarogni attól a sok kákabéli finomságtól, amit a frajlai tány iszák. Anyüstit annak a tördelőnek, hogy ide tördel engem egy ilyen parfüngös frajla mellé jár. Már nem bírom a szagát.
4: Egy könyvkritika higgadta. Nem tartom helyesnek ezt a veszekedést. Önök, bár mind a ketten másféle irányt képviselnek, magasabb esztétikai szempontból közös mértékkel mérhetők. Másik novella mérgesen.
1: Ugyan ne beszéljen bele mindenbe! Hát ezek a kritikák mind olyan matképűek!
0: Egy kroki szemtelenül a kritikához. Mennyit kaptak magáért?
4: Kritika sértődötte. Maga meg általában fogja be a száját. Maguknak igazán könnyű dolguk van. Mindent elviccelnek, és aztán fölényesnek képzelik magukat. És pláne maga, már sikerültebb gyerekét is láttam a papájának.
0: Kroki elvörösödve.
2: Kikérem magamnak, olvasott maga engem? Olvasta maga közepen felé, a negyedik soromban azt a viccet?
4: Egy aforizma gúnyosan. Humorban nem ismerek tréfát. Harmadik novella súgva a negyedikhez.
2: Nézze, ott a 200. oldalon azt a csinos szőke verset.
4: Negyedik.
0: Tudom, szép vers, de nagyon henceg, amiért tetszik. Nem is áll szóba senkivel.
2: Hallottam, hogy ki fogják adni könyvben is.
4: Harmadik súgva.
2: Hát tudja ki az? Az egy törvénytelen gyerek. Az apja bemutatta, mint eredeti, pedig nem az övé. Közösséges fordítás.
4: Negyedik izgatottan.
2: Ne mondja!
4: Harmadik.
2: Biztosan tudom.
4: A vezércik ismeri.
2: De ne szóljon senkinek!
0: Egy tanulmány. Gyerekek, ne pletykáljatok!
4: Egy vers a hirdetések közt.
0: Segítség! Segítség! Nem bírom tovább!
4: Egy riport fontoskodva, lihegve.
0: Mi az? Mi történt? Ki az ott? Ki kiabál?
4: A vers nyöszörögve.
0: Nem bírom ki itt. Nem, ezek a hirdetések úgy ordítanak és szorongatnak. Nem hallja meg senki a hangom.
4: Egy másik vers rezignálta.
0: Hát azt hiszi, ha itt volna, itt elolvasná. Nézzem meg engem. 140 000 példányban jelentem meg, és eddig még csak egy öreg varró kisasszony olvasott el, de az se értett.
4: Fájdalmasan.
0: Engem nem ért meg senki, tompán. Engem a saját szülőanyám se ért meg.
4: Egy humoreszk felébred, és csodálkozva körülnéz. Jé,
0: hiszen már egyszer megjelentem ebben a labban.
4: Egy novella. De akkor más címe volt. A humoreszk odafordul.
0: Maga honnan tudja?
4: Novella súgva.
2: Ne szóljon senkinek, már én is megjelentem.
4: A humoreszk felcsapja a monokliát, és fixírozza a novellát.
2: Milyen csinos fruska maga. Szép eleje van.
4: Ott a fején az a szerelmes pár. Novella röhög.
0: Mit röhög? Mit röhög, szép magyar novella?
4: Novella röhögve.
0: Hogy ne röhögnék? Hisz én nem is vagyok novella. Én egy közönséges hirdetés vagyok. Az elejem olyan, mint egy érdekes novella. Erre elolvasnak az emberek, és a végemen az van, hogy tehát mégis legjobb a gyomorkeserű.
4: A humoreszk hallatlan. Az utcán hangosan csöngetnek. Mindnyájan.
0: Mi ez?
4: A kroki. A szemetes. Nagy beteg a cipőm. November 20-a.
1: Ma délután végre megvettem azt az amerikai lakcipőt. Szép, formás cipő. Klapnival. A napsugár kétszer szégyenkezve tápászkodott fel, miután hanyatt esett rajta. Jó erősen befűztem. Egy kicsit szorított eleinte a nagy ujjnál, de mindjárt elmúlt. 20 koronába került az egész.
4: November 21-e.
1: Reggel, mikor felvettem, megint úgy egy kicsit szorított, mint tegnap, de majd megint elmúlik. A Schuster mondta, hogy csak tapossam jó ki.
4: November 22-e.
1: Csígy de szorít! Taposom!
4: November 23-a.
1: Csík, akire lejzumát, enye. Még ma is? 3. napja? Tapiskálom.
4: November 23-a.
1: Nagyon fáj, na. Nagyon fáj. Hű, de fáj. Nagyon fáj nekem ez a cipő. Ma délután egy kis lázam is volt. Itt a palanyi lat!
4: November 24-e. November 25-e.
1: Beteg ez a cipő, kérem a lássan. Most végre rájöttem, hogy ehhez nekem egy nap kellett. 3 napig kint kószáltam a hűvös völgyben, gyökereket és erdei sáskákat ettem kínomban, és táncoltam hozzá, hogy a Schuster bácsi mondta, a kis hamis tangót táncoltam, de most már kicsit ideges vagyok.
4: November 26-a.
1: Ugyanis rájöttem, hogy ez a cipő beteg. Fáj, tehát beteg. Ha az embernek a foga fáj, ugye, akkor a foga beteg. Ha a hasa fáj, akkor ugye a hasa beteg, ha tehát a cipője fáj, akkor a cipő beteg. Na, nem mondom, hogy nagyon beteg, egy kis náthája volt, abból lett egy kis influenzája, mit tudom én, és most fáj. Fáj, dingál egy pirinkó, tehát csak éppen annyira, hogy az ember úgy vakkant egyet-kettőt, de legfeljebb minden lépésnél egyszer úgy bembinget egyet, és a szeme egy pirinkót kidagad az üregéből, de csak egy cseppecskét. Az a pár szemszikra, amit az ember lát, meg az a pár csillag fényes nappal, Istenem, oda se neki katona dolog. Majd beszólok egy cipődoktorhoz hazamenet. Még csak kibírom.
4: November 27-e.
1: A cipődoktor, Schustermester, megnézte a cipőt, szegényt. Megtapogatta, hallgatózott, aztán mondta ő is, hogy nincs nagy baj. Kicsit meghűlt, annyi az egész. Üljek le addig, bízom csak rá, mindjárt segítő rajta.
4: Belgyógyászi szempontból tekintette az esetet. Hosszan beszélt rosszul vart stepliről, bevágott klapniról, fejtolásról, de biz én nem értem ezeket az orvosi dolgokat. Valami csövet dugott bele, nyilván gyomormosás vált szükségessé, aztán hideg borogatást alkalmazott. November 28-a. Még mindig itt vagyok a cipőkórházban. Harisnyában ülök, mert a borogatás nem használt. Mikor felhúztam, még fájt egy kicsit. Na, nem nagyon. Csak éppen annyira, hogy a nyelvem egy pindurkát kilógott. Na, éppen csak egy negyed méternyire. De a mester mégis lehúzta. Azt mondta, most még megpróbálkozik meleg borogatással. Ha az se használ akkor, de azért ne ijedjek meg, akkor menjek el doktor Kobrakhoz. A specialista, mert úgy látszik valami szervi baj van, amit így belgyógyászilag nem lehet gyógykezelni, és konzíliumra lesz szükség. 10 koronát kért. November 29-e. Tényleg a specialistához kellett fordulni, mert este 8 órakor hirtelen görcsök álltak be.
1: és a jobb oldal megdagadt. A specialista sokáig vizsgálta a beteget. Hosszan beszélt a diagnózisról, de nem értettem. Most valami új rendszerű bőrnyomóval próbálkozik, mondta, de ha ez sem használ, akkor műtéti beavatkozásra kerül a sor, mert komoly szervi bajok vannak, és a borogatás csak súlyosbította a kort. Már 30 koronámban van a kezelés. November 30-a. Bulletin. A cipő az éjszakát nyugodtan töltötte, talán mert nem volt a lábamon. Láz nem volt, az érvelés emelkedett. A bélést beragasztották valami nyúlós anyaggal. Kívül két evőkanállal sósborszeszt alkalmaztak. A beteget befektették a sálfába és az ágyamba. Én a pamlagon aludtam. December 1-e. Délben kivettem a sámfát, és megpróbáltam a cipőt. De az első lépésnél kiütött rajta a verejték. Le sem mehettem az utcára. Azonnal telefonáltam a cipősebésznek. Automobilon jött, megvizsgálta és kijelentette, hogy tüstént hozzá kell látni a műtéthez. Egy fél óra múlva már késő lehet. December 2-a. Rettenetes volt! Rettenetes! Egy görbe késsel először bemetszett a bélésbe. Ekkor kiderült, hogy a nyelve a cipőnek a bélés alatt összehúzódott, daganat képződött. Ez volt az oka annak, hogy olyan rettenetesen fájt szegény. Nem lehetett okoskodni. A sebész kimetszette, extirpálta az egész nyelvet. Bemetszett a klapniba, aztán összevarta lazán a felső résszel. Utána újra sámfába tették a narkotizált cipőt. Most várni kell. December 3-a. Fájdalomtól megtört szívvel jelentem, hogy a beteg nem bírta ki az operációt. Ma reggel, mikor felvettem, végigrepett a varrás, és levált a talp. A cipő abban a percben felsikoltott, és meghalt. Exitus. Nyugodjék békében. December 4-e. Az a borzasztó a dologban, hogy most 15-ig nem mozdulhatok ki hazulról, mert addig a fizetésemet kivettem és elköltöttem a gyógykezelésre. Csak 15-én lesz annyi pénzem, hogy új cipőt vehessek. A magyar pénzhiány oknyomozó története. Akadémiai értekezés. Ókor. Már a régi magyarok sem ismerték a pénzt, amint azt Le Maître, a kitűnő historikus, Histoire de l'animalisme hongroise című alapvető munkájában részletesen kifejti. Filologice tárgyalva az esetet kiderül, hogy a magyar pénz szó a régi nincs, nincs, nénz, vénz, fénz, pénz. A szó gyökét a kitűnő filológus hosszas keresés után találta meg, magát a pénzt azonban ő se találta meg. Fejedelmek kora. A magyar fejedelmek hosszú ideig nyomorogtak, míg végre Szent István kapott egy koronát. Ezért az egy koronáért sok viszálykodások folytak. Második Endre volt az első, aki a magyar pénzügy fellendítését célozva vakmerőbb spekulációba kezdett. Ama kérdésre, hogy mit akar inkább, kardot vagy koronát, a kardot választotta abban a reményben, hogy hátha sikerül valahol eladnia két koronáért. Sajnos ezt a vállalkozását nem koronázta siker. Tatárjárás. 1244-ben a tatárok bejárták egész Magyarországot, de a pénzt nem tudták megtalálni ők se, erre hazamentek. A tatároknak szép, egyenes járásuk van, rövideket léptek, láb kifelé.
4: Mohácsi vész. A mohácsi vész alkalmából, mikor II. Lajos belefulladt a magas árfolyamba, azért az egy koronáért megint nagy perpatvarok voltak. Végre Szapolyai és Ferdinánd között osztották fel a koronát, mindegyik kapott 25 krajcárt. Török hódoltság.
1: Ezek után Magyarország 150 koronértékben 300 évig a törökök kezében volt. Ezáltal a törökök nem tudták használni a kezüket, mire néhány balkán állam hátulról megrántotta őket, mire a törökök hirtelen elvesztették Magyarországot. Ekkor vált aktuálissá Budavár bevétele, mely sokáig foglalkoztatta a magyar kereskedelem ügyet. Szavolyai Eugént bízták meg az ügy békés elintézésével, ugyanis némi remény mutatkozott arra, hogy a magyar pénzügy kicsit fellendüljön. Kiderült azonban, hogy Budavárnak nagyon kevés a bevétele a kiadásokhoz képest, dacára az első rendű attrakcióknak. Ez se segített. Békés fejlődés. Az ezután következő kormányok mindent megtettek a magyar pénzhiány fellendítésére és tápolására. A magyar pénzhiány örvendetesen izmosodott, és nem sokára a társadalom legszétágazóbb rétegeibe is beszivárgott. Montecuccoli tábornok érdeme, hogy feltalálta a magyar pénzkérdést. Pénzkérdés alatt értendő ez a kérdés, miért nincs Magyarországban pénz? Ez a kérdés nagy érdeme a politikusoknak, a pénzfeleletet sajnos eddig még nem sikerült feltalálni. Forradalom. Bécsben 1848-ban egy napon elterjedt az a hír, hogy láttak egy embert, akinek pénze volt. A diadalmasan fejlődő pénzhiány kérdését mélyen sértette ez a feltevés. Ekkor jött az a nagy harc, amelynek eredményelőn az a határozmány, hogy Magyarországon nincs úr, nincs jobbágy, és hogy mindenki tartsa meg azt a pénzt, ami nála van. Ekkor végre kiderült, hogy senkinél sincs. Papírpénz. Miután így nyilvánvalóvá lett, hogy a pénzről szóló hír évezredes legenda volt csak, a pénzforgalom, mint olyan, lassanként átment a köztudatba, és most csak papíron, versekben fordul elő. A költészete meg kultuszának az állam is hódol. Papírpénz címen költeményeket nyomat és osztat szét. E kis ábrándos versek arról szólnak, ha valaki az államnak bemutat egy ilyen kis versikét, álomországban kap érte egy picinke aranygát. Ezt az állam megígéri. Már pedig az állam megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja. Az asszony és az igazság. Az asszony elment az igazsághoz, és így szólt. Nem szeretem a férjemet, el akarok válni tőle. Kérem, válasszanak el. Az igazság a döntvénytár egyik kiadványában lapozgatott, és gépiesen válaszolt. Kérem szépen, az nagyon egyszerű. Beadja a vállókeresetet, mire felszólítjuk a férjet, hajlandó elválni, és ha hajlandó, rendben van a dolog, és elválasztjuk. Csak hogy a férjem nem hajlandó elválni, mivel erre semmi oka. Csak nekem van rá okom, mivel nem szeretem őt. Ez kérem nem ok. Miért nem szereti őt? Azt én nem tudom, hogy miért nem szeretem, valószínűleg azért, mert utálom. Az igazság a döntvénytárt nézegette, de nem talált erre vonatkozó utasítást. Hát, kérem, ez nem úgy van. Ebben az esetben nem választjuk el. Csak két eshetőség lehet. Vagy az, hogy a férj hajlandó elválni, vagy pedig a másik, hogy kegyed olyan okot tud felhozni, melyet a törvény válóknak elfogad. Iszákos az ön férje? Azért nem szereti? Nem iszákos, mégse szeretem. Talán, ha iszákos lenne, szeretném. Veri nagyságodat a férje? Nem ver. Mégse szeretem. Talán éppen akkor szeretném, ha verne. Nem tudja eltartani, ezért nem szereti? El tud tartani, mégse szeretem. Hát, akkor itt van ez az utolsó és legfőbb argumentum.
4: nem férfiú-e kegyethez a férje? Mert ha be tudja bizonyítani, hogy kedves férje nem férfiú, abban az esetben a törvény elismeri, hogy ha nem férfiú, akkor nem is férj, és elválasztja önöket. De bizony férfiú, hiszen éppen azt nem szeretem benne, hogy mégis férfiú akar lenni hozzám, mikor nem szeretem. Ha nem akarna hozzám férfiú lenni, akkor tudnék mellette élni, még ha nem is szeretem. Hiszen éppen azért jöttem a törvényhez, hogy akadályozza meg a férjemet abban, hogy férfiú lehessen. Jakén, erre nincs törvény. Ha kegyed azt tudná állítani, hogy a kegyed férje nem férfiú, akkor esetleg lehetne valamit csinálni. Csak akkor. Csak. Az asszony elgondolkodott. Hát tudja mi, mondta aztán. Most jut eszembe, nem férfiú. Ezennel beadom férjem ellen a vállókeresetet, azzal az indoklással, hogy nem férfiú, tehát nem is lehet férj. Az igazság jegyzőkönyvet vett fel. Tudomásul vesszük, hogy az ennyi és ennyi eddig törvénycikre hivatkozva beadta férje ellen a vállókeresetet. Megindítjuk a vizsgálatot, és az eredményről értesíteni fogjuk. Az asszony hazament, és várt. Az igazság pedig elment a férjhez, és így szólt hozzá. Az ön felesége azt állítja, hogy ön nem férfiú, és ezen az alapon el akar válni öntől. Mit tud felhozni védelmére? Micsoda beszéd az, hogy én nem vagyok férfiú. Bizonyítsa be! Hogy bizonyítsam be, mikor a feleségem nem hagyja bebizonyítani, bezárja az ajtót? Az igazság egy percig gondolkodott. Orvos szakértőt fogunk megkérdezni. Az orvos szakértő oda nyilatkozott, hogy az ember férfiúi mi voltát csak nővel szemben bizonyíthatja. Viszont az asszony nem hajlandó arra, hogy a bizonyítás céljából kísérleti alanyú szolgáljon, s erre a törvény nem is kötelezheti. Mi itt a teendő? Az igazság három napig gondolkodott, aztán rájött, hogy ezt csak úgy lehet elintézni, ha a törvény egyenesen kirendel egy nőt, akivel szemben a férj bebizonyíthatja, hogy ártatlan a vádban foglalt gyanúsítással szemben, mely szerint ő ártatlan. Bizonyítani kell, és más mód nincsen rá. Kirendelt a törvény egy nőt, aki effajta tudományos és szakértői kísérleteknél félhivatalos megbízatás révén hivatásszerűleg asszisztálni szokott, és a kiküldött bizottság előtt a férj bebizonyította ártatlanságát. Jegyzőkönyvet vettek fel, mely a csatolt orvosi látleletre hivatkozva megállapítja, hogy a felesége által emelt vád alaptalan, mivel a férj igenis férfiú. Minek következtében az egyetlen felhozott vállók elesvén a vállókereset visszautasítása a megfelelő törvénycikk értelmében indokoltatik. Erről értesítetik az asszony. Az asszony a haját tépte, aztán felvette legszebb kalapját, és elindult a Dunapartra, hogy a vízbe vesse magát. A Kossuth Lajos utcában találkozott egy ügyvéddel, akinek elpanaszolta, hogy bánt el vele az igazság. Az ügyvéd egy pillanatig gondolkodott, aztán úgy szólt. Várjunk egy kicsit azzal a vízbeugrással. Be fogjuk adni még egyszer a vállókeresetet. Hogy adjam be? A férjem nem iszik, nem ver, el tud tartani, és férfiú. Más okot nem fogod el az igazság. Dehogy nem. A házasságtörést. A kegyet férje házasságot tört, és erről a törvény maga vett fel bizonyító jegyzőkönyvet. Hozd itt csak ide azt a kis okmányt. Rögtön megcsinálták a vállókeresetet, és az igazság a megfelelő törvénycikre hivatkozva házasságtörés címén elválasztotta az asszonyt a férjétől. Utolsó szavam a halász legendáról. Elmondtam múltkor egy álmomat, melyben a hullámzó Balaton tetején csónakázó halászlegénnyel társalogtam, melyből kiderült, hogy a halászlegény elég jól érzi magát, jól megy neki, és így,
0: Hát szóval nem mondom el újra az egészet, tessék elolvasni, vagy újra megírni. Az esetek folytatása lett. Ma reggel levelet kaptam a postán, mely balatoni halászlegény aláírással udvarjasan helyreigazítja néhány tévedésemet. Azt mondja, ezt a levelet egy halász ismerősére bízta, mert ő nem adhatja fel, amit mindjárt meg fogom érteni majd. Nem igaz, hogy ő üzletet csinál a bánatából, ahogy álmomban meggyanúsítottam, és így tovább. Azt mondja, hogy ne szóljak senkinek. Hát ez meg lesz. Nem szoktam elmondani a rám bízott titkokat, mikor meg is írhatom pénzért. Majd ő megmondja nekem, mi az oka annak, hogy ott vesztegel a vizen, és nem mer kijönni a partra. Hát az úgy volt, tetszik tudni, hogy neki nincsen csónakja külön, hanem bérelt egyet a Balaton Nyúzdár fürdőtelepen egy órára 40 krajcárért. Akkor még krajcárban számítottak. Hogy ő azelőtt nem is volt halászlegény, hanem fürdővendég volt egy bizonyos Grünfeld nevezetű, de ne szóljak senkinek. Kérem, hát már mondtam, rendben van. Szóval, fürdővendég volt, és bérelt egy csónakot 40-ért, és csónakázott Tihany felé. Egyszerre vihar támadt, behajtotta, erőlködött, nem tudott kijönni. Végre beállt a szélcsend, és kievezett a partra. A hídon várta már a kabinos órával a kezében, és vigyorogva jegyezte meg, hogy szép idő van, ifjú úr, éppen 3 órát tetszett csónakázni, az forint 20. Grünfeld könnyedén megborzongott, s lenge képzetet támadt Bugyellárisáról, melyben 56 krajcár volt akkor, papírpénzben, ez még 48 előtt történt. Udvarjasan mosolygott hát, és futólag megjegyezte, hogy hiszen még nem akart kijönni, csak fáradt volt, és kijött egy kicsit a partra pihenni. Mindjárt visszamegy megint, és vissza is ment. De igazán ne tegyem szóvá, hogy a kéremet nem bízik meg az emberben, és gondolkodott, mit tegyen most. Nagyot gondolt, átevezett Füredre. De ott is állt egy kabinos órával a kezében, és 2,28 forintot számított a csónakért. Visszafordult hát Füredről, és átment Keszhelyre. A Nádas közt akart kikötni. Hanem a Nádas közt ott állt a fürdőigazgató, és már messziről integetett neki. Délnyugat felé fordult hát, és sokáig töprengett, mit tegyen. Végre eszébe jutott alig a felé egy elhagyott és vadregényes sziklapart, ahol vadkacsák és bölömbikák tanyáznak. Ott van egy kis szoros a fák között, ahol a víz beömlik a földbe és eltűnik. Oda megy, úgymond, hanem tényleg nehogy híre menjen a dolognak. No, de igazán megharasszom, folytassa csak. Bebújik csónakostul a föld alá, és valahol majd csak kimászik a föld alól, vagy legrosszabb esetben mindjárt ott maradhat. Ingyen temetés. Úgyis elfáradt már az élet zivatarában, és halóporából fűzfa lesz, mely évek múlva kidugja fejét a parti homokból. Szerény, szomorú fűzfa, melyben senki nem ismeri fel majd az egykori Grünfeldet, és senki sem kéri számon tőle, hová tette a csónakot, és hol a 20.149 korona, amennyire a bérlet felrúgott azóta. Meg is indult arra fel. De mire odaért, addigra már ott is fürdőtelepet építettek. És a parton állt 3 kabinos órával a kezében. S bátor, lobogó szemekkel vizsgálták a viharos látóhatárt, nem vette ki partra csónakot, melyben egy régi ember, valamely ősz fürdővendég haldokol, ki mint könnyelmű ifjú egykor 40 krajcárért bérelt egy csónakot 1 órára, s az óra leteltével nem tudott visszatérni. És így járt mindenütt Grünfeld, az egykori fürdővendég, most legendás halásza a Balatonnak. Bárhol akart kikötni, mindenütt újabb s újabb fürdőtelepek nőttek ki a földből, és ő borzongva számolgatta magában, hányszor kelt fel, s nyugodott le a nap, s hányszor 40 krajcárt elcsónakázott ő már azóta. Egy napon értesült róla parti halászoktól, hogy már nem krajcárba számítanak, hanem fillérbe. Azóta egészen elvesztette a fonalat, s beletörődve sorsába már nem számolgatott tovább. hiszen most már az ő 56 krajcárja is elvesztette értékét, és még az első órát se tudná kifizetni. Évek jöttek és mentek. A halászok gyakran találkoztak az ősz szakállas Grünfelddel, de őrizzem meg titkát örökké. Hallgatnak leszek, mint a sír, azt a kis tolpercegést leszámítva. Ne szóljak senkinek, hiszen most már úgy se lehet segíteni ő rajta. Legalább 50 000 forinttal tartozik a kabinosnak, és az állam nem fizeti ki helyette ezt az összeget, elég baja van neki a színésznők adósságaival. Ő most már úgy érzi, itt hal meg a vizen, és magával viszi titkát a hullámok ölébe. Én vagyok az egyetlen ember, akinek mindent elmondott. És még egyszer, utoljára kér, temessem el magamban az ő sorsát, mint egy fájó emléket. Könnyezve fogadtam meg, hogy eleget teszek kívánságának, és jelen soraimmal van szerencsém elhallgatni a balatoni halász legendájának való történetét.
4: Tizennyolc évének üde bájába. Úgy tűnt fel, mint egy új hébé a század szennyes habjaiból, szőkén, csodálkozó nagy kék szemekkel. 18 évének üde bájával. Romantikus diák szerelemmel kezdődött a pályafutás, amint azt később sűrű megírták interjúvoló újságírók életének krónikásai. Ő maga mindig meghatva emlegette ezt az első szerelmet. Kék szemét könnyek harmata borította el, ha a közismert fordulathoz ért, mikor ott kellett hagynia a fiút, illetve a fiú mondott le róla. Nem akart útjába állani. A nagy hollywoodi producer követelte, hogy a siker érdekében tűnjön el. Nem tudni, mi lett belőle. Mint a sebzett szarvas vitte el szívében a nyilat. Egy képet szerelméről. Csodálkozó nagy kék szemekkel, 18 évének üdebájával. Sok év múlva ismeretlenül tért vissza a városba, ahonnan elszármazott, de soha nem leplezte le magát. Valószínű, hogy ő is látta akkor a filmet, amin kettejük regényét játszotta el, maga a regény hősnője, az ünnepelt moziszínésznő 18 évének üdebájával. De a filmnek óriási sikere volt. Az ifjúság és szépség tavaszi lehelete néhány évig végig borzongatta a földgolyó szomjas tekintetét. A nagy színésznő személye is érdekelte és izgatta az ifjú lelkek kíváncsiságát, az egész világ tapsai közt folyt le a nász, mikor a nagy rendező oltár elé vezette, fehér virágok között, fátyol alatt pirulva, 18 évének üde bájával. Sokáig tartott boldogságok. És 15 év múlva, amikor elváltak, a lovagias férj maga ismerte el, hogy életének javát temeti. A válást magasabb érdekek követelték. A nagy politikust, aki nem tudott ellenállni a 18 év üde bájának, úgy szólván hazafias kötelesség volt támogatni mindenkinek, a férjnek is. S valóban. Életét hosszabbították meg az emberiség érdekében ezzel az engedékenységgel. A nagy politikus, aki már ebben az időben sem volt fiatal, még 30 évet élt, s késő öregségét is rózsafénnyel aranyozta be a hűséges nő 18 évének üde bája. A filmet is ott hagyta miatta. Egész életét a nagy ember kultuszának szentelte. A nagy ember ezelőtt 20 évvel bekövetkezett halála óta csendben visszavonultan él. Minap meglátogatta egy újságíró csendes magányában. Nem győzött csodálkozni kedvességén, szelídségén, szépségén. Meg is kérdezte tőle búcsúzáskor, miért nem tér vissza a vászonra, ahol még mindig hiányzik a közönségnek, nem tudják elfelejteni, micsoda sikere lenne megint, ha felbukkanna körül rajongott alakja az emlékek glóriájában. Hagyja el.
1: legyintett rezignálton a művésznő. Elvesztettem én már mindent. Az élet nem tartogat számomra többé meglepetést. Az én koromban már nincs többé karrier, siker, szerelem. Szépen bele kell törődni.

0: Attila barátom. A társaságban senki sem vette észre, hogy ez a mondás ki van fordítva. Ő maga se, aki mondta. És mégis a mondás és a tény, hogy senkinek nem tűnt fel, jellemzőbb a korra, amiben élünk, mint sok futurista és impressionista színdarab és szemle. Flóra kisasszonnyal Béla nyáron ismerkedett meg a hullámfürdőben. Finom, gyöngéd, illedelmes megismerkedés volt. Később a Margit-szigeti strandon is találkoztak. Nekem Béla már nyáron sokat beszélt Flóráról és barátkozásuk kedves, vonzó természetéről. Határozottan meg lehetett állapítani a kezdődő szerelem ismérveit. Béla nem győzte dicsérni Flórát. Hogy milyen kedves, egyszerű, közvetlen, milyen szerény és nőies amellett, és milyen okos. Ő nem tette hozzá, de minden szava mögött a régi és örök vágy remegett, micsoda feleség lenne belőle. Mindenképpen tetszett neki. Részletesen ismételgette, miről beszéltek ma, napfürdő közben, kinyújtózva, mesztelenül sütkérezve a homokba. Szívesen hallgattam elfogódott és elfogult rajongását. Bélának elég humora van hozzá, hogy rosszul ne álljon neki egy kis egészséges szentimentalizmus. Ma délután a társaságban többen faggatták Bélát, miért olyan rossz kedvű. Kitérő, szórakozott válaszokat adott. Valaki tréfásan megkérdezte, mi van Flórával? Erre kitört. Hagyjatok békén, vége! Vége, hiszen éppen erről van szó. No, hát mi történt? Hogy mi történt? Mondta elkeseredve. Az történt, hogy ez a Flóra egy kellemetlen, ostoba, kacérteremtés. Én nem értem, hogy ezt nem vettem észre mindjárt. Pedig értek a nőkhöz. És nem is szép, és az alakja se jó. Teljesen kiábrándulta. Na de hogyan? Hogy jöttél rá? Hát úgy, hogy ma végre felöltözve láttam. A Váci utcában találkoztunk.
1: Keep smiling, kedves Amerika pajtás. Barátságos arcot kérek, igen. Most kérném azt a barátságos arcot, mind a 32 foggal a felső ajak felhúzott redőnye alatt a kirakatban. Most kérném, vigyázz, kész! Tessék egy percet várni, azonnal meg lesz a felvétel. Keep smiling. Mosolyogni, ahogy a régi operetben mondták. Pardon? Nem értem azt a furcsa tekintetet a szétfeszített száj fölött, amit vetettél rám. Mintha valami villant volna benne.
0: Csak nem haragszol,
1: pajtás. Vagy talán, Isten őrizz, nem tetszik a humorom. Mit sziszex? Kérlek alássam. Pardon? Mit szólsz hozzá? Úgy értettem, mintha azt sziszegted volna, hogy süssem meg a vicceimet, meg azt az aranyos kedélyemet. No de pajtás, bocsáss meg, hiszen tőled tanultam. Hát nem te mondtad mindig, amikor egy kicsit nyafogtam azok miatt, a múló kellemetlenségek miatt, hogy valuta zuhanás, meg bankzárlat az északi tengertől Kréta szigetéig. Hogy micsoda beteg, nyavajgós, vén, salabakter ez az Európa, mondtad, nem szégyelli magát, mindig siránkozni, panaszkodni. Idesüst, ezt csináld utánam, öreg, látod? Én mindig mosolygok, akkor átmosolygok, hogy szétreped a képem. Attól vagyok egészséges, ruganyos, fiatal. No, igen. Most már bevallhatom, pajtás, akkoriban, mikor te még nem ismerted ezeket az izéket, egy kicsit bosszantott a jó tanácsot, hogy ne bőgjek. Vegyek rólad példát, aki nyugodtan mosolyogsz, még engem esz a frász. De nem szóltam, nyeltem egyet. Így szép ez. Igazad volt. Keep smiling, ha szikrákat hány a szemem, akkor is. Pardon, tőled tanultam. Vagy talán nem is tőled. Lehet, hogy a két székely bakától, akikről a háborús anekdota szól. Amelyben éppen hozzák a zupát, az éhes baka teli pofával kortyant belőle, kicsordul a könny a kínytól, mert hogy forró. Mire a másik odaszól. Mit víz?

0: Weekend. Édesanyám jutott eszembe, mondja ravaszul a Góbé. Mire a másik is nagyot húz a zupából, kicsordul a könnye. Az első kárőrrendbe kérdi.
1: Hát, Kend Mitri?
0: Nekem is a Kend édesanyja jutott eszembe. Felelik kegyelettel a megtréfált katonapajtás.
2: De csak azért, Amerika pajtás, csak nem ri, Ken.
0: Keep smiling. Különben azt kell hinnem, édesanyám jutott eszedbe.
2: A világ legbutább gyereke.
3: Ma láttam a legbutább kisgyereket a világon. Nem hiszem, hogy ennél butább kisgyerek létezik. A kisgyerek úgy 3,5 éves lehetett, a sétatéren álltam a májával. A másik kisgyerek, az enyém, a szobalánnyal ott állt pár lépésnyire tőle. A világ legbutább kisgyereke minden ok nélkül tátott szájjal nézte az én kisfiamat, aki ügyet se vetett rá. A szobalány rászólt az én kisfiamra. Cinike! Cini el van foglalva, valami homokbucka előtt guggol, nem felel. A másik gyerek körülnéz. Összehúzza a szemét, aztán a mamájához fordul. Kisfiú nyújtott zsíros hangon.
1: Anyuka!
2: Anyuka szívélyesen.
1: Tessék, kisfiam.
2: Kisfiú.
1: Én Cinike vagyok.
2: Anyuka nyájasan.
1: Nem, fiam.
2: Kisfiú pillanatnyi tűnődés után.
1: Hát, akkor ki vagyok én?
2: Anyuka rendületlen nyugalommal. Te Imruska vagy. Imruska.
1: Én Imruska vagyok.
2: Anyuka.
1: Igen, kisfiam.
2: Imruska Bóli.
1: Én?
4: Imruska vagyok.
2: Szünet. Szünet. Szünet. Rámeredek Imruskára. Imruska anyukája lopva rám néz, észreveszi rajtam, hogy milyen ostoba az ő Imruskája. Ő úgy látszik már megszokta. Egy kicsit talán elszégyelli magát, és nyilván azzal a szándékkal, hogy rehabilitálja Imruskát előttem, rászól. Anyuka.
1: Mit bámészkodsz, Imruska? Szaladgálj kicsit.
2: Imruska.
1: Szaladgálja.
2: Anyuka.
1: Hát persze. Szaladj fel arra a kis dombra.
2: Imruska.
1: Szaladjak fel.
2: Anyuka, persze. Szaladj fel! Imruska pár pillanatig tűnődik, hirtelen, mint akinek világosság gyúlt az agyában, felszalad a dombra. Anyuka diadallal néz rám.
1: Na kérem,
2: Tessék nézni, felszaladt. Ebben a pillanatban. Imruska.
1: Anyuka! Anyuka!
2: Anyuka.
1: Mi az, kisfiam?
2: Imruska.
1: Most fönt vagyok!
2: Ez volt eddig a legbutább gyerek, akit életemben láttam.
1: Gyerekben ennél butábbat nem láttam.
2: Még felnőttben is ritkán.

Tilas Rádió. A rádió történeti napot hallgatjátok. Utazunk a múltban reggel, régi tilosos archív felvételeket hallhattatok. Aztán most áttértünk az interjúkra. Elhangzott egy interjú Korányi Tamással, Pálffy Balázzsal, és most az előbb Pálffy Balázs egy 91-es magyar rádiós interjúját vágtuk be. Most pedig Presszó hangulat, Németh Gábor, aki szintén egy összekötő kapocs a rádiók között, és a rádió és az irodalom között. Stílusosan egy Presszóban beszélgettünk vele, mert ugye emlékeztek a filmre, aminek ő írta a forgatókönyvét, és most megtudhattok róla még egy pár dolgot.

0: itt ülünk a Ráda utcán, főleg a Magyar Rádió és a Tilos Rádió között tulajdonképpen véletlenül. Csütörtökön Németh Gáborral, aki író, Magyar Rádió művészeti osztályának irodalmi
1: pontos.
0: Mi is hívtuk már a Tilosba is, évek után, meg a Mokkacukában is jött felolvasgatni. És akkor hallottunk már Tilos Rádiós történeteket is, régieket.
2: Honnan gyűjt maga? Honnan gyűjt?
3: Magyar Rádió.
2: Jó napot kívánok! Honnan gyűjt maga?
1: Először, hogy 30-valány évvel ezelőtt keveredtem a Magyar Rádióban, mint interjú alany. Kedves, lelkes fiatalokat kerestek, vagy valami ilyesmit tudom. Ez mindig jó jön, ilyen színes, életszagú. És azt hiszem, Ozgyányi Csabának volt egy beszélgetős műsora, és az a lányal, akivel jártam, kettőnket behívtak, hogy reprezentáljuk a főiskolás fiatalságot, illetve körülbelül ugyanakkor részt vettem egy ilyen nyelvi vetélkedőn. A főiskolát képviselve. Hát ilyen nyelvi helyességi, Hernádi Sándor, aki egy fantasztikus figurája a magyar nyelvészetnek és nyelvhelyességnek, ő tanított ott a tanárkező főiskolán, és az ő révén kerültünk oda. Ez a 70-es évek első fele körülbelül, nem, talán egy kicsit később, második fele. És ez csak azért tartom érdekesnek elmondani, mert a rádió gyakorlatilag semmit se változott azóta, ezért joggal gondolom azt, hogy az előző 30 évben sem sokat változhatott, tehát ha valaki járt már abban az épületben, az nagyjából tudja, hogy miről beszélek, mindenhol ez a középbarna lambéria, tárlók, amiben a régi rádiósok rekvizitumai vannak, fantasztikus stúdiók, tojástartós hangszigeteléstől egészen a kézzel gerjeszthető viharig, és taposható harmóniumig és gongig. Ezek azért persze azért most már háttérbe szorultak, de a lényeg az, hogy az egész rádió őriz valamit, aminek nehéz pontosan a nyomára bukkanni, vagy hogy mióta is őrzi ezt. Ami egyfelől hol korszerűtlennek, hol nagyon meghitnek, hol ilyen családiasnak, hol végtelenül lemaradtnak tűnik. Ugye a maga technikai paradoxon, amit csinálunk, hogy ugye a digitális rádiózás korában nagyjából digitálisan elkészülő felvételek aztán végül szalagra kerülnek, hogy aztán sugározódhassanak. Ugye ez már jelzi azt, hogy itt egy ilyen tulajdonképpen egy technikai és strukturális paradoxon közepén vagyunk. Aztán volt még egy kalandom a rádióval, amikor a főiskola vége fele kerestek fiatal gyakornokokat, és akkor én is megismerkedhettem azzal a 12 kilós Uher Magnóval, aminek gyönyörű disznóbőrtokja volt, szerintem maga tok az volt 2 kiló legalább, és azt vittük mindenhol magunkkal, de akkor nem szerettünk egymásba a rádióval, tehát ilyen munkaszinten. A következő kör az tulajdonképpen 94-ben. Igen, 1994-ben kezdődött, amikor egy fél év munkanélküliség után akkor a rádióba visszatérő Kőrösi Zoli író és rádiószerkesztő elhívott ide dolgozni, és azóta itt vagyok. A Tilosos kaland az pedig a Tilos legelejétől van, a Tilost olyan emberek csinálták, akiket én egyébként ismertem, pont akkoriban ismertem meg és szerettem meg. Így aztán az első Tilosos adás napban föl is hívtak, és beszéltünk is telefonon, és ha jól emlékszem, akkor azt kértem könyörögve, hogy soha ne adjatok zoknikat a hallgatóknak, akkoriban a kereskedelmi rádiók folyton folyvás zoknikat ajánlgattak a helyes válaszért. És hát ez a hős korszaka volt a Tilosnak, hogy szerint igen, ennek nagyon helyesen meg is felelt. ez a bujkálós hős korszak, amikor különböző lakásokból adtatok. És én nagyon szerettem ezt az időszakot, mert ugye nulla pénzért, nagyon invenciózusan, bátran, azt kell mondjam, hiszen abban a korszakban még nem volt pontosan látható, hogy minek milyen következményei vannak, és szellemesen rádiózott egy nagyon mozgékony pici csapat, és ezt nagyon bírtam, kifejezetten bírtam. És akkor az első tilosos kuratóriumban benne is voltam, aminek az volt ugye a feladata, hogy ügyelje fel a rádiót, egy rövid ideig benne volt. Igen, úgy hívják, hogy művészeti főszerkesztőség. Régen úgy hívták, hogy irodalmi szerkesztőség, irodalmi osztály, és volt külön egy rádiószínház, meg volt a rádiókabaré, stb. És akkor ezeket a funkciókat most egyetlen egy szervezeti egység alá sorolták, tehát ott együtt vagyunk szerkesztők, dramaturgok, műsorvezetők, technikusok, zenei szerkesztők, stb. És így próbálunk fönnmaradni, azt hiszem, hogy ez a helyes kifejezés. Ma, amióta én a rádióba kerültem, most már ennek 12. éve, az ott egy folyamatos restrikció van, tehát hogy a gyakorlatilag egyre kevesebb pénzből, relatíve mindenképpen egyre kevesebb pénzből. Tehát, hogyha ugyanúgy növekvő inflációt nézzük, próbál gazdálkodni a rádió, és megfelelni különböző funkcióinak, ami ugye nagyjából kettős, mert egyrészt az van, hogy információkat adunk a kultúráról általában, hogy így röviden fogalmazzam ezt, tehát vannak ilyen hír-háttér jellegű kulturális műsorok, magazinok. Ugye alaphelyzete az, hogy ketten beszélnek egy könyvről, vagy egy szerző beszél arról, hogy milyen tervei vannak, vagy egy irodalmi jelenségről beszél egy kritikus egy műsorvezetővel, ez alaphelyzet. A másik tevékenységi forma volna ugye az eredeti művek közvetítése, ami versek, novellák, hangjátékok, esetleg teljes rádiószínházi produkciók, felolvasás sorozatok, stb. Amiben fantasztikus dolgokat produkált a Magyar Rádió fennállása óta, tehát egy hihetetlen archívum van. A legnagyobb baj az, hogy ez az archívum, ez nagyon nehezen férhető, nehezen hozzáférhető egyfelől, tehát egy átlagembernek valami megtetszik és meg akarja venni, akkor elvileg vagyonokat kellene fizetnie ahhoz, hogy ez a felvétel a birtokába kerülhessen. Másról javult a helyzet egy kicsit, mert hogy az van, hogy az interneten hozzáférhető a rádió. Ezt lehet egyébként, hogy mai napig nem nagyon sokan tudják. De hogy az van, hogy nem is tudom, elég hosszú időre visszamenőleg, ha tudod, hogy valami mikor van, akkor online meghallgathatod, vagy letöltheted.
0: Igen.
1: És akkor van egy nagyon érdekes az irodalmi osztályhoz kapcsolódó, eléggé jó fej szájt, szerintem Filemile, ami vicces, szerintem a neve is elég szellemes, amelyik most nemrég több esetben is nyert európai díjakat, ahol mindenféle érdekességeket lehet válni. Például lehet egy ilyen vizuális fleshez jutni, hogy milyen is a rádió belülről, mert ott az egyik kedves stúdió 20-as belülről látszik. És, szóval nem tudom, így jó, szerintem jó hangulatú dolog. Ugye a rádióban én pont azt szeretem, ami a rádióban van. Ezt a korszerű külön intimitását. Szóval van egy elég különös, most az éjszakai műsorokat csinálsz, akkor van egy elég különös érzésed, hogy benn vagy egy stúdióban 3-4 emberrel, teljesen intimnek tűnő dolog, de közben tudod, hogy elég sokan hallgatnak, nagyon sok álmatlan ember van, tehát időnként betelefonálnak ezt-azt.
3: Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éterem. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan Dáridom.
4: Álmom mások alusszák, mások álmát virusztunk.

0: Valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyettem elmondja, egysz, aki lesz, aki éjszaka, műsz, aki új, aki más, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja! Lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma, dumára éljen ez, lemez, lemez, lemez.
1: Kapok egy fényt, hol a fény? Nos?

0: 45-ben felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávaló. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Jó volt. Jó keserű. Mint az epe. Ezt egy magamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől úgy jó.
1: És mégis a dolog, az megmarad egy ilyen, mint ha magunknak beszélnénk, fajta intimitás, de teszem, mint a rádiós, pontosan tudod, hogy hogy működik. Ezt mondjuk szeretem, vagy szeretem azokat a helyzeteket, amikor az előbb említett nehézség ellenére mégis valami jól meg tud szólalni. Most például nemrég megcsináltuk, heteken belül kijön CD-n, 3 CD-n a Csaplárnak az Igazságos Kádár János című regénye, amit hát nagyszerű, tényleg nagyszerű színészek örömzenélésével gyakorlatilag.
2: Biztosít és előre halad a építés útja.
1: Vallai, Helyei, Szarvas Józsi, Básti Juli, és kit ne hagyja ki. Sok-sok szerepet játszanak el egyszerre, és ja, a lényeget felejtem el, hát a Blaskót, aki a Kádárt játsza, egészen elképesztő mimikrival. Szóval az nem paródia, hanem valami egész mély azonosulás a karakterrel. Ez a szöveg, ez egy ilyen nagyon frivol fikció, de úgy mondja el, hogy abszolút hajlamos vagy dokumentumfelvételnek hallani. Nagyon-nagyon érdekes. Most még hozzáférhető, hogy januárban ment. December 20-ban, január 10-ig mentek részenként az adások. Őrült érdekes volt. A rádiónak ez fantasztikus erénye. Tehát ugye, hogy egy hangzótér, az annyira elszabadultan lehet fiktív, nem olyan típusúak az anyagi megszorítások, ugye, mint egy vizuális műfajnál, ahol szóval, hogy effektekkel meg tudsz csinálni egy olyan illúziót, hogy játszódhat egy történet a 16. században, Spanyolországban mondjuk, és pillanatokat megkötöd a szövetséget, nem? Mint készítő a közönséget, de ahogy most ott vagyunk, az elmés nemes. Don Quixote udvarában mondjuk, tehát ennek szerintem, és ez a varázs az a gyerekkorban gyökerezik, tehát az első rádiós élmények nyilván ezek az esti mesék, meg Moha bácsi elképesztő története, a Miska bácsi lemezes ládája, stb. Amikor a doboz azzal a kis zöld sugárzó varázs szemével elbűvölt. Tehát ugye az egy olyan misztikum, ami tulajdonképpen hiába értesz meg, megmarad misztikusnak.
3: Amikor mondtad a stúdió intimitását.
1: Igen.
3: Most egy kicsit próbáljunk meg előszegülni a valami élményeidet, vagy hangjátok élményeidet. A rádió archívumból a Turai Tamásat, ott volt Géza, amit biztos is mérek a 45-ben, azt is akarjuk már lejátszani a 45-ben, szilveszterben,
1: amikor a
3: sérülkében.
1: Hát igen, vagy Tandorival csináltunk egy DJ Otlik műsor Pandorival, aki elhozta kedvenc zenét, a Manic Street Preachers, meg nem tudom, meg a Radiohead és ilyeneket hallgatott akkoriban. És a kedvenc verseit, saját és mások verseit kevert a kedvenc zenével, és közben beszélt megállíthatatlanul, és csodálatos figura volt. Szóval, hogy ez a... Igen, tehát, hogy ugye nagyon éles a különbség. Egy tévé tere, az nem tud egyszerűen intibb lenni, mert hogy olyan sok ember együttműködésére és figyelmére és kitettségére van hozzá szükség, hogy ott lehetetlen ezt a fajta dolgot megcsinálni. Vagy ahogy emlékszem, az egyik legfantasztikusabb élmény volt, amikor a Gábor Miklós az egész Pál utcai fiúkat felolvasta a Magyar Rádió számára, ami egy nap alatt lement a regény, közben nagyon sok bejátszás volt, megtalálták, nem tudom, Nemecsekernő, rokonát, stb. Ilyen hihetetlen dolgok voltak. És én ennek a felvezetésével csináltam egy beszélgetést vele és a Kornéssal. Ahol hirtelen elérték valami olyan elképesztő hőfokát az egymásra figyelésnek, vagy a beszélgetésnek, ami teljesen civil körülmények között is szerintem ritka. És ott egy stúdióban ez egyszer csak megtörténik. Vagy látod mondjuk a helyeit, akivel csináltunk a Martin Buber Hussit történeteiből egy válogatást, aki ott ismerte, tehát emiatt ismerte meg Buber, tehát a rácsodálkozással vette ezeket a szövegeket tudomásul, és aztán olvasta föl őket egy olyan melegséggel, amíg ezeket a régi történeteket kiszabadították a nagyon konkrét kulturális kötöttségükből, és tényleg mesévé varázsolták el, és baromi jó volt látni ezt. Sötétebb régiói, ahogy a ternyákot a balkai bekíséri egy felvételre. A ternyák, ugye mind a ketten haladtak már. És látszik, hogy egy nagyon súlyos éjszaka után vannak, de a ternyáknak be kell jönni, és föl kell olvasni a novellát. És valószínűleg az volt, hogy megkérhette a Gézát, hogy figyeljen rá, tehát hogy ne hibázzon, ne legyen rossz. Na most érted, és ugye mindenki tudja, hogy miről szól ez a történet, és bejön ez a két ember, akik már nincsen, és ezt a gyengéd odafigyelését az idősebb színésznek, aki pontosan ismeri azokat a veszélyes régióit a létezésnek, amit a ternyák, de hogy érted, mint egy kontrollként odaáll mellé, és figyel, és néznek össze, veszik az adást, hogy rendben van-e. Tehát, hogy a saját mércéik szerint rendben van-e. Hogy oké, megvannak a rádiónak a mércéi, vagy az, hogy nekünk az a dolgunk, hogy figyeljünk, de hogy neki kellett még ez a szempár, érted? Hogy amit csinálsz, az biztos, hogy kósere. De mondjuk, amikor rájössz arra, van, ugye versműsorokat szoktam szerkeszteni havonta egyszer, és ott kevesebb lehetőség a mostanában új felvételekre, viszont rengeteg régi vers van. És akkor tulajdonképpen abban az anyagban, ami megvan, te újabb járatokat fúrhatsz, hogyha kitalálod azt, hogy mondjuk most egy színészre vagy kíváncsi. És akkor elkezdesz keresni, meg kereshető a számítógépes archívumban azt, hogy mondjuk a Mensáros vagy a Kálmán György miket mondott. És akkor kiderül, hogy ugye van egy, mit tudom én, adott esetben, ha szerencséd van, egy 2-3 órányi versanyag is, de azok nem feltétlenül a színészre koncentrálva, hanem hát különböző, vagy a szerző szerint, vagy tematikus válogatásukban. És utóbban így bele, érted, így keresztbe, beleszerkeszthetsz ebbe a folyamatba, kijátszogathatod, és nagyon furcsa dolgok derülnek ki adott esetben. Van egy különös funkciója a szövegnek, ez a konferálás műsor összekötés, amikor szombat van az irodalmi újságban, és az úgy néz ki, hogy én csütörtökön megkapok 5-6-7 interjút egy bizonyos struktúrában, szerkesztő, általában műsorvezető vagyok most már csak. De ezért a szerkesztőkkel mi van olyan viszonyatban, aki kíváncsiak is, hogy visszajelzed, de hogy az a szerkezet szerinted jó-e, vagy mi van, és kicsit beszélgettek. De utána tulajdonképpen ezeket, miután ez egy heti lap, egy irodalmi újság, szerkesztés, meg az események véletlenei sodornak egymás mellé 5-6 anyagot. És neked mindig az a dolgot, hogy ezért valamiféle egységnek ezt lásd, vagy legalább a dinamikáját érzékeld, vagy hogy hogyan passzolnak össze, és akkor ez egy ilyen nagyon gúzsba kötve, mert ez 7-8 percet van arra, egyrészt, hogy minél több információ derüljön ki azokra az anyagokról, amik jönnek, másrészt, hogy te legyél a maltere, ugye a műsornak, ezeket a hangtéglákat, ezeket szöveggel, beszéddel valahogy összeillezve egymáshoz passzítsd, ugyanakkor ugye van egy ilyen talán túlzás, mert nem akarnék moralizálni, de mégiscsak van egy morális felelősséget, hogy összehazunk ezeket egy egységnek, vagy inkább valljad be azt, hogyha néha ilyen radikális mellérendelés zajlik, az akkor is találsz egy motivumot, amire összfűzöd. Ezek ilyen pici, de tulajdonképpen mégiscsak az íráshoz kötődő dolgok. Az előző este, másnap reggel szoktam megírni, és aztán olvassuk föl. És akkor van még a hangjátékírás, ami mostanában nem nagyon van, mert belülről nem nagyon írunk hangjátékot, vagy ritkábban fordul elő. Annak idején írtam egyet-kettőt, és egyet föl is vettek, az nagyon érdekes volt, ezt így szerzőként megnézni, hogy az, amit te otthon elgondolsz, az hogy működik egy stúdióban. Hogy válik akusztikus térré valamilyen. Ami a papíron csak egy dialógus, az érdekes. Tilos, jó emlékeim van ezt, bármikor, amikor ott voltam nálatok, akkor ez a fajta rádiós hangulat, vagy nem is tudom, szabadságfok volt, amit bírok. Ugye az a nehéz a rádióban, a rendesben, vagy nem tudom, ez rendetlene, de hogy még ugye nem szeretem ezt a királyi elnevezést, mert van ilyen hihetetlen, ilyen gusztustalan intimkedés, de hogy a magyar rádióban, hogy mindenképpen az van, hogy valami szervezi ezt a normatívát, amihez képest te ott vagy. Ugye a megszólalások rendszeren bizonyos ezt szimbolizáló hangok. Megszólalás az mindenképpen egy artikulált térbe kerül, tehát ahhoz valamiféle viszonya lesz. Tehát ott nagyon, azért nagyon nehéz természetesen beszélni, mert ismered ezt a teret, amiben megszólaltál, és tudod, hogy ez már egy csináltság, vagy mesterkéltség, még maga a természetesség is mesterkéltség abban a közegben, amiben megszólalsz, ami egy nagyon tradicionális vagy konzervatív közeg. Míg a Tilosnak mondjuk a korai korszaka, ott minden megszólalás helytállhatott önmagáért, hiszen nem volt még ennek standardje annak idején, hogy mi az egy tilosos hang. Hát ahányan beszélnek a Tilos Rádióban. Aztán egy idő után persze lehetett érezni, hogy valami modorrá válik. Tehát, hogy nekem, mint hallgatónak, akik megújuló küzdelmet folytatok a Tilos hallgatásáért, hadd meséljem már el, hogy például éveken keresztül a városban 7-es méter volt, ahol autóval meg tudtam fogni a Tilos Rádiót. Tehát, hogyha az Árpád hídon mentél, hát a sziget fölött van egy ilyen cica hát a hídnak, akkor ott volt 7 vagy 8 méter, amin belül meg tudtam fogni. És ha ott megfogtam, akkor aznap volt Tilos Rádiója, tehát ha nem arra jártam, akkor nem volt. Mondjuk például a Pillangó első látásra című műsort, azt nagyon szerettem, tehát azt például igyekeztem úgy menni, hogy ott megcsípjem. És bizony sokszor benne maradtam az autóban, hogy végighallgassam a műsorot. Tehát én leparkoltam és nem mentem el bedobni, hanem még 30 percig hallgattam, hogy így beszél össze a Simó meg a Nádor. És aztán egy idő után mégis hallotta az ember azt, hogy kialakul ennek is, tehát a szabad rádiózásnak, és kialakul a modora, ami már nem mindig olyan üdítő. De hát nyilván ez egy folyamatos küzdelem, hogy ezt újra és újra pozícionálni, ezt a teret, amit beszélsz.

0: Kert, mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: A halász már öreg volt, kis csónakján egyedül halászott a tengeren, a golfáramlat mentén, s immár 84 napja, hogy nem fogott semmit. Eleinte 40 napig egy fiú is vele ment mindig. De aztán, hogy 40 napig nem fogtak semmit, a fiú szülei azt mondták, hogy az öreg most már igazán és végérvényesen szaláó, ami a legsúlyosabb szó a bal szerencsés emberre, úgyhogy a fiú a parancsokra ettől fogva egy másik hajóval ment halászni. És fogtak is mindjárt az első héten 3 nagy halat. A fiút elszomorította, hogy az öreg minden áldott nap üres csónakkal tér vissza, és le is ment mindig a partra, hogy segítsen neki hazavinni az orsókra göngyölt fonalait, vagy a csákjáját, szigonyát, és az árbóc köré csavargatott vitorláját. A vitorlát lisztes zsákokkal foltozták meg, és az árbócra tekergetve olyan volt, mint az örökös vereség lobogója. Sovány ösztövér ember volt az öreg halász, mély ráncok barázdálták a tarkóját. Ábrázata tele volt a jóindulatú bőrbetegség barna májfoltjaival, amit a forró övi tengervizéről visszaverődő napsugaraktól lehet kapni. Ezek a májfoltok végigfutottak arcának mind a két oldalán, a két kezén pedig mélyen bevágott sebb helyek, hegyek látszottak, amiket a nagy, nehéz halaknak és a kötelekkel való bajlódásnak köszönhetett. Minden öreg volt rajta, csak a szeme nem. Mert a szeme párja vidám volt és törhetetlen, s olyan kék akár a tenger. Santiago, szólt hozzá a fiú, ahogy kaptattak fel a parton, ahová a kis csónakot kivontatták. Santiago, most újra mehetnék veled halászni. Kerestünk egy kis pénzt. Az öreg tanította meg a fiút halászni, és a fiú nagyon szerette őt. Nem, mondta az öreg. Szerencsés, ha jóra szegődtél, maradj csak velük. Tehát nem emlékszel, amikor egyszer 87 napig nem fogtál semmit, aztán utána 3 héten át minden nap nagy halakkal tértünk vissza. Emlékszem. Tudom, hogy nem azért hagytál el, mert nem bízol bennem. Apám akarta így. A gyereke vagyok. Szót kell fogadnom neki. Persze. Így is van rendjén. Apám könnyen elveszti a bizalmát. Könnyen. De mi nem veszítjük el, igaz-e? Igaz. Meghívnálak egy pohár sörre a kert vendéglőbe, ha elfogadod, utána aztán hazavihetjük a holmit. Miért ne fogadnám el? Halász emberek vagyunk mind a ketten. Beültek a kert vendéglőbe, s az idogáló halászok közül sokan bolondozni kezdtek az öreggel, de ő nem haragudott meg a csúfolódásért. Mások meg, az idősebbje csak nézték Santiagót elszomorodva. De nem mutatták, hogy szomorkodnak miatta, hanem tapintatosan csak a tengerről, az árról, a tartósnak látszó szép időről beszélgettek, meg arról, hogy milyen mélyre eresztették le horgaikat, s hogy mi mindent láttak. Santiago, szólalt meg a fiú. Tessék, mondta az öreg. A poharát szorongatta a kezében, és régi dolgokon járt az esze. Hosszú évekkel ezelőtt történt dolgokon. Kievezhetek, hogy fogjak neked Szardíniát holnapra? Nem, eredj bézbólozni. Még én is tudok evezni. Rogélio pedig majd kiveti a hálót. Hadd menjek. Ha már nem halászhatok veled, szeretnék legalább valamiben a hasznodra lenni. Fizettél nekem egy pohár sört? Embernyi ember vagy már. Hány esztendős voltam, amikor először kivittél magaddal a hajón? 5. És kis hián ott vesztél, amikor túl korán emeltem be a halat, nem volt még elég fáradt, és majdnem összetörte az egész csónakot. Emlékszel? Mindenre emlékszem, amióta először magaddal vittél halászni. Az öreg ránézett a fiúra, napbardított arcáról, kék szeméből bizalom, szeretet sugárzott. Ha az én fiam volnál, vállalnám a kockázatot, és magammal vinnélek. Hát az apád fia vagy meg az anyádé, és szerencsés hajóra kerültél. Foghatok neked Szardíniát? 4 jó csalétket is tudok szerezni, ha kell. Megmaradtak a mai csalétkeim. Elraktam őket besózva a ládámba. Hadd hozzak neked 4 frissebbet. Elég lesz egy is, mondta az öreg halász. Soha nem adta fel a reményt, soha nem csüggett el az előtt sem. De most olyan erővel támadt fel benne a bizakodás, mint ahogyan a könnyű parti szél szokott fölkerekedni. Hozok 2. Hát hozzál 2.
1: De nem loptad őket, ugye?
0: Szoktam azt is, de ezeket most vettem.
1: Köszönöm, mondta az öreg.
0: Merre felé mégy, Santiago? Kérdezte a fiú.
1: Kimegyek messzire, ahonnét már vissza sem tudok jönni a szélfordulásakor.
0: Kint szeretnék lenni még pirkadat előtt. Én meg majd megpróbálom rávenni őt, hogy menjünk ki mi is jó messzire. Aztán, ha horgodra akad valami igazán nagy hal, a segítségedre mehetünk majd. De ő nem szeret messzire kimenni.
1: Nem, az igaz.
0: De lesz-e elég erőd hozzá, ha igazán nagy halat kell majd kifognod?
1: Lesz, táncsak. De mindenféle fogással is segített magán az ember.
0: Na, vigyük haza a cókmókot. Szóval ide adod a vetőhálót, és kimehetek Szardíniát fogni. Összeszedték a szerszámokat a csónakból. Az öreg vállára vette az árbócot, a fiú a faládát vitte, amiben az orsókra csévélt, erős fonású barna zsinegek voltak, meg a csákját és a nyeres szigonyt. A csalétkek ott maradtak a csónak farában egy dobozban, a bunkósbottal együtt, amivel a nagy halakat szokta elkábítani, amikor beemeli őket a csónakba. Nem lopta volna el senki az öreg halász holmiát. A vitorlát és a súlyos vastag zsinegeket azonban okosabb volt hazavinni, mert ártott nekik a harmat, aztán meg, ám bár az öreg biztosan tudta, hogy a helybeliek közül senki sem nyúlna az ő jószágához, mégis úgy gondolta, hogy fölösleges kísértésbe hozni őket azzal, hogy otthagyja a csákját meg a szigonyt a csónakban. Végigmentek az országúton, odaértek az öreg halász kunyójához, és beléptek mind a ketten a nyitott ajtón. Az öreg nekitámasztotta a falnak az árbócot a rágöngyölt vitorlával együtt, a fiú pedig letette mellé a ládát meg a többi szerszámot. Az árbóc majdnem olyan hosszú volt, mint a kis vityiló egyetlen szobája. A viskó, a guanónak nevezett óriáspálma erős, szívós pikkelypáncéljaiból épült, és volt benne egy ágy, egy asztal, egy szék, és a földes padon egy kis, faszénnel fűthető katlan, amin főzni lehetett. A kunyó barna falán, az egymás alapított erős, sűrű rostú guanó leveleken 2 színes kép lógott. Az egyik Jézus szent szívét ábrázolta, a másik pedig a kobrai Madonnát. A feleségéről maradtak az öregre ezek a képek. Valaha ott függött a falon az asszony kiszínezett fényképe is, de aztán utóbb mégis leszette, mert nagyon elhagyatottnak érezte magát, ha ránézett erre a fényképre, és most a kis polcon tartotta a sarokban a tiszta inge alatt. Van itthon ennivaló, Santiago?
1: Van egy fazék barna rizs, meg hal hozzá.
0: Kérsz egy kicsit? Nem, köszönöm, majd otthon ebédelek. Gyújj csak tüzet?
1: Nem kell. Majd én megmelegítem később a rizsemet, vagy megeltem hidegen is.
0: Elvihetem a vetőhálót?
1: Elhát.
0: A vetőháló már rég nem volt meg. A fiú emlékezett arra a napra is, amikor eladták. De azért rendületlenül eljátszották ezt a kis színházat minden délután. Rizses hal sem volt. Se fazé, se barna rizs. Ezt is tudta jól a fiú.
1: 85. Ha, az szerencsés szám, szerencsét hoz, mondta az öreg. Mit szólnál hozzá, ha egy 5 mázsásnál is nagyobb hallal jönnék haza holnap?
0: Hát akkor elviszem a vetőhálót, és kimegyek Szardíniát fogni. Ülj ki az ajtóba addig a napra, jó?
1: Jó. Van egy tegnapi újságom, majd elolvasom a baseball eredményeket.
0: A delfin megborzongott, és mozdulatlanul elnyúlt. Az öreg halász kiszedte belőle a horgot, egy másik szardíniát akasztott rá a horogra, és újból kivetette. Aztán lassan visszaküzdötte magát a csónak orrába, megmosta a bal kezét, beletörülte a nadrágjába. Áttette a nehéz zsinort jobb kezéből a bal kezébe,
1: aztán megmosta a jobb kezét is a tengerben, és közben nézte a lebukó napot, ahogy alámerült az óceánban. Nézte a nagy zsinort, amint lefut a vízbe. Összekötözöm a két evezőt a csónak farában. Ez majd lelassítja őt éjszakára. Ezt az éjszakát még bírja vígan, de én is bírom. Okosabb lesz egy kicsit később kibelezni a delfint, hogy megmaradjon a vére. Majd később megcsinálom ezt is, és egyúttal az evezőket is összekötözöm féknek. Megszárogatta a kezét a levegőben, aztán megmarkolta a zsinort, kényelembe helyezkedett, amennyire csak lehetett, hátrahúzatta magát a csónak orrába, amíg neki nem tudott támaszkodni a faperemnek úgy, hogy a csónak átvette tőle a teher felét, vagy talán még többet is. Beletanulok lassacskán, legalábbis ebbe a részébe beletanulok. És azt se felejtsük el, hogy nem evett semmit, amióta ráment a horogra, pedig óriási nagy hal, sok táplálékra van szüksége. Én megettem az egész bonítót, holnap megeszem a delfint. Talán ennem kellene belőle egy kicsit akkor is, amikor majd megtisztogatom. Közben beesteredett, mert szeptemberben már gyorsan sötétedik napszállat után. Nekidült a csónak orrának, a vásott faperemnek, és iparkodott pihentetni minden tagját, amennyire csak lehetett. Már feljöttek az első csillagok. Nem sokára feljönnek mind a többiek is, és ott legelésznek majd fölötte az égen az ő távoli jó barátai. Ez a hal is jó barátom. Ilyen csodálatos halat még soha életemben nem láttam. Ilyenről még nem is hallottam. Mégis meg kell ölnöm. Örülök, hogy nem kell azon igyekeznünk, hogy megöljük a csillagokat. Mi volna, ha az embernek naponta azon kellene igyekeznie, hogy megölje a holdat? A hold elszökik, elbújdosik. De képzeljük csak el, mi volna, ha az embernek minden nap azzal kellene vesződnie, hogy megölje a napot? Igazán szerencsénk van. Aztán sajnálni kezdte a nagy halat, hogy nincs mit ennie. De akármennyire is sajnálta, egy pillanatra sem ingott meg az elhatározásában, hogy megöli. Hány ember lakik majd jól belőle? Vajon megérdemlik, hogy ehessenek belőle? Dehogy érdemlik meg. Dehogy érdemlik. Pihent vagy két órát, legalábbis ő ennyi időnek becsülte. A hold már későn kelt, úgyhogy semmiből sem tudta megítélni, hogy mennyi idő telt el. De a pihenése sem volt igazi pihenés, csak viszonylagos. A hal súlya még mindig a vállát nyomta, de a bal kezét feltette a csónak peremére, és az ellenállást, a hal féken tartását egyre jobban rábízta magára a csónakra. Milyen könnyű volna, ha egyszerűen megkötném a zsinort. Csak hogy akkor akármilyen apró kis rántással eltépedni. A testemmel kell kipárnázom a kötél feszülését, és szakadatlanul készenlétben kell lennem, hogy utána engedhessek a zsinórból két kézzel. Az ám, de egy szikrát sem aludtál, öreg. Elmúlt egy fél nap meg egy éjszaka, aztán most még egy nap is nem aludtál semmit. Ki kell fundálnod a módját, hogy alhassál egy kicsit, amíg nyugton van és egyenletesen halad. Ha nem alszol, akkor könnyen zavarossá válhatik a fejed. Elég tiszta még a fejem. Nagyon is tiszta. Olyan tiszta, mint a csillagok fénye, akik a testvéreim. Azért mégis aludnom kell egy kicsit. Ők is alszanak, a csillagok meg a nap és a hold is alszik. Sőt, néha még az óceán is alszik bizonyos napokon, amikor megszűnik az áramlat is. Egészen síma a víztükre. De ne feledkezzünk majd meg az alvásról. Rá kell szánnom magam, és ki kell eszelnem valamiféle egyszerű és biztos módszert a zsinórokkal. Most pedig gyerünk hátra, és intézzük el a delfint. Ha aludnom is kell, akkor nagyon veszedelmes odakötni az evezőket nehezéknek. Ki bírnám alvás nélkül?

A fiú nem tudta, hogy ez a tegnapi újság valósága, vagy ez is csak kitalálás. Az öreg azonban csak ugyan előhúzta az ágy alól. Perikótól kaptam a bodegában. Visszajövök majd, ha fogtam elég Szardíniát. Beteszem jégre mind, és reggel majd megosztozunk rajta. Ha visszajöttem, elmesélheted majd nekem a baseball eredményeket, Santiago. Yankee csapat nem kaphat ki úgysem. No, a Clevelandi indiántól nagyon félek. Ne félsz te a Yankee-t, fiam. Bízhatsz bennük. Gondolj csak a nagy DiMaggio-ra. Én a detroiti tigristől is félek, meg a Clevelandi indiántól is. A végén még majd a Cincinnati-tól is félsz, a részbőrűtől, meg a chicagói fehérharisnyásoktól. Hát csak olvasd ki, aztán mondd majd el, ha visszajöttem. Ne vegyünk egy 85-ös számú sorsjegyet a következő húzásra. Holnap lesz a 85. nap. Megpróbálhatjuk. De hát a legnagyobb halfogásodat 87 nap után érted el egyszer, nem? Másodszor nem eshet meg az emberrel ilyesmi. Mit gondolsz? Tudnál szerezni egy 85-ös számú sorsjegyet? Megrendelhetem. $2,5 kerül. Kitől kérhetnék kölcsön ennyi pénzt? Megszerzem könnyen, akárkitől kapok kölcsön $2,5, ha kell. Talán én is kapnék, de nem akarok kölcsön kérni. Az ember kölcsönkéréssel kezdi, aztán koldulással folytatja. Vigyázz, meg ne fázál, Santiago! Ne felejtsd el, hogy már szeptember van. A nagy hal eljövetelének hónapja. Megyek Szardíniát fogni. Mire a fiú visszatért, a nap leszállt, és az öreg halász elaludt a széken. A fiú lehúzta az ágyról az ócska katonai pokrócot, s ráterítette a szék hátára és Santiago vállára. Különös vállak voltak ezek. Nagyon vének, de azért még erősek, izmosak, s a nyaka is erős volt Santiagónak, a mély ráncok pedig most, hogy elaludt és a mellére csuklott a feje, nem látszottak annyira a tarkóján. Az inge olyan toldott-foldott volt, akárcsak a vitorlája, s a különböző foltokat különböző színűre fakította ki a nap. Az öreg halász arca hiába nagyon vén volt már, s ahogy így huny szemmel ült, egészen élettelennek látszott. Az újság a térdén feküdt kiterítve, s az esti szellőben a félkezes ujja volt a nehezék. Mezitláb üldögélt. A fiú megint otthagyta az öreget, s amikor visszajött, Santiago még mindig aludt. Ébredj, Santiago! Az öreg kinyitotta a szemét, és eltartott egy-két másodpercig, amíg felocsudott távoli utazásából. Aztán elmosolyodott. Mit hoztál? Vacsorát. Megvacsorázunk együtt. Nem vagyok nagyon éhes. Gyere, csak enned kell. Úgy nem lehet halászni, ha nem eszik az ember. Haláztam úgy eleget, mondta az öreg. Feltápászkodott és összehajtogatta az újságját. Aztán a pokrócot kezdte összehajtogatni. Tarts csak magadon a pokrócot. Hát amíg én élek, addig nem fogsz úgy halászni, hogy ne egyél semmit. Hát akkor csak éj soká, és törődj a magad bajával. Mit vacsorázunk? Rist hoztam, fekete babot, sült banánt, meg egy kis pörköltet. A fiú a kert vendéglőből hozta a vacsorát, egy kétrészes bádog ételhordóban. A külön-külön papírszalvétába csomagolt evőeszközöket, egy-egy kést, villát, kanalat a zsebéből szedte elő. Kitől kaptad mindezt? Martintól, a vendéglőstől. Akkor meg kell majd köszönnöm neki. Már én megköszöntem. Neked fölösleges megköszönni. Majd neki adom egy nagy hal hasahúsát legközelebb. Nem először küld nekünk vacsorát, ugye? Nem először. Akkor többet kell neki adnom, mint egy nagy hal hasahúsát. Nagyon figyelmes hozzánk. Hát vacsorázzunk. Már kértelek régen, hogy egyél. Csak addig nem akartam kinyitni az ételhordót, amíg hozzá nem látsz. Most már hozzálátok. Csak meg kellett előbb mosakodnom. Vajon hol tudtál megmosakodni, gondolta magában a fiú. A falu víztartája két utcával lejjebb volt az országúton.

0: Gondoskodnom kell róla, gondolta magában a fiú, hogy legyen itt neki mosdóvize, szappana, meg egy jó törölközője. Hogy is lehettem ilyen feledékeny? Egy másik inget is kell majd szereznem neki, meg egy kabátot télire, meg valami cipőfélét, és még egy pokrócot. Nagyszerű ez a pörkölt, mondta az öreg. Meséld el a baseball eredményeket, kérte a fiú. A Liga bajnokságban a Yankee vezet, ahogy előre megmondtam, felelte az öreg jókedvűen. Aki kaptak, magyarázta a fiú. Az nem számít. A nagy DiMaggio újra a régi. Igen ám, de mások is játszanak a csapatban. Na persze. De ő egymagában többet ír az egész csapatnál. A másik ligában pedig a Brooklyn és a Philadelphia közül én inkább a Brooklynra tippelek. Persze Dick Sisslerre gondolok, az ő hosszú labdáira ott a régi pályán. Nincs a világon párja, életemben nem láttam olyan hosszú labdákat, mint az ő labdái. Emlékszel még azokra az időkre, amikor átjárt a kert vendéglőbe? Szerettem volna kivinni egyszer halászni, de sohasem mertem hívni. Aztán téged kértelek meg, hogy szólj neki, de te sem merted megkérni rá. Emlékszem, rosszul tettük, hogy nem szóltunk neki. Talán eljött volna velünk halászni. Azt aztán nem felejtettük volna el, amíg élünk. Szeretném egyszer elvinni halászni a nagy DiMaggiót. Azt beszélik, hogy halász volt az apja. Talán ugyanolyan szegény ember volt ő is, mint mi. Talán megértene bennünket. A nagy Sisler apja nem volt szegény ember soha életében, és amikor annyi idős volt, mint én, már játszott a nagy liga bajnokságokban, mármint az apja. Amikor olyan idős voltam, mint te, elszegődtem matróznak egy öreg vitorlás hajóra, hogy kiussak rajta Afrikába. Ott aztán esténként oroszlánokat láttam sétálni a parton. Tudom, már mesélted. Afrikáról meséljek, vagy a baseballról? Inkább a baseballról. Mesélj a nagy John J. McGraw-ról. Ő is eljött néha napján a kert vendéglőbe a régi időkben. De ha ivott, akkor mindig goromba volt, mocskos szájú, nem lehetett bírni vele. A lóverseny épp úgy érdekelte, mint a baseball. Legalábbis mindig tele volt a zsebe lóversenylistákkal, és sokat telefonálgatott a lovakról. Nagyszerű csapatkapitány volt. Apám azt tartja, hogy ő volt a legnagyobb csapatkapitány. Mert ő járt itt a legtöbbször. Ha Gyurcsér továbbra is eljött volna hozzánk minden esztendőben, akkor az apád most őt tartaná a legnagyobb csapatkapitánynak. A legjobb halász pedig te vagy. Köszönöm, hogy ezt mondod. Örülök neki. Remélem, nem jön majd egyszer egy akkora nagy hal, hogy meghazudtoljon bennünket. Olyan hal nincs a világon, ha csak ugyan elég erős vagy még, mint ahogy mondod. Lehet, hogy nem vagyok már olyan erős, mint ahogy képzelem. De értek sok mindenféle fogáshoz, és van bennem kitartás. De most már le kell feküdnöd, hogy kipihen magad reggelig. Majd én visszaviszem ezt a holmit a kert vendéglőbe. Hát akkor jó éjszakát. Reggel majd felébresztelek. Te vagy az én ébresztőórám, Santiago, mondta a fiú. Az én ébresztőórám pedig az öregség, mondta az öreg halász. Majd idejében felkeltelek. Nem akarom, hogy ő ébresszen fel, tudod. Olyan érzés, mintha alávaló lennék nála. Értem. Aludj jól, Santiago. A fiú elment. Az öreg halász levetette a nadrágját és lefeküdt aludni. Összegöngyölte a nadrágját vánkosnak, belerakta az újságot is. Magára csavarta a pokrócot és elaludt. Álmában Afrikában járt, mint gyerekkorában. A hosszú, aranyszínű partokon, meg a fehér partokon, amelyek úgy fehér lettek, hogy káprázott tőlük az ember szeme, meg a nagy parti hegyfokokról álmodott, és a nagy, barna hegyekről. Ott járt mostanában ezen a tengerparton minden éjszaka, és álmában hallotta a bömbölő hullámverést, látta a hullámok taraján vágtató benszülött csónakokat. Álmában tisztán érezte a hajófedélzet kátrányi skender kótszagát, érezte Afrika szagát, amit a reggeli szél hozott mindig a szárazföld felől. Rendszerint úgy volt, hogy amikor érezni kezdte a reggeli szélszagát, akkor felébredt, felkelt, felöltözött és elment fölkelteni a fiút. Ma éjjel azonban nagyon korán megérkezett a reggeli szélszaga, és álmában is tudta, hogy még túl korán van. Úgyhogy tovább álmodott a tengerből kiemelkedő szigetek fehérlő csúcsairól, később pedig a Kanári-szigetek mindenféle kikötőiről és horgonyzó helyeiről. Viharokról már sohasem álmodott. Se nőkről, se nagy eseményekről, se nagy halakról, se verekedésekről, se erőpróbákról, vetélkedésekről, se a feleségéről. Már csak tájakról álmodott, vidékekről, meg a tengerparton sétáló oroszlánokról. Az esti szürkületben úgy játszottak egymással ezek az oroszlánok, mint a kismacskák, és az öreg halász nagyon szerette őket, úgy, ahogy a fiút szerette. A fiúról azonban sohasem álmodott. Aztán csak felébredt, kinézett a nyitott ajtón, megnézte a holdat, kigöngyölte a nadrágját, aztán felhúzta. Kiment a kunyhó mellé vizelni, aztán felkapaszkodott az országúton, hogy felkeltse a fiút. Didergett a hajnali hidegben. De tudta, hogy egy-kettőre átmelegszik majd, és nem sokára eveszed. A ház ajtaja, ahol a fiú lakott, nem volt bezárva. Az öreg halász benyitott, és mezítláb, mesztelen léptekkel bement. A fiú az első szobában aludt egy függő ágyban. A lemenőhold bevilágított rá úgy, hogy az öreg tisztán látta az alvót. Szeliden megfogta a lábát, és nem eresztette el, amíg csak fel nem ébredt. Meg nem fordult, és rá nem nézett. Az öreg intett neki, és a fiú felemelte a nadrágját a mellette álló székről, és az ágyán ülve belebújt. Az öreg megindult kifelé a házból, a fiú pedig ment utána. Álmos volt még, és az öreg halász fél kezével átkarolta a vállát, és azt mondta neki.
1: Sajnálom, fiam.
0: Ezt meg kell tennie az embernek, mondta a fiú. Leballagtak az öreg halász kunyhójához. Az országúton véges végig mindenfelé mezitlábas emberek haladtak a hajnali sötétben, cipelték a csónakjuk árbócát a vállukon. Amikor odaértek a kunyhóhoz, a fiú megfogta a csákját, a szigonyt és a kosarat, amelyben a zsinek tekercsek voltak, az öreg halász pedig vállára vette az árbócot a rágöngyölt vitorlájával. Nem akarsz kávézni, Santiago? Kérdezte a fiú. Berakjuk a szerszámokat a hajóba, aztán elmegyünk kávézni. Volt egy hely a közelben, ahol kora hajnalban kávét árultak a halászoknak. Megitták a kávéjukat tejkonzerves dobozokból. Hogy aludtál, Santiago?
1: Köszönöm, Manolin. Nagyon jól aludtam. Jó napom lesz, úgy érzem.
0: Én is. Na de most elmegyek a Szardéniáért, a tiédet is hozom, meg az enyémet is, és a te friss csalétkeidet is. A mi hajónkra ő mindig maga viszi ki a szerszámokat. Senkit nem enged hozzányúlni, soha.
1: Mi másfélék vagyunk, mondta az öreg halász.
0: Én már 5 éves korodban rád bíztam a holmit, hagytam, hogy cipekedjél vele.
1: Tudom, mondta a fiú.
0: Mindjárt jövök. Igyál még egy kávét. Itt ihatunk hozomra is. Nekivágott a koralszikláknak, mezitlábasan a hűtőház felé, ahonnét el kellett hoznia a csaléteknek való kis halakat.
1: Az öreg halász lassan iszogatta a kávéját.
0: Nem lesz más étel a gyomrában egész nap, és tudta, hogy meg kell innia.
1: Már jó ideje unta az evést. Nem volt kedve hozzá, nem is vitt magával ebédet soha.
0: Volt mindig egy üveg vízzel csóna korrában, más nem is kellett neki estig. Megjött a fiú a szardíniákkal és az újságpapírba csomagolt 2 csalétekkel, aztán lementek a kisösvényen a csónakhoz. Érezték talpuk alatt a kavicsos homokot, megemelték a csónakot, és becsúsztatták a vízbe.
1: Sok szerencsét, Santiago! Sok szerencsét, felelte az öreg.
0: Beigazította az evezőket a kötélkarikákba, nekidült az evezőrudaknak, aztán evezni kezdett kifelé az öbölből a hajnali sötétségben.
1: Másfelől is, más kikötőpartokról is indultak csónakok ki a tengerre, és az öreg halász hallotta az evezőik cuppogását és vacsonását, noha látni nem látta őket, mert a hold közben már lebukott a dombok mögé. Olykor-olykor nagy ritkán valaki mondott valamit egyik-másik csónakon. De jobbára csak némán haladtak befelé a tengeren ezek a csónakok, és csak az evezők cuppogása hallatszott. Ahogy elhagyták a kikötő bejáratát, kezdtek szétszóródni, távolodni egymástól, és kiki nekivágott az óceánnak abba az irányba, amerre halászsákmányt remélt. Az öreg halász tudta, hogy ma nagyon messzire kimegy a tengere, és lassan elmaradt mögötte a száraz földszaga, és evezett kifelé rendületlenül, ki az óceán tiszta hajnali illata felé. Hallotta a vízből kiugró repülőhalak kis, rezzenő neszeit, és a merev szárnyok sziszegését, amint felszálltak és elrepültek a homályban. Nagyon szerette a repülőhalakat, hiszen ezek voltak a legjobb barátai itt kint a tengeren. A madarakat sajnálta, kivált az apró, törékeny, finom kis fekete halász madarakat, amelyek örökké csak röbdöstek és kémlelték a vizet, de jóformán soha nem leltek semmit. A madaraknak keservesebb a sorsuk, mint a miénk, gondolta, kivéve a ragadozó madarakat és a nagy, erős testűeket. Minek alkotott a természet ilyen kényes, szép, törékeny kis madarakat, mint például a tengeri fecske, ha az óceán olyan kegyetlenül viselkedik néha? Hiszen gyönyörű víz az óceán, kedves és szép. De komisz és irgalmatlan is tud lenni, és olyan váratlanul, hogy ezek a röpködő, halászó, vadászó, lelebukó madárkák bánatos kis hangjukkal nagyon gyöngék, nagyon törékenyek a tengerre. Ha a tengerre gondolt, mindig csak Lamarnak nevezte magában, mert aki szereti, az mindig így illeti, nőnemű szóval. Aki szereti a tengert, az ugyan sokszor szídja, elmondja mindennek, de ezt is csak úgy, mintha egy asszonyról beszélne. A fiatalabb halászok közt akad néhány, aki Elmárnak nevezi, vagyis hinnemű szóval. Úgy beszélnek a tengerről, mintha a vetélytársuk volna, vagy mintha valami földrajzi hely volna, vagy akár mintha az ellenségükről beszélnének. Az öreg Santiago azonban olyasminek fogta fel, ami nagy-nagy kegyeket osztogat vagy tagad meg. És ha néha el is követ rosszaságokat vagy zabolátlanságokat, nem tehet róla, mert olyan a természete. A hold változásai is úgy hatnak rá, mint az asszonyokra. Kitartóan, rendületlenül evezett, erőlködés nélkül, kényelmesen és egyenletesen haladt, mert a tenger síma volt, nem számítva imittam ott az áramlat törvényeit. A munka harmad részét rábízta az áramlatra, vitette magát vele, és ahogy pirkadni kezdett, látta, hogy már jóval messzebbre került a parttól, mint ahogy tervezte és remélte. Mielőtt még igazán kivilágosodott volna, már kivetette a horgait és sodortatta magát az árral. Az egyik horgot 40 ölnyire eresztette le. A második 75 ölnyire volt. A harmadik és a negyedik horog pedig a csalétekkel 100, illetve 125 ölnyien úszott a kék vízben. A csalétkek mind fejjel lefelé lógtak, ráhúzva és jó erősen rávarva, rákötözve a horog szárára, a horgok kiálló részei pedig, a görbületük meg a hegyük, friss szardiniákkal voltak teleaggatva. A fiútól két kis friss tonhalat kapott, vagyis albacorét, ezek a két legmélyebb horogról lógtak lefelé, mint a mérőon súlya, a másik két horogra pedig azt a nagy, kék csempészhalat és sárga jancsi halat akasztotta, amiket már előbb is használt csaléteknek, még jó állapotban voltak, és a remek szardíniák különben is jó szagot és vonzó erőt kölcsönöztek nekik. A jókora ceruzavastagságú zsinórok mind rá voltak csavarintva egy-egy zöld fadarabra, amely rögtön lebukott a víz alá, mihelyt valami megrántotta vagy megérintette a horgot, és mindegyik zsinórhoz volt még két 40-öl hosszú tartalékorsó, amelyeket hozzá lehetett erősíteni a többi tartalékorsóhoz, úgyhogy a halnak utána lehetett engedni, ha kellett, akár 300 öl zsinort is. Most hát a halász figyelte a kis csónak mellett úszó három fadarabot, hogy merülnek-e, s lassan evezgetett, ügyelve, hogy a zsinórok mindig függőlegesen lógjanak, és a horgok megtartsák megfelelő mélységüket a vízben. Már egészen kivilágosodott, a nap is mindjárt felkel. A kelőnap kibukkant a tengerből, s az első híg sugaraiban az öreg halász meglátta a többi csónakot. Messze, a vízhez lapulva, közel a parthoz, szétszóródva úsztak az áramlat széltében. Aztán feljebb hágott a nap, erősebben kezdett sütni, a verőfény ráesett a sima tengerre, a víz visszatükrözte úgy, hogy a sugarak szúrták, bántották az öreg halász szemét. Nem nézett bele a napba, úgy evezett tovább. Lesütötte a szemét, a vizet nézte, a zsinórjait figyelte, amelyek nyílegyenesen, függőlegesen furták bele magukat a tenger sötétjébe. Santiago egyenesebben tudta tartani a zsinórjait, mint bárki más. Neki mindegyik horga pontosan ott várta az arra tévedő halat, a tenger sötét mélyének éppen azon a szintjén, ahol kellett, ahol ő akarta. Más halászok zsinórjait elelúztatta az ár, s a horguk sokszor csak 60 ölnyire volt, amikor azt képzelték, hogy 100 ölnyire van. Én, bezzeg, gondosan végzem a munkám. De hát hiába elhagyott már a szerencse. Nem, mert ki tudja, talán éppen máma fordul a kocka. Új nap, új élet. Többet ér persze, ha szerencséje van az embernek. De én azért inkább pontosan végzem a munkám. Akkor aztán nem ér készületlenül, ha egyszer mégis rám mosolyog a szerencse. A nap most már 2 órával magasabban járt az égen, és nem fájdult meg annyira a szeme, ha a kelet felé nézett. Már csak 3 csónak látszott messze a part közelében, szorosan a vízhez lapulva. Egész életemben szúrta, rontotta a szememet a kora reggeli napsütés. De azért még mindig jól látok. Alkonyatkor bele tudok nézni egyenesen a napba, és nem fekededik el előttem a világ. Pedig délután nagyobb ereje van a napnak. De reggel nagyon megfájdítja az ember szemét. Hirtelen észrevette, hogy egy hosszú, fekete szárnyú fregatmadár körözik a feje fölött az égen. A madár villámgyorsan lebukott a vízre, hátra csapta a 2 szárnyát és lesiklott, aztán újra körözni kezdett. Talált valamit, mondta az öreg halász fenhangon. Nem csak keresgél. Lassan, egyenletesen evezni kezdett arra felé, amerre a madár körözött. Nem sietett, s ügyelt a horgaira is, hogy függőlegesen lógjanak. De most egy kicsit az árral sodródott, s jól lehet hibátlanul végezte a munkáját, gyorsabban haladt a csónakja, mint ahogyan haladt volna akkor, ha a madár segítsége nélkül halászik. A madár magasabbra szállt, és megint körözni kezdett, merev, mozdulatlan szárnyal. Aztán egyszerre csak lecsapott, és az öreg halász látta, ahogy repülő halak ugrálnak ki a vízből, és kétségbe esetten kezdenek menekülni a habok fölött. Delfinek, mondta az öreg halász hangosan. Nagy delfinek! Behúzta az evezőit, és előszedett egy kis zsinort a csónak orrából. Dróttal volt bélelve a zsinór, és egy közepes nagyságú horog volt rajta. Ráakasztotta az egyik szardinián csoréteknek. Vízbe eresztette a zsinort, a másik végét pedig oda kötötte a csónak falán lévő kampóra. Aztán egy másik zsinóra is csalétket kötött, de azt ott hagyta összecsavarva a csónak orra alatt. Visszaült evezni és figyelte a hosszú szárnyú, fekete madarat, amely most már egészen alacsonyan a víz színén alázott. Ahogy nézte, a madár hátrahúzott szárnyal megint lebukott, rácsapott a vízre, aztán vadszárnyverdeséssel űzőbe vette a repülőhalakat. Santiago jól látta a víz enyhe domborulatát, a barázdát, amit a nagy delfinek szántottak, ahogy követték a menekülő halakat. A delfinek pontosan a repülőhalak alatt szelték a vizet, és szélsebesen ott lesznek majd, ahol a halak végül visszaesnek a vízbe. Nézte, ahogy a repülőhalak felfeldobták magukat újra meg újra, és ahogy a madár eredménytelenül csapdosott közöttük. Ez a rajfa képnél hagyott. Nagyon gyorsan haladnak, és már is messze vannak.
0: de talán még elcsíphetek egy lemaradt delfint, és hát, ha itt lebzsel valahol körülöttük az én nagy halam, valahol itt kell lennie az én nagy halamnak. A parkból már csak egy hosszú, zöld csík látszott a kékes-szürke dombokkal mögötte, s a felhők úgy álltak össze a szárazföld felett, mintha a hegységek volnának. A tenger színe sötétkékre vált, olyan sötétkékre, hogy már-már lilának tűnt. Ahogy lenézett a vízbe, látta az algák rőtvörös szitálását a sötétségben, és a napsugarak furcsára vált fényét. Figyelte a zsinórjait, hogy egyenesen lógjanak lefelé, amíg el nem tűnnek szem elől, s örült a sok vörös algának, mert ez azt jelentette, hogy jönnek a halak. Most, hogy a nap már magasabban járt az égen, a napsugarak furcsa fénye a vízben azt jelentette, hogy szép idő lesz, s ugyancsak ezt ígérte a felhők formája is a part fölött. Közben azonban a fregatmadár messze szállt. Már alig volt látható, s a vízszínén sem látszott egyéb, mint imitamot egy-egy sárga folt, a napszitta szargasszumuszat sárga foltjai, meg egy portugál naszát féreg bíborvörös, mértanian szabályos, szivárványosan csillámló kocsonyás hólyagja, amely ott imbolygott közel a csónakjához. Az oldalára fordult, aztán megint kiegyenesedett. Vidáman libegett a vízben, mint egy buborék, vonszolván maga után a 4-5 arasznyi hosszú, bíborszínű, félelmetes bojtjait. Az öreg halász felnézett, és látta, hogy a fregatmadár már megint ott köröz a víz fölött. Halat talált. A víz színe sima volt. Sehol nem ugrott ki belőle repülőhal, sem a törpe halak szana szétfutkosása nem látszott. De ahogy az öreg halász figyelt, egyszerre csak kiemelkedett a vízből egy kis tonhal, megfordult a levegőben és visszafejeselt. Ezüstösen csillant meg a kis tonhal a napsütésben, s ahogy visszapottyant a vízbe, újabbak és újabbak kezdtek kiugrálni mindenfelé. Itt is ott is locsantak, toccsantak, nagyokat szökelve üldözték a törpe halakat, hogy bekerítsék és elcsípjék őket. Ha nem mennek túl gyorsan, utolérem őket, gondolta az öreg, és nézte a rajt, ahogy fehér tajtékot vertek a tengeren, meg a madarat, amely most megint lecsapott a vakrémületükben felszínre úszó törpe halak közé. Nagy segítség nekem ez a madár. A csónak farához kötött zsinór ebben a pillanatban megfeszült a talpa alatt, ahol egy bogot kötött rá, s az öreg eleresztette az evezőket, és jól megfogta a zsinort, aztán húzni kezdte befelé. Érezte a kis tonhal remegő súlyát. A rángás fokozódott, ahogy húzta föl a halat, s mielőtt átlendítette volna a csónak oldalán, megcsillant a vízben a tonhal kék háta meg az oldalának aranypikkelyei. Már ott hevert a csónak farában tömören, mint egy kis ágyúgolyó, s a két nagy ostoba szemével bambán merett a napsütésbe, mi alatt csinos, szaporán mozgó farkának gyors, remegő csapásaival halálra döngölte magát a csónak deszkáin. Az öreg halász könyörületességből fejbe vágta, aztán berúgta az ülés alá, ahol még mindig rángatózott. Nagyszerű csalétek lesz, van vagy 10 font. Már nem emlékezett, hogy mikor szokott rá erre a fennhangon való beszédre így egymagában. Régen te mindig énekelt, ha egymagában volt, s abban az időben, mikor teknős békára halászott, vagy más halászbárkán virasztott egyedül a kormány mellett, sokszor éjszaka is énekelgetett. Talán akkor kezdett hangosan beszélni egymagában, amikor a fiú elhagyta. Valószínűleg akkor, de nem emlékezett rá. Ha a többiek hallanák, hogy hangosan beszélek itt magamban, azt hinnék, hogy elment az eszem. De hát nem ment el az eszem. Miért ne beszélnék át magamban? A gazdag embereknek meg rádiójuk van a hajójukon, hogy beszélgethessenek vele, és hogy elmondja nekik a baseball eredményeket. De most nem a baseballon kell jártatnom az eszem. Most csak egyetlen egy dologra szabad gondolnom. Arra az egyre, amire születtem. Lehet, hogy van itt egy nagy hal valahol a raj körül. Ahány hal csak látszik ma a felszínen, mind észak-keletnek úszik, és nagyon sebesen. Eljött volna végre a napja. vagy csupán az időjárás változásának a jele mindez, valamiféle jel, amit én még nem ismerek. A part zöld szegélye már nem látszott innét, csak a kéklő dombok fehér csúcsai, olyan fehéren, mintha hósüveg fette volna őket, meg a felhők fölöttük, mint égre nyúló havasok. A tenger egészen sötétkék volt, s a fény itt-ott szivárványosan tört meg a vízben. Az algák milliónyi rőtvörös foltját most kioltotta a napsütés, a magasan járó nap, s az öreg halász csak a nagy, mély szivárvány prizmákat látta lent a kék vízben, a mérföldnyi mélységű tengerben, ahová nyílegyenesen furták lefelé magukat a zsinórjai. A tonhalak újra eltűntek, lemerültek. A nap már forrón tűzött, az öreg halász érezte a perzselését a tarkóján, és érezte a hátán végigpergő veríték csöppek csiklandozását, ahogy evezett. Vitethetném magam az árral. Alhatnék egy kicsit, rácsavarinthatnám a lábujjamra a zsinort, hogy fölébresszenek el. De ma van a 85. napja, és ezen a napon becsületesen kell halásznom. Ahogy szemmel tartotta a zsinórjait, éppen ebben a pillanatban vette észre, hogy az egyiknek erősen elmerül a zöld fadarabja. Úgy van, úgy van. S azzal bevonta az evezőit csöndesen, hogy ne koppanjanak oda a csónakhoz. A zsinór után nyúlt, és óvatosan megfogta jobb kezének hüvelykis mutató ujjával. Nem érezte, hogy megfeszült volna, vagy hogy súly húzná lefelé. Gyöngéden tartotta a zsinort. Újra megrándult. Ezúttal tétován próbálkozva, nem erős, súlyos mozdulattal, és Santiago pontosan tudta, hogy mi történik. Százölnyi mélyen lent a tengerben egy marlin eszegette le a horog hegyéről és kampójáról a szardíniákat, ahol a kézzel kovácsolt vashorog kiállt a kis tonhal fejéből. Az öreg halász finoman, puhán fogta a zsinort, s a bal kezével óvatosan leoldotta a fadarabról. Most már utána eresztheti az ujjai közt úgy, hogy a hal ne érezzen semmi feszítést, szorítást. Nagy hal lehet. Ilyen messze kint a tengeren, és ebben a hónapban nagyon nagy halnak kell lennie. Harapjál, halacskám! Eszegesd őket! Csak tessék, falatozzál! Frissek, finomak, te pedig 600 láb mélységben fagyoskodsz a sötét hideg vízben. Fordulj egyet, aztán gyere vissza, és eszegesd őket! Érezte a könnyű, gyöngét feszülést a zsinóron, aztán egy erélyesebb húzást, amikor az egyik szardínia feje nyilván nem akart mindjárt leszakadni a horogról. Aztán megszűnt minden. Na gyerünk, gyerünk! Fordulj egyet, gyere vissza! Szagolj csak meg őket, hát nem finomak. Edd csak meg őket szépen, aztán még ott van a tonhal, az is finom, szép, kemény, hideg. Ne légy szégyellős, halacskám, falatozzál bátran! Tartotta a zsinort a hüvelykujja és a mutató ujja közt. Várakozóan figyelt, figyelte a többi horgot is, mert lehet, hogy a hal közben feljebb úszik, vagy lejjebb. Aztán újra megrándult a zsinór, ugyanolyan könnyedén, mint az előbb. Ráharap! Istenem, add, hogy ráharapjon! Azonban mégsem harapott rá. Elment, és az öreg halász megint nem érzett semmit. Az nem lehet, hogy elmenjen. Uram Jézus, nem lehet, hogy elmenjen. Csak térül fordul egyet. Lehet, hogy egyszer már horogra harapott, és most valami rémlik neki. Aztán újra megérezte ujjai közt a könnyű rándulást, és nagyon megörült. Csak fordult egyet, rá fog harapni. Boldog volt, hogy megint érzi a zsinór finom feszülését. Aztán egyszerre valami erős és hihetetlen súlyos húzást érzett. A hal súlya volt ez, s az öreg rögtön utána engedte a zsinort, amely futott lefelé, s a két tartalékorsó közül az egyikről egészen letekerődött. Ahogy ment lefelé a zsinór, könnyedén csúszva az öreg halász ujjai közt, még mindig érezte rajta a hatalmas súlyt, pedig alig ért hozzá a hüvelyk és a mutató ujja. Mekkora hal! Most a szájába fogta fél oldalt, és viszi lefelé. aztán majd megfordul és lenyeli. Ezt már nem mondta ki hangosan, mert tudta, hogy ha az ember kimondja, amit nagyon szeretne, akkor könnyen füstbe mehet az egész. Tudta jól, hogy mekkora óriási nagy hal, és arra gondolta, hogy most úszik lefelé lent a homályban, szájában a keresztbe fogott tonhallal. Ekkor hirtelen érezte, hogy a hal megállt, de a súly még mindig húzta lefelé a zsinort. Aztán nehezedni kezdett a húzás, utána engedett hát a zsinórból. Bekapta! Na, most hadd nyelje le rendesen! Hagyta, hogy az ujjai közt csúszson kifelé a zsinór, és közben lehajolt és a bal kezével hozzákötötte a két tartalékorsó szabad végét a szomszédhorog két tartalékorsójának hurokra kötött elejéhez. Most aztán már jöhetett a nagy hal. 3 40-öl hosszú felcsívilt tartalék zsinórja volt, nem számítva a negyedik orsót, amivel dolgozott. Nyeld le még jobban! Nyeld le egészen! Nyeld le úgy, hogy a horog hegye átfúrja a szívedet, és öljön meg! Aztán nyere fel a felszínre szép szerével, hadd döfjen beléd a szigonyomat! Jól van, jól! Befejezted a falatozást? Jól laktál kedvedre? Hó! Mondta hangosan, és jól megrántotta a zsinort két kézre fogva. Húzott rajta vagy 4 araszt, aztán rángatta tovább, felváltva hol az egyik karjával, hol a másikkal, teljes erejéből neki feszülve a kötélnek, s az ide-oda ingó testsúlyával is mindig ránehezedve. De semmire sem ment. A hal csak úszott tovább lassan, az öreg halász nem bírta feljebb húzni egy újnyival sem. Erős volt a zsinórja, nagy, nehéz halaknak készült, s az öreg most átvetette a hátán, és húzta, amíg úgy megfeszült, hogy gyöngyöző kis vízcsöppek préserődtek ki belőle. Aztán a zsinór halk, csöndes, sziszegő hanggal kezdte súrolni a vizet, és az öreg csak fogta, neki támaszkodva az ülésnek és hátra dőlve, hogy megfeszítse jól. A csónak lassan megindult vele befelé a tengeren, északnyugati irányban. A hal álhatatosan úszott, lassan hajóztak a csöndes vizeken. A többi horog még mind ki volt vetve, semmit sem lehetett azonban csinálni. Már csak itt volna velem a gyerek. Vontató kötérre fogtak. Engem vontat a hal. Oda köthetném a zsinort a csónakhoz. De akkor könnyen elszakíthatná. Tartanom kell, ahogy csak bírom, hogy utána engedhessek a zsinórból, ha minden áron kell neki. Hála Istennek csak előre úszik, és nem lefelé. Hogy mihez kezdek majd, ha arra szánja el magát, hogy lefelé úszon, azt még nem tudom. Hogy mit csinálok majd, ha lemerül a tenger fenekére, és megdöglik, még azt sem tudom. De hát valamit majd csak csinálok. Értek mindenféle fogáshoz. Beledült a hátán átvetett zsinórba, nézte, hogyan fut le rézsútosan a vízbe, figyelte a csónak egyenletes mozgását, ahogy haladtak csöndesen északnyugat felé. Ebbe belepusztul majd, ezt nem bírja örökké csinálni. De eltelt 4 óra, és a hal még mindig rendületlenül úszott befelé a tengeren, vontatva a csónakot, és az öreg még mindig szilárdan oda volt szögezve az üléshez a hátán átvetett kötéllel. Dél volt, mikor horogra akadt, és eddig még nem is láttam. A szalmakalapját erősen behúzta a homlokába, még mielőtt horogra akadt volna a hal, és a kalapszéle most nagyon vágta a homlokát. Szomjas is volt ráadásul. Leereszkedett hát a két térdére, és óvatosan, hogy meg ne rántsa a zsinort, előre nyomakodott a csónak orra felé, amennyire csak bírt, és félkézzel a vizes palackja után nyúlt. Kidugaszolta és ivott egy-két kortyot. Aztán pihent egy kicsit a csónak orrában. Leült a lefektetett árbózra és a rágöngyölt vitorlára, és igyekezett nem gondolni semmire, csak kitartani. Aztán hátra pillantott, és észrevette, hogy a szárazföld már eltűnt a szem elől. Nem baj, ez nem számít. Este majd látszanak, ha vannak fényei, majd megmutatják nekem az utat. Napszálltáig még van 2 órám, s hát, ha addigra feljön a hal. Ha pedig nem, akkor talán feljön a holddal együtt. Ha még akkor sem, hát talán virradatra feljön. Erősnek érzem magam, görcsöm sincs. Neki van horog a szájában, nem nekem. hanem mekkora hal lehet, hogy így tud húzni. Biztosan szorosan összecsukta a száját, jól ráharapott a horogra. Bár csak láthatnám, csak legalább egyszer láthatnám, hogy tudjam, kivel van dolgom. A hal aznap éjjel szakadatlanul úszott egyenletes ütemben, és az irányát sem változtatta egész éjszaka, bár amennyire az öreg halász a csillagok állásából meg tudta állapítani. Ahogy a nap leszállt, lehűlt a levegő, s a fagyosra vált verítékcsöppek fölszáradtak Santiago hátán, két karján, két öreg lábszárán. A csalétkes dobozt borító zsákot még délben kiteregette a napra, hogy megszárítsa. Alkonyatkor a vállára kanyarintotta ezt a zsákot, úgy, hogy a hátán lógjon lefelé, aztán vigyázatosan a zsinór alá gyömöszölte, amely most a vállán volt átvetve. A zsákkal jól alápárnázta a zsinort, s annak is kitalálta a módját, hogy előre dőljön a csónak orra felé, szinte egészen kényelmesen. Semmit sem csinálhatok vele, és ő sem tehet velem semmit. Legalábbis addig nem, ameddig így bírja. Közben egy ízben felállt, a csónak oldalához lépett és belevizelt a tengerbe, aztán fölnézett a csillagokra, hogy ellenőrizze, milyen irányban halad a csónakja. A válláról lefutó zsinór olyannak tetszett a vízben, mint egy világító fénycsík. Vajon hogy végződtek a nagy lígák mai mérkőzései? Tűnődött. Nagyszerű dolog volna, ha rádióval járhatnék halászni. Aztán ezt gondolta. Inkább máskor járjon a baseballon az eszed. Most azzal törődj, amit csinálsz. Nem szabad semmi butaságot csinálnod. Már csak itt volna velem a gyerek, hogy segítsen nekem, és hogy lássa ezt. Nem volna szabad egyedül maradnia az embernek öregségére. Hát hiába, ezen már nem lehet segíteni. El ne felejtsen megenni a tonhalat, mielőtt megromlik, hogy el ne gyöngüljek. Csak el ne felejtsem, hogy reggel majd meg kell ennem, még ha nem is kívánom. Csak el ne felejtsem. Éjszaka két delfin jött a csónak közelébe, s Santiago hallotta a fújtatásokat meg a bukfencezésük zaját. Tisztán meg tudta különböztetni a hím fújtatását a nőstény sóhajtó hangjától. Erék állatok, játszanak, bolondoznak és szeretik egymást. Testvéreink, ők is akárcsak a repülő halak. Aztán egyszerre sajnálni kezdte a nagy halat, amit fogott. Furcsa, nagyszerű hal. Isten tudja, hány esztendős lehet. Még soha életemben nem fogtam ilyen erős halat, s ilyen különösen nem viselkedett még egyik sem. Talán azért nem jön fel, mert okosabb annál. Pedig tönkre tehetne, ha feldobná magát, vagy ha neki íramodna vadul. De lehet, hogy már sokszor horogra akadt életében, és tudja, hogy így kell megküzdenie vele, csak így tud menekülni. Azt nem tudhatja, hogy ezúttal csak egyetlen egy emberrel áll szemben, és hogy ez is egy öreg ember. De mekkora nagy hal, s mennyit él majd ez a piacon, ha jó a húsa? A csalétket úgy kapta be, mint egy hím, olyan erővel húz, mint egy hím, s a küzdelmesen fejveszett, rémült viaskodás. Szeretném tudni, van-e valamilyen terve, vagy ő is csak olyan elkeseredetten harcol, mint én. Eszébe jutott, hogy egyszer a horgára akadt egy marlin pár közül az egyik, a nőstény. A hím mindig előre engedi a nőstényt az eledelhez, s a horogra akadt hal a nőstény marlin vad, fejveszett kétségbe esett küzdelembe fogott, ami aztán egy-kettőre kimerítette az erejét, de a hímje végig, az egész idő alatt mellette maradt, úszkált ide-oda a zsinór alatt, körözött vele fent a felszínen. Olyan közel maradt, hogy az öreg halász attól félt, még majd elvágja a zsinort a farkával, mert a farkuk olyan éles, mint a kasza, s a formája és a nagysága is körülbelül olyasféle. Amikor az öreg megragadta a dörzspapír szélű hegyes csőrét, s megszigonyozta, és addig verte a fejét a bunkósbottal, amíg a színe egészen át nem változott, szinte olyanra, mint a tükrök hátlapja, és amikor a fiú segítségével felhúzták a csónakba, a hímje ott maradt mellettük, tágított a csónak oldala mellől. Aztán, amikor az öreg már a zsinórjait tisztogatta és a nagy szigont készítette elő, a hímhal feldobta magát magasra a levegőbe a csónak mellett, hogy megnézze, hová lett a nősténye, s utána alámerült mélyen, kiterjesztve levendula színű szárnyait, vagyis a melső úszonyait, s megcsillogtatva mind a széles, levendula színű csíkjait. Szép hal volt. Az öreg halász nem felejtette el. Gyönyörű volt. És nem tágított a másik mellől. Ennél szomorúbbat nem láttam a tengeren soha életemben. A fiú is szomorú volt. Kértük a Marlin bocsánatát, és rögtön végeztünk vele. Bárcsak itt volna velem a gyerek, mondta fennhangon. Neki támaszkodott a csónak orrában a legömböített deszkának, s a lállán átvetett zsinór feszülésén jól érezte a nagy hal erejét, ahogy rendületlenül úszott a kitűzött cél felé. Törbe csattam. Kénytelen volt hát elhatározni magát valamire, pedig az volt a szándéka, hogy lent marad a mély kék vízben, messze a csapdáktól, kelepcéktől, mindenféle álnosságtól. De nekem meg az volt a szándékom, hogy utána megyek, megkeresem. Éppen őt akartam megtalálni, senki mást a világon. Most aztán találkoztunk, és össze vagyunk boronálva szépen, már dél óta, és nincs senki, aki segítsen rajtunk. Egyikünknek sincs senkije. Talán nem kellett volna halásznak mennem. De hát, ha egyszer erre születtem, csak el ne felejtsem megenni a tonhalat virradat után. Már közeledett a hajnal, amikor az egyik hátra maradozó horogra valami ráharapott. Santiago hallotta, amint a fadarab ketté törik, és a zsinór gördülni kezdett lefelé a csónak korlátján át. A sötétben kihúzta tokjából a kését, a hal egész súlyát áttette a bal vállára, aztán hátrahajolt és elvágta a zsinort a csónak peremén. Aztán elvágta a keze ügyi belső másik zsinort is, és a sötétben összekötötte a két orsó szabadon lógó végét. Ügyesen dolgozott félkézzel is. Az orsókat a talpával szorította le, hogy jó szorosra húzhassa a csomót. Most már 6 tartalék orsóra való zsinórja volt. A két horoghoz, amiket levágott, 2-2 orsó tartozott. A nagyhal horgához még 2, s mind a 6 össze volt kötve. Ha majd kivilágosodik, hátra megyek a 40-es horoghoz, és azt is levágom, s a tartalék orsóit annak is hozzácsatolom a többihez. Odavész vagy 200 ölnyi jó katalán kordel zsinórom, meg a horgok, meg az olmok. De hát majd szerzek helyettük mást. De ki szerez nekem egy másik ilyen halat, ha valamelyik hátsó horgomra ráakad egy hal, és elvágja ennek a zsinórját? Nem tudom, miféle hal lehetett, amelyik az előbb bekapta a horgomat. Talán egy marlin volt, talán egy karthal, talán egy cápa. Nem is tudtam megtapintani a súlyát. Sietnem kellett, hogy gyorsan megszabaduljak tőle. Bárcsak itt volna velem a gyerek. De hát nincs itt veled a gyerek. Egyedül vagy, egészen egyedül. És okosabb lesz, ha mégsem törődöl a sötétséggel, hanem igyekszel minél előbb hátra jutni az utolsó horokhoz, hogy azt is levágd, és hogy összehurkold a 2 tartalék orsóját. Így is cselekedett. Nem ment könnyen a dolog a sötétben, s a hal egyszer csak szökött egy nagyot és felborította. Santiago elterült a csónakban, az arcára esett, és megsebezte magát a szeme alatt. Csurogni kezdett a vére lefelé az arcán, de megalvadt és elállt, mielőtt még az álláig ért volna. Visszatapogatódzott a csónak orrába, s leült nekidőlve a fának. Megigazította a vállán a zsákot, óvatosan odébb tologatta a zsinort, hogy a vállának egy másik részét nyomja, s mialatt a vállával tartotta kifeszítve, vigyázatosan megfogta, hogy kipróbálja a hal súlyát, aztán félkezét leeresztette a vízbe, hogy a csónak sebességét is megbecsülje. Hallod, ette nagy hal! veled maradok, mint halálig. Ő is velem maradt, gondolom. Tűnődött az öreg halász, és várta, hogy megvirradjon. Most hideg volt így hajnal hasadás előtt, és az öreg neki nyomta magát a csónak fájának, mert fázott. Én is bírom, ameddig ő bírja, gondolta. És ahogy földerengett az első fénysugár, látszani kezdett a zsinór folytatása, szinte nyúlni kezdett lassan kifelé, lefelé, be a vízbe. A csónak egyenletesen haladt, és amikor a napkorong széle felbukkant az ég alján, Santiagónak a jobb vállára esett a fénye. Északnak úszik, mondta az öreg. Az áramlat biztosan messze kelet felé sodort már bennünket, gondolta. Bár csak fordulna az ár irányába, ez azt jelenteni, hogy már elfáradt. Mikor a nap fejjebb emelkedett az égen, az öreg rájött, hogy a hal nem fáradt még el. Csupán egyetlen egy jó jelet tapasztalt. A zsinór hajlása azt mutatta, hogy a hal már nem úszik olyan mélyen. Megpróbálta szorosabbra húzni a zsinort, de az már pattanásig megfeszült attól kezdve, hogy a hal horogra akadt. Lassacskán annyira, hogy éppen csak, hogy el nem szakadt, s amint hátrahajolt, hogy meghúzza, érezte a kőkemény merevségét, és tudta, hogy nem lehet már tovább feszíteni. Nem szabad ráncigálnom többi. Minden rántás csak tágítja a horog helyét, és aztán könnyen letépeti magát róla, ha a ficánkol egyet. Minden esetre jobban érzem magam, hogy süt a nap, és most kivételesen bele sem kell néznem. Sárga muszatok tapadtak rá a zsinórra, az öreg halász azonban tudta, hogy ez csak növeli a vontatás súlyát, és örült neki. A golfáramlat sárga muszata volt, ami éjszaka annyira foszforeszkált. Ide figyelj, te nagy hal! Szeretlek, tisztellek, becsüllek, de megöllek még ma, mielőtt leszáll a nap. Egy kismadár szállt a csónak felé északról. Énekes madárka volt, s egészen alacsonyan repült a víz fölött. Az öreg halász látta rajta, hogy nagyon kimerült. A madár leszállt a csónak farára, pihent egy kicsit. Aztán megkerült röptében az öreg halász fejét, és leszállt a zsinórra, mert ott kényelmesebben tudott ülni. Hány esztendős vagy, ez az első utad. Ahogy az öreg megszólalt, a madár ránézett. Még ahhoz is fáradt volt, hogy megvizsgálja a zsinort, és ahogy szorosan rákulcsolta a két finom, törékeny kis lábát, billegett rajta egy kicsit. Nem szakad le, mondta neki az öreg halász. Hanem egy szélcsöndes éjszaka után nem kellene ilyen fáradtnak lenned. Mi lesz veletek, madarak? A karvajok, gondolta magában, azok majd kijönnek elébük a tengerre. Erről azonban nem szólt semmit a madárnak, hiszen úgysem értette volna meg. És úgyis megtanulja majd idejében, még túl korán is, hogy mifélék azok a karvajok. Pihent ki magad jól, kicsi madár, mondta. Aztán repülj ki a partra szerencsét próbálni, mint a többi madár, meg a többi hal, meg a többi ember. Sajnos nem vonhatom fel a vitorlát, hogy kivigyelek a partra ezzel a kis reggeli széllel, ami most kerekedik. Vendégem van ugyanis. Ebben a pillanatban a hal váratlanul nagyot lódult, és az öreg halász előre bukott a csónakorrába, sőt, beleesett volna a vízbe, ha idejében meg nem kapaszkodik, és utána nem engedi a zsinort. Amikor a zsinór megrándult, a madár felszállt, és az öreg halász észre sem vette, hogy elrepült. A jobb kezével óvatosan tapogatta a zsinort, és látta, hogy vérzik a keze. Úgy látszik, fáj neki valamilyen, mondta hangosan, és meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, meg tudja elfordítani a halat. De amikor a zsinór megint pattanásig megfeszült, nem húzta tovább, hanem csak tartotta erősen, neki feszítve a hátát. Most már érzed, ugye? Mert én is érzem. Bíz Isten, érzem. Körülnézett, a madarat kereste, szerette volna, ha vele maradt, hogy elbeszélgethessenek. De a madár nem volt sehol. Hát nem fölsebezte a kezemet ez a nagy hal, ahogy így hirtelen rántott egyet rajtam. Erre ügyelnem kellett volna. Nem fog már az eszem, úgy látszik. Nagyon nehezen fog. De talán úgy eshetett, hogy ezt a kismadarat néztem, és vele törődtem. Inkább a munkámra figyelek hát ezután, és meg kell majd ennem a tonhalat is, nehogy elhagyjon az erőm. Bár csak itt volna velem a gyerek. Meg egy kis só is kellene. A zsinór súlyát áttette a bal vállára, óvatosan letérdelt és megmosta a kezét az óceánban. Több mint egy percig így tartotta a kezét belelógatva a vízbe, nézte, hogy a kis vércsík, amit maga után húzott, hogyan oszlik szét, és érezte a víz egyenletes nyomását a kezén, ahogy a csónak haladt előre. Rossz helyen volt a vágás, a kezének azon a részén, amellyel fognia kellett. Tudta, hogy nagy szüksége lesz még a két kezére, mielőtt ezt a halászatot befejezi, s most, hogy még jóformán el sem kezdődött, nagyon bántotta a sebesülése. Na, mondta, ahogy a keze megszáradt, most meg kell ennem a tonhalat. A csákjával elérem, és itt kényelmesen megeszegethetem. Letérdelt, a csákjával kipiszkálta a tonhalat a csónak farából, és odahúzta maga elé, ügyelve az orsóira. A zsinort megint a bal vállára vette, s a bal karjára támaszkodva, bal kezével fogóckodva, leszedte a tonhalat a csákja kampójáról, s a csákját visszatette a helyére. Féltérdével rátérdelt a halra, s a sötétvörös húsából hosszú csíkokat vágott ki, a feje tövétől a farkáig. Ék alakú szeleteket vágott, a hal gerincénél kezdte és belenyesett egészen odáig, ahol a gyomra kezdődik. Hat ilyen szeletet kivágott belőle, aztán kiteregette mind a hatot a csónakorrában, megtörölte a kését a nadrágjában, s felemelte a bonító maradványait a farkánál fogva, és belehajította a vízbe. Nem bírom megenni az egészet, mondta, s beleszúrta a kését az egyik szeletbe. Érezte a vállán a zsinór nem lankadó, erős, kemény feszülését, s a bal kezébe hirtelen görcsált. Ujjai szorosan ráfonottak a nehéz kötérre. Bosszúsan nézte a kezét. Néféle kéz az ilyen. Görcsöt kap, amikor szükség volna rá. Csak görbülj, görbülj, mint a madárkarma. Azzal sem érsz semmit. Gyerünk, edd csak meg. Ettől majd visszatér az erő a kezedbe. Nem a kezed tehet róla, hogy görcsöt kapott. Már sok-sok órája, hogy itt van velem ez a hal. De velem maradok, ha kell, akár örökké is. Együtt csak meg ezt a bonítót. Felemelte az egyik szeretet, a szájába vette, és lassan rágni kezdte. Nem volt rossz ízű. Rágjuk csak meg jól. Hadd váljon vérré bennünk a leve. Jó volna hozzá egy kis citrom, vagy egy kis só. Hogy érzed magad, kezem? Eszem még egy kicsit a kedvedért.

0: Tilos Rádió. Gonzo Stream. Stream.tilos.hu.
1: Per Radio Vamp FMXXX adását halljátok, a stream.tilos.hu-n közvetítjük, innen az Erzsébet térről egy teráriumba álmodott pop-up stúdióból közvetítjük az adásunkat. Ennek megfelelően különböző misztikus vonalak, illetve sistergések akadályozzák a munkánkat, de ezeken átviszeljük ezeket a problémákat, és újra nekivágunk egy nagyon fontos kerekasztal beszélgetésnek, amiben a bringás divat lesz végre a középpontban. Én még ennyire szerencsés helyzetben nem voltam, azt gondolom, hogy ennyire sok lány legyen egy kerekasztal beszélgetésben, szemben a másikkal, ahol csak borostás férfiak vitatkoztak egymás között arról,
2: mennyire, hogy jó. Mennyire erősíti a sztereotípiát tényleg? Közlekedésről van szó, és hogyan legyen a közlekedés majd, és hogy lesz jó? Férfiak? Divat, meg ilyen izé, csajos, eljöjjenek csak lányok.
1: Igen, mint,
2: van egy táska, ami olyan határmesdjéje a férfias és nőjes dolgoknak, akkor oké, ott jöhet egy fiú.
1: Mint hogyha nem lenne egy a férfiak részre is egy nagyon konkrét törekvés arra, hogy reggel rendesen föl tudjanak öltözni, és ők is eljuthassanak arra a szintre, hogy legyen annyi ruhájuk, akár kerékpáros, hogy reggel dönthessék el, ne pedig este kelljen összerakni azt a három változatból valamelyiket, ami egyébként működőképes. A vendégeink Gerébi Zsófi az Urban Legendtől, Vesmás Júlia Blancs, Csiktől, Kerrú Zsuzsanna a Szerin, Szerinnek mondják? Serin, bocsánat, Serinnek, illetve Pusztai Szabolcs a Crosstown Bex-től, hogy a Gender Studies egyében tovább folytassuk a nemi szerepek osztását. Kérlek, hogy fussunk egy kört arról, hogy ki milyen termékkel van jelen ezen a piacon, illetve hogy mivel foglalkoztak, tényleg csak egy pár szóban, Zsófi, kezdjük veled, te már voltál hétérítőben, tehát gyakorlott rádiós vagy. Másik mikrofont szerzünk, azonnal kérek onnan.
2: Nem, az nem bekapcsolós, meg ki.
1: Úgyhogy akkor egy...
2: Ezt, azt be kell viszont kapcsolni.
1: Próbálkozunk egy ilyen, nem, hogyha ez nem fog menni. Ezt kérem szépen vissza, nagyon jó. Most nézzük meg még egyszer.
2: Akkor bekapcsolós.
3: Hello.
1: Nagyon jó, köszönjük.
3: Sziasztok. Én mondjuk az Urban Legend tervezője. Ért ez a megtiszteltetés, hogy ebben a hónapban én vagyok a hónap tervezője. Ezt köszönöm a Vampnak, hogy ezáltal kiemelt helyen így rögtön a Blancsik és a Serin között lehetek itt a fekete doboz előtt, ahonnan szólunk. Ahogy szerintem már több szó volt erről a mai nap során, és ezt köszönöm, hogy elsősorban biciklis ruházattal foglalkozom. A MOMÉ-n végeztem ruhatervezőként, amúgy bicikliztem már sok ezer éve, amikor rájöttem, hogy ez egy csodálatos együttállás, és nagyjából jól fel tudom mérni, hogy mik azok a ruházati szükségletek, amikkel egy bicikliző nő bír, vagy amire szüksége lehet. Így kezdtem el az Urban Legendet 2011-ben, 4 évvel ezelőtt tervezni. Azóta kiegészült férfi ruházattal, illetve egyre jobban érdekelnek különböző más sportok, városi sportok iránt való nyitás, úgyhogy erről szívesen beszélek majd.
1: És üzletasszonyként is viszed a boltot?
3: Hát muszáj.
1: Mindent
3: muszáj, jó vagy nem jó, de hogy továbbra is az oroszlán részét az egyszemélyes márkának azt magam csinálom.
1: Köszönöm.
4: Sziasztok, Vesmás Júlia vagyok, és én a Blancsik képviseletében vagyok most itt. A kollégám Neza, egy szlovén lány, vele együtt, igen, itt van, itt van a doboz túloldalán. Együtt alapítottuk a márket 2011 január, és gyakorlatilag az egész márka úgy indult, hogy egy biciklis túrán vettünk részt, Ljubljanától Budapestig tekertünk, és ott találkoztunk, és a túra után a Neza úgy döntött, hogy Budapestre költözik, és együtt kezdtünk el dolgozni egy műhelyben, és később kialakult egy olyan közös tevékenység, amiből kreáltunk egy terméket, kialakult mellé a márka, és elég gyorsan nemzetközi figyelemre tettünk szert, és így...
1: Meglepően gyorsan.

0: így sikerült beindítani gyakorlatilag a márkát. Ami elsősorban a városi kerékpárosokat célozza meg a funkcionális hátizsákokkal. Most már kezdünk egy, hogy belefolytunk egyéb termékfejlesztésben is, tehát egy biciklis kabátot is, egy jacket is készítettünk, és apránként majd szeretnénk egy-két egyéb területen is.
1: De te egyébként is divattal foglalkoztál? Egyébként is divattal, vagy ilyen textilművességgel, vagy tervezéssel, ruhatervezés?
0: A Nezsa meg grafikát, és sosem ilyen intermédiás területeken tanult ki Ljubljanában. Úgyhogy mind a ketten külföldről jöttünk, ilyen szabban az oktatási rendszerben.
2: Köszönöm szépen, Zsuzsi!
3: Sziasztok, Kerő Zsuzsi vagyok, a Sheri márkát képviselem most itt ebben a beszélgetésben. A márka gyakorlatilag egy 10 éve jött létre, én gyárilag bölcsész vagyok, szóval semmi közöm nem volt ez az egész ügyhöz. 12 évig dolgoztam, mint könyvtáros, és akkor elkezdtem varni tanulni, és mivel ebbe a biciklis szubkultúrába csöppentem belül egy fiúnak köszönhetően, akkor még nem biciklizett itt Budapesten senki, csak a futárok, meg egy pár őrült. És gyakorlatilag elkezdtem biciklis sapkákat készíteni, teljesen hobbiból, amiből gyakorlatilag egy pár év alatt kinőtt egy márka, és most 3 éve készítem ezeket a dolgokat főállásban. Elsősorban egyedül, de most másfél éve a férjem nagyon sokat segít ebben a dologban, hogy azokat a terheket, meg olyan dolgokat, amik ezért nem értek, azokat ő csinálja helyettem.
2: Ez konkrét bringás sapik?
3: Ezek elsősorban biciklis sapkák, mert ezeket Magyarországon én készítem így egyedül, legalábbis az ilyen kézműves kategóriában, tehát amik nem ilyen csapat promóciós sapkák, amik Kínában készülnek. És gyakorlatilag ez bővült a kezdeti időköz képest, mindig valami mással, amiket vagy inspirációk hoztak az életemben, vagy pedig a vásárlók kezdtek el nyaggatni azzal, hogy ez meg az legyen, és akkor így lett például most az a hátizsák vonal is az életemben.
2: Igen, a sapka egyébként nagy kihívás, legnagyobb férfiként, vagy számomra a jó sapkát találni, és hogy utána azt használni maga funkcionálisan nagyon nehéz,
3: Nekem is nagy a fejem, nagy a hajam, tehát minden hülyén áll rajta gyakorlatilag, úgyhogy hát én is hátrányos helyzetben vagyok, de szerencsére nem mindenki ilyen, mint én, úgyhogy ők hordják helyettem.
2: Köszönjük. Szabolcs, te mint tilos támogató föltűntél már ebben a rádióban, kicsit mesélj majd erről is, mikor bemutatkozza.
4: Sziasztok, én Pusztai Szabolcs vagyok, én képviselem itt a Crosstown Bags táskákkal a táskaipart egyrészt, másrészt meg a férfiakat is, mint ahogy itt a sok nő között.
2: Nagyon szerencsés vagy.
4: Én egyébként azt szeretném még elmondani, hogy én felvevő piacként is jelen vagyok, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy végre vannak Magyarországon is olyan tervezők, akik gyártanak kerékpárosoknak ruhákat, mert én nem főállásban csinálok táskákat, hanem én egy irodában dolgozom, irodai környezetben, és nekem szükségem van például arra, hogy amikor bemegyek a munkahelyre, ne kelljen átöltöznöm, ne kelljen úgy kinéznem olajosan, csatakosan mondjuk egy téli latyakos biciklizés után, hogy ezzel menjen a munkaidőm, hanem nagyon-nagyon fontos az, hogy én megfelelő anyagokból, megfelelő minőségű ruhákat tudjak fölvenni.
1: Igen, erről... Ja, bocsánat, mondjad.
4: Ennyit azért arról, hogy és a másik az, hogy a...
1: Jó, szóval, hogy erről beszélgetünk már korábban itt is, meg szerintem életünk folyamán nagyon-nagyon sokszor, hogy például, aki nőként biciklizik, és most én itt magamról beszélek elsősorban, nagyon sok mindent el kell, hogy engedjen a nőiességéből, akkor, amikor úgy dönt, hogy tényleg közlekedési eszközként fogja a biciklit vagy a kerékpárt használni. Ez kezdődik úgy, hogy vagy nálam úgy kezdődött, hogy én nagyon szerettem magas sarkúba, meg magas talpú cipőbe járni, de tényleg én télen nyáron azt hordtam, és még az első 2 évet azt hiszem, hogy így is bicikliztem végig, ilyen platform cipőkben, akkor elkezdtem egyre hülyébben érezni magamat úgy, nem az, hogy nem lehetett biciklizni, mert tök jól lehet vele, ugyanúgy egyenes az embernek a talpa, semmi gond nincsen. De hogy egy ilyen idiótának éreztem magamat, aki így mit tudom én, pipiskedik, azért se hajlandó a magas sarkút, meg a magas talpút letenni. És akkor ezt így levágtam. És aztán folytatódott azzal, hogy jó, hogy akkor táska, de hogy akkor kell egy hátizsák, mert hogy így mindig előre esik, ez a messenger táska nekem nem jó, mert nyomja a mellemet, kényelmetlen, jó, akkor kell egy rendes hátizsák. Vettem egy hátizsákot, ami nem biciklis hátizsák volt, hanem olyan, amit így igazából ilyen női táskaként is lehet hordani, hogy egy fél év alatt tönkre ment. Jó, akkor kell egy másmilyen rendes hátizsák, kell egy biciklis hátizsák. És akkor eljutok odáig, hogy csináltatok egy hátizsákot, de abból egy ilyen fiúsabb fajtát, mert ugye nagyon sok dolgot viszek magammal, meg laptop, meg hogy vízálló legyen, hasonlók. Jó, ez is levágva. A szoknyát ezt már a kezdetek kezdetén elfelejtettem, mert hogy én általában ilyen szűk szoknyát hordtam, szűk szoknyában lehetetlen. Mindegy, az a lényeg, hogy óriási áldozatokat kell hozni nőként szerintem ahhoz, hogy biciklizni tudjál.
2: Meg fogja ez változni.
1: Igen.
3: Szerinted, hogyha nem biciklizni, még mindig platformcipővel járnak?
1: Igen.
3: Biztos?
1: Igen.
2: Tényleg lehet, hogy ez élethelyzetváltás.
1: Dehogy élethelyzetváltás, nem.
3: De én pont azt akartam mondani, hogy nyilván, hogyha az ember 20 km teker, akkor az más, de azért tudjuk, hogy vagy nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de hogy a statisztikák szerint ezek 5 kilométerek vagy 10 kilométerek naponta, amit tűsarkuban és sejem szoknyában is bőven le lehet tekerni szerintem. Nyilván, hogyha esik az eső, meg amikor tél van, akkor ez nem így van, de én azt gondolom, hogy egyrészt igaz, amit mondasz, de azt gondolom, hogy ez nagyon egyéni történet, és az embernek iszonyatosan sokat változik az ízlése is, és a nőiességről alkotott képe, és a ruhatára mondjuk 15-től 40 éves koráig, tehát hogy ez mindez igaz, amit elmondasz, de hogy én ezt nem feltétlen csak és kizárólag a biciklizés számlájára jön. Ha szeretném hozzátenni, van egy olyan, tehát hogy van egy irányzat a divatban az elmúlt 5 évben, ami abszolút a sportosság felé viszi a hangsúlyt, és hogy nagyon sokan járnak futócipőben, akik tudjuk, hogy nem joggingolni indultak el
1: reggel. Persze,
3: tehát, hogy az, hogy így, hogy rájöttél, hogy kell egy, most ezt nem azért mondom, mert ezt nagyon sokat hallom, ezt a narratívát, amit te mondasz, és én csak ezzel azt szeretném mondani, hogy ez nem feltétlen a biciklizés számlájára írandó, vagy nem a biciklizés hibája. Én szerintem tökre lehet szoknyában biciklizni, és biciklizek is akár ennyi éve. Az, hogy valaki nem szeret szoknyában biciklizni, az egy másik kérdés. És hogy szerintem a nőiesség definíciója nem a magas sarkon elkezdődik. Ez a másik.
1: Nem, ez kétségtelen.
3: Illetve azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját ügye.
1: Meg
3: hol definiálja a saját nőiességét. És nyilván, aki ott definiálja, hogy nagyon szűk szoknyát szeret például hordani, és annyira dekoltált felsőt, amiben nem illik biciklizni, az valóban nem fog biciklizni, mert azt mondja, hogy ez neki annál fontosabb. De hogy mondjuk, ha azt vesszük, egy nagyon elegáns téli kabát, ami mondjuk mély ilyen gombolódik, azt gyalogosan se tudod valóban hordani, hiszen ott is fázni fog. Tehát, hogy igazából az van, hogy a nagyon-nagyon-nagyon nőies divatlabból kilépett klasszikus értelemben vett ruházat, az csak a taxival való közlekedésre alkalmas.
1: Ez így van?
3: Az a BKB-re se jó.
1: Igen, igen, igen. És itt nem is feltétlenül a nőiesség elvesztéséről van szó, hanem inkább bizonyos ruhadarabok mellőzéséről. A nőiesség az egy dolog, én egyébként soha az életben nem voltam különösebben nőies nő. Voltak bizonyos ruhadarabok, amik egyébként nőiesnek számítanak, és nagyon szerettem, és azokat valahogy el kellett engedni. Egyszerűen én egyébként, amikor nem biciklizek, ez csak a téli mondjuk ilyen 3 hónapot jelenti, akkor én még mindig csak és kizárólag ilyen 15 meg 20 centis talpú csizmákba meg cipőkbe járok.
3: De amikor... folyik be a hólé.
1: Micsoda?
3: Ez folyik be a
1: igen.
3: Hólé.
1: De hogy egyszerűen felülök a biciklire, és ez az esztétika miatt is valahogy nem tudom, nekem olyan otrombának tűnik, vagy nem odaillőnek, és így ezt így elengedtem. De itt nem is a nőiességről van szó, hanem bizonyos dolgokról le kell mondani. Bizonyos ruhadarabokról.
3: Igen, de én csak azt mondom, hogy szerintem ez egy személyes történet, és én csomó embert ismerek, akinek hasonló a személyes története, mint a tiéd, és egy csomó olyat, akinek meg nem. Tehát, hogy vannak bőven tűsarkuban sok évet tekerő csajok, és vagányok.
2: Zsuzsi, Gyuli, mennyire találnak meg benneteket a V-ügynökhöz hasonló karakterek ilyen típusú kérdésekkel? Hogy mikor lesz minden nagyon jó?
0: De alapvetően ez a kompromisszum kérdés, ez nyilván meghatározó. Tehát én is most már 8 éve biciklizek rendszeresen télen-nyáron, és nekem is rengeteg kompromisszumot kellett hozni. Nem véletlenül van ez az alapvető probléma, amit aki itt jelen van, most ezt próbál megoldani a saját szakterületén. De én is egyetértek a Zsófival abban, hogy alapvetően a nőiességet ezt meg lehet tartani, attól függetlenül, hogy bármilyen.
2: Azt mondom, hogy van a nőiesség
0: fogalma? Hogy alkalmazkodik el a kerékpározáshoz.
2: Maga a nőiesség fogalma van átalakulóban, és ilyen szempontból maga a nőiesség fogalma van átalakulóban, és a kerékpározás, vagy a kerékpározó nők képviselnek egy más típusú nőiességet?
0: Is.
5: Szerintem emberek képviselnek bizonyos típusú nőiességeket, és ezek az emberek közlekedhetnek snowboarddal vagy biciklivel. Ezek, tehát, hogy ez, én csak azt akarom mondani, hogy így kategorizálhatjuk az embereket közlekedési eszköz szerint, de szerintem az ember az... Tehát, hogy előbb van az ember, aki valahogy gondolkodik a saját nőiességéről vagy férfiasságéről, és hogy az ember ez után fog közlekedési eszközt választani vagy váltogatni folyamatosan.
2: De hát a kerékpározás nagyon speciális karaktert hoz azért létre, annak okán, hogy maga, amit tevékenységet végzek, annak vannak speciális követelményei, és ennek meg kell felelni a ruházatnak.
5: Igen, de hogy az van, hogy mondjuk, tehát ugye a kerékpáros ruházatot is hogy nézzük, akkor így, akkor feloszthatjuk mondjuk békeidőre, meg krízisidőre. Tehát, hogy amikor tél van, meg hó van, meg esik az eső, az egy teljesen másféle hozzáállást kíván, mint amikor ilyen kellemes nap van, mint a mai, és igazából teljesen mindegy, hogy az emberem mi van. Amikor hőség van, ugye ez megint egy másik kérdés, mert akkor meg pont az izzadság és a hő problémájával állunk szemben. Nyilván amikor az esik az eső, akkor egy olyan esőkabátban érdemesebb elindulni, ami nem fog beázni és nem fog szétszakadni a hátamon, mint egy olyan, ami igen. De hogy azért itt is elég széles a skála, szerintem.
2: Zsuzsi, téged szokta megtalálni?
3: Szoktak megtalálni. Elsősorban olyan ismerősök, akik először kezdenek el talán biciklizni. Egyébként az előttem szólókhoz képest nekem is tök hasonló meglátásaim vannak. Egyrészt az, hogy teljesen korspecifikus, tehát tényleg az, hogy pár évente akár teljesen megváltozik valakinek az öltözködés kultúrája, kezdve mondjuk a kamaszkortól, egészen mondjuk a életünk végéig, és azt hiszem teljesen természetes és rendben is van. Másrészt pedig az, hogy milyen közlekedési eszközzel megy az ember, nyilván vannak dolgok esetleg, amiről le kell mondani. Én ismerek olyat is, aki soha életében nem fog lemondani a magas sarkúról, iszonyatosan ragaszkodik hozzá. Szerintem az a legfontosabb, hogy ő maga miben érzi komfortosnak magát. Tehát van, aki egyszerűen annyira tud magas sarkúval is biciklizni, mert neki ez a világ legtermészetesebb dolga. Én biztos, hogy nem tudnék, mert szerintem kétszer volt rajtam összesen magas sarkú. Minden tiszteletem azoké, a nőtársaké, akik ezt teljesen természetesen tudják viselni. Én mondjuk nem tudnám. Mondjuk talán a Zsófi közülünk a legtapasztaltabb ebben, hiszen ő konkrétan ezzel foglalkozik, és talán a legtöbb ember nála mondja el a véleményét ezekről a dolgokról. Egyébként szerintem, hogyha nem is esetleg, tehát mondjuk lemondunk egy-két öltözékről a biciklizés kedvéért, akkor mondjuk nagyon ragaszkodunk nőiességünk, az annyi kiegészítő áll rendelkezésre, hogy ezt simán vissza lehet pótolni valami mással.
2: Kerékpáros körökben eleve megvan az, hogy a... Nem is kerékpáros körökben. Alapvetően Budapestről ér egy olyan kép az emberek fejében és bennem is, hogy Budapesten tényleg elképesztő mennyiségű csinos, nagyon sok jól öltözött nő van, ezt ki kell mondanunk. Ezzel párhuzamosan ér egy másik elképzelés, hogy legalább ennyire rosszul öltözettek a férfiak. Mennyire van ez a különbségtétel úgy általában szerintetek, és hogyha van, akkor mennyire jelentkezik ez a kerékpáros divaton belül? Leszűkítem, jól öltözettek-e a kerékpáros fiúk?
0: Alapvetően szerintem nagyon stílusosan tudnak öltözni a kerékpáros fiúk. Elhangzott a délelőtt folyamán egy olyan mondat, hogy gyakorlatilag csak a nők számára vannak ilyen remek kerékpáros kiegészítők és ruhák, amit én megtelepolnék, mert hogyha a nemzetközi piacon körbenézünk, akkor gyakorlatilag zéro vagy zéróval határos azoknak a márkáknak a száma, melyek kifejezetten a városi kerékpáros nőknek alkotnak ruhákat, illetve gyártanak ruhákat, úgyhogy a Zsófi ez egy nagyon-nagyon
2: Tényleg ez milyen furcsa, hogy a dizájnerek meg az alapvetően a kis, nem, most úgy értem a dizájnereket, hogy akik egyébként tehát a kis alkotók vagy kisebb cégek inkább a nők számára kínálnak, én úgy látom, vagy arra reflektáltak gyorsabban, míg például a Levi'snek van kerékpáros kollekciója, a Charge-nak van egy tök erős kollekciója a férfiak számára.
3: De szerintem ez azért alakult ki, legalábbis én úgy gondolom, mert gyakorlatilag minden ilyen kiegészítő, mint például a biciklis sapka is, hát nem a városi öltözködés kultúrában jelent meg először, hanem a versenyzők, akik ugye sporttevékenységképpen végzik ezt a biciklizés dolgot, nem 5-10 kilométerre, hanem 100 vagy akár több. Ez gyűrűzött be a városi öltözködésbe, és azt gondolom, hogy amikor elkezdtek a városban biciklizni az emberek, akkor gyakorlatilag ugyanezek a dolgok gyűrűztek be a városi öltözködés kultúrába is, és mivel a sporttevékenységet azért többségében férfiak végzik, valószínűleg ezek a nagyobb márkák kicsit későn kapcsoltak erre a dologra, hogy hoppá, itt vannak nők is, tehát hogy nem csak a férfiakban érdemes gondolkodni.
1: Mit gondolsz te?
2: Szabolcs, egyetlen férfi tervezünk.
4: Annyit tennék még hozzá, hogy amit most mondtál, hogy a sporttevékenységet igen, a férfiak lehet, hogy többen végzik, de a nőknek van igénye arra, hogy amikor bemennek a városba és valamilyen dolgozni munkahelyre bejárnak, akkor csinosan nézzenek ki. Tehát egy férfitől sokkal inkább el tudom képzelni azt, hogy ő sportruhába bemegy munkahelyre, sokkal több ilyen férfit is látunk a városban egyébként. Szépen cicanadrágba bemennek biciklivel, és utána mondjuk bent a munkahelyükön, ha tehetik, akkor átöltöznek, zuhanyoznak. Szerintem egy nőnél sokkal nehezebb ezt elérni, hogy ő mondjuk így menjen be a munkahelyére és átöltözzön például. Tehát inkább ezért, én ezt gondolom, hogy ezért van ez az igény, ami a nőkön keresztül terjeszti ezt a kerékpáros divatot, hogy így mondjam.
5: Ez változó szerintem továbbra is, de amúgy végül minden elhangzott, amit mondani akartam, mert hogy, tehát, hogy az, hogy az Urban Legend alapvetően női márkaként indult, az semmi másnak nem az okán történt, mint az, hogy végeztem egy piackutatást, amiből az derült ki, hogy a biciklis divattal foglalkozott cégek 98% az férfiaknak tervez ruhákat, és akkor azt gondoltam, hogy magyar férfiak, hogyha tényleg csinosan szeretnének kinézni, és érdekli őket, hogy ne latexben érkezzenek a munkahelyükre, akkor majd megrendelik Angliából. És amúgy pont az derült ki az elmúlt pár évben, hogy a magyar férfiak nem ismerik ezeket a cégeket, és nem rendelik meg Angliából. Tisztelt a kivételnek persze, aki valószínűleg minden másik ruháját is a külföldi webshopokban rendeli meg, de hogy ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt számomra, amennyire azt tanuljuk, hogy ez a nemzetközi piac, ez egy létező fenyegetés kvázi, ami saját magyar kis piacunkra nézve, ez nem minden szempontból igaz. És hogy ezért kezdtem el férfi ruhát csinálni, ami nagyon változó, tehát hogy fogyása van. Tehát, hogy van, amikor csak férfi ruhák fogynak, vagy amikor nagyon aktívak a férfiak, és rendszeresen találkozom, minek felveszem az sükabátuszt, jó lesz hangulattal is. Amikor az ember újra elgondolkodik azon, hogy nem kéne visszaadni a Rafának inkább ezt a stafétlevoltot, és gyártsanak a férfi ruházatot inkább.
2: Már többször felmerült itt, hogy azért valamennyire speciális kategóriát is jelent a kerékpáros ruházatnak, vagy a kerékpáros öltözetnek az elkészítése. Ez mennyire okoz problémát a technológia megszerzése, a textilek beszerzése, a maga az, ahogyan ez elkészül, hogy funkcionálisnak kell lennie, mennyire probléma, vagy mennyire van ennek piaca az alapanyagnak?
5: Amióta nincsen textilgyártás Magyarországon, azóta egyre nehezebb alapanyagot és rendes gyártót találni. Azt hiszem ezzel talán, vagy legalábbis a Juli, tehát a Blindcheck és az Urban Legend is nap mint nap szembesül, hogy mind bőrös készítőket, mind varrodákat egyre nehezebb találni, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek, mert abbra is vannak, és nagy nyugati divatcégek gyártatnak Magyarországon, Ukrajnában, Romániában, bár egyre inkább az másik két országban, akik ugye nem engedik be a kis magyar cégeket a gyártósoraikra. Viszont a kicsi varrodáknak meg általában nincsen meg az a fajta infrastruktúrája, ami nekünk kéne, mert egy leggings gyártásához nagyszerű, meg egy pulóver gyártásához bőven elég tudásuk és gépparkjuk van, viszont onnantól kezdve, hogy egy bonyolultabb gyártási eljárást kéne megvalósítani, már rögtön bukik az egész, ami egy ilyen 22-es csapdájába csal.
2: Mit jelent a bonyolultabb gyártási eljárás pontosan?
5: az, hogy mondjuk vannak patentológépek, amik nem a 70-es években készültek, hanem azóta vannak olyan forrasztógépek, vannak, tehát hogyha megnézzünk mondjuk egy North Face kabátot, csak hogy ne essek túlzásokba, egy ilyen egyszerű példát hozva, hogy hányféle gép kellett ahhoz, hogy ez előállítódjon ebben a minőségben, ezt 25 varrodából se lehet Magyarországon összeszedni általában. És ez problematikus. Arról nem beszélve,
0: hát ugye egy ilyen kabátnak az előállítása az egy elég nagy mennyiséget kell berendelni. Tehát 1000 darabnál kezdődik mondjuk, és egy ilyen kis szériás márkánál ez természetesen
1: nem rentábilis. És egyébként hogy zajlik nálatok a termékfejlesztés? Az így mindenkihez szól, mert hogy itt egy nagyon funkcionális, vagy nem egy, hanem egy nagyon funkcionális termékről van. Ahol ugye az, hogy mennyire jó egy termék, leginkább a gyakorlatban dől el. Tehát ahhoz, hogy valami működjön és jó legyen, azt gondolom több fázison megy keresztül a termék a fejlesztése során. Van egy demoverzió, vagy van egy ötlet eleve, meg egy igény. Elkészítitek a mintadarabot, és aztán ezt kiadjátok tesztelni bicikliseknek?
3: Volt erre is példa mondjuk az én esetemben. Nem mindig van szerintem erre ilyen hosszabb ideig lehetőség. Én mondjuk volt, hogy a biciklis sapkákat futároknak adtam, vagy versenyzőknek adtam, de nagyon sok dologban ez nem kivitelezhető, csak abban az esetben, hogyha valaki nagyon szériákat gyárt, tehát mondjuk ugyanazokból az anyagokból csinálja a dolgokat, abban az esetben, hogyha mondjuk folyamatosan más anyagokat használsz, akkor erre egyszerűen nincsen idő, mert mindegyik darab más, és mindegyik anyag másképpen is viselkedhet.
1: De mondjuk itt lehet különbség abban, hogy akkor te valószínűleg rendelésekre dolgozol, aki meg teszteltet, ők meg ti kollekciókat készítetek, akkor ez szerint.
0: Igen, gyakorlatilag mi folyamatosan hozunk ki termékeket, illetve vannak ilyen klasszikus darabok, amik már benne vannak ugye utóbbi pár évben, vagy rajta vannak a palettán, és nálunk nem egy olyan termék volt, amiből kiosztunk egy első verziót, és utána egy év után kiderültek róla dolgok, akkor kiosztuk a második fejlesztett verziót, majd a harmadik évben egy harmadik fejlesztett verziót, de például a Jackit azt kiadtuk tesztelésre, és több mint egy évig teszteltettük, és tervezgettük, míg a végleges darab elkészült.
5: Szerintem ez elengedhetetlen minden olyan magára adó sportmárkánál, aki mondjuk egyféle terméket azt egy szezonnál tovább szeretne gyártani. Tehát, hogy nálunk egészen hasonló a helyzet. Most az, hogy egy kabátnak nem ugyanaz a színe, mint vagy egy kicsit máshol van a zsebe, az nem azt jelenti, hogy az alapvető problémái azok maradnak minden évben, és minden évben próbálunk tanulni az előző évek. Hibáiból voltak teljesen egyértelműen zsákutca próbálkozások, de szerintem ez borzasztó fontos. Maga a tesztelési folyamat is az, amikor már forgalomba kerül egy áru, akkor a folyamatos kapcsolattartás a vásárlókkal, a bizonyos
1: elégedettség felmérés.
5: Igen, mert az ember nyilván kap e-maileket évek távlatából, hogy még mindig ez a kedvenc kabátom, és köszi, és akkor ugyanarról a kabátról megkap egy review-t mondjuk két hónap után, hogy ezért meg ezért nem tetszik. És nem lehet mindenkinek igaza, meg nyilván akinek 20 centivel hosszabb a keze, mint az átlag embernek, azt nagyon nehéz átlag mérettáblázatban kezelni. De ettől függetlenül azért vannak általános érvényű megjegyzések, amikre érdemes odafigyelni, de csak hogy visszacsatoljak egy kicsit ehhez a beszerzési, gyártási kérdéshez, hogy azért nagyon sokszor az anyag maga, vagy a technológia maga is problematikus. Tehát, hogy nyilván van, akkor így három részre mondanám, tehát, hogy van maga a tervezés, meg a modellezés, ami talán a legkönnyebb megváltoztatni, mert a szabásszinten 2 centivel arrébb tenni valamit, az sokkal könnyebb, mint elmenni Svédországba a gyárba, és azt mondani, hogy az ötödik szállítmány az miért volt rossz, amikor az első 4 tökéletes volt.
1: Még közben az jutott eszembe, hogy Szabolcs, te nem beszéltél arról, hogy te egyébként hogy kerültél kapcsolatba, vagy nem a biciklizéssel, hanem hogyan merült fel benned, hogy te akkor kerékpáros táskákat gyártasz, mert hogy mondtad, hogy ez neked egy másod foglalkozás, hogy irodai munkát végzel. És egyébként van kakuktojás is vagy lányok között, mert hogy te ilyen messenger táskákat csinálsz, és szerintem egy férfiasabb, ilyen keményebb vonalat viszel, mint ők. Tehát, hogy mi volt a motivációd egyébként?
4: nekem egyszerűen kellett egy táska. Tehát ennyi volt a motivációm, hogy, hogy amikor elkezdtem táskákat készíteni, akkor még nagyon nem volt divatban Magyarországon ez a futár zsáket. Ez ilyen a 2000-es évek elején kezdtem el én ismerkedni a varrógéppel. Otthon nagymamámnak a régi Zinger varrógépe volt az, amit én pedál a hajtogatós, azon csináltam az első táskámat, és az még nem is egy biciklis táska volt, hanem csak egy ilyen sima övtáska, amíg akkor jöttek divatba ezek a Jansport táskák Magyarországon, meg a hátizsákok, és ez nekem nagyon tetszett, de csóró egyetemista voltam, és nem volt rá pénzem, úgyhogy akkor gondoltam, hogy varrok valamit. Volt barátnőm, lenyúlta, mert nagyon megtetszett neki, és akkor így begyűrűzött ez az egész táskacsinálás, és az egyetemen meg elkezdtem biciklivel járni. És kinyílt a világ, és onnantól kezdve meg szükség volt valamire, ami a kerékpáros igényeket kielégíti. Elkezdtem hátizsákokat csinálni magamnak, azokat is így, amikor valakinek megtetszett, akkor eladtam, de abszolút csak ilyen hobbi szinten, és akkor utána végül is, amikor így láttam, hogy hú, hát itt vannak ezek a biciklis futárok, tök vagányak ezek a táskák, amiket hordanak, de hogy jó lenne valami olyat csinálni belőle, ami mondjuk egy irodai környezetben is megállja a helyét úgy, mert tehát nem ez a sportos vonal, hanem hogy legyen benne egy kis bőr, vagy egy kis kicsit sötétebb tónusú legyen, ne legyen annyira színes, tehát hogy ilyen komolyabb legyen. Ez motivált, igen.
2: De egyébként ez az egész kerékpáros termékgyártás, vagy öltözékvétrehozás, ez kiugrási lehetőség amúgy a fiatal dizájnerek, tervezők, vagy vállalkozók számára? Vagy inkább egy ilyen tök erős piaccal kell szembenézni? Arra akarok kiukadni, hogy jelentkezik ez egy ilyen viszonylag könnyebb beszállási lehetőségként mondjuk a ruhaiparba, vagy inkább már ez egy ilyen nehezebb és hogy kevésbé járható út?
5: Én azt gondolom, hogy ha az ember ruhákat tervez, akkor, vagy bármit tervez, a dizájnnak az a lényeg, hogy valakinek ezt csinálnia kell. És hogy az nyilván mindannyiunk számára jól jött, hogy amikor ez az ötletünk jött, ami nem véletlenül nekünk is akkor történt, amikor, akkor éppen a célközönségünk, az egy exponenciálisan növekvő célközönség, nem csak Európában, vagy nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem bizonyos szempontból könnyebb, de hogy... hogyha valaki mondjuk síruházatot tervez, vagy tehát, hogy ugyanígy vannak szerintem hasonló ilyen, nem szeretném a szubkultúra szót használni, hát de mondjuk adott problémára választ ajánló ruházati cégek. Oh. És ilyen szempontból nem látok különbséget. Az biztos, hogy könnyebb. Tehát, hogyha az ember pulóvereket tervez, akkor mondjuk könnyebb azt mondani, hogy ez biciklis. Csak akkor viszont meg kell indokolnia, hogy miért az, és szerintem ez a fontos.
6: Szerintem, amikor egy, nevezzük most egy kreatív ember hozzá fog bármit is csinálni, akkor többfajta típus létezik. Szerintem az a legfontosabb, hogy mi a motivációd arra, hogy elkezded ezeket a dolgokat csinálni. Nyilván, aki mondjuk csak üzleti szempontból kezd el, mert mondjuk nem tudja befektetni a pénzét valamibe, vagy tudom is én, akkor... más szempontok motiválják, de azt gondolom, hogy talán akik itt ülünk, mint kiderült gondolom, nyilván abból a közegből inspirálódtunk, amiben mozogtunk, és ez a biciklizés volt teljesen egyértelműen. Az is egy más kérdés lenne, hogy nyilván, hogyha azt gondolnánk, hogy ebből nem lehet megélni, vagy nem tudom, éhen halnánk, akkor lehet, hogy holnap azért abba hagynánk, hiszen mindenki pénzből él egyelőre, részben barterből szerencsésebb esetben, de vannak dolgok, amiket nyilván pénzben kell kifizetni. De szerintem, hogyha ez teljesen testidegen lenne számunkra, mivel itt kismárkákról beszélünk, és most is itt vagyunk kint a Vampon, és mindannyian ott állunk a saját kis standunknál, hogyha egy teljesen testidegen dolgot gyártanék, akkor egyszerűen nem lenne hiteles, és ez elég gyorsan kiderülne.
1: Meg jó sem lenne valószínűleg.
0: Szerintem, tehát amit a Zsuzsi is mondott, hogy alapvetően az a tény, hogy mi a biciklis, a kerékpáros közösség tagjai vagyunk, így tudjuk, hogy mire van szükségük, és ismerjük őket. Tehát, hogy ez egy hatalmas előny számunkra, hogy mint terjesszük a márkát, akár Magyarországon, akár külföldön. Mi ugye a Blind Chicken rendszeresen járunk ki expókra, voltunk Berlinbe, voltunk Londonba, járunk ki mindenféle eseményekre, ahol több szálon is összekapcsolódnak ezek a közösségek Európában. Tehát gyakorlatilag Európában iszonyatosan picik ez a... Hogy is mondjam? Tehát, hogy nagyon könnyen lehet vagy összekapcsolódni ezekkel az emberekkel, és így minden ilyen típusú márkát, vagy ilyen szinten álló márkát már ismernek Európában.
2: Hol pörög itt a lóvé, a showroomban, vagy a webshopban, vagy pedig a vásárokon?
0: Nekünk a webshop mindenképpen.
5: Nánk változó, a webshopban is van egy boltunk a Calvin téren, és most már azt mondhatom, hogy ott is elég masszívan érzékelhető a személyes vásárlás.
2: Azt gondoltam volna, hogy azzal indul, vagy hogy az egy ilyen nagyobb kapu a vásárlók tömegére.
5: A személyes vásárlás. Igen. Hát igen, csak ugyanak ugye van egy olyan hátulütője, hogy oda csak az jön, aki Budapesten van.
6: Hát nekem az elmúlt 10 évben most azt tisztult le jelen pillanatban, hogy a webshop az nagyon megy. Magyarországon is, hiszen nagyon sok vidéki ember van, aki nem tud személyesen eljönni, de az internetes felületnek köszönhetően tud vásárolni. Ez vonatkozik a külföldre is, elsősorban Amerikában, hiszen Amerikában már nagyon nagy kultúrája van az internetes vásárlásnak, nem csak pár éve kezdődött, mint itthon, de azt gondolom, hogy az emberek nagyon nagy részének még mindig nagyon fontos, hogy személyesen tudja megnézni ezeket a dolgokat, vagy felpróbálni, kipróbálni, és az én esetemben a bolti értékesítést gyakorlatilag, tehát ezt a viszonteladóstit, ezt leépítettük, és inkább kivettünk egy nagyobb lakást, ahol a műhely és gyakorlatilag a bolt is jelen van. Oda lehet jönni, vannak mindig ilyen, gyakorlatilag egy állandó árukészlet van, hogy mindenből meg lehessen nézni méret, szín, ilyesmi, és ott gyakorlatilag, még ha valakinek nem tetszik egy színösszeállítás, akkor gyakorlatilag teljesen egyénit is tudunk készíteni.
2: Szabolcs Mervi. Egyszer a rádiónak a tombolaján egy táskát, amit kisorsoltunk. Egyrészt nálad mi pörög jobban, meg arra lennék kíváncsi majd egy másik körben, hogy mennyire vesztek részt valamilyen szintű szponzorációban. Ez jelentheti akár kerékpáros véleményvezérek megtalálását, különböző szintereken felbukkanni egy-egy sapival, hát is akkor milyen módon megy ez a reklám?
4: Nekem eddig, amit szponzorációnak lehet nevezni, ez a Bike Mafiának történő felajánlás volt. Tehát egyszer véletlenül egy túl nagy táskát csináltam, amit azért adtam oda nekik tavaly karácsonykor, mert senki nem tudta hordani, annyira hatalmas volt. Azóta többször láttam a városban, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy
2: őket
4: ezt hordják. Meg most ajánlottam föl nekik egy övtáskát, amit remélem, hogy már eladtak.
2: Jó, de ez tudatos márka, vagy brandépítés, vagy pedig jótékonykodás? Ezt válaszul ketté.
1: Ez brandépítés. Annak a kiválasztása, hogy kinek ajánlott fel, vagy hogy ad hoc történik?
4: Ad hoc történt egyébként, de olyan embernek szerettem volna felajánlani, vagy olyan tevékenységet végző szervezetnek, akiről tudom azt, hogy ezt fogja is használni. Tehát nem, mivel én annyira kicsibe csinálom, hogy igazából nem beszélhetünk igazi brandépítésről, vagy márkáról szerintem, az csak azt szerettem volna, hogy jó helyre kerüljön, ha már van, akkor legalább lássák, hogy jó. És én általában úgy is értékesítem a táskákat, hogy én szájhagyomány útján megrendelésre valakinek eladok egyet, az szól egy másik embernek, aki utána visszajön hozzám és rendel egy másik táskát. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy ez igazából ilyen tesztelésre, tehát gyakorlatilag arra lett odaadva nekik, hogyha lehet így fogalmazni.
1: Tilost hogy választottad ki?
4: Szeretem a Tilos Rádiót, tehát szoktam hallgatni, és arra gondoltam, hogy ha már pénzadományt azt nem tudok, vagy nem akarok, vagy nem tudom, mindegy, szóval nem ajánlottam fel, akkor legalább legyen az, hogy felajánlok egy táskát, végülis a rádió sem ingyen szól, úgyhogy...
2: Ezzel sokkal többet hozzátette, mint a pénzzel, mert a tombola egy Tilos Rádió maraton alatt 1 millió forint bevételt hoz a rádiónak.
1: Azért, mert hogy ennyire nagyon jó és nagyon menő ajándékaink vannak egyébként.
2: Igen.
1: De tényleg.
2: Zsuzsi,
6: én gyakorlatilag szinte amióta ezeket a sapkákat fabrikálom, azóta így szponzorálgatok. Először csak ilyen nagyon underground, ilyen szubkultúrális eseményekre, és igazából azóta már elég sok ilyen szponzoráció volt. Három, ami így legjelentősebb és számomra legkedvesebb. Gyakorlatilag a legelső ilyen talán nagyobb az a Psycho Me Home-nak az első projektjében volt, ahol sapkát adtam a Leviéknek, és akkor Budapest sapkában tekertek.
2: Barcelonából?
6: Igen, és amikor ő megkeresett, akkor azonnal azt mondtam, hogy persze, igen, tehát, és úgy is éreztem végig, hogy mint hogyha én is tekertem volna, pedig sajnos nem. A másik kettő, az nevezzük Holt versenynek, az egyik a Tilos Rádió biciklis sapkáit készítem most már harmadik éve a maratonra.
2: Ezt nem mondod, hogy ezt
6: igen.
2: Hát ezt nem tudtuk, az előbb számunk
6: sem volt róla.
2: Senki nem tudott volna szólni.
6: Igen, ja. Mert Papóval nagyon így fű alatt intézzük ez a dolgot.
2: Beszélünk el a méretekről.
6: És a másik pedig az tavaly volt, amikor egy fiú szponzoráltam, aki a 66-os úton végigtekert, ő is
2: a
6: volt már a... Igen, azt ő meg a férjem lett közben ennek a szponzorációnak köszönhetően. Tehát...
2: És miért hogy ezzel kúzunk a szubkultúrát?
1: Nagyon jó biznisz volt család. Akkor.
6: Hát neki nagyon. De nekem is egyébként.
2: Ez szinte hihetetlen. Ja,
1: de hogy ezt még rá lehet kötni a szponzorációra is, csak amíg a biznisz szó a fejemben van, mekkora biznisz ez egyébként?
6: Maga a szponzoráció?
2: Majd menjünk azért végig a
1: Jó, azért együtt lehet a szponzorációval is kezelni, mert hogy a szponzoráció, hogyha nagyon professzionálisan értjük, akkor ez egy befektetés valamibe. És hogy például mennyire érzitek azt, hogyha ti szponzoráltok valakit, vagy hogyha akkor azt van esélyre, hogy visszakapjátok.
6: Szerintem is. Tehát van, nyilván biztos van minimális üzleti indítatás ennek a dolgnak, de szerintem ilyen kis cégeknél nagyobb része inkább ilyen szívügy, nem? Amire azt mondjuk, hogy
0: abszolút,
6: igen.
0: Tehát így úgy vagyunk ezzel, hogy igyekszünk támogatni a közösséget, a kultúrát, és ilyen távlatokban, tehát mondjuk 3-4 év után, meg ilyen méretű cégeknél ez nem mérvadó. Tehát, hogy itt abszolút inkább szívügy és támogatás kérdése, mint hogy ez bármilyen szinten megtérül majd nekünk anyagilag.
2: Úgy látom, hogy nagyon jó targetált támogatás, tehát nem csak úgy általában valakit, hanem nagyon pontosan, tűpontosan választhatok ki, hogy kik azok a véleményvezérek, vagy kommunikációs nagyhatalmak, akik egyébként...
0: Ez így van. Tehát, hogy mi... Most ugye Bláncsik nevében beszélek, tehát hogy gyakorlatilag mi kerékpáros versenyeket szoktunk támogatni. Ebben élen jár a Recikli egyébként, erről szoktak a legtöbb ilyen kerékpáros versenyt szervezni, illetve a Cycle Me Home, ami nekünk egy, ugye hát onnan ered a történetünk, mert azon a túrán ismerkedtünk meg a Nezsával, tehát hogy onnan indult ki az egész márka. Úgyhogy az összes Cycle Me Home-os versenyt is támogatjuk.
2: Hát ez a Cycle Me Home, ez tiszta ilyen spirituális út. Hogy hívják az utat, amin a keresztények mennek? Mindegy, ez a másik lesz.
0: A másik, amiről beszélni szeretnék, amit most nyáron összefogtunk a Zsófival, és szerveztünk egy olyan eseményt, amit alapvetően egy angol márka, most meg igazából Zsófi említette, hogy a Raffáról van szó, tehát hogy ők indítványoztak 3 éve, hogy évente egy napon összehoznak egy ilyen világszintű eseményt, online eseményt, ahol mindenki csatlakozhat, és mindenki a saját városában szervezhet egy túrát. És az egésznek az a célja, hogy a női kerékpárosokat támogassa, és amit teljesíteni kell, a 100 km egy napon belül. Uh-huh. És gyakorlatilag ez volt az első év, hogy mi itt Magyarországon, Budapesten összeszerveztük ezt a közösségi kerékpározást, és több mint 50 ember jött össze, 50 lány.
2: Ez nagy projekt.
0: És a Dunakanyarba mentünk, mert a szponzorációról van szó, mert gyakorlatilag az 50 lány közül nem ment haza egy ember sem, aki nem kapott volna valamilyen nyereményt a tombolán.
2: Nagyon dicső.
5: Igen, azt hiszem ezt a Women's 100 szponzorációt, ezt teljesen túldimenzionáltunk, de azt gondolom, hogy ez is egy hosszú távú befektetés, mint minden szponzorációzal kérdeztétek, hogy ez hol térül meg. Ez mindig hosszú távon térül meg. És általában nem maga a a bevételi számokban való növekedés, hanem az a fajta hozzáállása, hogy az emberek a márkához kezdenek el viszonyulni. Tehát azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy márka építése nem merül ki annyiban, hogy elég jó-e a termék, vagy elég jó minőségű-e, vagy szép-e, vagy megfelelő a célnak, hanem iszonyatosan fontosak azok az értékek, amiket egy márka a termékein, a márka tervezőin keresztül, vagy az aktusokon keresztül megpróbál továbbítani. És hogy azt mondom, hogy azért is nekünk például van az Amnestivel egy ilyen régi együttműködésünk, a Fretlenben fénypont vagyunk, nekem az a leg... tehát, hogy az egy olyan típusú felajánlás mindig az ő tomboláikra, amik ugye jótékony célra mennek, ami abszolút kiesik ezen a tűpontosan meghatározott célközönségen. Viszont azt gondolom, hogy ezek ilyenkor egyrészt messze érnek ezek a farok, másrészt pedig egyszerűen nyugodtan fekszem le aludni, mert tudom, hogy ez most valami óra ment, és természetesen azt is tudom, hogy óra ment, amikor a 100 kilométert vidáman kacag vele tekerő csajoknak adunk ajándékot, de hogy mind a kettő jó érzés.
7: Mennyire tartotok kapcsolatot más budapesti akár tervezőkkel, akik nem közvetlen kerékpáros divathoz kapcsolódnak, vagy akár olyan showroomokkal, olyan ilyen budapesti kultikus helyekkel, ahol mondjuk nem a konfekció árusítják. Mennyire zárt ez a kerékpáros tér az esetetekben?
5: Mondjuk én azáltal, hogy a Moméra jártam, nekem elsősorban inkább ez a divat közeg volt az első, vagy hát én sosem tartottam maga közegemnek, de hogy kénytelen vagyok. És úgy ismerem ezeket az embereket, vannak volt osztálytársaim, épp olyan társaim az egyetemről, illetve nyilván az ő általuk ismert emberek, akik, tehát hogy ez sem egy nagy kör azért, és hogy nyilván mindenki mindenkit ismer, és mindenki mindenkinek adja tovább az információkat, úgyhogy ez ugyanolyan zárt és nyitott, mint a kerékpáros.
7: Hogy látjátok, hol van a legnagyobb verseny? Melyik termékben? A kabátban, a táskában? A táskára direkt akarok rákérdezni, hogy van-e élet a bagabun túl?
0: Én nem tudok másra egy nyilatkozni, de alapvetően a hátizsák ez egy olyan termék, ami mi egyszerre fogtunk meg két trendi vonalat, önkéntelen is ugye a bringázás, ami szívügyünk volt. A hátizsák az megjött, és a hátizsáknak a trendje az egy időben indult el, ahogy a kerékpározás a csúcspontját élte. És nem csak kifejezetten kerékpárosok számára, hanem a mindennapi városi ember számára ez egy nélkülözhetetlen kellék volt. És nyilván ezt a dolgot ezt nem csak a kerékpáros ipar fedezte fel, hanem nagyon sok divatmárka is, és iszonyatosan sok hátizsákmárka született meg az utóbbi 4 évben, úgyhogy leginkább külföldi márkákról beszélek, de igen, elég nagy.
6: Hogy szerintem eleve nagyon sok a kreatív ember Magyarországon. A biciklis szubkultúrában is vannak ilyen, nevezzük konkurens cégeknek, bár szerintem ez annyira nincsen így jelen, vagy talán mi nem éljük meg ennyire tudatosan ezt a dolgot.
7: Olyan nagy a piac?
6: Tessék?
7: Olyan nagy a piac, hogy nem éritek a konkurenciát?
6: Nem tudom, én nem szoktam ezzel túlzottan így foglalkozni. Persze, vagyis én például követem a többiek tevékenységét, amennyire ez lehetséges, de én azt gondolom, hogyha mondjuk itt a biciklis szubkultúrában nézzük, és mondjuk a táskában nézzük, talán táskás van a legtöbb, vagy abban van így legnagyobb ilyen konkurens ügy, akkor szerintem borzasztóan más fajtát csinálunk mindannyian. Tehát egyrészt ez a vásárlóknak is jó, mert mindenki megtalálja azt, amire valójában szüksége van. Másrészt pedig szerintem nekünk is jó, mert biztosítva van az a közeg, aki valószínűleg remélhetőleg mindig meg fog minket találni. És nem tudom, én például, hogyha hozzám jön valaki, akkor már nem egyszer volt olyan, hogy máshoz küldtem el, azért, mert úgy gondolom, hogy az, amit ő keres, az más készíti egyszerűen. És szerintem én hiszek abban, hogy ez vissza fog térülni, tehát nem kell, hogy mindenki nálam vásároljon, az vásároljon nálam, akinek tényleg arra van szüksége, amit én készítek.
7: Ilyen szép, szelíd kapitalizmus.
6: Igen, néha mondják, hogy ilyen iszonyat idealista vagyok, de egyébként
7: nem,
6: tényleg.
7: Jó.
6: Tehát, hogy nem tudom, én nem szeretek ezekből az idealista, meg némileg néha hippi gondolataimból feladni, mert azt gondolom, hogy nem tudnék minden nap a tükörbe nézni, hogyha ez nem így lenne, és a saját márkámnál is így vagyok ezzel, hogy addig csinálom, ameddig én ebben jól érzem magamat.
5: Szerintem egy lépés hátra kell lépni, amikor erről beszélünk, mert hogy itt nem csak a biciklizéshez kapcsolódó kreatív iparról van szó, hanem úgy általában a dizájnról Magyarországon, ami mindannyian látjuk, hogy milyen iszonyatosan nagy változáson esett át az elmúlt 15 évben, és hogy itt azt gondolom, hogy az, hogyha már valaki belép abba a körbe, hogy elkezd dizájntárgyakat vásárolni, az már mindenkinek jó. Tehát, hogy lehet, hogy az egyik táskamárka az papíron konkurenciája a másik táskamárkának, de hogy akármilyen csodálatosan szuper minőségűek ezek a táskák, egy idő után megunja, más szín kell, mégse hátizsák, hanem oldaltáska, mégse oldaltáska, hanem hátizsák, és hogy akkor már viszont benne van ebben a vonzáskörben, és benne fog maradni. Tehát, hogy szerintem elsősorban az, hogy amit mondtál, hogy nem vesszük ilyen véresen komolyan ezt a fajta versenyt, de szerintem ezért van, mert mindenkinek, aki dizájnterméket árul Magyarországon, az elsődleges célja az, hogy az emberek hozzászokjanak annak a gondolatához, hogy magyar tervezők által készített terméket vásárolnak, és a következő lépés az, ha már benne van valaki ebben a körben, hogy meggyőzzem arról, hogy az enyém jobb, vagy az ő igényeinek éppen most jobban meg fog felelni, de szerintem erre még van egy kis időnk. Van egy ilyen klasszikus vicc, amikor a Kohn meg a Grün találkozik, és azt mondja, hogy hát te mit csinálsz, Kohn, nem álltál a 20 évet? Tudod, kijöttem ide Amerikába, és ittottam egy cukorkaboltot. Végig sétáltam az első sugár után, és láttam, hogy nincs egy cukorkabolt. És te Grün, mit csinálsz? Hát én végig sétáltam az 5-en, miután kihajóztunk ide, láttam, hogy tele van cukorkabolttal, és akkor én is ittottam egy cukorkaboltot, gondoltam, biztos megélek én is. Mind a két verzió igaz, és hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez, és ezt szupernek érzem, hogy egyelőre nincs ilyenfajta egymás ellen dolgozás, és nem csak mondom a biciklis körökben, hanem, tehát hogy én is a korosztályom, vagy nem korosztályom, de elsősorban véletlenül a korosztályom által tervezett márkákhoz küldjük át a vásárlókat a Flatlabben, amikor azt látom, hogy nem itt találja meg azt, ami neki megfelel, az én üzletemet nem fogja rontani, hogyha valaki a Garden Studio-ban vásárol, sőt, mert akkor tudja, hogy jó helyre irányítottam, bízni fog bennem, és vissza fog jönni legközelebb.
7: Nagyon szép üzleti tudatosság, azt kell mondjam, és kicsit úgy is érzem, hogy a nagy budapesti kerékpáros márkáknak az alapozás zajlik éppen, és biztos vagyok benne, hogy a múlva fogunk itt beszélgetni, akkor az lesz majd a központban, hogy mi volt az óriási sikernek a receptje, ami Budapesten kialakult. Van még bármi, valami, amit szeretnétek hozzátenni, mert hogy szorít minket az idő, úgyhogy el kell zárnunk ezt a kerekasztalbeszélgetést.
6: Annyira nagyon nincs. Én még ez a témához csak egy dolgot szerettem volna, hogyha már itt vagyunk a Vampon, és szerintem ez tök fontos bizonyos szempontból, hogy az emberekkel való kapcsolattartás, meg ebbe a konkurenciába, hogy én például nagyon sokszor tapasztaltam azt, amikor jönnek ide hozzám a vásáron, vagy akár személyesen a műhelybe, hogy például elrejtenek egy-két olyan megjegyzést, ami a másik márkával kapcsolatos nálam, és akkor némileg egy vállalkozási alapismeretek 5 perces tanfolyamot szoktam tartani, hogy az X márka az miért drága, ami valójában nem drága, és remélem azzal, hogy itt vagyunk a Vampon, és még jobban találkozunk az emberekkel, és nem egy ilyen divat felegvárából tekintünk erre az egészre, ami valójában egy hatalmas lufi, ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy ez, amit mi készítsünk, ez tényleg az emberek mindennapjainak a része legyen.
7: Köszönjük szépen! Itt az FMXXX Radio Vend rádióban, innen az Erzsébet térről sugározzuk az adásunkat. Köszönjük szépen Geribi Zsófi, Orbán Legend, Vesmás Júlia Bláncsi, Keru Zsuzsanna Sherin, Pusztai Szabolcs, Crosstown Bex. Ha valaki még kijön, akkor még találkozhat velünk bőven este 7 óráig itt a Vampon. Hamarosan folytatódik a műsor itt a Tilos Rádió FMXXX műsorán.

FM XXX. Tilos Rádió. Gonzo Stream. stream.tilos.hu.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akarom.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Jó napot!
1: Jó, hogy találkoztunk. Szerettem volna mondani magának valamit arról a tanácselnökről.
0: Melyikről?
1: Hát tudja, akin a izé...
0: Amelyik szántóföldet vett, és aztán később eladta a százszorosáért?
1: Nem.
0: Amelyik féláron vett téglát?
1: Nem.
0: Amelyik négyszer adta el a szolgálati lakását?
1: Nem.
0: Amelyik diszkóbárt engedélyezett természetvédelmi területen a pártitkár fiának?
1: Nem.
0: Amelyik visszakérte a pénz felét a festőművészektől a futballcsapat számára?
1: Nem.
0: Amelyik jobb jegyet kért az iskolában a káder gyerekeknek?
1: Nem.
0: Amelyik lakást utalt ki az egyedül élő lányának?
1: Nem.
0: Amelyik lakásfelújítási alapból épített pártházat?
1: Nem, amelyiknél a múltkor voltunk.
0: Ja, hát az a helyi bábonyi tanácselnök. Te jó Isten, mi van vele?
1: Hát csak azt akarom mondani, hogy az egy nagyon rendes ember.
2: Papa,

0: Levél az államhoz. Felolvassa Gáti József.
1: Kedves állam! Itt ülök a konyhaasztalnál néhány tavalyi nyugdíjas szelvény és idei kolbász végtársaságával. És önre gondolok. Már egy hete. Szüntelenül. Köszönettel vettem, és a múlt heti tévéhíradóban megkaptam öntől az újabb jó hírt. Köszönöm. Igaz, Parádfürdőnél messzebb még sohasem utaztam az életemben, mégis állampolgársági büszkeségemet nagyon bántotta, hogy csak 15.200 forintért vehetek valutát, azt is csak 3 évente. Töredelmesen be kell vallanom ennek, hogy én még 5000 forintért se tudnék venni 3 évente valutát, mégis sért ez a korlátozás. Mert mi lenne, ha tudnék? Így dolgtam eddig, érthető, hogy az egekig csapott a jókedvem, amikor az általam annyira tisztelt Kovács P. József örömtől sugárzó arccal közölte velem, hogy az eddigi 15.200 forint helyett 16.500 forintért vásárolhatok a jövőben valutát. Az örömből még arra is futotta, hogy meghallgattam azt is, hogy az milyen jó hatással lesz a külkereskedelmi mérlegre, milyen jó ez a népgazdaságnak, a társadalomnak, benne nekem. Én már kérem, annyira örültem, hogy szinte meg sem hallottam a kommuniké végén azt a félmondatot, miszerint a 16.500 forintért ugyanannyi valutát kapok, mint azelőtt a 15.200. Természetesen nem szándékozom önnel elhitetni, hogy 6 évvel a nyugdíjba menetelem után az az egyetlen gondom, hogy hány ezer forintért vehetek valutát. Nem. Nem ez az egyetlen gondom. Nekem egyedül ezeknek a bejelentéseknek a stílusával van bajom. Azzal a stílussal, amelyik még a pénzem elértéktelenedésében is képes először pozitívumokat keresni. Ezzel az optimizmussal van bajom, pedig nyilvánvaló, hogyha a pénztárcámban nézek, egyáltalán nincs okom az optimizmusra. Így dolgtam magamban a konyhaasztal mellett, amikor rájöttem, hogy ezt ön minden esetben jó indulatból teszi, hogy óvjon engem a kellemetlenségektől, vigyázzon az idegrendszeremre. Ezt szívből köszönöm önnek. Arra gondoltam, hogy túl érzékeny vagyok, és talán ön is az. És akkor mi érzékenyeket tartsunk össze. Éppen ezért hasonló stílusban szeretném a következőkben tudatni önnel, hogy hogy vagyok. Pompás. Örömmel tudatom önnel, hogy az eddigi 14 fogamból a múlt héten kiesett 2. Így a jövőben jelentősen megnövekedik az 1 fogra eső ételmennyiség. A tendencia megállíthatatlan. A távoli jövőben már egy ropitól jól fogok lakni. Ugyancsak örömmel közlöm, hogy hála az ingatlan kezelőnek, vasárnap délután a plafonnal együtt a csillár is leszakadt a szobámban. Ezzel mintegy 250 wattnyi energiát spórolok minden este. Nem is beszélve arról, hogy a keletkezett lukon keresztül jelentős meleg áramlik a lakásomba, így a fűtés költségei csökkenni fognak. A lehető legnagyobb megelégedésemre 3. hete nem kapom meg azt az orvosságot, amit az orvos felírt nekem. Így szörnyen szédülök, nem mehetek az utcára. Éppen most írom a köszönő levelet az egészségügyi miniszternek. Miután nem mehetek utcára, nem látom a zöldséges kirakatban a szüret idején 50 forintba kerülő szőlőt, nem kívánom meg, és nem bosszankodom rajta. 3. napja fekszem csupán, és már is 150 forintot spóroltam. Mindezt egy 4 forint 50-be kerülő orvosság miatt. Ha februárig nem kapom meg a gyógyszert, számításaim szerint a fogyasztásom jelentősen a nullához fog közeledni. Egyetlen költségem a lepedő kopása lesz, azt viszont teljes egészében fedezni tudja főkönyvelői nyugdíjam. Hát, egyelőre ennyi örömhírem van az ön számára. A következő örömhíreimet fekete keretes levélpapíron a közeljövőben közlöm önnel. Egy örömtől sugárzó nyugdíj.

0: francia, meg az angol újságíró, ilyen kis pillangó. Na, hogy tudom hordani, mi? Ide van köte. Na, kérdejék el. A két újságíró elegánsan mindig előbb ért oda, mint a Misi bármikor. Hát, igen, ez a nyugat. Tudja, hogy van. Igen. Na, jön most egy tesi, megyünk tovább a filmeket, nézzük. Gyá, erős, este lesz rossz, figyelje. Gyá, mondtam már.
1: Egyedül neki mozni el.
2: Igen.
0: Az minden neki
2: menni. Talán igen, de szükségem van mind a két kezemre.
0: Kézen akarsz járni?
2: Nem tudok neked segíteni.
0: Ajaj.
1: Azt mondta, te leszel a szemem.
0: Öt dioptriás nő.
2: Ezt hogy azt mondtam. Mondtam, de...
0: Lene ez, pajtás, lene ez. Ne simogasd, nem az a nő.
2: Részfeljed. Kicsivel jobbra.
0: Elég hideg, nem vezel ész? Gyere, nyugodtan, nyugodtan, gyere, pajtás. Figyelje, kőkőben nem marad, nézze. Az az epekő. Jaj. A fráz hozza rám ez is. Ki teszi keresni? Tessék mondani, merre van a szemfelszedő? Arra, arra, arra! Mondom, el, baj, erre elmegy jobbra. Hát, ja, és akkor már mindjárt megtéved. Jaj, apropó, megtéved. Nem tudom, tetszenek én, netán emlékezni rá, kis hazánkban évforduló volt, október. Nem tudom, végig merjen én mondani, mert olyan nyomasztólag hat rám ez a csíkos itt mögöttem. Jó van, már kivették, jó van, hiába. Ez az emberi jogok, mondani kell, és már szabad a levegő, tudja, hogy van. Na, szóval ugye évforduló volt, 21 éves volt a fölfordulás. De már tudja, miről van szó most már. Ó, milyen boldog vagyok, na. Szóval, úgy belegondoltam, hogy a sok csórikám, aki akkor úgy megtévedt, aztán a vet. Nem tudom, jó fel a mutatom-e? Ugye nem arra van kosite? Várja, hogy állok mindjárt? Mindjárt, szóval elég ugye tagba szakadt hazánk fia lett. Új haza, meg óhaza? Meg éheze? Élet. Másképp írják és másképp ejtik. Hát, akkora flanc. Szóval ezek ott kínadé dolgoznak egész évben. Igen, igen, komoly. Megfeszített munkát. Tudom a rokonaimtól. Na, ön se a Népszabadságból olvasta? Ahogy a pulóverit elnézem? Én legalább nem veszem föl! Kicsi a fenne egyenek. Na, mi van? Szóval, ezek a... Na, te, figyelj csak, na. Szóval, ezek azért dolgoznak egész éven át, mondjuk a Balatonhoz dáron hazajönnek, akkor két úszkve, hát... Majd tudok még két ilyet, majd elmondom még. Szóval három hónapig fölvághasson, hogy oh, very well, aztat. Mert a magyart már elfelejtette, de az aztat még nem. Erre 21 év nem volt elég, mert úgy beleverték. Aztat, egyszerűen szóval. Úgy elgondolkodtam rajta, hogyha azt a sok könyvet, az a bizonyos tél, amit a búcsúzóul ott elégettek, ha csak a felét elolvasták volna, aztat már lehetne tudni. Jaj, azt hittem a szerencsétlen, hogy a könyvet meggyújtja, világosabb lesz. Az egy jellemző a szellemi szintje. Hát gondolják el, döntsék el, kinek van igaza. Ha itthon maradt volna, nem azért nem hiányzik, mert akkor több fele kéne osztani. Eztet. Na, szóval, hogyha itthon maradt, akkor élete végéig senki nem macerálta volna erre. Mit csinál? Kimenekül. Dolgozni. Hát magyar ember az ilyen. Hát, Na most, igen, ezért nem kell kimenni, hát ne, ha gondoljon bele, hát itthon ez már Amerika, hát ez már úgyse. Úgyse dolgozok, ha belegebed, meg akkor. Ja. Na, szóval ebben a filmben megfigyelték, ez egy aktuális film, van benne belpolitika, külpolitika, alpolitika, felpolitika, minden, ez tele van ilyesmi, csak egy példa. Ott egy rész benne, amit egyszerűen felháborító, szóval ez a... Kezdek idegeskedni, szóval egyszerűen ez a kántor nyomoz, illetve a... Csak zavarjon bele jobban. Ez a madaras fiú, ez... Az egész film, mint tatár vezér, nem tudom, megfigyelték-e, örökösen mit csinált? Szitta az oroszokat. Nézze meg!
3: Teofárkán azt mondja, hogy az oroszok ostobák.
4: Az oroszoknak nincs titkuk, sem nem varázslók.
0: Tessék! Úgy elgondolkodtam rajta, hogy aki ennyire szidja az oroszokat, és ilyen ferde a szeme, az biztos, hogy tatár. Ugye? Meg nekem, kérem, gyanús volt a ruhája is, mert nézze meg, milyen ruha volt rajta, tessék, nézze meg, milyen ruha. Mondom, milyen ruha volt rajta. Na, milyen ruha?
5: Mi lenne? Bunda.
0: Na, de milyen bunda?
5: A népek bundája.
0: Na.
5: Tényszia, pingpong! Szerha is szere!
0: Elháborítom. Aztán jött még egy másik rész, hát ez egyszerűen, ez egy az, hogy nem láttam, mert olyan sötét, azon kívül nem is értettem, tessék, magyarázzák meg, ha valaki tudja. Ez a rész, ez hogy maradt benne, nem tudom felfogni, sok más rész között.

0: éppen retek, mogyoró!
1: Épp a retek, mogyoró!
0: Hol áll reggel?
1: Hajnalban.
2: Az adóreformot általában háromféleképpen fogadták az emberek. Higgadtan, dühösen és apatikusan. Higgadtnak főleg a készítők bizonyultak. A másik két reagálás természetesen elvetendő, bár még mindig kevésbé tűnik veszélyesnek a dühöngés, mint az egykedvű beletörődés. Szóval az adóhivatali felvételen még a jelenlévő pénzügyminiszter is erősen gondolkodott, hogy a most következő dalon ne vessen-e.
3: Másnap, hogy az adótörvény elfogadtatott, én is kidolgoztam a családi munkaprogramot. Vidékről is felhozattam a rokonokat, s a család elé terjesztettem javaslatomat. Jövőre nem GMK-zom, mert nem éri meg, a polgárjogi társaságból szintén kilépek.

Elég volt, hát az is lesz neki. Amuterra sem lesz gond, hisz nincs rá rendelet, hogy mosás, főzést, takarítást adóztatnak meg. Feleségem lineális, de jól tartja magát. Januártól bruttósítva főz majd vacsorát. Egybe lesz a leves, a hús és a főzelék. Ilyen boldog.

A gyerekek még iskolások, nincsen semmi baj. Havi ezret kapunk értük, ripigyom, tyuhaj. Bár eleinte talán kicsit furcsa lesz nekik, hogy mind a kettőt megdicsérem, hogyha megbukik. Apósomból kis termelőt faragunk hamar, és akkor termel csak valamit, ha enni akar. Magam előtt látom már a fényesebb jövőt, nincs rohangálás, pénzhajhászás, úgy, mint az előtt, mert

0: Április 9 hatig. Polgármester.
1: Az van ám Verekoszban, hogy nem van se pénzünk, se nincs, meg nem van. Az van. Na most, nem az, hogy pénzünk nem van, hanem pénzeszköz az se nincsen, van. És benne vagyunk a statisztikába, mert ugye az adót nem hagyják itt, hát igaz, mi meg nem is fizetjük be, úgyhogy csak nem viszik el. És aztán szóval, hogy na most, hogy hogyan lehetne kimászni ebből a lamasztikából, akinek tipje van. Jó. Akármilyen tipje van, azt a tipkit azt ide elmondja, és akkor sok-sok tipül csinálunk egy saját tipkit nekünk, hogy hogy lehetne kimászni ebből. No, emberek, te álltatok, akinek tipje van, azokon most mondja el a tipkit. Tessék, Mariska néni!

had my part television. Forgot all cut the air Start was a szeretném kérni, úgyis mind alapító tag, hogy énekeljük el a himnuszt. Ne csináljam már a feszkót, hát nem mondom, mit ugatok itten? Ez a maga tippje, hát ne csináljam már. Hát most megint eredmény, akkor most megint. Ha lesz eredmény, akkor lesz himnusz akkor majd. Értve vagyok? Akkor na. Hát ilyen emberek. Na, tessék bele, bátyám, maga mondja.

Unghiello pittori. Mi van? Ez miért a három? Ma már harmadtól vagyok rosszul. Hát akkor miért jutt el, miért nem otthon haldoklik? Kicsit figyelme táviradon az ítemben magával ma. Még majd rontja a statisztikát. Hát, emberek, nem vagyok megérthető, vagyok én, nem? Na, akinek tippje van, tessék. Hát, mind alapító tag. Csak annyi. Hogy azért? De tényleg, mint alapító tag. Csak énekeljük el a himnuszt. Emberek, nyakába ugrok minden valakinek az egyszer. Hogy lehet ennyire nem ért? Na végre, tessék. Hát. Fölteszem a kérdéset. Mind alapítótok. Egyszerre, de úgy mondja meg nekem. Egyszerre, hány alapítótoknak kell kérni, hogy végre mégis elénekeljük a himnuszt, Istenbe, hogy nem szakad le. Hát kedves tanácselnök úr, illetve polgármester elvtárs, mind alapító tagházi, megértem, hogy most momentán ugye himnusz minden, de hát segítsen már nekünk. Tud valami másik nótát? Eltelt 4 év.

Kérlek szépen! Nem, elfelejtem. A frász jött rám. Bejöttem, mint a füst. Jó, hogy eljöttél, hogy az estén itt elünk. Vigyázni kell, nagy a húza, kivisz hirtelen, de ha kivisz, az a kivisz, inkább a húzat legyen. A frász jött rám.

Azért jöttem be, mert szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. De nem szólaltam meg, mert tele van ilyen tetves 3x3-as téglával. Úgyhogy 95-ben ne járj úgy, mint a kémény. Ne dőj be. Senkinek se. Olyan mozgásom van. Jövünk a tét, gyönyörű szép, ragyog az ég, ha jól áll az ügyünk, ha jól áll a kabát, pénzünk van elég, szerencsésért, így érni szolgatkozás, ezt megen is megnézem, hót kóros, ez már visszakapta a földjét. Álom az álomban, én vagyok az álomvédelmi hatóság, itt nem lesz fölkelés. Hoppa!

még a folyó, jobb, mint a kapát, vál, vál, vál. Élve ennyivel, tisztelt ház, lesz olcsóbb még a gáz, hogy eljár a szál. Én mondtam ezt, országunk egyszer majd gazdag lesz. Well, well, well, élve ennyivel, a tisztelt ház, hogy nem jön ránk a frász. Kell, hogy minden legyen, gatyám ingem legyen, és hogy meglegyen az élelem bérem. Lesz még szörnyű olcsó kenyér összecsattan minden. Illaberek, nádakerek, családunk itt 40 gyerek. Utazgatás ide-oda, és Hungáró! Glasnost!

azért meg elnézést kérek, nem én kértem, én étulva óta itt vagyok. Van, akinek nem volt még helye, be kellett hozni a tartalék vadokat. Úgyhogy ha máskor ilyet nem kezdünk, nekem az ötletem megvan. Nem azt kell kiírni, hogy Hoffi Géza, hanem mint Fehérváron, az MDF-es polgármester jelölt. Támogatta a Fideszről a Matert. Ugyanilyen lesz ilyen. A franc menjen el ezeket. Kérdezze, hát ilyet. Láttam egy reklám trikót. Rajta volt, a Fideszre szavaztam. Alá más színnel, bocsánat. Meg polgári demokrácia. Ez a valamelyik reggel korán kertem, mondom, kimegyek már az utcára. Megnézek egy két polgárt. Azt hiszem rossz szelem lehetett menni. Nem jöttek elő, kérdeztem. Láttam én szegény brolikat, ki volt a segít a nadrágból. Meg ilyen székely boldusokat ilyen. Nyolc lábú székely boldusokat. Ugyertem, hogy nyolc lába hiányzott. Ahogy elért a saroki, minden lába kinőtt. Hát rájön. Ma van, teljesen más világban, de a közorientált világ. Pénzért minden. Hát én is pénzért. Szopok nyaló gombot van. Fájuk, hogy kiírják, meg bemondják a televízióban, hogy professzionalista. Az olyan, mint a professzionalistát, csak professzionalista. Ja, ez a senkiházi falábú gyűrhe, ez a piros-fehér zöld, na ez a professzionalista. Ki mernek menni Portugáliába? Ne csináld már! Hát ez valami borzasztó. Professzionista. És akkor azt mondja a szövetségi kapitány, bocskai. Mi? Ami a csurkán van. De hülye vagyok, én meg beszélzem. Csúr! Hát mert ilyen a magyar parlament, ma is. Kövér úr, akinek a szájából kijött az afrik. Ez a titok miniszter. Hogy vagy lehet miniszter, az egy titok. Ma is, hát nem hallottad, de hogy a kommunista, hát mit a kommunista, hát hogy a unalmas már gyerekek. Honnan nem kell már kommunistázni, egyed már. És addig kommunistáztok, amíg elérkeztek a saját füleitek. Hát adja abba, Bicskei, Dennyel vagyok, nem Kocskai. Milyen szósz rá? Azt adja, hogy nem kaptunk ki káó. Nem, mert a kábó az tíz, mi meg csak hármat. És ez már elő, tudod? Minek kell oda kimenni? Ki visz meg 30-40 ilyen hajléktalant? Hát még... Vagy ki viszik ezeket a szegény gyerekeket, akik a fogyatékosak és úszó csapatokban? Ki viszik Portugáliába? Nem mondják meg, hogy a víz az nem kék, hanem zöld.
half his own sack of fire.
igazgató úr, ő a főnököm, nem így szerintem. Madár színház igazgatóvár, Piatorientálban, nem lehetem vissza. Jaj, nem hallottál valamit? Még mindig ő a Madár színház igazgató úr. Hogy igaz, hétvégén nem dolgozik a fizet. Én sem vagyok ilyenkor, megmondom. Itt jár a pofám, ugye? Gondolják meg, a rohadt kommunizmust megúsztam, most majd ez a hülye polgári demokrácia ezt viszel. De hány van, ne? Az nem igaz, hogy ne találjanak egy öregedő, kopasz, ősz, kövér, jó humorú ember a Tordján családban. Igazgatóságában meg bemenik egy törény. Mi? Vagy nem törény? Mennyi? Nem bementek mennyi, hanem bevitték a Tordján József mennyi. Mondom, ezt levesek világ. Gerény, ő is pénzén mindent megcsinálja, hogy átépítette a Madár színházat, ott lett kész az új, előtte meg a Madár kamara, ja, várjál, fontos, nekem mondja. Az építkezéshez nem a postabank adta a pénzt. Olyan ideges vagyok, napok óta várom a levelet, amit a postabank küldött, hogy fizessen vissza azt a rendkívül. Ennek a címe mindenki. Igaz, akkor se jött, hanem ágyunk a cipban kapta. Cip. Ahol a cserhalmi ugrabugrált. Cipban. Onnan tudom, hogy a cipban kapta a pénzt, hogy ahogy jött a pénz, egyre kicsib lett. Hogy mondd meg ötönnek, hogy ezt kapta. A Fidesznek a fasz a vége. Mondod el! Miért mindent neki kell megmondod? Mondd meg ötöm! Nem mondod! Helyettem már! Na, kerén minden! Átépített a Madár kamara színházat is. Szépen sikerült, nem tudom, látod, nem látod. Kérdezd el, hogy szén, gusztusos talagú. Fehér márvány, fekete falak, valami elsőszágú ravatoló fúcs. Valaki a röhögéstől megdögli. Nem kell hazavinni. Leviszünk a ruhatárból, kicsöpögi magát. Hétfőn, jó pénzzel elass. Jött, aki külön igénye van, megfizetni azt is. Mocskat temetésre kivittük, 5-6 kurvát sírni. Akkor volt a balgé, mikor az asszony megismert. Ez egyszer már sírt nálam. Teljesen más világ ez. A polgári demokrácia ez, a temetés is más, mint a rohadtos állapot. Már nem ilyen lapát, de nem ősz vissza. Teljesen újfajta temetés van, de ugye nem tudom látni, ilyet ilyen vízörlítéses. Ugye, mint az irrigátor. Amíg még jobb idő volt, jártam ki a temetőbe. Röhögli. Hát ilyet elalma ezt temetőbe. Mondd, hogy bele egy vállalkozónak, felesége meghalt, várhatjuk úgy,
Értem. Hát a feleség, akkor is hallhatni válaszom. Nem, mert annak is. Anyósorok, ne is beszélj! A vélem, vélmát vásár, megéri, másokat ér. Na most, képzeld el, hogy az volt, és anyu meghalt, és őt is eltöltött. Hangoztás. Ja, nem mondtam el már neki. Hangoztani kell, halála után. Én nagyon-nagyon sorrend vagyok. És én vállalkozom, rányújtja, most hát aztán leírja a dolgot. Már megéri. Na most képzeld el, hogy hozták anyu ilyen porcelán urnába,

Well, well, well, if the angel that is dealt hard, more than your rank of wrath, can hold me in the legend, but I'm in the legend. He should make legend of the Lampira. Lesz még szörnyű, hogy olcsó kenyér összecsattam minden. Illaverek, nádakerek, családonként, 40 gyerek. Utazgatás, ide-oda, és hungáró. Glasnost.

Engedtessék meg nekem, kérem, tisztelettel, mint a kisgizdapárt elnökének, hogy elmondjam, ezek a rohadt mocskos kommunisták nem jutnak szóhoz a parlamentbe. Én beszélek orba szájba, talán még fülbe is. Napi rend előtt, napi rend alatt, és napi rend után a rohadt anyjukat. Patakvér fog folyni. Tudom, hogy az MSZP-nek miért szegfű a jelképe. A szeghez kalapács kell, a fűhöz meg sarló. Kérem tisztelettel. Feleségem is bevittem a parlamentbe. Otthon többet árt mindig. Kérem ti, amikor meglátták, bámultak, mint kezdő buzi a gőzfürdőbe. Kérem szépen. Patakvér fog folyni. Isten, haza, család. Az Isten sem megy addig haza, amíg otthon van a család. Kérem szépen. Engem meg lehallgattak. Igaz, nem csak engem. A keletiné, ott is lehallgattak valaki. A nyugatiná, ott nem tudom. De engem is, az tudkó. Saját vécémben kagylót találtam, hogy rohadjon rájuk az a magasságot. Majdnem elestem. Hát, drága szíveim, mindenkinek pusztantás, aki bejutott. Hát nem olyan egyszerű az élet. Gondold el, ez a rész, az már mind pótszék, meg az is. Képzeld el, van olyan kulturális intézmény, amelyik már ebből megélne. És itt még középen is ülnek, képzeld el? Bizonyám, nem olyan egyszerű ez az egész. Az meglepett, hogy ilyen sokan vannak, ugyanis annak idején egy képviselő, minden bőrfejűek édesanyja eldöntötte a kis képviselő agyában, hogy akkor engem lesöpör a színpadról, mint nép és nemzet ellenes. De nem kell eljönni, mert itt borzalmak vannak, és lesöpörni a színpadról. Alig telt el röpke idő, én még mindig itt vagyok. Ő meg, ha jól tudom, visszament a faluba első kapásnak. Szóval ez nem olyan egyszerű ám ez, gyerekek, hogy lesöpörni. Hát azért nem úgy megy az. Hát ugye ebben azért munka van. És az emberek azért nem felejtenek azért annyira könnyen. Igaz, fölkerülni se olyan egyszerű. Egy-két kollégám, illetve... Szóval egy-két ember erről a pályáról például azt hitte, hogy a rendszerváltástól ő tehetséges lesz. Hát ez nem ilyen egyszerű. Ahhoz anyuka nunája kell, tudod? És még akkor se biztos. Kollega, egyszer egy művésznő azt mondta Csortos Gyulának, hogy kollega úr, mint a Csortos. Mióta vagyok én kurva? Szóval nem söpörtek le. Ez azt jelenti, hogy az első ciklust azt átvészeltem. Az első szabad első ciklust, mert most már ilyen ciklusokban élünk, tudod? Egyikbe késik, másikba hamarad meg, de hát ez... Most már hosszú távra nem kell berendezkedni, de...
Mert hogy itt 4 év alatt mindenki megbukik, az én.

Bajnokságban elérkeztünk odáig, hogy amin a hat párt nem tud megállapodni, az az, hogy a televízió most még csak állati, ami még hiányzik benne, az a közszolg. Az még nincs, az állati az már nagyon megy, nagyon, hogy kik kerülnek itt elő, és hogy milyen tisztán tudnak beszélni. Beszarás! Csűri, csavarja! És néztem, hogy neki hívják azt a szótár. Olyan szó nincsen, amelyikben nincs esvedi. Szegényként csak úgy hiszterek. Aztán a Pécsi Színházban volt egy olyan eset, hogy kis statiszta fiúnak akartak kedveskedni, hogy kapjon egy szerepet. Kis pénzt keres, aztán a családnak jó. Annyival lacsolt, hogy az valami borzasztó. Jelenet abból állt, hogy voltak vagy 20-an, és mindenki mondott egy nevet. Péter, Józsi, Piroska, Mariska, Klár, mindenki. Ő neki, mivel lacsol, azt a nevet adták, hogy Aladin. Ez aztán a maximum. Na, premier! Bing bang bing bang bing bang bing bang jött mindenhol a név. Bang bang bing bang jött. Aladin! Na itt a televízió. Na itt is jelen vannak barátaim, hogy mennyire előre haladtunk mi már, nézd meg! Egy, ugyanis régen aztán Lembergben, ami Lvov, ott volt egy olyan újság, hogy nem kellett abban keresni, hogy melyik hír így, meg melyik hír úgy, elosztották, egyik oldalra felírták, hogy jó ez nekünk, másik oldalra, hogy rossz ez nekünk. Mit akartál olvasni, azt az oldalt választottak. Na most itt eleve nézd meg, az egyik az jobb oldalról veszi. Másik bal oldalról. Van egy kis csalafintaság benne, hogy ami ő neki jobb, az nekem bal. Hát azért ennyit meg lehet enni. Na, drága szíveim, befejeztük a választást. Azt hittem, hogy a Sky lesz a... Nem hallod? A Sky-t akarták megválasztani főpolgármesternek, és egy manust megkérdeztek, hogy na, legyen a Sky, ugye primitíven ski. Azt mondja, Debski. És erre bejött. Mindahogy ugye, az amerikaiaktól vettünk ilyen barát-ellenség felismerő készüléket, és a választáson felismerte a barátot. Senki nem szavazott rá, kész. Hát ha már ismerjük, hogy ő volt az, hát gyerekem. De volt az a választási kombány. Megmondom, hogy olyan van. Snassz volt nekem ez az önkormányzat. Na, hát sehol egy etikai kódex. Hát anélkül, hogy az ilyen etikai kódexet lefektették, hogy az urak kinek a pofájára milyen vastagon kenhetik a szart. Érted? És csinálta is a sok lovag, a finom úri emberek deszaroztak. Hát ez mit kell? A magyar ember, tudod milyen, az azonnal ide áll, azonnal oda. Itt így külön munkásőr, meg külön nyilas, meg külön kerkész, meg adjál már. Melyik ruha tiszta? Kész. Hát ez egy ilyen egyszerű. Hát ez nem én találom ki, ez a történelmünk, ez egy ilyen. Borzasztó. Na képzeld el, a kombányon azt mondta az egyik kombányos, mert neveket az Isten őrizem meg. Még följelentenek, mint a lengyel. Följelentették. Képzeld,

hogyha nem volt a barátja, akkor mit csinált volna vele? De így szóval, azt mondta, és úgy mondta, és most meg már derül neki a dolgok, hogy az ember ez valamelyik. Én nem, csak mondom. Na, és képzeld el, az egyik kombányos azt mondja, hogy mert a baloldali veszély, az akkor mostan felár. Mondom anyósomnak, hát mama, hát ez úgy van, tudod, de tudom, mit tud, még meg sem mondtam, mit tud. Demokráciában, hogyha egy pápod a bíróság bejegyez, akkor annak mondjuk lehetősége van indulni a választáson, ergo, az a... Ja, különben elfelejtem. Na kérdezd el, hogy lehetősége van, hogy induljon és nyerjen. Nem a veszélye forog fönn, a lehetősége. Miért kell minket riogatni? Hát várjál már meg, és akkor jött a... Hú, a legszebbeket kapta, amit is Gyula vitézünk. Hogy a rohadt pufajkás, fogkirúgó, mocskos tetves, vajt ábert! A szegényké már... Szerintem akkor ment össze ennyire. Nem. Hát gondold el, az a sok finom úriember, az csak úgy mondta, hát én pedig mindent akartam. Te, miért fölvett egy koronát is? Hát, ha úgy szimpatikusabb lesz az uraknak. Nem, csak úgy ment így össze. Válaszolj már! Rossz jelek vannak. Alacsonyan repülnek a pótkocsik. Szóval nem lehet, és kente a mindenki, még olyan vallás, még egyházi ember is kente. Na, vége volt a választásnak. Hát sikerült úgy, ahogy. Igen, mert sokan mondták, hogy hülyék, nem tudnak élni a jogukkal. Ne hülyézz már, Józsi. 56-ban dobbantottál. Akkor kus. Pláne ne hülyézzél. És képzeld el, ez meg az, volt a választás, azt mondja a papember, ő is mindjárt tudja, hogy melyik az alja meg, melyik a tetej. És azt mondja, hogy Isten áldását kérem Horn Gyulára. Mondom, azért ezt nem kéne. Hát már csak ugye egyik, ahogy, hogy fog belenézni a tükörbe, az egyik. A másik meg, hogy Isten áldás, veszélyes dolog. Gondolj bele, és ha az öreg megfogadja? Na? Nem egyszerű. És akkor most mi lesz? Felállt, hogy küldnek így ilyen sújtásos kufajkát, vagy oldod össze? Nem kell tőle se kérni mindent, mert aztán egyszer befipul. Vagy azt gondol, de hogyha segíteni akar, és Gyulavit élni, megnő. Azért annak abban lenne azért valami érdekes is, ha megnőne. Gondolj bele, ha megnőne, közelről látna a benzinárát. Hát az valami olyan írgalmat, nagy öröm lenne. És a választási kombány ment, ott, hú, és amikor már úgy majdnem vége volt, akkor van egy ilyen, azt mondta egyik kombányos, neveket még mindig nem mondok, hogy mert ők és csak ők, és aztán annyira ők, hogy majd ők, televízióban persze, azt mondja, ha csak közben nem jön valami. Mondom, mami, mert ez viccnek nagyon jó, és akkor meg nekem kéne elmondani. Már munkámra is, már oda is. Így van a vicc, képzeld, de egy csaj, gyönyörű szép csaj, ilyen tudák. Rajta két potméter, gyönyörű szép combja, hosszú combja, Isten. Kettő. Ez az agrárolló, ez a...
kárpotlási jegyért. De az se baj, a pénzt ad. Na most képzeld el, hogy az a gyönyörű hosszú combi megy az összeült. Azt mondja a Manus, taj, ez a gyönyörű két hosszú combi. Hová megy? Moziba, ha nem jön közbe valami. Hát akkor ezt így kell elmondani. Jaj, várj, ezt elmesélem, várjál. Ki nézi Jenő, reggel jön ki a lakás ajtaján, és ott útépítők dolgoznak, aszfaltoznak. Azt mondja Jenő, jó reggelt, jó szurkolást! Na mondom, ment a választási kombány, amikor már úgy vége fele volt, akkor azt mondja az egyik kombányos, hogy de van emberi hangon kedvesen, tehát semmi ilyen, mint amit megszoktunk, hogy gőg és magőg fia vagyok én, ilyen. Nem, most egyszerűen kedvesen. Jaj, most még már olyanokat mondanak, hogy arculatváltást kell csinálni. Tudjátok ehhez, hát a más az arculatokon, más lesz a más, nem? Gondold, de már úgy nagyjából már ismernek őt, akkor hogy egy új arcot fölvennék. Hát ez veszélyes. És hogyha ronda leszek? Azért. Tényleg? Na, tündéreim, szóval képzeld. Azt mondja az egyik kombányos, hogy hát, minket legyőztek, és gratulálunk az ellenfeleinknek. Televízióban. Na, a másik kombányok. Fehéren, feketén megmondta, hogy na-na! Minket nem győztek le! Csak kevesebb szavazatot kaptunk! Nem teljesen értettem. Na, a gondolat eredetét. Hogy honnan lehet egy ilyet kitalálni? Talán a tanácsadók, nem? Mert úgy nem jutott volna eszembe. Pedig azért egy bizonyos szinten vagyok én is. Mert ha nem, akkor... De azt mondtam volna a drága anyámnak az érettségi után, hogy hát, anyucikám, hidd el nekem. Én az érettségén nem buktam meg, csak az ötöshöz hiányzott még négy jegy. Na, de hát én egy hülye vagyok. Ki gondol erre? Szóval aztán az volt ugye, hogy most akkor ez így van, és azt nem értem, hogy azt mondta egy régi kombányos, parlamentben mondta a mostani nem ellenzéknek, de nehéz így fogalmazni. Hát, ha fönn akarok maradni, akkor vigyázni kell. Azt mondta, hogy tetszettek volna megnyerni a választást, akkor most bele lehetne beszélni. Így van. Ez így van, akkor nem kell haragudni, hogy most akkor ezt mondani, hát gyerekek, négy évenként más dob. Ennyi. Múltkor beszélgetett két ex-pénzügyminiszter. Itt most már csak ex-pénzügyminiszter van. És mind elmondta, hogy a másik, az milyen hülye. Mert amikor ő csinálta, akkor meg ez volt hülye. Szóval ilyet például. Azt mondta a hátszél fizurás. Hogy a szegény kis sápadképű rosszul csinálja, tudod? Tudod, mi vállalt el a Békesi úr a pénzügyminiszteri leosztást, mert hát, ha így fölmegy a vérnyomása, megy a... Például a hátszél fizurásnak nem tetszik, hogy azt mondja, hát, hogy ez így, és akkor a
kölcsönöket hogy veszik fel? Mi? Hát hogy veszik fel? Hát elmagyarázom. Itt a tópartja mondjuk, Sápadka, ott úgy, ja, ott úgy pecál, na, pecál. Hát nagy már belém kös, hogy nyártanilag nem vagyok jó, ne szórakozz már velem. Hát hogy kell mondanom, pecál, így. Nem, de nincs fölkészülő, hát így ide jön, hát. Csak akkor még ki is röjjöksz, hát maradjál nyugodt. Tudom, akkor bele se kezdek, hát, de gondold végig, hát. Akár, hogy levezetem neked, tessék, peszál, létige, érted? Sehol nincs, ha sehol. Peszál, peszálen. Pont most veszi a televízió, szóval. Eddig érted? Peszál, mivel tárgyasod, peszálen. És zaplatím. Na most jelezzük! Egy kicsit hangosak vagytok. Ez nem éjjel, mert én ilyet. Tudod, mikor az első szabadon választottság azonnal létrehozta az első szabadon szabad magyar cenzúrát. Hát demokrácia, cenzúra nélkül ne röhögtek. Hát milyen szar dolog az? Hát ne! Demokrácia, demokrácia. Anyósomnak mondtam, hogy mama, hát ne csináld, jogállamban fogunk élni. Már megint költözünk. Az Isten le magába már! Azzal mennyi bajom van, azt mondja a múltkor, mert ugye abban mocskos rohadt elelőköt, mocskos parlamentben ugye, volt munkás, paraszt értelmiségi. Most meg orvoszájban mindenki doktorja. Ping! Azt mondja, hogy megyek a parlament. Miért menne már oda? Tüdőszűrésre. Hogy? Hát most mindenkit átvilágítanak. És akkor meg... Szóval egyszerűen csodák vannak. Csodák. Na, szóval képzeld el, Sápadka ott van, lógassa, és tisztítsa az órot is. Na, ez nagyon tetszik, és valamelyik falábú megsértődhetett, mert kijavították, hogy tisztítja. Ó, veregessem, nagyot lesz. Ó, tisztítja, persze. Már annak sincse humora valóban. Na szóval, ki fogja az aranyhalat? Azt mondja az aranyhal, ha teljesítem három kívánságodat, visszadod. Moly lepke. Ez már érdekes. Menjél vissza gazdinak a kabátjába, menjél fél. Ilyen régen nem voltál sehol. Ujjaj. A szerzete idehozott, mi az? Csak nem az asszonynak, én vagyok az ajándék. Nézd meg, na. Hát rossz karácsony, na. Tovább képzeld, de mindjárt vissza is dobta. Az arany hallott, azt mondja, na első kívánságom, tessék. Legyen ebben a zsebemben trillió, millió, 380 millió, trillió, billió, dollár. Benne van! Na, második. Legyen ebben meg 28, 30, 47 milliárd dollár. Oh. Na tessék, legyen kerek szám. És a parlamentben ezen megy a vita, hogy ebből ki mennyit kapjon. Csórikám. Inkább valaki álljon mellé, így, és akkor az már mégis valami.
mert a pénznek nincs szaga. Na szóval, vége volt a választásnak, és ahogy vége volt, már jött mindjárt az önkormányzati választás. Én volt, ami szkájunk, Deb vagy igen, Deb tudom. Azt mondták, hogy a választási kombány volt az, amikor elment a kurvákat megnézni. Szépen, stikiben ment azt hiszem 4 nagy autóbusz, kivilágítva tele filmesekkel, riporterekkel, újságírókkal, minden, meg utána ment 3 ilyen szirénáló, és te kész, nem fogod elhinni. Odaértek. Nem volt ott a kurva. Hát ilyet, hát az valami borzasztó. És akkor ment erre, ment arra, lement az aluljáróba is, azt kérdezte, mint valami régi pártitkár úr a sétálni, azt mondja, önök azért mosták fel az aluljárót, mert én jövök. Közben akkor már 4 napja csőrepedés volt. Vitte az egész Asztóriát, mindent vitte. Azért, mert jössz. Azért. Jaj, az a szépek voltak ezek, szépek. Egyik polgármester úr a kombány keretében azt mondta, hogy az van. Hol televízió, persze. Mindjárt így hátszor, így ültem, hogy... Na, mindjárt meg fog szólalni másik nyelven is, mert ez az van azért. És ő a polgármester. Mert hogyha mondjuk, hogy senki más nem lakik, akkor azt mondom, hogy hát így jött ki a többség és szavazat alapján. De hogy hallom a felmérésekből, ott volt még 2 ló meg 1 ökör. Akkor viszont már nem stimmel a döntés. Csoda, mi? Csoda. Egy másik helyen, szintén megtörtént, kereszténydemokrata polgármester úr bement a diszkóba. Hát eddig még mondjuk rendben van. Templomban is énekelnek, ez mondjuk. De ott ilyen buzi show volt, képzeld el. Ja. Azt mondta valaki, hogy ez ilyen, milyen show? Most még bikus, aztán majd utána leszbikus. Most még nem lesz, majd akkor lesz. És képzeld el, buzi sobalt a 2 hölgyike. Tette, vette magát, nem lehet rossz egy ilyen. Keresztény demokrata szemmel mondjuk, hogy képzeld, miért? Ez a szeretet ünnepén, hát ne csináld már. És azt mondta a polgármester úr, hogy ha tulajdonképpen én nem akartam bemenni, hanem az az igazság, hogy engem a karomnál fogva vittek be. Igen? És miért? Te hogy szeretted volna? Hogy... Na, amit a vendég akar. Ilyen alsó madárfogás vagy? Vagy... És mégis miért ment be? Azt hittem, hogy valami politikai vita folyik, már az egyik lány a másikat a nyelvére vette. Az az igazság. Csodák, mi? Önkormányzati választás. Kis helyen, nem mondom a nevét, önkormányzati valami közgyűlés lehetett. Az átlag életkor 96 év. Polgármester. Az van emberek, az van, hogy nem van se pénzünk, se nincs, meg nem van. Az van. Na most, nem az, hogy pénzünk nem van, hanem pénzeszköz az se nincsen, van. És benne vagyunk a sluszikába, mert ugye az adót nem hagyják itt, hát igaz, mi meg nem is fizetjük be, úgyhogy csak nem viszik el. És aztán szóval, hogy na most, hogy hogyan lehetne kimászni ebből a lamasztikából, akinek tipje van. Jó,
akármilyen tipje van, azt a tipkit azt ide elmondja, és akkor csak-csak tipből csinálunk egy saját tipkit nekünk, hogy hogy lehetne kimászni. No, emberek, te álltok, akinek tipje van, az akkor most mondja el a tipkit. Tessék, Mariska néni! Meg akart előzni. Fogatokat a helyükre. Starthoz. Azt szeretném kérni, úgyis mind alapító tag, hogy énekeljük el a himnuszt. És ne csináljam már a feszkót. Nem, nem voltam, mit ugatok itten? Ez a maga tipje, hát ne csináljam már. Hát most még nincs eredmény, akkor most még nincs. Ha lesz eredmény, akkor lesz himnusz akkor majd. Értve vagyok? Akkor na. Hát ilyen emberek. Na, tessék Béla bátyám, maga mondja. Angela Pictor is. Mi van? Ez miért a három? Mama, harmadtól vagyok rosszul. Hát akkor miért jut el, miért nem otthon haldoklik? Kicsit figyelme táviratod az Istenben magával ma. Még majd rontja a statisztikát. Hát, emberek, nem vagyok megérthető vagyok én, nem? Na, akinek tipje van, tessék, hát, mind alapító tag, csak annyi. Hogy azért, de tényleg mind alapító tag, hogy csak énekeljük el a himnuszt. Emberek, nyakába ugrok minden valakinek az egyszer. Hát hogy lehet ennyire nem ért? Na végre, tessék. Hát, fölteszem a kérdéset, mind alapítótok. Egyszerre, de úgy mondja meg nekem. Egyszerre, hány alapítótoknak kell kérni, hogy végre mégis elénekeljük a himnuszt?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

ugyanígy lepte meg egyszer Tondát, a költőt, vagyis Jódl urat. Ő nálunk lakott, és mert szerencsére tudott festeni, a főnök a számla fejében mindig valami képet kobzott el tőle, és ez a költő egy verseskönyvet adott ki a városkánkban. Jézus Krisztus élete. Ez volt a címe. Igaz, hogy magánkiadás volt, de azt aztán utolsó példányig fölvitte a szobájába, és kirakta a padlóra. Egyiket a másik mellé. Közben állandóan hol levette a kabátját, hol újra belebújt, olyan ideges volt attól a Jézus Krisztustól. És az egész szobát kirakta ezekkel a fehér könyvecskékkel. De a szoba kicsi volt. Hát a folyosón folytatta. Majdnem a lépcsőházig teregette a füzetkéket. És újra levette a kabátját, majd kis idő múltán megint belebújt, attól függően, hogy mennyire izzadt. Vagy a vállára vetette. Vagy ha rázni kezdte a hideg, belebújt az ujjába is, hogy rövid idő elteltével elöntse a forróság, és gyorsan megint levesse. És a füléből állandóan vatta potyogott. Azt is mindig kivette, vagy visszatömte, az szerint, hogy hallani akarta-e az őt körülvevő világot, vagy sem. És ezzel a költővel, aki a kunyóhoz való visszatérést hirdette, és aki nem is festett mást, csak krikonoszei parasztházakat, mindig kibabráltak a vendégeink, mert azt mondta, hogy a költő dolga az új embert keresni. De a mi vendégeink nem szerették őt. Vagyis, hogy szerették, de állandóan kibabráltak vele. Mert ez a költő az étteremben nem csak a kabátjából bújt ki minduntalan, hogy aztán újra felvegye, de a cipőjével is ezt csinálta. Ahogy 5 percenként változott a hangulata annak az új embernek a keresésétől, úgy húzogatta le föl kalucsniát, a vendégek meg sört vagy kávét öntöttek bele. És ő tele mennydörögte, tele üvöltötte az egész éttermet. Gonosz, hülye, bűnös nemzedék, kunyhóban a helyetek! És aztán könnyezett. De nem ám haragjában, hanem a boldogságtól, mert a kalucsniába öntött sört figyelmességnek vette, hogy a város számít rá, hogy bár nem a tiszteletüket nyilvánítják ki eképpen a polgárok, de magukkal egyenrangú fiatalembernek ismerik el. De a legrosszabb az volt, mikor a kalucsniát a padlóhoz szögezték. És hogy a költő visszabújt bele, és ahogy vissza akart menni az asztalához, hát valahogy nem tudott elindulni, csoda, hogy föl nem bukott. Hányszor esett a kezére, olyan erősen voltak odaszögezve azok a lábbelik, és újra neki támadt a vendégeknek. Gonosz, hülye, bűnös nemzedék, ám rögvest meg is bocsátott nekik, és felajánlott egy rajzot vagy egy verses kötetet, aminek az árát azon nyomban be is kaszírozta, hogy éhen ne vesszen. Nem volt ő rossz. Ellenkezőleg. Magasan fölötte állt a városnak, és én gyakran szinte láttam, hogy, mint a fehér angyal illatszerbolt fölötti angyalka, úgy lebeg a költő a város felett, és integet a szárnyával. És neki tényleg volt szárnya. És én még azt is láttam, de a káplán úrtól nem mertem kérdezősködni, láttam azt is, amikor vetkőzött, öltözött, és szép orcája a papírlap fölé hajolt, szeretett az éttermi asztaloknál verset írni. Én azt is láttam, hogy amint profilba fordul, és szeráfi vonásait mutatja felém, a feje fölött dicsfény ragyog. Egy egyszerű kör, amolyan ibolyaszín lángkoszorú a koponyája körül, mint a Primus márkájú főző rózsájának a lángja, mintha petróleum lenne a fejében, s fölötte a sziszegő karika ragyogna, amilyen a bolti lámpákban világít. És mikor végigment a téren, senki sem tudta úgy vinni az esernyőt, mint ez a mi vendégünk. Senki sem tudta úgy viselni a vállán hanyagul átvetett felöltőt, mint ez a költő. Senkinek sem állt úgy a fején a puha kalap, mint ennek a művésznek. Még akkor is, ha fehér vatta csomó nőtt a füléből. S akkor is, ha még mielőtt a téren átment volna, számtalanszor föllehúzigálta a felöltőjét, s minduntalan lekapdosta, és a fejébe nyomta a kalapját, mintha csak köszöngetne. De ő soha senkinek nem köszönt. Csak a piaci kofák meg a boltos asszonyok előtt hajolt meg mélyen. Ilyenkor elemében volt. Ilyenkor kereste az új embert. És mikor locspocsos, esős idő volt, egy fazék pacallevest meg kiflit rendelt. És maga vitte ki az átfagyott öregasszonyoknak. És ahogy vitte át a téren az ételt, az nem olyan volt ám, mintha levest vitt volna. Ő abban a lábosban, én ezt így láttam,
minden anyónak külön-külön a szívét vitte. Emberi szívet a pacallevesben, vagy a pörköltnek készített földarabolt szívét, mint a papa szentségtartót, az oltári szentséget az utolsó kenethez, úgy vitte ez a költő egymás után a lábosokat, és meghatódva könnyezett önmaga jóságától, hogyha hitelbe is, de vitt az aranyprágából azoknak az öregasszonyoknak levest. Nem is azért, hogy átmelegedjenek, hanem inkább, hogy tudják, hogy ő, Tomás Jódl, gondol rájuk, hogy ott él közöttük, hogy húsának, vérének érzi őket, világnézete részének, miszerint most kell tevékenyen jót tennünk másokkal, s nem a túlvilágon. És amikor szétteregette a padlón verseskönyvének példányait egészen ki a folyosóra, hát a takarítónő, ahogy vitte a vödröt a WC-ből, összetaposta a fehér címlapokat. Jézus Krisztus fehér borítóit. Ám Tonda nem üvöltött, hogy gonosz, hülye és bűnös nemzedék, de minden lábnyomot ott hagyott. És dedikálta azt a már-már férfi lábnagyságú nyomot, és a megtaposott Jézust 10 korona helyett 12-ért adta. De mivel ez a könyv saját kiadású volt, csak 200 példányban jelent meg. De Jódl ígéretet kapott, a prágai katolikus kiadó 10 000-et ad ki belőle. Így hát, egész nap csak számolt. Kibújt a kabátjából, majd újra magára öltötte, és 3-szor is orra bukott, ahogy a cipőjét odaszögezték. És, amit majd elfejtettem, 5 percenként valami orvosságot, valami port döntött magába. Mint egy molnárt állandóan ez a por borította be, mintha kiszakadt volna a lisztes zsák, olyan fehér volt fekete ruhája a térdén és a mellkasán, és volt egy másik orvossága, Neurasteninnek hívták, ezt egyenesen az üvegből itta, és ettől sárgás keret vette körül a száját, mintha bagót rágna. És így szórta meg, döntötte magába a gyógyszereket, és ezektől a gyógyszerektől érezte 5 percenként, hogy hol a forróság önti el, hol a hideg rázza, és annyira vacog, hogy az asztal is beleremeg. Így aztán az asztalos mester lemérte, hány métert tesz ki a Jézus Krisztus élete a szobában meg a folyosón. És Tonga kiszámította, hogy ha majd megjelenik a 10 000 példány, az annyi könyv lesz, hogy ha a földre terítenék, akkor elég lenne a Császlávból Herzsmálov Mnyesztecbe vivő út kikövezésére. Hogy akkor a felületet tenne ki az a sok könyv, hogy beborítaná városkánk egész főterét az összes környező óvárosi utcácskával együtt. Hogyha egyik verses kötetet a másik után fektetnék a földre, szaggatott országúti felezővonalként Császlávtól Jihlaváig érnének. Engem is teljesen meghűített ezekkel a könyvekkel. Már én is csak úgy jártam a városka utcáin, mintha lefektetett könyveken lépkednék. És tudtam, hogy szép érzés lehet minden kockakövön 10 000-szer ott látni kinyomtatva a nevemet, és azt, hogy Jézus Krisztus élete, amiért bizony Tomás még mindig tartozott. Így aztán eljött Kadavá asszony, a nyomda tulajdonosnője, és elkobozta a Jézus Krisztus életét. A könyveket 2 segéd vitte el ruhás kosárban, és Kadavá asszony azt mondta, pontosan ma rikácsolta, hogy a Jézus Krisztus eztán nálam van a nyomdában, és 8 korona fejében mindig átengedek magának egy Jézus Krisztust. És Tonda kibújt a kabátjából, és meghúzta az orvosságos üveget, és kiáltott, és mennydörgött, hogy gonosz, hülye és bűnös nemzedék.

És köhintettem, de Walden úr ott feküdt a padlón, a szőnyeg mellett. És az egész szőnyeg, mintha 100 koronamintás lett volna. Teli volt zöld bankókkal. És Walden úr végig tekintett ezen a mezőn, ott feküdt elnyújtózva, kövér karja a feje alatt, mintha valami párna volna. Kimentem, becsuktam magam mögött az ajtót, aztán bekopogtam. És Walden úr kiszólt. Ki az? Mondom, én vagyok a Piccolo, az ásványvizet hozom. Tessék, mondta, és beléptem, és Walden úr most is az oldalán feküdt. Fejét a tenyerébe fektette, göndör haján vastagon állt a brillantin, majdnem úgy csillogott a haja, mint a brilliánsok a másik kezén, és megint olyan mosolygós volt. És azt mondta, nyisd ki nekem egy üveget, és csücs le. És én elővettem a zsebemből egy dugóhúzót, ami sörnyítő is volt, és az ásványvíz halkan sziszegni kezdett. És Walden úr ivott, és ahogy szünetet tartott az ivásból, a bankókra mutatott, és mint az ásványvíz sustorgása halkan kedvesen beszélt. Tudom, én már voltál bent, és én hagytam, hogy kibámészkod magad. Jól jegyezd meg, a pénz megnyitja előtted a nagyvilág kapuit. Így tanított engem az öreg Koref, akinél kitanultam. És amit itt látsz, ezen a szőnyegen, az egy heti keresetem. 10 mérleget adtam el. És itt az én provízióm. Láttál már valaha ennél szebbet? Ha majd hazaérek, akkor így terítem szét az egészet a lakásban. Az asszonnyal együtt szétterítjük a pénzt az összes asztalra, beborítjuk vele a padlót, aztán veszek egy rút szalámit, katonákra vágom, és egész este azt eszem. Nem hagyok másnapra egy falatot sem, mert éjszaka úgy is fölkelnék, és megzabálnám a maradékot. Iszonyúan szeretem ám a szalámit. Egy egész rúddal megeszem belőle. Egyszer majd mesélek neked erről, ha megint erre járok. Aztán Walden fölállt, megsimogatott, kezét az állam alatt hagyta, és a szemembe nézett, és azt mondta, te még viszed valamire. Emlékezz erre. Van hozzá tehetséged. Érted? Csak tudni kell a módját. De hogyan, mondom én. És ő meg, hogy láttalak én téged a pályaudvaron virslit árulni. Én is a vevőd voltam, én is adtam neked 20 koronást, és te olyan sokáig adtál vissza 1.80-ig, míg a vonat el nem indult, és el nem ment. Aztán meg, mondta Walden úr, és kinyitotta az ablakot, és egy marék aprót markolt ki a zsebéből, és kidobta az elhagyatott térre, várt egy kicsit, felemelte a mutató ujját, hogy hallgassam, hogyan esnek les, gurulnak, csilingelve az érmék. És úgy folytatta. Így kell tudnod kidobni az apró pénzt az ablakon, hogy aztán az ajtón százasok sétáljanak be. Érted? És feltámadt a szél, és húzat lett, és az összes százas, mint egy parancsszóra fölemelkedett, ugrabugrált, megelevenedett, és mint egy kupac őszi falevél, a sarokba csúszott. Így figyeltem hát Walden urat, és így néztem meg jól magamnak minden utazó ügynököt, és miután kibámészkodtam magam, mindig arra gondoltam, vajon milyen a fehér neműje, vajon milyen az inge. És mindig úgy gondoltam, hogy mindegyiknek piszkos az alsó neműje, hogy némelyiknek a lába közt meg is sárgult, hogy mindegyiknek koszos az ingallérja, hogy az okniuk mocskos. Szóval, hogyha nem nálunk szálltak volna meg, biztosan az ablakon hajítanák ki azokat az alsó nemüket, zoknikat meg ingeket, ahogy a vendégek dobálták ki az ablakon ezeket a holmikat Károly fürdőben, ahol 3 évig nevelt a nagyanyám, akinek a régi malomban volt egy kis szobája, amolyan kis kamrája, ahová sosem sütött be a nap, nem is süthetett volna, mert északi fekvési volt, de azért rögvest a malomkerék mellett. És az a malomkerék oly hatalmas volt, hogy az első emeletről merült a vízbe, és a 3. emeletig is felért. És pont ez a nagyanyám kellett, hogy magához vegyen. Az én anyám leányanya volt, így hát odaadott nevelni a mamájának, mármint az én nagyanyámnak.
És ez az én nagyanyám közel lakott a fürdőhöz. Élete legnagyobb szerencséje volt, hogy megkapta albérletbe azt a kis kamrát a malomban. Hálát is adott mindig a jó Istennek, hogy meghallgatta és nekiadta azt a kamrácskát a fürdő tőszomszédságában. Mert ahogy jött a csütörtök és a péntek, ebben a fürdőben fürdőztek a kereskedelmi utazók, ügynökök és más tartós lakhelyen nem rendelkező emberek. És az én nagyanyám már reggel 10-től készültségben volt, aztán már én is alig vártam azt a csütörtök pénteket, meg a többi napot, csak akkor nem röpködött annyi fehér nemű a fürdő WC ablakain. És mi csak néztünk ki az ablakon, és a szomszédos ablakokból szinte percenként ledobott egy-egy utazó valami piszkos ruhadarabot, az egy pillanatra lebegve megállt, megmutatta magát, aztán tovább hullott. Volt, ami a vízbe esett, azért a nagyanyám lenyúlt és kampóval húzta ki, és hogy eközben le ne zuhanjon a mélybe, nekem a lábánál fogva kellett őt tartanom. Vagy pedig az ablakon kidobott ingek egyszerre csak kitárták karjukat, mint a közlekedési rendőr vagy Krisztus Urunk, egy pillanatra így feszültek keresztre az ingek a levegőben, aztán fejest zuhantak a malomkerék lapátjaira, abroncsaira, és a kerék forgott, és az mindig kész kaland volt, ha úgy adódott, az ember a keréken hagyta az inget. És egy fordulattal később az egyik lapát szinte oda szállította a ruhadarabot a nagymama ablakához. Úgyhogy elég volt kinyúlni az ablakon és bevenni. Vagy pedig kampóval kellett a tengelyről levadászni, mert oda tekeredett fel. És minden fordulattal lejjebb csúszott. De ezt is elérte az én nagymamám, és a kampóval beemelte a konyhaablakon, és rögtön mindent egy teknőbe dobott, és este kimosta a szennyes ingekből és alsólemükből és zoknikból a piszok vastagját, és már öntötte is vissza a vizet a malomkerék lapátjai alatt kavargó örvénybe. Aztán milyen szép is volt este, mikor a Károly fürdő klozet ablakából az esti sötétben kiröpült egy fehér alsónadrág, egy fehér ing a malom meredélyének sötét hátterére. Ilyenkor ez az ingecske vagy gatya egy pillanatra fölragyogott az ablakunkban, és nagyanyám a kampójával ügyesen elkapta, mielőtt még a mélybe esett volna, a csillogó és nedves lapátkerekekre. Néha este vagy éjjel, mikor a víz felől a mélységből légvonat süvített, az eső meg a vízpermet úgy csapott a nagyanyám arcába, hogy néha szinte meg kellett birkóznia az ingért a húzattal, de a nagymama mégis előre örült minden napnak. Különösen a csütörtöknek meg a pénteknek, amikor a vigécek inget gatyát váltottak. És mert volt pénzük, hát új inget, gatyát és zoknit vettek maguknak, és a régit kidobták a fürdő ablakán. A nagyanyám pedig ott lesett rájuk a kampóval, és aztán kimosta, kiavítgatta, összehajtogatta, és a kredencbe rakta a ruhaneműt. És utána az építkezéseket járva árulta a kőműveseknek és a segédmunkásoknak, és így élt szerényen, ám mégis jól, úgyhogy még nekem is tudott kiflit venni, meg tejet a teljes kávéba. Azt hiszem, ez volt életem legboldogabb időszaka. Még ma is látom, ahogy nagyanyó ott áll a vártán, a nyitott ablakban, ami ősszel meg télen egyáltalán nem volt olyan könnyű dolog. Még mindig látom, ahogy a kidobott ingeket a felfelé törő húzat egy pillanatra megállítja ablakunkban. Az ing széttárja a karját, és nagyanyám egy gyors mozdulattal magához rántja. Mert különben a ruhadarab az anyomban leesik, mint egy meglőtt fehér madár, le a csörgedező fekete vízbe, és mint a kínvallatot úgy bukkan elő a malomkerékre feszítve, már emberi test nélkül, és lassan vándorol ezen a nedves köríven, és mikor eltűnik a harmadik emeleti ablakok magasságában, ahol hál' Istennek nem emberek laktak, mint mi, hanem a gépház volt, nem kellett hát senkivel sem megharcolni ezekért az ingekért és gatyákért. Szóval aztán ki kellett várni, míg a fehér nemű ezt a körívnyi utat megteszi, és visszatér, és megint aláereszkedik, mert ha lecsúszna, akkor a feketén áramló vízbe zuhanna, és a fekete kis hidak alatt lévő csatorna beszippantaná, és elsodorná valahova a malmon túlra. Elég lesz mára? Akkor most abba is hagyom.
A csendesség szálló. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Vettem egy új vulkánfiber koffert, és ebbe a bőröndbe beleraktam az új frakkomat. Azt, amit a párdubicei szabóságon vartak az én próbababámra. Magam mentem el ezért a frakkért, és a cég ügynöke tényleg nem hazudott. Lemérte a melbőségemet, körös körül rakott pergamentpapírból való csíkokkal, és miután mindent lemért rajtam, az egészet feljegyezte, egy borítékba rakta, és elvette az előleget, én meg végül elmentem a frakkért. És a frakk olyan volt, mintha rámentötték volna. De engem nem is annyira az a frak érdekelt, mint inkább az, hogy hol van az én fölfújt mellszobrom, hogy az én mellkasom hol lebeg. És maga a főnök, aki szintén olyan kisnövésű volt, mint én, mintha megértette volna, hogy én magasabbra akarok kerülni, mint ahol most vagyok, egyre magasabbra, hogy igen fontos nekem, hogy ennek a társadalomnak a plafonján lebegjek, a boltba vezetett. Óriási volt. A mennyezet alatt generálisok és ezred parancsnokok és ismert színészek mellkasa lebegett. Maga Hans Albers is itt varratott frakkot. Ő is ott lebegett a plafon alatt, a nyitott ablakon beáramlott a léghúzat, és azok a mellkasok úgy mozogtak, miként a felhők. Mint bárányfelhők az égen, mikor fúj az őszi szél, és minden törzsről vékony madzag lógott alá, név és címkártyával a végén, és ahogy fújt a szél, a névkártyák vidáman ficánkoltak, mint a horogra akadt halacskák. Aztán a főnök intett, és én elolvastam a saját címemet. És lehúztam azt az én mellkasomat, mitagadás, kicsike voltam, majd elsírtam magam, amikor megláttam a magamé mellett egy altábornagy mellkasát, meg Beránek szálloda tulajdonos úr mellszobrát. Ám aztán fölkacagtam, és boldog voltam, hogy miféle társaságba kerültem. A főnök meghúzta az egyik madzagot, és azt mondta, hogy most erre a babára var frakkot, hogy ez a baba a kultuszminiszter. És még a kultuszminiszternél is kisebb ez a másik itt, a hadügyminiszter. És mindez olyan erővel töltött el, hogy kifizettem azt az én frakkomat, és még 200-assal meg is toltottam az árát egy aprócska pincér apró figyelmességeként, aki elhagyja az aranyprágát, és valahova a Stráncsicsébe, a csendesség szállóba megy dolgozni. Ahová a világ harmadik legnagyobb cégének, a Van Berkelnek az ügynöke protezsálta be. Elbúcsúztam hát, és elutaztam Prágába. És aztán kofferestül kiszálltam Stráncsicsében. Délelőtt volt, és egyre zuhogott az eső. Itt nem csak egész éjjel, hanem biztosan több napja esett már. Annyi homok meg sár volt az úton. És a Csalánon, Bojtorjánon és Lapun át csak úgy rohant a megáradt, világosbarna, teljes kávészínű patak. És én csak mentem egyre feljebb ebben a sárban, amerre a nyíl mutatta a csendesség szállót. És ahogy magam mögött hagytam néhány villát és néhány derékba tört fát, hát nevetnem kellett, mert az egyik kertben egy érett sárga baracktól roskadozó, villámhasította fát kötöztek éppen össze, a kopasz tulaj egy dróttal próbálta szorosra fogni a szerte borzolódott koronát, amit két oldalról egy nő támogatott. Aztán egyszerre csak akkora szél támadt, hogy a drót elpattant, és a két nő személy nem bírta megtartani az ágakat, és azok újra szétrepültek, és létrástul mindenestől felborították a férfit, aki szinte eltűnt az ágak fogságában, és mert a tüskék összekarvolázták, folyt a fejéből a vér, és az ágak úgy gúzsba kötötték azt az embert, hogy úgy feküdt a földön, mint akit odaszögeztek, mint akit a vastag ágakkal keresztre feszítettek. És én ott álltam a kerítésnél, és ahogy azok a nőszemélyek meglátták a férfit, hatalmas nevetésbe kezdtek, üvöltöttek a röhögéstől, miközben az úriembernek a szeme forgott és ordítozott, ti kurvák, ti disznók, várjatok csak, majd ha kiszabadítom magam, mint a szöget, úgy verlek benneteket a földbe. Azok a nők a lányai lehettek, vagy a felesége meg a lánya, én pedig megemeltem a kalapom, és azt mondtam, polgártársam, jó felé megyek a csendesség szállóhoz. És a picsába küldött engem az az ember, és rángatózott, de képtelen volt talpra állni.
Felejthetetlen látvány volt az érett, sárga barack fogságában vergődő férfi, és a két nő kikacagta magát, és kezdték eltávolítani az ágakat, hogy a férfi fölállhasson, aztán sikerült is föltérdelnie, majd fölállnia, és az első dolga az volt, hogy kopasz fejére húzta a svájci sapkát. És én inkább tovább mentem az úton, és láttam, hogy aszfaltozva van, a patkát pedig sárga gránit kockákból rakták ki. És levertem cipőmről a sarat és a sárga agyagot. És aztán fölértem a dombra. Megcsúsztam, egyszer térdre is estem, köröttem felhők vonultak, majd olyan kék lett az ég, mint az ártól megdöntött katáng az út két oldalán, és ott, fönn, a dombon megpillantottam a szállót. Olyan szép volt, mint a mesében. Mint valami kínai építmény, mint valami szörnyen gazdag ember villája Tirolban, vagy valahol a Rivierán. Fehér volt, hullámosan emelkedő piros öblös cseréptetővel, mindhárom szinten zöld zsalugáterek, és minden fölsőbb emelet egy kicsivel kisebb volt, míg a legfelső olyan volt, mint egy szép lugas, amit odabigyeztettek az építmény tetejébe. És e fölött, a kis lugas fölött is volt valami csecsebecse. Csupa-csupa zöld zsaluból, mint valami figyelőtorony, mint valami meteorológiai állomás, belül műszerekkel, kívül pedig apró lobogókkal, melyek fölött a csúcson piros szélkakas forgott. És minden emeleten, minden ablakhoz volt egy erkély. És ezekre az erkélyekre ugyancsak zsalugáteres ajtók nyíltak, nyitott zsalus ajtók. És én mentem, és sem az úton, sem az ablakokban, sem a balkonon nem mutatkozott senki. Csendesség volt, csak a szél suhogását lehetett hallani a levegőben. Az illatos szellőjét, amit szinte harapni lehetett, mint valami fagyit, mint valami láthatatlan tejszínhabot. Szinte kanalazni lehetett. Az volt az érzésem, hogy ha vennék hozzá kiflit, vagy egy darab kenyeret, úgy szürcsölgethetném, mint a tejet. És már be is léptem a kapun. A víz mosta a gyalogutakat, homokkal szórták föl. A frissen kaszált sűrű gyepen bogják sorakoztak, és én mentem a fenyők között, ahonnan egyszerre csak tágas rétet láttam. És a csendesség szálló feljárata amolyan kis hídgyanánt emelkedett ki a környezetből, amiről aztán egyenesen az üvegajtónak tartott az ember. Az üvegajtón volt még egy zsaluajtó is, szétnyitva a fehér falra, mint valami dísz. És ezt a hullámszerűen emelkedő feljáratot fehér korlát szegélyezte. Alatta sziklakert, alpesi virágokkal, és én egyszerre csak elbizonytalanodtam, hogy vajon jó helyen járok-e. Hogy ez itt szálloda-e, hogy fölvesznek-e, és hogy egyáltalán Walden úr elintézte-e a dolgot, és hogy én, a picike kis pincérfiú, jó leszek-e valamire a csendesség szálló főnök urának. És egyszerre csak elfogott a rémület. Sehol egy teremtett lélek, néma csönd, és én sarkon fordultam, és futásnak eredtem a kerten át. De egyszer csak éles fütyszó hallatszott. Olyan határozott, hogy megtorpantam, és még háromszor szólalt meg az a síp, mintha azt mondaná, te, te, te. És aztán egy hosszú fütyült. Úgyhogy megint megfordultam, aztán szaggatottan szólt az a síp, mintha valami kötél vagy sodrony volna, és csévélne, húzna visszafelé egészen az üvegajtóig, amin aztán be is léptem. És ekkor szinte belém hajtott egy tolókocsiban ülő kövér úr, aki az abroncsba kapaszkodva a tenyerével hajtotta a kocsit, és kövér fejéből egy síp állt ki, és aki most olyan keményen markolta meg az abroncsot, hogy a kocsi megállt, és ahogy hirtelen fékezett, a kövér ember előre billent, épp hogy ki nem borult a kocsiból, csak fekete parókája csusszant le kopasz feje búbjáról, a féle álhaj, amit rögtön vissza is tolt a tarkójára. És aztán bemutatkoztam csendesség úrnak, ő meg nekem. És megemlítettem neki Walden úrnak, a Van Berkel cég ügynökének és kapacitásának az ajánlását, és csendesség úr azt mondta, hogy már reggel óta vár, de már azt hitte nem jövök, mert olyan felhőszakadás volt, és hogy csak menjek, pihenjek le, és utána mutassam meg magam neki frakban is, és aztán majd megmondja, hogy mit vár tőlem. És én nem néztem oda, nem akartam oda nézni, de mégsem bírtam levenni a tekintetem arról a hatalmas testről a tolókocsiban. Olyan kövér volt rajta minden, mint a Michelin autógumi reklámbabáján.
bár Csendesség úrban, akihez ez a nagy test tartozott, valami nagy öröm lakott.

és fekete haját konyba fésülte föl, és én ettől a frizurától még kisebbnek éreztem magam, de elhatároztam, hogy spórolni fogok erre a szobalányra, és hogy az enyém lesz. Virágokkal fogom díszíteni a kebleit meg a szép hátsóját, és ahogy a pénzre gondoltam, visszanyertem a kurázsimat, ami mindig elhagyott, amikor valami szépet láttam, különösképpen szép nőt. De ez a pincérlány nem az emeletre vezetett, hanem amolyan teraszférére mentünk ki, hogy aztán épp ellenkezőleg leereszkedjünk a lépcsőn az udvarra, és ott aztán már mindent láttam. Ott volt a konyha, és két fehér szakácssapka. Hallottam, hogyan dolgoznak a kések, és hallottam a vidám nevetést, és két zsíros arc közeledett az ablakhoz, meg nagy, tágra nyílt szemek, aztán újra távolodó nevetés. Ahogy elsiettem a kezemben a bőröndel, amit igyekeztem minél magasabbra emelni, hogy ellensúlyozom apró termetemet, ha már a dupla talp semmit sem segített, talán csak az segített, hogy kinyújtott nyakamon magasra emelve hordtam a fejem, és átmentünk az udvaron. És volt ott egy építmény, és én csalódottságot éreztem. Az Arany Prágában ugyanolyan szálláson volt, mint a vendégeknek, de itt a mindenes szobájában laktam. Vanda a szekrényre mutatott, kinyitotta, megeresztette a mosdóba a vizet, fellebbentette a takarót, hogy megmutassa tiszta az ágynemű, aztán lemosolygott rám, és elment. És megint, ahogy átment az udvaron, láttam az ablakból, hogy egyetlen, de egyetlen egy lépést se tehet anélkül, hogy ne kövessék, ne lássák a tekintetek. Még azt sem engedhette meg magának ez a szobalány, hogy megvakaródzon valahol, hogy csak úgy poroszkáljon, hogy a kezével törölje meg az orrát. Úgy kellett itt mindig járnia, mint valami színpadon, mint egy üvegfalú boltban, mint nálunk, mikor virágért küldtek, és ahogy visszafelé mentem, a kacsék kirakatát rendezték a lányok, apró szögekkel tűzték oda az anyagot, és négy kézláb másztak, egyik a másik után, és az egyik kezében kis kalapács volt, és a redőzött seviotot és kortbársonyt szögezte, és mikor elfogyott a szög, hátra nyúlt, és a mögötte mászó kirakatrendező lány szájából vett újabb szeget, és oda szögelte az újabb redőt, és aztán megint újabb és újabb szöget húzott ki annak a másiknak a szájából. Annak a lánynak tele volt a szája apró kis szegekkel. Alig, hanem így mulattak ott a kirakatban, s én csak álltam, kezemben a kardvirággal teli kosár, a földön meg egy másik, az pedig margarétával volt teli. Elnéztem ezeket a kirakatrendező lányokat. Négy kézláb másztak, és délelőtt volt, és rengeteg ember. És a lányok biztosan elfelejtették, hogy a kirakatban vannak. Minduntalan megvakarták a hátsó felüket vagy a környékét, és aztán megint a kirakat üveghez másztak, kezükben kis kalapács, lábukon papucska, és úgy nevettek, hogy a könnyük is kicsordult, és az egyiknek kispicceltek a szájából a szögek, és ők négy kézláb röhögtek, és vicsorogtak egymásra lányos bujaságukban, mint a kutyák, és elállt a blúzuk, és látszott a mellük, ahogy ide-oda himbálózik, akárcsak a lányok egész teste a boldog nevetéstől, és a kirakat előtt már rengeteg ember állt, és bámult azt a négy harang módjára a kivágás harang lábában himbálózó keblet, és aztán az egyik lány az emberekre pillantott, elkomolyodott, összehúzta magát, és elvörösödött. És mikor a másik kiúszott a nevetés könnyeiből, és az első a kac üzlet előtt összegyűlt tömegre bökött, hát az a másik lány úgy megrémült, hogy két könyökét a blúzához szorította, s ettől hanyat vágódott, és két lába szétnyit, mint az olló, és mindent látni lehetett, még ha divatos csipkés bugyival takarva is. És ahogy az emberek az imént még kacagtak, úgy komolyodtak most el ettől a látványtól. Egyesek elmentek, mások még maradtak, és még akkor is a kirakatot bámulták, amikor rég elmúlt dél, amikor a lányok már nálunk az Arany Prágában ebédeltek. Még akkor is ott álltak a két kisasszony szépségétől földbe gyökerezett lábbal, mikor a boltos segéd lehúzta a rolót. Ennyire képes némelyeket a lánytest szépsége levenni a lábáról. És leültem, és lehúztam a sáros cipőmet, utána a nadrágomat, kinyitottam a bőröndömet, hogy válfára akasszam a frakkot,

Egyszerre csak sóvárogva gondoltam vissza az aranyprágára, meg az Édenre. Folyvást ott láttam magam körül a kövekből és emberekből összeálló várost. A zsúfolt tereket. A természetből én 3 év alatt csak azokat a virágokat láttam, amikért nap mint nap szalajtottak. Meg a kis parkot. Ja, és a szirmokat, amelyekkel az Éden kisasszonyainak a hasát díszítettem. Aztán, ahogy belebújtam a frakba, egyszerre csak eszembe jutott, kiféle, miféle is volt az én főnök. Ebbe a 3 évbe foglalva, mint valami pürét, mint holmi eszenciás főzetet, úgy láttam őt és a feleségét. Ez az én főnököm tulajdonképpen még nálam is alacsonyabb volt. És ő is ugyanúgy esküdött a pénzre, mint én. És a pénzéért nem csak az Édenben kapott szép lányokat, de eljárt, sőt, szinte menekült hozzájuk Pozsonyba, meg Brunóba is. Azt mesélték, hogy mire a felesége megtalálta, képes volt jó pár ezrest elverni, hogy mielőtt még belefogott volna a mulizásba, mindig a mellényzsebéhez gombos tűzte a visszaútra való pénzt, és egy kis borravalót a kalauznak, hogy vigye egészen hazáig. És mert olyan picike volt, a kalauz általában a karjában hozta, mint valami gyermeket, és ilyenkor a főnök mindig aludt, és ezektől a muriktól még jobban összezsugorodott, egy álló hétig olyan pici volt, mint egy tengeri csikó. De aztán, 1 hét elteltével újra belebújt az ördög, csak most döbbentem rá, mennyire szerette a nehéz borokat, a portóit, az algírit, a malagát, mindent iszonyú komolyan ivott, és szörnyű lassan. Úgyhogy olybá tűnt, mintha nem is ivott volna. Minden korty után valahogy megszépült, az az én volt főnököm. A bort egy kicsit megforgatta a szájában, és csak azután nyelte le, mintha almát falatozna. És minden hörpintés után halkan kijelentette, a szaharai nap van benne ebben a nedűben. Néha a törzsasztal társaságával együtt rúgott be. Ilyenkor kidőlt, és az emelkedett hangulatú társaság mindig a feleségét hívta, jönne már összeszedni az urát. És az asszony jött is le a felvonóval a 3. emeletről, ahol a főnök lakosztálya volt. Szép nyugodtan jött, nem az ő szégyene volt ez, sőt, mindenki csak hódolt neki, és ahogy a főnök ott feküdt az asztal alatt, vagy a karjára borulva aludt, az asszonyság galléron ragadta, játszik könnyedséggel fölemelte, mintha csak üres kabát volna. Ha megült a főnök, akkor lelökte a székről, de nem hagyta, hogy leessen. Röptében elkapta, és olyan erős volt a karja, hogy könnyedén és nyugodtan vitte az emberét, lebegtette a levegőben, mintha tényleg csak egy kabátot vinne. És a főnök rendszerint fölébredt, és csak verdesett a kezével, már amennyire a lecsúszott kabát ujja engedte, és a neje energikus mozdulattal föltépte a liftajtót, és ahogy fogta azt az én főnökömet, úgy be is hajította, csak úgy koppant a lába, de az asszony belépett utána, és megnyomta a gombot, és mi láttuk az üvegajtón át, hogyan fekszik a főnök a felvonó mélyén. Fölötte meg, ott tornyosul az asszony, és mintha mennybe mennének, úgy emelkedtek föl a 3. emeletre. Azt rebesgették a törzsvendégek, hogy évekkel ezelőtt, amikor a főnök az aranyprágát megvette, a főnökné asszony is lejárt a törzsvendégek közé, hogy itt lenn egy irodalmi szalonféle volt, amiből már csak a költő-festő Tonda Jódl maradt, hogy itt mindenféle diskurzusok folytak, hogy könyveket olvastak föl, meg színházat játszottak, ám a főnökné asszony mindig hajba kapott az urával, méghozzá szenvedélyesen, hogy szinte minden második héten összevesztek holmi romantizmus meg realizmus miatt. Összekülönböztek Smetanán és Janáceken, de úgy, hogy dühükben borral locsolták egymást, sőt, össze is verekedtek. És a főnöknek volt egy spánielje, a főnöknének pedig egy foxia. És amikor gazdáik hajba kaptak az irodalmon, a kutyák sem bírtak uralkodni magukon, és véresre marták egymást. Ám aztán a főnök és a mi főnökné asszonyunk megbékéltek egymással, és sétálni mentek a patak mentén, ki a városból, fejük vagy karjuk bekötve, esetleg felkötve egy nadrágtartóval, mögöttük pedig ott válszorogtak a kutyák, az összemart foxi, meg a spániel, tépet fülükön flaszterrel, vagy csak lassan alvadó sebekkel a harapós irodalmi bunyó után. Így aztán mind megbékéltek egymással, hogy egy hónap elteltével újra kezdjék.
szép lehetett, de szerettem volna látni. És már ott álltam a tükörben, talpig frakban, az én új frakkomban, kikeményített fehér ingben, fehér csokornyakkendőben, és mikor zsebembe csúsztottam az új, késpengével kombinált nikkelnyelű dugóhúzót, hallottam, hogy megszólal a síp. És ahogy kiléptem az udvarra, egy árnyék suhant át rajtam. Valaki átvetette magát a kerítésen. A fejemre, mint holmi két női mell, két szövetdarab terült, és egy frakba bújtatott pincér ért földet előttem. Fölemelkedett, frakjának két fecskefarka a levegőben úszott, de ő csak rohant tovább, mint akit a síp hangja gombolít föl. Belerúgott az ajtóba, és a lengőajtó szétrepült, és a pincér háta mögött tovább hullámzott, majd megállapodott, és az ajtó kicsinyítve tükrözte vissza az udvart, és az én közelgő, majd végül az üvegajtón belépő alakomat. Csak két hét elteltével jöttem rá, kinek is építették ezt a szállodát. Két hete egyik ámulatból a másikba esem, hogy hová csöppentem, hogy lehetséges-e egyáltalán eképpen élni. Két hét alatt már több ezer koronát kerestem borravalókból, s most a fizetésem a zseppénzem. De 14 napja, még ha egyedül vagyok is kis szobámban, még ha egyedül számolom is a bankókat, mert amint van egy kis szabad időm, már is a pénzemet olvasom, hiába vagyok magamban, mégis az az érzésem, hogy nem vagyok egyedül. Hogy valaki állandóan néz, miként Zdenyek főúrnak is mindig az az érzése. Annak az Zdenyeknek, aki már két éve itt van, és állandó készenlétben él, hogy fügyszóra átugorja a kerítést, és minél hamarabb az étteremben teremjen. Voltak épp egész nap alig akad munkánk. Ha már kitakarítottuk és rendbe raktuk az éttermet, ami nem tart soká, ha már kikészítettük a poharakat és az evőeszközt, ha már kicseréltük és ellenőriztük a szalvéta és terítőkészletet, lemegyünk Zdenyekkel, akinél a pincekulcs van, előkészíteni az italokat, ellenőrizni, van-e elegendő behűtött pezsgő, 3 decis exportvízeni, a konyakot pedig felvisszük a tálalóba, hogy szobahőmérsékletű legyen. Aztán kimegyünk a kertbe, helyesebben a parkba, s ott kötényt veszünk, s szépen elgerebjézzük a sétányokat, két hetenként felfrissítjük a szalmakazlakat, a régi bognát elviszik, és újat hoznak, frissen kaszáltat, s azt az előre megszabott terv szerint ugyanarra a helyre kell állítanunk, ahol a régi volt. Aztán a kerti utakat gerebjézzük, azaz, hogy általában csak én gerebjézek. Zdenyek, az folyton a környező világban bujkál, ahogy ő mondja, de szerintem nem bujkálás az, hanem a szeretői után jár. A nyári lakokban hétközben magukra maradt feleségekhez, vagy pedig államvizsgákra készülő kisasszonyokhoz. És én gerebézem a kerti út homokját, és elnézem, hogyan fest ez a mi szállunk hátulról, a fák közül, vagy előről, a tágas rétről, nappal olyan, mint valami panzió. Állandóan az az érzésem, hogy a bejárati kapun egyszerre csak leányzók, vagy pedig aktatásás fiatalulak tódulnak ki. Esetleg kötött pulóveres ifjoncok, s mögöttük szolgák viszik a gólfütőt. Vagy kijön egy gyáros, s az inas fonott széket és asztalkát hoz utána, és a cselédlányok abroszt terítenek arra az asztalra, és kiszaladnak a gyerekek is, és a papához dörgölőznek. Aztán megjön a nagysága, napernyőstül, és szép lassan lehúzza a kesztyűjét, s midőn már mindenki leült, kitölti a kávét. De egész nap nem jön ki azon az ajtón senki, és senki sem lép be rajta. A szobalányok mégis minden nap takarítanak, és 10 szobában friss ágyneműt húznak, és port örölgetnek. És a konyhában mégis olyan sürgésforgás van, mintha valami lakodalomra készülődnének. Temérdek étel, temérdek fogás készül valamiféle nagy lakomára, amilyent én még sohasem láttam, amilyenről én még csak nem is hallottam. S ha mégis, hát csak arisztokrata körökben. Vagy pedig annak a mi aranyprága szállónknak a főpincérétől, aki pincérként dolgozott egy első osztályú luxus gőzhajón, a Wilhelminén. És a gőzhajó pont akkor süllyedt el, mikor a főúr lekéste az indulást, s mi alatt egy szép svéd nővel, akivel együtt késett el a kikötőből, egész Spanyolországon át a hajó után Gibraltárba vonatozott, az alatt a gőzös elsüllyedt. Szóval
azok az első osztályú Wilhelmine fedélzetén elfogyasztott lakomákról szóló elbeszélések, azok voltak kissé hasonlatosak ahhoz, amit mi itt, ebben az Isten háta mögötti csendesség szállóban szervíroztunk. És bár elégedetnek kellett volna lennem, gyakran bizony féltem. Például a gerebézés után felállítottam magamnak egy nyugágyat egészen hátra, a fák mögé. De alig, hogy ledőltem és föltekintettem a vonuló felhőkre, itt mindig vonultak a felhők, alig, hogy elszundítottam, már meg is szólalt a síp, mintha mögöttem állt volna a mi főnökünk, és nekem a legrövidebb úton rohannom kellett az étterembe, futtomban oltoztam le a kötényemet, átvetettem magam a kerítésen úgy, ahogy Zdenyek is csinálta, és egyenesen az étterembe nyargaltam, és jelentkeztem a főnöknél, aki mindig a tolókocsiban ült, és mint rendesen most is nyomta valami. A felgyűrődött pokróc, amit ki kellett alatta simítanunk. Ilyenkor egy övet kellett a dereka köré csatolnunk, olyant, amilyet a tűzoltók is használnak. Egy tartógyűrűs övet. Akárcsak Radzimszky Molnár úr két gyermekének. Az a két gyerek mindig a malomároknál játszott, és a meredek parton egy Bernát hegyi feküdt. És amikor Harry vagy Vintyirzs, mert így hívták a gyerekeket, közel mentek a malomárokhoz, még mielőtt felmerült a veszély, hogy a vízbe esnek, jött a Bernát hegyi, beleakaszkodott abba a tartógyűrűbe, és elhúzta Harryt vagy Vintyirzst a veszélyes ároktól. Pont így akaszkodtunk mi is a főnök övén lógó tartógyűrűbe, és egy csigával fölemeltük a főnököt. Ha nem is a plafonig, csak annyira, hogy a kocsi kigördülhessen, és hogy megmutathassuk neki, hol is lehetett ez a gyűrődés. És megigazítottuk a pokrócot, vagy újat, esetleg még egyet tettünk alá, és újra visszaeresztettük a főnökünket a kocsijába. Olyan mulatságos volt, ahogy lógott a levegőben, egész testével előre dőlve. Ahogy a nyakában függőlegesen fityegett a síp, mutatván a főnök dőlés szögét. Aztán újra keresztül kasó gurult az éttermen, a kis és nagy szobákon, igazgatta a virágokat. Ez a mi főnökünk szörnyen kedvelte a női munkákat. Nálunk az összes éttermi helyiség leginkább szoba volt, akárcsak egy polgári lakásban, vagy valami kis kastélyban. Mindenütt függönyök, aszparágusok, minden nap frissen vágott rózsa és tulipán, és mindaz, amit az évszak adott, és hozzá mindig jó sok vágott aszparágus. És a főnök olyan szép vázákat komponált, oly sokáig igazgatta a csokrokat, ilyenkor mindig odagurult a vázához, igazított rajta, meg itt hátratolatott, és megszemlélte, de nem csak a csokrot nézte, hanem hogy miként harmonizál a virág a környezetével, és minden alkalommal másféle terítőt tett a vázák alá. És miután egész délelőtt a szobák szépítésével foglalatoskodott, a főnök nekilátott az asztalok csinosítgatásának. Asztalból általában csak kettő volt, az is legfeljebb 12 személyre terítve. És miközben Zdenyek és én szótlanul hordtuk az asztalra a tányérok, villák és késféleségek mindenfajtáját, a főnök csendes lelkesültségtől eltelve igazgatta az asztalok közepén álló csokrokat, és ellenőrizte, vajon a tálalóban elég frissen vágott virág és aszparágusz áll-e a vízben. Amivel az utolsó pillanatban, közvetlenül azelőtt, hogy a vendég leült volna, még feldíszítettük az abroszt. És így, amikor a főnök, ahogy mondani szokta, kiirtotta az éttermet az étteremből, és az egész szállót egy Biedermeier polgári otthon melegével töltötte meg, kocsiján kigördült az ajtóig, amin majd a vendégek érkeznek, és kis ideig ott ült az ajtóban. Így összpontosított egy kicsit, és ahogy hirtelen megfordult a tolókocsival, és elindult felénk, úgy pillantott ránk, mintha idegen volna. Egy vendég, aki még sose járt itt, és csodálkozva nézett szét a halban. Aztán egyik szobából a másikba gurult, és szakértő szemmel vizsgált meg minden részletet, a függöny elrendezését, ki kellett mindent világítanunk, minden villanykörtének ragyognia kellett azon az estén, és amikor befejeztük az előkészületeket, e pillanatban a főnök szép volt. Mintha elfeledte volna, hogy 160 kilót nyom, és hogy emiatt járni se tud.
Így gurult végig idegen tekintettel, aztán ezt az idegen tekintetet újra a sajátjával cserélte föl. Összedörzsölte a kezét és füttyentett, megint valahogy másképp, és én már tudtam, hogy rögvest berohan a két szakács, és részletes jelentést tesz a dolgok állásáról, hogy mi a helyzet a homárral, meg az osztrigával, hogyan sikerült a Suvarov töltelék, és hogy áll a Szalpikon. Mikor harmadik napja voltam itt, a főnök lendületből gázolta el a főszakácsot, mert rájött, hogy egy kis kömény magot szórt a gombás borjú szűzérvékre. Aztán felébresztettük a háziszolgát, egy óriást, aki egész nap aludt, és aki mindent megevett, ami az éjszakai lakomákból megmaradt. Szédületes mennyiségű adagokat, teletál salátát, amit sem a szobalányok nem tudtak megenni, azt mind bekebelezte ez a mindenes. Meg is ivott mindent, ami az üvegek alján maradt, és szörnyű ereje volt. Szóval ez az ember éjszakára zöld kötényt kötött, és a kivilágított udvaron apró fát hasogatott. Semmi más nem csinált. Csak aprította a fát. Egész éjjel dallamos baltacsapásokkal hasogatta a rönköket, amiket este fölfűrészelt, de én rájöttem, és hallottam is jól, hogy csak akkor vágta a fát, amikor vendég jött. És hozzánk csak automobilon érkeztek vendégek. Diplomata rendszámú kocsikon, autóoszlopokban. Mindig csak késő este vagy éjjel, és a mindenes aprította a fát. Az illatos gyújtóst, és minden ablakból nézték, és minden ablakból látható volt. És mindez, a kivilágított udvarunk, meg a körös körül szépen elrendezett fahasábok a biztonság érzetét keltette. A két méteres, apró fát hasogató ember, a baltás férfi, aki egyszer agyonvert egy betörőt, három másik nap meg úgy ellátta a baját, hogy utána maga vitte le őket talicskán a csendőrősre. A mindenes, aki ha valamelyik autó defektet kapott, felemelte az első vagy hátsó tengelyt a földről, és addig tartotta, míg a kereket ki nem cserélték. A mindenes, akinek mindazonáltal az volt igazából a dolga, hogy mutatósan vágja a fát a megvilágított udvaron, hogy a vendégeink lássák, mint az elbai vízesést, amit előbb föl kell tölteni, majd megvárják, míg az idegenvezető oda nem kíséri a vendégeket, és akkor fent az adott jelre fölhúzzák a zsilipet, és a nézősereg gyönyörködik a vízesésben. Így volt ez a mindenesünkkel is. De hogy befejezzem a főnökünk portréját. Amikor mondjuk a kertben egy fának támaszkodva a bankóimat kezdtem számolni, rögtön felhangzott a sípszó, mintha ez a mi főnökünk valami mindent látó Isten lett volna. Vagy amikor senki sem láthatott minket, beleültünk vagy belehemperegtünk Zdenyekkel az egyik szénabogjába, és rögves csípolás hallatszott. Amilyen figyelmeztetés volt ez csak, mindössze egy füttyentés, hogy dolgozzunk csak szépen tovább, és ne lustálkodjunk. Így hát mindig a kezünk ügyében hagytuk a vasvillát, a gerebjét vagy a kapát, és így dőltünk le. S amint meghallottuk a sípszót, föltápászkodtunk, és kapáltunk, és gerebjéztünk, hordtuk a vasvillán a borzas szénát, és mikor újra csönd lett, épp hogy csak letettük azt a villát, már szólt is a síp. Így aztán feküdtünk, és fektünkben kapirgáltunk a gerebjével meg a villával, csak hogy valamit csináljunk, mintha láthatatlan madzagok mozgatnák azokat a szerszámokat. És Zdenyek elmagyarázta, hogy amikor ilyen hűvös van, a mi főnökünk olyan, mint hal a vízben, hogy sokkal rosszabb, amikor beköszönt a kánikula. Akkor szinte elolvad, szétfolyik, nem tud odagurulni, ahová szeretne. Folyvást egy hűtött szobában kell lennie a féle jégveremben. De mindig mindenről tud, mindent lát. Még azt is, amit nem láthat. Mintha minden fa tetején, minden sarokban, minden függöny mögött, minden ágon egy spiclije volna. Ez öröklődik, mondta Zdenyek, és elterült a nyugágyban. A főnök apjának valahol a Krükönöse aljában volt kocsmája. Ő is 160 kilót nyomott, és amikor beköszöntött a meleg idő, leköltözött a pincébe, még az ágyát is le kellett vinni, és így csapolta a sört, töltötte a pálinkát, hogy el ne olvadjon, különben abban a rekkenő hőségben szétfolyt volna, mint a vaj. Világos? Így hát felcihelődtünk, és elindultunk, csak úgy vaktában egy kerti úton, amin sosem jártam.
A főnökünk apjára gondoltunk, hogy miként költözött le nyáron a vidéki kocsma pincéjébe, nehogy úgy járjon, mint a vaj, miként csapolta a sört, miként aludt ott lent, és az ösvény három ezüstfenyő közé vitt minket. És nekem földbe gyökerezett a lábam, szinte megrémültem. De ez Zdenyek még nálam is jobban megijedt, belekapaszkodott az ingújamba, és így dadogta. Még ilyet? És egy kis házikó állott előttünk. Aféle mézes kalácsház, mintha csak valami színpadon volna fölállítva. Közelebb mentünk, és a ház előtt iciri-piciri padocska állt. Az ablaka olyan piculka volt, mint egy falusi ház kamra ablaka. És a kilincses ajtó, mint egy kis pince ajtó, akkora volt csupán, hogy ha be akartunk volna menni, még nekem is le kellett volna hajolnom. De az ajtócska zárva volt. Így hát megálltunk, és az ablakon néztünk be, és 5 percig csak néztünk. Aztán egymásra pillantottunk, és szinte félni kezdtünk. Libabőrös lett a karom. Ott bent, abban a házikóban minden úgy volt elrendezve, mint a szállónk egyik szobájában. Ugyanolyan kis asztalka, székecskék, minden olyan piciben, mint valami babaházban. Még a függöny is ugyanaz volt, meg a virágálvány is. És minden székecskén egy baba vagy mackó ült, a falon meg 2 kis polc rajta, mint a játékboltban, mindenféle játék, az egész falat játékok borították, dobok és ugrókötelek, és az egész olyan nagy gonddal volt elrendezve, mintha kis idővel érkezésünk előtt rakta volna rendbe valaki a szobát, készítette volna elő csak is a mi számunkra a meglepetést, hogy megrémisszen, vagy meghasson bennünket. Egy valódi kis babaház tele 100 meg 100 játékkal. És egyszerre csak fölhangzott a fügyszó. De nem a figyelmeztető, hogy ne lazsáljunk, hogy ne heverészünk, hanem az, amivel szorultságában szokott magához hívni a főnök, és futásnak eredtünk, és rohantunk, átvágtunk a réten, és izzadtan vetettük magunkat a kerítésen át. És a csendesség szálló minden este pattanásig feszült várakozással volt terhes. Senki sem jött, egyetlen autó sem érkezett, de azért az egész hotel készenlétben állt, mint egy orkesztrion, amibe egyszer csak bedob valaki egy koronát, és játszani kezd. Olyan volt ez a szálló, mint egy zenekar. A karmester már felemelte pálcáját, minden zenész készenlétben állt, összpontosított, ám a karmesteri pálca egyelőre még nem intett. És nem volt szabad sem leülnünk, sem elernyednünk. Vagy igazgatnunk kellett valamit, vagy könnyedén a tálaló asztalkára támaszkodnunk. Sőt, még a mindenes is a fatuskó fölé hajolva állt a kivilágított udvaron, egyik kezében a baltája, másikban a tuskó. Ő is a jelre várt, hogy szekercéje dallamosan lesújtson, hogy az egész szálló mozgásba jöjjön. Mint a felhúzott rugójú céltábla a lövöldében, amikor nem jön senki, hogy aztán egyszerre, mikor a kuncsaft megérkezik, sörétet tölt a légpuskába és telibe találja a céltáblát, az összes kivágott, festett, szegecselt bádok kép és az összes szerkezet működni kezdjen, most és holnap, csak úgy, mint tegnap, de csak akkor, ha valaki a fekete célpontba talál. Arra is emlékeztetett engem ez az egész, mintha valóra vált volna a Csipke Rózsika meséje, melyben mindenki abban a helyzetben merevedett meg, amiben az átok érte, hogy aztán a varázspálca érintésére az összes megkezdett mozdulat befejeződjék, a születőben lévők pedig elkezdődjenek. És hirtelen a távolban fel is búgott egy automotorja, és az ablak mellett ülő főnök a tolókocsiból jelt adott a zsebkendőjével, és Zdenyek egy érmét domott a zenegépbe, és az a Harlekin millióit kezdte pengetni. Ezt a gépet, ezt az orkesztriont párnák és filcfalak vették körül, úgy rém lett, mintha a zene egy másik lokálból szűrődne át, és a mindenes lesújtott a fejszéjével, és fáradtnak, görnyetnek látszott, mintha egész délután fát vágott volna, és én átvetettem alkaromon a szalvétát, és vártam, vajon ki lesz a mi első vendégünk. És egy tábornok lépett be. Pirosbélésű tábornoki köpenyben, biztosan annál a cégnél csináltatta az egyenruháját, ahol én a frakkomat, de valahogy szomorú volt ez a generális. Mögötte a sofőrre jött, egy aranykardot hozott, az asztalra fektette, és kiment.
A tábornok meg végigjárta a szobákat, és mindent szemügyre vett, és a kezét dörzsölte, aztán szétvetett lábbal megállt, hátul összefonta a kezét, és nézte az udvaron a mindenesünket, hogyan vágja a gyújtóst, és eközben Zdenyek kihozta az ezüst pezsgősvödröt, én pedig osztrigát, tengeri rákot, homárt tálaltam föl az ebédlőasztalra. És midőn a tábornok leült, Zdenyek felbontotta a pezsgőt, egy Henkel Brockent. Töltött a pohárba, és a tábornok azt mondta, önök a vendégeim. És Zdenyek meghajolt, hozott még két poharat, és töltött. A tábornok pedig felállt, összecsapta a bokáját, és így kiáltott, prosit, és ivott. De épp hogy csak belenyalt a pezsgőbe, mi ketten fenékig ürítettük a poharunkat, a generális ábrázata viszont eltorzult, és egész testében megremegve és undortól eltelve így küszkölt. Fúj, fúj, fúj! Én ezt nem bírom meginni! Aztán osztrigát tette tányérjára. Hátravetett fejjel, habosoló szájjal szívta ki a gyönge, citrommal csepegtetett csigahúst, és megint, mintha jó étvágyjal evett volna. De aztán megremegett, és újra prüszkölt az undortól, szinte a könnye is kicsordult. És visszajött, felhajtotta a pohár pezsgőt, és amint kiitta, eképpen ordított. Ezt aztán képtelen vagyok meginni! És föl alá járkált szobáról szobára, és valahányszor visszatért az asztalhoz, mindig vett az odakészített tálakból. Hol egy kis rákot, hol egy levélke salátát, hol egy kis szalpikont, és én mindannyiszor megrémültem, mert a tábornok undorodva üvöltött, meg prüszkölt, hogy fúj, fújjam, fúj, hiszen ez ehetetlen. És megint visszajött, és nyújtotta a poharát, és töltetett, és mikor megkérdezte Zdenyeket, Zdenyek meghajolt, és magyarázatba fogott a vőfklikóról, meg általában a pezsgőkről beszélt, de hogy ő maga azt tartja a legjobbnak, amit kínálni bátorkodott. A Henkel Trockent. És a generális fölérénkülve újra megkóstolta a pezsgőt, de megint csak prüszkölt. Aztán kiürítette a poharát, és visszament az udvart nézni. Mindenütt sötét volt. Csak a mindenes és munkájának eredménye úszott fényárban. A megvilágított falakat szinte teljesen eltakarták a fenyőfa hasába. És a főnök hangtalanul bejött, begördült a szobába, épp hogy csak benézett, meghajolt, és már gurult is kifelé. A tábornok pedig egyre jobb kedvre derült, mintha megszűnt volna az étellel, itallal szembeni undora, mintha megjött volna az étvágya. Aztán konyakra tért át, és megivott egy egész üveg ármanyakot. És minden pohárka után eltorzult az ábrázata, a szája szörnyű átkokat szórt, és hol németül, hol csehül prüszkölte, «Diese Schnaps kann man nicht trinken!» És a francia specialitásoknál ugyanígy viselkedett, minden falat után úgy tűnt, hogy a tábornok összehányja magát. Esküdözött, hogy nem vesz többet egy falatot sem, nem iszik már egy kortyot sem. Ráfölmet Zdenyekre, meg rám is, hogy mivel etetnek maguk itt engem? Meg akarnak mérgezni? Azt akarják csirkefogók, hogy fölforduljak? Ám azért fölhajtott még egy üveg ármanyakot. És Zdenyek előadást tartott neki arról, hogy miért hívják a legjobb konyakot ármanyaknak, és nem konyaknak. Mert hogy az ármanyak az brandy, mivel konyak csak azon a vidéken található, amit konyáknak hívnak. Úgyhogy hiába van konyák határától 2 kilométernyire a legjobb konyak, azt már nem szabad konyaknak nevezni, csak brandynek. És hajnali 3-kor, midőn a generális azt jósolta, hogy ő ezt ki nem bírja, hogy 2-kor azzal öltük meg, hogy almát adtunk neki, utána hajnali 3-ra már annyit evett és ivott, hogy egy 5-fős társaságnak is elég lett volna, de azért állandóan jaj veszékelt, hogy nincs étvágya, hogy biztosan lábon hordta ki a rákot, legjobb esetben a fekét, hogy a mája oda van, és a veséjében biztosan homok van, és hajnali 3 körül már spicces volt, és előrántotta a szolgálati fegyverét, és lelőtte az ablakon álló poharat, átlőtte az ablaküveget is, de a főnök csak szép csendesen begördült a gumikerekeken, nevetett és gratulált.
és arra kérte a tábornok urat, hogy az ő kedvéért próbálná meg eltalálni azt a csiszolt üvegcseppet a velencei csilláról. És azt mondta, hogy az utolsó nagy mutatványt is itt látta. Schwarzenberg herceg földobott egy 5 koronás érmét, és golyós vadászpuskájával pont akkor találta telibe, mikor az már megint közvetlenül az asztal fölött volt. És a főnök odébb gurult, és mutató pálcával egy lyukra mutatott a kandalló fölött, amit az ezüstösön gellert kapott golyó ütött. De a generális a kupicákra szakosodott. Tovább lövöldözött, és ezen senki sem botránkozott meg. És mikor átlőtte az ablaküveget, és a golyó a görnyet mindenes fölött sivített el, mert hogy még mindig vágta a gyújtóst, a mindenes csak megvakarta a fülét, és tovább folytatta a munkát. És aztán a generális fekete kávét rendelt törökösen, és kezét a szívére téve újfent bizonygatta, hogy ezt a kávét neki meginni nem szabad. És kért még egy kávét, és kijelentette, ha akadna még egy kis sült pulár, abból szívesen enne, mielőtt meghal. És a főnök meghajolt és sípolt, kis idő múlva beszaladt a szakács frissen, fehér sapkában, és behozott egy tepsi sült csirkét. És a generális, ahogy megpillantotta a kakast, kibújt a zubbonyából, kigombolta az ingét, és bánatosan megállapította, hogy neki baromfit enni végképp nem szabad, és fogta, és széttépte a kakast, és nekilátott, és minden falathoz jajgatott, hogy az ő egészsége így, meg úgy, hogy neki nem szabad túl táplálnia magát, hogy ilyen undorítót életében nem evett. És Zdenyek megegyezte, hogy Spanyolországban pezsgőt isznak a csirkehúsra, hogy ez alkalommal a La Gorduna lenne helyén való, és a tábornok biccentett, és aztán ivott és falatozott, és minden harapásnál, minden korty után szitkozódott, meg fintorgott, hogy úgymond, diesen Pulár, au dieser Champagner kann man nicht trinken und essen. És 4-kor, mikor már kipanaszkodta és kiajgatta magát, mintha egyszerre csak minden súly lehullott volna róla, a számlát kérte, amely már készen állt, és a fizetőpincér ki is hozta, kis tányéron, szalvétába bugyolálva nyújtotta oda, de föl kellett olvasni a generálisnak az árakat is, és főleg azt, hogy mi mindent evett meg. És Zdenyek olvasta, tételt tétel után. És a tábornok mosolygott, egyre szélesebben vigyorgott, míg fel nem nevetett, és nyerített, és örvendezett teljesen józanul és egészségesen. A köhögése is elmúlt, a derekát is kihúzta, beleigazította vállát a zubbonyába, és megszépülve, szikrázó tekintettel rendelt még a sofőrjének úti csomagot, és ezresekkel fizetett a főnök úrnak, csak is ezresre kerekített föl, itt biztosan ez volt a szokás, aztán letett még egy ezrest a lövöldözésért, a sérült plafonért, az átlőtt ablakokért, és megkérdezte a főnököt, elég lesz-e? És a főnök bólintott, hogy elég. És én 300 korona borravalót kaptam. És a generális vállára vetette pirosbélésű köpenyét, fölemelte aranykardját, feltette monokliát, és távozott. Lépteit sarkantyú pengés kísérte, és ahogy ment, csizmájával olyan ügyesen rúgta félre a kardot, hogy nem botlott meg benne, nem bukott orra. És másnap is eljött a generális, de most már nem egyedül, hanem szép kisasszonyokkal, meg egy kövér költővel. És ezúttal nem lövöldözés volt, hanem iszonyú veszekedés tört ki az irodalmon, és holmi költészeti irányzatokon kaptak hajba, oly hevesen, hogy egymás arcába fröcskölték nyálukat, és én már azt hittem, hogy a tábornok lepuffantja azt a költőt, de aztán lehiggadtak, és később egy írónőről kezdtek vitatkozni, akiről folyvás azt mondogatták, hogy összetéveszti a vaginát a kalamárissal, hogy boldog-boldogtalan az ő tintájába mártogatja a szerszámát. Aztán majd 2 óra hosszat egy írót pocskondiáztak.
akiről azt mondta a tábornok, hogy ha ez az ember úgy értene az irodalomhoz, mint az idegen vaginákhoz, akkor mind az író, mind a cseh irodalom jól járna. És a költő az ellenkezőjét állította. Hogy ez egy igazi író, akiről elmondható, hogy bár Isten után Shakespeare alkotott legtöbbet, de Shakespeare után biztosan ez a mi költőnk, akiről szó volt. És milyen szép volt, hogy a főnöknek rögvest a társaság megérkezése után zenészekért kellett küldenie, és ezek a zenészek megállás nélkül játszottak. A vendégek meg a kisasszonykáikkal együtt rengeteget ittak, és a tábornok nem csak szitkozódott minden korty és minden falat után, de iszonyúan sokat dohányzott is. S valahányszor rágyújtott, sokáig köhögött, és nézte a cigarettát, és üvöltött, hogy miféle szemetet raknak ebbe az egyiptomi cigarettába. De úgy telefüstölte a szobát, hogy a cigaretta vég félhomályban világított. És szólt a zene, és folyt az ital, és a két vendégen az is föltűnő volt, hogy az ölükben mindig kisasszonyok ültek, és sűrűn fölmentek szobára ezekkel a lányokkal, aztán negyed óra múlva visszajöttek, és nyerítettek a nevetéstől, csak a tábornok jaj veszékelt. Valahányszor fölment a lépcsőn, s kezét a felfelé lépdelő kisasszony combja közé dugta, hogy ugyan kérem, nem való már nekem a szerelem, meg hogy ugyan már miféle kisasszonyok ezek itt, de azért fölment, és negyed óra múlva visszajött, és én láttam, milyen hálás és szerelmes az a kisasszony, és hogy pont úgy járt, mint tegnap az a két üveg ármanyak, mint a két üveg henkeltrokkenpesgő, meg a lagorduna, és újra a poétizmus haláláról beszéltek, meg a szürrealizmus új irányzatáról, ami immár második fázisába lépett, valamint az elkötelezett és a tiszta művészetről, és megint üvöltöztek egymásra, s már éjfél is elmúlt, és a kisasszonyoknak még mindig nem volt elég a pezsgő meg az étel, mintha azt az ételt beléjük tömték, aztán megint kivették volna, akkora étvágyuk volt. Aztán a zenészek bejelentették, hogy vége, nekik haza kell menniük, nem játszanak tovább. És a költő fogott egy ollót, lenyisszantott a generális zubbonyáról egy aranykitüntetést, és odadobta a muzsikusoknak. S azok újra rázendítettek. Cigányok vagy magyarok lehettek, és a generális megint szobára ment az egyik kisasszonnyal, és a lépcsőn most is azt mondta, hogy ő férfiként már kaput, és megint negyed óra múlva jött vissza, és a költővel kisasszonyt váltottak, és ismét csomagolni kezdtek a zenészek, hogy ők már mennek haza. Így hát a költő fogta az ollót, és levágott még két kitüntetést, és odadobta őket a muzsikusoknak egy tálcára, és a generális is ollót ragadott, és lenyisszantotta a maradék érdemrendeket, és odadobta a tálcára a többi mellé, és mindezt a szép kisasszonyok kedvéért tették. És mi ezt a legnagyobb merészségként könyveltük el, amit valaha is láttunk. Zdenyek azt súgta, hogy ezek mind a legmagasabb angol, francia és orosz kitüntetések az első világháború. És a generális mellényét levetve táncolni kezdett. És azt mondta a kisasszonynak, azért teremtette le, hogy vele csak lassan lehet, mert vacak a tüdeje meg a szíve. És kérte a cigányokat, játszanak csárdást. És a cigányok rákezdtek, és rákezdett a generális is. És kisvártatva, mikor kikrákogta és kiköhögte magát, szaporázni kezdett. S a kisasszonynak fürgébben kellett mozognia. És ekkor a generális szabaddá tette a kezét, egyiket a magasba emelte, a másikkal pedig a földet súrolta, olyan volt, mint egy kakas. És egyre gyorsabban ropta, és valahogy meg is fiatalodott, és a kisasszony már nem bírta a tempót, ám a tábornok nem lassított, és táncolt, és közben a lány nyakát csókolgatta. És a muzsikusok körülállták a táncolókat, s tekintetükben megértés és csodálat tükröződött. Látszott a szemükön, hogy a generális helyettük is táncol, és a zene segítségével kapcsolatban álltak a katonával, hol gyorsították, hol lassították a tempót, az szerint, hogy miként alakult a tánc, hogy mennyire bírta erővel a tábornok.
Ő azonban változatlanul lepipálta a párját. A lány hangosan szuszogott, arcán egyre nőtt a pír, és fönn a balusztrádon ott állt a kövér költő a másik kisasszonnyal, akivel szobán volt, és hirtelen a karjába kapta a lányt, és fölragyogtak az első napsugarak, és a költő levitte a szép kisasszonyt a csárdás táncolókhoz, és kiment vele a nyitott ajtón, és felkínálta az első napsugaraknak a félig mezítelen, pityókos kisasszonyt, akinek szakadt volt a blúza. Aztán hajnalban, mikor már jártak a munkásvonatok, előállott a generális autója. Egy hosszú, nyitott masina, egy hatüléses Hispano Suiza. Elől szélvédő üveg, hátul bőrhúzatos ülések, és a társaság fizetett, az a költő egy kötetének teljes honoráriumával egyenlítette ki a számlát. 10 000 példány, akárcsak jódul könyve, a Krisztus élete. De jókedvűen fizetett, és azt mondta, hogy semmiség, hogy azon nyomban elmegy előlegért, hogy elutazik Párizsba, és ír egy újabb kötetet, még szebbet, mint amilyen ez volt, amit épp elittak. És berakta az autóba a generálist, a tábornok fehér, feltűrt, újú ingben ült hátul a két kisasszonyka között, és aludt. Az első ülésen a költő hajtókájába piros rózsát tűzött, és előtte kivont tábornoki aranykarddal a kezében, könyökével a szélvédőre támaszkodva, a szép, táncos kisasszony állt. A tábornok zubbonya volt rajta, kigombolva, a zubbonyon a lenyisszantott kitüntetések maradványai fityegtek. Kibontott hajának kucsmáján a generális sapkája díszelgett. És így állt ott felvetett fejjel, hatalmas két keblével ez a lány. Zdenyek azt mondta, hogy olyan ez, mint a Marseille szobra. És így hajtatott a társaság a pályaudvarhoz. És miközben a munkások vonatra szálltak, a tábornok gépkocsija a peron mentén Prága felé haladt. És a kiöltött keblű leányzó kivont karddal így kiáltott: Prágára fel! És így vonultak be Prágába. Milyen szép is lehetett. Később megtudtuk, hogy a tábornok a költővel s a kisasszonyokkal, főleg azzal a tépet blúzú két keblét kimeresztő kivont kardúval így hajtott végig a Psikópin és a Narodnyit Sridán. És a rend őrei tisztelettek előttük, miközben a Hispano Suiza hátsó ülésén a generális lecsüngő kézzel aludt. És itt a csendességszállóba jöttem rá, hogy azt, hogy a munka nemesít, nem más találta ki, mint ezek az emberek, akik itt egész éjszaka ölükben a szép kisasszonyokkal ettek és ittak. Ezek a gazdagok, akik olyan boldogok tudtak lenni, mint a kisgyerekek. És én még abban a hitben éltem, hogy a gazdagokon holmi átok vagy micsoda ül. Hogy csak a kunyhók, a kis tiszta szobák, a savanyú leves és a krumpli töltheti el üdvel és boldogsággal az embereket, hogy a gazdagság az valami átok. Ám úgy látszik ezt a papolást is, hogy micsoda boldogság kunyhókban lakni, ezt is a mi vendégeink találták ki, akiknek teljesen mindegy volt, mennyi pénzt költenek el egy éjszaka, és akik csak úgy szórták a hasas bankókat a négy világtáj felé, és ettől jól érezték magukat. Sosem láttam olyan boldog férfiakat, mint ezek a nagyiparosok meg gyárosok voltak. Mint már mondtam, úgy tudtak rakoncátlankodni és örülni az életnek, mint holmi kis csibészek. Még ugratták is egymást. Kelepcét állítottak egyik a másikának, annyi mindenre volt idejük. És nagy vidámság közepette hirtelen megkérdezték a szomszédjuktól, nincs-e szüksége egy vagon magyar hízóra vagy kettőre, netán egy egész vonatnyira. És mások, miközben az apró fát hasogató mindenest nézték, ezek a gazdagok ugyanis azt hitték, hogy a mindenesünk a földkerekség legboldogabb embere. Elábrándozva gondoltak erre a munkára, amit örökké magasztaltak, ám sohasem csináltak. És ha csinálniuk kellene, boldogtalanok lennének. Oda volna a boldogság. És ekkor egyikük egyszerre csak a szomszédjához fordult, hogy volna Hamburgban egy hajórakomány kongói tehénbőröm. Nem tudod, mihez kezdjek vele? És a másik, mintha nem is egy egész hajórakományról, hanem csak egyetlen tehénbőrről lenne szó, hány százalékot kapok? És az első azt mondta, hogy 5-öt. Erre a másik, hogy 8-at.
kockázatos a dolog, biztosan férges a bőr, a négerek mindig rosszul sózzák be. Erre az első oda tartotta a tenyerét, és azt mondta, legyen hét. És kis ideig farkas szemet néztek, és aztán kezet fogtak. És visszamentek a kisasszonykákhoz, és ugyanazzal a kezükkel tovább fogdosták a mesztelen nő kebleit, és a felfésült kis szőrpihedombot a hasuk alján, és úgy csókolták őket tele szájjal, mintha osztrigát elnének, mintha főt, csigát szürcsölnének. De attól kezdve, hogy megvették vagy eladták a vonatnyi sertést meg hajónyi tehénbőrt, attól a pillanattól kezdve, mintha 20 évet fiatalodtak volna. Némely vendégünk itt egész utcasornyi bérházat vett vagy adott el, sőt, egy vár és két kastély is minálunk cserélt gazdát. Adtak itt egy gyárat, a vezérképviselők itt egyeztek meg egy egész Európára kiterjedő boríték exportban, volt, hogy itt állapodtak meg egy 500 milliárd koronás kölcsönben valahová a Balkánra, eladtak itt már 2 vonatnyi lőszert, megegyeztek jó egynéhány arab ezred felfegyverzésében, és mindig ugyanazzal a körítéssel. Pezsgő, kisasszonyok, francia konyak, és egy pillantás az ablakból a felülről megvilágított fát aprító mindenesre. Az éjszakai séták alatt a holdfényes parkban, fogócskázás és szembekötősdi közben, ami általában a szénabogjákban ért véget, melyekkel a főnökünk akárcsak a fát hasogató mindenessel a kertet dekorálta. Ilyenkor aztán a vendégek pirkadatkor szállingóztak vissza, hajukat, ruhájukat száraz fűszál, széna borította, s boldogok voltak, mintha csak színházból érkeztek volna. És a zenészeknek meg nekem százasokat osztogattak, telemarékkal, jelentőség teljes pillantások kíséretében, hogy semmit sem láttunk és semmit sem hallottunk, még ha valójában mindent láttunk és hallottunk is. Miközben a főnök a tolókocsijában hajlongott, csendesen gurulva a gumiabloncsokon szobáról szobára, hogy mindig mindenütt rend legyen, hogy minden kívánságot kielégítsünk, mert a mi főnökünk mindenre gondolt. Ha valaki hajnaltájt megkívánt egy pohár friss tejet vagy hideg tejfölt, az is volt itt mindig. Még az okádáshoz is volt a csempészet illemhelyeken egy berendezés. Aféle egyszemélyes rókázótál, krómozott fogantyúval, meg egy közös rókázó fal, ami leginkább jászolhoz volt hasonlatos, fölötte egy rúd, úgy, hogy a vendégek odaálltak, fogták azt a rudat, és csoportosan hánytak. Így bíztatva, erősítve egymást, míg én, amikor okádtam, szégyeltem magamat. Még akkor is, ha senki se látta, hogyan vonaglom. De a gazdagok úgy rókáztak, mintha az a rókázás is a lakomához tartozna, mintha az is a jó modor része volna. És mikor kihányták magukat, könybelábat szemmel jöttek vissza, hogy kis idő elteltével még nagyobb étvágyjal egyenek, igyanak, akár csak a régi szlávok. És Zdenyek a főúr igazi főúr volt. Prágában, a Fekete Sasban tanulta a szakmát, ahol egy öreg főúr tanította. Ez a főúr személyi pincér volt egy arisztokrata kaszinóban, ahová maga Deszte főherceg is eljárt. Zdenyek úgy szolgált föl, mintha az alkotás mámorában lebegne. Zdenyek egyszerűen vendégnek számított, és meg is vendégelték mindig. Minden asztalnál volt egy pohara, amiben éppen hogy csak beleivott, de azért mindenkivel kocintott. Úgy mozgott, úgy hordta az ételt, mintha álomban suhanna örvénylő mozdulatokkal. Ha valaki az útjába került volna, szörnyű lett volna az ütközés. Tetszetősen, elegánsan mozgott, bármit csinált is, és sohasem ült le. Mindig csak állt, és mindig tudta, kinek mi lesz az óhaja, és már előre kihozta, amire a vendégnek éppen gusztusa támadt. Egyszer elmentem Zdenyekkel mulatni. Zdenyeknek volt egy grófi szokása. Jóformán mindent elvert, amit megkeresett. Úgy rendelte másutt az ételt, italt, ahogy a mi vendégeink őnála. És mindig maradt annyi pénze, hogy amikor hajnaltájt hazafele igyekeztünk taxival, fölébresztette a falu legnyomorúságosabb csehójának kocsmárosát, és megparancsolta neki, hogy hozzon muzsikusokat.
és a muzsikusoknak játszaniuk kellett. És Denek házról házra járt, és hívta az alvókat, jöjjenek inni az egészségére, jöjjenek mind a kocsmába. És utána hajnalig szólt a zene, reggelig ropták a táncot, és amikor a vendégsereg már mindent megivott, ami a kocsmárosnak csak üvegben hordóban volt, Zdenyek fölébresztette a gyarmat és rövidárú kereskedés tulajdonosát, és kosárszám vette a flaskákat, és megajándékozta az öreganyókat és öregapókat, és nem csak azt fizette ki, amit a kocsmában megittak, de az összes üveg rozsólist, és mindazt, amit szétosztogatott, és nevetett, és csak akkor volt teljes a boldogsága, amikor már minden pénzét elverte. És az volt az igazi, amikor megtapogatta a zsebeit, és már gyufája sem volt, ilyenkor kölcsönkért 20 fillért megvette a gyufát, és rágyújtott egy cigarettára. Ő, aki legszívesebben a kocsma kályha tüzénél lángra lobbantott, összesodort 10 koronással gyújtotta meg a szivarját. És aztán felszedelőcködtünk, a muzsikusok rázendítettek, és ha még jutott rá idő, Zdenyek fölvásárolta a kertészet minden virágát, és szórta a szegfűt, a rózsát, a krizantémot, és a zenészek elkísértek bennünket a falu határán is túlra, és a virágokkal felkoszorúzott automobil visszavitt minket a csendesség szállóba, mert aznap, vagyis hát azon az éjjelen, szabad napunk volt. Egyszer egy előre bejelentett vendéget vártunk, és a főnök nagyon nagy gonddal készült a fogadására. 10-szer, 20-szor is végiggurult tolószékében az összes termen, és még mindig nem talált mindent úgy, ahogy szerette volna. 3 főt jelentettek be, de csak 2 jöttek, bár 3 személyre volt terítve. És egyáltalán, egész éjszaka feltálaltunk mindent a 3. vendégnek is, mintha bármelyik pillanatban betoppanhatott volna. Mintha valami láthatatlan vendég lett volna, aki itt ül, itt járkál, sétál a kertben, hintázik a hintaszékben, és így tovább. És először egy hölgyet hozott valami szép nagy autó. A sofőr franciául beszélt vele, Zdenyek úgy szintén. Aztán egy másik luxuskocsi gördült a szálló elé, úgy este 9 felé, és maga a köztársasági elnök szállt ki belőle, akit rögvest felismertem, és akit a főnök úr excellenciás uramnak szólított. És az elnök úr ezzel a gyönyörű francia hölgyel vacsorázott, aki repülőgéppel érkezett Prágába. És az elnök urat, mintha csak kicserélték volna, valahogy megfiatalodott. Nevetett, bőbeszédűvé vált, pezsgőt, majd konyakot ivott, és ahogy így felvidult, áttelepettek a Biedermeier bútorokkal berendezett, virággal földíszített szobába, és az elnök úr maga mellé ültette azt a szépséget, és a kezét csókolgatta, aztán megcsókolta a vállát is. A hölgynek mezítelen volt a karja, újatlan estéi ruhát viselt, és az irodalomról társarogtak. Aztán egyszerre csak kacagni kezdtek. Az elnök úr halkan mesélt valamit a szép nő fülébe, és ő sikított a nevetéstől. És az elnök úr is nevetett. A térdét csapkodta nevettében, és maga töltötte ki a pezsgőt, és újra egymás felé nyújtották a pezsgős poharakat, a száruknál fogták őket, és vidáman csilingelve kocintottak. Egymás szemébe néztek, majd élvezettel ittak. És az a hölgy gyöngéden a fotel támlájának döntötte az elnök urat, és megcsókolta. Hosszan csókolta. Hosszú, hosszú csók volt az. És az elnök úr lehúnyta a szemét, és a hölgy végig simította a testét. Az elnök úr pedig a hölgy csípőjét simogatta. És láttam az elnök úr brilliáns gyűrűjét, hogyan csillog a francia szépség combján. És aztán, mintha csak álmából ébredne, most ő hajolt a szép hölgy fölé, és a szemébe nézett, és most ő csókolta a nőt. És egy pillanatra mozdulatlanná váltak az ölelésben, és mikor magukhoz tértek, hát az elnök úr a lelke mélyéből édesen felsóhajtott, és a hölgy is akkor átsóhajtott, hogy a hajából kibomlott fűrt rugózva rezgett a homlokán. Fölálltak,
úgy fogták egymás kezét, mint két gyerek, akik épp körtáncot akarnak járni, és egyszerre csak kézen fogva az ajtóhoz futottak, és kiszaladtak a kertbe, el nem eresztették volna egymás kezét, úgy ugrándoztak, hancúroztak a sétányokon, és hallottuk a csilingelő nevetést, meg az elnök úr vidám hahotázását, és nekem ez sehogy sem illett ahhoz az elnöki arcképhez, amit a bélyegeken, meg a hivatalos helyeken láttam. Én mindig úgy gondoltam, hogy az elnök úr efféle dolgokat nem csinál. Hogy az ilyesmi nem való az elnök úrhoz. És mégis. Olyan volt ő is, mint a többi gazdag ember. Mint Zdenek, vagy én. És most ott szaladt a holdfényben úszó kertben, aznap délután is felállítottuk a szárított szénából a bogjákat, és láttam, hogy a szépséges hölgy fehér estéje és az elnök úr fehér, keményített frakmellénye meg a fehér manzsettái úgy rajzolódnak bele az éjszakába, úgy szállnak ide-oda egyik szénakazaltól a másikig, mint a fehér porcelán. Láttam, hogy miként érte utol az elnök úr azt a fehér estéit, miként kapta el és emelte föl könnyedén. Láttam a két manzsettát, hogyan emeli föl azt a fehér ruhát, hogyan viszi tova, hogyan törik meg rajta, hogyan omlik rá a fehér estéi, mintha az a manzsetta most emelte volna ki a folyóból. Vagy mint mikor az anya viszi fehér hálóingecskéjében gyermekét a kiságyhoz. Úgy vitte a hölgyet az elnök úr a kertünk mélyébe, az évszázados fák alá. Hogy aztán újra kiszaladjon vele, és egy szénabon vele, és egy szénabogjára fektesse. De a ruha kicsúszott a keze közül, és szaladt.

tovább, és nem nézte őket a főnök sem, lassan leeresztette a függönyt. Zdenyek a földet bámulta, akárcsak a szobalány, aki ott állt a lépcsőn fekete ruhácskában, és csak a hófehér kis kötény meg a sűrű hajában diadémként fénylő fehér bóbita látszott belőle. Senki sem nézett oda, de mindannyian fölizgultunk, mintha mi feküdnénk ott a széttúrt és letaposott szénán azzal a szép hölgyel, aki ennek a szénabogjás jelenetnek a kedvéért aeroplánon repült ide egyenesen Párizsból. Mintha mindez velünk történne. És főleg, hogy mi vagyunk az egyedüliek, akik részt veszünk ezen a szerelmi ünnepélyen, akiknek ez megadatott a sorstól, mely mindezért csak annyit vár el tőlünk, mint paptól a gyónó. Titoktartást. Éjfél után a főnök a babaházba küldött, hogy vigyek oda egy kristálykancsóban hideg tejfelt, egy véka frissen sült kenyeret és szőlőlevélbe bugyolált vajat. És vittem a kosarat, és reszkedtem. Mentem a szerte szét dobált bogják mentén, egyik olyan volt, mint valami nyoszolya, és én fejet hajtottam a széna előtt. Nem tudtam megállni, és belemarkoltam és beleszagoltam, aztán befordultam az ösvényen a három ezüst fenyő felé, és akkor már láttam a három világító ablakocskát, és amikor odaértem, láttam, hogy a házikóban, ahol ugrókötél, plédob, maci meg baba volt a polcokon, hogy ott egy kis széken fehér inkben az elnök úr ül, és vele szemben egy pontosan olyan kis széken a francia hölgy. Eképpen ült ott a két szerelmes, és nézett egymás szemébe. Az asztalon egymásra simulva pihent a kezük, és a házikót egy közönséges lámpás világította meg, és az elnök úr felállott, teljesen eltakarta az ablakot, le kellett hajolnia, hogy kijöjjön a ház elé, és én átadtam neki a kosarat. Olyan nagy volt az a mi elnökünk, hogy meg kellett görnyednie, miközben én állhattam. Olyan picike voltam, és nyújtottam felé a kosarat, és ő azt mondta, köszönöm, fiam, köszönöm. És megint behátrált az az ő fehér inge, a fehér csokornyakendője kibomlott. A frakjába pedig visszafelé menet baklottam bele. És aztán hajnalodott, és mikor felkelt a nap, a babaházból előjött az elnök úr, meg az a francia hölgy, csak úgy kombinéban. Gyűrött ruháját maga után húzta, és az elnök úr kezében lámpás volt, benne a gyertya, de ez a gyertya csak egy aprócska pont volt az éppen fölkelő naphoz képest. És aztán az elnök úr lehajolt, és ujjánál fogva felemelte a frakkabátot, és húzta maga után a szénával, szalmával, fűszállal tele kabátot. Ekképpen lépdeltek álmodozva egymás mellett, és mindketten boldogan mosolyogtak. És én elnéztem őket, és egyszerre csak megértettem, hogy pincérnek lenni, az nem kis dolog. Hogy nagy különbség van pincér és pincér között, de hogy én olyan pincér vagyok, aki diszkréten felszolgált a köztársasági elnöknek. És hogy ezt igen meg kell becsülnöm. Pont úgy, ahogy egy életen át ebből élt Zdenyeknek az a híres pincére, aki az arisztokrata kaszinóban szolgált föl Ferdinand d'Este főhercegnek. És aztán az elnök úr elment az egyik autóval, a hölgy a másikkal, a harmadikkal pedig senki sem ment el. Nem ment el a láthatatlan vendég, akinek az egész lakomát rendelték, akinek felterítettünk, akinek a főnök úr föl is számolta az étkezést és a szobát, amiben az a harmadik nem aludt.

0: szesz után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: a Magyar Rádió 1956. október 23-án este így beszélt a budapesti eseményekről.
1: Itt Budapest beszél. Nemzeti színű lobogók, piros-fehér-zöld kokárdás fiatalok, Kossuth Lóta, Marseillaise Internationale. Így jellemezhetjük színekben és dalszínekben az októberi tavaszban új március 15-ét ünneplő Budapestet. Ma délután hatalmas ifjúsági demonstráció zajlott a fővárosunkban. Ma délben ugyan a belügyminiszter betiltott mindenfajta felvonulást, de a Magyar Dolgozók Pártja politikai bizottsága megváltoztatta ezt a határozatot. Orvosok, műszaki egyetemisták, bölcsészek, jogászok, közgazdászok és a többi karok diákjai vonultak fel élükön professzoraikkal és a Magyar Dolgozók Pártja egyetemi szervezeteinek vezetőivel. Először csak ezrek voltak, de hozzájuk csatlakoztak ifjú munkások, járókelők, katonák, öreges középiskolások, zalaúzók. Tízezrekké nőtt a hatalmas emberfolyam. Jelszavaktól zengtek az utcák. Bem apó és Kossuth népe, menjünk együtt kéz a kézbe. Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk. Éljen a népi hadsereg. Ős is tovább. Zeng, zúg a kiáltás. Lobognak a három színű zászló, kinyílnak a házak ablakai, Budapest utcáit új szavazattelő járja át.
0: A lelkes hangot fél órával később egészen más követi. Az ország második leggyűlöltebb embere lép a mikrofon elé.

0: Petőfi Rádió Budapest. A pontos idő 20 óra. Kedves hallgatóink! Közvetítjük Gerő Ernő elvtársnak a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége első titkárának beszédét.
1: Kedves elvtársak, drága barátaink, Magyarország dolgozó népe! Népünk ellenségeinek legfőbb törekvése ma az, hogy megkíséreljék megingatni a munkásosztály hatalmát, lazítani a munkásparaszt szövetséget, aláásni a munkásosztály vezető szerepét országban, megrendíteni népünk kitért pártjában a Magyar Dolgozók Pártjában, megkíséreljék lazítani a szoros baráti kapcsolatokat országunk, a Magyar Népköztársaság és a többi szocializmus építő ország között, különösen pedig országunk és a szocialista Szovjetunió. Igyekeznek lazítani a kapcsolatokat, amelyek pártunkat a Szovjetunió dicső kommunista pártjához, Lenin pártjához, a 20. kongresszus pártjához is. Rábalmakat szórnak a Szovjetunióra. A valóság az, hogy a Szovjetunió nem csak országunkat szabadította fel a horthy fasizmus és a német imperializmus igája alól, hanem még akkor, amikor a háború végén országunk alírta a földön hevert, mellénk állott, a teljes egyenlős jogúság alapján között velünk szerződéseket, azóta is ezt a politikát követte és követte.
2: Közben a rádió épülete előtt eldördülnek az első lövések. Kezdetét veszi a fegyveres felkelés. Az egyetemi ifjúság, a város munkás negyedének lakói, valamint katonák és rendőrök csatlakoznak a forradalomhoz. Magyar munkások döntik le a Sztálin szobrot a Városligetben. Október 24-én a titkos rendőrség kezén lévő rádió már ellenforradalomról beszél.
3: Nemzeti függetlenség, önállóság, barátság a szovjettel, a kölcsönös megbeszélés és teljes egyenjogúság alapján ezekkel a helyes gondolatokkal kezdett tüntetni tegnap délután az egyetemi ifjúság. Helyes, igen helyes, okos jelszavak. Egy éjszaka alatt mi lett belőlük? Mi lett a szép hazafias gondolatokból? Megtévesztett fiatalok, és a sorai között meghúzódó ellenforradalmi banditák miből változtatták a szép hazafias gondolatokat? Lövöldözés az utcákon, nemzeti himnuszunk hangjai mellett, a vágóhíd kirablása, piros-fehér zöld zászló lobogtatása közben. Az ülőműti klinika kórtermeinek lövése és betörése törülti közértbe, a talpra magyar ritmusára. Ez lenne a magyar függetlenség? Rabolnak, fosztogatnak, munkásvért öntanak, a nemzeti függetlenség és szuverenitás szent gondolatával takarózva. Ezek nem hazafiak. Ezek sötét gazemberek vagy megtévesztett kamaszok. A letegzergésükre kivonuló honvédek és munkások, ezek a hazafiak. Köszöntjük őket és a segítségükre siető szovjet harcosokat. Segítse mindenik őket fővárosunk lakossága.
2: Az ávós hazafiak és a segítségükre siető szovjet katonák lefegyverzési kísérletei azonban nem járnak sikerrel. Meghirdetik a statáriumot.
4: Figyelem, figyelem! 2 óra van. Aki 2 óráig leteszi a fegyvert, nem kerül statárium elé. Figyelem, figyelem! Hallgatóim, tegyék ki az ablakokba rádiókészülékeiket. Az ellenforradalmárokkal, a megtévesztettekkel közölni kell, hogy azonnal tegyék le a fegyvert, akkor nem kerülnek statárium elé.
2: A megtévesztettek azonban sokan vannak, sőt, elsöprő többségben. Meg kellett hosszabbítani a határidőt.
4: Figyelem, figyelem! Fontos, rendkívüli hírközlünk! Figyelem, figyelem! Fontos, rendkívüli hírközlünk! A kormány korábbi intézkedését, hogy azok számára, akik 14 óráig, délután 2 óráig letekik a fegyvert, azok számára a statáriumot elengedi. Módosította, az utolsó határidő 18 óra, délután 6 óra. Tegyék le a fegyvert!

0: a statárium és a meghosszabbított határidők nem jártak sikerrel. A párt újabb lépésre kényszerül. Október 25-én már erről számol be a Budapesti Rádió.
1: Kedves hallgatóink, mint már jelentettük, a Magyar Dolgozók Párta Központi Vezetősége Politikai Bizottsága ma 1956. október 25-én megtartott ülésén Gerő Ernő elvtársat felmentette a Központi Vezetőség első tisztjárának tiszte alól. A Politikai Bizottság a Központi Vezetőség első tisztjárának tisztségével Kádár János elvtársat bízta meg. Most Kádár János és Nagy Imre elvtársat állnak a mikrofon előtt. Kádár János elvtárs a Magyar Dolgozók Párta Központi Vezetőség első tisztjára beszél.
2: Magyar dolgozók, kedves elvtársak! Pártunk politikai bizottsága nehéz és súlyos helyzetben bízott meg a központi vezetőség első titkári tisztjével. Sok idő a beszédre ma nincs, ezért egész röviden kívánok szólni néhány kérdést. A súlyos helyzet, amelyben kerültünk, az a jellemzője, hogy különböző elemek keverednek benne. Ifjúságunk egy része, békésnek mindig, és a résztvevők nagy többségének céljaiban becsületes felvonulása néhány óra múltán a bekapcsolódott műfelelőnek.
0: Az idő valóban sürgetett. Nagy Imre már inkább a lényegről beszélt.
2: Magyarország dolgozó munkát, mint a minisztertanács elnöke, feljelentem, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Köztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderő visszavonásáról, a magyar-szovjet barátság, a proletár internacionalizmus, valamint a kommunista pártok és a szocialista országok közötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség alapján.
0: Október 26-án a kora délutáni órákban a rádió hangja kezdett megváltozni. Eltűntek a népellenes elemek, az ellenforradalmi banditák.
3: Fegyveres fiatalok, hozzátok szólunk, akik még harcoltok. Budapest tisztáljuk, drága magyar vérfolyik, kerüljétek az oktalan védelmet. Az új kormány következetesen kielégíti jogos követeléseiteket. Fiatal hazafiak, elég volt a vérontásból. Kevesen vagyunk magyarok, ne folyjon több konfliktus. Tegyétek-e a fegyvert, és a népi kormány nem állít benneteket egy statáriális bíróság elé.
0: Másnap este, október 27-én, megint változik a hang, és a hatalom vélt tulajdonosainak magatartása.
4: Felolvasod a Honvédelmi Minisztérium közleményét. A Balai Városi Tanács a délutáni órákban telefonon megkereste a Honvédelmi Minisztériumot, és felvilágosítást kért a következő kérdésre. Olyan félbevezető hírek kerültek el, hogy szovjet csapatok nagy hadműveleteket folytattak Budapestre. Igazak-e ezek a hírek? A Honvédelmi Miniszter közli, hogy ez a hír nem felel meg a valóságnak. Maradj erre a fegyveres közöltő zsömény felszámolta. A harci tevékenység után néhány gyorszontba kerülítse. A szovjet csapatok valóban sokat segítettek és segítenek a munkáltatalom ellen törő csoportok felszámolására. Sok helyen a nagyobb épületekbe szerint felkelő megsértés, hogy a magyar népszerűen alakulatainak lehetszik rá a fegyver. Ezt kérdésüknek megfelelően meg is történt. A harci tevékenység csendesedésével egy időben a magyar honvédség alakulatai fokozatosan mindenütt átfogja a rendszertartás szerepetet. Amennyiben a néhány még ellenálló erősebb volt a magyar rendőrségére kijelölt alakulatainak felszólítására sem teszi be a fegyvert, ezeket teljesen felszámolja.